0: mondta az államtitkár. Adakozásra biztatta Zsinat elnöksége a radostjáni tűz kapcsán. A református.hu-n jelent meg Steinbach Józsefnek, a Zsinat lelkészi elnökének, Molnár Jánossal, a Zsinat presbiteri elnökével közös közleménye, melyben, mint írják, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége szomorú szívvel értesült a radostjáni református templomot elpusztító tűzesetről, amelyben nem csak a 18. századi műemléktemplom, de a mellette álló 1762-ben emelt fa harangtorony is megsemmisült. A templomról legutóbb júliusban született átfogó képi dokumentáció, a Magyar Református épített örökségtár számára készült fényképek segíthetnek a minél pontosabb helyreállításban. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, amelyhez a jobbadni.hu oldalon vagy közvetlen utalással is lehet csatlakozni. Most erre biztatja a Zsinat elnöksége is a híveket, gyülekezeteket, aki teheti, járuljon hozzá az újjáépítéshez. Hegedűs Lórend Gézáné, a Magyar Református épített örökségtár vezetője, a református.hu-nak elmondta, a templom együttes egyik legnagyobb értékét a templom mellett különálló 1762-ben emelt harangtorony jelentette. Az ilyen a templomtól elkülönülő fatornyok Észak-Kelet-Magyarország református építészetének jellegzetes emlékei. A radostjáni torony azonban ezen belül is ritkaságnak számított. Felső, árkádos galériás része ugyanis nem négyszögletű, hanem hatszögletű volt. A helyreállítás egyik legösszetettebb feladata egyébként az 1784-ben készült festett fa mennyezet rekonstrukciója lehet majd. Csütörtök hajnalban 17,6 Celsius fokos különbség alakult ki az ország keleti és nyugati pontjai között, derül ki a Hungaromet ZRT Facebook bejegyzéséből. Azt írták, a Gyuri Egyetem meteorológiai állomáson csak 18 fokig csökkent a hőmérséklet, gyenge fagy pedig sehol sem fordult elő. A bejegyzéshez készített infografika szerint Győrben 18,4 fokot mértek csütörtök reggel, a leghidegebbet 0,8 fokot pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson, így 17,6 fok volt a különbség az ország nyugati és keleti része között. Ebben az évben már 28. alkalommal rendezik meg a bihari számadónapokat Berettyó-Újfaluban. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara a várossal és a helyi partnerekkel együttműködve biztosít bemutatkozási lehetőséget a térség vállalkozóinak, termelőinek, kézműveseinek. Ma már a szakképző intézmények és a környék szociális szövetkezetei is megjelennek a programon, amit kulturális műsor is színesít. Most hétvégén, október 9-én és 10-én több mint 70 kiállító vonul fel a városi sportcsarnokban, több díjat is átadnak majd. Az esemény nyitányaként hagyományosan megkoszorúzzák az első világháborúban elesett berettyó-újfalui iparosok és kereskedők emléktábláját.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Borsodaba Üzemblén megyében él az országban a legtöbb hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a halmozottan hátrányos helyzetű kiskorúak aránya az országos átlag közel háromszorosa. A nyilvántartott hátrányos helyzetű gyermekek száma a megyében meghaladja a 15 ezer főt. Ennek oka elsősorban a szülők alacsony iskolai végzettsége, a rossz lakáskörülmények és a mély szegénység. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület adománygyűjtő kampányt indított egy bank segítségével, ahol adakozni lehet a rászoruló gyermekek orvosi ellátására. Miskolc és környéke, Borsodaba-Üzemplén megye kiemelt figyelmet kap munkájuk során, mondta rádiónknak Edvi Péter, alapító elnök. Tisztelettel köszöntöm Edvi Péter alakító elnököt, mert hogy most a rászoruló gyermekek orvosi ellátásáért gyűjtenek. Itt a miskolciak számára is adódik majd a lehetőség, hogy ezt megtegyék. Hogyan, milyen módon?
2: Hát ez nagyon egyszerű. Nekünk van egy nagy önkéntes orvoscsoportunk, meg vannak orvosi rendelőink is, és ezeknek a működtetésére, illetve a gyerekek vizsgálatára, kezelésére, műtéteire kérünk segítséget, és nagyon nagy szerencsénkre az OTP mellénk állt, és az OTP automatáin keresztül lehet ezeknek a gyerekeknek, illetve rajtunk keresztül a gyerekeknek segíteni.
1: Megkérdezhetem, hogy Erdélyben tartózkodik, nem esetleg egy orvoscsoporttal?
2: De pontosan, nekünk van egy 88 tagú önkéntes orvoscsoportunk, és minden évben kétszer, tehát egyszer tavasszal májusban, és egyszer október elején eljövünk Erdélybe, és itt is vizsgáljuk, kezeljük a gyerekeket, és azokat a gyerekeket, akiket nem tudunk itt meggyógyítani, akkor általában a helyi kórházak segítségével megpróbálunk nekik segíteni, és hogyha az sem megy, akkor áthozzuk őket Magyarországra, és Magyarországon kapják meg a szükséges kezelést. Ez zajlik éppen most ezen a héten.
1: Igen, mit tapasztalnak, mekkora az érdeklődés, mennyien jelentkeznek, és milyen ott az ellátás? Tehát mennyire van szükség az önök munkájára?
2: Hát nézze, ez már egy hagyomány, mi 35. éve járunk ide, minden évben kétszer, tehát hogyha így az, akkor éppen csak azért vagyunk 68-szor és nem 70-szer, mert a Covid évében egy év kimaradt, de hát ismernek minket, számon tartják a munkánkat, és hát bizony sokan vannak, akik várnak is minket. Ugyanakkor azért meg kell mondanom, hogy addig, ameddig mondjuk 20 évvel ezelőtt nagyon-nagyon nagy szükség volt ránk, az orvostudomány azért itt Erdélyben, Romániában is sokat fejlődött, tehát ugye lemaradásból sokat behoztak, és most már közben vannak itt is jó kórházak, jó szakemberek, régen is voltak, csak a felszereltség nem volt túlságosan jó, de most a felszereltségben is elég sok mindent behoztak, úgyhogy egy öröm velük együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy talán még 4-5 év, és lehet, hogy nem is lesz ránk többet szükség, bár bizonyos tekintetben a paciensek mondjuk úgy, hogy hozzászoknak, hozzánőnek az orvoshoz, tehát hogy vannak olyan mondjuk visszajáró betegeink, akik adott esetben közben már felnőttek, és már a gyerekeiket hozzák, csak azért is, mert mondják, hogy a doktor bácsi vagy a doktor néni engem is megteszett gyógyítani ezelőtt 20 évvel, és hát gondoltam, hogy most tessék megnézni a gyerekemet is. Ezt ilyenkor szívesen megnézzük, de hát legtöbbször azt is mondjuk, hogy de hát ilyen egyszerű betegséggel az itteni körzeti orvos is nagyon jól tud segíteni, nem szükséges, hogy hozzánk jöjjenek. A fogyatékkal élő gyerekeknél ott azért még nagyobb szükség van ránk.
1: Milyen jellegű vizsgálatokat tudnak elvégezni, és városban vagy falvakban vannak többet?
2: Igen, mi nagyon igyekeztünk a kis eldugott falvakba eljutni, ahol nagyon rossz volt az orvosi ellátás, közben azért ez is változott itt, tehát most már inkább a speciális eseteket keressük ki. Meg nem beszélve arról, hogy vannak bizonyos szaktudások, ami közösen fejlődnek. Tehát, hogy vannak olyan erdélyi kollégák, akik a pesti kollégával együtt fejlődnek, együtt tanulnak, és éppen ezért például legnagyobb örömünkre például a Heinpál Gyerekkórháznak az urológusait közösen sikerült kitüntetni az udvarhelyi urológusokkal, mert együtt tanulnak most már több mint 20 éve, együtt fejlesztenek metodikákat, és nagyon szép az együttműködésük. Egyikük tanul a másiktól, a másik az egyiktől, és azt gondolom, hogy ezek a betegek javára válnak, tehát hogy ez egy nagyon hasznos munka.
1: Most térjünk vissza beszélgetésünk eredeti témájához, mégpedig ahhoz, hogy október folyamán a rászoruló gyermekeknek gyűjtenek egy nagy bank segítségével, az ATM-ben jelölhetjük, ha adakozni szándékozunk. Vajon ez az erdélyi gyerekek számára is folyik ez a gyűjtés, vagy hazai gyerekek számára, hogy osztják majd el a bejövő adományokat?
2: Általában a tevékenységünknek a 90% az Magyarországon zajlik, és 10% a határon túl. Ez az arány mindig megmarad, tehát hogyha azokat a adományokat, amit a gyerekek most rajtunk keresztül kapnak, durván ugyanebben az arányban fog eloszlani, hiszen azért egy ilyen önkéntes orvoscsoport, hogyha eljön Erdélybe, azért annak vannak utazási költségei, vannak gyógyszerköltségek, van valahol lakni is kell, tehát hogy ez már eleve meghatározza a költségmegosztást, de ugyanakkor mondom, a költségeink 90%-a Magyarországon kerül felhasználásra, hiszen a rendelőknek vannak működési költségei, ott is azért gyógyszerek kellenek, a fogorvosi rendelünkbe vagy buszunkba kellenek különböző anyagok, amivel a fogkutásokat vagy a töméseket csináljuk, a röntgen is pénzbe kerül, tehát hogy egy gyereket röntgenezni kell, vagy ultrahangozni kell. Nem beszélve arról, hogy vannak mondjuk fűtési költségek is, tehát hogy ezeket a rendelőket fent kell tartanunk, és hát az az igazság, hogy ebben az évben nagyon nagy szükségünk is van a lakosságnak a segítségére, mert elvállaltunk még tavaly egy csomó munkát, aminél azt gondoltuk, hogy hát a kormány is segíteni fog. Le is írták, hogy segíteni fognak, de a pénz nem érkezett meg, se akkor, se később. Úgyhogy ilyenkor mindig azt szoktuk kérni a lakosságtól, hogy hát segítsenek egy kicsit jobban, mert azért mindent nem tudunk pótolni. És hát most ez az az év, amikor úgy néz ki, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a Magyarország lakosai besegítsenek, úgyhogy kérünk mindenkit, aki megengedheti magának, hogy egy beteg gyereknek segítsen, akkor azt tegye meg az ATM-eken keresztül, illetve hogyha én jól tudom, akkor a banknak a honlapján keresztül is lehet, vagy közvetlenül a mi honlapunkon keresztül.
1: Itt Észak-Magyarországon még mindig azt kell mondani, hogy bizony vannak olyan hátrányos térségek, ahol még az is gond, hogy eljussanak a szülők a gyerekkel az orvoshoz, vagy esetleg nem is viszik el az orvost, mert nincs szándékukban, de hát az a gyerek ugyanolyan ellátást igényel, tehát nyilvánvalóan, hogy ide Miskolcra környékére az észak-magyarországi falvakba is jut majd ebből a kezelésből.
2: Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország, és az az igazság, hogy egészen a Dél-Magyarország, tehát az Ormánság területe, az nálunk mindig egy külön figyelmet igényel. Tudjuk sajnos, hogy azokon a területeken bizony nagyobb szegénység van, mint általában az országban. Az az igazság, hogy már a 90-es években segítettünk ott Észak-Kelet-Magyarországon, és aztán, amikor, hát ezelőtt egy ilyen 15 évvel talán volt a felső zsolcai árvíz, akkor segítettünk ott különösen sokat, mert hát azért az megrendítő volt, hogy hirtelen kiöntöttek a folyók, és az embereket a házukból kiöntötte, és akkor még többet voltunk azon a területen, és sok helyre eljutottunk, ami nem is volt annyira benne az emberek fejébe, meg a híradásokban sem, mert mindenki felső zsolca, de eljutottunk egy pár faluba, ahol láttuk, hogy hát azért még annál is sokkal nagyobb a baj, csak hát mivel mondjuk úgy, hogy a sajtó leragadt az első nagyobb falunál, ahol baj volt, így aztán nem jutottak el olyan kis falvakhoz, mint segítettünk ott sok kis faluba, és hát azt láttuk, hogy bizony nagy baj van, és hát a legtöbb helyen ráadásul akkor még alig-alig volt orvosi rendelő, és hát nagyon csodálkoztunk, hogy bizony nem is tudtuk korábban, hogy azért az ellátottság Észak-Magyarországon, Észak-Kelet-Magyarországon ennyire hiányos. Azóta tudom, hogy sikerült egy pár helyen azért bepótolni a hiányosságokat, de hát azért láttuk, hogy bizony még nagy bajok vannak.
1: Igen, hát nagyon sok házi orvosi praxis üres ezen a területen, betöltetlen.
2: Igen, tehát hogy az mondjuk általános tünet sajnos Magyarországon, hogy több praxis betöltetlen, és nincsenek a praxisok betöltve. Hát ez

0: de hát a tiszteletből nem lehet megélni. Úgyhogy ezért ezen a területen bizony elég nagy baj van. Sajnos nem csak Észak-Kelet-Magyarországon, hanem egész Magyarországon.
1: Na hát egészen messzire eljutottunk alaptémánktól, az adománygyűjtéstől, amely október végéig folytatódik. Biztos, hogy lezárják október végén ezt a gyűjtést?
0: Hát nézve, nekünk vannak természetesen vágyaink, de hát egy másik dolog, hogy tudjuk, hogy az OTP-t sokan kérik, hogy nekik is segítsen. Velünk annyira kedvesek, meg annyira látják, hogy milyen nagy a baj, hogy nekünk egy viszonylag hosszú időt engedtek, tehát az egész október hónap a miénk, de hát ettől függetlenül tudom, hogy sok száz szervezet sorba áll, hogy ők is sorra kerüljenek, úgyhogy október végén, vagy legkésőbb november első napjában minket is le fognak lenni a listáról, mondván, hogy hát ennyit tudtak segíteni. De hát egyelőre nagyon köszönjük, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk, és hogy segítik a munkánkat, és főleg az ország lakosságának nagyon köszönjük, hogy most már a második alkalommal segítenek, hiszen amikor nem olyan régen segítséget kértünk az ösztöndíjas gyerekeknek, akkor is nagyon komoly segítséget kaptunk, ahol ugye talán emlékszik, hogy 100 gyereket raktak ki az ösztöndíj programból, és az ország lakossága és kisebb vállalatok, kisebb-nagyobb vállalatok összesen 168 ösztöndíjat gyűjtöttek össze a gyerekek számára, úgyhogy végül a gyerekek jól is jártak, mert 100 gyerek került ki az ösztöndíjból, és 168 jön be, tehát az 68-an még több gyerek is kap ösztöndíjat, mint eredetileg úgy nézett ki szeptember 1-e környékén, hogy nem lesz ösztöndíjuk, aminek természetesen nagyon-nagyon örülünk, nem beszélve a gyerekekről, akik egy nagyon hálálkodó leveleket írnak, meg a szülők is, hogy hát milyen jó, mert hát meggondolkoztak azon, hogy esetleg Pistike Katika nem is folytathatja annyira tovább a tanulmányait, hanem majd elküldik inkább valami szakmunkás képzőbe, és hát ehhez képest meg most úgy néz ki, hogy ezekből a gyerekekből mérnökök, tanárok, informatikusok, fizikusok és így tovább lesznek, ami meg egy nagyon nagy öröm, és az országnak nagyon jó. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amire nagyon büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk a gyerekekre, hogy ilyen jól tanulnak ebben a nagy szegénységben. Büszkék vagyunk az ország lakosságára, hogy összeadták, és egy kicsit büszkék vagyunk magunkra is, hogy milyen jól kitaláltuk 32 évvel ezelőtt a programot, és hogy milyen jó visszhangja van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon hálásak vagyunk a ország lakosainak, a rádióhallgatóknak, hogy ennyire komolyan reagálnak arra, amit mondunk, amit kérünk, és rajtunk keresztül nagyon sok gyereknek segítenek.
1: Ez alkalommal tehát október végéig a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a rászoruló gyermekek orvosi kezelésére gyűjt. Tegyék meg, ha lehetőségük van, néhány 100 forinttal is megtehetik ezt. Nagyon szépen köszönjük az elmondottakat Edvi Péternek, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökének. Jó munkát kívánunk önöknek, és sikeres gyűjtést. Viszonthallásra!
0: Köszönöm az interjút, viszonthallásra!
2: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: 2,5 év fejlesztés, 3 év gyártás és tesztelés. 26 mérnök, 35 ezer munkaórája. 10,5 tonna alapanyagból 156 kg kész alkatrész, 7600 dokumentum és 58 közvetlen beszállító. Ezek a paraméterei a CO2M elnevezésű műhold alkatrészének, amely az Európai űrügynökség Copernicus földmegfigyelő műholdja lesz, és amely az eddigi legnagyobb terméke a miskolci székhelyű Admatis Kft.-nek. Ennek a műholdnak a feladata az emberi tevékenység eredményeként a légkörbe kerülő éghajlatot károsító gázok, például széndioxid, nitrogéndioxid mennyiségének mérése. Ezt az alkatrészt mutatták be a gyártók, a beszállítók és a sajtó képviselői előtt. A műszerről Pántya Bálint projektvezető beszélt a cég high-tech laborjában.
2: Ez egy olyan berendezés, ami majd egy műszernek fogja igazából a hőstabilitását biztosítani. Majd lesz egy műszer, ami egy spektrométer, ez azt jelenti, hogy a fényt méri, lenéz a föld felé és itt méri a fényt, és különböző hullámhosszokra szétbontva meg tudja állapítani, hogy milyen gázok és milyen anyagok vannak a légkörben. És ez egy kifejezetten pontos berendezés lesz, eddig nem létezett ennyire pontos, viszont ahhoz, hogy jól működjön és jól mérje a jeleket, ahhoz egy nagyon apró hőmérséklet tartományon kell működnie, ez mínusz 33 fok, és 1/100 Celsius fokot változhat a hőmérséklet. És ezért kell az, hogy egy viszonylag jól körülhatárolt hőszigetelő berendezés legyen körülötte, ami egyrészt elszigeteli a külső felesleges hőtől, másrészt, amit a műszer saját maga generál, azt a plusz hőt vezeti el ki az űrbe.
1: A megrendelő, a francia megrendelő, ha úgy jól értelmeztem, azt mondta, hogy megoldották a lehetetlent.
2: Nagyjából igen, mert nagyon nagy komplexitással egy nagyon alacsony tömegű alkatrészt kellett csinálni, és sajnos a két dolog az ellensége egymásnak, tehát ahhoz, hogy jó legyen a hőstabilitása, az nagyon vastag falu alkatrész kellene, hogy legyen, viszont a tömeget csökkenteni kell minden áron, amihez nagyon vékony falu alkatrész kell.
1: Mert hogy ez egy nagyon nagy alkatrész, mondjuk el talán ezeket a paramétereket.
2: Ez 1300 mm-szer 1400 mm-szer 550 mm nagyságú az egész, és a falvastagságnak a nagy része az csupán 2 mm, és így is 56 kg-os az egész berendezés, ami soknak számít az űrben.
1: 19-ben kezdődött ez a munka, most 26-ot írunk. Mi az, amit a legnehezebb fázisának ítél meg a kísérletekben?
2: Hát, nehéz megítélni, de talán a tervezés része volt, és talán a projektnek az eleje. És az nem is maga miatt, a műhold miatt volt nehéz, hanem hogy ez a 2019-2020, ekkor volt, hogy a Covid időszak. És általában azt szoktuk mondani, hogy azért ez egy személyes jellegű munkavégzés. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok közös találkozó van a vevővel, ahol részletesen el tudják mondani, hogy mit szeretnének, és részletesen meg tudjuk mondani erre a technikai megoldást. Na most a Covid miatt sajnálatos módon körülbelül 2 éven keresztül nem is találkoztunk a vevővel, és ezért telekonferenciákon keresztül, telefonon keresztül nagyon nehéz volt a kommunikáció. Szerintem lassított is legalább 1 évet, 1 évet az egész projekten ez a dolog, mert ők sem ismertek minket, mi sem ismertük őket, és mondjuk úgy, hogy ők nem a jó kérdést tették fel, amire mi nem a legjobb választ tudtuk adni. Ezért ez volt a legnehezebb időszak, mire elkezdtünk összecsiszolódni annyira, hogy az igazi érdemi munka el tudott kezdődni normálisan. De bonyolult volt minden része, nagyon sok új alkatrészt kellett hozzá tervezni, mert később jött rá a vevő, hogy hú, hát ez így nem fog működni, még szükség van erre, még erre is szükség van, ezt is építsétek be, és akkor ez a folyamatos újratervezés, folyamatos tárgyalások, pontosan mennyi pénzbe is kerülhet ez az egész, ha módosítunk rajta, ha így módosítunk, akkor a tervezési fázis volt szerintem a legnehezebb. Természetesen a gyártás is nagyon bonyolult volt, azt megvalósítani, amit megterveztünk, de az talán kicsit már egyszerűbben ment.
1: Most ez a műszer hova kerül? És mi lesz a sorsa? Mikor kerül fel az űrbe?
2: Jelenleg ugye ez a harmadik példány. Az első két példányát azt már leszállítottuk Franciaországba, és jelenleg ott van a tesztfázis alatt, ami eltart szerintem körülbelül a jövő év közepéig. Viszonylag hosszú teszteket végeznek rajta, nem magán a mi eszközünkkel, hanem már az egész összeállított. Mi oldan a spektrométerrel méricskének ezt azt csinálnak. Ugye ez a harmadik példány, ez most jelenleg a végtisztításra vár, ez azt jelenti, hogy véget ért a tesztkampány, minden működik, örülünk, és lassan lesz az a pillanat, hogy eljön a vevő is hozzánk, újra megtekinteni a harmadik példányt, és megadni a beszállítási engedélyt. És ekkor lesz az, hogy szétszedjük darabra, mert darabokban szállítjuk el a vevőnek az ő kérésére, és utána ebben a tiszta sátorban fogjuk szépen aprólékosan megtisztítani. Ez azt jelenti, hogy leszedjük róla, hogy a tiszta szobában van szinte folyamatosan, de így is úgy is elkerülhetetlen, hogy valamennyi por rá kerüljön bizonyos részeire.
1: Na most mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi itt beöltöz. A High Laborban beszélgetünk.
2: Így van. Itt vagyunk a tiszta szobában jelenleg, ami egy ISO 8-as tiszta szoba. Ez azt jelenti, hogy a levegőben levegő részecskéknek a maximális mennyisége az 2 millió alatt van. Egy normál térben, mondjuk egy normál szobában ennek a tízszerese szokott.
1: És itt a sátorban mi van?
2: A sátorban ott egy ennél még két nagyságrenddel kisebb van, tehát ott körülbelül 200 ezer porszemcse lebeg csak úgy a levegőben, ami viszonylag kevésnek számít, de természetesen a folyamatos elszívás és befújás miatt minden áron meg kell akadályozni, hogy a por leülepedjen magán az alkatrészen. A tisztítás is gyakorlatilag úgy történik, hogy folyamatosan törölgetjük különböző kemikáliákkal, illetve aprólékosan a végén fülpiszkálókkal minden egyes porszemcsére vadászgatunk és úgy szedjük le. Egy ilyen alkatrésznek, mondjuk az egyik részének a megtisztítása, az körülbelül 5 napot vesz igénybe legalább 3 embernek, amíg minden egyes részén, minden egyes kis apró szennyeződést eltávolítunk. És miután megtörténik a végtisztítás, utána bekerülnek a végső zacskóba, dupla zacskóba kerülnek jellemzően, be a dobozba, és szintén utazik Franciaországba. Ez jelenleg 2026. októberére van satszolva, vagy ekkor történik meg.
1: Bárci Tamás ügyvezető. Hát most jöttünk ki a laborból, és tényleg egy fantasztikus élmény volt látni ezt a műszert. Miről van szó?
3: Egy olyan műszerről beszélgetünk, amelyik azt a funkciót, azt az európai képességet támogatja, hogy Európa képes legyen monitorozni a földünknek az állapotát, a környezetvédelmi állapotát. Ez a CO2M nevezetű műholdnak lesz egy része, és ez a műhold, ez a föld légkörének a széndioxid tartalmát fogja mérni. Az, hogy kik a kibocsátók, hol mennyi bocsátódik ki, kik a szennyezők, a szennyező anyag hogyan oszlik el a légkörbe magasság szerint, és a föld felszínén hol találhatóak. Ez a tudományos funkciója az egész műholdnak, és az Admatis Kft. A sok-sok beszállító mellett az egyik, aki ennek a műholdnak egy valamilyen eszközét fejlesztette és gyártotta le. Itt három műholdról beszélünk, és a mi általunk két példányban már leszállított, és a harmadik példány az pont a heteken belül fog leszállítódni. Az a funkciója, hogy a műhold belsejében elhelyezkedő kulcs mérőműszerek, tudományos műszerek, detektoroknak a hőmérsékleti stabilitását fogja biztosítani. Ez azért kihívás, mert ez a műhold alacsony földkörüli pályára megy, 100 percenként megkerüli a földet, és szó szerint kap hideget, meleget, ami azt jelenti, hogy plusz 100 fok, mínusz 100 fok, plusz 100 fok, mínusz 100 fok, tehát óriási hőingadozás van kívül, de a műhold belsejében a műszereknek pedig, hát ideális esetben 100 fok pontos hőstabilitást kell biztosítani, tehát nem lehet se melegebb, se hidegebb, mínusz 33 foknál. És ezt éveken keresztül kell tudni biztosítani, úgyhogy közben nincsen szerviz, nincsen nagy javítás, nem tudok fölmenni, nem tudom kicsavarozni, becsavarozni, megtordozni, megfordozni. Ezt az ember egyszer megcsinálja, és remélhetőleg évekig ez funkcionálisan működőképes marad.
1: Ön a prezentációjában felvázolt ezt a 26 esztendőt, és már számos olyan projektről számolhatott be, ami fent van az űrben, ami készül az űrbe, vagy ami fent van, de már nem működik. Tulajdonképpen hogy lehetne ezt a 26 évet röviden összefoglalni?
3: Nagyon büszkék vagyunk arra, amit elértünk. Nagyon nehéz utat jártunk be, és nagyon nehéz utat járunk most is. De egy olyan csapatot sikerült összegyűjteni, akik, bármilyen furán hangzik, ezt szeretik. Tehát ők szeretik azt, hogyha kihívás elé állítjuk őket, szeretik azt, hogyha nehéz feladatot kapnak, ezzel együtt szeretik azt, hogy komoly nemzetközi együttműködésekben vesznek részt. A vevőnk az mindig külföldi, az együttműködő partnereink sok esetben külföldiek, és ugyanazokon a projekteken tudnak itt Miskolcon dolgozni, mintha Európa valamilyen más nagyvárosában élnének. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség számukra, hogy az ország Miskolc elhagyása nélkül pontosan ugyanazokban a projektekben tudnak részt venni, mint a párizsi, milánói, nem tudom én, müncheni hasonló kollégáik, és itt valamennyire lokálpatriótaként itt maradva tudnak ebben részt venni.
1: Na mert hogy az ide kerülő mérnökök a Miskolci Egyetemről jönnek?
3: Szeretvedett a banda, de többségében, döntő többségében a Miskolci Egyetemen végeztek.
1: De itt válnak űripari mérnökké?
3: Itt nálunk válnak űripari mérnökké. Ugye jelenleg Magyarországon igencsak gyerekcipőben jár az űrmérnök képzés. A Miskolci Egyetem ezt elindította másfél éve, ha jól emlékszem. Az első még nem végeztek, és akkor is majd meglátjuk, hogy ott az ott végzett mérnökök mennyire hadrafoghatók egy igazi ipari környezetben. Magyarul mondva az admat is, a humánerő forrás metszetét nézve mindig azon volt, hogy fiatalokat vegyünk fel, vagy frissen végzettet, vagy olyat, akinek még csak egy munkahelye volt, nálunk szocializálódjon, a mi céges kultúránkat próbálja ő megszokni, megtanulni, ez legyen neki az alap, és a szakmai tudást is azt itt házon belül tudja magára venni, úgy, hogy ez egy soha véget nem érő tanulás. Tehát mi nem egy olyan munkahely vagyunk, hogy valaki elvégzed egy iskolát, vagy ettől függően ide jön hozzánk, egy cégen belül elmegy egy hónapos tanfolyamra, és akkor ő ki van képezve, és tudja, hogy mit kell csinálni. Ez egy nyugdíjig, illetve halálig tartó folyamatos tanulás, és remélhetőleg minden nap úgy megy haza az ember, hogy picit okosabb, picit ügyesebb, mint mikor reggel bejött a munkahelyre.
1: Hogyha az admatist jellemezni akarnánk, itt vagyunk a Kiliánban, egy már-már iparterületnek számító részen, több labort kialakítottak már, de hát tulajdonképpen nem nagyon tudják az emberek, hogy mi történik itt a falakon belül, hogyha Európa űriparában akarjuk elhelyezni az admatist. Ezt a 26 embert, ha jól tudom, aki itt dolgozik,
3: Többen 26-an ezen a projekten dolgoztak. Tehát egy szűk 40 fős csapatról beszélünk.
1: Akkor is nagyon kevesen vannak. Most helyezzük el Európa űriparának térképén a céget.
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen realistának kell lenni. Európában sok cég van, űripari cég, vannak óriás cégek, több ezer, több tízezer alkalmazottal, az Airbus, a Thales, az OHB. Nyilvánvalóan mi nem akarunk nekik a versenytársai lenni. Nekünk az a célunk, hogy ezeknek a cégeknek tudjunk beszállítani. És ez elsősorban nem azon múlik, hogy hány fős a cég, hanem azon múlik, hogy mit tud letenni az asztalra. Tehát mi az a eszköz, szoftver, akármi, ami nemzetközi high-tech piacon versenyképes. Ha ezt a metszetét nézzük a dolognak, akkor azt gondolom, hogy az admatisnak van mire büszkének venni. Nagyon sok megkeresésünk van, tehát nagyon sok nyugat-európai cég keres meg minket, hogy tudunk-e nekik beszállítani, tudunk-e együttműködni, akár egy fejlesztéses projektben, akár igazi beszállításban, sokan találnak meg minket. Ez pedig azért van, mert az elmúlt sok év során a végzett projektjeink végén mindig elégedett volt a vevő. Tehát nekünk egy olyan filozófiánk van, ami az én ügyvezetői képességemet mondjuk minősíti, hogy milyen béna vagyok, hogy mi akkor is befejezünk egy projektet, és akkor is elégedetté tesszük a vevőt, ha az a projekt az veszteségessé válik nálunk. Tehát én nem mondom azt, hogy belefogunk egy 3 éves projektbe, nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt az elején elterveztük, és akkor nem mondom azt 2 év múlva, hogy bocsi, mi kiszállunk, hanem mi akkor is megcsináljuk, mert abban hiszek én személyesen, hogy az a vevő vissza fog jönni. Mm. És hosszú távon a nagyon-nagyon fontos, hogy egy cégről milyen vélemény alakul ki. Ugyanis fönt a döntéshozói szinten, a nemzetközi döntéshozói szinten ez nem egy nagyon-nagyon nagy kör, tehát ez egy viszonylag szűk kör, nem olyan borzasztó sok ember van, aki meghozza a döntéseket, és nagyon fontos, hogy ők mit gondolnak egy-egy cégről. És nagyon nehéz felépíteni egy renomét, nagyon nehéz azt felépíteni, hogy egy megbízható partnernek tekintsék az embert, hogy elhitessük, hogy mi teljesítünk, elhitessük, hogy nem sumálkolunk, elhitessük azt, hogy velünk jól jár, és egy pillanat alatt le lehet rombolni ezt a renomét, és erre mi vigyázunk.
1: Na most egy személyes kérdés, amikor elalvás előtt eloltja az olvasó lámpáját, akkor végig gondolja, hogy na, én most egy olyan kütyűn dolgoztam, ami a Marsra megy, én egy olyan kütyűn dolgoztam, ami a Jupiter felé megy, és egy olyan kütyűn fogok dolgozni, ami a Hold felé megy. Szóval ez egyszerűen olyan horizontális táblatokat nyit, én nem tudnék elaludni.
3: Ugye, igen, tehát ez egy nagyon-nagyon különleges állapot, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez így van. De cégen belül nekünk ezek a mindennapok. Tehát mi ugyanilyen projekteken dolgoztunk tegnap is, 5 éve is, meg 10 évvel ezelőtt is, és remélhetőleg 5 meg 10 év múlva is ugyanilyen projekteken fogunk dolgozni. Mindig vannak stresszes időszakok, mindig vannak olyan projektek, a projekteknek olyan részei, ami stresszt okoz. Műszaki oldalról nem tudjuk megoldani, nem úgy sikerül, a beszállító nem teljesít, csúszik, pénzügyi problémáink vannak, és akkor ez tud feszültséget okozni. De egy nagyon-nagyon erős kompenzáció a siker. Tehát amikor elérünk egy mérföldkövet, amikor tudunk szállítani, amikor egy nemzetközi versenyben el tudunk hozni egy projektet, el tudunk hozni egy megrendelést, ez mindig akkora löketet ad, ami abszolút felülírja azt, hogy egyébként a napi rutinban hát mindennaposak a problémák. Ugye szokták mondani, hogy a mérnök igazából az semmi más nem csinál, mint problémát old meg. Tehát olyan nincsen, hogy minden simán megy. Hogy én azt kitalálom, eltervezem, és akkor az pont úgy, meg mindig közben jön valami. Mindig. És hát ezeket meg kell oldani, ezt hozzá kell edződni. És egyébként pedig azok a missziók, amiken dolgozunk, amit mondott is, hogy Mars, meg Jupiter, meg Hold, meg nem tudom, ide meg oda mennek, óriási kihívás, de amikor az ember bekerül egy nemzetközi csapatba, az támogató. Tehát nagyon nehéz bekerülni egy-egy ilyen programba, egy-egy misszióba, de amikor bekerült az ember, akkor egy közösségbe kerül, és ez a közösség, ez összetartó, és a közösségnek egy célja van, hogy ez meg tudjon valósulni. Tehát a közösség az segíti egymást. Nem megy a kiszorítós, de nem megy a mutogatós, nem szúrnak ki az emberrel, hanem mindenki a maga módján egy irányba megy, egy célért dolgozik, és nagyon jó ennek a közösségnek a tagjának lenni.
1: Végül egy záró kérdés, amit szerintem sokan feltennének önnek, hogy a jelen állapotában a gazdaságnak, most ezt maradjunk Európában, mennyire befolyásolja az űripart? Függetlenül megvan az űripari kutatásokra valahol a pénz, vagy ugyanúgy ki van téve a különböző energia, alapanyag mindenféle válságoknak?
3: Azt szokták mondani, hogy az űripar az reziliens, ami azt jelenti, hogy függetlenedni tud a ciklikus gazdasági mozgásoktól. És ez igaz. Tehát a különböző gazdasági válságok a múltban nem érintették az űripart. Ennek több oka van. Az egyik oka az az, hogy itt hosszú távon gondolkodik mindenki. Tehát jelenleg mi is most kezdünk el dolgozni egy olyan projekten, aminek a tervezett fellövési ideje 2042. Ezt most hogy számoljam? 15 év múlva. És azután a 8 évig fog utazni, amíg odaér a Szaturnuszhoz, és ott fog majd működni. Tehát itt évtizedes távlatokban gondolkoznak az emberek, és ennek a pénzügyi vonatkozása is évtizedekre hatnak ki. Tehát az, hogy egy évig, két évig van egy kis megbicsaklás, vagy fölfutás, azt az űripar az igazán kisimítja. Tehát ilyen értelemben nincsen ránk hatással, a napi politika, a napi energiaügyek nem érintenek minket. A másik oldal, az is inkább pozitív, hogy egyébként az űripar az felfutóban van. Tehát egyre több rakéta épül, egyre több kilövőállomás épül, egyre olcsóbb akármilyen eszköz följuttatni az űrbe, egyre több műhold épül, egyre több szolgáltatás épül különböző űreszközökre, és ez mind-mind abban az irányban mutat, hogy hiány van cégekből, hiány van szakemberekből, hiány van infrastruktúrából. Ez már kb. 10 éve elkezdődő folyamat, és ez nő. Tehát egy nagyon jó piaci pozícióban vagyunk, hogy egy olyan iparágban dolgozunk, ami nagyon-nagyon gyorsan nő, világszínvonalon nagyon-nagyon gyorsan nő, és egyébként pedig Magyarországon vagyunk, ahol hát mi mindig egy kicsit lassabban szoktunk nőni, meg utána menni, de mi próbálunk a világ trendjéhez igazodva különböző fejlesztéseket csinálni, hogy versenyképesek tudjunk maradni a jövőben is, és ezáltal megélhetést biztosítani az embereknek, és folyamatosan lassú tempóban, szándékosan lassú tempóban, de folyamatosan növekedni.
1: A miskolci székhelyű Admatis Kft. 6 éves fejlesztési, gyártási és tesztelési folyamatok után sikeresen elkészítette az eddigi legnagyobb magyar űreszközt. Az ebből az alkalomból tartott bemutatón készült összeállításunkat hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés, ezt a kormány szóvivő jelentette be a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda elmondta, a kormány.hu oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben a bicskei jelentés hatására, bevezetik az anonim jelzést és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Hangsúlyozta, súlyos vagy vezetőt érintő ügyben kötelező lesz a független külső vizsgálat és az azonnali dokumentált kockázatértékelés. A fenntartói ellenőrzésekbe előre be nem jelentett helyszíni látogatások, valamint a gyermekekkel és a dolgozókkal vezetői jelenlét nélkül lefolytatott beszélgetések is beépülnek. Nem támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését, mert az veszélyezteti a magyar kis és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást a vállalkozásban működő termelőtőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják, közölte a VOSZ. A tervek szerint az 1 milliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a vállalkozói részesedéseket is beszámítják majd. Közölték, magas cég érték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez. Ha emiatt többletosztalékot vesz ki, az a vállalkozás fejlesztési forrásait csökkentheti, mutatott rá közleményében a szövetség. Ezért a VOSZ célzott mentességet kér a Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló vállalkozói vagyonra. A szervezet azt is javasolja, hogy nyújtson kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és a munkavállalók képzése. A VOSZ a tervezett adókulcsok csökkentését is javasolja, valamint fokozatos bevezetését. A társadalmi egyeztetésre megszabott október 14-i határidő meghosszabbítását is kezdeményezik, és közvetlen tárgyalást a pénzügyminisztériummal. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készülhet az idén Franciaországban, a francia mezőgazdasági minisztérium szerint az elhúzódó hőség és asszály továbbá a szőlőterület csökkenése miatt. A minisztérium legfrissebb előrejelzése azt mutatja, hogy Franciaország 34,9 millió hektoliter bort termel az idén, ez meghaladja az egy hónappal korábban várt 33,9 millió hektolitert. Az idei bortermelés 2%-kal marad el az elmúlt év eleve alacsony szintjétől, és 14%-kal kisebb a 2021 és 25-ös évek közötti átlagnál. Champagne-ban a szüret szeptember elején fejeződött be, ami rendkívül korai időpontnak számít. A bortermelés a fagy, a jégeső, az asszály és a hőség miatt összesen 1,34 millió hektoliter lesz itt, ami nagyjából a fele a tavainak és az elmúlt 5 év átlagának. Szinte mindegyik francia borrégióban csökken majd a termelés tavalyhoz képest.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van a Rossi Beatrix országos tisztifőorvos, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, kezdet csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást, jó napot kívánok önnek is.
2: Jó napot kívánok.
1: Körülöttem mindenki köhög, vagy aki nem köhög, annak leves az orra. Van most valamilyen járványunk, vagy nincs valamilyen járványunk?
2: Szeptember az a hónap, amikor a gyerekek visszamennek az iskolába, vége a nyári szünetnek, és hát a munka is elkezdődik az irodákban, zárt terekben egyre inkább, úgyhogy ilyenkor természetes, hogy a légúti fertőzések gyakorisága megnő. Ugye ezt a házi orvosok is jelzik számunkra. Ugye van egy surveillance rendszerünk, amiben őrszemházi orvosok jelentik az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulókat. Az influenza-szerű tünet az nem azt jelenti, hogy influenza, hanem csak légúti tünetek. Ez alapján látjuk, hogy van emelkedés. Azonban ez az emelkedés az egyébként kisebb, mint az előző évek hasonló időszakában tapasztalt emelkedés. Például influenza nincs még, óriás sejtes légúti vírus, azaz RSV, az se nagyon fordul elő. Valamennyi SARS-CoV-2, azaz COVID van, de az is kevesebb, mint amennyi az előző évek azonos időszakában, azaz szeptemberében megfigyelhető volt.
1: Ami most bennünk van, ez akkor micsoda? Egy valami, vagy sok valami?
2: Sok valami, nátha vírusok is lehetnek, tehát nagyon sok olyan légúti vírus van, amelyik enyhe tüneteket okoz, de igazából mi azért fokuszálunk erre a nagy háromra. A nagy három az tehát a SARS-CoV-2, az influenza és az óriás sejtes légúti vírus, az RSV, mert ezek tudnak leginkább súlyos betegséget előidézni. Az összes többi aprócska nátha vírus, ez leginkább enyhe megbetegedéseket okoz.
1: Ugye ilyenkor a gyerek, hogyha ordítva köhög, azért elmegy az iskolába, mert nincs hova tenni. A munkavállaló, ha lázas, azért elmegy dolgozni, mert fél, hogyha nem megy, abból csak a baj lesz. Na most hogy lehet így akkor jól védekezni, ha mindenkinek muszáj a zárt térbe lennie?
2: A probléma az, hogy ilyenkor az lenne legjobb, hogy aki légúti tünetekkel megbetegszik, maradjon otthon, legalábbis az első 2-3 nap mindenképpen, és ha utána mindenképpen akar dolgozni, akkor vegyen fel maszkot. A maszk nem terjedt el Magyarországon olyan széles körben, mint amennyibe én például szeretném látni, hogy elterjedt. Pedig ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy védjük magunkat másoktól, meg másokat is akkor, hogyha nekünk még vannak légúti tüneteink. Maszk olcsó, könnyen hozzáférhető, és gyakorlatilag mindenki számára megfelelő védelmet tud biztosítani, ha jól használják, tehát jól teszik fel. Úgyhogy leginkább az a legjobb, ha otthon marad, ha mégse tud otthon maradni, akkor tegyen be egy maszkot és vegye fel.
1: De van arra valami magyarázat, hogy miért nem terjedt el az első nagy Covid járvány után olyan klasszul elterjedt, mindenki maszkot hordott, bárhova is mentünk. Aztán leszoktunk róla.
2: Sajnos kényelmetlen, ez tény, tehát meg kell, hogy mondjam, hogy én is osztom azoknak a véleményét, akik azt gondolják, hogy kényelmetlen a maszk, de egymást megfertőzni meg még rosszabb. Tehát ilyenkor mérlegelnünk kell, hogy melyik a kisebbik rossz. A kisebbik rossz az, hogyha bevállalunk egy kis kényelmetlenséget, és felvesszük a maszkot, mint hogy megfertőzzünk másokat, vagy mi magunk megfertőződjünk. Tehát a maszk nem mindig kényelmes, ez tény és való, de alapvetően lehet benne levegőt venni, lehet jönni, menni, és lehet aktív maradni.
1: Késhegyi menővitáink voltak arról, hogy az viseljen maszkot, akinek éppen folyik az orra, vagy mindenki más, hogy neki ne folyjon az orra. Kinek kell?
2: Én egyébként azt gondolom, hogy akinek folyik az orra, és mégiscsak közösségbe kell mennie, mert mondjuk be kell vásárolnia, önála mindenképpen fontos, hogy vegye fel a maszkot. De ha járványos időszakba lépünk, főképpen azok számára, akik krónikus betegséggel élnek, vagy akiknek nagyobb a kockázatuk arra, hogy súlyos lefolyású betegséget kapjanak el, légúti betegséget, az idősek például ilyenek, de akár a kisgyerekek is ilyenek lehetnek, ott érdemes saját magunkat is védeni a maszkkal. Tehát én azt gondolom, hogy nem ördögtől való az, hogyha egy egészséges ember maszkot vesz fel mondjuk a tömegközlekedésen, mondjuk influenza szezon idején, vagy pedig járványos időszakban, azért, hogy saját magát megvédje a fertőzéstől.
1: De milyen maszkot? Egy rétegű sebészeti maszkot, két rétegű FFP2-3, vagy olyat, amivel egy első világháborús gáztámadást is túl lehet élni?
2: Az első világháborús gáztámadásra alkalmas maszk az alapvetően nem opció szerintem, arra nincsen szükség. Én az FFP2 maszkot javaslom elsősorban, mert az a SARS-CoV-2 ellen is véd, aeroszolok képződhetnek, valaki köhög, tüsszög, hangosan beszél, és ez a maszk ennek a kivédésére is alkalmas, de már egy egyszerű sebészi maszk is ki tudja védeni a légcseppek, a levegőbe kerülő légúti váladékoknak egy jelentős részét, amin egyébként a vírusok utazhatnak.
1: Szelepes vagy szelep nélküli a jobb?
2: Én nem gondolnám, hogy kell a szelepes. Tehát egy sima FFP2, vagy egy sima sebészi maszk is elegendő.
1: Uh-huh. Mikortól járvány egy járvány? A számok mondják meg?
2: Az attól függ, hogy milyen fertőző betegségről beszélünk. Ha egészségügyi ellátásról összefüggő fertőzésekről, tehát kórházban vagyunk, akkor már két összefüggő eset járványnak minősül. Ott nagyon szigorúak az ilyen típusú definícióink. Amennyiben közösségi járványokról beszélünk, légúti vírusokról, influenzáról például, ott alapvetően kiszámoljuk a járvány küszöböt. Influenza vírus előfordulhat, de van egy pont, amikor átlépi az úgynevezett járványküszöböt, ezt előző évek átlagából számoljuk ki, és ha a járványküszöböt átlépi, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag elindul a járvány, ami azt jelenti, hogy várható, hogy rövid idő alatt nagyon sok ember megbetegszik.
1: A járványküszöb az egy konkrét szám, vagy valamilyen viszonyítási szám?
2: Az előző 5 év átlagából szoktuk kiszámolni, ez változhat, nyilván, hogyha változik a járványküszöbünk, tehát ezeket mindig felülvizsgáljuk, de ez összességében ez egy viszonyítási alap, ha úgy tetszik. Mi az értelme ennek, hogy számolunk járványküszöböt? Ugye nálunk az érdekes a járványban, mikor kell egyrészt figyelmeztetni a lakosságot, hogy na most akkor például kezdjen el maszkot hordani, ugye ha a járványküszöböt átléptük, mert akkor várható, hogy a környezetünkben is egyre több olyan ember lesz, akitől megkaphatjuk a fertőzést. Továbbá az egészségügyi ellátórendszer számára is ez egy nagyon fontos jelzés, hiszen sok beteg fog orvoshoz fordulni rövid idő alatt, föl kell erre készülni, és az egészségügyi dolgozók érintettsége is megnőhet, tehát ők maguk is betegek lehetnek, tehát ez mindig terhelés az egészségügyi ellátórendszerre. És akkor ott vannak azok a zárt közösségek, munkahelyek, idős otthonok, iskolák, ahol szintén fel kell készülni a járványra. Ez egy üzenet, hogy innentől kezdve számítani kell arra, hogy napról napra több beteg lesz.
1: Van arra valamilyen központi protokoll, hogy például egy kórháznak valamelyik osztályát milyen számtól kell lezárni és látogatási tilalmat elrendelni, vagy ezt a helyi igazgató mondja meg, ha úgy látja, hogy túl sok?
2: Alapvetően a hatósági intézkedések tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv dönt. Például egy kórház esetén, ha egészségügyi ellátásról összefüggő fertőzések fordulnak elő járványos formában, azt ki kell vizsgálni. Nyilván a kórház saját hatáskörben is dönthet bizonyos intézkedésekről, de hogyha nem sikerül a helyzetet normalizálni és a biztonságos betegellátást megfelelő időn belül biztosítani, akkor a hatóság is dönthet arról, hogy átmenet felfüggeszti például egy osztály működését, vagy felvételi zárlatot rendel el. Tehát erre természetesen vannak protokollok. A cél itt soha nem az, hogy egy osztályt bezárjunk, főképpen nem az, hogy egy kórházat bezárjunk, hanem az, hogy a biztonságos működést helyreállítsuk, és azt garantáljuk.
1: Mi a szűk keresztmetszet egy kórháznál? Az, hogy a személyzet talpon tudjon maradni? Vagy hogy ne menjen be annyi beteg, hogy még a szomszéd utcába is állnak?
2: A kettő együtt igaz. Tehát a probléma az, hogy ez a kettő együtt jár. Tehát ha járvány van, például légúti járvány, gondoljunk például a Covid-ra, erre talán mindenki emlékszik, akkor egyszerre volt probléma az, hogy az egészségügyi dolgozó beteg, és mindeközben sok ember érkezik a kórházba súlyos tünetekkel. Tehát a probléma az, hogy ezt együtt kell tudni kezelni, és ezért kell felkészülni ezekre. Már egy átlagos légúti szezonra is, de nyilván azt is jeleznünk kell, hogyha úgy látjuk, hogy egy szokásosnál súlyosabb szezonra kell készülünk, vagy mondjuk érkezik egy potenciálisan világjárványt okozó vírust. Idén erről nincsen szó, de ugye közelmúltban azért a Covid alatt megtapasztaltuk azt is, hogy nagyságrendileg nagyobb problémát okoz az, hogyha jön egy világjárványt okozó vírus, hiszen akkor mindenki fogékony, és egyszerre lesz nagyon sok ember beteg.
1: Azért fogékony mindenki, mert még nem tapasztaltuk? Ez az egyszerű magyarázata?
2: Igen, egy világjárványt egy új kor okozó okoz, ami ellen mindenki egyformán fogékony.
1: Az influenza elleni oltás érkezésének, minőségének, tartalmának mi a logikája?
2: Az, hogy az influenza elleni védőoltásban 3 vagy 4 törzset választanak ki mindig, az egészségügyi világszervezet tesz javaslatot arra, hogy milyen vírustörzsek kerüljenek be az oltóanyagba. Azért 3 vagy 4, mert 2 mindig az A-típus ellenvéd, és 1 vagy 2 a B-típus ellen. Most alapvetően, mivel az egyik B vírus típus, az gyakorlatilag eltűnt a Covid járvány során, ezért mostanában 3 komponensűek az influenza elleni vakcinák. És azt, hogy miért, vagy hogyan, mi alapján választják ki, hogy milyen vírustörzs kerül a vakcinába, ez úgy történik, hogy az előző szezonban, illetve a déli féltekén zajló járványban a laboratóriumi vizsgálatokat, hogy milyen milyen influenza vírusok okozták a legtöbb megbetegedést, ezeket elemzik, értékelik, és ez alapján döntenek arról, hogy az előző évihez képest kell-e változtatni az összetételt, mert mindig a legfrissebb vírustörzseket kell beletenni az influenza elleni oltóanyagba, amik nagy valószínűséggel betegséget fognak okozni a következő szezonban. Ugye a pech az az, hogy az influenza vírusok folyamatosan változnak. Ezt próbálja lekövetni ez a rendszer, ami nem mindig sikerül tökéletesen, van olyan év, amikor jobban véd a vakcina, van, amikor egy kicsit kevésbé véd a vakcina, de a törekvés mindig az, hogy azokra a vírustörzsekre készüljünk fel, amelyik előreláthatóan a legtöbb megbetegedést fogja okozni az elkövetkezendő szezonban.
1: Akkor is véd a vakcina, hogyha nem sikerül 100%-osan eltalálni azt a variációt, ami ide hozzánk bejön? Magyarul a vírus beleköpött a levesünkbe?
2: Igen, a vírus gyakran beleköp a levesünkbe, szó szerint, de ilyenkor is véd a vakcina, csak ilyenkor mondjuk nem fogja a 60%-et a fertőzéseknek kivédeni, csak mondjuk a 30%-et, ami még mindig sok. Tehát, hogyha háromból egyet kivéd, az is jó. Nyilván jobb, hogyha minden másodikat kivédi, az lenne a legjobb, ha mindegyiket kivédeni. Ez attól is függ, hogy mennyire illeszkedik a vakcinában található vírustörzsek antigén szerkezete az éppen keringő és betegséget okozó vírusok szerkezetével, de hát a vírusok azért alapvetően néhány hónap alatt is tudnak változni, úgyhogy van úgy, hogy meglepetést okoznak nekünk az egy adott szezonban.
1: A nagy Covid utáni első influenza járvány emlékeim szerint elmaradt. Ez azért maradt el, mert klasszul védekeztünk, és mindenkin volt maszk, meg nem lehetett közlekedni, ezért maradt el? Nem is, az házi orvosom mondta is, hogy el fog az maradni.
2: Igen, a két vírus között van azért különbség, bár mind a kettő légúti terjedésű, hogy a SARS-CoV-2 sokkal könnyebben és gyorsabban terjed, és ezért nehezebb ellene védekezni. Tehát van egy úgynevezett reprodukciós szám, ez egy olyan mutató, ami megmutatja, hogy egy ember átlagosan hány másikat fertőz meg. Ez a SARS-CoV-2 esetében jóval magasabb, mint az influenza esetében. Influenza esetében megfertőz egy ember kettőt, mondjuk átlagosan, míg a SARS-CoV-2 esetében 4-5, de a későbbi variánsoknál akár 10 is. Na most, mi történik, amikor védekezünk? Azt mondjuk, hogy a megbetegedések felét ki tudjuk védeni. Ugye a kettőből egyet kivétünk az influenzánál, akkor az a járvány az már nem tud beindulni. Míg, hogyha a SARS-CoV-2-nél 10-5 védtünk ki, akkor a másik 5 még mindig elég a járvány kivédésére. Mi következik ebből? Szóval, hogyha felvesszük a maszkot, az nem biztos, hogy önmagában elég egy SARS-CoV-2 járvány megelőzésére, viszont bőven elég lesz az influenzára, mert annak a terjedési képessége gyengébb. Ez kevésbé könnyen és gyorsan terjed, mint a SARS-CoV-2. Tehát, amikor a SARS-CoV-2 ellen védekeztünk, akkor nem mindig volt elég az a védekezés arra, hogy egy következő járvány hullámot megelőzzünk, viszont arra bőven elég volt, hogy az influenza már ne tudjon terjedni.
1: De az influenza legalább a terjedési képességét illetően egy megbízható? Tehát tudjuk,
2: igen,
1: hogy tud,
2: igen, az influenza
1: terjedni?
2: Nagyon megbízható, ez olyan 2 és 3 között van ez a reprodukciós szám, és ez eléggé stabil, kivéve nyilván, ha egy világjárványt okozó influenza vírus törzs érkezik, de most egyelőre ilyenről nincsen szó. A szezonális vírusok esetén ez 2 és 3 között van a reprodukciós szám, és ez viszonylag könnyen és jól megelőzhető, abban az esetben például, ha betegek nem mennek közösségbe, ha hordunk maszkot, és ha beoltatjuk magunkat.
1: Mi az aktuális ajánlása most közelgő influenza járvány esetén? Mindenki vegye föl, az vegye föl, aki olyan állapotban van, az vegye föl, aki beteg. Mi az ajánlás?
2: Először is egy nagyon érdekes helyzet állt elő, mert mióta én az eszemet tudom, olyan nem volt, hogy az influenza vakcinában mind a 3 vírustörzset cserélni kellett volna. Ugye, amiről az előbb beszéltünk, de most ez a helyzet, mind a 3 vírustörzset cserélni kellett, teljesen új a vakcina az előző évihez képest, az összetételét tekintve. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy gondolkodjon el azon, hogy védje magát. A legfontosabb nyilván azoknak a védelme, akik ki vannak téve a legsúlyosabb fertőzés kockázatának, idősek, krónikus betegek, zárt közösségekben élők, idős otthonokban élők. Illetve én azt szoktam mondani, hogy az egészségügyi dolgozók is egyértelműen ebbe a körbe tartoznak, nem csak azért, mert saját maguk is ki vannak téve a fertőzésnek, hiszen sok beteget látnak, hanem azért, mert ők kritikus munkaerőnek számítanak egy influenza járvány esetén. Tehát ez nagyon nagy baj, ha ők is kiesnek a munkából. Hát ők mindenképpen oltassák be magukat. Mindenki más esetén azt tudom javasolni, hogy mérlegeljen, hogy mi fontosabb neki, hogyha ő alapvetően szeretne lehetőség szerint egészséges maradni, és nem otthon nyomni az ágyat egy hétig 40 fokos lázzal, akkor igenis megérheti neki az influenza ellen beoltatni magát. Én minden évben beoltatom magam, mert én azt a luxus nem szeretném magamnak megengedni, hogy egy hétre kicsekkolok a munkából.
1: Mikor jön meg az első elérhető adag?
2: október végén, november elején, és időben is vagyunk, hiszen, mint mondtam, jelen pillanatban influenza vírus cirkulációt nem észlelünk, éppen ezért gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ezek a hónapok még influenzamentesen fognak zajlani. Decemberben már azért számíthatunk arra, hogy az első esetek, vagy akár a kisebb járványok is előfordulnak, de általában az influenza járvány Magyarországon január végén, február elején kezdődik, addigra viszont már be lesz mindenki oltva. Azért sem jó egyébként túl korán oltani influenza ellen, mert ugye az védőoltásnak a hatásossága, a védelem ereje, az annál nagyobb, minél közelebb vagyunk az influenza szezonhoz, tehát hogyha október végén, november elején elkezdődik a kampány,

0: vannak az emberek, tehát igazából mindig, minden évben azt tapasztaljuk, hogy decemberben, mivel a kontaktusok száma csökken, ezért az influenza, de bármilyen más vírusoknak a cirkulációja azért csökkenni szokott, és utána januárban aztán beindulnak, mert akkor már jelen van a népességben egy-egy influenza vírusos, egy-egy beteg, de igazából decemberben nem szokott elindulni, pontosan azért, mert viszonylag hosszú a szünet.
1: Csak várjon meg a januárt, a születésnapomat, és akkor menjek el az orvoshoz fölvenni
0: nem,
1: az oltást?
0: Nem, a védőoltást előbb kell. De novemberben védőoltás, december folyamán a védettség kialakul, kell néhány hét a vakcinának, hogy az ellenanyag termelés beinduljon, és utána január-februárban, de még akár a márciusig elhúzódó járványban is, éppen elég ellenanyagunk lesz arra, hogy védettséget élvezzünk az influenzával.
1: Jó, spekulálok akkor, ha azt mondom, hogy a szomszédaim okosak és egészségtudatosak, ők biztos fölveszik, ezért nekem nem kell. Sokan gondolkodnak így.
0: Alapvetően ebben van némi igazság, ugye abban az esetben, hogyha elég sok ember beoltatja magát, akkor előállhat egy olyan helyzet, hogy a környezetemben lévők megvédenek engem is. Hát ez a tipikus potyautas magatartás, hogy én ugye nem szeretnék részt venni a közösségi védelemnek a kialakításában, de élvezném annak az előnyeit. De azért valójában a közösségi védelemhez mindannyiunknak hozzá kell járulni. Tehát ha például szeretnénk a nagymamát, nagypapát megvédeni, szeretnénk azt, hogy a várandós nők, vagy akár a nagyon pici gyerekek se kapják el a fertőzést. Én azt gondolom, hogy mindannyian, akik egyébként megfertőzhetünk másokat, élünk annak a lehetőségével, hogy lehetőség szerint védekezünk, és mi magunk is részt veszünk egy közösségi védelem kialakításában. Úgyhogy én azért nem támogatom a potyautas magatartást, hogy élvezzük ennek az indirekt védelemnek az előnyeit, de mi magunk ne vegyünk ember részt. Ez nem jó hozzáállás a közösség szempontjából.
1: Covidból mit tanult a magyar népegészségügy és járványvédelem? Mi az, ami megváltozott, miután átéltük, hogy milyen az?
0: Ez egy jó kérdés, ezen én magam is sokat gondolkodok. Egyrészt kevesebb dolog változott meg, mint amennyit én szerettem volna látni.
1: Benne volt a védekezésben, csak egy másik pozícióban.
0: Igen. Hát alapvetően a Covid alatt nagy volt az ijedelem. Azt gondoltuk nagyon sokan, hogy abból aztán tényleg levonunk következtetéseket, és tanulni fogunk belőle, de utána iszonyú gyors volt a felejtés is. Tehát ez a fajta Covid fáradtság, ami azért öt járványhullám, ott pandémiás hullám után kialakult a magyar társadalomban, de nem csak a magyar társadalomban, hanem máshol is, ez jelentős volt. De az emberek elfáradtak. De most már itt az ideje, hogy beszéljünk róla. Én azt gondolom, hogy kell beszélni arról, hogy hogyan védekezünk, hogyan készülünk fel egy következő pandémiára. Minden egyes légúti szezon az lehetőség arra, hogy jobbak legyünk, hogy jobbak legyenek a rendszereink, hogy erősebbek legyünk, hogy az embereket megtanítsuk, hogy hogyan védjék meg magukat, mert ha egy szezonális járvány ellen meg tudják védeni magukat, akkor majd a Covid vagy egy más nagyobb világjárvány ellen is sokkal sikeresebben fel tudunk lépni. A védőoltásokkal kapcsolatos bizalom szintjét helyre kell állítanunk, ezekről a dolgokról őszintén kell beszélni, el kell mondani az embereknek, ha járvány van, el kell magyarázni, hogy mitől van járvány, mit lehet enni ellene, sokkal jobban kell kommunikálnunk, több laboratóriumvizsgálatot kell végeznünk, jobb surveillance rendszert kell működtetnünk, jeleznünk kell, hogyha ebben eltéréseket látunk. Tehát én azt gondolom, nagyon sokat kell ebből tanulnunk, és valóban minden nap törekednünk kell arra, hogy jobbak legyünk, és hogy elnyerjük az emberek bizalmát, viszont az embereknek is törekedni kell arra, hogy kövessék az ajánlásainkat, hiszen csak közösen tudunk védekezni és hatékonyan fellépni, például világjárványok ellen.
1: Nem kellett volna megmutatni nekünk, hogy milyen az, amikor járvány van és túl van terhelve a rendszer. Az olaszok megmutatták az övéiknek, Bergamót például. Nálunk meg csak egy nagyon szűrt, kicsit heroizáló képek készülettek, az egyébként tényleg hősies munkát végző személyzetről, orvosokról.
0: Én hiszek a transzparenciában, és hiszek az igazság erejében. Tehát a valóságot mindenkinek látnia kellett volna, és szerintem valóban igaz az, hogy meg kellett volna mutatni. Volt egy nagyon érdekes beszélgetésem egyszer, amiben betelefonált egy vidéken élő, mezőgazdasági munkából élő honfitársunk, és ő azt kérdezte tőlem, hogy valóban volt-e pandémia. Mert amikor lezárták az országot, és ő ott a faluban körülnézett, egyetlen egy beteg sem volt a faluban, és ő ebből azt a következtetést vonta le, hogy ez az egész egy hazugság volt. Holott az ország másik részén, vagy éppen egy adott kórházban rengeteg beteg volt, csak ő ezt éppen nem látta, mert az ő falujában senki nem volt beteg. Tehát én azt gondolom, hogy az embereknek joguk van ahhoz, hogy tudják és ismerjék a valóságot, ezt igenis meg kell mutatni. Ha elzárjuk őket a tudástól, az információtól, akkor akkor nekik téves elképzeléseik lesznek arról, hogy valójában mi történik a

0: világban, vagy akár csak a saját országukban. Én azt gondolom, hogy ez egy elmulasztott lehetőség volt, egy elszalasztott lehetőség, és remélem, hogy legközelebb ezt jobban fogjuk csinálni.
1: Ott kell kezdeni, hogy tesztelni, hogy legyen adat, ahogy bármi jön.
0: Igen, egyrészt tesztelni, de nem pusztán csak azért, hogy legyen adat. Mert minden egyes tesznek és minden egyes adatnak akkor van értelme, ha abból következik valamilyen intézkedés, ha abból következik valamilyen cselekvés. Tehát ezeket fel kell használnunk. Ha tesztelünk, akkor abból meg tudjuk mondani, hogy valaki fertőzött vagy nem fertőzött, azaz képes-e megfertőzni másokat. Azt tudjuk neki mondani, hogy maradj otthon. Azt tudjuk neki mondani, hogy vegyél fel maszkot. Azt tudjuk neki mondani, hogy tegyél meg mindent annak érdekében, hogy ne add tovább a fertőzést. Ha nem tudjuk elérni azt, hogy a betegeket teszteljük és őket kiemeljük akkor, amikor fertőzőképesek, akkor nem lesz más lehetőség, mint lezárni az országot. Azaz, aki beteg és nem beteg, mindenkinek otthon kell maradnia. Mert egész egyszerűen nem tudunk különbséget tenni a között, a kontaktus között, amelyik fertőzés szempontjából kockázatos, és a között, ami nem. Tehát én azt gondolom, hogy az adat tudást jelent, és a tudás célzott beavatkozást. A célzott beavatkozás pedig arra jó, hogy ne terheljük túl se a társadalmat, se a gazdaságot, hanem csak annyira avatkozzunk be, amennyire feltétlenül szükséges és elégséges. És erre való igazából az adat. Hogy ne általános intézkedéseket hozzunk, ami mindenkit egyformán terhel, hanem célzottan tudjunk beavatkozni, és csak annyira, amennyire feltétlenül muszáj.
1: De már a 2026-ra van már ezeknek a beavatkozásoknak valami skálája a kéréstől a tiltásig? Tehát meg tudják azt mondani, hogy most ezt kell csinálni, kérem csinálják ezt, most azt, kérem csinálják azt, vegyenek föl maszkot, ne menjenek, és a végén tiltanak. Tehát ma már tudják, hogy mit fognak mondani az embereknek, ha ne adj Isten, jön még egy Covid.
0: Hogy egészen pontosan erre vonatkozóan milyen felkészülési tervek vannak, erről volt most egy országértékelés. Az Európai Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központ áttekintette a magyarországi felkészülési terveket, illetve adottságokat a bizottsággal együtt. Ez egyébként nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió valamennyi tagállamában, és megfogalmazott olyan ajánlásokat, amiket Magyarországnak végre kell hajtani az elkövetkezendő 3 évben, annak érdekében, hogy jobban védekezünk. Például hiányolta azt, hogy bár vannak ezek a tervek, de ezek a tervek nem elég széles körben ismertek, ezeket a terveket nagyon sok szakember nem is látta, nem volt lehetőség arra, hogy ezeket teszteljük, kipróbáljuk, és igen, valóban fontos, hogy egyáltalán beleszólhassunk abba, hogy ezeket a szinteket hogyan definiáljuk és hogyan határozzuk meg. Az elkövetkezendő időszakban éppen ezért intenzív munkának kell zajlania, hogy ezek a tervek pontosan operábilisek legyenek, azok végrehajthatók legyenek. Tehát ilyen típusú megkülönböztetéseket tartalmazzanak, ha ez van, ezt kell csinálni, ha az van, azt kell csinálni, mi az, ami triggere, vagy mi az, ami kivált egy-egy intézkedést, és mikor elég kevesebb intézkedés is ahhoz, hogy kontroll alá helyezzük a járványt. Ez egy nagyon érzékeny szakmai feladat egyébként. Nagyon sok tapasztalatunk van erre vonatkozóan, például a modellezésből, mert a modellek segítettek nekünk megérteni azt, hogy mi működött, mi nem működött, és ezeket most kamatoztatni kellene annak érdekében, hogy valóban meglegyenek ezek az algoritmusok, és meglegyenek ezek az intézkedési, cselekvési tervek, amelyek Magyarországon egyelőre csak alapjaiban léteznek, de széles körben ezek még nem hozzá férhetők, és ezek még nem teljesen elfogadottak, és nincsenek teljesen készen.
1: De ha kész lesznek, akkor kell majd csinálni valami rendszergyakorlatot, mint annak idején a honvédségnél kellett?
0: Szerintem igen, és ezt is kéri az Európai Bizottság és az ECDC, mert minden terv csak annyira jó, mint amennyire ugye működőképes, tehát ha egy tervet kipróbálunk és működőképes, akkor az jó, ha sose próbál ki senki egy tervet, akkor az valószínűleg az íróasztal fiókjában fog maradni. Ugye ezek a tervek nem jók semmire, tehát minden terv annyit ér, amennyire megvalósítható, működőképes, és ez csak is gyakorlatok formájában lehet kipróbálni.
1: Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a Rádió Arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Szennyvízadatokat néznek, ott minden rendben van, stagnál vagy enyhén emelkedik?
0: Az SARS-CoV-2 enyhén emelkedik, tehát a Covid esetszámok emelkedésére számítunk. Az influenza, RSV egyéb légúti vírusok egyelőre nyugvó ponton vannak, de azt is el kell mondani, hogy az idei szeptemberi légúti szezon, ez enyhébbnek ígérkezik, mint amilyen az előző, vagy a 2 évvel ezelőtti szezon volt.
1: Arra biztosan tudják, hogy a sarskov az milyen lesz? Volt annak egy rettentő szakasza, aztán volt egy nagyon gyorsan terjedő, de igazából remekül átvészeltük szakasza.
0: Egyelőre nincs a láthatáron olyan új vírustörzs, amitől, vagy vírustípus, amitől nekünk most félni kellene, de természetesen folyamatosan monitorozzuk, vagy vírustípus, amitől nekünk most félni kellene, de természetesen folyamatosan monitorozzuk a nemzetközi szinten cirkuláló vírusokat, és amennyiben van riasztás, akkor arra figyelni fogunk és jelezni fogjuk. Nyilván az, hogy most szeptemberben viszonylag nyugodt a helyzet, ez nem jelenti azt, hogy az elkövetkezendő hónapokban is az lesz. Tehát a készültség a mi esetünkben ez egy mentális állapot. Tehát innentől kezdve mi folyamatosan arra készülünk, hogyha bármi lesz, akkor azonnal reagáljunk.
1: Ha a Covid-tól nem is kell félni, van mástól félni, mert van nekünk majomhimlőnk, dengilázunk, pestisünk Oroszországban, ebolánk mindenfelé a világban, és mindenki utazik, amerre csak lát. Hogy lehet azt eldönteni, hogy nekünk itt mitől kell tartanunk? Mitől kell félni?
0: Én alapvetően nem szoktam senkit arra buzdítani, hogy bármitől is féljen, inkább arra, hogy legyünk felkészültek. Egyrészt vannak ugye ezek az egzotikus betegségek, amik nagyon félelmetesnek tűnnek. Ebola például ilyen. Van ennek kockázata, hogy Magyarországra behurcolják, ez igaz, de azért az ebola nagyon lassan terjed, és alapvetően felismerjük, kezeljük, elkülönítjük. Igazából nem gondolnám, hogy még ha be is hurcolnak Magyarországon egy ebola megbetegedést, akkor az Magyarországon tudna terjedni. És ezek az egzotikus betegségek általában ilyenek, tehát készenlétben kell állnunk, fel kell tudnunk ismerni, el kell tudni különíteni a beteget, meg kell tudni gyógyítani, de igazából nem ezekből jön a nagy betegség teher. A nagy betegség teher azokból a fertőző betegségekből származik, amelyek mindennapjainkban velünk együtt vannak. A légúti betegségekből, a hasmenéses betegségekből, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekből, azokból, amik ehhez hozzászoktunk, de a mindennapos betegségterhet, a mindennapos kórházi nyomást, azt tulajdonképpen ezek okozzák ma Magyarországon, nem pedig azok az egzotikus betegségek, amelyeknek a behurcolásától persze tartunk, de azért nem ezek határozzák meg a mi egészségi állapotunkat jelenleg.
1: Az egészségügyi ellátásban elkapható fertőzések adatait, amiért sokan sokat küzdöttek, azt hogy kell értelmezni egy átlagembernek, aki a mérési módszertannal nem feltétlenül van tisztában.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagy dolog, hogy az egészségügyi ellátásra összefüggő fertőzések adataihoz hozzá lehet férni, és azt bárki megnézheti, hiszen ehhez mindenkinek joga van. Ezeket az adatokat adófizetők pénzéből gyűjtjük, és ezek arra valók, hogy ezeket közreadjuk, visszacsatoljuk. Persze az egy nagy kérdés, hogy ki milyen információt tud ezekből kinyerni, de önmagában azt gondolom, hogy transzparencia az már bizalomépítő. Szerintem az információk fogyasztói két nagy csoportra oszthatók. Az egyik az egészségügyi ellátás nyújtó intézmények és az ott dolgozók. Számukra ezek az információk azért nagyon fontosak, mert most először láthatják a saját intézményüket, a saját munkájukat a más hasonló intézmény infekciókontroll tevékenységével összehasonlítva.
1: Megnézhetik, mit csinálnak ők?
0: Megnézhetjük, hogy a saját kórházuk hogyan áll a többiekhez képest, akik hasonló ellátási típust és ellátási kategóriába tartoznak. És ez egy nagyon fontos információ, sőt még azt is megnézhetik, hogy hol vannak a elmaradások, hogy hol kell fejleszteni, hol lehet beavatkozni, és ezek az adatok arra is jók lesznek, hogy majd lemérjük, hogy ezek a fejlesztések, ezek valóban eredményesek voltak-e. Tehát ez az egyik csoport, az egészségügyi szolgáltatók, a kórházak, az egészségügyi dolgozók, akik a saját munkájukat is ilyen módon tudják mérni, összehasonlítani és javítani. A másik a laikusok, tehát azok, akik alapvetően szeretnék megérteni azt, hogy mitől függ egy adott kórház vagy egészségügyi intézmény egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés adata. Függ attól, hogy mennyire keresik azt az adatot, vagy azt a fertőzést, hogy mennyire aktív a felderítés. Ahol aktív a felderítés, és ahol nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy minden egyes egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés lehetőség szerint azonosítsanak.
1: Magasabb
0: lesz az adat, de ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy ez a kórház rosszabbul működik, mint egy másik, ahol alacsonyabb a fertőzés adat. Mit kell tenni? Meg kell nézni azt, hogy a laboratóriumi vizsgálatokat mennyit végeznek. Ha nagyon kevés laboratóriumi vizsgálatot végeznek, akkor akkor már kell, hogy gondolkodjunk azon, hogy valóban elég aktívan keresik a fertőzést. Tehát egyfelől attól, hogy valahol magas adatot látunk, nem biztos, hogy rosszabbul működik. Mi van a fordított helyzetben, ha valahol alacsony adatot látunk? Lehet, hogy egyébként az a kórház valóban mindent megtesz, hogy megelőzze a fertőzéseket, de az is lehet, hogy nem keresi olyan aktívan. Tehát ezekből az általunk közreadott adatokból, ezek a következtetések igazából levonhatók.

0: valaki veszi a fáradtságot, és elkezdi ezeket az adatokat nézni, és elolvassa hozzá mi instrukcióinkat, a mi magyarázatainkat, hogy gyakorlatilag az történik, hogy kézen fogjuk az állampolgárt, és végig vezetjük az adatoknak a logikáján és a struktúráján. Nem egyszerű, viszont meg lehet belőle érteni azt, hogy igazából mi minősül jónak, mi minősül kevésbé jónak, fejlesztendőnek, és hogy alapvetően ez növelni fogja a bizalmat az egészségügyi ellátórendszerben, én azt gondolom, mert jobban fogja érteni a páciens, hogy mi az a jelenség, amivel szembenéz, vagy amivel szemben áll.
1: Nem akarnak csinálni belőle valami kumulált adatot, mint a teljes hiteldíjmutató, hogy ne kelljen az egész rendszert megérteni, hanem nézhessek végre egy számot, ami alapján megmondom, hogyha fáj, akkor hova menjek?
0: Ha volna ilyen egy adat, ami mindenre választ ad, akkor ezt az adatot használnánk. De az a baj, hogy nincs ilyen. Az egészségügyi ellátásról összefüggő fertőzések világa iszonyúan komplex. Függ attól, hogy egy kórház mennyire súlyos betegeket lát el. Milyen ellátást nyújt? Tehát egy olyan kórház, ahol mondjuk daganatos betegeket gyógyítanak, sebészeti ellátásokat, tehát műtéti ellátásokat, sebészeti ellátás zajlik, transplantáció zajlik, művesek kezelés zajlik, tehát olyan beavatkozások, amelyek eszközműszerigényesek, vénás katétert kell használni. Ott eleve több fertőzésre is számítunk, pusztán a beavatkozás súlyossága és az ellátott betegek állapota alapján, mint egy másik kórházban, amelyik ennél kevésbé bonyolult ellátásokat nyújt. Tehát sok mindent kell mérlegelni ahhoz, hogy össze tudjuk hasonlítani adott esetben a kórházakat. Nincs olyan egyetlen mutató, amiből következtetés lehetne levonni, és ugye ezért is jeleztük ezt a közreadott adatok során, hogy ahhoz, hogy valaki egy átfogó képet kapjon, ahhoz valóban végig kell nézni több mutatót, meg kell értenie a trendeket, és meg kell értenie azt a tevékenységet és erőfeszítést, amiről már az előbb beszéltem, hogy mennyire aktívan keresi egy adott kórház a fertőzéseket.
1: De milyen típusú mutatót kell még néznem ahhoz, hogy képet kapassak arról, hogy hol a legjobb az ellátás az országban, az újra operálási számokat? Vagy mit nézzek még?
0: Nem gondolom, hogy ez az adatbázis az egy laikus.
1: Mit nézzek még?
0: Nem gondolom, hogy ez az adatbázis az egy laikus számára erre egy könnyű választ ad. Tehát nem is erre való. Tehát én azt gondolom, hogy az egészségügyi ellátórendszer működése az nagyon komplex, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem 100%-ban elkerülhetők, tehát valamennyi így is úgy is elő fog fordulni, ezeknek csak egy része megelőzhető. Én nem gondolnám, hogy bárki ez alapján, hogy megnézze ezeket az adatokat, el fogja tudni dönteni azt, hogy egyik kórház jobb vagy a másik rosszabb. Általában ezek a kérdések nem is így merülnek fel, hiszen hogyha valakinek valamilyen betegsége van, akkor örül, hogyha egészségügyi ellátást kap. Igazából ezeknek az adatoknak az az értelme, hogy azáltal, már pusztán azáltal, hogy ezeket megmutattuk, mert ezáltal az egészségügyi ellátóhelyeket, kórházakat fejlesztésre sarkaljuk. Tehát látjuk, megmutatjuk, és ő is tudja, hogy mások látják, ezért mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezek az adatok javuljanak, és hogy az ő tevékenysége az úgy változzon meg, hogy a betegek bizalmát elnyerje, és hogy ezek a fertőzések közül, ami megelőzhető, azt megelőzze. Tehát szerintem ennek ez az értelme a transzparenciának, hogy fejlesztésre sarkal, megmutatja azt, hogy hogyan változnak az adatok, milyen fejlesztések történnek, megosztjuk a jó gyakorlatokat, és hogyha valaki úgy látja, hogy a többiekhez képest nem olyan jó az adata, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy fejleszte az infekciókontroll tevékenységét.
1: De az ellátóhelyek elemi érdekére bízzák, hogy fejleszték a tevékenységüket, vagy lesz a végén valamilyen központi kérdezfelelek, hogy hát látom, hogy 3 éve hol tartottál, és szerintem nem léptél eleget előre.
0: Természetesen lesz kérdezfelelek, így van, tehát ez kell is, hogy legyen, és egyébként meg eddig is volt. Tehát az infekciókontroll tevékenységet, ezt alapvetően ellenőrzi a hatóság. Vannak rutinszerű ellenőrzések, amik be vannak iktatva éves szinten, előre tervezetten, független attól, hogy bármiféle esemény egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés járvány előfordul, nem fordul elő, tehát vannak rutin ellenőrzések, és vannak célzott ellenőrzések, amikor valamiféle olyan nem várt esemény előfordul, ami beavatkozást igényel. Tehát ellenőrzések eddig is voltak, ezután is lesznek, és ezek az adatok, ezek alapvetően tovább fogják ezeket az ellenőrzéseket, és ezeket a felülvizsgálatokat, vagy felügyeleti rendszereket erősíteni, hiszen egyértelműen fogjuk látni, hogy hogyan változik egy kórháznak a hozzáállása az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekhez. És igen, van a kezünkben eszköz és lehetőség arra, hogy ösztönözzünk, ne csak szép szóval,

0: hanem adott esetben keményebb hatósági eszközökkel is.
1: Az egészségügyhez való hozzáállásnak van egy másik oldala, az a mi hozzáállásunk, a páciensek hozzáállása. Az egészségi állapotunkat mi mutatja meg 2026-ban? Van erre valami szám, rendszer, táblázat? Miből tudjuk, hogy milyen? Mert nincs két egyforma ember.
0: Ó, persze, hát rengeteg ilyen adatunk van. Magyarországon ugye az egyik legfontosabb adat, amit használunk, az a születéskor várható átlagos élettartam, ami elmarad az Európai Unió átlagától. Ezen kívül használjuk az egészségben eltöltött várható élettartam mutatót, ez is elmarad az Európai Uniós országok átlagától. És van még kettő nagyon fontos mutató, ami az egészségügyi ellátással elkerülhető halálozás, valamint az elsődleges megelőzéssel elkerülhető halálozás. Nem akarok titkot, vagy szerintem nem mondok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy ez mind a két mutatónk, ez sokkal kedvezőtlenebb, mint az uniós átlag, nevezetesen duplája annak. De nem is ez az a legnagyobb baj, hogy őszinte legyek, hogy az Európai Uniónál kedvezőtlenebb ezek a mutatók, hanem az, hogy ami gazdasági fejlettségünkhez képest is kedvezőtlenek. Tehát, hogyha visegrádi négy országok átlagát nézem, vagy ezeket az országokat tekintve, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, nagyon hasonló történelmi.
1: A lengyelek kicsit kilógnak a méretükkel.
0: Igen, de egyébként azért alapvetően a gazdaságokat tekintve, a társadalmibe, a politikai rendszerüket, nagyon sok közös történelmünk van nekünk, hagyományunk, és nagyjából egyszerre csatlakoztunk az unióhoz is, tehát hogy igazából van köztünk azért nagyon sok hasonlóság, de a másik három ország elhúzott tőlünk ezekben a mutatókban, és igazából nekünk most már nem is csak az Európai Uniós átlaghoz kellene felzárkoznunk, hanem a másik három visegrádi ország átlagához. És vannak olyan mutatók, amiben már Románia is elhúzott tőlünk, és ott is tulajdonképpen Magyarország lemaradt. Tehát nekünk a gazdasági fejlettségünkhöz képest is rosszak mutatóink, és ez visszavezethető arra, hogy nagyon gyenge az egészségügyi ellátórendszeren belül a prevenciós, azaz a megelőzés szemlélete és ennek akár a finanszírozása. Sokan beszélnek róla, de igazából a magyar egészségügyi ellátórendszer nem igazán megelőzés központú, illetve a másik probléma, hogy nem ismerjük fel időben és korán a betegségeket, ezen próbálunk szervezett népegészségügyi szűrésekkel segíteni, de erre meg nagyon kevés ember megy el. Tehát nagyon későn ismerjük fel azokat a betegségeket, amiket egyébként korábbi stádiumban gyógyíthatók lennének. Tehát ez az egyik csoportja az okoknak. A másik pedig az életmódunkból fakad. A magyar ember, az alapvetően egy átlagos magyar ember nem feltétlenül él egészségesen. Minden negyedik magyar felnőtt dohányzik, átlagosan minden harmadik magyar felnőtt, ez alapvetően
1: iszik.
0: Igen, hát iszik is, igen. Ezen kívül elhízottak vagyunk, minden ötödik magyar felnőtt elhízott, és ha a túlsúlyt is nézem, túlsúly és elhízás, akkor minden második magyar felnőtt túlsúlyos vagy elhízott, tehát dohányzás, fizikai inaktivitás, átlagosan minden harmadik magyar felnőtt fizikailag inaktív, és hát túlsúlyosak, elhízottak vagyunk mi magyarok. Tehát ezek olyan befolyásolható és megváltoztatható életmódi tényezők, amelyen mindannyian képesek lennénk változtatni, az államnak pedig segítenie kellene abban, hogy az emberek egészséges döntéseket, egészséget támogató választásokat hozzanak, és abban az esetben, ha ezeket a kockázati tényezőket sikerülne visszaszorítani, akkor mi magyarok sokkal egészségesebbek lennénk, tovább élnénk, és nem csak, hogy tovább élnénk, de ezt jó minőségben és jó egészségben tehetnénk.
1: De mit csináltak jobban a csehek, a lengyelek és a szlovákok, mondjuk vastagbélszűrésre a korombeli férfiakat, azokat nagyobb eréllyel hívták be, és volt szankciója, hogyha nem mennek el?
0: Nincsen szankciója, hogy nem mennek el.
1: Okosabbak a csehek, a lengyelek, meg a szlovákok?
0: Egész egyszerűen jobb a kommunikáció, jobban meg tudják szólítani az embereket, és az emberek sokkal jobban felmérik, és elfogadják azt, hogy saját maguk is felelősek a sorsukért. Tehát ha megnézzük, hogy az elmúlt időszakban például mennyi kommunikációs kampány zajlott szervezett népegészségügyi szűrésekre való mozgósításra, akkor nagyon elszomorodunk, mert szerintem egyikünk sem tud mondani egyet se. Nagyon sok mindenre volt pénz ebben az országban, de például arra nem, hogy az embereknek ezt elmondjuk és ezt elmagyarázzuk tömegkommunikációs vagy olyan eszközökkel, amikkel egyébként Magyarország nagyon sok szempontból él, csak hát nem
1: civil
0: jó dolgokra.
1: Nők, meg cégek nem jó dolgokra használták. Vinni igen. embereket.
0: Igen, de hát ugye alapvetően a kommunikációs eszközöket föl lehetne erre használni. Ugye lehetne olyan típusú ösztönzőket a rendszerbe beépíteni, például, hogyha valaki elmegy szűrésre, akkor kapjon egy szabad napot. Könnyű legyen hozzáférni a szűrőtesztekhez, adott esetben gyógyszertárakban is hozzá lehessen férni olyan kitekhez, vagy olyan szűrőegységekhez, mint például ami a vastagbélszűréshez, a székletvizsgálatokhoz kell, vagy éppen a ményakszűréshez, olyan eszközökhöz, amivel saját magától vehet mintát egy ember. Egy fiatal nő erre például hajlandó lenne. Tehát igazából a szűrések meghívását, a szűrések kommunikációját is kell fejleszteni, de azt az utat is, amin egy illető, a páciensek végig haladnak annak érdekében, hogy a végén eljussanak a korai diagnózisig, és akár a terápiáig és a kezelésig. És mindegyik ponton van Magyarországon fejleszteni való. Tehát nincs egy varázsütésre megjavítandó pont, amit ha megteszünk, akkor jobb lesz, hanem mindegyiket szisztematikusan együtt javítani kell annak érdekében, hogy végül valóban változást tudjunk elérni. És akkor mondok még egy példát, iskolai egészségfejlesztés. Mikor kezdjük el azt megtanítani az embereknek, hogy hogyan kell a saját egészségükre vigyázni? Szerintem már az iskolában meg kellene, de jelen pillanatban iskolai egészségfejlesztés szervezett formában nem létezik, és hát erre vonatkozóan mi nagyon-nagyon szeretnénk, ha változás történne, hiszen nem csak a történelmet és a matematikát kell megtanulnia egy gyereknek, hanem azt is, hogy mik azok a védőoltások, mikor kell mentőt hívni, és egyébként miért kell szűrővizsgálatokra járni.
1: Ha ma mindenki komolyan venné a szűrővizsgálatra való meghívását, bírná a rendszer?
0: Kellene, hogy bírja. Jelen pillanatban a rendszer a késői stádiumú betegek gyógyítására kell, hogy koncentráljon. Ha korábbi stádiumban sikerülne kiszűrni a megbetegedéseket, amikor ezek gyógyíthatók, ezeknek a gyógyítása rövidebb ideig tartana, és sokkal, de sokkal hatékonyabb lenne, azaz akár definitív gyógyulást is el lehet érni. Ma már egy daganat például nem halálos ítélet. Egy daganatos megbetegedésből meg lehet gyógyulni, és lehet gyógyult állapotban távozni. Ehhez az kell, hogy időben felismerjük a betegséget, és azonnal lehetőség szerint minél előbb megfelelő kivizsgálás, illetve terápiában részesüljön a páciens. Ebben az esetben meg lehet gyógyulni. Míg ha későbbi stádiumban ismerjük fel a megbetegedéseket, nagyon hosszas kezelések következnek, aminek az eredménye az lesz, hogy bár az életet valamennyire meg tudjuk hosszabbítani, de definitív gyógyulás nem biztos, hogy megvalósulhat.
1: Arra gondolok, hogy van megfelelő laborkapacitás és személyzet, aki a szűréseket most meg tudná csinálni azokon belül, akik egyébként az osztályon mindenfelé máshol dolgoznak?
0: Igen, a szervezett népegészségügyi szűréseknek pont az a lényege, hogy ezek irányított rendszerek. Tehát mi olyan ütemben küldjük ki a meghívó leveleket, amilyen ütemben az egészségügyi ellátó rendszer képes ellátni a betegeket. Nem egyszerre küldjük ki a meghívó leveleket, és akkor egyszerre jön be mindenki, aki szűrésre jogosult, hanem 2-3 év alatt hívjuk be fokozatosan őket, és ezzel biztosítjuk azt, hogy a rendszer terhelése egyenletes és egyforma legyen. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a szervezett népegészségügyi szűréseknek éppen az a lényege, hogy amikor valaki meghívót kap, akkor menjen el vizsgálatra. Minden más esetben ugyanis óhatatlanul is előfordulhat például az, hogy az egészségügyi ellátórendszer túlterheljük. Ezek tehát input vezérelt rendszerek, mi határozzuk meg, hogy milyen tempóban hívjuk meg az embereket, és milyen tempóban fognak beérkezni az ellátórendszerben, és így módon nagyon jól felügyelhető az, hogy az ellátórendszer mit és hogyan bír.
1: Aki korábban kapott, de eddig nem ment el, mert mondjuk félt, és most hall bennünket, az elmenjen, vagy azt mondja, hogy inkább nem megyek, mert nem akarom túlterhelni a rendszert. Nem mostanra hívtak, hanem tavaly februárra.
0: Aki meghívó levelet kapott tavaly februárban, és nem ment el, menjen el. Tehát ez természetesen így van, és teljesen mindegy, hogy egy hét vagy egy hónap telt el, vagy két hónap. Ez nem egy számon kérő rendszer, meg nem egy büntető rendszer, hogy hú, akkor most fél évig nem ment el valaki. Lehet, hogy most találta meg a meghívóját, menjen el. Tehát nem az az egy-két ember, vagy az a 10-20 ember fogja túlterhelni a rendszert. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban amúgy is eléggé alacsony a megjelenési arány, amit mi szeretnénk növelni, hogy bőven el fogja bírni a rendszert. Hát mindenki, aki meghívó levelet kapott, és eddig nem tette, most menjen el. Félni nem érdemes. Félni attól kell, hogyha túl sokáig várunk, és utána adott esetben késői stádiumban derül ki egy betegség. A szűrések végén a legeslegtöbbször azzal megy ki a páciens, hogy negatív, nincs semmi baj. És utána nyugodtan élhet, nem kell szorongania, majd 2 év múlva, vagy 3 év múlva újra el kell menni szűrésre. Tehát igazából a legtöbb esetben az történik, hogy megerősítjük azt, hogy nincsen semmi baj. De ha mégis van valamiféle elváltozás, akár csak egy icipici elváltozás is, akkor azt kivizsgálják, kezelni fogják, és utána nagyon nagy eséllyel gyógyultan fog ebből az állapotából kijönni az illető. Tehát én azt javaslom, hogy ne féljen, hanem vegye a kezébe a sorsát.
1: Mennyire bízhat abban ma Magyarországon egy beteg, hogyha megállapítják valamilyen betegségnek a kezdő stádiumát, akkor ő végig a megfelelő ellátást fogja kapni. Az ember, hogyha kinyitja a Facebookot, akkor általában a rémtörténetek jönnek vele szembe, hogy félrediagnosztizálták, stb.
0: Az a jó hírem, hogy nagyon sokat változott az elmúlt időszakban a daganatok kezeléséről a tudás és a technológiai lehetőség. Ma már azok a daganatok, amikre például szervezett népegészségügyi szűrős van, ezek kiválóan gyógyíthatók. Egy emlőrák korai stádiumban a vastagbél daganatok időben felismerve, vagy akár a ményakrák, vagy a rák megelőző állapot, ugye ebben az esetben gyakran rák megelőző állapotot találnak, és az gyakorlatilag, ha kezelik, akkor már a rák kialakul is megelőzhetik. Tehát igazából minél előbb találjuk meg az adott elváltozást, annál biztosabb, hogy definitív és viszonylag egyszerű terápiára kerülhet sor. Tehát ezek most már nagyon jól gyógyítható kezelések, vagy daganatok, és ez mindenki számára Magyarországon adott. Tehát a szervezett népegészségügyi szűrések keretében azt tudom mondani, hogy mind a 3 szűrésnemben a terápia adott, és Magyarországon mindenki számára elérhető.
1: A hozzáállásunkat egy állam képes megváltoztatni, hogy abba hagyjam a dohányzást, hogy ne autóval járjak, hanem mondjuk kerékpárral járjak, vagy mondjuk sétáljak hetente legalább 3 órát. Annyira szűk magánügy, hogy nem tudom elképzelni, hogy bárki ebbe beleszólhatna.
0: Nem, persze, hogy nem tudja az állam megváltoztatni.
1: Akkor hogy lesz?
0: Viszont tud olyan körülményeket teremteni, amiben a változás könnyebb lesz. Első pont például, hogy milyen könnyen jutok megfelelő információhoz, megbízható információhoz. Hogyha az állam komolyan veszi a feladatát, akkor mindenki számára esélyegyenlő módon biztosítja azt az információt és tudást, ami szükséges ahhoz, hogy képes legyen dönteni. De még a tudás sem elég. Lehet, hogy tudjuk, de utána nem vagyunk képesek követni az ajánlásokat. Az esélyt is kell adni. Például, hogy valaki meg tudja vásárolni az egészséges élelmiszert. Például ahhoz, hogy olyan környezetben nőjön fel, vagy éljen, ami füstmentes. Tehát az állam alapvetően tud változtatni a körülményeken, és tud olyan körülményeket biztosítani, amiben mind a tudáshoz, mind a változtatáshoz szükséges közösséghez, a kompetenciákhoz hozzásegíti az egyéneket. Mondok egy példát, iskolai egészségfejlesztés, vagy akár mindennapos testnevelés, azt nagyon sokan nem szeretik, de mégis azért nagyon sok gyerek számára az egy fontos lehetőség, hogy találkozzon a mozgás örömével, nem biztos, hogy otthon megkapja ezt az információt. Vagy például az, hogy képes-e értelmesen eltölteni a szabad idejét, vagy csak a mobiltelefonja marad neki. Tehát van-e értelmes szórakozás? Van-e lehetőség tömegsportra? El tud-e menni sportolni, mondjuk egy vidéken, egy kis faluban élő gyermek, vagy akár egy felnőtt? Tehát az állam biztosíthatja a feltételeket, és biztosíthat olyan körülményeket, ami az egyéneket az egészség tudatos döntésre sarkalja, és megkönnyíti ezeket a döntéseket a számára.
1: Végül a magyar népegészségügyi rendszer, mint felépítmény, ez ha megfelelő forrással van ellátva, ez képes ellátni a feladatát, vagy lesznek itt is változások, átszervezés, különböző szintek döntési mechanizmusainak átalakítása? Lesz-e valami ilyesmi?
0: Én remélem, hogy igen. Hát jelen pillanatban a magyar népegészségügyi rendszer nincs annyira jó állapotban. Nem akarok nagyon visszamenni az időbe, mert ez nagyon messzire vezetne, és a műsoridőn is szerintem túlmutatna, de csak elég arra emlékeztetnem a kedves hallgatókat, hogy 2017-ben az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat gyakorlatilag befejezte a működését, megszüntették azt a 3 szintű népegészségügyi rendszernek az utolsó védvonalát, amit tulajdonképpen 91-ben alakítottak ki. 1991-ben azért hozták létre az ANT, említi ezt háromszintű népegészségügyi rendszerként, tehát volt egy területi szintje, ami volt kistérségi, vagy városi, vagy járási, mindig máshogy nevezték, akkor volt egy megyei szintje, vagy regionális szintje, és volt országos szintje, országos intézetekkel, éppen mert a lakosság egészségi állapota annyira rossz volt, hogy gyakorlatilag muszáj volt változtatni, hiszen kritikus volt akkor a halandósági helyzet. Ez egyébként most sincs, sem vagyunk sokkal jobb állapotban, és ugye azóta még volt egy pandémiánk is, amelyik megmutatta, hogy mennyire kellene egy erős járványügyi szervezet ahhoz, hogy védekezni tudjunk. Tehát igazából jelenleg az a népegészségügyi rendszer, amit megálmodtak arra, hogy a magyar lakosság egészségi állapotát javítani tudja, most elvesztette a területi beavatkozási képességét. A mostani NNGK-nak nincsen területi végrehajtólába. Ez nem jelenti azt, hogy mi képtelenek vagyunk bármit beavatkozni, de nagyon-nagyon sokat kell koordinálni, és partnereket keresni, rábeszélni őket, hogy működjenek velünk együtt. Tehát igazából nincs egy területi népegészségügyi intézet Magyarországon, járási szinten, megyei szinten, amelyik egységesen az országos szinten tudna beavatkozni. Ugye vannak a kormányhivatalok, de ők egy másik minisztérium alá tartoznak, és másik szervezetbe tartoznak, próbálnak ők együttműködni a népegészségügye, de egy csomó akadály van, amelyik megnehezíti jelen pillanatban azt, hogy egységesen és gyorsan lépjünk fel. Tehát én azt gondolom, hogy az egységes háromszintű népegészségügyi rendszernek a visszaállítása, az nagyon sokat segítene abban, hogy területi szinten is képesek legyünk beavatkozni, és hatékonyan tudjuk a nép egészségét védeni, illetve az egészséget megőrizni, fejleszteni.
1: Akarat, szándék van rá visszaállítani a háromszintű rendszert?
0: Én nagyon remélem, hiszen a TISZA programjában az szerepelt, hogy a népegészségügyet szeretnék új alapokra helyezni, illetve megerősíteni. Ezben nagyon-nagyon sok olyan ambiciózus elem van benne, akár a várható élettartam növelésére vonatkozóan, a szűrési programok megreformálására vonatkozóan, az életmódi, befolyásolható életmódi tényezők, amikről már beszéltünk, azoknak a kedvezőtlen életmódi tényezők, például a dohányzás, elhízás, inaktivitás visszaszorítására, amik nélkül a elkerülhető halálozás nem lesz csökkenthető Magyarországon. Ehhez erős népegészségügy kell, és én azt gondolom, hogy ezeken a közös célok mentén fogunk tudni együtt dolgozni, és az sem titok, hogy én ezért vállaltam ezt a pozíciót, mert azt gondolom, hogy most van politikai akarat, szándék és lehetőség arra, hogy érdemben lépjünk és érdemben változást idézzünk elő.
1: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Hírek az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani, a következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni, tette hozzá. A fakitermelési moratórium fenntartása mintegy 1,5 millió fával fűtő háztartás ellátását veszélyeztetni, és akár 1 millió család kerülhetne krízishelyzetbe, közölte Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán, reagálva a kormánytért kritikákra, amiért nem hosszabbította meg a szeptember végén lejárt fakitermelési moratóriumot. A politikus közölte, az előző kormány idején a biomassa erőművekkel kötött hosszú távú szerződések felmondása az erőművekkel és a faipari cégekkel szemben több milliárd forintos kártérítési kötelezettséggel és több ezer munkahely megszűnésével járna. Tájékoztatása szerint 1441 védett erdőrészlet 35%-ában továbbra is tilos lesz a fakivágás, és a 120 évnél idősebb, magas természetességű állami erdőállományokban továbbra is teljes körű moratórium marad érvényben. Hangsúlyozta, hogy mintegy 1,5 millió ember számára a fa az egyetlen vagy a fő fűtési forma, így a kitermelés megszűnésével közel 1 millió család kerülhetne krízishelyzetbe. Gajdos László egyértelművé tette, hogy nem támogatja a fatüzelésű energiatermelést, szerinte az energiabiztonságot más forrásokkal kell biztosítani, és a lakossági fatüzelést radikálisan csökkenteni kell. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója átalakításának tervezetét, az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara az MTI-vel. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra a magasabb közteher csalódás lehet. A korábbi rendszer változatlan visszaállítása viszont költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható, így a mostani tervezett kompromisszum, írta a kamara. Arra is kitért, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher nem növeli a társadalombiztosítási ellátási alapot. Ezért az MKIK a társadalmi egyeztetésen azt javasolja, hogy a többletadó meghatározott része növelje a katás vállalkozó társadalombiztosítási ellátási alapját. A vagyonadóról azt írták, hogy célszerű világosan szétválasztani a fogyasztási és pénzügyi célú magánvagyont a gazdaságban működő vállalkozói tőkétől. Ha a társasági részesedéseket évente vagyonadó terheli, az likviditási gondot okozhat, valamint forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől.
2: Az időjárásról.
3: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: Bogyós gyümölcs édesanyja. Kertész. Szentpéter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Zsuszti fiú
3: esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

0: 13. fejezet. Akit a golyó nem fog. A ma kalandor főnökök közül, kik mikor Rákóczi a lengyel határon belépett, még mindjárt Beszkednél csatlakoztak hozzá, legtöbbre vitte Ocskai László brigadéros uram, aki az ünnepelt hősök közé küzdötte fel magát. Sok labanc vérbe került. Vitézségének híre legendák alakjában járt az országban, éppen úgy, mint később Vakbottyáné, vagy a Bezerédi Imréé, akit nem fogott a kard éle, mert talizmánt viselt az övén. Egy lapos, kerekded lemezt e hátulról előről egyforma kabalisztikus mondattal. Sator arepo tenet opera rotas. De mind e dicsőség koszorúzta kuruc vezéreknél népszerűbb volt Magdai István, katonáknak kedvence, népdaloknak tárgya, Bottyán hadának szemefénye. Magdai Istvánról az volt a hiedelem, hogy testét a golyób is nem fogja, s kit anya szült, nem árthat neki, mert meg van keneszkedve a Szent György éjszakáján pont éjfélkor talált gyík zsírjával. Honnan jött, hová való, senki sem tudta. Maga Bottyán is csak annyit tudott mondani, hogy Érsekújvár körülzárulásánál nevezte ki közlegényből hadnagynak. S később, mert úgy harcolt a csatákban, mint egy oroszlán, egy csapat parancsnokságát bízta rá. Csodálatos katona, írta Bottyán 1750 Tata mellől Bercsényinek, ki érdeklődni kezdett Magdai iránt. Múltkor egy golyó horzsolta a lábát az ostromnál, de ő nem engedte csizmáját lehúzni, mely tele volt alut vérrel. Vétek volna, így szólt, azt a hitet elmúlni hagyni, hogy a golyó engem meg nem vérez, inkább tovább szenvedek egy kicsit a sebben. S úgy is tett. Fennjárt a sebesült lábával, ráfogta azért csántit, mert az új csizmája szorítja. Így keverik a szegény csizmadiákat rossz hírbe. Azok voltak ám a derék napok, mikor egyszerre két hadvezért szalasztottak meg Bottyánnal. Pálfibán Szombathely felé sietett, hogy a Szent Gotthár táján táborozó Heiszter Hannibállal csatlakozzék. Bottyán elejébe kerülve körül táborozta seregét Szombathelynél. Tudja-e kegyelmed, generális uram, mit gondoltam? Szólítá meg Magdai. Mit? Heiszter azt hiszi, mert már megvitték neki a hírt a kémek, hogy mi most itt farkas szemet nézünk Szombathellyel, és ássuk a víjárkokat, amint igaz is. Képzelem, olyan nyugodtan érzi magát, mintha az édesanyja kötényével volna letakarva. Jó tréfa lenne, ha mi most a sereg egy részével rátámadnánk. Nem egészen bolond gondolat, hagyta rá a vezér. Tegyük meg! Szóból tett lett. Felültettek lóra 6000 lovast, és szekerekre ültették a gyalogságot, azóta se volt még olyan úri állapota a bakának, és sebes vágtatva vitték Szent Gotthárd alá, hol a semmit sem gyanító Heisztert teljesen meglepték. Ködös téli nap lévén hadait összetörték, s azokat, akik életben maradtak, kikergették a határokig, sőt még azon túl is egy nagy darabon Stíriába. Magdai magát Heisztert vette üldözőbe, bontalábú kis pejlovával mindenütt utána járt. Megállj! Megállj! Mikor egy síkmezőn messze előre lovagolt Magdai az övéitől, Heiszter hátrafordult. No hát, mérjük össze a kardunkat. Látom, hogy önnek különös kedve van rám. Az én fejszém a nagyfákat keresi. Kihúzták a kardjukat mind a ketten, de Heiszter szerencsétlenül járt, lova megijedt valamitől, és kissé félreugrott, miközben összerezzent a vezér, s a legszerencsétlenebb pillanatban kiesett a kardpenge a kezéből. Sacrebleu! Káromkodott a vezér, önkéntelenül hátrahajolva nagy deres lován, hogy legalább az első vágást ne érje. De Magdai egy perc műve volt, lehajolt lováról a kardért, oly ügyességgel, mint egy erőművész, és átnyújtotta Heiszternek. Hogyan? Ön visszaadja kardomat, ahelyett, hogy lekaszaboljon, hiszen megtehette volna. Meg is tettem volna, ha üldözőben esik meg ez, de ne feledje, tábornok úr, hogy kegyelmed önként fordult vissza. Ez hát párbaj, s nem verekedhetem fegyvertelennel. Igaza van, uram. Ön igazi nemes ember. Szeretném a kezét megszorítani, ha időnk lenne az ilyesmire. Íme jönnek, siessünk!
1: Valóban már hallani lehetett a kuruchuszárok lovainak dobogását, mert a nagy köd miatt látni éppenséggel lehetetlen volt. Összecsaptak ádász hevességgel, villámlott a két kard, és messze csengett. Egy roppant vágást mért magdai helyszterre, jó szerencse félreugrott. Nosza, újra kezdik, de most meg a kurucok rontották el, mert amint közelérve látták, hogy magdai István izzad itt erős munkában, valamelyik huszár segíteni akart rajta, rálőtte a karabélyát helyszterre, de bizony csak a lovat találta. Mégpedig a magdaiét, mely azonnal összerogyott. Isten önnel, kiáltá elvágtatva Heister, ha egyszer önnek is letalálna esni a kardja, számítson rám, én azt akkor fölemelem. Friss lóra ült magdai villám gyorsan, s kergette tovább az ellenséget, ahol utolérte vágta, mint a répát. Néhányat levágott, két vasas németet el is fogott, s úgy hozta az Isten adta labancait, hogy kihúzatta velük a kardjaikat, úgy mentek elől fogolygyanánt is, kivont karddal, míg ő hátul kullogva hüvelyébe dugta a magáét. Mire visszatértek Szombathelyre, már az alatt hűlt helye volt ott Pál Fibánnak, magától megfutott Németújhely felé. Az egész Dunántúl megtisztult az ellenségtől. Magdai olykor magához vett vagy ezer lovast, s egész Bécs külvárosáig száguldozott, nagy rémületet gerjesztve a birodalmi székvárosban. Mindezen vités cselekedetei, de különösen Simon tornyánál tanúsított hősies magatartása eljutott a fejedelem füléhez is, ki neki a Heisterrel vívott párbaj után saját munkácsi istállójából egy gyönyörű feketemént küldött ajándékba a lelőtt pej helyett. Rákóczi ajándékát jóval megelőzte a híre. A fejedelem, aki Miskolcon volt téli szálláson, elragadtatva beszélt környezetének az újonnan támadt kuruc hősről, Magdairól. Portyázás közt heted magával miként kaszabolt le egy 30 emberből álló labanc csapatot. Hírmondó sem maradt belőle. Máskor, amint a szitási völgykatlanban lovagolt társaival, a hegyről egy egész dandár labanc rájuk tüzelt. A társai mind elhullottak, de a golyózápor közepett neki annyi baja sem lett, mint a kis ujjamnak. Az ilyen ritka ember megérdemli, hogy a legszebb lovat válassza ki a fejedelmi istállókból, hanem még többet ér, ha egyenesen maga a fejedelem választ ki neki egyet. Palotási Kristóf, aki leveleket hozott Bottyánhoz, beszélte el, hogy Magdai István uramat nem sokára olyan lóra ültetik, amilyenen még az öreg apja sem ült. Aranyozott lesz a kantárja, pirinyó ezüstlemezekkel csörgősre kivarva a nyerek takarója. Csak hogy azt még meg kell élni. A fejedelem is messze van Munkácstól, Munkács is messze van Szombathelytől. Gebe lesz a csikóból, míg azt az utat megjárja. Aztán minden a levegőben van mi nálunk. Maga a felséges fejedelem mondotta nemrég egy kérelmező, telhetetlen küldöttségnek. Kedves barátaim, én semmit sem ígérhetek, még talán ez a mentesem az enyém, ami rajtam van. Egy viseltes kamukaposztós mente volt ő felségén. Örült az egész sereg a hírnek, pedig irigykedni szoktak máskor, de Magdait mindenki kedvelte. Szerény volt és áldozatkész. Barátaiért mindent megtett, de tőlük soha semmit nem kívánt. Az alárendeltjeivel szemben nem volt gőgös, de szolgai sem volt a feljebb valók iránt. Ha vitézséget követett el, arról mélyen hallgatott. Ha más vitt véghez derekas dolgot, annak ellenben ő volt a legélénkebb magasztalója. Azért énekelte meg olyan lelkesen egy akkori kuruclant, mely magunk közt legyen mondva nem sokkal szebben csengett, mint a Libertas garasok. Bontalábú lovon jár Magdai István, ragyogó név lesz ez a mennyei listán. Amerre ő lépdel, ott jár a dicsőség. A halálnak István bizony nagy segítség. Ebből világosan látszik, hogy a versezet keltekor még a kis pejló hordta Magdait, s nem a fejedelemé. Bár ne is hordta volna soha. Egy nap, amint egy közeli látogatásból hazatért, a Bottyán egyik kimustrált gebéjén, riadó éjjel fogadta a hadiszálláson az egész sereg. Mi történt? Kérdi félig tréfásan, félig csodálkozva. Engem ilyeneznek, kegyelmetek, vagy a lovamat? Mind a kettőt, felelte Bónis János. Megjött a fejedelem küldeménye. Egy fölséges vasderes. Bottyán már kerestette is kegyelmedet. Várja a sátorban. Magdai arcán tündökölt az öröm. Legott lepattant a nyeregből, odavetve a kantárt egy közlegénynek, magas szapora léptekkel a vezér sátorába ment. A zsibongó hadból, mely a sátor előtti téren tanyázott tüzek mellett, párolgó üstök körül, egy Fekete László nevű közlegény, aki iránt nagy gyöngétséget árult el Magdai minden alkalomkor, s nem egyszer lehetett őket látni bizalmas, meghitt suttogásban. Eléje futva, a kezeivel integetett, hogy ne menjen be a sátorba. De utolérni nem bírta a közlegény, s maga Magdai az örömteli izgatottságban észre sem vette a Fekete László sajátszerű integetését. Belépett a sátorba. Vakbottyán elejébe ugrott vidáman, s aztán hátrafordulva mondá az ott álló alakhoz. Íme méltóságos nagy uram, Magdai István, akit a felséges vezérlő fejedelem kegye... A háttérben álló alak előlépett erre, s kinyújtotta a kezét, hogy megszorítsa a Magdaiét, s abban a pillanatban ismerte csak fel, hogy Bercsényi gróf áll előtte, és elsápadott. Bercsényi visszarántotta a kezét, sötét árnyék vonta be csontos férfias arcát. Ah, kiáltál önkéntelenül, te vagy az? Hallatlan! Magdai testét lassú reszketegség fogta el. Hogyan? Hát már ismerte Vitéz Magdaimat, méltóságos uram? Kérdé meglepve Bottyán. Nagyon is ismerem, felelte Bercsényi gúnyosan. Bizonyosan jobban, mint kegyelmed. Adja át a kardját, tette hozzá szigorú hangon. Magdai megtörten, halott halványa.

osztálya, az ünnepelt hős kilépne. Végre kilépett, s egy égreszkedtető éjjel hangzott fel a lelkesült, feléje tolongó kurucvitézek ajkán. Azt senki sem vette észre, hogy kardja nincs az oldalán. Csak azt látták, hogy nagyon sápadt, de hát a dicsőségtől is megfehéredhet az arc. Magdainak egy gondolata támadt. Amint elejébe vezették a huszárok a gazdagon díszített lovat, egy merész ugrással rajta termett a hátán, egyszer-kétszer megficánkoltatta, mintha próbálná, aztán belevágta sarkantyúját, kivált a táborból, s elszáguldott köd előtte, köd utána. A kurucok bámulva néztek utána, hogy micsoda bolond kedvtelés az ilyen ünnepélyes pillanatban elkalandozni. Itt hagyni őket a faképnél, mikor még csak most jönnek a többi ceremóniák, amint azokat Bottyán tudtulatta. Gróf Bercsényi felolvassa a fejedelem Magdait magasztaló levelét a hadsereg előtt, azután az ökörsütés jön. A csapra verendő hordókat el is felejtettem mondani. Majd visszatér az, csak egy kicsit kipróbálja a lovat, mondák némelyek. Kedvetelik benne, te nem is csoda, fölséges állat. Mindenki azt hitte, visszajön rögtön, pedig már csak mint egy fekete pont látszott a láthatáron. Csupán egy ember tudta a seregből, hogy nem fog többé visszajönni, s nyergelt is legottan, így szólva a társakhoz, no, fogadjunk, hogy utolérem, amire azok fölkacagtak. Te akarnád a fejedelem lovát utolérni ezen a gebén, utcukehes, változtátossá! De az nem sokat törődött a gúny nyilaival. Felült és utána vágtatott a pókos fehér lován, a többiek hahotája közt. Ugyanaz az alak volt, aki az imént integetett Magdainak, hogy ne menjen be a sátorba. Ott bent pedig ez alatt, amint magára maradt a két úr, mohon ragadta meg Bercsényi a Bottyán vállát. Tudja a kegyelmet, ki ez a fiatalember? Hát ugyan ki? Kérdét türelmetlenül és bosszúsan a vakvezér, miközben a látó szemét is behunyta. Abban a hitben volt, hogy Bercsényit bizonyosan ellenszenve ragadta e brutális elbánásra. Nála ugyanis gyakran esett ez meg. Ez az ember egy Veres István nevű tolvaj, aki a rabságból megszökött. Nem lehet az! Sziszent fel Bottyán, s hirtelen kinyitotta a szemét, ha nem tréfál-e a gróf. Jobban szerettem a fiamnál. A halálos ítélet elől szökött meg Sárospatakról infámis ravassággal. A fejedelemtől lopott gyűrűvel szedette rá a szegény öreg krucsait, a csavargó öccse által. De ez egy egész hosszú történet. S azután elbeszélte előről az egészet. Bottyának nyitva maradt a szája, és sokáig nem bírt szóhoz jutni. Úgy-úgy, generális uram, a fickó egy közönséges gonosztevő. Mondhatom, szép meglepetés volt rám nézve, aki magam vállalkoztam rá, hogy a fejedelmi biztos helyett elhozom neki az ajándékot, s körülnézvén a kegyelmet táborában egy jó napot csinálok a katonáinak. No, majd nagyot néz a fejedelem, ha megtudja. Még ma megírom neki. A legvitézebb katonám, sóhajtott fel Bottyán. Mi fog vele történni? Az a fejedelemtől függ. Én a kegyelmezését fogom kérni. Itt mindig a legszebben, legnemesebben viselte magát, még a kutyája is többet ér egy labancnál. Notabene, nagy fekete kutyája van, mely a sereggel jár, s az ütközetben közibe megy az ellenségnek, harap, marcingol, mint egy dühös tigris kölyök. Ugyan-ugyan, főgenerális uram, puhítsa meg a szívét, kegyelmed! Addig-addig rimánkodott neki Bottyán, míg végre kiengedett a hirtelen természetű gróf. Istennek én nem bánom, terjessze fel kegyelmed a kegyelmezés iránti instanciáját ő felségéhez. Ezt a címet kapta Rákóczi Erdélyben. Én nem leszek ellene, ha megmondja, hol vannak a kincsek. Hívassa be, kérem, egy szóra. De a sátor mellé állított díszőr azt mondta, ellovagolt. Miféle lovon? A fejedelmi vasderesen. Nem is fog akkor az soha többé visszatérni, mondá vak Bottyán szó.

0: Szomorúan.
1: És igaz is lett. Magdai, vagyis Veres István, mert ő volt, s a Fekete László név alatt is Veres Laci lappangott. Meg sem állott csak a Heiszter táborában. Ha itt nem kellettem, gondolta magában, majd kellek oda át. Szíve keserűséggel volt tele. Érezte ártatlanságát, ki akarta bőjtölni, megpróbálta átváltoztatni a rettenetes bal végzetet, mely büntetlenül leteperte, de a fátum rátalált, s új csapást mért ellene. Mit tehetett volna egyebet? Menekült, ahova tudott. Hiszen megmondta neki Heiszter, ha az ön kardja esik le egyszer, jöjjön hozzám, én is fölemelem. Szavának állott. A két kuruc legényt jó szívvel fogadta, s mindjárt egy portyázó csapatot bízott Istvánra, míg ellenben Lacit beoszta egy másik hadtesthez, mert annyira mégsem bízott a két testvérben, hogy együtt hagyja őket. De a bizalom is megjött apródonként. Veres István lassanként egyike lett a legjobb császári csapatvezéreknek, akit sűrűn és dicsérőleg emlegettek a Bécsbe küldött bulletinek. Mikor Rákóczinak megírta Bercsényi a magdai esetet, miként találta hős álarca alatt a tolvajt, s miként tűnt el az ajándéklovon hirtelen, a fejedelem bosszúsan toppantott a lábaival. A tolvaj nem lehet hős, magdai pedig igazi hős. Rögtön kiadta a parancsot, hogy bárhol érjék, kegyelem Magdai Istvánnak. De mikor aztán hónapok múltán híre jött, hogy a császári seregnél szolgál, s félelmetes most a kurucnak, ha fejedelem ingerülten dör mögé. A becsületes ember nem lehet soha áruló. Aztán kiadta a parancsot, hogy bárhol érjék Magdai Istvánt, halál a fejére.

0: 14. fejezet. A vérpad. Magdai ezentúl is annyi kárt okozott a fejedelmi hadakban, hogy Rákóczi 200 aranyat tűzött ki annak, aki élve-halva elhozza. Körülbelül egy fél év múlt el. Az iblói mezőn kemény csetepaté volt egy júliusi délután, helyszternek egy cirkáló csapata és a kuruc legények között. A kurucok alig voltak 80-an. Az öreg Jóska apu vezette őket, a legöregebb káplár a felkelő hadak közt, aki, ha munka nem volt, mesélgetett a katonáinak vígan lobogó tábortüzek mellett, ha pedig munka volt, régi frindzsájával úgy vagdalá a németet, mint a Szabó apostót. A labancok lehettek vagy 100-an, amint az iblói erdőnél feltűntek. Hajrá! Kiáltál Jóska apó azokra, akik a számerőt kezdték aggódva mérlegelni. Ne olvassuk őket most, majd kényelmesebb lesz összeszámolni, hogy hányan voltak, ha már meg sem moccannak. Neki durálták magukat a kurucok, s majdnem úgy lett egy jó óra múlva, ahogy Jóska apó mondta. Kit megöltek, kit megsebesítettek, kit elfogtak, ki meg elfutott. Ő maga a vezénylő tisztre vetette magát, s noha az vitéző viselkedék, fogjául ejtette, s vitte a többi foglyokkal, mint egy 30-at ejtettek. A császári tiszt fürkésző tekintetet vetett Jóska apóra, mintha ismergetné, de nem szólt semmit, csak a fejét hajtotta le búsan. Az öreg káplárnak magának is ismerősnek látszott a tiszt, de csak belenyugodott, hiszen nem egy labancot látott már, hát nincsen benne semmi különös, ha hasonlít valamelyikhez. Különösen a tiszt hímzett kardövet tűnt fel neki. Ennyi, látta már valahol ezt a kardkötőt. Az öreg katona homlokát nyomogatta. Hol is csak? Ennyi. Végre egy nagyot kurjantott. Hopp, megvan! Vállon ragadta a fogoly tisztet. Hol vette az úr ezt az övet? Mi köze hozzá? Felelte dacosan a labanc tiszt. Éppen ebben a pillanatban ért oda Hajdú János, aki ezelőtt botján alatt szolgált, s élénken fölkiáltott. Teringette, hisz ez Magdai István! A fogoly összerezzent, s fülig vörösödött, Jóska apu pedig kíváncsian kérdezte. Miféle Magdai István? Akinek az előkerítésére 200 aranyat tűzött ki Rákóczi fejedelem.
1: Az ám,
0: hitetlenkedik az apu,
1: nem lehet az.
0: Hogy mi nem lehet? Vagy az nem lehet, hogy a fejedelem 200 aranyat tűzött ki Magdai Istvánra, vagy ha ez úgy van, akkor az nem lehet, hogy ez Magdai legyen. Nincs nekem ecsém, akkora szerencsém. Márpedig az így van, dobos uram, lelkendezik Hajdú János. Ha 199 aranyom volna, mindjárt odaadnám kegyelmednek érte, még akkor is nyernék egy aranyat. De mivel, hogy nincsen több 3 libertásomnál, jó lesz a 200 arany magamnak is, csettentett nyelvével Jóska apó. Elviszem haza az anyjukomnak. Aztán a fogolyhoz hajolt, és bizalmasan súgta. Igazán kegyelmed az a Magdai. Mire visszasúgta amaz. Én a Pista diák vagyok. A kegyelmed egykori diákja. Egyet hőkölt erre dobos bácsi, és fölsziszent, mintha valami kígyó marta volna meg. Lehetetlen. Hebegte, de amint jobban megnézte a hosszú hajú, szőke ifjút, fölkiáltott. Az vagy, igenis az vagy, Teringet, tehát hogy jutottál ennyire? Elkezdte a fejét vakarni. Ej, hát azért tápláltalak én téged. Addig-addig nézte az öreg, míg kibudjant a könnye. Szegény fiú, hát így kell nekünk találkozni. Az öcsét hol van? Az is ott szolgál helyszter alatt. Az is. Na mondhatom, szép örömet éltem meg belőletek. Adta kölyke, 200 aranyat húztál most ki a bátyád zsebéből, amiért te vagy, és nem az, akinek gondoltunk. Hát illik ez. Ne busuljon, dobos bácsi, mert az a Magdai István is én vagyok, mondá a fogoly keserűen. Te vagy. Hát hogy lehet az? Azt a nevet vettem fel.
1: Mi?
0: Hát oly vitéz lett belőled, hogy annyit adnak a fejedért, szegény fiam, szegény fiam.
2: Odahajolt hozzá, megsimogatta szeretettel, összecsókolta, miközben forró könnyei úgy hultak, mint a záporeső. A császári tiszt is sírva fakadt.
0: Megszakad a szívem, zokogta, megszakad. Jaj, mit fog a nénétek mondani, hogy általam pusztultál el, mert ne hidd azt valahogy, édes fiam, hogy én szabadon eresztelek.
1: Becsületes ember vagyok. Ha megfogtalak, elviszlek. Én a fejedelmet meg nem csalom.
0: A saját fejemet oda kínálom a tiedért, de a tiedet ki nem hagyom siklani a kezemből.
2: S hogy valahogy kísértetbe ne jöjjön, előkereste Hajdú János uramat, aki a szekerek körül foglalatoskodik.
0: Hallja a kegyelmet, azt mondta az imént, 199 aranyat adna a foglyomért. Ha volna, igenis, mert készpénz a fogoly.
1: No hát, odaadom én kegyelmednek, ingyen.
0: Csak te nem bolondult meg.
1: De meg lehet, hogy megbolondultam. Azonban ne törődjék kend azzal. Nekem nem kell a fogoly, mert attól félek, hogy elereszteném. Sem a 200 arany, mert attól félek, hogy rám kiabálna. Kelmedé a fogoly, kelmet fogta, én nem tudok róla semmit.
0: Hát akkor köszönöm a lássan, dobos uram, majd elviszem én sáros patakra olyan szépen, mintha tojás volna.
1: Hanem én is utána megyek, gondolá magában dobos bácsi.
2: A fejedelem éppen országgyűlést tartott sáros patakon. Rosszul mentek a dolgok, csillaga hanyatlott. Felette ingerlékeny és búskomor volt. Minden gondolkozás nélkül írta alá a Veres István halálítéletét.
0: Hadd legyen példaadás, kétszeresen megérdemli, Bakó üsse le a fejét.
2: Szerdára tűzték ki a végrehajtást. Kedden este megjött a hóhér Kassáról.
0: Cudar mennydörgős éjszaka köszöntött be. Víradóra olyan vihar támadt, hogy a házak fedeleit a földhöz paskolta, s tövestül csavarta ki a fákat.
2: A fejedelem kastélyát Borsiban felgyújtá a villám, s az ősi épület egész Sárospatakig önti rémletes világát. A kivégzés reggelén korán kelt a fejedelem. Egész éjjel nyugtalan álmai voltak, a gyermekeit látta, levágott fejjel. És az nem is volt nagy lehetetlenség, hiszen Bécsben voltak, úgy szólván fogságban. A várnagy, Krucsai uram szokott mindig legelőbb belépni a fejedelemhez. Ő informálja ő felségét reggelenként az éjjel történt dolgokról. Már tudnélik, ha történik valami. Ő referálja, kik vannak odakünn az előszobában, s mit akarnak. Úgyhogy a fejedelem még el is gondolhatja a válaszokat. Krucsai uramnál azon felül mindenféle udvari pletyka megakad, melyet a reggelihez tálal fel ő felségének.
0: Mi újság van odakünn, Krucsai uram?
2: Pest és Debrecen városok küldöttségei vannak itt.
0: Mit akarnak?
1: Éppen az a baj, hogy nem akarnak, felséges uram.
0: Mit nem akarnak?
1: Adót fizetni.
0: Elég hazafiatlanság, dünnyögte a fejedelem. Majd megmosom a fejüket, hadd várakozzanak.
1: Hát, ki van még?
0: Egy öreg kuruc katona.
1: Hogy hívják?
0: A József apó.
1: Mi baja lehet az öregnek?
0: Kérdi a fejedelem élénken. Hallottam hírét, derék vitéz.
1: Nem tudom, mit akarhat, de a legtürelmetlenebb egy fiatal, köpönyeges ember, aki erőnek erejével be akar jutni, s nagy rakoncátlanságokat csinál az előteremben a szolgákkal, amiért be nem eresztik.
0: Eresztesse be kegyelmed legelőször a kuruc katonát.
2: Dobos bácsi lépett be.
0: No, mi baj van, bátyja?
2: Kérdi a fejedelem nyájasan.
1: Egy nagy kérésem van, fölséges uram.
0: Helyes, öreg, helyes. Aki már annyit tett érettünk, mint kegyelmed, az nem kér, az már kívánhat. Mi hát a kívánsága?
2: Dobos bácsi féltértre ereszkedik.
1: Kegyelem.
0: Kegyelem, felséges uram.
1: Kinek a számára? kérdi Rákóczi megütődve. A ma fiatal Veres István számára, akit én fogtam el. Hogyan? Hiszen én más valakinek adattam ki a 200 aranyat. Jaj, eljárt a szájam könyörgöm alásson. De ha már elszóltam magamat, hát bevallom az igazat. Mert tudom, hogy itt, ahol állok, nem szabad hazudni. Én fogtam el Verest, de átengedtem Hajdú Jánosnak, mert attól tartottam, ha nálam lenne, szabadon ereszteném. Mert az nekem fogadott fiam. Én neveltem. Gondoltam magamban, mégiscsak legyen ő rab, ha rab lett. Szebb lesz az úgy, ha én külön megyek párdont kérni felségettől. Hiszen cudar dolog, szörnyű bűn az igaz, hogy magyar vérlétére nem által a német mellett verekedni. De Isten lát a vességbe, miért tette. Hát, ha még becsületes ember lenne belőle. Hát, egyéb bűnét nem tudja. Nem tudom, felséges uram, szólt érzékenyen Dobos bácsi, és könnyektől nedvesedett át az arca. Azt nem tudja, hogy lopott, s hogy saját gyűrűmmel rászette nevemben a várnagyot, aki szabadon bocsátotta? Lopott, motyogta az öreg, és kitörülte a könnyeket a szemeiből. Ó, felséges uram, kiáltál fájdalmasan, akkor én semmit sem szóltam. Ezzel egyet fordult katonásan, és kitámolygott a teremből. Most a küldöttségek következtek. Nesserút vezette a Pestit, Szilágyi professzor a Debrecenit. Nagy szónoklatokban adták elő hosszú kerülő mondatokkal, hogy nincs pénzük, hogy halasztást kérnek. Mire egyetlen egyszer szólt közbe ingerülten Rákóczi. Kérdezzék meg kegyelmetek a katonák gyomrát, ha vajon adnak-e azok nekem halasztást? Ezen az egy megjegyzésen kívül aztán meglehetős közömbösen hallgatta a hosszú lére eresztett perorációkat, midőn élénk sivaj keletkezik odakünn, s amint az ablaknál állt, önkéntelenül kihajolt, mi történik lent. Veres Istvánt vitték a vesztőhelyre. Nagy sokaság kísérte, asszonyok, gyerekek, darabontok. Mellette lépdelt skarlátveres ruhában a hóhér. E pillanatban lépett be ismét a várnagy. Felséges uram, kegyelmet kérők esedeznek bebocsáttatásért. Nincs kegyelem, felelte a fejedelem rekettes hangon, hátrahajolva egy percig. Alul is megpillantá az elítélt Veres a fejedelem arcát az ablakban, s bilincseit megrázva kiáltott fel a fejedelemhez. Kegyelem! Kegyelem! A menet megállapodott az ablaknál. Várta a fejedelem intését. Ha kegyelmet át fölséged, majd megmutatom én még, mi lakik ebben a két karban. Rákóczi fásultan intett a kezével, hogy bátran mehetnek odább, s betette az ablakot. De e pillanatban, szétlökve az ajtónálókat, erőnek erejével berohant lihegve egy férfi német katonaruhában. A köpönyeg, melyen ruháját eltakarta künn, lecsúszott róla. Rákóczi tartózkodón lépett hátra azon hitben, hogy tán gyilkos tört rá ívak merően. Felséges úr, hörögte szívszaggató hangon, térdre esve. A testvéremet viszik a vesztőhelyre, én vagyok az oka, én vagyok a bűnös. Hogy beszélhetsz botorságokat? Ő az áruló, ő a tolvaj, szólt a fejedelem indulatosan. S a tolvajlást még elengedném neki, de az árulást nem engedhetem el. Példa kell. Távozz! Örök! Ha meghallgat felséged, sohasem fogja elfelejteni, mert esküszöm az egyélő Istenre. Ártatlan vért ontana különben. Beszélj, mondd a fejedelem, mit hozhatsz fel? Azt, felséges uram, hogy nem tolvaj. Ki vitte hát el akkor a kincseimet? Én, felelte. Hallgatlak, szólt Rákóczi, s leült egy zsőjébe. Veres László gyorsan, lélegzetet sem véve mondta el a legszükségesebbeket, amiből megértvén a dolgok menetét a fejedelem élénken felkiáltott.
0: Hamar, rohanjatok a fehér zászlóval, ha még nem lesz késő!
2: Nosza hirtelen kendőt kötöttek egy póznára, lovas csatlós vagy négy úgyis mindig ott ült éjjel-nappal nyerekben a fejedelem ablakai alatt, ha az netán valami parancsot adna.
0: Bezzeg gyorsan szedte a lábát a ló, mert volt a sarkantyúnak dolga.
2: A fejedelem kinyitotta az ablakot, s utána kiáltott.
0: 10 aranya díjad, ha sikeresen jársz!
2: S olyan izgatott lett, hogy el nem eresztette a két küldöttséget, hadd szórakoztassák, míg az eredményt meg nem tudja. De akármilyen gyorsan ment a lovas, mégis hamarébb volt ott Veres Laci, ki kerülő utakon nyargalt ungon berken lihegve, kiöltött nyelvvel, dobogó szívvel a vesztőhely felé. Csak akkor lassította kissé a rohanást, mikor már meghallotta messziről a fölharsanó éjjel rivalgást. Áldott légy Isten, aki a mennyekben vagy. Ez bizonyosan azt jelzi, hogy észrevették már a fehér zászlót, s hogy még jókor vették észre. De Laci is csak most vette észre a nagy izgatottsága miatt, hogy nem egyedül van. Hol mellette, hol előtte versenyt fut egy kutya. Nini, hiszen ez az ő fehér kutyája. Fölsikoltott örömében. Dráva, dráva! A kutya vígan ugrott hozzá, és a kezeit nyalogatta. Csak ugyan a dráva volt. Te vagy, igazán te vagy, megjöttél. Ó, kedves kutyácskám, csak hogy megkerültél. Pedig mennyit kerestelek, te cudar. Hát illett az elhagyni a kedves gazdádat, aki téged olyan nagyon szeretett. Hát megérdemeltem én azt tőled? Megrázkódott, és egy babonás sejtelen fogta meg érzékeit. Megérdemeltem-e? Hát, ha csak ugyan megérdemeltem, és a gondviselés büntetett meg, amiért nem úgy cselekedtem, amint kellett. S most, hogy végre úgy cselekedtem, ahogy illő, visszaadta a kutyámat. Hát, ha csak ugyan igaza volt annak az öreg asszonynak, aki azt mondta a halálos ágyán. Mit tudjátok ti azt? Nem-e én osztom a szerencsét? S szegény bátyámnak adta a fekete kutyát, a bal szerencsét, nekem pedig a fehér kutya jutott, a jó szerencse. De nem tudtam becsülni. A fehér zászló jókor tűnt fel a láthatáron. Éppen már az ujjasát is lehúzta a hóhér a vitéz Veres Istvánnak. Felesleges mondanom, hogy nagy öröm lett, amit még kitörőbbé tett a két testvér érzékeny összeölelkezése. A katonák, akik sok jeles cselekedetét hallották mesélni, diadallal, vígkúrjongatásokkal kísérték be a városba. Útközben egy másik csatlósa jött a fejedelemnek, hogy föl kell hozni a két veres testvért az ő színe elé. Mindezekről kilátszott, hogy ő felsége nyugtalankodik. Rákóczi még együtt volt a pesti és a debreceni urakkal, midőn a két verest bebocsátották. Veres István odajárult és leborulván kezet csókolt. Köszönöm, felséges uram. Majd meglássa, még megszolgálom.
0: Ne nekem köszönd, hanem a testvérednek.
2: Hogyan, felséges uram?
0: Ő vallotta ki nekem, hogy nem tudsz a kincsekről semmit, mert ő ásta ki azokat.
2: De hát az nem igaz, felséges uram, szólt fölháborodva István. Igaz, bátyám, az utolsó betűig, de én elég nyomorult voltam elhallgatni előtted. István ámulva nézte öccsét, nem tudva, mit higgyen. A fejedelem közbeszólt.
0: A dolog csak ugyan nem elég világos már előttem sem, mert nem volt időm körülményesebben meghallgatni. Ám most ráérünk, beszéljétek el életfolyásotokat.
2: Laci volt a simább, jobb elbeszélő. Ő mondta el az egész történetüket, Krucsaitól kezdve, mind karolta fel őket Dobos néni, hogy nyerte el Pista a kartkötőt a nagy erdőn, s hogy szeretett bele Szilágyi Magdába. Ejha, dünnyögte közbe a jelenlevő Szilágyi uram, s ebből a szikrából nőtt nagyra a vágy, nemességet szerezni. Hogy indultak el a világba, miképp kapták a fekete és fehér kutyát, szerencsét hozott az egyik, szerencsétlenséget a másik. Azután találkoztak rozsomákkal és elváltak. Itt aztán mindenki külön mondta el a maga dolgát, de csak a Lacié volt tarka, ki mikor a sok pénzfélét magához vette, a bátyját indult megkeresni. De Pesten ott ragadt, mert beleszeretett a Nesselrót uram leányába.
1: Ejha, dünnyögte Nesselrót is.
2: A fejedelem érdekkel figyelt a történetre, s aztán így szólt.
1: Sokat szenvedtetek, s mondhatom, emberül megálltátok a sarat.
2: Te ugyan haboztál egy keveset, mondta Laci felé fordulva, de helyrehoztad ma, bebizonyítva, hogy emberséges szíved van. Az pedig a fő dolog. Igazán tanulságos történet. Hanem egy tanácsot adok mégis, noha nem vagyok babonás. Azt a fekete kutyát üssétek agyon, azt a fehéret pedig küldjétek ajándékba Bercsényinek, hadd járjon ott a sereggel és hozzon rá szerencsét.
1: Ez tréfás célzás volt ő felségétől a jósokban, babonákban hiszékeny Bercsényire.
2: A kutyát nem adom ki a kezemből többé, felséges uram, mondta Laci, hanem vele szívesen elmegyek a táborba, ha megengedi felséged.
1: Én pedig nem üthetem agyon a magamét, felelte István, mert a múlt éjjel vége lett. Egész éjjel nem aludtam. Hallanom kellett kínos nyögéseit börtönöm előtt. Hajnalban aztán, ahogy kivezettek, láttam szegény ebemet, hogy kiszenvedett.
2: Veszedelmes ajándék volt, jegyzi meg Rákóczi.
1: Hanem kegyelmedről, Krucsai uram, föl nem tettem volna azt a nagy gonoszságot.
2: Hallotta, amit beszéltek a fiúk?
1: Hallottam, fölséges uram.
2: És igaz?
1: Igaz bizony, szólt a fejét lehajtva szomorúan.
2: Valaha én is elbizakodott ember voltam, míg az Isten meg nem látogatott a súlyos bal kezével. Mind a három fiamat elvette. Egyedül állok, s higgye meg, fölséged, azóta én is megtörtem, és éjjelenként sokszor hallom annak a holtra vert jobbágynak a jajgatásait. Föl is tettem magamban, hogyha valaha megtalálnám az elüldözött gyermekeit, mindenemet nekik hagynám.
1: Íme, itt vannak, vette át ismét a szót a fejedelem élénken.
2: Én is itt vagyok. Amit mondtam, mondtam.
1: Hatalmasan van, Krucsai, kiáltá a fejedelem egész vidáman. Most már legalább tovább szőhetjük még egy fokkal a történetet.
2: Mire a még mindig ott ácsorgó küldöttségekhez fordult ő felsége?
1: Nos, Nesselrót és Szilágyi uramék, most már megadom kegyelmeteknek a halasztást, de csak egy föltétel alatt.
2: A legmélyebb alázattal várjuk felséget parancsát.
1: Ha a hajadon lányaikat odaadják az én két katonámnak, mert most már lesz mit aprítani a tejbe a Krucsai birtokokon.
2: Fölséget kívánsága parancs előttem, hajlongott Nesselrót.
1: Semmi kifogásom ellene, nyilatkozik Szilágyi.
2: A két fiatal vitéznek az arca a legverőfényesebb örömben tündökölt.
1: Ó, Istenem, sohasem leszünk képesek meghálálni felséged jóságát.
2: No-no, végzi a fejedelem, nem kell ám olyan nagyon előre örülni, mert még azokat a Krucsai birtokokat előbb vissza kell szedegetni a labancoktól.
1: Aztán egy kegyteljes kézintéssel eleresztette az összes jelenlevőket.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromi Szadúra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigail.
3: A gyümölcs gyümölcskertész.
4: Szent Péter esernyője.
3: Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
4: A gólya kalifa.
2: Foszti fiú esete.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani, a következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni, tette hozzá. A fakitermelési moratórium fenntartása mintegy 1,5 millió fával fűtő háztartás ellátását veszélyeztetni, és akár 1 millió család kerülhetne krízishelyzetbe, közölte Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán, reagálva a kormánytért kritikákra, amiért nem hosszabbította meg a szeptember végén lejárt fakitermelési moratóriumot. A politikus közölte, az előző kormány idején a biomassa erőművekkel kötött hosszú távú szerződések felmondása az erőművekkel és a faipari cégekkel szemben több milliárd forintos kártérítési kötelezettséggel és több ezer munkahely megszűnésével járna. Tájékoztatása szerint 1441 védett erdőrészlet 35%-ában továbbra is tilos lesz a fakivágás, és a 120 évnél idősebb, magas természetességű állami erdőállományokban továbbra is teljes körű moratórium marad érvényben. Hangsúlyozta, hogy mintegy 1,5 millió ember számára a fa az egyetlen vagy a fő fűtési forma, így a kitermelés megszűnésével közel 1 millió család kerülhetne krízishelyzetbe. Gajdos László egyértelművé tette, hogy nem támogatja a fatüzelésű energiatermelést, szerinte az energiabiztonságot más forrásokkal kell biztosítani, és a lakossági fatüzelést radikálisan csökkenteni kell. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója átalakításának tervezetét, az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara az MTI-vel. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra a magasabb közteher csalódás lehet. A korábbi rendszer változatlan visszaállítása viszont költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható, így a mostani tervezett kompromisszum, írta a kamara. Arra is kitért, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher nem növeli a társadalombiztosítási ellátási alapot. Ezért az MKIK a társadalmi egyeztetésen azt javasolja, hogy a többletadó meghatározott része növelje a katás vállalkozó társadalombiztosítási ellátási alapját. A vagyonadóról azt írták, hogy célszerű világosan szétválasztani a fogyasztási és pénzügyi célú magánvagyont a gazdaságban működő vállalkozói tőkétől. Ha a társasági részesedéseket évente vagyonadó terheli, az likviditási gondot okozhat, valamint forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként azzal foglalkozunk, hogy új kártevő jelent meg Magyarországon. A Nébis szakemberei azonosították a pöttyös lámpahordó kabócát Bács-Kiskun megyében. A részletekről Bogya Sándor osztályvezető számol be.
2: Hogy mekkora veszélyt jelenthet Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca? A faj jelentős növényegészségügyi kockázatot jelent, ezért az Európai Unióban zárlati károsítónak minősül. Minél hamarabb tudomást szerez a hatóság egy új előfordulásról, annál nagyobb az esély arra, hogy a károsító megtelepedését és további terjedését sikerül megakadályozni.
1: Aztán arról lesz szó, hogy a hazai róka és aranycsakál állomány parazitológiai fertőzöttségét monitorozzák szakemberek. Mindenre azért van szükség, mert két olyan parazitát is hordozhatnak, amely az emberre is komoly veszélyt jelenthet. A részletekről Szél Zoltánnal, a Nébih osztályvezetőjével beszélgetünk.
3: Maga a parazita gyakorlatilag beszövi az egész májot, és nem távolítható már el. De ráterjedhet a környező szövetekre, például a hashártyára, sőt, úgy is viselkedhet valóban, mint egy daganat, áttéteket képezhet, a vírárammal parazita szövetek kerülhetnek át tüdőbe, agyba, és ott is súlyos fertőzést okozhatnak, súlyos elváltozásokat okozhatnak.
1: Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Elsőként igazolták Magyarországon, sőt az egész Európai Unióban a pöttyös lámpahordó kabóca jelenlétét. Ez a kártevő komoly kockázatot jelenthet, főleg a szőlőültetvényeken, valamint gyümölcsfákon, erdészeti fákon, de összesen 100 növényre veszélyes lehet, amely megél Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát Bács-Kiskun megyében azonosították lakossági bejelentés alapján. A pöttyös lámpahordó kabóca fiatal nimfái jellegzetes, fekete-fehér, később vörös-fekete-fehér mintázatukról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák elülső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt kéri, ha nem is teljesen biztos valaki abban, hogy pöttyös lámpahordó kabócát lát, értesítse a hatóságokat, mert a szakemberek így tudnak a kártevő elterjedése ellen a leghatékonyabban cselekedni. A részletekről Bogyas Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője számolt be az Európa Rádiónak. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpa hordó kabóca, de mit jelent ez? Kérem segítsen ennek a jelentőségét, vagy következményét leginkább megérteni.
2: Azzal kezdeném, hogy a Nébi kiemelten fontosnak tartja a lakosság hiteles és naprakész tájékoztatását. Ezért a pöttyös lámpahordó kabócával kapcsolatos legfontosabb információkat, a faj felismerését segítő képeket, valamint az aktuális tudnivalókat a Nébi honlapján is közzétettünk. Arra biztatunk mindenkit, hogy elsősorban ezekből a hiteles szakmai forrásokból tájékozódjon. A faj neve egyébként egy régi tévedésből származik, valahol úgy gondolták, hogy ezeknek a kabócáknak egyes fajai fény bocsájtanak ki. Valójában nem világítanak, a pöttyös jelző pedig a kifejlett rovar jellegzetes, fekete foltos szárnyaira utal. Hogy hogyan fedeztük fel ezt az új fajt, és hogyan jutott be az országba? A pöttyös lámpahordó kabóca első hazai előfordulására egy Bács-Kiskun vármegyei lakossági bejelentés hívta fel a hatóság figyelmét. A bejelentő egy számára ismeretlen rovart észlelt a kertjében, és az egyedekről fényképet küldött a Nébih ügyfélszolgálatára. A fényképek alapján felmerült a pöttyös lámpahordó kabóca gyanúja, ezért a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi szakemberei helyszíni vizsgálatot végeztek. A helyszínen több fejlődési alakot, nimfákat és kifejlett egyedeket is találtak. Hatósági mintavétel történt, majd a Nébih növényegészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma először morfológiai, később molekulális vizsgálattal is megerősítette, hogy a Lichorma delicatula egyedeiről van szó. A rendelkezésre álló információk alapján egyelőre nem lehet biztosan megmondani, hogyan került a károsító Magyarországra. A pöttyös lámpahordó kabóca petecsomóit nem csak növényekre, hanem különböző élettelen felületekre, például faanyagra, raklapokra, ládákra, konténerekre, sőt járművekre és más kültéri tárgyakra is lerakhatja, emiatt a nemzetközi áruforgalommal nagy távolságokra is eljuthat. A Bács-Kiskun vármegyei esetnél is vizsgáltunk egy lehetséges fagöngyölekhez kapcsolódó behurcolási útvonalat, de ennek és a károsító megjelenésének összefüggése jelenleg nem bizonyított. A hatóság ezért a további felderítés mellett a lehetséges behurcolási útvonalak feltárását is végzi. A jelenlegi adatok arra utalnak, hogy nem egyetlen, véletlenül behurcolt példányról van szó, hiszen a helyszínen nimfákat és kifejlett egyedeket egyaránt találtunk. A bejelentő beszámolója szerint hasonló rovarokat már 2025-ben is látott ugyanott, ezt azonban utólag nem lehetett hatóságilag igazolni. Jelenleg ezért az egyik legfontosabb feladat annak megállapítása, hogy mekkora területre terjed ki az előfordulás, és található-e további populáció a környezetben. Hogy mekkora veszélyt jelenthet Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca? A faj jelentős növényegészségügyi kockázatot jelent, ezért az Európai Unióban zárlati károsítónak minősül. Ugyanakkor a magyarországi helyzet súlyosságáról egyetlen megtalálás alapján még korai lenne következtetéseket levonni. Jelenleg az egyik legfontosabb feladat annak megállapítása, hogy elszigetelt behurcolásról van ez szó, vagy a környezetben vannak-e a környezetben további egyedek, illetve egy kialakulóban levő populáció is jelen van-e már. A nemzetközi tapasztalatok azonban indokolják az óvatosságot. A faj Ázsiából származik, Dél-Koreában és az Egyesült Államokban is sikeresen megtelepedett és terjedésnek indult. Az Epo régióban 2026. augusztusában Moldovában észlelték először. A moldovai első gót felszámolását követő monitoring során a környezetben további izolált populációkat is találtak, ami jól mutatja a korai és intenzív felderítés fontosságát. A cél Magyarországon ezért most az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban meghatározzuk az előfordulás kiterjedését, és megakadályozzuk a károsító megtelepedését és továbbterjedését. Hogy milyen növényeket veszélyeztet leginkább, és mekkora gazdasági kárt okozhat? A pöttyös lámpahordó kabóca rendkívül sok tápnövénnyel rendelkezik, mintegy 100 növényfajon figyelték már meg. Kiemelt jelentőségű tápnövénye a Magyarországon is széles körben elterjedt inváziós bálványfa, az Ailanthus altissima. Ez még nem lenne akkora probléma, de gazdasági szempontból elsősorban a szőlő veszélyeztetettsége ad okot aggodalomra. Emellett különböző gyümölcsfákon, dísz- és erdészeti fafajokon is táplálkozhat. A nymfák és a kifejlett rovarok egyaránt szívogatásukkal gyengítik a növényeket, nagy mennyiségű mézharmatot ürítenek, amelyen korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. Tartós erős fertőzés pedig a gazdanövények pusztulásához is hozzájárulhat. Csak egy példa, Észak-Amerikában súlyosan fertőzött szőlőültetvényekben helyenként akár 90%-os termés veszteséget is tapasztal.

0: főszárnya szürkés, fekete foltokkal, még a szétnyitott hátsó szárnyakon feltűnő piros-fekete-fehér mintázat látható. A lakosság segítsége most különösen fontos. Az első magyarországi példányt is lakossági bejelentésnek köszönhetően sikerült megtalálni. Ha valaki a kertjében, szőlőültetvényében vagy máshol pöttyös lámpahordó kabócára gyanús rovar talál, kérjük haladéktalanul jelezze a növényegészségügyi hatóságnak. A bejelentéshez a NEBIC honlapján található egy bejelentési űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti munkánkat. Lehetőség szerint készítse jól felismerhető fényképet, vagy gyűjtse be a látott egyedet. Már a gyanús észlelést is érdemes bejelenteni, nem szükséges megvárni, míg a megtaláló teljes bizonossággal azonosítani tudja a rovart. A legfontosabb most a korai felismerés. Minél hamarabb tudomást szerez a hatóság egy új előfordulásról, annál nagyobb az esély arra, hogy a károsító megtelepedését és további terjedését sikerül megakadályozni. További információ és a károsító felismerését segítő képek a már említett NEBIC tájékoztatóban érhetők el.
1: Hogyan lehet megakadályozni a megtelepedését? Mert ezt mondta, hogy még nem biztos, hogy Magyarországon ebből nagy kár keletkezhet, hogyha...
0: Hát most egy fertőzési pontunk van, ide zárlatot rendeltek el a kollégák. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a felelhető egyedeket azt mind befogták. Ugye a döntő többségük a laboratóriumba került, már csak néhány darabról volt szó. Korábban a bejelentő védekezett már ellene, eltávolította a tojás csomókat, kemotoxal lepermetezte az egyedeket. Tehát per pillanat nem nincs tudomásunk további egyedekről. Viszont a környéket egy intenzív felderítésnek kell alávetni, és minden információ közelebb visz minket ahhoz, hogy tudomást szerezzünk a terjedésről.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bogyas Sándort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényegészségügyi osztályvezetőjét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A növekvő önellátást, a bővülő zöld energiatermelést és a javuló energetikai versenyképességet nevezte a magyar energiapolitika prioritásának a következő években. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián Budapesten. Tóth András kiemelte, a jelenlegi magas árkörnyezetben az energetikai beruházások nagy része piaci alapon megtérül, az állami forrásokat a stratégiai szempontból legfontosabb célokra fogják fordítani. A tervezett változtatások között említette a karbonmentesség erősítését, a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítását és további megújuló energiakapacitások kiépítését. Szeretnék legalább 4 gigawattal bővíteni a szélenergiakapacitásokat, de számításaik szerint ez akár 6 gigawatt fölé is nőhet 2040-ig. A napenergiában is van még potenciál, de ennek bővülésére jellemzően piaci alapon számít a tárca, tette hozzá. A megújuló energiarendszerbe kapcsolásához a hálózat fejlesztése mindenképpen szükséges. Ennek első lépése az uniós RRF források energetikai részének a hálózatépítésre való felhasználása, mondta az államtitkár. Adakozásra biztat a zsinat elnöksége a radostjáni tűz kapcsán. A református.hu-n jelent meg Steinbach Józsefnek, a zsinat lelkészi elnökének, Molnár Jánossal, a zsinat presbiteri elnökével közös közleménye, melyben, mint írják, a magyarországi református egyház zsinatának elnöksége szomorú szívvel értesült a radostjáni református templomot elpusztító tűzesetről, amelyben nem csak a 18. századi műemléktemplom, de a mellette álló 1762-ben emelt fa harangtorony is megsemmisült. A templomról legutóbb júliusban született átfogó képi dokumentáció, a magyar református épített örökségtár számára készült fényképek segíthetnek a minél pontosabb helyreállításban. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, amelyhez a jobbadni.hu oldalon vagy közvetlen utalással is lehet csatlakozni. Most erre biztatja a zsinat elnöksége is a híveket, gyülekezeteket, aki teheti, járuljon hozzá az újjáépítéshez. Hegedűs Lóránt Gézáné, a Magyar Református épített örökségtár vezetője, a református.hu-nak elmondta, a templom együttes egyik legnagyobb értékét a templom mellett különálló 1762-ben emelt harangtorony jelentette. Az ilyen a templomtól elkülönülő fatornyok Észak-Kelet-Magyarország református építészetének jellegzetes emlékei. A radostjáni torony azonban ezen belül is ritkaságnak számított. Felső, árkádos galériás része ugyanis nem 4 szögletű, hanem 6 szögletű volt. A helyreállítás egyik legösszetettebb feladata egyébként az 1784-ben készült festett fa mennyezet rekonstrukciója lehet majd. Csütörtök hajnalban 17,6 Celsius fokos különbség alakult ki az ország keleti és nyugati pontjai között, derül ki a Hungaromet ZRT Facebook bejegyzéséből. Azt írták, a Gyuri Egyetem meteorológiai állomáson csak 18 fokig csökkent a hőmérséklet, gyenge fagy pedig sehol sem fordult elő. A bejegyzéshez készített infografika szerint Győrben 18,4 fokot mértek csütörtök reggel, a leghidegebbet 0,8 fokot pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson, így 17,6 fok volt a különbség az ország nyugati és keleti része között. Ebben az évben már 28. alkalommal rendezik meg a bihari számadónapokat Berettyóújfaluban. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara a várossal és a helyi partnerekkel együttműködve biztosít bemutatkozási lehetőséget a térség vállalkozóinak, termelőinek, kézműveseinek. Ma már a szakképző intézmények és a környék szociális szövetkezetei is megjelennek a programon, amit kulturális műsor is színesít. Most hétvégén, október 9-én és 10-én több mint 70 kiállító vonul fel a városi sportcsarnokban, több díjat is átadnak majd. Az esemény nyitányaként hagyományosan megkoszorúzzák az első világháborúban elesett berettyóújfalui iparosok és kereskedők emléktábláját.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Elkezdődött a hazai róka és aranysakál állomány parazitológiai monitor programja. A vizsgálat célja, hogy kiderüljön, mennyire fertőzöttek több emberre is veszélyes parazitával a hazai rókák és aranysakálok, és az esetleges területi különbségekre is fény derüljön. Két különböző parazita jelenlétét keresik a szakemberek, az egyik esetében az érintett állatok bélsarával fertőzött zöldségek, gyümölcsök elfogyasztása juttathatja el a parazitát az ember szervezetébe, a másik esetében pedig például a vaddisznók vagy akár a házi sertések húsának hőkezelés nélküli elfogyasztása jelentheti a veszélyt. Ilyen lehet például a füstölt kolbász olyan húsból, amelyet nem vizsgáltak be szakemberek. A rádiónk által megkérdezett szakember azt mondja, különösen legyünk elővigyázatosak az Erdélyből kapott ajándék kolbászok esetén. A részletekről Szél Zoltán, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal parazitológiai hal- és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetőjével beszélgetünk.
2: Ezek a vadon élő kutyafélék rendkívül fontos közvetítői olyan parazitás betegségeknek, amelyek állatról emberre terjednek, ezek az úgynevezett zoonótikus betegségek. Két parazitára vagyunk elsősorban kíváncsiak, azoknak a hazai előfordulására, illetve a korábbi felméréseinkhez képest bekövetkező változásokra, járványtani változásokra, vagy földrajzi változásokra. Az egyik a róka öttagú galantférge, ez az Echinococcus multilocularis, a másik parazita csoport pedig fonálférgek, ezek a trihinella fajok.
1: Hogyan zajlik ez a monitoring?
2: Több szervezet együttes munkájának köszönhetően sikerült elindítani. A LÉBI, az Országos Magyar Vadászkamara, a MATE Kaposvár, a Debreceni Egyetem, illetve az Állatorvos Tudományi Egyetem összefogásával, az ország egészére vetítve, de különös figyelemmel a különösen kockázatos, különösen endémiás területekre, a vadászok rókákat és aranysakálokat lőnek ki, ejtenek el, ezeket beküldik a NÉBIH laboratórium hálózatába. Itt a kollégáim mintát vesznek belőle, és konkrétan a parazitológiai laboratórium vizsgálja erre a két parazita csoportra, tehát az echinokokkuszokra, illetve a trihinellákra a beküldött szerveket, mintákat.
1: Egy zárójeles kérdés, pár nappal ezelőtt beszélgettem egy kollégájával, a róka és nyugodtan hozzávehetjük sakállok vakcinázásáról, ami a veszettség ellen irányul, és akkor ő mondta, hogy azt is szokták monitorozni, ugyanezzel a módszerrel ugye ellenőrzik, hogy kialakul-e a védettség a rókákban. Nyugtassa meg a hallgatóinkat, hogy ezt egyszer is meg tudják csinálni. Tehát, hogy nem
2: abszolút
1: kell...
2: igen. Így van. Csak azzal a különbséggel, hogy a rókák veszettség elleni monitoringja már kifejezetten az ország egy viszonylag szűk térségére korlátozódik. Azokra a területekre, amelyek ezek jellemzően keleti, északkeleti régiói az országnak, ahol még potenciálisan veszélyt jelenthet az, hogy a szomszédos országokból visszakerülhetnek fertőzött állatok Magyarországba.
1: És akkor visszatérve a parazitákra, tehát azt említett, hogy ez végső soron az emberek miatt fontos, hogy ezt monitorozzák, de hogyan kerülhetünk kapcsolatba a rókákkal, aranysakálokkal, pontosabban, ha kapcsolatba is kerülünk, abból hogy lehet egy esetleges átfertőződés emberre?
2: A rókák és az aranysakálok esetében Európa szerte megfigyelték részben azt, hogy az állományuk megduplázódott, meg háromszorozódott. Ennek következtében az európai rókapopuláció részben kénytelen volt új teritoriumot keresni, vándorolni. Ennek köszönhetően került be az úgynevezett róka öttagú galantférge is Európa számos országába, így hazánkba is, körülbelül negyed százada. Másrészt ezek a vándorló rókák új élőhelyeket, új életterületeket kerestek maguknak, urbanizálódtak. Bekerültek a kisebb és nagyobb városokban, és a fertőzött rókák, az emberre fertőző parazita ivari produktumot, a petét, a székletükkel, a bélsárokkal ürítik a külvilágra, és hogyha ilyen bélsárral szennyezett, mondjuk nem kellően mosott zöldséget, hullott gyümölcsöt eszünk, vagy egyszerűen csak a kezünk szennyeződik ezzel a róka vagy aranysokkal bélsárral, és így jut be valahogy a szervezetünkbe, akkor így fertőződünk meg ezzel a rendkívül veszélyes és súlyos, tulajdonképpen az északi félteken mérsékelt égővének legsúlyosabb emberenizve legveszélyesebb parazitájával.
1: Mi történik, ha ez a parazita egy ember szervezetébe jut?
2: Rendkívül lassú a fejlődése a parazitának, 5-10, akár 15 év is lehet a lappangási ideje. A májban telepszik meg, a máj az első számú megtelepedési pontja, és mire a fertőzött ember már tüneteket mutat, addigra a máj olyan rossz állapotban van, mint hogyha egy súlyos májkarcinom, egy súlyos májdaganat alakult volna ki a szervezetben. Az esetek nagy részében már a maga a máj nem menthető, és legfeljebb csak anthelmintikus, tehát bocsánat, féregellenes kezeléssel, élethosszítartó féregellenes kezeléssel az a helyzet, az az állapot stabilizálható. Általában inoperábilis, nem műthető már a páciens, mert a maga a parazita gyakorlatilag beszedi az egész májot, és nem távolítható már el. De ráterjedhet a környező szövetekre, például a hashártyára, sőt, úgy is viselkedhet valóban, mint egy daganat, áttéteket képezhet, a vírárammal parazita szövetek kerülhetnek át tüdőbe, agyba, és ott is súlyos fertőzést okozhatnak, súlyos elváltozásokat okozhatnak.
1: Hát ez nem hangzik jól.
2: Valóban nem.
1: És akkor mit tehetünk ennek elkerülése érdekében?
2: Mindenképpen fontos a személyi higiénia, és mindenképpen fontos az, amit a Nébik is megpróbál elkövetni, hogy egy pontos, minden lehetőség szerint minél pontosabb kép rajzolódjon ki a parazita előfordulásáról. Hosszú távú célunk mindenképpen az, hogy a monitoring lezárulta után az eredmények ismeretében igyekszünk a társadalom részére egyfajta felvilágosítást nyújtani, szóróanyagokat készíteni, megismertetni a különösen fertőzött területek lakosságát ezzel a súlyos problémával. Külön odafigyelünk azokra a honfitársainkra, akik valamilyen okból különösen veszélyeztetettek ezen a területen. Kutyatartók, a kutya is ugyanúgy lehet gazdája ennek a parazitának, mint a róka vagy az aranysakál, a vadászok, kiskert tulajdonosok, tehát elég széles a repertoár, aki találkozhat ezzel a parazitával.
1: És egy kutya úgy lehet ilyen parazita tulajdonosa, hogy előtte találkozott egy rókával, vagy a rókának a bélsarával, amit már említett, és akkor így viszi
2: tovább? Kicsit komplexebb a parazitának az életciklusa. Az ember egyfajta úgynevezik aberráns gazda a parazita életciklusában, tehát normál esetben nem tölt be jelentős szerepet, zsákutca az ember a parazita esetében. A valódi végleges gazdái kutyafélék, elsősorban róka, de vannak úgynevezett közti gazdák is, ezek pockok, pocokfélék. A pocokfélék is a parazita petéivel fertőződnek, amely a róka bélsarával ürül a külvilágra. A pocokféléknek ugyanúgy a májában alakul ki az elváltozás, viszont sokkal gyorsabban megy végbe. A fertőzött pocok nagyon hamar megbetegszik, vagy éppen elpusztul, tehát sokkal könnyebben zsákmánya lesz a rókának vagy az aranysakának, a róka elfogyasztja ezt a pockot, amelynek a májában kialakult a lárva, és a rókának a vékony belében pedig kialakulnak a kifejlett férgek, és ezzel véget is ér a parazitának az életciklusa.
1: Azt írják még a közleményükben, hogy Magyarország több területe fertőzöttnek tekinthető. Feltételezem, hogy akkor az korábbi monitoringból sejtik, és akkor ezeket az adatokat frissítik, de megtenni, hogy elmondja, hogy a jelen tudása szerint az ország mely része az, ami érintettebb ezekkel a parazitával fertőzött rókák esetében?
2: Nagyon szívesen, és igyekszem rövidre fogni. 2002-ben a mi laboratóriumunk írta le először ezt a parazitát Magyarországon, rókákból, és azt tapasztaltuk, hogy a parazita egy alpesi régióból, Svájcból, Ausztriából, Németországból, Kelet-Franciaországból származó parazita, onnan terjedt tovább Európa nagyon sok országába. Viszont ez egy kifejezetten hidegkedvelő parazita, és a meleget, az asszályt, a szárazságot nem kedveli. Ennek köszönhetően köszönhetően azt tapasztaltuk a korábbi vizsgálataink során, hogy az Alföldön szinte egyáltalán, vagy legfeljebb csak nyomokban sporadikusan fordul elő a parazita, kifejezetten a hűvösebb, esősebb, csapadékosabb területeket kedveli. Ide tartozik az északi középhegység, a dél-dunántúli dombság, de tulajdonképpen a dunántúli középhegység is. Az Alföldön viszont nem, tehát ilyen foltokban fordul elő Magyarországon, de ugyanezt tapasztalták egyébként közép-ázsiai vizsgálatok során is, ahol ugye nagyon magas hegyek is vannak, meg sivatagok is vannak, a sivatagokban nem fordul elő a parazita, viszont a magas hegyekben elég nagy előfordulási gyakorisággal.
1: Most adja magát szerintem a kérdés, hogy a mögöttünk lévő nyár az rendkívül asszályos volt, nagyon nagy volt a szokatnál nagyobb volt az átlagos középhőmérséklet, hőségrekordok dőltek meg, és hát nem csak az Alföldön, tehát esetleg ebből következhet az, hogy ezek a paraziták nem érezték jól magukat már mondjuk az északi középhegységben sem, és kevesebb fertőzött rókát fognak találni a monitorozás során?
2: Rendkívül jó kérdés. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból, ha úgy tetszik, nem a legszerencsésebb évben sikerült összehozni ezeket az intézményeket. Tehát nem a legjobb évben indult el a vizsgálat, hiszen extrém, asszályos, forró, meleg nyár van mögöttünk. Én is azt feltételezem, amit ön mond, hogy a parazita viszonylag alacsony előfordulási gyakoriságára számíthatunk Magyarországon, de ezt majd csak a vizsgálatok lezártával tudjuk biztosan kijelenteni.
1: És még egy dolog, a közleményükben írják azt is, hogy, és itt ezt most őszintén nem pontosan értem, azért kérném a segítséget, tehát azt írják, hogy a házi sertés vagy vadon élő állatok, például vaddisznók fertőzött nyers, vagy nem kellően hőkezelt húsával is el lehet, hát az el lehet kapni, az valószínűleg nem jó biológiai kifejezés, tehát így is bejuthat az ember szervezetébe ez a parazita.
2: Tökéletesen fogalmazta meg, csak az eddig beszélgetésünk során jó magam voltam a hibás, kifejezetten egy parazitára a tényleg a legsúlyosabb északi féltekén a mérsékelt égőben előforduló legkomolyabb veszélyt hordozó parazitára koncentráltunk, az Echinococcus multinoculásra, a róka öttagú galantférgére. Ez, amiről beszélünk, a másik parazita csoport, a trihinellák. Ezek fonálférgek, és húsfogyasztásával, nyers húsfogyasztásával terjednek, így fertőződik meg az ember is. Ugye hát rókát, aranysokát nem fogyasztunk, de ugyanebbe a körbe bekerülhet a vaddisznó, ugye a vaddisznók mindenevők, nem csak növényi, hanem állatéredet terméket is fogyasztanak, és hát bármilyen meglepő, a sertések is ide tartoznak. A sertés is fogyaszt húst, patkányt például, hogyha bekerül a sertéshóba, és egy fertőzött patkány, ne adj Istene, ha mondjuk öko tartású sertésekről van szó, azaz teljesen vad körülmények között, mondjuk egy ártéri erdőben legelnek ezek az állatok, ott is elfogyaszthatnak mondjuk fertőzött állati tetemet, ami magában hordozza ennek a parazitának a lárváit. A sertés megfertőződik, és hogyha ezt a sertést, mondjuk ez a sertés úgy kerül emberi fogyasztásra, hogy nem vizsgálják meg előtte erre a parazitára, a trihinellára, akkor az ember is megfertőződik a nyers hús fogyasztásával. A nyers hús alatt értelemszerűen füstölt kolbászt, füstölt sonkát, tehát hőkezelésnek alá nem vetett hústerméket értsünk. A hőkezelés elpusztítja ezeket a parazitákat.
1: Megvédem, mert a beszélgetés elején említette ezt a parazitatípust is, csak aztán eltértünk másik irányba, és így már én is értem, amit mond. A hőkezelésnél van egy ilyen kritikus hőfok egyébként, amit el kell érni a hőkezelésnél? Vagy
2: Igen, van, és most sarokba szorultam, elő kellene vennem a jogszabályt, és meg kellene mondanom, hogy a fagyasztás mennyi ideig, és milyen hőmérsékleten, illetve maga a sütés-főzés, de mennyi ideig, mennyi hőmérsékleten kell, hogy előforduljon, mert hogy történjen meg, de...
1: De nem vizsgáztatni akartam. A kérdésem lényeg az, hogy egy hagyományos konyhai eljárás során, tehát beteszem a sütőbe, és úgy, hogy az finom legyen az a hús, az elég neki, tehát nem kell speciális dologra gondolni.
2: Nem, természetesen nem. Arra azért odafigyelnék, hogy mondjuk ne legyen nyers, tehát süljön át teljesen a hús, de abban biztosak lehetünk, és ezt a mi referencia laboratóriumunk felügyeli és koordinálja, hogy a hazánkban húsvizsgálaton, trihinella vizsgálaton átesett sertéshús terméket, vagy vaddisznó hús terméket bátran fogyaszthatunk, azt jól képzett kollégák vizsgálják meg, vagy vágóhidakon, vagy vadfeldolgozóknak a laboratóriumban, vagy vizsgálóhelyein.
1: De akkor, ha ez forgalomba kerül hivatásos módon, vagy hivatalos módon, akkor ezek húsok mindig átesnek ezen a vizsgálaton?
2: Abszolút, igen. Az ilyen jó szándékból, barátoktól kapott sertés, különösen, vagy pedig különösen vaddisznó hústermékekkel kell óvatosnak lenni. Különösen óvatosnak kell lenni, ha esetleg az a termék erdélyi ismerősöktől, erdélyi barátoktól származik, ugyanis Romániában a mai napig ez egy nagyon súlyos probléma, súlyos parazitózis, mármint hogy a trihinellózis, ez a sertéshússal, vaddisznóhússal terjedő parazitózis.
1: És erre a parazitára is van egyébként lokális különbség és életmódbeli különbség? Tehát erre is igaz az, hogy a hűvösebb területeket jobban szeretik?
2: Ebből három faj fordul elő Magyarországon a trihinellákból. Világszerte 10 fajt ismerünk, 3 genotípust. Vannak kifejezetten sarkvidéki paraziták, sarkvidéken előforduló faj. Ez a fagyasztást is elég jól viseli, Magyarországban természetesen ezzel mi nem szembesülünk. Van a leggyakoribb faj, ez a Trichinella spiralis. Ennek az előfordulása korábbi vizsgálataink alapján nagyon meglepő, de teljesen logikus. Kifejezetten azokon a határvidékeinken fordul elő, tehát azon országokkal határos területeinken, ahol maga a parazita, ez a Trichinella spiralis, komoly problémát okoz. Ilyenek az már korábban említett Románia, ilyen Szerbia és ilyen Horvátország a drába mente. Ez a három ország különböző okból, de a mai napig még komoly problémákkal küzd a trihinellózis terén. Van egy másik faj, ez a Trichinella britobi. Ez megint csak picit hasonló lefedettséget mutat a korábban említett róka öttagú galancférgével. Hűvös, viszonylag csapadékos, már amennyire Magyarországban lehet régióban fordul elő, kifejezetten a középhegységek, illetve a Dél-Dunántúl parazitája. Van egy harmadik faj, erről nagyon keveset tudunk, ez egy nagyon érdekes parazita, nem csak emlősökben fordul elő, mint a korábbi két faj, madarakban is előfordulhat, ez a Trichinella pseudospiralis. Ennek az előfordulásáról igazán nagyon keveset tudunk, Magyarországon 3 vagy 4 alkalommal sikerült kimutatnunk.
1: És számít arra esetleg, hogy most a monitoring mást mutat majd?
2: A Trichinella esetében vannak ilyen félelmeim és aggályaim, hiszen az aranysakál egy rendkívül sikeres faj lett az elmúlt 20-25 évben Magyarországon, az elmúlt 34-40 évben Európában, és az aranysakál az embere leginkább veszélyes Trichinella faj, a Trichinella spiralisnak egy rezervoárja, hordozója. Tehát benne kifejezetten jól érzi magát ez a parazita. Korábban azt hittük, hogy a vaddisznó és a sertés csak a legjobb gazdája ennek a fajnak, de úgy tűnik, hogy az aranysakál is. Az aranysakál pedig egy olyan érdekes középméretű kutyaféle ragadozó Európában, amely rengeteget vándorol, tehát nem csak 30-40-50 kilométert, mint egy új területet kereső fiatal hímróka, több 100 kilométert is vándorolhat, és egy esetlegesen fertőzött aranysakál akár több 100 kilométerre is tovább vihet egy kórokozót, például a Trichinella spiralis, de más kórokozókat is természetesen. Úgyhogy erre kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy valóban helyes-e a hipotézisünk, vagy pedig a Trichinella spiralis változatlanul csak a határmenti régióban fordul elő.
1: Köszönöm szépen, záró kérdés. Amikor, és megengedte, hogy ezt szóba hozzam, amikor hangpróbát készítettünk az interjú előtt, akkor legnagyobb meglepetésemre nem elkezdett számolni 1-től 10-ig, mint a legtöbb ember, akivel hangpróbát csinálok nap, mint nap, hanem azt mondta, hogy szereti a parazitákat. És ez nagyon megütött a fülemet. Miért szereti a parazitákat? Tehát az elmúlt 15 percben arról beszélgettünk, hogy milyen szörnyű betegségeket tud ez okozni emberekben, ön pedig nyilván ezt kutatja, és nem utálattal, hanem szeretettel van irántuk. Miért?
2: Meg kell próbálni úgy tekinteni ezekre a rendkívül egyszerű, primitív lényekre, hogy nem visszatetsző, visszataszító, hiszen vannak kifejezetten nagyméretű, szabad szemmel is jól látható, taszító kinézetű lények, nem úgy kell rájuk tekinteni, hogy súlyos betegséget okoznak, hanem kicsit csodálni kell a stratégiájukat, hogy valamilyen szinten tulajdonképpen manipulálni képesek valamilyen szinten a gazdaszervezetet. Az előbb, ugye a beszélgetésünk során említettem a róka pocok példát. A pocok nem manipulálja éppen a pockot, de a pocok, amelyik megfertőződik, legyengül, elpusztul, sokkal nagyobb valószínűséggel fogyasztja el egy róka. De a legszebb példa a toxoplazma nevű egysejtű, amely úgy tűnik, hogy valóban manipulálja a gazdát. Kimutatták, alátámasztották, hogy a toxoplazmával fertőzött patkány ellentétben a nem fertőzött patkányokkal, a negatív kontrollal nem fél például a macskavizelet szagától. A negatív kontroll patkányok menekülnek ott, ahol macskavizelet szagot éreznek, a pozitív patkányok pedig, tehát a fertőzött patkányok pedig nem félnek ettől, valóságban tényleg manipulálja a parazita. Mint valamilyen tábornokokra, hadsereg vezetőkre kell tekinteni sajátságos stratégiával.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szél Zoltánt, a Nébih parazitológiai hal és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetőjét hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap, túllépve a pénzügyi kártérítésen, lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés, ezt a kormány szóvivő jelentette be a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda elmondta, a kormány.hu oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a bicskei jelentés hatására bevezetik az anonim jelzést és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Hangsúlyozta, súlyos vagy vezetőt érintő ügyben kötelező lesz a független külső vizsgálat és az azonnali dokumentált kockázatértékelés. A fenntartói ellenőrzésekbe előre be nem jelentett helyszíni látogatások, valamint a gyermekekkel és a dolgozókkal vezetői jelenlét nélkül lefolytatott beszélgetések is beépülnek. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Adakozásra biztat a zsinat elnöksége a radostjáni tűz kapcsán. A református.hu-n jelent meg Steinbach Józsefnek, a zsinat lelkészi elnökének, Molnár Jánossal, a zsinat presbiteri elnökével közös közleménye, melyben, mint írják, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége szomorú szívvel értesült a radostjáni református templomot elpusztító tűzesetről, amelyben nem csak a 18. századi műemléktemplom, de a mellette álló 1762-ben emelt fa harangtorony torony is megsemmisült. A templomról legutóbb júliusban született átfogó képi dokumentáció, a magyar református épített örökségtár számára készült fényképek segíthetnek a minél pontosabb helyreállításban. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, amelyhez a jobbadni.hu oldalon vagy közvetlen utalással is lehet csatlakozni. Most erre biztatja a zsinat elnöksége is a híveket, gyülekezeteket, aki teheti, járuljon hozzá az újjáépítéshez. Hegedűs Lórend Gézáné, a Magyar Református épített örökségtár vezetője, a református.hu-nak elmondta, a templom együttes egyik legnagyobb értékét a templom mellett különálló 1762-ben emelt harangtorony jelentette. Az ilyen a templomtól elkülönülő fatornyok Észak-Kelet-Magyarország református építészetének jellegzetes emlékei. A radostyáni torony azonban ezen belül is ritkaságnak számított. Felső, árkádos galériás része ugyanis nem négyszögletű, hanem hatszögletű volt. A helyreállítás egyik legösszetettebb feladata egyébként az 1784-ben készült festett fa mennyezet rekonstrukciója lehet majd. Barna Sándor és Meleg Attila, a két jelölt a Tiszán inneni református egyházkerület püspöki tisztségére, közölte az egyházkerület. A kerület választási bizottsága szerdai ülésén számba vette és megvizsgálta az egyházmegyék jelentéseit a megtartott egyházmegyei közgyűléseknek a püspöki és a főgondnoki tisztségre leadott jelölések adatait. A jelölést Barna Sándor és Meleg Attila fogadta el, ez alapján kerülnek kiküldésre az egyházkerületi tisztségekre vonatkozó szavazó. A püspöki tisztségre összesen 384 érvényes jelölés érkezett, melyek közül Barna Sándor 312-t, Meleg Attila pedig 72-t kapott. Főgondnoki tisztségre Molnár Pál és Fórizs István kapott jelöléseket. Október 10-e a mentális egészség világnapja. Kutatások igazolják, hogy Magyarországon is nagyon sokan küzdenek lelki nehézségekkel, a stressz, a szorongás szinte népbetegséggé vált. A problémára figyelmet irányító világnaphoz is kapcsolható az a konferencia, amelyet a Debreceni Egyetem és az Oktatási és a Gyermekügyi Minisztérium szervezett. A Mentális Egészség Esélyegyenlőség Befogadó Felsőoktatás című kétnapos fórum egyik célja az volt, hogy bemutassák a működő jó gyakorlatokat, valamint hogy országos szakmai és szakpolitikai párbeszéd induljon ebben a témában. Kőfalusi Esztert, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium helyettes államtitkárát hallják.
3: Amikor a minisztériumban elkezdtük a közös munkát a kollégákkal, akkor az egyik első feladat volt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a lemorzsolódás csökkentés tárgyában hogyan tudjuk a hallgatókat minél inkább segíteni, magát ezt a lemorzsolódás jelenséget akadályozni. Nagyon fontos témára bukkantunk, ami ugye a hallgatóknak a mentális egészségének, mentális jólétének a megőrzésével kapcsolatos kérdéskör, illetve a fogyatékos üggyel kezdtünk el foglalkozni, és akkor összehívtunk egyeztetés a fogyatékos ügyi koordinátorok körében. Azt gondoljuk, hogy az, hogy az intézmények ebben együtt tudnak gondolkodni, együtt tudnak dolgozni, a jó gyakorlataikat egymás között megosztani, az segíteni fogja a hálózatosodás, milyen jó gyakorlatokat tudnak a hallgatói támogatás kérdéskörében alkalmazni. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen segíteni fog. Vannak intézmények, ahol ezt a hallgatói szolgáltatások között alapvetésként vezetik be ezeket a támogatást, funkciókat, de van több olyan intézmény, ahol viszont opcionális lehetőségként van ez jelen, és van, ahol meg egyáltalán nincsen jelen ilyen jellegű támogatás. Nyilván az lenne a cél, hogy alapvetés legyen az, hogy ilyen hallgatói szolgáltatások vannak, ahol pedig nincsen, ott pedig segítsük ennek a bevezetését.
2: Nem támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését, mert az veszélyezteti a magyar kis és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást a vállalkozásban működő termelőtőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják, közölte a VOSZ. A tervek szerint az 1 milliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a vállalkozói részesedéseket is beszámítják majd. Közölték, magas cég értékmérték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez. Ha emiatt többletosztalékot vesz ki, az a vállalkozás fejlesztési forrásait csökkentheti, mutatott rá közleményében a szövetség. Ezért a VOSZ célzott mentességet kér a Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló vállalkozói vagyonra. A szervezet azt is javasolja, hogy nyújtson kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és a munkavállalók képzése. A VOSZ a tervezett adókulcsok csökkentését is javasolja, valamint fokozatos bevezetését. A társadalmi egyeztetésre megszabott október 14-i határidő meghosszabbítását is kezdeményezik, és közvetlen tárgyalást a pénzügyminisztériummal.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2026. október 9-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint felhős idő valószínű, főként éjszaka lehetett, záporos jellegű csapadék, napközben már egyre inkább csökken ennek esélye, és a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet. Az északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérik, de a légmozgás már napközben mérséklődni kezd. Kora reggel 10-16, délután 16-23 fok valószínű. És akkor a tartalomból. 20 éve vártak egy kerékpár útra a Budaörs és Törökbálint között közlekedők, ám hiába szerepelt annak nyomvonal a fejlesztési terveken, nem készült el. Azután budaörsi apukák a kezükbe vették az irányítást és maguk készítették el. A nyomvonal alapját egy évtizedek óta használaton kívüli ipari vasúti vágány csonkja adta. A legkomolyabb kihívást pedig az adta, hogy egy patakra hidat kellett tervezniük. A 6 méteres átkelő végül az éke lett a kerékpáros túraútvonalnak, még díszkivilágítást is kapott. A munkálatokkal 20 nap alatt végeztek. Szalai László, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja azt mondja, az ország tele van hasonló helyzetben lévő, csak fejlesztési listákon létező kerékpárutakkal. Szerinte megoldás lehetne az, ha a törvényi háttér módosulna, és csökkentett műszaki tartalommal is készülhetnének utak, melyeket kerékpárral is lehetne használni. Ennyit előjáróban, kérem, tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Darab Ágnes református lelkész vagyok. Isten igéjét az 1 János levélből olvasom, a 3. rész 7. versétől a 12. versig a következőképpen. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket, aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az Úr magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Amen. Az előző napokban arról hallottunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és hogy ez a reménység arra indít bennünket, hogy megtisztítsuk magunkat. A mai ige szakasz tovább vezet bennünket. János egy nagyon fontos kérdést tesz elénk. Honnan lehet felismerni, hogy valaki valóban Istenhez tartozik? A válasz nem csupán az, hogy mit mond az ember, hanem az is, hogyan él. A hit ugyanis nem marad láthatatlan. Ha Krisztus valóban jelen van az életünkben, annak előbb-utóbb meg kell jelennie a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, a beszédünkben, és abban is, ahogyan másokkal bánunk. János így kezdi. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Ez egy komoly figyelmeztetés. Lehet valaki vallásos, beszélhet Istenről, ismerhet bibliai kifejezéseket, és mégis lehet az élete ellentétben azzal, amit vall. János ezért nem akarja, hogy a keresztjének pusztán szavak alapján ítéljenek. Azt mondja, nézd meg az életét. Milyen gyümölcsöt terem? Milyen irányba halad az élete? Mit tesz a bűnnel? Mit tesz Isten igéjével? Hogyan bánik az emberekkel? Ez nem azt jelenti, hogy mások életének bíráivá kell válnunk. Nem az a feladatunk, hogy mindenkit megítéljünk. Elsősorban a saját szívünket kell megvizsgálnunk. János ezt mondja, aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Figyeljük meg, nem azt mondja, hogy aki tökéletes, az igaz, hanem aki az igazságot cselekszi. Ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolat hatással van a mindennapi életünkre. Ha Isten igazsága belép a szívünkbe, akkor változtatni kezd rajtunk. Másképpen kezdünk beszélni, másképpen kezdünk gondolkodni, másképpen kezdünk bánni az emberekkel, másképpen viszonyulunk a pénzhez, másképpen viszonyulunk a bűnhöz, másképpen viszonyulunk a megbocsátáshoz. Nem leszünk egyik napról a másikra tökéletesek, de lesz bennünk egy új irány. A 10. versben ezt olvassuk. Erről ismerhetők meg Isten gyermekei és az ördög gyermekei. János nem csak azt nézi, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez, azt is nézi, hogyan viszonyulunk egymáshoz. Mert lehet valaki nagyon vallásos, és közben gyűlöli a másik embert. Lehet sokat beszélni Isten szeretetéről, miközben képtelenek vagyunk megbocsátani.

0: míg végül az, ami belül a szívében kezdődött, cselekedetté változott. Megölte testvérét. Ez fontos figyelmeztetés számunkra is. Mert a bűn sokszor nem a tettekkel kezdődik, a szívben kezdődik. Először csak egy gondolat, aztán egy érzés, aztán egy döntés, végül pedig egy tett. János emlékezteti olvasóit. Mert ezt az üzenetet hallottátok kezdettől fogva, hogy szeressük egymást. Ez egyszerű, és mégis milyen nehéz. Szeretni azt, aki minket is szeret, könnyebb. Szeretni azt, aki megbántott, már nehezebb. Szeretni azt, aki másképp gondolkodik, nehéz. Szeretni azt, aki igazságtalan volt velünk, nehezebb. És mégis erre hív Jézus. Nem azért, mert a másik mindig megérdemli, hanem azért, mert mi is kegyelemből élünk. Mi is kaptunk bocsánatot, mi is kaptunk új esélyt, mi is Isten szeretetéből élünk. Ezért nekünk is tovább kell adnunk abból, amit kaptunk. A mai ige arra hív bennünket, hogy ne csak a szánkkal valljuk Krisztust, hanem az életünkkel is. Ne a gyűlölet vezessen, ne az irítség, ne a harag, ne a bosszúvágy, hanem Krisztus szeretete. Krisztus azért jött, hogy lerontsa a gonosz munkáit. Engedjük, hogy először bennünk rombolja le a bűn falait, majd rajtunk keresztül az ő szeretete építsen hidakat, békességet és új kapcsolatokat ott, ahol korábban a harag és a gyűlölet választott el egymástól. Ámen. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban új életet adtál nekünk. Kérünk, Urunk, vizsgáld meg a szívünket. Mutasd meg, hol van bennünk harag, irítség, gyűlölet, büszkeség, vagy megbocsátatlanság. Bocsásd meg, amikor a szavainkkal szeretetről beszélünk, de a szívünkben mégis ítélet és keserűség van. Kérünk, Urunk, tisztíts meg bennünket. Rontsd le bennünk a bűn munkáját, és töltsd meg szívünket Krisztus szeretetével. Segíts, hogy ne csak beszéljünk a hitünkről, hanem az életünkkel is megmutassuk, hogy hozzá tartozunk. Adj erőt megbocsátani annak, aki megbántott. Adj alázatot, bocsánatot kérni, amikor mi vétkeztünk. Adj szeretetet azok iránt is, akiket nehéz szeretni. Kérünk, add, hogy legyen a mai napunkon látható a te szereteteted. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés, ezt a kormány szóvivő jelentette be a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda elmondta, a kormány.hu oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a bicskei jelentés hatására bevezetik az anonim jelzést és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Hangsúlyozta, súlyos vagy vezetőt érintő ügyben kötelező lesz a független külső vizsgálat és az azonnali dokumentált kockázatértékelés. A fenntartói ellenőrzésekbe előre be nem jelentett helyszíni látogatások, valamint a gyermekekkel és a dolgozókkal vezetői jelenlét nélkül lefolytatott beszélgetések is beépülnek. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, 20 éve vártak egy kerékpár útra a Budaörs és Törökbálint között közlekedők, ám hiába szerepelt annak nyomvonal a fejlesztési terveken, nem készült el. Aztán budaörsi apukák a kezükbe vették az irányítást és maguk készítették el. A nyomvonal alapját egy évtizedek óta használaton kívüli ipari vasúti vágány csonki adta. A legkomolyabb kihívást pedig az, hogy egy patakra hidat kellett tervezniük. A 6 méteres átkelő végül az éke lett a kerékpáros túraútvonalnak, még díszkivilágítást is kapott. A munkálatokkal 20 nap alatt végeztek. Szalai László, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja azt mondja, az ország tele van hasonló helyzetben lévő, csak fejlesztési listákon létező kerékpárutakkal. Szerinte megoldás lehetne az, ha a törvényi háttér módosulna, és csökkentett műszaki tartalommal is készülhetnének utak, melyeket kerékpárral is lehetne használni. A riporter Hegedűs Márk.
2: Én szeretném, ha onnan kezdenénk ezt a történetet, hogy mielőtt elkészült ez a Bringa túra útvonal, milyen hiányosságot per lehetőséget láttak Törökbálint és Budaörs között civilek, amit be lehetett tölteni.
3: A három apuka összefogott még 2024-ben, vagyis hát jött nekik egy gondolat, hogy csinálnak egy bringával járható útvonalat, hogy a gyermekekkel biztonságosan tudjanak bringázni Budaörs és Törökbálint között. E két városban ugye gyakorlatilag mindenki autóval közlekedik, nagyon forgalmas az úttest, tehát életveszély ott közlekedni, főleg gyerekkel. Tehát még a felnőttek sem nagyon vállalják ott be a közlekedést kerékpárral. Nekünk a mottónk az az volt, hogy mondottam ember küzdj és bízva bízzá, ugye Madácstól, és ezt a három apuka magáénak vallotta, még 2024 márciusában gondoltak egy nagyot, csinálnak egy bringával járható utat Budaörs és Törökbálint között, amit ugye az előbb elmondtam, mert gyakorlatilag ott nem lehetett kerékpározni gyerekekkel, és az alapgondolatot az adta, hogy Budaörs és Törökbálint között van egy több mint 30 éve felhagyott iparvágány, mely nyomvonal kitűnő lehetőség egy biztonságos kerékpáros túraútvonalnak. Az elképzelés realitását az is alátámasztotta, hogy a hivatalos tervekben erre haladna a Budaörs-Budakeszi Törökbálint agglomerációs kerékpárút, tehát ezt az útvonalat szakemberek jelölték ki, hát csak épp elfelejtették megépíteni az elmúlt évtizedben, mint úgy jó pár kerékpárutat az országban. Hát szóval így adódott, hogy az anyukák, apukák összefogtak, és egy babasor után eldöntötték, hogy ők bizony még ebben az évszázadban alkotnak ide valamit. Én tavaly, 2025 tavaszán szintén egy ilyen babazsúron ismertem meg a szülőket, és megmondom őszintén, miután megismertem elképzelésük részleteit, nekem nem volt kérdés, hogy mint a Magyar Kerékpáros Klub Török Bálint titkára teljes mellszélességgel támogatom a projektet. Én azért tavaly hivatalokat kerestük meg, meglett emberek vagyunk, nem akartunk kockáztatni egzisztenciát meg stb. És ezért azért csak megpróbáltuk, hogy hát ha a hivatal mégis tudna valamit csinálni, vagy segíteni, de sajnos rájöttünk egy idő után, hogy teljességgel esélytelen, hogy itt a elkövetkezendő 10 évben ezt megcsinálják. És akkor így jött el 2026. Hát úgy történt, hogy volt egy messenger csoportunk, én voltam olyan szempontból a főkolompos, hogy a nyomatásban, tehát írtam nekik, hogy most vagy soha, kora tavasszal vagy elkezdjük a munkát, vagy nem. És elkezdtük. És aztán a messenger csoportban lettek először kb. Olyan 10, aztán 20. Hát a munka az úgy történt, hogy először a sinek között a növényzetet kirítkítottuk. Hát ezután szembesültünk az első, hát nem tudom, technikai problémával, vagy hogy lehet ezt mondani, egy másfél méteres szintkülönbség képében. De szerencsére, mivel alapvetően műszaki beállítottságú csapat jött össze, két vasárnap beáldozásával sikerült egy 6 méter hosszú rámpát létrehozni. Aztán ezután következett a murvarendelés, mely az egész projektnek a legdrágább tétele volt. Mondjuk úgy történt, hogy az eredeti elképzelés az volt, hogy csak egy murvás út készül, aztán a vakszerencse, vagy nem tudom, Isten segedelmével, vagy nem is tudom, hogy mondjam, úgy történt, hogy sikerült rengeteg martaszfaltot kapnunk ajándékba. És innentől kezdve emelkedett a műszaki tartalom, gyakorlatilag tényleg egy kerékpárutat lehetett létrehozni. Fogadtunk egy gépest, aki behordta az anyagot, és utána mi egy kölcsönzött lapvibrátorral döngöltük végig a elkészült utat. Hát május végére az út gyakorlatilag elkészült, de akkor megint egy újabb kihívással találtunk magunkat szembe. Az útvonalon sajnos van egy patak, amelyre hidat kellett ácsolni. Na hát itt megint megpróbálkoztunk az önkormányzattal, de ők hát sajnálatos módon nem tudtak ebben segíteni. És akkor hát összedugtuk a fejünket, mivel a csapatban volt egy építőmérnök is, így igen hamar egy vashídnál döntöttünk. Ez azért történt, mert ennek volt talán a legegyszerűbb a kivitelezése, és mi meg tudtuk csinálni, és gyorsan kivitelezhető volt. Nagyon lelkesek voltak a anyukák is, tehát a hölgyek is részt vettek a készítésben. Volt egy szemerkélő esőben betonoztuk például a hídfőket. A Törökbálinti Kerekdob Egyesület segítségével sikerült ezt a hidat megépítenünk, tehát anyagi segítséggel, mert ugye azt el is felejtettem mondani, hogy ennek nem csak lelkesedés kellett, hanem hát anyagi hozzájárulás is. És a Kerekdob Egyesület segítségével sikerült csinálnunk egy 6 méter hosszú ilyen vasszerkezetű hidat. A csapatunk büszkesége egyszerűen szerintem teljesen, hogy mondjam, gyári, biztonságos. Esetleg a Facebookon majd meg lehet nézni, ilyen kis világítással is elláttuk, ilyen hangulatvilágítással. Úgyhogy nagyon-nagyon jó pofa lett. Amiben a lényeges, hogy itt említettem, hogy itt már lehet, hogy 10 éve lehetett volna kerékpárút, de hogyha aki ugye a kerékpáros infrastruktúrákkal úgy foglalkozik, úgy országos szinten, az úgy láthatja, hogy itt sokszor nem hogy 10-20-30 év alatt nem történik semmi. És ez a csapat, ez 20 év helyett 20 nap alatt összehozta ezt az egészet. Tehát itt egy elég nagy, hogy mondjam, kontraszt van. Tehát tulajdonképpen egy 1,7 km hosszú útvonal jött létre, amiből 450 méter az, ami kis túlzással egy kerékpárút lett. 1270 méterre meg egy kisforgalmi utcán lett kijelölve a kerékpáros útvonal. Hát ahogy említettem, Pályi Dániel volt az ötletgazda, úgyhogy amikor a úgymond avatás történt, akkor hát ő is átvághatta a szimbolikus szalagot. De a legjobban a gyerekek örültek, amikor ilyen avatást tartottunk, mert hát tulajdonképpen az egész projekt ő miattuk merült fel, és miattuk itt lett megvalósítva. Na most a visszajelzések, mi ugye reménykedtünk, hogy hát pozitív lesz, de hát ugye akkor még semmiről nem tudhattunk az elején. Nekem nagyon sok pozitív ilyen visszacsatolást kaptam. Tehát amikor az ember kezét ott szorongatják, hogy örülnek, hogy megcsináltuk ezt az utat, mert ugye nem csak a kerékpárosoknak jó, hanem ez Budaörs nyugatnak a lakott övezete, és innen a Törökbálinti vasútállomás, hogy mondjam, pár száz méterre van, amit eddig nem tudtak megközelíteni gyalogosan. És többen is már egyrészt mondták, meg hát láttam is, hogy hétköznaponként tudnak munkába járni, úgyhogy most már mennek vonattal, és nyugodtan ott végsétálnak a, hát ez ilyen kis hangulatos erdei, ilyen mondhatom erdei szakasznak, tehát nagyon hangulatos lett az útvonal. Van, aki például ott dolgozik, és szintén gyalogosan nem tudott csak ezen a említett forgalmas út szélén közlekedni, hát az nagyon veszélyes. Úgyhogy alapvetően pozitív, tulajdonképpen negatív visszajelzésről nem is tudok. Hát ugye tulajdonképpen az a jó, hogy hát minden jó, ha vége jó. Hát megmondom őszintén, a legjobban a MÁV-tól tartottunk, mert hát azért utána néztünk ugye a papíroknak, és hát hiába 30 éve nem használták a vágány maradványait, mert már ott rozsdás alatt minden, meg hiába adták el a szakasz többi részét. Papíron ez a szakasz még használatban lévő iparvágány volt. Úgyhogy ez így kicsit kockázatos volt, de hát ugye tudtuk, hogy ott már soha nem közlekedhet már vonat. Hát ugye úgy történt, hogy ugye júniusban megjelent a Telexen egy ilyen cikk, és hát azután igen hamar megtalált minket, jobban mondva engem a MÁV területi igazgatósága, melytől egy dörgedelmes levelet kaptam, hogy hát milyen engedély alapján csináltuk meg, hogy kerültünk mi oda. Hát kérték ugye az engedélyt, hogy küldjük el, hát nem volt, úgyhogy kár volt tagadni. Hát válaszlevelemben kértem az illetékes igazgató urat, hogy hát próbálj elvonatkoztatni a jogtól, és mint szülő családapa érezze át a tehetetlenséget, mely végül tettekbe fordult. És képzelj el, kiderült, hogy jól gondoltuk, ezt a maradvány szakasz már sohasem lesz használatban. Gyakorlatilag a MÁV majdnem, hogy örömét fejezte ki, hogy hát itt valami történt, és a jogi procedúra elindult oly formán, hogy a Törökbálinti önkormányzat fogja átvenni ezt a vasúti szakaszt, vagy nem is tudom minek mondani, mert mondom, ezt már 30 éve nem használták, és a Törökbálinti önkormányzat pedig, tehát hogy az elején említettem, ez egy hivatalos kerékpáros útvonal, egy úgynevezett Zöld Bálint projektnek benne van ez a kerékpárút a tervekben. És értelemszerűen a Török Bálint önkormányzat így örülni fog annak, hogy a kezébe kerül a terület, és akkor már valamivel könnyebben tudják majd hát a végleges verziót elkészíteni, majd valamikor a jövőben.
2: Mert hogy azt remélik, hogy egyszer ez egy a jogi szabályoknak megfelelő kerékpáros út lesz majd, gondolok itt szélességre, aszfaltozásra, vonal festésre, akármire?
3: Igen, igen, igen, tehát teljesen adottak a feltételek, tehát ugye itt a sínek megvoltak, és egy kerékpár útnak a minimális szabvány szélessége 150 centi. Na most itt a sínek között 143 centiméter van, tehát ez hivatalosan nem is felelhetne meg kerékpárútnak, ezért nem is tudom már melyikünk vagy kitalálta ki, hogy tulajdonképpen túra ösvénynek lett apostrofálva, de kerékpáros túra ösvény, és ezáltal úgymond a szabványnak jelenleg nem kell, hogy megfeleljen. A későbbiek folyamán viszont teljesen adott, mert ha a fineket felszednék, és esetleg még a vasúti, ezeket a betonajzatokat eltávolítják, akkor ott egy 2 méter széles, csodálatos, tökéletes kerékpárút megvalósítható az önkormányzat vagy az állam által. És még egyszer ismétlen, tehát ez egy kijelölt útvonal, tehát ez itt majd egyszer kerékpárút lesz hivatalosan, csak egyszerűen, hát sajnos nem élünk addig, amíg ezek a projektek megvalósulnak, így mi ennek kicsit hát elébe mentünk, és próbáltuk, hogy szokták volna felkavarni az állóvizet. Én egyelőre úgy látom, hogy bejött, de bármi lehet azért, mert egyelőre ez egy nem egy hivatalos kerékpárút, ez egy túraösvény. És mindenki csak saját felelősségére használhatja, a MÁV is kiragasztott ilyen papírokat, hogy ott nem lehet közlekedni. De hát ugye lehet közlekedni, csak nem szabad. Ez egy ilyen érdekes elállás.
2: Gondolom ez ilyen jogi megközelítés lehet, hogy ha történne valamilyen baleset vagy probléma, akkor erre hivatkozhat mondjuk a MÁV, hogy ők kitették ezt a felhívást.
3: Igen, igen, igen, úgyhogy mi úgymond örültünk is neki, mi is kitettük, megmondom őszintén, egy ilyen táblát, mert igen, van egy ilyen, hogy most ott valaki elesik, akkor hát akkor az kinek a felelőssége? Hát nem tudom, engem a szüleim úgy oktattak, ha én elesek, akkor az az én felelősségem. Ha megbotlottam, most már kicsit új világ van, és hát mindig a másikban kell keresni a hibát. Én ezt nagyon károsnak tartom, mert így most fölismerve, hogy a rengeteg hivatali beszélgetések után, tehát ettől a felelősségtől retteg mindenki, ezért nem mernek csinálni például kerékpárutat, mert mi van, ha ott valaki elesik. Ilyen szellemben nem lehet élni, hogy állandó rettegés, hogy most mi van, ha valaki elesik. És akkor inkább nem csinálunk semmit. Tehát inkább akkor ne menjen kerékpárral az ember, üljön autóba, mert nem mi van, ha elesik. Én ezt károsnak tartom nagyon.
2: És hogy idézél be, hogyan szavaztak végül a kerékpárosok? Ugye eltelt egy nyár, meg a szeptemberen is lassan túl vagyunk. Említett néhány példát, akik mondjuk gyalog is használják ezt a Bringa túra útvonalat. A kerékpárosok mennyire vették igénybe, mekkora forgalom van rajta? Félnek-e attól, hogy elesnek, vagy a két kerekükkel szavaznak, hogy erre szükség volt?
3: Én láttam jó pár családost, voltak így, csak eljött kipróbálni, láttam sétáló gyerekeket, akik ezáltal át tudtak menni a Török Bálintra, mit tudom én, a vasútállomásra, vagy a közeli áruházba, ahova eddig nem tudtak elmenni. Az elején volt róla szó, hogy kitettünk hivatalosan egy ilyen számlálót, de az végül nem jött össze, úgyhogy ez csak ilyen, hogy szoktam, nagyon szubjektív. Ugye az ember nincs ott reggeltől estig, tehát mi nem számoljuk. Hát volt olyan, hogy senkivel se találkoztam, és akkor volt olyan, hogy ott voltam, mit tudom én, egy 10 percet, és jöttek 5-en. Tehát konkrét számokat egyelőre nem tudok, de nagyon örülnek az emberek, és használják, főleg hétvégén. Talán az mindent elmond, hogy az egyik ilyen jó ismerős abban az utcában lakik, ahol ez a kerékpáros útvonal ki lett jelölve, és hát most úgy kicsit viccesen panaszkodott, hogy megötszöröződött a kerékpáros forgalom. Mondjuk nem volt nehéz, mert addig valószínű nulla volt, hiszen tehát ott nem lehetett menni sehonnan, sehova, abból az utcából, most meg ugye egy ilyen kerékpáros átkötő útvonal lett belőle. Tehát biztos, hogy használják, de konkrét számunk nincs.
1: Kedves hallgatóink, 20 éve vártak egy kerékpár útra a Budaörs és Török Bálint között közlekedők, ám hiába szerepelt annak nyomvonal a fejlesztési terveken, nem készült el. Aztán budaörsi apukák a kezükbe vették az irányítást és maguk készítették el. A nyomvonal alapját egy évtizedek óta használaton kívüli ipari vasúti vágány csonkja adta. A legkomolyabb kihívást pedig az, hogy egy patakra hidat kellett tervezniük. A 6 méteres átkelő végül az éke lett a kerékpáros túraútvonalnak, még díszkivilágítást is kapott. A munkálatokkal 20 nap alatt végeztek. Szalai László, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja azt mondja, az ország tele van hasonló helyzetben lévő, csak fejlesztési listákon létező kerékpárutakkal. Szerinte megoldás lehetne az, ha a törvényi háttér módosulna, és csökkentett műszaki tartalommal is készülhetnének utak, melyeket kerékpárral is lehetne használni. A riporter Hegedűs Márk volt.
0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani, a következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni, tette hozzá. A fakitermelési moratórium fenntartása mintegy 1,5 millió fával fűtő háztartás ellátását veszélyeztetni, és akár 1 millió család kerülhetne krízis helyzetbe, közölte Gajdos László az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán, reagálva a kormánytért kritikákra, amiért nem hosszabbította meg a szeptember végén lejárt fakitermelési moratóriumot. A politikus közölte, az előző kormány idején a biomassa erőművekkel kötött hosszú távú szerződések felmondása az erőművekkel és a faipari cégekkel szemben több milliárd forintos kártérítési kötelezettséggel és több ezer munkahely megszűnésével járna. Tájékoztatása szerint 1441 védett erdőrészlet 35%-ában továbbra is tilos lesz a fakivágás, és a 120 évnél idősebb, magas természetességű állami erdőállományokban továbbra is teljes körű moratórium marad érvényben. Hangsúlyozta, hogy mintegy 1,5 millió ember számára a fa az egyetlen vagy a fő fűtési forrás, így a kitermelés megszűnésével közel 1 millió család kerülhetne krízis helyzetbe. Gajdos László egyértelművé tette, hogy nem támogatja a fatüzelésű energiatermelést, szerinte az energiabiztonságot más forrásokkal kell biztosítani, és a lakossági fatüzelést radikálisan csökkenteni kell. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója átalakításának tervezetét, az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara az MTI-vel. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra a magasabb közteher csalódás lehet. A korábbi rendszer változatlan visszaállítása viszont költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható, így a mostani tervezett kompromisszum, írta a kamara. Arra is kitért, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher nem növeli a társadalombiztosítási ellátási alapot. Ezért az MKIK a társadalmi egyeztetésen azt javasolja, hogy a többletadó meghatározott része növelje a katás vállalkozó társadalombiztosítási ellátási alapját. A vagyonadóról azt írták, hogy célszerű világosan szétválasztani a fogyasztási és pénzügyi célú magánvagyont a gazdaságban működő vállalkozói tőkétől. Ha a társasági részesedéseket évente vagyonadó terheli, az likviditási gondot okozhat, valamint forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. október 9-e, péntek reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint felhős idő valószínű, főként éjszaka lehetett, további záporos jellegű csapadék. Napközben már egyre inkább csökken ennek az esélye, és a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet. Az észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérik, de a légmozgás már napközben mérséklődni kezd. Kora reggel 10-16, délután 16-23 fok valószínű. De nézzük, mivel is várjuk hallgatóinkat ebben az órában. 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva-patak 4,5 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek. A Tolcsva-patak Cleanup akciót a PET-Kupa szakmai és logisztikai segítséget tette lehetővé. A kezdeményezés legfontosabb eredménye a szervezők szerint azonban talán nem is az összegyűjtött hulladék mennyisége, hanem az, hogy a helyiek maguk álltak a patak megtisztításának élére. Többek mellett Velec Gábort, az Aggteleki Nemzeti Park korábbi munkatársát, jelenlegi fővadászt is hallják majd.
2: Területbejárások alatt ugye én is tapasztaltam, hogy rengeteg oda nem illő szemét van a patakba. Ugye megtettük ezeket a szükséges lépéseket egymás felé is, hogy valamit próbáljunk megtenni ezzel kapcsolatban. Egyre több szemét került, ugye egy éven keresztül, ahogy nem aktívan, de néha-néha tartottuk a kapcsolatot. Végre sikerült megvalósítani azt ez év augusztusában, hogy a PET-Kupa keretébe összekössük ezt a rengeteg szemetet. Ugye mivel Olaszliszkán megalakult a folyómentő központ, így onnan megkaptuk a szükséges feltételeket, zsákokat a szelektív gyűjtéshez, illetve a védőkesztyüket. Kerekes Attiláné Erika nagyon nagy segítségünkre volt ebben, ő rendszerint ott volt és támogatott minket, aktív résztvevője volt, és ő volt az egyik összekötő pontunk ugye a PET kupával, mivel 7. éve aktív résztvevője is folyamatosan a folyómentésnek.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Pillancsunk bele a kalendáriumba. Október 9-e van, amikor a Dénesek és az Ábrahámok ünneplik névnapjukat. A Dénes görög eredetű név Dionysios névből származik, jelentése Dionysosnak ajánlott. A görög mitológiában Dionysos a bor és a szőlő istene. Az Ábrahám héber eredetű név, jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Abirám Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. Isten éltesse minden Dénes és Ábrahám nevű hallgatónkat. Nézzük, milyen jeles események kötődnek október 9-éhez. Ezen a napon van a postai világnap. 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, melyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek. Az egyesület a nemzetközi postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország a tagja. 1823-ban ezen a napon, vagyis október 9-én született Weber Antal műépítész, aki több ma is működő egyetemi épületet tervezett. Felesége Lotz Erzsébet Paulina, Lotz Károly testvére. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium építésze volt Weber Antal, az 1878-as párizsi világkiállításon megépült épületéért a francia kormány a becsületrend lovak keresztjével tüntette ki. Az építésztársakkal jó kapcsolatot ápolt, barátja volt Ybl Miklós, Feszl Frigyes és Skalnicki Antal. Többek között ő tervezte a Semmelweis Egyetem központi igazgatási épületét, az Állat- és Ásványtani Intézetet, ami ma az ELTE épülete. 1859-ben ezen a napon született Bodola Lajos mérnök, a méterrendszer hazai bevezetésének egyik hazai úttörője. Aztán nagyot ugorva az időben, 1940-ben október 9-én született Liverpoolban John Lennon, a Beatles együttes egyik alapító tagja. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Pete Best dobos alapította a Beatles-t, majd 1962. augusztus 16-án csatlakozott Ringo Starr a dobos helyére. Első sikereiket a Liverpooli Cavern és a hamburgi Star Clubban érték el. 1962-ben készítették első lemezüket Love Me Do címmel. Hatalmas sikereket értek el szerte a világon. John Lennon zenei karrierje mellett békeaktivista, író, színész és festőművész is volt. 1980. december 8-án New Yorkban Mark David Chapman meggyilkolta. 2002-ben a BBC közvéleménykutatás alapján összeállította a 100 legnagyobb brit listáját, melyen John Lennon a 8. lett. 1990-ben, október 9-én hunyt el Ottlik Géza, író, műfordító. És egy nem is olyan régi dátum, 2019-ben, október 9-én hunyt el Vekerdi Tamás, pszichológus, író. Kedves hallgatóink, ez volt az október 9-i nap kalendáriuma.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

csend. Azt mondják, a mai modern ember nem tudja, milyen a teljes sötétség, mert mindenhová eljut a fény egy kis része, a városok fénye pedig mindenbe világít. Azt mondják, a teljes nyugalmat sem ismerjük, nincs olyan, hogy minden rendben lenne, vagy minden rendben menne, mindig találunk okot a nyugtalanságra. Azt mondják, a tökéletes csendet sem ismerjük, mert a sötétséghez és a nyugalomhoz hasonlóan mindig van egy kis zaj, ami megtöri a csendet, ami megzavar, ami tovaűzi a csend áhított pillanatait. Azt mondják. Talán ez az, ami megzavar minket. Ami megtöri a sötétség, nyugalom és csend örök harmóniáját, éppen ez az azt mondják teszi tönkre a csendet, amelyben olyan jó lenne önmagunkra találni. Mások szava, gondolata, amelyhez igazodnunk kell, kényszerhegyek tornyosulnak előttünk, mindig felelni, mindenkinek megfelelni, munkahely, család, az élet zűrzavaros rohanása, s csak kérdésként szakad fel belőlünk, van csend a számunkra valahol. Csend, amelyben önmagam lehetek. Csend, ahol nem vizslatnak utánam ismerős vagy idegen szemek, ahol lehetek egyszerűen önmagam, nem megfelelve, hanem megnyugodva. Csendben lenni ott lehet, ahol önmagamra találhatok. Csend az, amiben keresetlenül is megtalálom magam. Csendre szükségem van. Talán sokkal inkább, mint kenyérre. A csend önmagam megtalálását jelenti, s ha nincsen csend, elvesztem, menthetetlenül, kavargok én is a világ zűrzavarában, s nem tudok kiszállni. Ha nincsen csend, végem, hisz csak csendben látom és érzem magam igazán, csendben merítek újra erőt ahhoz, hogy a következő csendig kitartsak. Csendre van szükségem, sokkal inkább, mint a fényre, sötétben is lehet élni, éhezve is el-el lehetünk, de csend nélkül semmit nem ér az élet. Csend nélkül talán már nem is élet, csak zuhanás, mélyre, egyre távolabb magamtól. Hol van hát a csend, amiben én vagyok, ahol megállhatok, ahol már nem menekülök magamtól? Van-e ilyen csend ezen a világon? Bizonnyal van. Én már találkoztam olyanokkal, akik azt mondták, ők megtalálták. Azt mondták, létezik, és én hiszek nekik.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia, a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és

0: általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap, túllépve a pénzügyi kártérítésen, lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Nyilvános a Bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés, ezt a kormány szóvivő jelentette be a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda elmondta, a kormány.hu oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a bicskei jelentés hatására bevezetik az anonim jelzést és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Hangsúlyozta, súlyos vagy vezetőt érintő ügyben kötelező lesz a független külső vizsgálat és az azonnali dokumentált kockázatértékelés. A fenntartói ellenőrzésekbe előre be nem jelentett helyszíni látogatások, valamint a gyermekekkel és a dolgozókkal vezetői jelenlét nélkül lefolytatott beszélgetések is beépülnek. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva patak 4,5 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek. A patak cleanup akciót a Petkupa szakmai és logisztikai segítsége tette lehetővé. A kezdeményezés legfontosabb eredménye a szervezők szerint azonban talán nem is az összegyűjtött hulladék mennyisége, hanem az, hogy a helyiek maguk álltak a patak megtisztításának élére. Kővári Zoltán helyi önkormányzati képviselőt, valamint Velecki Gábort, az Aggtereki Nemzeti Park korábbi munkatársát, jelenlegi fővadászt hallják. A riporter Bódis Attila.
2: Bő egy éves történet. Én, mint Tolcsva képviselője, több megkeresést kaptam a tolcsvai lakosoktól, hogy rendkívül sok szemét és rendkívül sok oda nem élő dolog van a Tolcsva patak alsó kifolyásánál. Lementünk, megnéztük, és valóban ott a hűtőgéptől a tévéig minden olyan dolog volt, ami nem oda élő, és onnantól kezdődött el az, hogy mit is tudnánk ezzel csinálni, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ettől a szeméttől megszabadítsuk a patakunkat, és nyilván ennek az elszállítása is. És mint ahogy említettem is, több mint egy éves történet ez, amikor ez először szóba került, és amikor már a tettek mezeire is tudtunk lépni. Akkor egy évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a petkupásokkal, akkor még sajnos azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak nekünk segíteni, akkor még nem tudtak, mert a Tolcsva patak akkor még nem volt része a Petkupának, mert ez akkor még a Bodrogra összpontosult. Jött azonban egy ötlet, egy lehetőség, kézenfogva a Kerekes Attilával, kedves feleségével, Erikával, és akkor jött már a Gábor is szóba, és ő is segítségéről biztosított minket. Létrehoztunk Tolcsván egy úgynevezett kikötőpontot, amivel kapcsolatosan már Tolcsva is felkerült, és a Tolcsva patak is felkerült a Petkupa térképére. Ez a lendület ez ahhoz kellett, és a lendületen túl azért adott ez nekünk nagyon nagy segítséget, mert a petkupások segítettek abban, hogy ezt a rengeteg szemetet, amit kiszedtünk és kiszedünk a patakból, ennek az elszállításában ők tudnak nekünk segíteni, és ez adott nagyon nagy lendületet ennek a történetnek, és így tudtunk belefogni ebbe a takarításba.
3: Magáról, ugye nekem a régebbi munkámból kifolyólag már maga a szemét benne van, mivel a Nemzeti Park egyik munkatársa voltam, és láttam, követtem a Petkupát évek óta, amivel ugye Zoli említette, hogy össze tudtuk kötni ezt az egészet. Én 2 évvel ezelőtt egész pontosan visszakerültem a tolcsvai részre, az ottani vadásztársulatnak vagyok a hivatásos vadásza. Területbejárásuk alatt ugye én is tapasztaltam, hogy rengeteg oda nem illő szemét van a patakba, és ahogy már Zoli elmondta, ugye megtettük ezeket a szükséges lépéseket egymás felé is, hogy valamit próbáljunk megtenni ezzel kapcsolatban. Egyre több szemét került, ugye egy éven keresztül, ahogy nem aktívan, de néha-néha tartottuk a kapcsolatot. Végre sikerült megvalósítani azt ez év augusztusában, hogy a Petkupa keretébe összekössük ezt a rengeteg szemetet. Ugye mivel Olaszliszkán megalakult a folyómentő központ, így onnan megkaptuk a szükséges feltételeket, zsákokat a szelektív gyűjtéshez, illetve a védőkesztyüket. Kerekes Attiláné Erika nagyon nagy segítségünkre volt ebben, ő rendszerint ott volt és támogatott minket, aktív résztvevője volt, és ő volt az egyik összekötő pontunk ugye a Petkupával, mivel 7. éve aktív résztvevője is folyamatosan a folyómentésnek.
2: A közösségi média nagyon nagy segítségünkre volt ebben a feladatban. Készült egy nagyon jó kis plakátunk, megosztásokkal, egymás között üzenetekben küldözgettük, és tényleg az 5 évestől a 75 évesig jöttek, lelkesek voltak, segítettek, és összejött egy nagyon jó kis csapat. Ez egy hetet foglalt magában, 10-től terveztük 15-ig az akciónkat, de hál' Istennek 4 nap alatt sikerült végigjárnunk ezt a Gábor segíts 4,6 kilométer. A Tolcsva patak tánkeső része. 4 nap alatt sikerült úgy kitakarítanunk, hogy végigértünk a teljes szakaszon. Első napon 14 fővel indultunk, ami a 4. napra már 29 főre emelkedett, hála Istennek. Nagyon érdekes volt az összetétel, mert az autóalkatrésztől a gumin keresztül a fűnyíró, tévé és rengeteg hűtőszekrény, és olyan méretű hűtőszekrényeket szedtünk ki a patakból, amit az ember nem is gondolt volna, hogy ez bárkinek eszébe jut, hogy az ő úgy gondolja, hogy ott van jó helyen.
3: Én kezdetben úgy voltam vele, hogy ha csak 5-en, ha csak 8-an csatlakoznak ez a kezdeményezéshez, az már valami tenni akarás azok részéről, akik majd ott lesznek. első napon 14 fővel úgy meglepetten álltam én is, hogy tényleg vagyunk. És azt vettük észre a közösségi médiás posztok alapján, és ugye, hogy szájról szájra is terjedt ez az egész, hogy napról napra többen csatlakoznak. Nem mindig ugyanazok az emberek tudtak jönni, mert volt, aki munka után vett részt, volt, akinek más elfoglaltsága volt, viszont mindig többen lettünk. És ahogy Zoli elmondta, a negyedik napon, mikor 29 fővel indultunk meg, az igazából szavakba kifejezhetetlen, hogy ennyi ember is akar tenni azért, hogy szebb legyen és személymentesebb a Tolcsva patak.
2: Mindenféle szervezettől mentesen, teljesen magánszemélyekként, teljesen önkéntes alapon működött ez a dolog. Idézőjelbe téve nem bújtunk senki köténye alá. Jöttünk, próbáltunk tenni, és hál' Istennek ez így összejött. Még annyit hozzátennénk, hogy így, hogy 4 nap alatt ezt sikerült megcsinálnunk, az 5. napon szerveztünk egy kis összejövetelt azok részére, akik ha egy napot is, de segítettek nekünk ebben, és ott is ugyanúgy jelen volt ez az összefogás, aki jött, vagy egy tálca süteménnyel érkezett, vagy egy üdítőt hozott, vagy egy üveg pálinkával jött, és kínálta körbe a társaságot, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetéssel sikerült lezárnunk ezt a nagyon remek és nagyon eredményes 4 napot. Az első, ami eszembe jut ezzel kapcsolatosan, is nagyon sok embertől elhangzott, hogy jövőre ugyanitt folytatjuk, és jövőre ugyanúgy végigmegyünk a patakon. Remélhetőleg már sokkal kevesebb szeméttel és sokkal kevesebb munkával fogjuk tudni ezt a 4,6 kilométert jövőre így a Petkupa keretein belül végigjárni és végigtakarítani. Ez biztos.
4: Elismerően beszélt a tolcsvai önkéntesek munkájáról Gyenes Károly, a Petkupa örökös Pet Kalauza egyik alapítója, természetfilmes és a Magyar Televízió Natura szerkesztőségének egykori vezetője is.
5: Le a kalappal, az egész Petkupát azért csináljuk, hogy elültessük ezt a gondolatot a helyiek fejébe. Hát gondoljátok el, van olyan Petkupa, ahova az ország minden részéből érkeznek, csak a helyiek nem. Egyre kevésbé. Tehát ezzel a patak tisztítással mi a legnagyobb dolgot értük el, azt, hogy csatlakoznak hozzánk a helyiek, és nagyon köszönjük. De ez nem a Bodrog környékére igaz, hanem a korábbi évekre, hogy az ország minden pontjáról érkeztek emberek, és szedik a szemetet, és a helyiek pedig, hogy úgy mondjam, megszokták. De mondom, ez nem a Bodrogra vonatkozik elsősorban. Idén ez nekünk már a 4. Petkupánk, és most számoltuk össze, hogy ezzel a mai 180-as létszámmal átlépjük a 800-at. Tehát több mint 800 ember ennek a mozgalomnak, mondhatom mozgalom, keretében már szedte idén a szemetet. És tudod, mi a nagyszerű? Az, hogy itt a 4 éves a legkisebb, és 80 fölött van a legidősebb. És úgy gondolom, hogy miután ennek a társaságnak a 15-20%-a fiatal, ezeknek a tudatában elültetjük azt a gondolatot, hogy a szemét, vagy a hulladék, az nem a természetbe való, hanem azt össze kell gyűjteni és újra felhasználni.
1: Kedves hallgatóink, 4 nap alatt csak nem egy tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva patak 4,5 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek. Erről hallhattak az előző percekben. A riporter Bódis Attila volt.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő héten hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását, tájékoztatta Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke az MTI-t. A hétfői ülés során többek között megvitatják a Törvényalkotási Bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól. Kedden a parlament egyebek mellett második körben újra szavaz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa korábban meg nem választott tagjairól, majd titkos szavazással megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök helyetteseit. Ha a szavazás eredményes, akkor a megválasztott tisztviselők leteszik esküjüket. Ezen a napon napirenden lesz még a közvagyonvédelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló intézkedésekről, illetve a december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról szóló indítvány is. Az ülés második hetén, október 19-én hétfőn pedig elfogadhatják a 2026. évi központi költségvetésről szóló törvénymódosítását. Többen nem tartják be a számla és nyugtaadási szabályokat a szállas takarmányok piacán, derült ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményéből. Az érintettek ellenőrzésekre a szabályszegők szigorú szankciókra számíthatnak. A NAV figyelemmel kíséri a szállas takarmányok piacán az utóbbi időben tapasztalható negatív jelenségeket, a jogkövetőket segíti, de fellép az illegális piaci szereplőkkel szemben. A tájékoztatás szerint a revizorok, adat- és kockázatelemzők kiszűrik azokat, akik nem tartják be az adóügyi szabályokat. A szállas takarmány üzletszerű értékesítése gazdasági tevékenység, az ilyen adásvételekre ugyanúgy vonatkoznak a bizonylatolás szabályai, mint minden gazdasági célú értékesítésre. Minden értékesítést és szolgáltatásnyújtást megfelelő bizonylattal kell dokumentálni, hangsúlyozta a NAV. Mindig az adott ügylethez, vevőhöz és adózási módhoz tartozó szabályok szerint kell eldönteni, hogy számlát vagy nyugtát kell-e kiállítani, milyen adattartalommal és mikor, tették hozzá, megjegyezve, hogy ennek eldöntésében segíti az adózókat a hivatal a honlapján elérhető tájékoztatókkal. Rekordmagasra, 90%-ra nőtt azoknak a 30 és 59 év közötti magyaroknak az aránya, akik fontosnak tartják az öngondoskodást, azonban a megkérdezettek 73%-a kevesebbet tud félretenni idős éveire, mint szeretne. Derült ki a K&H biztos jövő kutatásának második negyedéves eredményeiből. A válaszadók szerint átlagosan 29 évesen kellene elkezdeni a nyugdíj célú takarékoskodást, miközben a ténylegesen megtakarítók átlagosan 35 évesen kezdték. 4-ből 3-an a gazdasági helyzettel indokolták, hogy kevesebbet tudnak félretenni, 68% válaszolt úgy, hogy más célokra kell a pénz. A kutatásban résztvevő megtakarítással rendelkező középkorúak 26%-a rendelkezik nyugdíj célú megtakarítással, ami a teljes minta 21%-a. A középkorúak kétharmada számít arra, hogy nyugdíjasként döntően az állami nyugdíjból kell majd megélnie, ezen belül 21% kizárólag az állami ellátásra számít. A megkérdezettek 69%-a szerint az állami nyugdíj önmagában kevés lesz a megélhetéshez, és csak 3% számít arra, hogy abból kényelmesen meg tud majd élni. A fennmaradó 28% pedig arra készül, hogy szerényen, jól beosztva igyekszik majd gazdálkodni belőle. 4 városban rendezik meg a Kamarai Design Hét országos programsorozatot. A csütörtökön kezdődött és október 18-áig tartó esemény célja, hogy a kreatív ipari vállalkozások bemutatkozási lehetőséget kapjanak, üzleti és szakmai kapcsolatokat építsenek, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által kialakított és az elmúlt években folyamatosan fejlesztett Design Pécs program tapasztalataira építő országos programsorozathoz a Baranyai megyeszékhely mellett Debrecen, Eger és Kecskemét is csatlakozott. A Design Pécs program az idén kapcsolódik a Vezereli évhez is, és több mint 50 eseményt kínál. Debrecenben kézműves workshopokkal, filmklubbal és szakmai előadással, Egerben pedig 39 programmal várják az érdeklődőket. Kecskeméten szintén workshop, kirakatverseny és kiállítás is szerepel a kamarai rendezvényen. A sokféle program közös üzenete, hogy a design nem csupán esztétikai kérdés, hanem innováció, probléma megoldás, értékteremtés, olyan gondolkodásmód, amely gazdasági és közösségi szempontból egyaránt formálja a környezetet, hangsúlyozta a kamara.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte még több helyen előfordulhat ma zápor, zivatar, de napközben fokozatosan szakadozik fel a felhőzet, és a nap is előbukkan majd. Élénk elsősorban Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. Napközben 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Lásd magad Isten szemével. Második rész. Benne vagytok beteljesedve. Pál levele a Kolossiakhoz, második fejezet, 10. vers. Egy keresztény szerző így ír: mi történne, ha bárhová mennél, olyas valakibe botlanál, akit nem kedvelsz? Elmész egy buliba, és folyamatosan az ő eszmefuttatásait kell hallgatnod. Elmész a gyülekezetbe, és pont melléd ül le. Ott van a vacsoraasztalnál, ott van mindenütt. Elég szörnyen hangzik, ugye? Márpedig pontosan ez a helyzet, ha nem szereted magad, hiszen akárhova mész, mindenütt ott találod. Nem szabadulhatsz magadtól egyetlen pillanatra sem, úgyhogy szomorú élet vár rád, ha viszonyogsz a saját társaságodtól. Annak ellenére, hogy semmi értelme így élni, a legtöbb ember mégsem szereti önmagát. Ha őszinte önvizsgálatot tartanak, be kell látniuk azt a szomorú tényt, hogy megvetik, sőt, talán még gyűlölik is magukat. Döbbenetes, hogy milyen kevesen vannak igazán megbékélve önmagukkal, miközben a többség valóságos háborút vív saját maga ellen. Isten azt akarja, hogy szeresd magad. Nem holmi önző vagy büszke módon, hanem egészséges értelemben, tudva, hogy milyen különleges vagy a szemében. Ha elkezded úgy látni magad, ahogy Isten lát, akkor nem csupán szeretni fogod magad, hanem ahhoz is lesz önbizalmad és hited, hogy a javára válj a világnak. Valaki egyszer így fogalmazott: attól, hogy eddig senki sem fedezte fel, milyen kincs vagy, még nem ragyogsz kevésbé. Attól, hogy senki sem látta meg benned azt az értéket, amit nem lehet felülmúlni, még nem leszel kevesebb. És attól, hogy még nem érkezett meg az, akivel megosztatod az életedet, nem jelenti azt, hogy az a nap nem jön el. Ragyogj tovább, fuss tovább, remélj tovább, imádkozz tovább, és maradj az, akinek Isten megalkotott. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. október 9-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint felhős idő valószínű, főként éjszaka lehetett további záporos jellegű csapadék. Napközben már egyre inkább csökken ennek az esélye, és a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet. Az északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérik, de a légmozgás már napközben mérséklődni kezd. Reggel 10-16, délután 16-23 fok valószínű. Holnap szombaton pedig általában közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk, kevés helyen kisebb eső, zápor is lehetséges. Szombaton délután 16 és 21 fok között alakul majd a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. Augusztus 20-a alkalmából az arra érdemeseket díjazni szokták. Az egyenruhásokat, rendőröket, katonákat, katasztrófavédőket előléptetik, vagy valamilyen címet adományoznak nekik. Szerencsi Árpád rendőrezredes, a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese 2023. augusztusában kapta meg az ezredesi rangot, és jelenleg rendőrségi főtanácsosi címmel viseli beosztását. Őt ugyanis augusztus 20-án ezzel, mármint a főtanácsosi címmel ismerték el. Vele beszélgetek majd.
2: A minden igaz elbeszélésekből azért tudom, hogy Vereckei tábornok felterjesztett mindig rá, aztán utána Vereckei tábornok, után Mecser tábornok, amikor megbízott főkapitány volt, majd Kis Attila tábornok úr, majd Cinege tábornok úr, tehát semmi nem történik, mennek a szürke hétköznapok. Tehát igazából, mivel olyan sokszor már idézőben nem kaptam meg, nekem már inkább az volt a meglepetés, hogy megkaptam. De egyébként aztán jött 21-e, 22-e, jött az iskolakezdés, Miskolcon azért vannak bajok itt az útépítéssel, közlekedéssel, komoly, sajnos komoly tragédia, balesetek is.
1: És a hang, amit ismersz a történetek, amiket nem címmel rendezett előadás tavasszal a Miskolci MCC, az előadás vendége Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész volt. A művész személyes élményeket, kulisszatitkokat, színházi és filmes történeteket is megosztott a közönséggel, amelyeket eddig talán még soha nem hallhattak tőle.
3: A modern színház az már nem a polgári színház, tehát a divatos színház, ahova a fiatalok járnak, az nem a polgári színház. Tehát nekem felnőttként vagy idősebb korban kellett megtapasztalni például a Pilvakerrel, amikor egy olyan közegbe kerültem, ahol majdhogy nem azt mondom, hogy alternatív módon nyúltunk a vershez, noha én klasszikus módon mondtam a verset, de mégis egy olyan közegbe kerültem, ahol sportcsarnok szinten találkozhattam fiatalokkal.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 20-a alkalmából az arra érdemeseket díjazni szokták, az egyenruhásokat, rendőröket, katonákat, katasztrófavédőket előléptetik, vagy valamilyen címet adományoznak nekik. Szerencsi Árpád rendőrezredes, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese 2023. augusztusában kapta meg az ezredesi rangot, és jelenleg is rendőrségi főtanácsosi címmel viseli beosztását. Őt ugyanis augusztus 20-án ezzel, mármint a főtanácsosi címmel ismerték el. Vele beszélgetek a következő percekben. Szerencsi Árpád, augusztus 20-a, ugye az volt az a nap, amikor főtanácsosi rangot kapott? Minek mondják ezt?
2: Címnek mondják ezt egész pontosan, tehát ez akár egy őrmester is rendfokozat alapján megkaphatja. Én azt gondolom, ez egy hosszú-hosszú évek munkájának az elismerése, ez egy címadományozás, amelyet egyébként, hogyha az ember nem válik rá méltatlan, élete végig viselhet. Vannak persze azért ennek szabályai, egész pontosan a rendőrségi főtanácsosi cím adományozásnak a feltétele, hogy 25 év szolgálati viszonnyal rendelkezzen valaki.
1: Ezt el is lehet venni?
2: Hát, hogyha valaki érdemtelenné válik rá, akkor igen.
1: Ja, tehát azért tenni is kell ugyanúgy, mint azért, hogy megkapja.
2: Hát a tenni nem is, mert hogyha nyugállományba vonult, akkor de mindenképpen úgy élje az életét, hogy ne legyen méltatlan ahhoz, hogy valamikor rendőr volt.
1: Mit jelent ez a cím önnek?
2: Hát igazából majdnem azt lehet mondani, hogy lassan-lassan egy pályafutás lezárását jelenti, vagy említettem azért, ez egy 25 év tényleges szolgálati viszonynak meg kell lenni. Nekem megvan most már így a 31 év, tehát azért nem figyeltek annyira a 25-re, de sajnos az jelenti, hogy nem igazán a hosszú-hosszú jövőbe kell gondolkodni, hanem lassan-lassan most már az utódlásba.
1: Eltelt ez a 31 néhány év. Mit kellett ahhoz tenni, hogy ezt megkapja? Ugye azt tudjuk, hogy a ranglétrán azért lépkedett felfelé, de honnan indult ez a pálya?
2: Hát én eredetileg pedagógus voltam, aminek egyébként, mint ahogy te is. Tehát azért azt elmondhatom, hogy ismerjük egymás régóta, aminek egyébként óriási hasznát vettem itt a rendőrségnél, ennek a pedagógus szakmának. Szoktam mondani, volt rendőri vezetőként, hogy az állomány az olyan, mint a gyerekek. De az nem csak nálunk, az mindenhol. Ugye mindenki azt lesi, hogy miért lehet ott másiknak, miért nem lehet nekem, stb. Stb. Igazából ez a mi kellett ehhez? Hát szerintem szorgalom és alázat. Én az alázatot hangsúlyoznám leginkább. Az alázat a szakmai irányába is, és a kollégák irányába is. Tehát nekem egy óriási dolog volt, amikor 11 év kapitányságvezetői múlttal a hátam mögött Mezőköves városát, Mezőköves járást ugye elköszöntem, és a 120 fős állományból 109 fő állomány nekem felsorakozott, és hát valamit nap néztem a fényképeket, hát ilyen zálogos tehén, ilyen bőgő arccal állok ott, mert nem számítottam rá. És ez egy óriási elismerés, amikor maga az állomány az, aki felsorakozik, és nem csak, hogy felsorakozott, hanem egy ilyen állófogadásszerű dolgot is létrehoztak meglepetésként egy hétfői napon, egyébként még a dátumról is emlékszem, 2022. február 28-a, tehát így megmaradt ez a nap, hogy olyan svéd asztal volt, hogy a csapat megbeszélt, hogy kihoz salátát, kihoz szendvicset, tehát még nem is csak megrendelték, hanem tényleg a munkájukat, a lelküket beladták, és én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb elismerés. Ez nagyobb elismerés egyéb iránt, mint bármi más. Akár ez a cím is, vagy egy bármelyik rendfokozat. És ez a cím, ez nem én vagyok, hanem az a sok-sok kollega, aki dolgozott velem, akikkel együtt dolgozhattam. Tehát igazából ennek a csapatnak, ennek a gárdának az egyik, azt mondom, szép elismerése. Tehát én ezt nem én kaptam, hanem ezt mi kaptuk.
1: Igen, ezt szokták mondani sokan, amikor megkapnak valamilyen díjat. Most Szerencsi Árpád leleplezte azt, hogy mi ismerjük egymást, úgyhogy átmenjünk és tegező viszonyba folytatjuk a beszélgetést. Na, Árpi, hát mindenki ezt szokta mondani, hogy ez nem neki szól, de hát azért mégiscsak neki szól, mert vezetőként neked kellett irányítani.
2: fiatal vezetőnek felszoktam tenni ezt a bölcs kérdést, mert a fénykép lenne, akkor látni, hogy azért már őszbe borult a hajam, bár több van, mint neked azért, hál' Istennek. Tehát viccet félretéve, meg szoktam kérdezni azt vezetőktől, hogy ki, mi a fontosabb, a vezető vagy a beosztott? Hát elég sok választ szoktam kapni, de valójában aztán, amikor rávilágítok, akkor rájönnek arra, hogy nincs meg az egyik a másik nélkül. Nincs meg vezető beosztott nélkül, nincs meg beosztott vezető nélkül. Úgyhogy lehet, hogy ez közhelynek számít, mert ezt szokták mondani, most az Oscar-díjat is idehozhatnám, hogy köszönöm mindenkinek. Nem, ez benne van az én munkám, és benne van ennek a sok embernek a munkája is. Tényleg így mondtam az elejétől, hogy engem az állományom tud nagyjátenni. Én meg az állományomat. És hogyha ez egészségesen működik, a kellő kis együttműködéssel, a nevetéssel, az együttsírással, óhatatlan, hogy nélkülük ez nincs meg. Tehát ez óhatatlan. Csak velük.
1: Mondtad az alázatot. Mit akar az a szó, hogy alázat? Mindenki mondja, hogyha a szakmájára beszél, hogy alázat.
2: Ezt édesapámat idézem, nyugodjan, ő azt mondta, hogy hát vannak olyan emberek, akik az élet úgy adta, hogy nem a legokosabbak, mert vannak is, nem vagyunk egyformák, és nem is biztos, hogy az életbe sokra vitte, de az öreg nekem mindig azt mondta, hogy fiam, lehet, hogy egész életében egy okos dolgot fog mondani, és lehet, hogy pont ott, pont neked akkor, amit te fel tudsz használni, vagy tudsz használni. Na én azt gondolom, hogy ez a tisztelet, hogy mindenki felé úgy kell fordulni, hogy van, ami az én értek sokkal jobban, mint ő, és sok minden van, ami az meg ő ért. És ezt próbáltam az egész vezetői filozófiámba is alkalmazni, hogy amikor például ide kerültem, én elmondtam a osztályvezetőimnek, hogy én nem vagyok okosabb, mint ők, de tételezzük fel, hogy külön-külön okosabb, hangsúlyozom, tételezzük fel, külön-külön okosabb vagyok, mint ők, de hogy ők egybe okosabbak, mint én, az 100%. Illetve mindenkinek megvan az a szakmai útja és tapasztalata, amit én nem tudok überelni. Tehát az én közlekedési osztályvezető, akivel kicsit dicsekedjek, az év rendőre lett ebben az évben, 35 éves közlekedési múlttal, hát sokkal nagyobb tudása lesz közlekedés területén, mint nekem, aki én vagyok a felelős ugyan a megyében ezért a szakterületért, de nem is ez a feladatom, hanem hogy egy jó kollektívát kovácsoljak, és ezekre a beosztásokra megtaláljam azokat az embereket, akik a legtöbbet és a legjobbat tudják a megyének hozni. És ezért mondom ezt, hogy ez elcsépelt szöveg, de ez csak csapatmunkaként működik. És persze vannak olyan helyzetek, amikor úgymond egyes számú vezetőként, ezen a szakterületen, hiszen a főkapitány az egyes számú vezető a megyébe természetszerűleg, amikor nincs erre mód és lehetőség, mert azonnalos döntéseket kell hozni, de akkor is a lehetőségekhez képest minél több embert ebbe a döntési folyamatba be kell vonni, és a végén a felelősség az enyém, nekem kell tenni oda pontot a végére, annak a következményeit vállalva is.
1: Varga János alezredesre gondoltál, ugye akkor, amikor az évrendőréről beszéltél, ő a közlekedés rendészeti osztályvezetőit Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, de már lehet, hogy csak megye, mire lemegy adásba, ugye ez a beszélgetés. Hát de azért nem Mezőkövesden kezdted, hanem itt Miskolcon a szakmát.
2: Hát itt kezdtem valóban, 95-ben is úgy szépen végigmentem, és hát ugye most a rendészeti vezetőként ténykedek, de valahol azért a lelkem én még bűnügyes is maradtam, hiszen élet és ifjúságvédelmen kezdtem Miskolcon, mint vizsgáló tiszt helyettes, egész pontosan zászlós, aztán pedig tiszt.
1: Hát ez a pedagógusi végzettség, ez pont passzol.
2: Hát oda passzolt is természetszerűleg, bár hozzáteszem, hogy az élet és ifjúságvédelmen az életellenes bűncselekményeknél azért nem a gyerekek meg a fiatalkorúak jelentek meg, de érintőlegesen ott volt ebben ez a történet. Aztán jött egy nagy váltás 6 évvel később, 2001-ben a vasgyári rendőrös, amikor a kicsit a rendészet, az akkori parancsnokom Pusztai Tamás alezredes úr, akitől a rendészetet tanultam, ő kvázi tőlem a bűnügyet, tehát nagyon jó, ismételten csak azt mondom, nagyon jól ki tudtuk egészíteni egymást. Aztán jött egy komoly első számú idézőjebe egyes számú vezető Miskolcon, az az avasi rendőrös, ahol azért volt egy 6 év, az meg egy nagyon komplex. Az akkori időkben olyan 71.000-80.000 lakos jelentett, ugye Helyőcsaba, Görömbő, Miskolc-Tapolca, az egyetem is maga az avasi lakótelep, ahol akkoriban 40-41.000 ember élt, tehát az maga egy nem is kisváros. És utána hát a nagy kihívás Veleszkei tábornok részéről, amikor felkért arra, hogy Mezőkövesd városába kapitányságvezetőnek menjek ki, ami 11 évig azért. És akkor így összeadjuk ezeket, akkor így bőven megvan a 25 év, meg most már így a 30.
1: Akkor meg is volt ez sértődve, hogy eddig nem kaptad meg a főtanácsosi címet?
2: Nagyon sokszor felterjesztettek, de hát ezt, hogy egyszer

0: Ezt meg egyféleképpen tudjuk elérni, hogy tényleg hozza az állomány azokat a dolgokat, azokat az eredményeket, óhatatlanul persze hibákkal, azok voltak, vannak, lesznek, hiszen ahol dolgoznak, ott emberek vagyunk, lesznek hibák, de tényleg arra van meg a törekvés, hogy legyen meg az állomány nyugalma. És az nagyon egyszerű, mert hogyha az én nyugalmam megvan, akkor én ezt tudom biztosítani a továbbiakban. És ezt az állománnyal, hogyha megértetjük, mert az én ember munkaanyagom az ember. Mm-hmm. És ezt kell vezetőknek megérteniük. Sajnos nem mindenkinek sikerült, azért hozzá kell tenni.
1: Mi történt volna akkor, hogyha nem kapod meg a főtanácsosi címet? Tehát volt már olyan a történelemben, nem, hogy felsővezető nem kapott ilyen rangot, vagy nem volt ilyen?
0: Hát biztos, hogy volt ilyen, hát engem is a minden igaz elbeszélésekből azért tudom, hogy Vereckei tábornok felterjesztett mindig rá, aztán utána Vereckei tábornok, utána Mecser tábornok, amikor megbízott félkapitány volt, majd Kis Attila tábornok úr, majd Cinege tábornok úr, tehát semmi nem történik, mennek a szürke hétköznapok, tehát igazából mivel olyan sokszor már idézőben nem kaptam meg, nekem már inkább az volt a meglepetés, hogy megkaptam. De egyébként aztán jött 21-e, 22-e, jött az iskolakezdés, Miskolcon azért vannak bajok itt az útépítéssel, közlekedéssel, komoly, sajnos komoly tragédia, balesetek is azért vannak, úgyhogy a szürke hétköznapok azért ezt gyorsan elfeledtetik ezt a dolgot. Az alkotmánynak és a törvényeknek kell megfelelnünk, ami persze befolyással lehet rá, hogy milyen törvények születnek, hiszen nem elég ez hangsúlyozni, hogy a rendőrség az jogalkalmazó és nem jogalkotó.
1: Visszatekintve a 31 néhány évre, hol tanultál a legtöbbet? Vagy mindenhon, minden állomás helyeden kaptál valami pluszt?
0: Nem vagyok pap, de jó pap is voltig tanul. Mm. Tehát mai nap is kapok valami plusz, mai nap is tanulok valami újat. Tehát mindig történnek, főleg ebbe a beosztásba olyan eseményekkel találkozok, amit nem is gondoltam volna, hogy ilyennel nekem foglalkozni kell. Például mondhatom azt, hogy ebbe az évben úgy azzal kezdtük, hogy nekem 1000 köbméter fát két nap alatt a rászorulókhoz ki kellett juttatnom. Hát erre sose számítottam, hogy ilyen logisztikai feladataim lesznek.
1: Hát ez olyan szakmába vágó téma egyébként.
0: Abszolút, abszolút. Tehát minden, ami ugye a belügyhöz tartozunk, és minden, ami a határon belül van, az belügy. Tehát ide lehet sorolni, ide ilyen sorban minden. Nem, ez volt egy feladat. A rendőrségnek ez a dolga, hogy kap egy feladatot, hogy mondják, jó katonaként végre kell hajtanunk.
1: Egy kicsit napi aktualitást is hozunk már ebbe a beszélgetésbe. Most 2026-ban mi az, ami a legnagyobb feladat, akár Miskolc, mint megyeszékely, de ugye a megye ezért felelte is, meg a többiek is felsővezetők. Mi most itt a legnagyobb feladat, amit a rendőrségnek meg kell oldani?
0: Hát a legnehezebb feladat talán most nekünk, ami furcsa lesz, amit mondok, az utánpótlás, tehát nekünk a rendőrségnek azt gondolom, hogy most jelen pillanatban ez a legnagyobb problémája. Olyan generációk kerültek most korban ahhoz a ponthoz, hogy pályát kell választani, akinek már ez a kötött szolgálat, ez a parancsuralmi rendszer, kötött, nem csak kötött szolgálati forma, kötött szolgálati helyek is, stb. Tájidegen, teljesen más. Ugye a korosztályok között megvannak, mindig is megvoltak a viták, a különbözőségek. Nem jobbak vagy rosszabbak, mint mi, hanem mások. Na most nekünk egyre nehezebb ezt a nyelvezetet megtalálni, egyre nehezebb bevonzani a fiatalokat erre a szakmára, de ez nem csak nálunk probléma, ez egyébként probléma a BV-nek, probléma a tűzoltóságnak, tehát ez nem egy egyedi történet. Én azt gondolom, hogy a jövőre nézve ez a legnehezebb. És ez nagyon sokrétű, ez nem csak a bérrendezésről, ami most ugye a mindennapokban, hogy úgy mondjam, felkapott, és én egyébként rendőrvezetőképp azt mondom, hogy joggal felkapott téma, hát annak a szakmának lesz presztízs, amit megfizetnek, tehát ez biztos, illetve hát a jövőre nézve, hogy olyan szolgálati formákat kitalálni, amelynek a Z-generációnak kvázi elfogadható és számukra használható. Tehát ez egy nagy kihívás a bűnözésnek az ástruktúrálódása, hogy eltűnnek lényegében azok a mondjuk az, hogy klasszikus, megszokott bűncselekményi kategóriák, viszont előtérbe kerülnek a kibertérben elkövetett bűncselekmények. Egyre jobban tolódik a bűnmegelőzés felé a rendőrségnek azért a feladata. Itt óriási munkák vannak abból, hogy felvilágosítással, képzéssel, tanulással ez megvalósuljon. A rendészet területéről a közlekedés az, amit kiemelnék. Ezt nap mint nap közlekedünk és látjuk, hogy azért itt óriási tennivalók lennének. Nekünk lenne is ötletünk egyébként jogszabályváltozásokra egyéb iránt, külföldön bevált dolgokra gondolok.
1: Mégpedig?
0: A személy szerint itt a vezetésnél az autó elkom.

0: hatását én el tudnám képzelni. Nagyon sok országban működik, és ez jelentősen lecsökkentette az ittasvezetők átalakozott balesetek számát, tehát ezért értelmes lenne elgondolkozni. Illetve hát az nagyon fontos, hogy valahogy el kéne mozdulni már abba az irányba, hogy ez nem csak a rendőrség feladata, hanem ez össztársadalmi probléma. Egyre több autó közlekedik ugye a közutakon. A közutak minőség is, hogy tegyük hozzá, hagy kivetni valót maga, és Varga urat, a már említett Varga vezetés, emlékhetném, hogy hát az utakat sokkal jobban fel kéne öltöztetni. Az embereket, hogyha irányítjuk, vagy tereljük, akkor sokkal jobban működik, de ez meg megint csak, ugye Monte Cuccolit idézem, hanem is háború, bár nevezhetnénk a közlekedés biztonságát bizonyos tekintetben annak, ez pénz, pénz, pénz, hát itt azért bőven van mit tenni.
1: Fel van erre egyébként készülve a magyar rendőrség? Most ugye Borsodról tudunk csak beszélni, vagy tudsz csak beszélni ezekre a változásokra, akár a kibertér, akár minden más vonatkozásában?
0: A rendőrség azt próbál előre menekülni, meg előre szaladni, de az élet azért az nem így működik, és néha bizony csak utánkövetünk, még mi magunk is tanuljunk, de hát ez egy olyan harc, küzdelem, mondjuk a bűnözés területén megmaradva, hogy mindig újat kell tanulni, hiszen a másik oldal, mondjuk az, hogy az ellenfeleink, de itt mondhatom, hogy az esetben az ellenségeink, a bűnözők, azért keresik a rést a pajzson, és mindig újabb és újabb megoldásokkal jönnek, rukkolnak elő, ami úgy néha ledöbbenti az embert, és bizony itten után követünk, akármilyen okosak is vagyunk. Illetve hát itt is azt kell mondanom, hogy generációs dolgok vannak, hogy ide komoly szakembereket kell bevonzani azért a kibertérben, megmondom őszintén, hogy de biztos vagy, hogy tese, tehát olyan nyelven beszélnek, hogy azt sem tudom, hogy miről beszélnek. Körülbelül ugyanígy lehettem én az én koromban nagyszülém, hogy ő se értetteik, hogy miről beszélek.
1: De azért akkor próbáljátok követni. Tehát most ugye említetted az, hogy bűnmegelőzése nagy feladat hárul majd. Simko Imre, ugye az osztályvezető a megyébe, ők sokszor próbálnak, sőt, kint vannak mindenféle rendezvényen. Ez elég ahhoz, hogy ezt egy kicsit hátrébb lendítse a rendőrség, ezt a bűnözést?
0: Ha már egy embert megmentünk, már akkor sokat tettünk, tehát mindenkit nem fogunk tudni, hiszen hogyha ez mindenkit megtudnák, akkor már rég nem lenne bűnözés, de azt meg a Bibliából tudjuk, hogy már Jézus korában is volt ilyen történet, egy idős az emberiséggel sajnos. Ez a küzdelem, ez antigonisztikus lesz, és örökké fog véleményem szerint tartani. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a rendőrség nem tudja megoldani ezeket a problémákat 100%-osan. Itt már a szociális kérdésektől kezdve nagyon sok minden azért ebben beletartozik. Azt kell értékelni igazából, hogy a lehetőségeihez és a anyagi személy feltételéhez képest megpróbál-e mindent megtenni annak érdekében, hogy ezeken változtassuk. És azt azért elmondhatom, hogy a kollégák ezen vannak nap, mint nap.
1: Mikor felszereltél annó 1995-be, akkor, és azóta eltelt ugye jó pár év, megváltozott a rendőrség munkája 100%-osan? Vagy azért maradtak azok a feladatok is, ami akkor a 90-es években megvoltak, vagy teljesen új minden?
0: Nem, hát klasszikus dolgok megmaradtak. Tehát a családon belüli erőszak, a családon belül balhék, a garázosságok, a kocsmai verekedések, azért egyre kisebb, hiszen kocsma is már alig van. Ott közterületi rongálások, azért közterületen a lopások száma, azért ezek megmaradtak, ezek a klasszikus dolgok, de még egyszer mondom, a súlypontok helyeződnek át. Egy nagyon egyszerű példát hagyd mondjak erre. A 90-es évek végén volt olyan nyomozói csoport Miskolcon, hogy gépjárműből lopás. Ott emlékszem rá, volt olyan reggel, hogy Miskolcon 30-40 kocsit feltörtek. Na most ez 4 havonta van egy. Tehát teljesen más lett. Ugye csak gondoljunk bele, hogy hát akkor mindenkinek a GVC, meg Blaupunkt rádiós magnókat boldogan vettük meg, és építettük, és raktuk be meg hangszóra, és hát erre volt kereslet. Volt piac, úgyhogy ezeket, neveket is mondhatnék, de nem mondok, klasszikusan porcelánnal törték fel, és ezeket vitték el, meg volt ennek a kereskedői hálózata is, meg volt a felvevő piaca is. Ez eltűnt. Tehát most már kinek van ilyen magnó, beépített eszközök vannak az autóban, megszűnt ez a... Tehát ilyen szempontból persze változik. A kábítószer bűnözés is, ugye akkor klasszikus kábítószerek voltak. A mai világban a legnagyobb probléma természetesen az új pszichoaktív anyagoknak a jelenléte.
1: A klasszikusnál ilyen technokol, meg ilyenekre gondolsz?
0: Hát azok nem. Hát vannak olyan bódítószerek, azért ez két részre oszlik, vannak bódítószerek, amelyek kereskedelmi forgalomba hozhatók, meg vannak azok, amik tiltottak, gódítószerek. Hát a higító, ragasztó, technokorapi, ez forgalomba hozható, ez kereskedelemben vásárolható. Hát ha valaki van olyan oktalan, hogy higítót szipákol, akkor annak előbb-utóbb meg lesz a negatív következménye.
1: De volt a 90-es években nem is kevés.
0: Na persze, hát volt nekem olyan helyszínem is, hát a fiatalság bolondság, hogy mondják, sajnos középiskolában is voltam kint, ahol haláleset volt abból, hogy öngyújtó gázt szívtak a fiatalok, és hát volt, ahol ez tragédiába is torkolott.
1: Nárpő, hogyha újra kezdenéd, és mondjuk Sárospataki főiskola után azt mondják, hogy na, mindent újra lehet írni, ugyanezt az utat járnád be? Vagy azt mondod, hogy nem?
0: Hát kéne mellette tudni az alternatívát is. Mert ha tudnám azt, hogy az életem egy más vonalon ment volna, akkor nem lenne ilyen sikeres, akkor mindenképp ezt mondanám.
1: Hát úgy könnyű, mondom, így könnyű. Tehát elégedett vagy akkor ezzel?
0: Elégedett vagyok. Kérdezik, hogy hogy érzem magam abba az új beosztásba. Hát más se új, mert ez már 5. éve van. Hogy én mindegyikben jól éreztem magam, mert az a dolgom, hogy úgy csináljam, hogy jól érezzem be. Hogyha már nem jól érzem benne magam, az az embereimre is ki fog vetülni, és akkor ők se fogják. És akkor az egész megette a fele. Ez a pohár félig tele, vagy félig üres történet. Én az egész életemet úgy próbáltam élni, meg úgy próbálom élni, hogy a pohár félig tele van. És akkor azt érzem. Ezt kéne megtanulni egyébként nagyon-nagyon sok embernek, hogy annak örüljünk. De ez egy magyar betegség. Tehát nem annak örülünk, amink van, hanem azon kesergünk, amin nincs. Én ebben a beosztásban annak örülök, ami van, és ebből próbálom a legtöbbet kihozni.
1: Pár éved még van nyugdíjig. Ilyenkor mi a cél? Az, hogy itt maradni, még jobban csinálni a dolgokat, és hát ezredes vagy tábornoki rangot elérni. Ilyenkor ilyenek lebegnek a pályafutásuk vége felé járó rendőröknek az agyába, szerinted? Mondjuk konkrétan sajátodra.
0: Hát 31 év után már inkább a nyugalom. De. Tehát én megmondom őszintén, hogy ebben a szakma, én mindig nagyon-nagyon kiállok a rendőr kollégák miatt. Én azt mondom, hogy ismerve a pedagógus pályát is, volt, azért tanítottam is, én gyakorlott a pedagógusként is dolgoztam általános iskolába, hogy ez az egyik legnehezebb szakma. És ezt bátran felvállalom. Minden egyes kollégának ugyanaz a stressz problémái megvannak, mint bárki másnak. Süket a főnöke, gonosz a főnöke, az asszony rikácsol otthon, a gyerek nem tanul, stb. Ez ugyanúgy mindannyian megvan. Viszont nincs még egy olyan szakma, mint a rendőr, hogy egyébként az egész munkája stressz. Tehát, hogyha egy rendőr megállít egy autót, akkor én tudom magamból is, hogy akkor az egy stressz, ki száll ki, hogy száll ki, egyeségre tudok jutni. Ha megyek elfogni valakit, támad, nem támad, szöki. A legnehezebbek, amikor bűncselekmény helyszínén egy stressz helyzetbe lépek bele, benne vagyok óhatatlanul. A legnehezebbek közlekedési balesetek, tragédiák. Tehát azért elmondhatom, és ezért szoktam nagyon tüzesen kiállni a kollégák mellett, és az, hogy igenis elhasználódnak, és igenis megérdemlik a korkedvezményes nyugdíjat, mert amikor engem a bükkábrányi tragédiánál, ami másfél hónapja volt, az öreg rendőr sírva hív fel a helyszínről, mert olyan traumája volt, hogy elmondhatom, hogy ott a kollégin, ahol a tragédiában meghalt 6 éves kisgyerekek újraélesztésébe volt benne, mert ők értek oda leghamarabb, és mai napi pszichológus támogatásra van szüksége, akkor igenis azt mondom, hogy ez egy igen kemény. És akkor még nem is mondtam a legkeményebbet, akkor családi balhéba kell kimenni a rendőrnek, és akkor már elnézést, a gyerekek sírnak a sarokba, anyuka ordít, apuka ordít, a szomszéd ordít, és akkor a rendőr ebbe belelép, és tőle várja mindenki az igazságát. Ez elhasználja ezeket az embereket. Tehát én azt mondom, hogy a nyugalom 31 év után, illetve vezetőként az nagyon nehéz, és nagyon nehéz is megszokni, megtanulni azt, hogy itt folyamatos készenlét van. Tehát itt nincs az, hogy én leteszem a lantot, és akkor holnap majd felveszem. Mondhatnám azt, mint aki 87-ben még TMK lakatosként dolgoztam, hogy letettem a kalapácsot, a pankra, másnap reggel az ott volt. Most ennyi volt a történet. Itt meg minden este úgy fekszek le, hogy lehet, hogy éjszaka hívnak. Hát legutóbb is, amikor volt a lengyel szörnyű buszbaleset, hát akkor is engem hajnalba csörgött a telefon, 1:20-kor, ahol már bocsánat, csipásan keltem, felültem a kocsiba, és mentem ki fel a helyszínre. És ez bármikor bekövetkezhet. Ebben a pillanatban is lehet, hogy történik valami, hogy már csörög a telefon, és menni kell. Tehát a cél az én részemről már, hogyha így a vége felé jár, akkor lassan kvázi a telefontól egy kicsit megszabaduljak. Tehát én nekem az egy óriási élmény lesz. És nyugdíjban vonult kollégáktól tudom, hogy nagyon sok gyógyszert például elhagytak. Vérnyomás csökkentőt minden, mert abban a beosztásban 24 órában be van kapcsolva a telefon.
1: Hát köszönjük szépen a beszélgetést, és jó egészséget kívánunk.
0: Köszönjük szépen, és viszont kívánom.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 20-a alkalmából az arra érdemeseket díjazni szokták, az egyenruhásokat, rendőröket, katonákat, katasztrófavédőket előléptetik, vagy valamilyen címet adományoznak nekik. Szerencsi Árpád rendőrezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese 2023. augusztusában kapta meg az ezredesi rangot, és jelenleg is rendőrségi főtanácsosi címmel viseli beosztását. Őt ugyanis augusztus 20-án ezzel, mármint a főtanácsosi címmel ismerték el. Vele beszélgettem az elmúlt percekben.

0: kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a hang, amit ismersz, a történetek, amiket nem címmel rendezett előadás tavasszal a Miskolci MCC. Az előadás vendége Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész volt. A művész személyes élményeket, kulisszatitkokat, színházi és filmes történeteket is megosztott a közönséggel, melyeket eddig talán még soha nem hallhattak tőle. Az előadás előtt Kautsky Armanddal Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Hogyan, miként kapta ezt a felkérést, hogyan érzi magát a Miskolci MCC-ben, bár még az előadás előtt vagyunk?
3: Most már többedik MCC központban járok, kapom a meghívásokat, és mindig nagy örömmel jövök, mert azt tapasztalom, hogy egy rendkívül nyitott, vegyes közönséget kapok, már vegyes életkorilag is, és minden szempontból, de az biztos, hogy egy rendkívül befogadó, nyitott közönség, és én mindig nagyon jól érzem magam, és biztos vagyok benne, hogy ez most itt Miskolcon is így lesz.
2: Mivel készült a mai alkalomra, vagy úgymond mi lesz a mai tematika, mit lehet róla tudni?
3: Én örömmel várom a kérdéseket, hiszen az MCC-nek az egyik tagja fogja nekem föltenni a kérdéseket, és én megmondom őszintén, hogy mivel rólam lesz szó, meg a világról, meg az életről, meg az életemről, én nagyon nem készültem, illetve 60 éve készülök erre, és pont az érdekel egyébként, ahogy ebben a pillanatban is most, hogy az, aki velem szemben ül, az éppen mire kíváncsi, abból a nagyon sok mindenből, amit megéltem, tapasztaltam, gondolkoztam, tanultam, abból mire kíváncsi, és amire kíváncsi, arra fogok válaszolni.
2: Hogyan alakult ki ez? Mennyire volt egyértelmű, hogy önből színész lesz, hiszen mondhatjuk azt, hogy színész családból származik, színész család gyermekéből, mennyire egyértelmű, hogy színész válik?
3: Is-is. Természetesen is-is a válasz, hiszen itt Miskolcon is éltem a szüleimmel. A színházban jó pár évig voltak tagok a szüleim, és itt kezdtem az általános iskolát, és abban az időben, tehát ilyen pici koromban, óvoda és általános iskola elején nem volt egyértelmű, hogy én színész leszek. Tehát nem az a produkciós gyerek voltam, hogy gyerekszínész, meg ide megyek, oda megyek, meg énekeljek, meg táncoljak. Én látom ezeket a nagyon túlmozgásos fiatal gyerekeket, hát én nem ilyen voltam, én olyan anyuka szoknyája, alábújós, olvasós, csendben lévő gyerek voltam. Aztán valamikor az általános iskola vége felé nyíltam én rá a világra, és akkor ez a rányílás hozott egy olyan énekversenyt, ahol elindultam, és akkor azt megnyertem. És tulajdonképpen az a pillanat volt, tehát így 7.-8. osztályos koromban, amikor én megéreztem ennek a mámorát, hogy milyen az, amikor az embert nézik, hallgatják, és hát a felelősségét is persze, de onnan azóta én ezt nem tudom elengedni, azóta ez egy szenvedély, és így is élek ezzel a szenvedéllyel.
2: Milyen érzés volt ott az első pillanatban a színpadra lépni, úgymond a másik oldalt megtapasztalni?
3: Hát mivel meghatározta az életemet, csak azt tudom mondani, hogy egy csodálatos élmény volt, túl az izgalmon, mert persze szinte most is emlékszem arra az izgalomra, ami egyébként ma is van természetesen, csak hát ma már tudom kezelni, ma már ezt beépítem az izgalmat, produktívvá teszem, termékenyé teszem az izgalmat, akkor hát hisztérikus izgalom, és mégis valamitől túl tudtam magam tenni az izgalmon, és elkezdtem élvezni. És na pont ezt az élvezetet szerettem meg, és ezt nem akarom adni, és egyszerűen provokálom és hajszolom az életemben, hogy ez legyen tulajdonképpen napi szinten.
2: Sok mérföldkő volt az élet. Az egyik legnagyobb, ha mondhatjuk így, 20 évig játszott a Madács Színházban. Ez a karakterét, színészi játékát, egyáltalán az egész színházban való létét hogyan határozta meg?
3: Mivel vannak stílusok, és a Madács Színház is egy stílszínház, ha lehet azt mondani, hogy a polgári színjátszásnak volt mindig a fellegvára, most meg a musicalek fellegvára napjainkban, de amikor én ott voltam, és amikor én oda szerződtem, akkor tényleg a polgári színjátszásnak volt az egyik legrangosabb és legjobb minőségű képviselője, csodálatos társulattal, Tolnai Kláritól, Psota Irénen keresztül, tényleg a legnagyobb Huszti Péter, Almás Éva, tehát a legnagyobb színészek közé kerültem be ebbe a polgári színházba, és hát ez bizony meghatározta a szakmai életemet is ebben a stílusban. stílusban művelődtem ki, vagy ezt gyakoroltam. Az alternatív mindig távol áll tőlem, és most is így vagyok ezzel, nem találom az alternatívot, sem magamban, sem úgy egyáltalán. Van ennek negatív része is, mert a modern színház az már nem a polgári színház, tehát a divatos színház, ahova a fiatalok járnak, az nem a polgári színház. Tehát nekem felnőttként, vagy idősebb korban kellett megtapasztalni, például a Pilvakerrel, amikor egy olyan közegbe kerültem, ahol majdhogy nem azt mondom, hogy alternatív módon nyúltunk a vershez, noha én klasszikus módon mondtam a verset, de mégis egy olyan közegbe kerültem, ahol sportcsarnok szinten találkozhattam fiatalokkal.
2: Mi a szépsége, miben határozna meg a színészi hitvallásnak, hivatásnak a szépségét?
3: Az egyik legszebb szolgálat. Én azt gondolom, hogy az orvos után, aki a testtel foglalkozik, az emberi lélekkel és szellemmel foglalkozni, talán hasonló módon, mint egy doktor, csak ugye a mi nevünk elé nincs odaírva, hogy doktor Kahucki, de én azt gondolom, hogy ez legalább olyan felelősségteljes, és legalább olyan szenvedélyes és szép dolog foglalkozni az emberek fantáziájával, életével, az álmaikkal, a vágyaikkal, a gondolkodásmódjukkal. Én ezt rendkívül szeretem.
2: És hát azért művész úrnak a hangja is nagyon híres, a színészkedés mellett szinkron színészettel is foglalkozik. Hogyan csatlakozott bele ebbe a munkába?
3: Itt tulajdonképpen a pályám elején már színművészet is koromban elkezdtem szinkronizálni, ugye tanultuk, volt ilyen óránk, és ott felfigyeltek rám, vagy úgy, hogy ügyesebb voltam, vagy talán kellemes volt a hangom, és hát bizony úgy kezdődött a pályám, hogy a Tom Cruise-nak a Cocktail című filmjét szinkronizáltuk le Hegyi Barbarával, és még fene nem tudta a nevemet, vagy nem tudták, hogy én ki vagyok, éppen frissen a Madách Színházhoz szerződve, de mindenki ment a moziba, és ott az volt, hogy Tom Cruise, Kautsky Armand. Hát azért ezzel azért úgy elindult a pályám. Sokan még nem, sokáig nem tudták, hogy ki van mögötte, de a nevemet meg a hangomat már itt tudták. Nagyon sokat köszönhetek neki, tehát lehet mondani a James Bondot, lehet mondani a tényleg ezeket a csodálatos Oscar-díjas filmeket, az Angol betegtől kezdve a Dirty Dancingig, vagy a Jó, a Rossz és a Csúfix, a tényleg csodálatos nagy sorozatok, Született feleségek, nem, nagyon sokat köszönhetek neki.
2: Említette, hogy nagyon sokáig ugye nem tudják az emberek, a nézők, hogy ki is van mögött a személy. Szerintem ugye ez milyen érzés akár az utcán, bárhol úgy összetalálkozni, ha mondjuk felismerik művész úrnak a hangját, és hirtelen tudja valaki hozzákötni bármelyik színészhez is.
3: Soha nem azzal foglalkozom, hogy felismernek-e akár a hangomat, akár a ábrázatomat, hanem mindig azt szoktam figyelni, és az a legfontosabb számomra, hogy szeressenek. Ha úgy ismernek fel, hogy jaj, itt van ez a hülye, akit láttunk a tévében, az engem nem érdekel. Ha utána mosolyognak, és azt mondják, hogy jaj, ezt úgy szeretjük, vagy olyan kellemes a hangja, vagy mondjon valamit, mert ilyen elő szokott fordulni, hogy jaj, csak azért álltam itt maga mögött a benzinkuton, hogy halljam, hogy valamit mond, és akkor köszönöm szépen, hogy vagy úgy szerve maga miatt nézzük a tévéműsort, mert olyan kellemes, és szeretjük. Nekem ez a fontos, hogy szeressenek.
2: Hogyan működik egy kicsit a műhely titkokba, ha beavatna művész úr, maga a szinkron műhely munkája, illetve akár az, hogy a hangot kiválasztják, miként képzeljük el, vagy a felolvasás. Tudom, erről órákat tudnánk beszélgetni.
3: Hát azt hiszem, egy ilyen rövid beszélgetés erre nem alkalmas, de nagyon, ha gyorsan lehet azt mondani, hogy ez is nagyon sok fejlődésen ment át az elmúlt években. Az biztos, hogy a magyar szinkron még mindig az egyik legjobb a világon, már csak azért is, mert komolyan vesszük. Tehát nem csak egy egyszerű alámondásról van szó, hanem minden karakternek külön hangja van, de erre nagyon figyelünk. Hát régen próbáltunk, castingokra jártunk, és ma már tényleg futószalagon készülnek a szinkronok. Ha csak összehasonlításból azt mondom, hogy 3-4 nap alatt készült el egy filmnek a szinkronja, ez ma szűk egy nap, vagy egy délután. Tehát, hogy ez annyira gyorsan és annyira egymás után megy, kell is, mert annyi csatorna van és annyi megrendelés van, hogy nem nagyon tudjuk húzni az időt. És ez feltételezi, hogy nem megnézzük és lepróbáljuk, és még egyszer megnézem és átgondolom, hanem fölrakjuk a fülhallgatót, és tulajdonképpen mi úgy szoktuk mondani, hogy blattolva, tehát azonnal mondjuk a szöveget, és úgy, ahogy kell. Hát ehhez kell a rutin.
2: A szinkron színészetnek mi a szépség, illetve hogy a színészi kreativitás ki lehet benne valamennyire élni, vagy vannak benne azért kötött szabályok?
3: Hát ez egyáltalán nem kreatív műfaj, ez egy utánzó műfaj, de én azt gondolom, hogy ebben is meg kell találni a szépséget, és pont az a szépség benne, hogy az önmagam hogy mondjam, az önmagam megoldásán felül tanulok újat. Tehát nem úgy csinálom, ahogy én csinálnám, hanem úgy csinálom, ahogy ő csinálta a felvételen. És hogyha belegondolunk akár a párkapcsolatban, vagy a baráti kapcsolatokban, hogy milyen fontos, hogy az ember néha alá tudjon menni a másiknak, kicsit alá tudja rendelni magát a másiknak. Nem baj, ha a másik vezet. És a szinkron az egy ilyen vezetős műfaj, és én hagyom magam vezetni.
2: Cserélni szoktak-e, hiszen azért ugye a szinkron színészetben ilyen is előfordul, hogy kollega megbetegszik, lesérül, és esetleg más kerül, más karakter hangjához kerül. Egy csere mivel jár, hogyan néz ki?
3: Nem szívesen cserélünk, és a közönség, főleg azért, mert a közönség nem szereti. A közönség, én magam is, amikor közönség vagyok, és nézem a filmet, azt szeretem, ha a megszokott karakteren, a megszokott hangot hallom, de hát természetesen az élet közbe szól, akár egy halálesettel, akár betegséggel, akár egy rá nem éréssel, mert számtalanszor volt olyan, hogy Pierce Brosnan, és mondtam, hogy semmiképpen nem tudom elvállalni, mert vidéken vagyok, próbálok, de nem tudok fölmenni Pestre és szinkronizálni, és akkor valaki más csinálta azt a filmet, és a közönség meg csak annyit tapasztal, hogy jaj, ez most nem a Kautsky Armand lett, hanem valaki más, de ilyen van.
2: Volt-e olyan karakter, szerep, film, ami a szívéhez nőtt, mint szinkronszínész, illetve még ezt így bele is fűzöm, hogy volt-e olyan, aminek esetleg a szövege, bármilyen stílusa, tematikája nem tetszett, és hát azt mondta a művész úr, hogy hát én ezt nem vállalom el.
3: Van egy South Park nevű sorozat, amit nem a kedvenceim, és oda is kaptam meghívást, és egyszer benne is voltam, de csak azért, mert a Tom Cruise mondott ott valamit, és azért voltam benne, de nem igazán. De nagyon nemet nem szoktam mondani. Hát ilyen, most mondjam azt, hogy erotikus filmekre sem szerettem soha csinálni, és nem is csináltam, de ami pozitív, ami meg imádnivaló, hát azt az angol beteget ki kell emeljem, azokat a nagyszerű filmeket, azért a James Bondokat, tényleg nagyon sok jót csináltam, és nagyon sok remek színésznek lehettem a hangja, és ez az öröm, és ez a büszkeség.
2: A szinkron színészet milyen plusz tud adni az ember életébe?
3: Hát például azokat a szerepeket, vagy olyan helyzeteket, amiket színházban nem volt lehetőségem megélni, azt például szinkronban megélhettem. Például, hát csak egy példát mondjak, a Szent Ivánnyi Jálmot szinkronizáltam, például a Shakespeare adaptációt, amit színházban nem játszhattam el, ha nem is tudom kinek, valami nagyon nagy sztárnak voltam a hangja, és ott az egyik szerelmest játszhattuk Stoll Andrással ketten, úgyhogy például ilyeteket meg tudtam élni.
1: Kedves hallgatóink, a hang, amit ismersz, a történetek, amiket nem címmel rendezett előadás tavasszal a Miskolci MCC. Az előadás vendége Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész volt. A művész személyes élményeket, kulisszatitkokat, színházi és filmes történeteket is megosztott a közönséggel, melyeket eddig talán még soha nem hallhattak tőle. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország hulladékgazdálkodása a koncesziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László leszögezte, Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre van szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell, mondta a politikus. Jó példaként említette a visszaváltási rendszert, de hiányolta a hatékony megoldást a papír, a textil, a műanyag és főképp a biohulladék kezelésében. Magyarországon majdnem 900 hulladéklerakó bezárt, de még mindig több száz vár rekultivációra országszerte. Nagy részük műszaki védelem hiány veszélyes a talajra és a talaj vízre, mondta megjegyezve. 2024-ben a települési hulladék harmada hasznosult, 53%-a lerakókba került. Az uniós cél 2035-re a 65%-os újrahasználati és újrafeldolgozási arány, ez szerint legfeljebb a hulladék 10%-át lehet elhelyezni lerakókban, hangsúlyozta Gajdos László. Az árstabilitás fenntartása a gazdasági növekedés fontos feltétele, hiszen a magas és kiszámíthatatlan infláció gyengíti a vásárlóerőt, nehezíti a hosszú távú tervezést és visszafogja a beruházásokat, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke egy isztambuli konferencián. Varga Mihály a közlemény szerint a konferencián kijelentette, a bizonytalan világgazdasági környezetben az árstabilitás fenntartása továbbra is a jegybankok legfontosabb feladata, miközben az energiaárak emelkedése és a geopolitikai feszültségek kihívásokat jelentenek. A jegybank elnök kiemelte, a fegyelmezett és óvatos monetáris politika is hozzájárult ahhoz, hogy az MNB az inflációs célkövetési keretrendszerének felülvizsgálata nyomán a középtávú inflációs célt 2,5%-ban határozta meg, amely 2028. január 1-én lép hatályba. Csak nem 20 milliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra és eszközpark fejlesztést az Országos Mentőszolgálat, közölte a szervezet a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint az UMS sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 több funkciós EKG monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 Doppler berendezést, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett a mentőszolgálat. A következő napokban csapadék érkezik, amire óriási szükség van az őszi kalászosok vetéséhez, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. A tájékoztató szerint utoljára 2 hete hullott csapadék az országban, de annak mennyisége is csak kevés helyen haladta meg az 5 mm-t. Kicsit jelentősebb mennyiség szeptember közepén hullott, a Dunántúl nyugati felén 20-40 mm, a középső és keleti ország rész nagy részén azonban mindössze 4-10 mm. Az elmúlt 30 napban hullott eső még a csapadékosabb nyugati tájakon is csak fele, még máshol töredéke az ilyenkor szokásos mennyiségnek. A nyári növények betakarítása ebben az évben a szokásosnál hamarabb kezdődött, és a legtöbb helyen már véget is ért. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez rendkívül száraz a talaj, a csapadékra óriási szükség van a vetéshez. Az előrejelzések szerint szombaton újabb frontrendszer éri el az országot, és vasárnap délutánig sokfelé várható eső, zápor, így a hétvégéig nagy területen, főként a keleti ország részben valószínű 10 mm-t meghaladó csapadék.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte még több helyen előfordulhat ma zápor, zivatar, de napközben fokozatosan szakadozik fel a felhőzet, és a nap is előbukkan majd. Élénk elsősorban Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. Napközben 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként azzal foglalkozunk, hogy új kártevő jelent meg Magyarországon. A Nébis szakemberei azonosították a pöttyös lámpahordó kabócát Bács-Kiskun megyében. A részletekről Bogya Sándor osztályvezető számol be.
2: Hogy mekkora veszélyt jelenthet Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca? A faj jelentős növényegészségügyi kockázatot jelent, ezért az Európai Unióban zárlati károsítónak minősül. Minél hamarabb tudomást szerez a hatóság egy új előfordulásról, annál nagyobb az esély arra, hogy a károsító megtelepedését és további terjedését sikerül megakadályozni.
1: Aztán arról lesz szó, hogy a hazai róka és aranycsakál állomány parazitológiai fertőzöttségét monitorozzák szakemberek. Mindenre azért van szükség, mert két olyan parazitát is hordozhatnak, amely az emberre is komoly veszélyt jelenthet. A részletekről Szél Zoltánnal, a Nébih osztályvezetőjével beszélgetünk.
3: Maga a parazita gyakorlatilag beszedi az egész májot, és nem távolítható már el. Ráterjedhet a környező szövetekre, például a hashártyára, sőt, úgy is viselkedhet valóban, mint egy daganat, áttéteket képezhet, a vérárammal parazita szövetek kerülhetnek át tüdőbe, agyba, és ott is súlyos fertőzést okozhatnak, súlyos elváltozásokat okozhatnak.
1: Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Elsőként igazolták Magyarországon, sőt az egész Európai Unióban a pöttyös lámpahordó kabóca jelenlétét. Ez a kártevő komoly kockázatot jelenthet, főleg a szőlőültetvényeken, valamint gyümölcsfákon, erdészeti fákon, de összesen 100 növényre veszélyes lehet, amely megél Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát Bács-Kiskun megyében azonosították lakossági bejelentés alapján. A pöttyös lámpahordó kabóca fiatal nimfái jellegzetes, fekete-fehér, később vörös-fekete-fehér mintázatokról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák elülső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt kéri, ha nem is teljesen biztos valaki abban, hogy pöttyös lámpahordó kabócát lát, értesítse a hatóságokat, mert a szakemberek így tudnak a kártevő elterjedése ellen a leghatékonyabban cselekedni. A részletekről Bogyas Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője számolt be az Európa Rádiónak. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpa hordó kabóca, de mit jelent ez? Kérem segítsen ennek a jelentőségét, vagy következményét leginkább megérteni.
2: Azzal kezdeném, hogy a Nébi kiemelten fontosnak tartja a lakosság hiteles és naprakész tájékoztatását. Ezért a pöttyös lámpahordó kabócával kapcsolatos legfontosabb információkat, a faj felismerését segítő képeket, valamint az aktuális tudnivalókat a Nébi honlapján is közzétettünk. Arra biztatunk mindenkit, hogy elsősorban ezekből a hiteles szakmai forrásokból tájékozódjon. A faj neve egyébként egy régi tévedésből származik, valahol úgy gondolták, hogy ezeknek a kabócáknak egyes fajai fény bocsájtanak ki. Valójában nem világítanak, a pöttyös jelző pedig a kifejlett rovar jellegzetes, fekete foltos szárnyaira utal. Hogy hogyan fedeztük fel ezt az új fajt, és hogyan jutott be az országba? A pöttyös lámpahordó kabóca első hazai előfordulására egy Bács-Kiskun vármegyei lakossági bejelentés hívta fel a hatóság figyelmét. A bejelentő egy számára ismeretlen rovart észlelt a kertjében, és az egyedekről fényképet küldött a Nébih ügyfélszolgálatára. A fényképek alapján felmerült a pöttyös lámpahordó kabóca gyanúja, ezért a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi szakemberei helyszíni vizsgálatot végeztek. A helyszínen több fejlődési alakot, nimfákat és kifejlett egyedeket is találtak. Hatósági mintavétel történt, majd a Nébih növényegészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma először morfológiai, később molekulális vizsgálattal is megerősítette, hogy a Licorma delicatula egyedeiről van szó. A rendelkezésre álló információk alapján egyelőre nem lehet biztosan megmondani, hogyan került a károsító Magyarországra. A pöttyös lámpahordó kabóca petecsomóit nem csak növényekre, hanem különböző élettelen felületekre, például faanyagra, raklapokra, ládákra, konténerekre, sőt járművekre és más kültéri tárgyakra is lerakhatja, emiatt a nemzetközi áruforgalommal nagy távolságokra is eljuthat. A Bács-Kiskun vármegyei esetnél is vizsgáltunk egy lehetséges fagöngyölekhez kapcsolódó behurcolási útvonalat, de ennek és a károsító megjelenésének összefüggése jelenleg nem bizonyított. A hatóság ezért a további felderítés mellett a lehetséges behurcolási útvonalak feltárását is végzi. A jelenlegi adatok arra utalnak, hogy nem egyetlen, véletlenül behurcolt példányról van szó, hiszen a helyszínen nimfákat és kifejlett egyedeket egyaránt találtunk. A bejelentő beszámolója szerint hasonló rovarokat már 2025-ben is látott ugyanott, ezt azonban utólag nem lehetett hatóságilag igazolni. Jelenleg ezért az egyik legfontosabb feladat annak megállapítása, hogy mekkora területre terjed ki az előfordulás, és található-e további populáció a környezetben. Hogy mekkora veszélyt jelenthet Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca? A faj jelentős növényegészségügyi kockázatot jelent, ezért az Európai Unióban zárlati károsítónak minősül. Ugyanakkor a magyarországi helyzet súlyosságáról egyetlen megtalálás alapján még korai lenne következtetéseket levonni. Jelenleg az egyik legfontosabb feladat annak megállapítása, hogy elszigetelt behurcolásról van-e szó, vagy a környezetben vannak-e a környezetben további egyedek, illetve egy kialakulóban levő populáció is jelen van-e már. A nemzetközi tapasztalatok azonban indokolják az óvatosságot. A faj Ázsiából származik, Dél-Koreában és az Egyesült Államokban is sikeresen megtelepedett és terjedésnek indult. Az Epo régióban 2026. augusztusában Moldovában észlelték először. A moldovai első gót felszámolását követő monitoring során a környezetben további izolált populációkat is találtak, ami jól mutatja a korai és intenzív felderítés fontosságát. A cél Magyarországon ezért most az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban meghatározzuk az előfordulás kiterjedését, és megakadályozzuk a károsító megtelepedését és továbbterjedését. Hogy milyen növényeket veszélyeztet leginkább, és mekkora gazdasági kárt okozhat? A pöttyös lámpahordó kabóca rendkívül sok tápnövénnyel rendelkezik, mintegy 100 növényfajon figyelték már meg. Kiemelt jelentőségű tápnövénye a Magyarországon is széles körben elterjedt inváziós bálványfa, az Ailanthus altissima. Ez még nem lenne akkora probléma, de gazdasági szempontból elsősorban a szőlő veszélyeztetettsége ad okot aggodalomra. Emellett különböző gyümölcsfákon, dísz- és erdészeti fafajokon is táplálkozhat. A nymfák és a kifejlett rovarok egyaránt szívogatásukkal gyengítik a növényeket, nagy mennyiségű mézharmatot ürítenek, amelyen korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. Tartós erős fertőzés pedig a gazdanövények pusztulásához is hozzájárulhat. Csak egy példa, Észak-Amerikában súlyosan fertőzött szőlőültetvényekben helyenként akár 90%-os termésveszteséget is tapasztaltak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Magyarországon is ilyen mértékű kárral kell számolni. A tényleges hazai gazdasági hatás attól függ majd, hogy sikerül-e a károsító megtelepedését megakadályozni, illetve esetleges megtelepedése esetén mekkora területen és milyen egyedsűrűségben lenne jelen. Hogyan ismerheti fel a lakosság, és mit kell tenni, ha valaki ilyet talál? A faj fejlődési alakjai meglehetősen jellegzetesek. A fiatal nymfák feketék fehér pöttyökkel, a későbbi fejlődési stádiumban pedig vörös, fekete-fehér mintázatúvá válnak. A kifejlett kabóca előső szárnya szürkés, fekete foltokkal, még a szétnyitott hátsó szárnyakon feltűnő piros-fekete-fehér mintázat látható. A lakosság segítsége most különösen fontos. Az első magyarországi példányt is lakossági bejelentésnek köszönhetően sikerült megtalálni. Ha valaki a kertjében, szőlőültetvényében vagy máshol pöttyös lámpahordó kabócára gyanús rovar talál, kérjük haladéktalanul jelezze a növényegészségügyi hatóságnak. A bejelentéshez a NÉBIK honlapján található egy bejelentési űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti munkánkat. Lehetőség szerint készítsen jól felismerhető fényképet, vagy gyűjtse be a látott egyedet. Már a gyanús észlelést is érdemes bejelenteni, nem szükséges megvárni, míg a megtaláló teljes bizonossággal azonosítani tudja a rovart. A legfontosabb most a korai felismerés. Minél hamarabb tudomást szerez a hatóság egy új előfordulásról, annál nagyobb az esély arra, hogy a károsító megtelepedését és további terjedését sikerül megakadályozni. További információ és a károsító felismerését segítő képek a már említett NÉBIK tájékoztatóban érhetők el.
1: Hogyan lehet megakadályozni a megtelepedését? Mert ezt mondta, hogy még nem biztos, hogy Magyarországon ebből nagy kár keletkezhet, hogyha...
2: Hát most egy fertőzési pontunk van, ide zárlatot rendeltek el a kollégák. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a felelhető egyedeket azt mind befogták. Ugye a döntő többségük a laboratóriumba került, már csak néhány darabról volt szó. Korábban a bejelentő védekezett már ellene, eltávolította a tojáscsomókat, kemotoxal lepermetezte az egyedeket, tehát per pillanat nem nincs tudomásunk további egyedekről. Viszont a környéket egy intenzív felderítésnek kell alávetni, és minden információ közelebb visz minket ahhoz, hogy tudomást szerezzünk a terjedésről.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bogya Sándort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényegészségügyi osztályvezetőjét hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. A fakitermelési moratórium fenntartása mintegy 1,5 millió fával fűtő háztartás ellátását veszélyeztetni, és akár 1 millió család kerülhetne krízishelyzetbe, közölte Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán, reagálva a kormánytért kritikákra, amiért nem hosszabbította meg a szeptember végén lejárt fakitermelési moratóriumot. A politikus közölte, az előző kormány idején a biomassa erőművekkel kötött hosszú távú szerződések felmondása az erőművekkel és a faipari cégekkel szemben több milliárd forintos kártérítési kötelezettséggel és több ezer munkahely megszűnésével járna. Tájékoztatása szerint 1441 védett erdőrészlet 35%-ában továbbra is tilos lesz a fakivágás, és a 120 évnél idősebb, magas természet

0: körzetességű állami erdőállományokban továbbra is teljes körű moratórium marad érvényben. Hangsúlyozta, hogy mintegy 1,5 millió ember számára a fa az egyetlen vagy a fő fűtési forma, így a kitermelés megszűnésével közel 1 millió család kerülhetne krízis helyzetbe. Gajdos László egyértelművé tette, hogy nem támogatja a fa tüzelésű energiatermelést, szerinte az energiabiztonságot más forrásokkal kell biztosítani, és a lakossági fatüzelést radikálisan csökkenteni kell. Nem támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését, mert az veszélyezteti a magyar kis és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást a vállalkozásban működő termelőtőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják, közölte a VOSZ. A tervek szerint az 1 milliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a vállalkozói részesedéseket is beszámítják majd. Közölték, magas cég érték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez. Ha emiatt többletosztalékot vesz ki, az a vállalkozás fejlesztési forrásait csökkentheti, mutatott rá közleményében a szövetség. Ezért a VOSZ célzott mentességet kér a Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló vállalkozói vagyonra. A szervezet azt is javasolja, hogy nyújtson kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és a munkavállalók képzése. A VOSZ a tervezett adókulcsok csökkentését is javasolja, valamint fokozatos bevezetését. A társadalmi egyeztetésre megszabott október 14-i határidő meghosszabbítását is kezdeményezik, és közvetlen tárgyalást a pénzügyminisztériummal.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Elkezdődött a hazai róka és aranysakál állomány parazitológiai monitorprogramja. A vizsgálat célja, hogy kiderüljön, mennyire fertőzöttek több emberre is veszélyes parazitával a hazai rókák és aranysakálok, és az esetleges területi különbségekre is fény derüljön. Két különböző parazita jelenlétét keresik a szakemberek, az egyik esetében az érintett állatok bélsarával fertőzött zöldségek, gyümölcsök elfogyasztása juttathatja el a parazitát az ember szervezetébe, a másik esetében pedig például a vaddisznók vagy akár a házi sertések húsának hőkezelés nélküli elfogyasztása jelentheti a veszélyt. Ilyen lehet például a füstölt kolbász olyan húsból, amelyet nem vizsgáltak be szakemberek. A rádiónk által megkérdezett szakember azt mondja, különösen legyünk elővigyázatosak az Erdélyből kapott ajándék kolbászok esetén. A részletekről Szél Zoltán, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal parazitológiai hal- és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetőjével beszélgetünk.
2: Ezek a vadon élő kutyafélék rendkívül fontos közvetítői olyan parazitás betegségeknek, amelyek állatról emberre terjednek, ezek az úgynevezett zoonótikus betegségek. Két parazitára vagyunk elsősorban kíváncsiak, azoknak a hazai előfordulására, illetve a korábbi felméréseinkhez képest bekövetkező változásokra, járványtani változásokra vagy földrajzi változásokra. Az egyik a róka öttagú galambférge, ez az Echinococcus multiocularis, a másik parazita csoport pedig fonálférgek, ezek a trihinella fajok.
1: Hogyan zajlik ez a monitoring?
2: Több szervezet együttes munkájának köszönhetően sikerült elindítani. A NÉBI, az Országos Magyar Vadászkamara, a Mate Kaposvár, a Debreceni Egyetem, illetve az Állatorvos Tudományi Egyetem összefogásával. Az ország egészére vetítve, de különös figyelemmel a különösen kockázatos, különösen endémiás területekre, a vadászok rókákat és aranysakálokat lőnek ki, ejtenek el, ezeket beküldik a NÉBI laboratórium hálózatába. Itt a kollégáim mintát vesznek belőle, és konkrétan a parazitológiai laboratórium vizsgálja erre a két parazita csoportra, tehát az echinokokkuszokra, illetve a trihinellákra a beküldött szerveket, mintákat.
1: Egy zárójeles kérdés, pár nappal ezelőtt beszélgettem egy kollégájával, a róka és nyugodtan hozzávehetjük sakállok vakcinázásáról, ami a veszettség ellen irányul, és akkor ő mondta, hogy azt is szokták monitorozni, ugyanezzel a módszerrel ugye ellenőrzik, hogy kialakul-e a védettség a rókákban. Nyugtassa meg a hallgatóinkat, hogy ezt egyszer is meg tudják csinálni. Tehát, hogy nem
2: abszolút
1: kell...
2: igen. Így van, így van. Csak azzal a különbséggel, hogy a rókák veszettség elleni monitoringja már kifejezetten az ország egy viszonylag szűk térségére korlátozódik. Azokra a területekre, amelyek ezek jellemzően keleti, északkeleti régiói az országnak, ahol még potenciálisan veszélyt jelenthet az, hogy a szomszédos országokból visszakerülhetnek fertőzött állatok Magyarországba.
1: És akkor visszatérve a parazitákra, tehát azt említett, hogy ez végső soron az emberek miatt fontos, hogy ezt monitorozzák, de hogyan kerülhetünk kapcsolatba a rókákkal, aranysakálokkal, pontosabban, ha kapcsolatba is kerülünk, abból, hogy lehet egy esetleges átfertőződés emberre?
2: A rókák és az aranysakálok esetében Európa szerte megfigyelték részben azt, hogy az állományuk megduplázódott, meg háromszorozódott. Ennek következtében az európai róka populáció részben kénytelen volt új teritoriumot keresni, vándorolni. Ennek köszönhetően került be az úgynevezett róka öttagú galambférge is Európa számos országába, így hazánkba is, körülbelül negyed százada. Másrészt ezek a vándorló rókák új élőhelyeket, új életterületeket kerestek maguknak, urbanizálódtak. Bekerültek a kisebb és nagyobb városokban, és a fertőzött rókák, az emberre fertőző parazita ivari produktumot, a petét, a székletükkel, a bélsárokkal ürítik a külvilágra, és hogyha ilyen bélsárral szennyezett, mondjuk nem kellően mosott zöldséget, hullott gyümölcsöt eszünk, vagy egyszerűen csak a kezünk szennyeződik ezzel a róka vagy aranysokkal bélsárral, és így jut be valahogy a szervezetünkbe, akkor így fertőződünk meg ezzel a rendkívül veszélyes és súlyos, tulajdonképpen az északi félteken mérsékelt égővének legsúlyosabb emberen is a legveszélyesebb parazitájával.
1: Mi történik, ha ez a parazita egy ember szervezetébe jut?
2: Rendkívül lassú a fejlődése a parazitának, 5-10, akár 15 év is lehet a lappangás ideje. A májban telepszik meg, a máj az első számú megtelepedési pontja, és mire a fertőzött ember már tüneteket mutat, addigra a máj olyan rossz állapotban van, mint hogyha egy súlyos májkarcinom, egy súlyos májdaganat alakult volna ki a szervezetben. Az esetek nagy részében már a maga a máj nem menthető, és legfeljebb csak anthelmintikus, tehát bocsánat, féregellenes kezeléssel, élethosszítartó féregellenes kezeléssel az a helyzet, az az állapot stabilizálható. Általában inoperábilis, nem műthető már a páciens, mert a maga a parazita gyakorlatilag beszedi az egész májat, és nem távolítható már el. De ráterjedhet a környező szövetekre, például a hashártyára, sőt, úgy is viselkedhet valóban, mint egy daganat, áttéteket képezhet, a vérárammal parazita szövetek kerülhetnek át tüdőbe, agyba, és ott is súlyos fertőzést okozhatnak, súlyos elváltozásokat okozhatnak.
1: Hát ez nem hangzik jól.
2: Valóban nem.
1: És akkor mit tehetünk ennek elkerülése érdekében?
2: Mindenképpen fontos a személyi higiénia, és mindenképpen fontos az, amit a Nébik is megpróbál elkövetni, hogy egy pontos, minden lehetőség szerint minél pontosabb kép rajzolódjon ki a parazita előfordulásáról. Hosszú távú célunk mindenképpen az, hogy a monitoring lezárulta után az eredmények ismeretében igyekszünk a társadalom részére egyfajta felvilágosítást nyújtani, szóróanyagokat készíteni, megismertetni a különösen fertőzött területek lakosságát ezzel a súlyos problémával. Külön odafigyelünk azokra a honfitársainkra, akik valamilyen okból különösen veszélyeztetettek ezen a területen, kutyatartók, a kutya is ugyanúgy lehet gazdája ennek a parazitának, mint a róka vagy az aranysakál, a vadászok, kiskert tulajdonosok, tehát elég széles a repertoár, aki találkozhat ezzel a parazitával.
1: És egy kutya úgy lehet ilyen parazita tulajdonosa, hogy előtte találkozott egy rókával, vagy a rókának a bélsarával, amit már említett, és akkor így viszi
2: tovább? Kicsit komplexebb a parazitának az életciklusa. Az ember egyfajta úgynevezik aberráns gazda a parazita életciklusában, tehát normál esetben nem tölt be jelentős szerepet, zsákutca az ember a parazita esetében. A valódi végleges gazdái kutyafélék, elsősorban róka, de vannak úgynevezett közti gazdák is, ezek pockok, pocokfélék. A pocokfélék is a parazita petéivel fertőződnek, amely a róka bélsarával ürül a külvilágra. A pocokféléknek ugyanúgy a májában alakul ki az elváltozás, viszont sokkal gyorsabban megy végbe. A fertőzött pocok nagyon hamar megbetegszik, vagy éppen elpusztul, tehát sokkal könnyebben zsákmánya lesz a rókának vagy az aranysakának. A róka elfogyasztja ezt a pockot, amelynek a májában kialakult a lárva, és a rókának a vékony belében pedig kialakulnak a kifejlett férgek, és ezzel véget is ér a parazitának az életciklusa.
1: Azt írják még a közleményükben, hogy Magyarország több területe fertőzöttnek tekinthető. Feltételezem, hogy akkor ezt korábbi monitoringból sejtik, és akkor ezeket az adatokat frissítik, de megtenni, hogy elmondja, hogy a jelen tudása szerint az ország mely része az, ami érintettebb ezekkel a parazitával fertőzött rókák esetében?
2: Nagyon szívesen, és igyekszem rövidre fogni. 2002-ben a mi laboratóriumunk írta le először ezt a parazitát Magyarországon, rókákból, és azt tapasztaltuk, hogy a parazita egy alpesi régióból, Svájcból, Ausztriából, Németországból, Kelet-Franciaországból származó parazita, onnan terjedt tovább Európa nagyon sok országába. Viszont ez egy kifejezetten hidegkedvelő parazita, és a meleget, az asszályt, a szárazságot nem kedveli. Ennek köszönhetően Alapvetően azt tapasztaltuk a korábbi vizsgálataink során, hogy az Alföldön szinte egyáltalán, vagy legfeljebb csak nyomokban sporadikusan fordul elő a parazita, kifejezetten a hűvösebb, esősebb, csapadékosabb területeket kedveli. Ide tartozik az északi középhegység, a dél-dunántúli dombság, de tulajdonképpen a dunántúli középhegység is. Az Alföldön viszont nem, tehát ilyen foltokban fordul elő Magyarországon, de ugyanezt tapasztalták egyébként közép-ázsiai vizsgálatok során is, ahol ugye nagyon magas hegyek is vannak, meg sivatagok is vannak, a sivatagokban nem fordul elő a parazita, viszont a magas hegyekben elég nagy előfordulási gyakorisággal.
1: Most adja magát szerintem a kérdés, hogy a mögöttünk lévő nyár az rendkívül asszályos volt, nagyon nagy volt a szokatnál nagyobb volt az átlagos középhőmérséklet, hőségrekordok dőltek meg, és hát nem csak az Alföldön, tehát esetleg ebből következhet az, hogy ezek a paraziták nem érezték jól magukat már mondjuk az északi középhegységben sem, és kevesebb fertőzött rókát fognak találni a monitorozás során?
2: Rendkívül jó kérdés. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból, ha úgy tetszik, nem a legszerencsésebb évben sikerült összehozni ezeket az intézményeket. Tehát nem a legjobb évben indult el a vizsgálat, hiszen extrém, asszályos, forró, meleg nyár van mögöttünk. Én is azt feltételezem, amit ön mond, hogy a parazita viszonylag alacsony előfordulási gyakoriságára számíthatunk Magyarországon, de ezt majd csak a vizsgálatok lezártával tudjuk biztosan kijelenteni.
1: És még egy dolog, a közleményükben írják azt is, hogy, és itt ezt most őszintén nem pontosan értem, azért kérném a segítséget, tehát azt írják, hogy a házi sertés vagy vadon élő állatok, például vaddisznók fertőzött nyers, vagy nem kellően hőkezelt húsával is el lehet kapni, az valószínűleg nem jó biológiai kifejezés, tehát így is bejuthat az ember szervezetébe ez a parazita.
2: Tökéletesen fogalmazta meg, csak ez eddig beszélgetésünk során jó magam voltam a hibás, kifejezetten egy parazitára tényleg a legsúlyosabb északi féltekén a mérsékelt égőben előforduló legkomolyabb veszélyt hordozó parazitára koncentráltunk, az Echinococcus multilocularisra, a róka öttagú galambférgére. Ez, amiről beszélünk, a másik parazita csoport, a trihinellák. Ezek fonálférgek, és nyers húsfogyasztásával terjednek, így fertőződik meg az ember is. Ugye hát rókát, aranysokát nem fogyasztunk, de ugyanebbe a körbe bekerülhet a vaddisznó, ugye a vaddisznók mindenevők, nem csak növényi, hanem állatéredetű terméket is fogyasztanak, és hát bármilyen meglepő, a sertések is ide tartoznak. A sertés is fogyaszt húst, patkányt például, hogyha bekerül a sertéshóba, és egy fertőzött patkány, ne adj Isten, ha mondjuk öko tartású sertésekről van szó, azaz teljesen vad körülmények között, mondjuk egy ártéri erdőben legelnek ezek az állatok, ott is elfogyaszthatnak mondjuk fertőzött állati tetemet, ami magában hordozza ennek a parazitának a lárváit. A sertés megfertőződik, és hogyha ezt a sertést, mondjuk ez a sertés úgy kerül emberi fogyasztásra, hogy nem vizsgálják meg előtte erre a parazitára, a trihinellára, akkor az ember is megfertőződik a nyers hús fogyasztásával. A nyers hús alatt értelemszerűen füstölt kolbászt, füstölt sonkát, tehát hőkezelésnek alá nem vetett hústerméket értsünk. A hőkezelés elpusztítja ezeket a parazitákat.
1: Megvédem, mert a beszélgetés elején említette ezt a parazitatípust is, csak aztán eltértünk másik irányba, és így már én is értem, amit mond. A hőkezelésnél van egy ilyen kritikus hőfok egyébként, amit el kell érni a hőkezelésnél? Vagy
2: Igen, van, és most sarokba szorultam, elő kellene vennem a jogszabályt, és meg kellene mondanom, hogy a fagyasztás mennyi ideig, és milyen hőmérsékleten, illetve maga a sütés-főzés, de mennyi ideig, mennyi hőmérsékleten kell, hogy előforduljon, mennyi történjen meg, de
1: nem vizsgáztatni akartam. A kérdésem lényeg az, hogy egy hagyományos konyhai eljárás során, tehát beteszem a sütőbe, és úgy, hogy az finom legyen az a hús, az elég neki, tehát nem kell speciális dologra gondolni.
2: Nem, természetesen nem. Arra azért odafigyelnék, hogy mondjuk ne legyen nyers, tehát süljön át teljesen a hús, de abban biztosak lehetünk, és ezt a mi referencia laboratóriumunk felügyeli és koordinálja, hogy a hazánkban húsvizsgálaton, trihinella vizsgálaton átesett sertéshús terméket, vagy vaddisznó hús terméket bátran fogyaszthatunk, azt jó képzett kollégák vizsgálják meg, vagy vágóhidakon, vagy vadfeldolgozóknak a laboratórium a hibán, vagy vizsgálóhelyein.
1: De akkor, ha ezt forgalomba kerül hivatásos módon, vagy hivatalos módon, akkor ezek húsok mindig átesnek ezen a vizsgálaton?
2: Abszolút, igen. Az ilyen jó szándékból, barátoktól kapott sertés, különösen, vagy pedig különösen vaddisznó hústermékekkel kell óvatosnak lenni. Különösen óvatosnak kell lenni, ha esetleg az a termék erdélyi ismerősöktől, erdélyi barátoktól származik, ugyanis Romániában a mai napig ez egy nagyon súlyos probléma, súlyos parazitózis, mármint hogy a trihinálózis, ez a sertéshússal, vaddisznóhússal terjedő parazitózis.
1: És erre a parazitára is van egyébként lokális különbség és életmódbeli különbség? Tehát erre is igaz az, hogy a hűvösebb területeket jobban szeretik?
2: Ebből három faj fordul elő Magyarországon a trihinellákból. Világszerte 10 fajt ismerünk, 3 genotípust. Vannak kifejezetten sarkvidéki paraziták, sarkvidéken előforduló faj. Ez a fagyasztást is elég jól viseli, Magyarországon természetesen ezzel mi nem szembesülünk. Van a leggyakoribb faj, ez a Trihinella spiralis. Ennek az előfordulása korábbi vizsgálataink alapján nagyon meglepő, de teljesen logikus. Kifejezetten azokon a határvidékeinken fordul elő, tehát azon országokkal határos területeinken, ahol maga a parazita, ez a Trihinella spiralis, komoly problémát okoz. Ilyenek az már korábban említett Románia, ilyen Szerbia és ilyen Horvátország a drába mente. Ez a három ország különböző okból, de a mai napig még komoly problémákkal küzd a trihinellózis terén. Van egy másik faj, ez a Trihinella britobi. Ez megint csak picit hasonló lefedettséget mutat a korábban említett róka 5-tagú galancérgével. Hűvös, viszonylag csapadékos, már amennyire Magyarországban lehet régiókban fordul elő, kifejezetten a középhegységek, illetve a Dél-Dunántúl parazitája. Van egy harmadik fajna, erről nagyon keveset tudunk, ez egy nagyon érdekes parazita, nem csak emlősökben fordul elő, mint a korábbi két faj, madarakban is előfordulhat, ez a Trihinella pseudospiralis. Ennek az előfordulásáról igazán nagyon keveset tudunk, Magyarországon 3 vagy 4 alkalommal sikerült kimutatnunk.
1: És számít arra esetleg, hogy most a monitoring mást mutat majd?
2: A Trihinella esetében vannak ilyen félelmeim és aggályaim, hiszen az aranysakál egy rendkívül sikeres faj lett az elmúlt 20-25 évben Magyarországon, az elmúlt 30-40 évben Európában, és az aranysakál az emberre leginkább veszélyes Trihinella faj, a Trihinella spiralisnak egy rezervoárja, hordozója, tehát benne kifejezetten jól érzi magát ez a parazita. Korábban azt hittük, hogy a vaddisznó és a sertés csak a legjobb gazdája ennek a fajnak, de úgy tűnik, hogy az aranysakál. Az aranysakál pedig egy olyan érdekes középméretű kutyaféle ragadozó Európában, amely rengeteget vándorol, tehát nem csak 30-40-50 kilométert, mint egy új területet kereső fiatal hímróka, több 100 kilométert is vándorolhat, és egy esetlegesen fertőzött aranysakál akár több 100 kilométerre is tovább vihet egy kórokozót, például a Trihinella spiralis, de más kórokozókat is természetesen. Úgyhogy erre kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy valóban helyes-e a hipotézisünk, vagy pedig a Trihinella spiralis változatlanul csak a határmenti régióban fordul elő.
1: Köszönöm szépen, záró kérdés. Amikor, és megengedte, hogy ezt szóba hozzam, amikor hangpróbát készítettünk az interjú előtt, akkor legnagyobb meglepetésemre nem elkezdett számolni 1-től 10-ig, mint a legtöbb ember, akivel hangpróbát csinálok nap, mint nap, hanem azt mondta, hogy szereti a parazitákat. És ez nagyon megütött a fülemet. Miért szereti a parazitákat? Tehát az elmúlt 15 percben arról beszélgettünk, hogy milyen szörnyű betegségeket tud ez okozni emberekben. Ön pedig nyilván ezt kutatja, és nem utálattal, hanem szeretettel van irántuk. Miért?
2: Meg kell próbálni úgy tekinteni ezekre a rendkívül egyszerű, primitív lényekre, hogy nem visszatetsző, visszataszító, hiszen vannak kifejezetten nagyméretű, szabad szemmel is jól látható, taszító kinézetű lények, nem úgy kell rájuk tekinteni, hogy súlyos betegséget okoznak, hanem kicsit csodálni kell a stratégiájukat, hogy valamilyen szinten tulajdonképpen manipulálni képesek valamilyen szinten a gazdaszervezetet. Az előbb, ugye a beszélgetésünk során említettem a róka pocok példát. A pocok nem manipulálja éppen a pockot, de a pocok, amelyik megfertőződik, legyengül, elpusztul, sokkal nagyobb valószínűséggel fogyasztja el egy róka. De a legszebb példa a toxoplazma nevű egysejtű, amely úgy tűnik, hogy valóban manipulálja a gazdát. Kimutatták, alátámasztották, hogy a toxoplazmával fertőzött patkány ellentétben a nem fertőzött patkányokkal, a negatív kontrollal nem fél például a macska vizelet szagától. A negatív kontroll patkányok menekülnek ott, onnan, ahol macska vizeletszagot éreznek, a pozitív patkányok pedig, tehát a fertőzött patkányok pedig nem félnek ettől, valóságban tényleg manipulálja a parazita. Mint valamilyen tábornokokra, hadsereg vezetőkre kell tekinteni sajátságos stratégiával.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szél Zoltánt, a Nébih parazitológiai hal és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetőjét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő héten hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását, tájékoztatta Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke az MTI-t. A hétfői ülés során többek között megvitatják a Törvényalkotási Bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól. Kedden a parlament egyebek mellett második körben újra szavaz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa, korábban meg nem választott tagjairól, majd titkos szavazással megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök helyetteseit. Ha a szavazás eredményes, akkor a megválasztott tisztviselők leteszik esküjüket. Ezen a napon napirenden lesz még a közvagyonvédelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló intézkedésekről, illetve a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló indítvány is. Az ülés második hetén, október 19-én hétfőn pedig elfogadhatják a 2026. évi központi költségvetésről szóló törvénymódosítását. Többen nem tartják be a számla és nyugtaadási szabályokat a szállas takarmányok piacán, derült ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményéből. Az érintettek ellenőrzésekre a szabályszegők szigorú szankciókra számíthatnak. A NAV figyelemmel kíséri a szállas takarmányok piacán az utóbbi időben tapasztalható negatív jelenségeket, a jogkövetőket segíti, de fellép az illegális piaci szereplőkkel szemben. A tájékoztatás szerint a revizorok, adat- és kockázatelemzők kiszűrik azokat, akik nem tartják be az adóügyi szabályokat. A szállas takarmány üzletszerű értékesítése gazdasági tevékenység, az ilyen adásvételekre ugyanúgy vonatkoznak a bizonylatolás szabályai, mint minden gazdasági célú értékesítésre. Minden értékesítést és szolgáltatásnyújtást megfelelő bizonylattal kell dokumentálni, hangsúlyozta a NAV. Mindig az adott ügylethez, vevőhöz és adózási módhoz tartozó szabályok szerint kell eldönteni, hogy számlát vagy nyugtát kell-e kiállítani, milyen adattartalommal és mikor, tették hozzá, megjegyezve, hogy ennek eldöntésében segíti az adózókat a hivatal a honlapján elérhető tájékoztatókkal. Rekordmagasra, 90%-ra nőtt azoknak a 30 és 59 év közötti magyaroknak az aránya, akik fontosnak tartják az öngondoskodást, azonban a megkérdezettek 73%-a kevesebbet tud félretenni idős éveire, mint szeretne. Derült ki a K&H biztos jövő kutatásának második negyedéves eredményeiből. A válaszadók szerint átlagosan 29 évesen kellene elkezdeni a nyugdíj célú takarékoskodást, miközben a ténylegesen megtakarítók átlagosan 35 évesen kezdték. 4-ből 3-an a gazdasági helyzettel indokolták, hogy kevesebbet tudnak félretenni, 68% válaszolt úgy, hogy más célokra kell a pénz. A kutatásban résztvevő megtakarítással rendelkező középkorúak 26%-a rendelkezik nyugdíj célú megtakarítással, ami a teljes minta 21%-a. A középkorúak 2/3-a számít arra, hogy nyugdíjasként döntően az állami nyugdíjból kell majd megélnie, ezen belül 21% kizárólag az állami ellátásra számít. A megkérdezettek 69%-a szerint az állami nyugdíj önmagában kevés lesz a megélhetéshez, és csak 3% számít arra, hogy abból kényelmesen meg tud majd élni. A fennmaradó 28% pedig arra készül, hogy szerényen, jól beosztva igyekszik majd gazdálkodni belőle. 4 városban rendezik meg a Kamarai Design Hét országos programsorozatot. A csütörtökön kezdődött és október 18-áig tartó esemény célja, hogy a kreatív ipari vállalkozások bemutatkozási lehetőséget kapjanak, üzleti és szakmai kapcsolatokat építsenek, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által kialakított és az elmúlt években folyamatosan fejlesztett Design Pécs program tapasztalataira építő országos országos programsorozathoz. A Baranyai megyeszékhely mellett Debrecen, Eger és Kecskemét is csatlakozott. A Design Pécs program az idén kapcsolódik a Vezereli évhez is, és több mint 50 eseményt kínál. Debrecenben kézműves workshopokkal, filmklubbal és szakmai előadással, Egerben pedig 39 programmal várják az érdeklődőket. Kecskeméten szintén workshop, kirakatverseny és kiállítás is szerepel a kamarai rendezvényen. A sokféle program közös üzenete, hogy a design nem csupán esztétikai kérdés, hanem innováció, probléma megoldás, értékteremtés, olyan gondolkodásmód, amely gazdasági és közösségi szempontból egyaránt formálja a környezetet, hangsúlyozta a kamara.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte még több helyen előfordulhat ma zápor, zivatar, de napközben fokozatosan szakadozik fel a felhőzet, és a nap is előbukkan majd. Élénk elsősorban Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. Napközben 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Autószalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon rádiónk magazinműsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, nemrég osztották ki a 16. vándorlegény országos gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat észak-magyarországi és felvidéki régiós díjait. A Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházában. Ez az egyesület koordinálta a Borsodabói Zemplén, Heves és Nógrád megyéből, illetve a felvidékről a jelentkező fiatalok megmérettetését. A mai Európa Szalonban a díjátadón készült helyszíni összeállításunkat hallhatják majd, melyben többek között Gergye Zoltánnal, a Népművészeti Egyesület vezetőjével beszélgetünk.
2: Ez a pályázat, ugye a gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat, nagyon fontos ez a szakma, vagy a népi kézművesek világában, hisz itt keressük az utánpótlást, itt keressük a tehetségeket, ezért is születik meg két évente ez a pályázat. Nekünk ez már a harmadik rendezésünk, tehát közel 6 éve vagyunk a közelében ennek a projekteknek. Azt kell tudni róla, hogy nagyon nehéz dolgunk van, amikor fiatalokat keresünk, tehetségeseket, és akik kitartóak, és tényleg nem azt mondom élethivatásnak, de hosszabb távra tervezik bármelyik népi kézműves mesterséget. Tehát nehéz a dolgunk, de mindig sikerül valahogy egy-egy ilyen pályázatot élbeütni, mint ez is bizonyítja miénk is. Nehezen indult, február óta szervezzük ezt a dolgot, írogatjuk a leveleket, hívogatjuk a mestereket, tanárok, a szakköröket, amiket ugye ismerünk itt Borsodba, de ugye ez egy regionális pályázat, Nógrádból is, Hevesből is, sőt Felvidékről is lehetett jelentkezni. Kicsit nehezebb dolgunk van, mert ott az ismerettségünk nem olyan, mint itthon, de azért vannak segítőink ott is, érkeztek onnan is pályamunkák. 3 korcsoportra lett mondva, egy gyerekkategória, ez azt jelenti, hogy 10-től 15 éves korig, és akkor 15-től 21 éves korig, és 21-től 35 éves korig. Hát itt már a felnőttek is mondjuk, hogy becsúsznak a pályázatra, és igazából a szakmai értékes ott lehet igazán elvégezni a felnőtt vagy a második kategóriában, mert ott már, ha nem is tökéletes, de ott már korrekt munkákat látunk. A gyermek kategória, azt látjuk, hogy nagyon kell, ott lehet megismerkedni alapanyaggal, technikával, szerszámokkal, és ha kellően türelmes a gyermek, meg a felkészítő, akkor születnek ott is értékelő dolgok. Van egy köztes kategória, amikor 14-től 21 évig. Ott is sok pályázat érkezett, itt is kezdemények vannak, de felbukkan azért nagyon erős szakmai színvonal is, főleg azok a gyerekek, akiknek a családi vonatkozásában felelhető a népi kézművesség, vagy a nagyapja kézműves, vagy éppen a mama kézműves, tehát a családi tanítás, tehát a örökülhagyás az nagyon fontos.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza tavasszal hirdette meg a 16. vándorlegény országos gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázatot. A pályázattal a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok alkotókészségének fejlesztése érdekében lehetőséget kívántak teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve a hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére. 10 és 35 év közötti gyermekek, fiatalok jelentkezhettek, akár egyénileg, akár alkotói közösségben. A Borsodabói Zemplén, Heves és Nógrád megyéből, illetve a Felvidékről jelentkező fiatalok megmérettetését a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület koordinálta. A díjátadót a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházukban tartották. Az eseményen készült helyszíni összeállításunkban elsőként Kis Gabriella, gyöngyfűző népi iparművész köszöntőjét hallják.
3: Addig leszünk magyarok, mi magyarul énekelünk, és magyarul táncolunk. Mondta ezt Kalóz Zoltán, akinek idén ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. Azonban nem mehetünk el az idézet mellett szó nélkül, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. A kézművességet nem említi. Pedig a néprajzi anyanyelvünk egy három pilléren álló erőd. Kézművesség nélkül mivel zenélnének az énekeseknek, kikészíteni a hangszereiket? Kézművesség nélkül miben táncolnának a táncművészek? Ruhák, cipők, ékszerek, mind a kézművesség munkáját dicséri, és még itt nem említettük a szobabelsők díszítményeit és egyéb más kézműves tárgyakat. Szembetűnő az az anomália, hogy legtöbbször a kézművesség, mint egy láthatatlan puzzle épül be ebbe az egységbe, ami nélkül nem tud fennmaradni az ének, a tánc sem, azonban még említésen sem méltatják. A családok jó ideje nem adják tovább gyermekeiknek a népi örökségünket, persze nem rossz szándékkal, ennek az az oka, hogy már ők is csak morzsákat kaptak szüleiktől. Az iskolai oktatásból sok éve kikerült a népre az oktatása. Mik a lehetőségeink? Mik a gyermekek lehetőségeink? Az elmúlt években a Népművészeti Egyesületek Szövetsége felismerte, szükség van egy olyan személyes oktatási modellre, ahol a mester közvetlenül át tudja adni tudását a fiatalabb generációknak. Ebből az ötletből született meg a mesterinas képzés, amely gyakorlatilag modellezi a családon belül öröklődő tudásátadást. Maga a program jól működik, érdemes lenne szélesebb körben kiterjeszteni, hiszen a jelenleg pályázó fiatalok területi eloszlását tekintve több megyében is hiány mutatkozik az utánpótlásra. A mesterinas képzéshez hasonló tematikájú, ám már szerényebb támogatást élvező képzéseket valósítanak meg a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a környező Népművészeti Egyesület alkotói. Azonban elmondható, hogy a helyi egyesület magasan az élen jár az utánpótlás nevelésében. Sőt, azt is meg kell említeni, hogy van olyan egyesület a környéken, ahonnan sajnálatos módon egyetlen alkotás sem érkezett a pályázatra. Az okokat vizsgálni kell, de ami még fontosabb, tenni kell azért, hogy ez a tendencia megforduljon. Említeni kell még azokat a kézműves családokat, ahol a szülők, nagyszülők évtizedek óta kézműves tevékenységet végeznek, és már gyermekeik is magas színvonalon művelik a mesterséget. Sok-sok lehetőség rejlik gyermekeinknek megmutatni az alkotás örömét, szépségét. Azonban egy dolgot ne felejtsünk el, hogy ez a feladat a miénk. Nekünk, mestereknek kell ezt a felelősséget éretten, és fáradhatatlanul hordozni addig, amíg az oktatás, az állam vissza nem veszi ezt a stafétát tőlünk. Addig, amíg el nem tudjuk mondani, hogy lám, kineveltem egy generációt, aki tovább tudja adni majd az ő gyerekeinek ezt a tudást. A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolok, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának, mondta ezt Kodály Zoltán. Én pedig hiszem, hogy a mai díjazott fiatalok, illetve akinek a tárgyai a kiállításon megjelennek, értik a lényegét ennek a mondatnak. Minden egyes alkotásban, amit a kiállításban láthatunk, ott van a múlt. Kifaradt állandósága, és ott van a jövő is, ami a mai fiatalok pezsgő egyénisége. Minden generációnak újra fel kell fedezni a saját múltját, hogy megértse a jelenét, és formálni tudja a jövőjét.
1: Mint Viszucki Ilona, a Miskolci Hermann Ottó Múzeum etnográfusa a kiállítást megnyitó beszédében elmondta, a beérkezett pályamunkák között számos magas színvonalú alkotás szerepelt a zsűri előtt, melyekről látható, hogy a készítőik több éve foglalkoznak az adott mesterséggel.
4: Különböző korcsoportok, különböző felszínkészültségűek a munkák, tehát vannak, akik a kezdő lépésekkel készítették el munkáikat, de nagyon reménykeltő, hogy, és reméljük, hogy folytatni fogják, biztatást kapnak a pályázat eredményessége láttán a további munkához. És hát vannak magas színvonalon kivitelezett darabok is, amelyek már arról árulkodnak, hogy ezek a pályázók, az alkotók már régebbtől foglalkoznak a tevékenységükkel, és nagyon ügyesen, önállóan is már elboldogulnak mestereik irányításával természetesen, és szép tervekkel elkészített munkákat hoztak a pályázatra. A zsűri véleményét tolmácsolom, amikor azt fogalmazhatom meg, hogy nagyon biztató a pályázat színvonala, elmondható, hogy talán magasabb a tárgyak megfogalmazása, a kivitelezések minősége. Úgy reméljük, hogy a továbbiakban is folytatni fogják a munkájukat, és én szívből gratulálok valamennyi pályázónak, valamennyi alkotónak, aki szabadidejét és az érdeklődési körét fókuszálja a népi hagyományok megismerésére, a népi tárgyalkotó technikák megismerésére, és szívből gratulálok azoknak a mestereknek, pedagógusoknak, tanároknak, szakkörvezetőknek, akik elkísérik ezeket a fiatalokat azon az úton, hogy igazán értékes alkotásokat készítsenek el, és örömüket lejjék ezekben a munkákban. Azt hiszem, a 21. század kihívásai közepette nagyon nehéz, hogy szabad időt találjunk arra, ami a szívünknek kedves. Én úgy remélem, hogy mindazoknak, akik a népi kézműves hagyományokkal foglalkoznak, és tovább viszik ezt az örökséget, igazán hasznukra válik majd életük legkülönbözőbb területén ez a megszerzett tudás, nem pusztán az elkészült tárgyak önmagukban hordozzák azt az értéket, és azt a különleges ismeretanyagot, amit megszereztek, hanem egész személyiségüket kiteljesíti és segíti majd ezeknek a fiataloknak.
1: A pályázaton a gyermekkategória csoport külön díjában részesült a Miskolci Következő Generáció Alapítvány hímző szakköre, illetve az ő alkotásaik. Felkészítő tanáruk az alapítvány elnöke Dorda Ágnes.
5: A szakkör már 2 éve elindult, akkor voltak a lányok 5. osztályosok a Jókai Református Általános Iskolában, mostanra már 7. osztályosok, és ugye már nem mindenki Jóka is, de a kis csapat együtt maradt, sőt, még bővült is azóta. Először húri hímzéssel kezdtük, és aztán folyamatosan ismerkedtünk a többi tájegység hímzésével is.
1: Miért döntöttek úgy, hogy elindítják ezt a szakkört itt a felső tagozatosok számára?
5: Szerettük volna megismertetni velük a hagyományápolást, és azon belül is, hogy a népművészet, és még azon belül a tárgyalkotó népművészet is közel hozható hozzájuk. Tehát, hogy milyen az a hagyomány, amit nagyszüleink, dédszüleink is ápoltak, és hogyan lehet azt a mai gyerekek számára is, hát rossz szóval fogyaszthatóvá tenni, de inkább úgy mondanám, hogy érdekessé tenni. Sőt, kíváncsiak is vagyunk azok arra, hogy ők abban hogy találják meg önmagukat, vagy mire hasznosítanák most, hiszen azt, amit nagymamánk használt, nem biztos, hogy ezt a tárgyat ma is használjuk, vagy ugyanúgy használjuk, de magának a tárgyalkotó népművészetnek akkor is megvan a helye benne.
1: Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire lehet rávenni a lányokat itt a szakkörben, hogy a régi hagyományoknak megfelelően hímezzenek, akár a színválasztásnál, akár pedig ugye a tárgyalkotásnál, vagy azért már be kell hozni az újdonságokat ennek a generációnak?
5: Én úgy látom, hogy be kell hozni az újdonságot, azért is, hogy használható legyen. Tehát ne a szekrénynek a fióknak hímezzünk, hanem olyat, amit ők is szívesen hordanak, vagy használnak egy-egy kis táskát például. És hát magán a népművészeten belül is, amikor zsűriznek egy tárgyat, ott is van olyan kategória, hogy hagyományos, vagy modern. És itt a szakkörön belül mi a modern kategóriát, vagyis pontosabban én azt képviselem, tehát legyen szabad színválasztásuk. A technika az hagyományos, tehát a keresztszemet, vagy a láncöltést ezeket hagyományos módon tanulják, viszont a színvilág az már lehet egy kicsit modernebb, vagy az, hogy milyen funkciót kap majd a tárgy.
1: Ugye hallhattuk, hogy 2 évvel ezelőtt indult el tulajdonképpen ez a szakkör. Mennyit fejlődtek az idejárók?
5: Nagyon sokat. Szerencsénk volt, mert heti rendszerességgel tudtunk találkozni, szerintem ez nagyon fontos, tehát a kéz ügyességben az, hogy kezükbe veszik hetente, de van, aki gyakrabban is a tűt, nagyon sokat fejleszt rajtuk, illetve nyári táborokat is tartottunk, már most 2-szer voltak, ami még intenzívebb volt, nagyon sokat, tehát én azt hiszem, hogy azért is én is, és akik ismerik a szakkört, büszkék vagyunk rájuk nagyon, hogy ilyen helyezést értek el, és hogy szívesen meg is mutatják ők maguk is, amit készítenek.
1: Mi a folytatás?
5: Változatlanul el lehet mélyülni nagyon, nagyon a hímzésben, úgyhogy tanulunk minél többet, minél nagyobb, minél több tájegységet, és minél inkább kihívásokat keresünk számukra.
1: Ugye itt a szakkörbe több lány jár, van olyan, aki talán folytatni fogja? Van már erre esetleg valami affinitás, vagy jelzés?
5: Ezt azért nehéz megmondani, mert nincsen ugye így hímzés képzés Magyarországon. Igazán népművészettel kapcsolatban, nagy tárgyalkotó népművészeti középiskolai szintű képzés Nádudvaron van. Hát ehhez aztán nagyon-nagyon elhivatottnak kell lenni, nem csak a gyerekeknek, a szülőknek is, hogy ugye középiskolába oda elengedjék a gyerekeket. Főiskolai vagy egyetemi szinten meg egyáltalán nem is, nincs is, ami technikailag ezt adná, esetleg az iparművészeti, vagy a néprajz. Tehát, hogy én úgy gondolom, nagyon jó, ha megszeretik, rengeteg helyen tudják alkalmazni. Mondjuk az én egyik szívem vágya az lenne, ha valaki iparművészetire menne tovább, de hát még ettől nagyon messze vagyunk.
6: Én Szabó Emma vagyok, a Jókai Iskola 7. A-osztályos tanulója vagyok.
1: Ugye te is részt vettél itt a hímző szakkörben, amelyet a Következő Generáció Alapítvány szervezett tulajdonképpen. Miért jelentkeztél egyáltalán annak idején?
6: Nekem nagyon tetszett az, hogy végre van valami jó az iskolában, amin ki tudom azt vágyaimat élni, amit eddig is nagyon szerettem volna. Aztán utána nagyon-nagyon megtetszett a hímző szakkör, így továbbra is jártam.
1: Mi az, ami nehézséget okozott az elején? Volt egyáltalán olyan itt a szakkörön belül?
6: Nem nagyon.
1: Akkor rögtön otthon érezted magad, ez azt jelenti?
6: Igen.
1: Mi az, amit szeretsz egyébként benne?
6: Hát nagyon jók a lányok, kedvesek, Ági nénit nagyon-nagyon szeretjük, és pontosan jó alkalmakban volt.
1: Milyen tárgyakat készítettél eddig, mi mindent tudtál eddig megcsinálni itt a hímzéssel?
6: Volt egy szemüvegtartó és egy könyvborító.
1: Otthon is csinálod egyébként? Otthon is gyakorlod a hímzést?
6: Igen.
1: Mennyi időt töltesz vele?
6: 2 órát kb.
1: Szeretnéd egyébként később is folytatni?
6: Igen. Ez szerintem igazából nálam egy alap dolog, hogy folytassam.
1: Más kézműveskedéshez is van kedved? Szoktál mást is, vagy csak a hímzés?
6: Csak a hímzés.
1: Egy kosárfonó anyalánya párossal beszélgetek itt. Kérem, mutatkozzanak be.
7: Sándorné Trestjenszki Annabella vagyok.
8: Sándor Katalilla.
1: És most itt elismerésben részesültél a Vándorlegény pályázaton. Kérlek, meséld el, mi ez.
8: Hát a Vándorlegény pályázat egy olyan pályázat, ahol kiskorúak és nagykorúak ugyanúgy részt vehetnek, és ezért helyezést érnek el.
1: De milyen helyezést?

0: elsőre, de sikerült, és ezért beregisztráltunk a vándorlegény programra.
1: És most, hogy itt helyezést értél el, ez milyen érzés? Folytatod tovább? Új lendületet adott?
0: Igen, új lendületet adott, és folytatni is fogom szerintem még egy jó darabig.
1: Az édesanyjához fordulok. Milyen érzés az, hogy így tulajdonképpen két lánya is, mert itt nincs ugyan most velünk a másik leányzó, de hogy mind a ketten azért kipróbálták magukat a kosárfonásba, és eredményt is értek el.
2: Hát én nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, főleg, hogy nem adják föl, tehát próbálkoznak folyamatosan szerencsére, és hogyha egy-egy kisebb kudarc érné is őket, akkor is kicsit újult erőben újra neki tudunk esni a dolognak, úgyhogy büszke vagyok rájuk.
1: Milyen őket tanítani? Mennyivel könnyebb őket tanítani, mint mondjuk egy-egy ilyen program során bemutatni a kosárfonást és vadidegeneknek megpróbálni megmutatni a kezdőfogásokat?
2: De abból a szempontból, hogy mellettem tudnak lenni, amikor én fonok, akkor már el tudják lesni a fogásokat. Ez szerintem könnyít az ő dolgukon és az enyémen is. A másik pedig, hogy otthon nyugodtan le tudunk ülni, csak egy kosárra jött elkészíteni, és akkor azt szépen félre tesszük. Utána legközelebb meg folytatjuk, hogy csak az oldalát készítjük el, így szakaszokban tudunk dolgozni, és nekik is egyszerű, plusz nem erőlteti meg a kezüket.
1: Nehéz mesterség ez, kérdezem itt tőled.
0: Hát, egy picit nehéz, de hogyha belerázgódsz, utána könnyebb.
1: Mi a szépsége számodra?
0: Az, hogy mondjuk látom az elején, hogy még nem olyan szép, de utána a végén olyan szépen kialakul a kosár, mondjuk, hogy azt nem lehet elmondani szavakkal.
1: Szeretnéd később is tovább folytatni?
0: Igen, szeretném.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk összeállításunkat, maradjanak velünk!

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
2: Kedves hallgatóink, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza tavasszal hirdette meg a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves pályázatot. A pályázattal a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok alkotókészségének fejlesztése érdekében lehetőséget kívántak teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve a hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére. 10 és 35 év közötti gyermekek, fiatalok jelentkezhettek, akár egyénileg, akár alkotói közösségben. A Borsodabói Zemplén, Heves és Nógrád megyéből, illetve a Felvidékről jelentkező fiatalok megmérettetését a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület koordinálta. A díjátadót a Diós Gyuri Népi Kézműves Alkotóházukban tartották. Folytatjuk tovább az itt készült helyszíni összeállításunkat. A 2026-os vándorlegény pályázat kettes ifjúsági kategória külön díját Réti Bianca kapta. Szeretettel gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
2: Akinek az édesanyja felkészítője Rétini Ádám Viktória. Hát önnek is szeretettel gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
2: Mikor jött Bianca először az, hogy az édesanyját követi ebben a szép népi mesterségben?
3: Anyukám már egy pár éve elkezdte a hímzést, ő már elég magas szinten űzi ezt a mesterséget, és felhívta a figyelmemet, hogy indul egy ilyen pályázat, ez a vándorlegény kiállítás, és ekkor mondta, hogy csináljunk valamit közösen, és én egyből beleegyeztem, hogy igen, csináljunk. Aztán egy rövid egyeztetés után kitaláltuk, hogy mi legyen a mű, és a színválasztás az picit nehezebb volt, sok kombinációt megnéztünk, de ez az erős rózsaszín és narancssárga volt ez, ami egyből elnyerte a tetszésemet.
2: Milyen tárgyakkal érkeztek ide a vándorlegény pályázatra?
3: Ezt az egy tárgyat készítettük együtt, a hímzést Bianca készítette, és az összevarrásába segítkeztem. Ez egy bevásárlószatyornak nevezhetjük akár.
2: Hogyan készült maga a munka? Sok ideig tartott?
3: Igen, több héten keresztül. Nem tudtam minden nap készíteni a hímzést, de nagyjából 3 hetet vett igénybe. A hímzés elkészült, majd utána pedig a táskát együtt megvartuk anyukámmal.
2: Miért pont ez a motivum került rá? Mondjuk el, hogy mit láthatnak a hallgatók, ha eljönnek ide megnézni.
3: Ez egy sárkány, de még beletartozik a népi hímzés körbe. Valami különlegeset szerettem volna, illetve egy olyan tárgyat, ami utána funkcionális is, szóval tudom használni. És ez nekem nagyon különlegesnek tűnt, ez a sárkány. Reméltem, hogy más ilyet nem csinál.
2: Egy picit még hadd halljunk erről a külön díjat nyert alkotásról. Milyen technikával készült, mit lehet még elmondani róla?
4: Ez egy erdélyi minta, és fonottas keresztszemmel készült. Nem egyszerű keresztszem, hanem ez egy különleges technikája a keresztszemes hímzésnek, de nagyon látványos, és így készült ez a sárkány.
2: Ez akkor egy bonyolultabb változata a hímzésnek?
4: Igen, egy bonyolultabb, de nem kell arra gondolni, hogy nagyon nehéz, nagyon könnyen rá lehet érezni a technikára, és sokkal szebb mintázatot ad ki, mint egy sima keresztszem.
2: Ha ránézünk, egyébként el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, szerintem egyszerre modern, de mégis őrzi azért a hagyományokat, és ha jól látom, a hátulja rózsaszín, tehát abszolút a mai kornak megfelelő. Bianca készített már máskor is egyébként akár hasonlót, akár csak más kézműves tevékenységgel valami mást is, vagy a hímzés az első, amibe belekóstol az édesanyja nyomdokai után?
3: Szatyrot, illetve táskát már vartam korábban, pár évvel ezelőtt, de hímzett szatyrot még nem készítettem, ez az első.
2: És az édesanyához fordulok, mit szól ahhoz, hogy a lánya hát tulajdonképpen viszi tovább ezt a szép hagyományt, ezt a szép mesterséget, legalábbis ilyen formában mindenképp?
4: Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült erre a pályázatra elkészíteni ezt az alkotást. Nem kellett sokáig könyörögni neki, hogy belemenjen. rájött ő is, hogy milyen örömteli ez a hímzés, mert úgy vagyunk vele, hogy szabadidőnkben ezt nagyon szívesen űzzük, és jó lenne, hogyha minél több ember kedvet kapna hozzá, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépet sikerült alkotni.
2: A szabadidő az mit jelent, hogy a munka után esetleg akár egy szimpla hétköznap délután is előveszik, vagy akár nyaraláson, pihenéskor is?
3: Esténként igazából nyári estéken most voltak sportesemények, és közben is készültek ezek a hímzések. Én készítettem a kiállításra, anyukám pedig másfajta hímzést készített másik kiállításra, úgyhogy együtt dolgoztunk ezeken a műveken.
2: Mi az, amit egyébként szeret magába a hímzésbe?
3: Az, hogy egyedi. Látom benne a fejlődésemet, illetve azt, hogy van eredménye annak, amit tanulok, meg szeretek különleges dolgokat létrehozni, és nagy öröm számomra, hogy ide is eljutott a kiállításra, aztán pedig tudom használni majd ezeket a tárgyakat.
2: Mik a tervek? A hímzés az szerepel esetleg szakmai vonalon is a tervek között, vagy egy komoly hobbi marad?
3: Egy komoly hobbi szerintem. Aztán majd kiderül. Szeretnék minél több különleges hímzést készíteni. Ez a keresztemes hímzés, ez nagyon megtetszett nekem. Úgyhogy ilyen különleges színkombinációkban képzelem el a további alkotásomat.
2: Lehet továbbadni másoknak még itt a hímzést, akár itt Borsod megyében, akár a környéken?
4: Most nagy öröm számunkra, hogy itt a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületben indult egy hímző szakképzés, amit a Békés Megyei Népművészeti Egyesület indított. És itt 15 fő indult el ezen a képzésen, én vagyok az egyik tag, aki tanulom a hímzést, és hát örülünk, hogy ennyien jelentkeztek, hogy még érdekli az embereket a hímzés, de azért a fiatalokat is kell, hogy érdekelje. Néhány iskolában is vannak szakkörök, itt Miskolcon is, ők is most adtak be ide pályázatot erre a kiállításra. Úgyhogy, hát ha nem is sokan, de azért mindig akad egy pár ember, aki érdeklődik, inkább fiatalasszonyok, lányok, fiúk, nem nagyon.
2: De van még jövője egyébként a hímzésnek? Ezt mindkettejüktől kérdezem.
3: Szerintem van, de az akadálya ennek, hogy nincs azonnal eredménye a hímzésnek, nincs azonnal produktum emögött a művészet mögött, vagy alkotás mögött. Úgyhogy türelem kell hozzá. Akinek van türelme, az kezdjen bele a hímzésbe. És sok szabad ideje, akár a téli estéken is. Nagyon jó program.
4: Igen, azért is nehézség ez, ahogy Bianca is mondta, hogy egy este hiába ül le az ember. Nem lesz belőle sok minden, egy pár keresztöltést tud tenni, de mire elkészül, hetek, hónapok, úgyhogy kitartás tényleg kell hozzá. De nagyon megnyugtató a hímzés, és hát mi nagyon szeretjük.
2: Gratulálok még egyszer mindkettőjüknek.
3: Köszönjük szépen!
2: A vándorlegény pályázat kettes ifjúsági kategória egyéni első helyezettje Dobos Bernadett Mária, méghozzá fazekas munkával. Mivel nevezett?
5: Könyvbutellákat készítettem.
2: Mit tudhatunk ezekről? Mi ez tulajdonképpen?
5: Ezek a népi hagyományban ajándéktermékek voltak, többnyire megrendelésre készítették, és hát mondhatni, ilyen vicces ajándék volt, amikor mentek a templomba az emberek, akkor ugye nem vihetek magukkal pálinkát, és aki szeretett inni, neki mondjuk így ajándékba adtak egy ilyen kis könyvbutellát, és ezzel, hogyha bementek, ott ugye tudtak egy kicsit iszogatni, persze ez csak a vicc része, de alapvetően igen, ez egy ajándéktárgy.
2: Honnan jött az ötlet arra, hogy pont ilyet készítsen, és nem mondjuk esetleg egy vázát, vagy valami szép tálat?
5: Én azt tapasztaltam, hogy nem sokan készítenek ilyet. Szerettem volna egy kicsit különlegesebbet készíteni, illetve hát maga a laptechnika az, ami viszonylag ritka, tehát hogy megnézzük a népi edényeket, viszonylag ritkán készítenek lapedényből dolgokat, én pedig nagyon szeretem ezt a technikát. Nagyon sok oldalú, nagyon sok mindent lehet egyébként készíteni belőle.
2: Milyen motívumok találhatók itt az alkotásom?
5: Fő motívum az egy tulipán minta, illetve az ezt körülvevő ilyen indek. Van rajta egy szöveg, amely mindig utal arra, hogy mi található, ugye ez egy pálinkás butella, tehát egy ilyen vicces mondatokkal körülírjuk azt, hogy ez ugye pálinka, illetve körülötte zsinórozással készült díszítés található.
2: Mennyi ideig tart egy-egy ilyet elkészíteni?
5: Hát ez nagyon sok munkaóra, tehát ez így szerintem egy... Nyilván nem tudom folyamatosan készíteni, de egy hónapon keresztül így szárítással, mázazással, mindennel együtt egy hónapot legalább készült.
2: Mi mindent alkot még?
5: Hát én tanulókorongozó vagyok még, úgyhogy egyre több mindent próbálok készíteni. Nyilván elindultam az alapoktól, a kis apró kis tálacskáktól. A következő, amit tervezek, egy nagy tányérnak, egy dísztának az elkészítése, amelyet már gyakorlok, és már az áttörét, tehát nagyon szeretném áttörni. Ez egy másik jellemző motívum, egy díszítés a népi edényeken. Úgyhogy egy prototípus már készült, úgyhogy a következő kiállításra valószínűleg már ezzel fogok készülni.
2: Sok szeretettel gratulálok ehhez, és jó munkát a többihez.
5: Köszönöm szépen.
2: Mint Gergye Zoltán, a Fögedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vándorlegény pályázat kiemelt megmérettetés, hiszen utánpótlásaikat, utódaikat találhatják meg itt a mesterek. Ez azonban nem is olyan könnyű, hiszen a tehetséghez affinitás és elkötelezettség is kell, hogy társuljon.
6: Ez a pályázat, ugye a gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat, nagyon fontos ez a szakma, vagy a népi kézművesek világában, hisz itt keressük az utánpótlást, itt keressük a tehetségeket, ezért is születik meg két évente ez a pályázat. Nekünk ez már a harmadik rendezésünk, tehát közel 6 éve vagyunk a közelében ennek a projekteknek. Azt kell tudni róla, hogy... Nagyon nehéz dolgunk van, amikor fiatalokat keresünk, tehetségeseket, és akik kitartóak, és tényleg nem azt mondom élethivatásnak, de hosszabb távra tervezik bármelyik népi kézműves mesterséget. Tehát nehéz a dolgunk, de mindig sikerül valahogy egy-egy ilyen pályázatot élbe ütni, mint ez is bizonyítja miénk is. Nehezen indult, február óta szervezzük ezt a dolgot, írogatjuk a leveleket, hívogatjuk a mestereket, tanárokat, szakköröket, amiket ugye ismerünk itt Borsodban, de ugye ez egy regionális pályázat, Nógrádból is, Hevesből is, sőt Felvidékről is lehetett jelentkezni. Kicsit nehezebb dolgunk van, mert ott az ismerettségünk nem olyan, mint itthon, de azért vannak segítőink ott is, érkeztek onnan is pályamunkák. 3 korcsoportra lett mondva, egy gyerekkategória, ez azt jelenti, hogy 10-től 15 éves korig, és akkor 15-től 21 éves korig, és 21-től 35 éves korig. Hát itt már a felnőttek is mondjuk, hogy becsúsznak a pályázatra, és igazából a szakmai értékes ott lehet igazán elvégezni a felnőtt vagy a második kategóriában, mert ott már, ha nem is tökéletes, de ott már korrekt munkákat látunk. A gyermek kategória, azt látjuk, hogy nagyon kell, ott lehet megismerkedni alapanyaggal, technikával, szerszámokkal, és ha kellően türelmes a gyermek, meg a felkészítő, akkor születnek ott is értékelő dolgok. Van egy köztes kategória, amikor 14-től 21 évig, ott is sok pályázat érkezett, itt is kezdemények vannak, de felbukkan azért nagyon erős szakmai színvonal is, főleg azok a gyerekek, akiknek a családi vonatkozásában fellelhető a népi kézművesség, vagy a nagyapja kézműves, vagy éppen a mama kézműves, tehát a családi tanítás, tehát a örökülhagyás az nagyon fontos. Mint ahogy itt is a diátod akkor mesélte a tojásfestő hölgy, akinek a lánya az első helyezett lett, hogy gyerekkorától az ölébe ült a gyerek, és magába szívta a tudományt, és akkor most már 16-17 évesen már szinte profi szinten műveli ezt a tojásfestést, abba a stílusban, amit ő tud, a gömöri tájegységet. Persze még van 18 másik tájegységünk, majd gondolom sorra kerül az is, hogy megtanulja.
2: Ide most a mostani pályázatra milyen mesterségek ágaiban érkeztek alkotások?
6: Ó, nagyon színes a felhozatal, hímzés, fafaragás, a kerámia is megjelent, bőrmunka is van, sok gyöngy, ez biztos nagy, nem is mondom divat, de nagy érdeklődéset a számomra, fiatal és még fiatalabb között is nagyon érdekes szövés alkotás érkezett. Nem ez kiváló, nem ez alkotás, egy nagyon elhivatott tanárnő, aki amúgy népi kézműves, a csoportját elő tanít, illetve oktató, illetve felügyelő tanár, ez egy értelmi fogyatékosokat foglalkoztató, illetve szolgáltató intézmény, tehát hogy évek óta rá tudja venni őket a közös alkotásra, és akkor az évek tapasztalata meg a szakmai, hogy mondják ezt, felkészültség hozza az eredményt. Ezek a gyerekek, akik itt voltak, 2 éve is voltak, akkor kicsit gyengébb produkció volt, és teljesen kiforták magukat, tehát látszik a munkájukon, tökéletes.
2: Mi a tapasztalat? Gondolom azért itt több felkészítő tanárral is volt beszélgetés, vagy nagy az ismeretség tulajdonképpen itt a kézművesek között. Könnyű a fiatalokat bevonni itt a népi mesterségekbe?
6: Hát könnyű lehetne, hogyha lenne rájuk idejük. Ezek a gyerekek reggel 8-tól délután 4:30-ig be vannak táblázva, és mi csak akkor tudjuk odaférkőzni hozzájuk, hogyha valamit elhagynak. Elhagyják a karéneket, vagy a számítás valamit, akkor mi az utolsó sor végén vagyunk, hogy minket választott a gyerek. De aztán ugye, amikor hozzáfér a gyerek egy ilyen, vagy hozzájut egy ilyen lehetőséghez, egy gyöngyfűzéshez, vagy bármilyen mesterséghez, automatikussal válik, tehát már nem érdekli a éneklés, nem érdekli a számítógépes szakkör, meg csuda tudja, mit működtetnek az iskolák. Csak az a baj, hogy mi iskolán kívül vagyunk. Nem vagyunk bent az iskolába, semmilyen szinten, sajnos. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy a magyar népművészet, a néprajz nincs jelen se az általános iskolában, se a középiskolában. És így nehéz dolgunk van, de úgy igyekszünk beférkőzni iskolákba, például a Földes Ferenc gimnáziumban is rendszeresen vannak szakköri foglalkozások, Holfazekas, Holgyöngy, aztán a Jókai Református Általános Iskolában is van jó kapcsolatunk, itt a szomszédunkban, Nagy Lajos Király Általános Iskolában is jó a kapcsolat, jönnek át a gyerekek, legutóbb a papírkiállításunkon voltak, a mester úr itt volt, tartott nekik foglalkozást, és önfeledten odaadják magukat ennek a 2-3 órának, sőt, alig tudnak visszamenni, mert nagyon élvezik. Tehát ezt a varást kellene nekünk gyakrabban elhinteni, mint egy mesébe a varázsbort, de nagyon nehéz dolgunk van.
2: Itt ugye most egy kiállítás is nyílt az alkotók munkáiból. Meddig lehet ezt megtekinteni, és hogyan?
6: Október 25-éig, 2-től szombati napokig, 10-től 16 óráig, de hogyha netán zárva van a kapu, mindenképpen csöngessenek be, itt vagyunk, csak éppen egy ember tart ügyeletet, nem tudjuk kinyitni a kaput folyamatosan. Várjuk szeretettel a látogatókat, díjtalan a látogatás, nem kerül pénzbe, és egy élménnyel gazdagodnak, aki eljön.
2: Kedves hallgatóink, nemrég osztották ki a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat Észak-Magyarországi és Felvidéki Régiós díjait. A Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Diós Gyűri Népi Kézműves Alkotóházában. Itt készült helyszíni összeállításunkat hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítőkéz.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország hulladékgazdálkodása a koncesziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László leszögezte, Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre van szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell, mondta a politikus. Jó példaként említette a visszaváltási rendszert, de hiányolta a hatékony megoldást a papír, a textil, a műanyag és főképp a biohulladék kezelésében. Magyarországon majdnem 900 hulladéklerakó bezárt, de még mindig több száz vár rekultivációra országszerte. Nagy részük műszaki védelem hiány veszélyes a talajra és a talaj vízre, mondta megjegyezve. 2024-ben a települési hulladék harmada hasznosult, 53%-a lerakókba került. Az uniós cél 2035-re a 65%-os újrahasználati és újrafeldolgozási arány, ez szerint legfeljebb a hulladék 10%-át lehet elhelyezni lerakókban, hangsúlyozta Gajdos László. Az árstabilitás fenntartása a gazdasági növekedés fontos feltétele, hiszen a magas és kiszámíthatatlan infláció gyengíti a vásárlóerőt, nehezíti a hosszú távú tervezést és visszafogja a beruházásokat, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke egy isztambuli konferencián. Varga Mihály a közlemény szerint a konferencián kijelentette, a bizonytalan világgazdasági környezetben az árstabilitás fenntartása továbbra is a jegybankok legfontosabb feladata, miközben az energiaárak emelkedése és a geopolitikai feszültségek kihívásokat jelentenek. A jegybank elnök kiemelte, a fegyelmezett és óvatos monetáris politika is hozzájárult ahhoz, hogy az MNB az inflációs célkövetési keretrendszerének felülvizsgálata nyomán a középtávú inflációs célt 2,5%-ban határozta meg, amely 2028. január 1-én lép hatályba. Csak nem 20 milliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra és eszközpark fejlesztést az Országos Mentőszolgálat, közölte a szervezet a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint az UMS sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 több funkciós EKG monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 Doppler berendezést, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett a mentőszolgálat. A következő napokban csapadék érkezik, amire óriási szükség van az őszi kalászosok vetéséhez, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. A tájékoztató szerint utoljára 2 hete hullott csapadék az országban, de annak mennyisége is csak kevés helyen haladta meg az 5 mm-t. Kicsit jelentősebb mennyiség szeptember közepén hullott, a Dunántúl nyugati felén 20-40 mm, a középső és keleti ország rész nagy részén azonban mindössze 4-10 mm. Az elmúlt 30 napban hullott eső még a csapadékosabb nyugati tájakon is csak fele, még máshol töredéke az ilyenkor szokásos mennyiségnek. A nyári növények betakarítása ebben az évben a szokásosnál hamarabb kezdődött, és a legtöbb helyen már véget is ért. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez rendkívül száraz a talaj, a csapadékra óriási szükség van a vetéshez. Az előrejelzések szerint szombaton újabb frontrendszer éri el az országot, és vasárnap délutánig sokfelé várható eső, zápor, így a hétvégéig nagy területen, főként a keleti ország részben valószínű 10 mm-t meghaladó csapadék.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte még több helyen előfordulhat ma zápor, zivatar, de napközben fokozatosan szakadozik fel a felhőzet, és a nap is előbukkan majd. Élénk elsősorban Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. Napközben 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: hallgató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm hallgatóinkat az Európa Rádió látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Csaknem 200 kisdiák vehetett részt a Boldrogó Sportnapon, amelynek célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekek és fiatalok számára rávilágítsanak, hogy a testmozgás és egészségtudatos életmód nem az anyagi lehetőségeink függvénye, hanem mindenki számára elérhető és kiemelt fontosságú. Az október elején megrendezett sportnapról Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk az előttünk álló órában. Ha tehetik, tartsanak velünk önök is!

0: tartogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, a testmozgás és egészséges táplálkozás került fókuszba a Magyar Református Szeretetszolgálat programjának keretében. Október 2-án a részletekről Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk, akit tisztelettel, szeretettel köszöntök műsorunkban. Áldás békesség!
2: Áldás békesség! Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget!
1: Az október 2-ai találkozásról, ugye itt a Bodrogó programjáról, hogyha szólunk, akkor először hadd kérjem meg, hogy a Bodrogó céljáról és a múltjáról szóljunk itt bevezetésképpen, hiszen nem először valósult már meg ennek a keretében a testmozgásra és az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra való felhívás.
2: Ez valóban így van, és tulajdonképpen, ha a Bodrogó sportnapról beszélünk, akkor egészen a tavalyi évre is érdemes visszatekinteni, hiszen onnan indult a történetünk. Tavaly kezdett együttműködést a Magyar Református Szeretetszolgálat egy olyan hazai céggel, aki a fitness, testépítés és edzőtermek világából jól ismert hazánkban is. És tavaly Ózdon rendeztünk már egy nagyon népszerű és sikeres sportnapot, és ennek volt most az idei második felvonása, a Bodroghalmi októberi sportnapunk. Az egész kezdeményezésnek az a célja, hogy olyan kis településekre, vagy olyan hátrányos helyzetű településekre jussunk el, és mutassuk meg az ott élő kisgyermekek számára, akik jellemzően döntő többségben maguk is különböző szociális nehézségekkel küzdenek, ez lehet akár anyagi nehézség, családi helyzet, akár gondolok itt mondjuk egyszülős családokra, vagy pedig maga csak a település adottságából, mint például Bodroghalom esetében az olyan kihívások, mint a kevés munkahely, nehéz megélhetési lehetőség. Tehát mindenképp ez volt az elsőleges cél, hogy ilyen helyekre jussunk el. És itt a népszerű, és mondhatom azt, hogy világszerte elismert velünk tartó sportolókkal, olimpikonokkal együtt, megmutassuk a gyerekeknek egyrészt azt, hogy kellő kitartással és szorgalommal még a nehézségekből is lehet igazán magasra feljutni, és akár a sport területén igazi, valódi sikereket elérni. Másrészt pedig azt a nagyon is jellemző gondolatot szerettük volna ledönteni, hogy a sportolás és az egészséges életmód az drága dolog. Nagyon sokan, ha arra gondolunk, hogy egészséges életmód, azt már szinte a luxus kategóriaként kezelik, és csak az jut eszükbe, hogy milyen drága lehet egy edzőtermi bérlet, és az ahhoz szükséges öltözet, akkor táplálékkiegészítőkre lenne szükség, illetve sokan úgy gondolják, hogy az egészséges ételek azok mennyivel többbe kerülnek, és ezt szerettük volna kicsit a fejekben árnyalni, és felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy ez azért nem teljesen így van. Éppen ezért ezeken a tavalyi és az idei sportnapon is kizárólag olyan bemelegítő gyakorlatokat, olyan sportolási módokat mutatnak meg a sportolók, amelyek saját testsúlyosak, tehát abszolút semmilyen edzőtermi környezetet, vagy sőt még eszközt sem igényel, de nagyon fontos és nagyon sokat tehetünk már ezekkel akár napi 10-15-20 perces mozgásformákkal is az egészségünkért és a jó állóképességért. És másrészt pedig ugye ilyenkor ezeken a sportnapokon mi a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezzük meg az adott általános iskolában az étkezést is. És ugye 10 órain és az ebéd tekintetében is figyeltünk arra, hogy olyan viszonylag könnyen hozzáférhető, olcsó alapanyagokkal dolgozzunk, amelyek egyáltalán nem drágák, nem annyira költségesek, de mégis sokkal jobbak, mint például egy olajban sült krumpli. Ehelyett inkább bulgur, párolt zöldség, csirkemell, illetve a 10 órai folyamán pedig műzliszeletek, joghurtak kerültek előtérbe. Tehát mindezzel az a célunk, hogy megmutassuk a gyerekeknek azt, hogy az, hogy odafigyeljenek az egészségükre, az bizony gyerekkorban el lehet, és még inkább el kell kezdeni, és ez nem az anyagiaknak a függvénye, hanem az odafigyelésé elsősorban.
1: Itt szóljunk a továbbiakban az esemény részleteiről is. Milyen gondolatokat, kiktől hallhattak a fiatalok, a gyermekek?
2: Először is én azt osztanám meg, hogy kik voltak azok a sportolók, akik velünk tartottak, hiszen ezek a találkozások már önmagukban annyira felvillanyozták a gyerekeket is, és egyébként a pedagógusokat is, hogy nagyon nagy szeretettel és várakozással fogadták a körükben. Egyrészt Jakabó Zsuzsanna úszó olimpikon velünk tartott, Kádár Gellért színész, aki egyébként fitness influencer is a mindennapjaiban, és nagyon odafigyel az egészséges életmódra, illetve a testépítés világából olyan elismert világbajnokokat hívtunk meg erre a napra, mint Salamon Diaz, Mereka László és Bohos Kornél. Ők mind-mind a fitness és a testépítés világában, tényleg mondhatom, hogy nem csak hazánkban, hanem még szélesebb körben elismertek, és ők meséltek, nagyon érdekes volt például az iskola rádió adásában egy 8. osztályos nagyfiú kérdezte őket, összegyűjtötte a hét folyamán a többiek kérdéseit, és ő interjúzta meg az 5 sportolót, és leginkább ők az elindulásra, a sportvilágába való bejutásra voltak kíváncsiak, hogy ki milyen környezetből jött, miért pont a sportot választotta, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a sportolóknak már önmagában az életútja is egy nagy motiváció tudott lenni a gyerekek számára, hiszen többen közülük, akár Bohos Kornél vagy Smereka László is elmondta, hogy ők maguk is egy kicsi faluból indultak mindössze, és ki akartak valahogyan törni, szerettek volna valamiben sikert elérni, és ők például ezt a sportban találták meg. Aztán arról beszéltek, hogy ez bizony mit jelentett a hétköznapokban, hogy korán keltek hajnalban, hogy legyen idő a esetükben a testépítésre, és akkor mennyire kitartással és szorgalommal végigmentek ezen az úton, ami aztán egy világbajnoki címhez vezetett. De ugyancsak például Jakabó Zsuzsanna úszóolimpikon, ő elmondta, hogy neki egyszerűen onnan indult az úszáshoz fűződő karrierje és viszonya, hogy kisgyerek korában félt a víztől, ezért a szülei levitték a helyi úszodába, hogy akkor tanuljon meg úszni, hogy múljon el ez a félelem, és valóban 16 éves korában, ha jól emlékszem, 16 évesen már ott volt az első olimpiáján. És mindannyian erről meséltek a gyermekeknek, és erre buzdították őket, hogy a kitartás és a szorgalom az élet minden területén mennyire fontos. És én úgy gondolom, hogy ezek a történetek, amikor tényleg a gyerekek által is ismert ember szájából hangoznak el, az sokkal nagyobb erővel bír, mint hogyha egyszerűen némi szeretett szolgálat mondjuk egy osztályfőnöki óra keretében mesélnénk erről, hogy ez bizony így van az életnek a minden területén. A sportolók tudtak nekik egy olyan példát mutatni, ami hatással lehet az életükre, vagy akár kicsit elgondolkoztathatja őket, de az mindenképp el kell mondani, hogy alapvetően egy nagyon-nagyon jó hangulatban telt ez az október 2. sportnap, hiszen amellett, hogy rengeteg információhoz jutottak a gyerekek, egy verseny is részét képezte a napnak. 5 csapatra voltak osztva az iskola diákjai 4-től 8. osztályig, vegyes korosztályban, hogy egyenlőek legyenek azért az esélyek, és mind az 5 csapat egy-egy testépítő, egy-egy sportoló klasszist kapott magához csapatkapitányként, ezt ott a helyszínen sorsoltuk ki, és nagyon-nagyon-nagyon örömteli volt azt látni, hogy egyrészt, hogy a sportolók is mennyire komolyan vették a csapatkapitány szerepet, és bíztatták a gyerekeket, szurkoltak nekik, tippeket adtak, hogy egy-egy feladatot hogy oldjanak meg a leghatékonyabban, velük együtt örültek, amikor mondjuk sikerült egy-egy adott sorversenyen elsőként végezni a csapatuknak, és nagyon nagy izgalommal várták a nap végén, hogy ki lett a bajnoka a bodrogó sportnapnak. Tehát ez pedig egy olyan közösségépítő élmény volt egyrészt ott az iskola diákjainak is, és tényleg azt tapasztalhatták meg, hogy itt vannak közöttük olyan emberek, akiket akár ők a tévéből, sorozatokból láthatnak, vagy éppen az olimpiai közvetítésekben még akár a szüleik is találkoztattak a nevükkel, és most pedig együtt játszanak, együtt sportolnak, és ugyanúgy, ugyanolyan lelkesedéssel részt vesznek minden feladatban, egyáltalán nincsen aláfölé rendeltségi viszony, hanem egy csapatként tudtak együtt működni és együtt dolgozni, és én bízom benne, hogy a gyerekek emlékezetében is legalább olyan szép emlékként marad meg ez a közös sportnap a szeretett szolgálatunkkal, mint ahogy mi azt ott munkatársként megélhettük a helyszínen. A Magyar Református Szeretett Szolgálat képviseletében pedig Gifló Péter ügyvezető helyettes vett részt a sportnapon. Ő köszöntötte a gyerekeket és az iskola pedagógusait is, és ő pedig arról mesélt számukra, illetve majd azt követően az interjúkban is, hogy ezekre a sportnapokra úgy kell tekinteni, hogy nyilván nem fogja egyetlen egy délelőtt vagy egy nap megváltoztatni egy embernek az életét, vagy egy gyereknek az életét, de talán már azok a magok, amik el lehetnek vetve egy ilyen napon, és az lehet akár egy sportolótól jövő bátorítás, vagy megélni azt az élményt, hogy milyen jó együtt csapatban dolgozni, mozogni, az tud valami változást hozni az ő életükben. Ez egy nagyon fontos feladat. És másrészt pedig arról szólt, és ezt mindannyian hisszük és valljuk a Magyar Református Szeretett Szolgálatnál, hogy amikor a szeretett szolgálatról beszélünk, a legtöbb embernek jellemzően az adományok, a tárgyi adományok, ami leginkább az eszébe jut a társadalomnak, de a mindennapi működésünkben az rendkívül fontos, hogy ne csak adományt, ne csak mondjuk élelmiszert, vagy éppen tanszertámogatást tudjunk adni, hanem olyan élményeket és olyan pillanatokat is gyerekeknek, és egyébként akár családoknak, időseknek, hogyha egy más alkalomról beszélünk, amelyek még mélyebb nyomot tudnak hagyni. Hiszen amikor az ember átvesz persze egy adománycsomagot, az az adott pillanatban egy nagy segítséget nyújt. De sokszor egyébként egy beszélgetés, vagy az együtt megélt élmények és órák azok, amelyek valóban hosszú távon is hatást tudnak kifejteni, és ezért fontosak számunkra ezek a napok és ezek a kezdeményezések, hogy ne csak egy adományt osztó szervezetként gondoljanak az emberek a szeretett szolgálatunkra, hanem például ez a 200 gyerek, aki ott volt Bodroghalmon, megélhették azt, hogy milyen jó, amikor történik valami az ő életükben, és a szeretett szolgálat tudott ott abba kicsi településre vinni egy olyan élményt, amely egyáltalán nem mindennapi, és még hosszú-hosszú idők múlva is örömmel gondolhatnak erre az eseményre vissza.
1: Néhány részletet már hallhattunk itt, hogy a sportolókkal, a diákok csapatokban versenyeztek, milyen kihívásokkal szembesültek, hogyha néhány részletet még itt megtudhatunk, és miben tudták így támogatni egymást a diákok a sportolókkal, milyen volt ez az együttműködés?
2: Valódi versenyszellem uralkodott a sportnapon, hiszen nagyon gyönyörű napsütéses időnk volt, köszönjük Istenünknek, hogy megáldotta ezzel is ezt a napot, és éppen ezért az egész napot szabadtéren, az iskola mögötti sportpályán, rekordtán pályán tudtuk megrendezni. És valóban verseny volt, hiszen a sorversenyes feladatok során az öt csapat, az öt testépítővel vagy sportolóval az élén egymás mellett sorakozott fel, és ugye a gyorsaság volt, ami elsősorban számított. A sportolókat például azt, hogy pókjárásban kellett végigvinni oda-vissza egy labdát a hasukon tartva, az még őket is rendesen megizzasztotta, és elmondták, hogy ilyet igazán régen csináltak, de a slalomozva kosárlabdát pattogtatni, vagy ugyanezt megcsinálva foci mozdulatokkal, tehát lábbal szalonozni a foci labdával, ilyen jellegű feladatok voltak elsősorban, amiben ugye a gyorsaság volt a legfőbb szempont, hogy a teljes csapat minél gyorsabban teljesítsen minden résztvevője ezt a feladatot, de külön megmosolyogtató volt az utolsó feladat, amikor kötélhúzásban volt lehetőségük arra is a diákoknak, miután a két döntős csapat összemérte kötélhúzásban, és hogy ki legyen a feladatnak a nyertese, de volt olyan lehetőségük a diákoknak, hogy az összes diák, aki ott volt egy csapatban, ezért ez közel 20 gyereket jelentett, ők a sportolók ellen kipróbálhatták magukat.

0: Úgyhogy valóban a versenyek azok ott a, nagyon jó volt látni azt is, ahogy a csapatkapitányok biztatták, végig kiáltva mondták, hogy merre forduljanak a gyerekek, hozzad gyorsan, itt vagyunk, szaladj, jöjjön a következő. Tehát mint egy iskolai testnevelés órán, amikor a tesi tanár biztatja a diákokat, hogy tudnak hamar elvégezni egy feladatot, nagyon élvezték a sportolók is ezeket a versenyeket. És amint már röviden említettem, a 10 órai szünetben pedig a diákok az osztály termekben fogyasztották el a műzliket és az egyéb egészséges 10 órai falatkáikat, és addig pedig az iskolában van egy külön stúdió, ahová mind az 5 jelenlévő úszívű testépítő részt vett ezen a közös beszélgetésen, amelyet egy helyi diák vezetett. Jó volt hallani, hogy mennyire megnyíltak és őszintén meséltek ők is, akár a nehézségekről is, vagy a küzdelmekről is, mert ők sem úgy keltek fel, hogy egyből világbajnokok lettek volna, hanem teljesen részletesen elmesélték azt a gyerekeknek, hogy bizony milyen kemény út vezetett ahhoz, hogy aztán felállhassanak egy dobogónak a legfelső fokára. Majd ezt követően, miután a versenyek véget értek, közös ebéd, fotózkodás, és a nap végén pedig az eredmény hirdetés közben minden gyermek részesült egyrészt a cégtől is egy nagyobb ajándék csomagban, amely a saját termékeiket tartalmazta, és mindegyik kifejezetten egészséges, és a gyerekek számára ő általuk is fogyasztható termékek, valamint vitaminok. Ez valami egy fontos hozadéka a napnak, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat pedig így a sportnap keretében annak részeként magát az intézményt is tudta támogatni, és rengeteg játékot és sportszert vásároltunk az iskola részére, amelyek mind ott maradhattak, és itt akár a csapatsportokhoz szükséges labdák, a kicsik számára homokozó készletek, és olyan például box felszereléseket tudtunk venni az iskola számára, illetve tollaslabda, teniszfelszereléseket, amelyek pedig ott maradnak, és a jövőben ezt a diákok, tanárok tudják hasznosítani, nem csak testnevelés órán, hanem akár a nagyobb szünetekben is, úgyhogy senki se távozott üres kézzel, és nekünk tényleg ez a plusz ajándék az intézmény részére, ez pedig ezért fontos, hogy kicsit a hétköznapjaikba levehettünk egy terhet a vállukról, hiszen egy állami fenntartású oktatási intézményben ritka az, hogy mondjuk egy nagyobb anyagi keret jut arra, hogy fejleszteni tudjuk az eszközparkunkat vagy a játékparkunkat. Ez a sportnak ezt lehetővé tette az intézmény számára.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Látogató című magazinműsorunk Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével. A mindennapokban az élet különböző területein is nagyon sokszor halljuk a tudatosság szót. Milyen tapasztalatai vannak a tekintetben, hogy mind a mindennapi testmozgás, vagy a mozgás fontosságának a szerepével, illetve az egészséges táplálkozásnak a jelentőségével is tisztában van ez a korosztály, vagy fontosnak tartja ez a korosztály. Nyilván ezen a napon nagyon érdeklődőek voltak, de hogy ezt hogyan lehet így a mindennapokba becsempészni a kisiskoláskorú gyermekek életébe?
2: Én úgy gondolom, hogy ez a téma és ez a kérdéskör, ez több szempontból is érdemes megközelíteni, hogyha gyerekekről beszélünk. Ha most magunk elé gondolunk egy általános iskolás gyereket, akkor talán azt hihetnénk, hogy a mozgás jelenti a kisebb gondot, hiszen rengeteget játszanak, fogócskáznak, fára másznak, kint vannak az udvaron, úgyhogy energiájuk az van bőven. És még talán kisebb korban mondhatnánk, hogy a mozgás az jobban előtérben van az ő életükben is, viszont a táplálkozásra nagyon érdemes felhívni már ilyenkor is a figyelmet. Sajnos ezt mindannyian látjuk és tapasztaljuk, hogy például a chipsek vagy olcsóbb csokoládék, azok könnyen hozzáférhetőek, és hát valószínűleg egy gyermek hamarabb fog, ha lehetősége nyílik a boltban választani valamit, hamarabb fog az édesség vagy a nasolni való után nyúlni, mint sem mondjuk zöldségért vagy gyümölcsért. De érdemes ezt már akár fiatalon is megmutatni számukra, hogy bizony egy kicsi kis gyümölcstálat összeszedni, és ehhez lehet, hogy nem is kell boltba menni, csak lemenni hátra a kertbe. Vagy éppen nasolni valóként chips helyett lehet választani például különböző magvakat. Ugyanúgy azt a nasolás élményt biztosítják, mégis kevésbé terheljük meg velük a szervezetet. Ezt szerintem nagyon kicsi korban érdemes elkezdeni, még akár mondhatom azt, hogy az általános iskolás korosztály előtt is, hogyha egy gyerek leül például mesét nézni, vagy mesét hallgatni, nem biztos, hogy feltétlenül a pufi vagy a chips lesz az, amit inkább odaadjunk a tálba, hanem legyen az tényleg néhány szem gyümölcs. A laktató élményt ezek is biztosítják, és mégis sokkal egészségesebbek. Tehát a táplálkozásra nagyon kicsi kortól érdemes odafigyelni. Aztán, hogyha viszont már nagyobb gyerekekre gondolunk, hát egyre lejjebb tolódik ez a korosztály, de most azt mondanám, hogy a felső tagozatra, akkor viszont nem tudunk elmenni a kérdés mellett, hogy a telefonhasználat és a különböző képernyőidő onnan kimozdítani a fiatalokat, ez egy nagyon fontos feladatunk. Mert manapság sajnos láthatjuk azt, hogy az gyerekek, amint véget ér az iskola, visszakapják, kezdükbe kapják az okostelefonokat, és eltelnek úgy hosszú-hosszú órák, hogy meg sem mozdulnak, ülnek egy helyben, és csak a telefon nyomkodják, a videókat nézik, küldözgetik egymásnak, és ez azért egy rengeteg szomorúságot rejt ez a kép magában, hiszen rengeteg közösségi élményből is kiesnek ebben az időben a gyerekek, és másrészt pedig valóban a testmozgás rovására is megy ez a rengeteg képernyőidő. És szülőként, felnőttként ez fontos, hogy ezt mutassunk példát a gyerekeknek, és tudjuk azt mondani, hogy tegyük le a telefont, és inkább menjünk ki az udvarra, sétáljunk egyet, pláne amikor szép idő van. De mondjuk téli időszakban, téli tájakon is gyönyörűen lehet sétálgatni. Menjenek ki a gyerekek inkább játszani az udvarra, mert felnőttként, amikor már a munkavilága felőrli az embernek a mindennapjait, akkor valóban egy tudatos odafigyelést igényel az, hogy hagyjunk időt a mozgásra. Hogy gyerekként még, amikor a tanulással végeztünk, hosszú még a nap, és ne a szobában gubbasztva telefon előtt vagy tévé előtt töltsék a gyerekek az időt. Én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak felelőssége, hogy erre figyeljünk oda, akár saját gyermekeink, vagy akár az ő kortársaik életében, ha csak tudjunk, akkor akár kreatívan találjunk ki olyan szabadidős programot, ami mozgást igényel, és nem kell, persze most itt testépítő bajnokok voltak velünk ezeken a napokon, tehát egy gyereknek nem feltétlenül arra van szüksége, hogy saját testsúlyos vagy súlyzós edzéseken edze magát, csak az, hogy mondjuk étkezés után menjen el egy 20 percet sétálni. Vagy legyen az a heti ritmusnak a része, hogy hetente kétszer-háromszor elmegy akár a családjával, szüleivel, vagy akár a barátaival, elmegy biciklizni, vagy kimennek a helyi futballpályára focizni egyet. Ezek olyan apró dolgok, amelyek nem igényelnek nagy erőbefektetés, sem pedig anyagi áldozatot, ha mondjuk a sétára vagy egy közös focizásra gondolok, de behozza a gyerekek életébe azt a ritmust és a mozgásnak a mindennapi jelenlétét, amire pedig nagy-nagy szükségük van. Arról nem beszélve, hogy a mentális egészség szempontjából is rendkívül fontos mindez, hiszen mindaz a feszültség, vagy mindaz az információ áradat, ami mondjuk az iskolapadban beléjük ragad, az nagyon jó, hogyha az nap végén egy gyerek akár egy közös focizás során ki tudja ereszteni magából a gőzt, és nem pedig másfajta módokat fog nagyobb korában keresni, hanem akár a testmozgásban tudja levezetni a felesleges energiáit, és mondjuk egy pont egy csapatsport, egy tömegsport esetén pedig azt a közösségi élményt is meg tudja tanítani a mozgás a gyerekeknek, hogy milyen jó együtt dolgozni, együtt működni, csapatban, összefogással, annyi érték és annyi tanulnivaló rejtőzik testmozgásban és a sportban, amit muszáj, hogy megmutassunk a gyerekeknek. És ahogy telnek az évek, és a 21. században is haladunk előre, én úgy látom, hogy egyre nagyobb a felnőttek feladata, hogy ezt tényleg mutassuk meg a gyerekek számára, hogy ezek hoznak jelentős javulást és örömet az életükben, és nem pedig az, hogy mondjuk egy nap hány videót tudtak megnézni a közösségi média platformokon.
1: És a táplálkozásban való példamutatás is, vagy akár ugye az új ételek bevezetése is nagyon jó hatással lehet a szervezetünkre. Hogyan fogadták a aznapi kínálatot a gyermekek? Említette például a bulgurt is, és bizonyára olyan ételek is ugye az asztalra kerültek, amik nem biztos, hogy a mindennapi étkezés részeit képezik mindenkinél.
2: Ez így van, és nyilván gyerekekről beszélünk, tehát kezdetben némi bizonytalansággal fogadták például az ebédnél a bulgurt páros zöldséggel és natur csirke mellel, ez volt mondjuk az aznapi ebédmenü. És nyilvánvalóan, amikor első pillantásra ránéztek, pláne a zöldségekre, sokan azt mondták, hogy én ezt nem akarom megenni. De jó volt, hogy ott voltak mellettük a pedagógusok, vagy éppen ott voltak mellettük a sportolók, egyrészt láthatták, hogy ők is örömmel eszik meg, és el is mondták, hogy csak kóstold meg, hidd el, hogy nem lesz rossz. És aztán én azért úgy láttam többségében, hogy bizony üresen kerültek vissza a menza épületében a tányérok, tehát csak megették a gyerekek. A zöldséggel volt egy kezdeti bizalmatlanság, de például a desszertként mindenki egy-egy kis gyümölcs kosarat kapott, a kollégáim készítettek elő többféle gyümölcsöt, csak ennyi volt igazából a feladat, hogy nagyon pusztusosan kis mini falatokra felkockáztak, és egy gyümölcs mixet kapott desszertként minden gyerek, azt már örömmel fogadták, és azt jó ízzel elfogadták, megették, és ezért látszódott az is, hogy milyen jó, hogy ezt is megnézhették, és megtapasztalhatták, hogy a főétkezés után a desszert az nem biztos, hogy csokoládé kell, hogy legyen, vagy nem biztos, hogy cukorka kell, hogy legyen, hanem tényleg egy banán szőlővel, almával, körtével, kicsit összemixelve, néhány szem, nem is tudom, azt hiszem áfonya volt még talán benne, és bizony az édes ízélményt mindezek megadták, de hát mégis mennyivel egészségesebb volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a gyerekek számára is a táplálkozás szempontjából okozott meglepetést a nap, és bízom benne, hogy bízunk benne mindannyian, hiszen ez a sportnapjainknak a hosszú távú célja, hogy legalább felvillantjuk számukra, hogy bizony ezeket is lehet enni jó szívvel. És még akkor is, hogyha a boltban valami drágábbnak tűnik, csak le kell menni a kertbe. Nyilván mondjuk bodroghalomról beszélünk, tehát a mezőgazdaság jelen van a községnek az életében. ha egy almafát, körtefát vagy szőlőfürtöket keresünk hátul a kertben, vagy a barátok egymásnál, abból, ha egy kicsit csipegetnek, falatoznak a gyerekek, mennyivel többet tesznek már is az egészségükért, mint hogyha mondjuk egy zacskó csipszen osztoznának. Úgyhogy azért ilyen apró trükkökkel felnőttként is kell, hogy kicsit tereljük a gyerekeknek az ízlését, hogy nem biztos, hogy a készétel vagy az előre panírozott, fagyasztott dolgok, azok jelentik a legjobb megoldást.
1: És ahogy ön is említette, is szoktuk is hallani, hogy a tálalás módja is milyen sokat számít, vagy az, hogy színes, minél színesebb legyen a tányérunkon megjelenő kínálat. Ez is befolyásolhatja ugye azt a tényezőt, hogy mit fogyasztunk.
2: Ez abszolút így van, és ezt akár csak felnőttként is, hogyha belehelyezkedünk a szerepbe, ugyanaz az étel, ha mondjuk szépen gusztusosan van elénk tálalva, vagy csak úgy ki van téve a tányéra, nem biztos, hogy az első pillanatban ugyanazt az élményt nyújtja, legalábbis vizuálisan biztos nem. És így van gyerekeknél, nagyon jól lehet játszani, akár a színekkel is. Pont az egyik velünk tartó olimpikon, Jakabó Zsuzsanna, ő például mesélt arról, hogy ő például gyerekkorában több zöldséget és gyümölcsöt úgy tudott megszeretni, hogy azzal játszottak szüleivel, hogy mondjuk meg volt az adott napnak a színe, és csak olyan színű zöldségek, gyümölcsök kerültek a tányérra. És már egy ilyen kis pici játékkal is mennyivel könnyebb rávenni egy gyereket arra, hogy kóstoljon meg új zöldséget, új gyümölcsöt. Vagy hát valóban, ha egy kicsi gyerekről beszélünk, akkor hogyha rászánja a szülő az időt, nyilván ez nem minden nap lehet ezt megoldani, de hogyha mondjuk hétvégén egy reggel ráérősebb a reggel, és van arra idő, hogy kivágni valamilyen formát, megformázni az úgy gyümölcsökből vagy zöldségből, az már adhat egy tényleg olyan egy vizuális élményt, meg egy olyan örömteli játékosságot az étkezésnek is, hogy utána nem olyan valószínű, hogy bármilyen újtól mondjuk fintorogni fog a gyerek, mert azt mondja, hogyha mondok egy példát, most az éppen a tányéromon látható kis Matinak mondjuk az orra, vagy a karja, akkor csak megkóstolom, hogy milyen ízű. Tehát egy kis turpissággal, egy kis játékossággal lehet azért a gyerekeknek az ízlését terelni. Hiszen én magam szülőként is nagyon gyakran megtapasztalom, hogy amikor egy új étel vagy új zöldség gyümölcs bevezetéséről van szó, akkor mondja nekem is a kisfiam, hogy én azt nem szeretem, amikor még soha meg se kóstolta. Nyilván szülőként kell egy kis találékonyság ehhez, felnőtteknek is bíztatom őket nyugodtan, akár interneten is annyi jó ötletet lehet látni, hogy milyen formákra lehet mondjuk vágni egy reggelin tányéron szereplő dolgokat, és egy kis játékossággal bizony bele lehet csempészni a gyermekek életébe is az egészséges ételeket, minél több zöldséget, gyümölcsöt. És azért, ha ezek megvannak, és ez beívódik a mindennapokba, az étkezési szokásokba, akkor ez akár, ha hosszú távon megmarad, már is nagyon sokat tettünk gyermekünknek, akár a keringési rendszer, a különböző szívérendszeri betegségek megelőzéséért, hogyha ezekre az apró mindennapokba beépíthető dolgokkal korán elkezdünk foglalkozni.
1: Köszönjük ezeket a gondolatokat is, és úgy gondolom, hogy egy-két ötletet szerintem tovább vihetünk magunkkal, és ha még visszatérünk itt az október 2-ára, akkor bizonyára volt lehetőség itt a gyermekekkel is, a felnőtt résztvevőkkel, a jószívű testépítőkkel is beszélgetni, hogy ők mit visznek tovább arról a napról. Esetleg érkezett már néhány visszajelzés, vagy ilyen szempontból beszélhetünk néhány gondolatról?
2: Jó szívű testépítők nagyon-nagyon jól érezték magukat, ezt már ott a helyszínen elmondták, hogy számukra az volt a legjobb élménye a napnak, hogy csapatkapitánként ők maguk is részt vehettek az egész napon, és nem csak mondjuk zsűritagként, vagy nem csak a emelegítés vezetőjeként voltak külső szemlélő, hanem hogy együtt lehettek a gyerekekkel, és egy közösséget alkothattak, ezt már akkor a helyszínen nap végén elmondták búcsúzáskor, hogy nekik ez így nagyon tetszett ebben a formában. El is készültek a közös csapatképek, közös szelfik a gyerekekkel, tehát ezt nagyon élvezték, ezt az aktív részvételt és bevonódást. És hát talán nem tudok elárulni, hogy nap végén úgy váltunk el, hogy már úgy köszöntek el a szeretetszolgálatunk munkatársaitól, hogy kezdjünk gondolkodni azon, hogy jövőre melyik intézményben szeretnénk ezt a sportnapot újra, immár harmadjára megvalósítani. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nekünk, mint szeretetszolgálatnak ez volt részükről egy igazán pozitív visszajelzés. A gyerekekkel azóta nem volt nekünk alkalmunk beszélni, bízom benne, hogy majd amikor az intézmény vezetővel és a pedagógusokkal lesz a találkozásunk, beszélgetésünk, akkor ők be tudnak majd az részletekről számolni, de aznap azt láttuk minden gyerek arcán, hogy nagyon-nagyon boldogok voltak és nagyon örültek, öleléssel fogadták a csapatkapitányaikat és úgy is búcsúztak nap végén. Örültek az ajándékoknak, és olyan felszabadultan tudtak játszani és együtt lenni, hogy fel sem tűnt nekik az, hogy órákon keresztül kint voltak a friss levegőn, mozogtak, hanem csak az élmény maradt meg számukra, hogy milyen jó itt lenni és együtt lenni. Úgyhogy bízom benne, hogy például ez az önfelett játék, pláne itt időben, friss levegőn, ez a jövőben is újra-újra vissza fog térni az iskola életében és a gyerekek életében.
1: Mi is azt kívánjuk, hogy ennek a napnak az élményét mindannyian őrizzék meg a szívükben, és azokat a hasznos tudnivalókat, vagy azokat a megtapasztalásokat, amit ezen a napon ők is megéltek, és másnak is, akinek ilyenben van része, mindebből épülve a mindennapokba beépítve tudja a saját egészségét is támogatni, illetve ugye a családba is hazavisszük azokat a gondolatokat, amiket az ilyen találkozásokkor megtapasztalunk. És ugye most egy október másodikai alkalomról beszélgettünk a Bodrogó keretében, de október 1-én egy már hosszú évekre visszatekintő program is megkezdődött a Magyar Református Szeretetszolgálat életében. Ennek részleteiről, vagy erről, hogyha szólna még itt beszélgetésünk végéhez közeledve.
2: Így van, és tulajdonképpen a két téma most jelen esetben össze is kapcsolódik. Október 1-én elindult az idei jelentkezési időszak a Nyilas Misi ösztöndíj programunkra. Ez már mondhatom egy több mint egy évtizedes múltra tekint vissza szeretetszolgálatunk életében. Az elmúlt években összesen már több mint 700 diákot tudtunk segíteni a tehetsége kibontakoztatásában. A Nyilas Misi ösztöndíj program arról szól, hogy 7-től 12. évfolyamos diákokat támogatunk, nem csak anyagi ösztöndíjjal, hanem ami nagyon fontos, hogy személyesen nekik dedikált hozzájuk tartozó mentorokkal is, szakmai mentorokkal, coachinggal, valamint nyári tábort is mindig rendezünk jellemzően a Balaton partján Nyilas Misi ösztöndíjasok számára. És itt ugye több különböző kategóriában, például ének, zeneművészet, képzőművészet, tánc, illetve sport kategóriában is lehet jelentkezni a Nyilas Misi ösztöndíj programra egész október hónap folyamán. És ugye erre egyrészt, mivel a sport volt a naptak a középpontjában, felhívtuk a bodroghalmi diákoknak is a figyelmét, nem csak mi magunk, hanem a rendezvényre ellátogatott az egyik nagyon szeretett és elismert Nyilas Misi ösztöndíjasunk, korábbi Nyilas Misi ösztöndíjasunk, Viktor Illés János, aki korábban támogattuk őt is a Nyilas Misi ösztöndíj programmal, és ő maga elmondta a gyerekeknek saját példáján keresztül, neki az ösztöndíj nem is csak az anyagi támogatás jelentette a legnagyobb segítséget, hanem az, hogy egy olyan mentort, egy olyan edzőt kapott maga mellé, aki rendkívül nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogy ő tudjon fejlődni, ő sport kategóriában a jiu-jitsu küzdősportban ér el azóta olyan sikereket, János, hogy már Európa és világbajnokságon is megmérettette magát az elmúlt évben. Tehát valóban egy gyönyörű, szép karrierút rajzolódik ki előtte, úgyhogy itt is felhívtuk a diákoknak a figyelmét, hogy akár sportban, vagy akár más területen lehet már jelentkezni a Nyilas Misi ösztöndíj programra, és ezt a hallgatóknak is szívesen ajánlom figyelmébe ezt az ösztöndíj lehetőséget, amellyel Kárpát-medence szerte olyan diákokat segítünk, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, de mégis valamilyen területen kiemelkedően tehetségesek. A Nyilas Misi ösztöndíj programra, amint említettem, egész október hónap folyamán lehet jelentkezni, kizárólag online a legyenfolytatás.jobbadni.hu felületen keresztül. 7-től 12-es évfolyamig lehet jelentkezni, több kategória is elérhető. Említettem, ugye elsősorban a művészeti területeket említettem, az ének, zene, tánc, előadó művészet, illetve sport, de több tudományterületen is lehet jelentkezni, akár magyar nyelv és irodalom, tehát ha valaki nagyon gyönyörűen tud verseket szavalni, ő is nyugodtan beadhatja a pályázatát, illetve matematika, kémia és informatika területről is lehet jelentkezni, ha például valaki területi versenyeken, vagy akár országos versenyeken kiemelkedő eredményeket ér el, akár egy reál tantárgyból, ő is nyugodtan jelentkezhet a Nyilas Micsi ösztöndíjprogramra. Itt a jelentkezés során egyrészt egy rövid bemutatkozás, motivációs levelet várunk el a diákoktól, ugye itt elsősorban a szociális helyzetre is rákérdezünk, hiszen ez is egy pályázati szempont az elbírálásnál, és másrészt pedig az adott ághoz megfelelően valamilyen pályázati anyagot is be kell nyújtani, nyilván egy képzőművész területen például feltölteni képet az adott gyerek rajzáról, festményéről, vagy alkotásáról, vagy egy oklevélnek a másolatát, fotóját, vagy pedig egy olyan videót, mondjuk énekzene vagy tánc területéről, ami pedig bemutatja az ő tehetségét. Október végéig várjuk tehát ezeket a jelentkezéseket, és november folyamán bírálja el a beérkezett pályázatokat egy szakmai zsűri, amelyben kizárólag ismert és elismert szakemberek vesznek részt, minden egyes tudományterületről van egy-egy zsűritag, aki kiválasztja, hogy a jelentkezők közül ki legyen mindösszesen az az 50 diák, akit a következő tanévben támogatni tudunk 100.000 forintos ösztöndíjjal, a szakmai mentorálással, és őket fogjuk várni jövő nyáron a nyári táborunkba. De hogyha valaki akár saját gyerekét, vagy akár a gyülekezeten belül tudnak valakiről, aki rendkívül tehetséges, köszönjük, hogyha megosztják vele a hírt, hogy jelentkezzen a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Micsi ösztöndíjprogramjára.
1: Mi pedig köszönjük szépen a tájékoztatást, és köszönöm szépen a beszélgetést Dobis Lucki Zsófiának, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjének.
2: Nagyon köszönöm én is a lehetőséget. Áldás békesség!
1: Áldás békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az elmúlt órában. Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. A jövő héten hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását, tájékoztatta Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, az MTI-t. A hétfői ülés során többek között megvitatják a Törvényalkotási Bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól. Kedden a parlament egyebek mellett második körben újra szavaz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa korábban meg nem választott tagjairól, majd titkos szavazással megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök helyetteseit. Ha a szavazás eredményes, akkor a megválasztott tisztviselők leteszik esküjüket. Ezen a napon napirenden lesz még a közvagyonvédelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló intézkedésekről, illetve a december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról szóló indítvány is. Az ülés második hetén, október 19-én hétfőn pedig elfogadhatják a 2026. évi központi költségvetésről szóló törvénymódosítását. Magyarország hulladékgazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László leszögezte, Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre van szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell, mondta a politikus. Jó példaként említette a visszaváltási rendszert, de hiányolta a hatékony megoldást a papír, a textil, a műanyag és főképp a biohulladék kezelésében. Magyarországon majdnem 900 hulladéklerakó bezárt, de még mindig több száz vár rekultivációra országszerte. Nagy részük műszaki védelem hiány veszélyes a talajra és a talajvízre, mondta megjegyezve. 2024-ben a települési hulladék harmada hasznosult, 53%-a lerakókba került. Az uniós cél 2035-re a 65%-os újrahasználati és újrafeldolgozási arány, eszerint legfeljebb a hulladék 10%-át lehet elhelyezni lerakókban, hangsúlyozta Gajdos László. Csak nem 20 milliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra és eszközpark fejlesztést az országos mentőszolgálat, közölte a szervezet a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint az UMS sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 több funkciós EKG monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 Doppler berendezést, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett a mentőszolgálat. Többen nem tartják be a számla és nyugtaadási szabályokat a szállas takarmányok piacán, derült ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményéből. Az érintettek ellenőrzésekre a szabályszegők szigorú szankciókra számíthatnak. A NAV figyelemmel kíséri a szállas takarmányok piacán az utóbbi időben tapasztalható negatív jelenségeket, a jogkövetőket segíti, de fellép az illegális piaci szereplőkkel szemben. A tájékoztatás szerint a revizorok, adat- és kockázatelemzők kiszűrik azokat, akik nem tartják be az adóügyi szabályokat. A szállas takarmány üzletszerű értékesítése gazdasági tevékenység, az ilyen adásvételekre ugyanúgy vonatkoznak a bizonylatolás szabályai, mint minden gazdasági célú értékesítésre. Minden értékesítést és szolgáltatásnyújtást megfelelő bizonylattal kell dokumentálni, hangsúlyozta a NAV. Mindig az adott ügylethez, vevőhöz és adózási módhoz tartozó szabályok szerint kell eldönteni, hogy számlát vagy nyugtát kell-e kiállítani, milyen adattartalommal és mikor, tették hozzá, megjegyezve, hogy ennek eldöntésében segíti az adózókat a hivatal a honlapján elérhető tájékoztatókkal. Ezen a hétvégén az 5. debreceni sokadalom hagyományos vásárokat idéző forgataga várja a családokat Debrecenben a Nagyerdei stadionnál. Már a kibűvült a rendezvény területe és kínálata, mesterségbemutatók is lesznek, és a gyerekeknek külön játszó övezetet alakítanak ki. Pataki Péter főszervezőt hallják.
2: Október 10-11, 8-tól 6-ig részeki rendezvény téren, stadionnál várunk mindenkit nagy szeretettel. Amikor az elsőt megcsináltam, az 3000 négyzetméter volt, most úgy közel 6000 négyzetméterrel lesz. És három részre bontottuk egyébként a területet. Van az úgynevezett piactér. Az emberek, ahogy megszokták, félkörben megtalálhatóak lesznek majd a termelők, kézművesek, illetve a vendéglátósok. Ki lesz alakítva egy vendéglátói sarok, ahol le tudnak ülni és el tudják fogyasztani az ételeket. Ezt követően ugye van az úgynevezett mesterségek tere, ugyanúgy meg fog mostani alkalommal is valósulni, és van az élmények tere, ez ott fog elhelyezkedni, ahol a stadionnak van a VIP sajtó része, tehát hogy nagyjából a stadion felén, ott van egy nagyobb terület is, és azt mondjuk, hogy be fogjuk szépen lakni, de úgy kell képzelni, hogyha az ember a piactértől indul erre, akkor minden egyes sarokban lesz valami kis attrakció. A folytonosságot szerettem volna megtartani, ahogy eddig is kint lesz a Haverda is, ugye a gyerekek szállítására már nagyon készülnek. Emellett azért egy kicsit szerettük volna interaktívabbá, vagy inkább élvezetesebbé tenni. Egy ilyen kis farm ugráló is lesz kitéve a póni biciklivel együtt, és a nagy sikerrel való tekintettel ismételten Debrecen Egyetemmel közösen egy mezőgazdasági gépet fogunk kirakni.
1: Négy városban rendezik meg a Kamarai Design Hét országos programsorozatot. A csütörtökön kezdődött és október 18-áig tartó esemény célja, hogy a kreatív ipari vállalkozások bemutatkozási lehetőséget kapjanak, üzleti és szakmai kapcsolatokat építsenek, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által kialakított és az elmúlt években folyamatosan fejlesztett Design Pécs program tapasztalataira építő országos programsorozathoz. A Baranyai megyeszékhely mellett Debrecen, Eger és Kecskemét is csatlakozott. A Design Pécs program az idén kapcsolódik a Vezereli évhez is, és több mint 50 eseményt kínál. Debrecenben kézműves workshopokkal, filmklubbal és szakmai előadással, Egerben pedig 39 programmal várják az érdeklődőket. Kecskeméten szintén workshop, kirakatverseny és kiállítás is szerepel a kamarai rendezvényen. A sokféle program közös üzenete, hogy a design nem csupán esztétikai kérdés, hanem innováció, probléma megoldás, értékteremtés, olyan gondolkodásmód, amely gazdasági és közösségi szempontból egyaránt formálja a környezetet, hangsúlyozta a kamara.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: szüleimnek, hogy csöndesít mindeneknek. Istenem, én járva kelve, fölvirodva és lefekve, imádlak, mint édesatyám. Jó atyám, viselj gondot rám.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.

0: Saint-Exupéry, a kis herceg.
1: Bodolai Géza forgatókönyvéből rádióra alkalmazta
0: Kertész Ágnes
1: és Ács Gyula. Dalszövegek Bodolai Géza.
0: Zene Ács Gyula.

0: Nagyon gyerek volt, de csak kevesen emlékeznek rá.
1: 6 éves koromban egy könyvben, mely az őserdőről szólt, és igaz történetek volt a címe, láttam egy nagyszerű képet. Óriás kígyót ábrázolt, amin egy vadállatot nyelel. A könyvben az állt, az óriás kígyó egészben rágás nélkül nyeli le a zsákmányt. Utána moccani sem bír, és az emésztés 6 hónapját végig alussza. Akkoriban sokat tűnődtem a dzsungelek kalandjain, és megrajzoltam első rajzomat. Remek művemet megmutattam a fölnőtteknek is, megkérdeztem, nem félnek-e tőle. Miért kellene félni egy kalaptól? Kérdezték. Az én rajzom azonban nem egy kalapot ábrázolt. Óriás kígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt. Erre lerajzoltam az óriás kígyót belülről is, hogy a fölnőttek megérthessék, miről van szó. Mert nekik mindig mindent meg kell magyarázni. Fölnőttek azt ajánlották, ne rajzoljak többi óriás kígyót, se nyitva, se csukva. Hanem inkább foglalkozzam földrajzzal, történelemmel, számtannal és nyelvtannal. Így mondtam le 6 éves koromban nagyszerű festői pályafutásomról.

Más mesterséget kellett választanom tehát. Megtanultam repülőgépet vezetni. Nagyjából az egész világot berepültem. És való igaz, hogy közben nagy hasznát vettem a földrajznak. Első pillantásra meg tudtam különböztetni Szibériát a Hortobágytól. Ez pedig fölöttébb hasznos dolog, ha éjszaka eltéved az ember. Így aztán életem során nagyon sokszor kerültem kapcsolatba komoly emberekkel. A fölnőttekkel. Közvetlen közelről láthattam őket. És nem mondhatnám, hogy ettől jobb lett róluk a véleményem. Ha olyannal találkoztam, aki kicsit értelmesebbnek látszott, kipróbáltam rajta az első számú rajzomat, mert ezt mindig magamnál tartottam. Meg akartam tudni, valóban megértik-e a dolgokat. De a válasz mindig így hangzott. Ez egy kalap. Erre aztán nem beszéltem neki se óriás kígyóról, se őserdőkről, se csillagokról, hanem hülyeségekről, politikáról, nyakkendőkről. Az illető fölnőtt pedig nagyon örült neki, hogy ilyen okos emberrel került ismerettségbe. Így éltem magányosan, anélkül, hogy igazában bárkivel is szót érthettem volna. Még egyszer kényszerleszállást kellett végrehajtanom a Szaharában. Ott döltem álomra az első este a homokon, 1000 mérföldnyire.

0: Hogy kerülsz te ide?
1: Légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt.
0: De hát én főként földrajzot, történelmet, számtant és nyelvtant tanultam. Nem tudok rajzolni.
1: Nem baj, rajzolj nekem egy bárányt. Nem, nem, nem elefántot akarok óriás kígyóban. Az óriás kígyó nagyon veszedelmes, az elefánt meg behemót nagy. Nálam odahaza minden olyan apró. Nekem bárány kell. Rajzolj nekem egy bárányt.
0: Jó, rajzolok.
1: Nem, ez már nagyon beteg. Csinálj egy másikat. Jó, jó, csak hogy ez nem bárány, hanem kos. Ennek szarva van. Ez nagyon öreg. Nekem olyan bárány kell, amelyik sokáig él.
0: Tessék, ez itt a karámja. Benne van a bárány, amit akarsz.
1: Ez az. Éppen így akartam. Mit gondolsz? Sok fű kell ennek a báránynak?
0: Miért?
1: Hát mert nálam odahaza minden olyan kicsi.
0: Biztosan elég lesz neki. Egészen kicsi bárány.
1: Nem is olyan kicsi. Nézd csak, elaludt.
0: Így ismerkedtem meg a kis herceggel. Hosszú időbe tellett, míg megértettem, honnét jött. Lassanként véletlenül elejtett szavakból tudtam meg, amit megtudtam. Így mikor először látta meg a repülőmet, megkérdezte.
1: Hát ez meg mi a szösz?
0: Ez nem szösz, ez repül, repülőgép, a repülőgépem.
1: Hogyan? Hát te az égből pottyantál le?
0: Igen.
1: Hát ez furcsa. Szóval te is az égből jöttél. Melyik bolygóról való vagy? Igaz, ezen nem jöhetsz valami messziről.
0: Honnét jöttél, kisember? Hol van az az odahaza? Hová akarod magaddal vinni a bárányomat?
1: Az a jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára háznak is megfelel neki.
0: Persze, persze. Ha jó leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted. Meg egy karót.
1: Megkötni? Micsoda ostoba ötlet.
0: De ha nem kötöd meg, elkúszál, elvisz.
1: Elkúszál? Hová?
0: Mit tudom én, az orra után.
1: No és, annyi baj legyen, hat kódorogjon, hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden. Nem valami sokáig kószálhat az orra után.
0: A bolygó, ahonnét jött, alig nagyobb egy háznál. A bolygó, ahonnét a kis herceg jött, a B612-es kis bolygó. Távcsövön ezt a csillagot csak egyetlen egyszer észlelték. 1909-ben egy török csillagász. Felfedezéséről ekkor egy nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson. Öltözéke miatt azonban nem hitt neki senki. A B612-es kisbolygó hírnevének nagy szerencséjére azonban egy török diktátor utóbb halálbüntetése terhe mellett megparancsolta népének, hogy öltözködjék európai módra. A csillagász 1920-ban megismételte előadását, ezúttal fölöttébe elegáns öltönyben. És ezúttal egyet is értett vele mindenki. Csak a fölnőttek miatt meséltem el ezeket a részleteket a B612-es kisbolygóról. És a számát is csak miattuk árultam el. A fölnőttek ugyanis szeretik a számokat. A gyerekeknek nagyon elnézőnek kell lenniük a fölnőttek iránt.

0: nagyon szeretem a naplementéket. Gyerünk, nézzünk meg egy naplementét.
1: De ahhoz várni kell.
0: Várni? Mit?
1: Hát, hogy lemenjen a nap.
0: Folyton elfelejtem, hogy nem otthon vagyok. Tudod, nálam elég, ha pár lépéssel odébb húzom a székemet. Volt egy nap, amikor 43-szor láttam lemenni a napot. Tudod, ha az ember olyan nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket.
1: Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon.
0: A bárány megeszi a virágokat is?
1: A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad.
0: Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van?
1: Igen, az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van.
0: Hát akkor mire valók a tüskék?
1: Mit tudom én?
0: Mire valók a tüskék?
1: A tüskék nem valók semmire. A tüske puszta gonoszság a virág részéről.
0: Ó, nem hiszem. A virágok gyöngék, gyanútlanok. Úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel. És te, mondd, te is azt hiszed?
1: Nem hiszek semmit. Csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom.
0: Komoly dolgokkal? Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Mindent összezavarsz, mindent összekeversz. Tudok egy bolygót, egy vörösképű uraság lakik rajta. Az soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egy csillagot meg nem nézett, soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, mint folyton csak számolt. És egész nap azt hajtogatta, amit te mondtál az imént. Én komoly dolgokkal foglalkozom, én komoly ember vagyok. És csak úgy dagadt a kevésségtől. Hát ember ez? Dehogy ember. Gomba.
1: Micsoda?
0: Gomba. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire sem jók. A bárányok és a virágok háborúja talán nem fontos. Nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a kövér, vörös úrnak a számadásai. És ha én tudok egy virágot, egyetlen egy virágot az egész világon, olyat, amilyen sehol másutt nem létezik, egyedül csak az én bolygómon, aztán egy bárány egy csapásra megsemmisíti, csak úgy, anélkül, hogy akár csak sejteni is, hogy mit művel, ez talán nem fontos. Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, az épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudna. Ez talán nem fontos.
1: Ne félj, a virágot, amit szeretsz, nem fenyegeti semmiféle veszedelem. Szájkosarat rajzolok a bárányodnak. A virágodnak meg rajzolok majd vértet.

0: szinte föl se ébredtem. Elnézést kérek, még meg se fésülködtem.
1: Milyen szép vagy.
0: Ugye? És épp egyszerre születtem a nappal. Volnál szíves gondoskodni rólam?
1: Nem vagy valami szerény.
0: Nézd a töviseimet. Most aztán jöhetnek a tigrisek a karmaikkal.
1: Az én bolygómon nincsenek tigrisek. És a tigrisek különben sem esznek füvet.
0: Én nem vagyok fű.
1: Bocsáss meg.
0: Különben sem félek a tigrisektől. A húzattól viszont írtózom. Nincs véletlenül valamilyen szélfogód?
1: Írtózol a húzattól? Különös egy növénytől. Furcsa virág vagy.
0: Esténként tégy majd búra alá. Nagyon hideg van itt nálad. Rosszul vagy berendezkedve. Ahonnan én...
1: Nem lett volna szabad meghallgatnom. A virágok szavát sosem szabad meghallgatni. Nézni kell őket, beszívni az illatukat. Az enyém egész bolygómat elárasztotta az illatával, mégse tudtam örülni neki. Annyira bosszantott az a tigriskarom história, holott inkább meg kellett volna hatódnom rajta. Bizony, nagyon értelmetlen voltam én akkoriban. A tetteiből kellett volna megítélnem, nem a szavaiból. Beburkolt az illatával, elborított a ragyogásával. Sosem lett volna szabad megszöknöm. Szegényes kis csalafintaságai mögött meg kellett volna éreznem gyöngét szeretetét. Minden virág csupa ellenmondás. De én még sokkal fiatalabb voltam, sem hogy szeretni tudtam volna. És aztán

0: Eljöttél?
1: Rendbe tettem a bolygót. Gondosan kipucoltam a vulkánokat, a kialudtat is, tudod, sosem lehet tudni. Megöntöztem a virágot.
2: Ostoba voltam. Kérlek, ne haragudj rám. Próbálj meg boldog lenni.
1: Isten veled.
2: Hát igen, szeretlek. Te pedig még csak nem is sejtetted, de ebben én vagyok a hibás. Különben nem is fontos. Te éppen olyan ostoba voltál, mint én. Próbálj meg boldog lenni. Hagyd békén a búrát.

0: kis herceg bajongásnak indult. Az első bolygón egy király lakott.
1: Hoho, itt egy alattvaló.
2: Vajon honnan ismerhet meg, ha még soha életében nem látott?
1: Aki király, annak minden ember alattvaló. Gyere közelebb, hogy jobban szemügye vehesselek. Az etikett megtiltja, hogy a király jelenlétében ásítsanak. Megtiltom.
2: Nem bírom megállni ásítás nélkül. Nagy utat tettem meg, és nem aludtam.
1: Akkor megparancsolom, hogy ásíts. Úgy se látom hosszú esztendők óta senkit sem ásítani. Az ilyesmi ritka szórakozás nekem. Tessék, ásíts még egyet, parancsolom.
2: Csak hogy ettől lámpalázas lettem. Nem megy.
1: Hát akkor megparancsolom, hogy hol ásíts, hol meg. Mert tudod, semmi értelme az értelmetlen parancsoknak. Ha egy generálisnak megparancsolnám, hogy változzék tengeri madárrá, és a generális nem engedelmeskednék, ebben nem ő lenne a hibás. Én lennék a hibás miatta.
2: Leülhetek?
1: Parancsolom, hogy ülj le.
2: Fölség, engedelmet kérek, kérdeznék fölségettől valamit.
1: Parancsolom, hogy kérdezz tőlem valamit.
2: Fölséged, min uralkodik?
1: Mindenen.
2: Ezen mind?
1: Ezen mind. A világegyetemen.
2: És a csillagok engedelmeskednek fölségednek?
1: Semmiféle fegyelmezetlenséget nem tűrök.
2: Ha nekem ekkora hatalmam volna, akkor napjában nem 44 naplementét láthatnék, hanem 72-t, sőt 100-at, vagy akár 200-at, és még csak odébb sem kellene húznom a székemet. Úgy szeretnék naplementét látni. Örvendeztesse meg fölséged. Parancsolja meg a napnak, hogy nyugodjék le.
1: Ha egy generálisnak azt parancsolnám, szálljon virágról virágra, mint egy lepke, vagy írjon egy tragédiát, vagy változzék tengeri madárra, és a generális nem hajtaná végre a parancsomat, ki lenne a hibás emiatt? Ő vagy én?
2: Fölséged.
1: Látod? Mindenkitől azt kell követelni, amit az illető megtehet. A tekintély legelső alapja az értelem. Ha a népednek azt parancsolod, vesse magát a tengerbe, föllázad, forradalmat csinál. Ezért van jogom engedelmességet követelni, mert észszerűek a parancsaim.
2: Akkor mi lesz a naplementémmel?
1: Meg fogod kapni a naplementédet. Követelem. De kormányzói bölcsességemben megvárom, hogy a kedvezőek legyenek hozzá a körülmények.
2: És az mikor lesz?
1: Mikor is? Ma este, 7 óra 40 perc körül, és majd meglátod, milyen híven engedelmeskednek én nekem.
2: Nincs itt semmi dolgom többé. Megyek tovább.
1: Ne menj, ne menj! Megteszlek miniszternek.
2: Milyen miniszternek?
1: Hát, igazságügyinek.
2: De ha nincs, akinek igazságot szolgáltassak?
1: A sosem lehet tudni, még nem jártam be a királyságomat. Öreg vagyok. Fáraszt a gyaloglás.
2: De hiszen ott sincs senki.
1: Hát akkor ítélkezzél saját magadon. Ez a legnehezebb. Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint másokon. Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, ez annak a jele, hogy valódi bölcs vagy.
2: De ítélkezni mindenütt ítélkezhetek magam fölött. Ahhoz nem kell itt laknom.
1: Azt hiszem, van valahol a bolygómon egy vén patkány. Éjszaka hallom a motozását. Hát ítélkezzél e fölött a vén patkány fölött. Időről időre halálra ítéled. Élete így a te igazságszolgáltatásodtól függ majd. Aztán minden egyes alkalommal megkegyelmezel neki, takarékosságból, mivel csak egy van belőle.
2: Nem szeretem a halálos ítéleteket. Elmegyek.
1: Ne!

0: Ha fölségednek az a kívánsága, hogy pontosan engedelmeskedjek a parancsainak, nekem is adhatná egy észszerű parancsot. Megparancsolhatná például, hogy azonnal keljek útra. A körülmények úgy látom kedvezőek.
1: Kinevezlek nagykövetemnek.
0: Hát bizony, furcsák a fölnőttek.

0: Meglátogat egy csodálom.
1: Jó napot! Fura kalapja van uraságodnak.
0: Arra való, hogy megemeljem, hogy viszonozzam vele az ünneplést, de sajnos soha nem jár erre senki.
1: Úgy?
0: Csapd össze a tenyeredet. Valóban nagyon csodálsz engem?
1: Mit jelent az, hogy csodálni?
0: Csodálni annyit jelent, mint elismerni az illetőről, hogy szélese bolygón ő a legszebb, a legjobban öltözött, a leggazdagabb és a legokosabb.
1: De hiszen te egyedül vagy a bolygódon.
0: Azért mégiscsak tedd meg. Azért mégiscsak csodálj.
1: Csodállak? Csak azt nem értem, mire jó ez neked. Szó, ami szó, a fölnőttek nagyon-nagyon furcsák.

0: következő bolygón az iszákos lakott.
1: Hát te mit csinálsz itt?
2: Észom.
1: Miért iszol?
2: Hogy felejtsek.
1: Mit?
2: Azt, hogy szégyellem magam.
1: Miért szégyelled magad?
2: Mert iszom.

0: napot?
1: 3 meg 2 az 5. 5 meg 7 az 12. 12 meg 3 az 15. Jó napot! 15 meg 7 az 22. 22 meg 6 az 28. Nem érek rá rágyújtani. 26 meg 5 az 31. Tehát összesen 501.622.731.
0: 500 millió micsoda?
1: Mi az? Még mindig itt vagy? 500 millió izé. Már nem is tudom. Annyi dolgom van. Én komoly ember vagyok, nem fecsérlem néhaságokra az időmet. 2 meg 5 az 7.
0: 500 millió micsoda?
1: 54 éve lakom ezen a bolygón, de eddig még csak 3-szor zavartak. Először 22 éve egy cserebogár, Isten tudja honnan pottyant ide. Iszonyatos zaj csapott, úgyhogy 4 hibát is ejtettem a számadásaimban. Másodszor 11 esztendeje közfényrohamot kaptam. Keveset mozgok, nincs időm lófrálni. Én komoly ember vagyok. Harmadszor pedig most. Szóval azt mondtam, hogy 500 millió.
0: Micsoda?
1: Olyan kis apróság, amit az égen látni lehet olykor.
0: Légy?
1: Dehogy. Olyan kis csillogó.
0: Méhek?
1: Dehogy. Azok a kis izék, amine semmittevők ábrándozni szoktak. Én azonban komoly ember vagyok. Nekem nincs időm semmiféle ábrándozásra.
0: Aha, csillagok.
1: Az. Csillagok.
0: És mit csinálsz azzal az 500 millió csillaggal?
1: 500 millió 622.731. Komoly ember vagyok. Szeretem a pontosságot.
0: Mit csinálsz ezekkel a csillagokkal?
1: Hogy mit csinálok velük?
0: Igen.
1: Semmit. Birtoklom őket.
0: Birtoklod a csillagokat?
1: Igen.
0: Találkoztam egy királlyal, aki...
1: A királyok nem birtokolnak. A királyok uralkodnak valamin. Ez más.
0: És hogyan lehet birtokolni a csillagokat?
1: Kinek a tulajdonai?
0: Nem tudom. Senkiéi.
1: Akkor az enyém, mert nekem jutott eszembe először a birtoklásuk.
0: És ennyi elég is?
1: Természetesen. Ha gyémántot lesz, amelyik senkié, akkor a tiéd. Ha szigetre bukkansz, amelyik senkié, akkor a tiéd. Ha kitalálsz valamit, ami még senki másnak nem jutott eszébe, akkor szabadalmaztathatod. A tiéd. Én pedig a csillagokat birtoklom, mert előttem soha senki nem gondolt rá, hogy birtokolja őket.
0: Hát ez igaz. És mit csinálsz velük?
1: Kezelem őket. Megszámolom, aztán újra számolom. Nehéz dolog.
0: Igen, de ha nekem van egy selyemsálam, a nyakam köré tekerhetem és magammal vihetem. Vagy ha van egy virágom, leszedhetem és szintén magammal vihetem. De te nem szedheted le a csillagjaidat?
1: Azt nem. De bankba rakhatom őket.
0: Az meg mit jelent?
1: Azt jelenti, hogy fölírom a csillagaim számát, aztán ezt a papírt bezárom egy fiúkba.
0: Ennyi az egész?
1: Kell több?
2: Az üzletasszony jókorán vastag tollat ragad, az üzletasszony asztalán és részt a nincs

0: Az első részt hallották.
1: Szereposztás:
0: Kisherceg,
1: Nagy Ildikó, Pilóta,
0: Nahaj Péter, Virág,
1: Kocsis Klaudia, Király,
0: Lajhó Máté, Ács Gyula, Hiú,
1: Almási Enikő, Iszákos,
0: Balaton Eszter, Üzletasszony,
1: Siktár Vivien, Kis Brigitta, Lámpagyújtogató,
0: Hegedűs Gerda Ildikó, Tudós,
1: Kocsis Dorottya, Kígyó,
0: Dunai Virág, Váltóőr,
1: Kocsis Dorottya, Szabó Boglárka, Róka,
0: Göncöl Eszter Lilla.
1: A következő részt holnap hallhatják a Déli Krónika után, itt az Európa Rádió.

Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, írta a kormányfő a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országgyűlés július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, amely bevezette a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását. A kúria és az UBH elnökének megválasztására és megbízatásának megszűnésére vonatkozik. Új szabályok értelmében a jövőben sarkalatos törvényben meghatározott módon a bírák jelölhetnek legfeljebb 3-3 embert a kúria, illetve az UBH elnöki tisztségére, és közülük választja ki a köztársasági elnök posztonként azt az egy személyt, akinek a megválasztását javasolja az országgyűlésnek. A kúria és az országos bírósági hivatal elnöke esetében is 9-ről 6 évre rövidül a megbízatás időtartama. A módosítás meghatározta a megbízatás megszűnésének eseteit, illetve sarkalatos törvényben meghatározott módon lehetővé tette az elnökök visszahívását a bírák kezdeményezésével. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, a minták alapján a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 40. hetében az örökítő anyag egyebek mellett Budapest egyes részein, Debrecenben, Egerben, Szolnokon, Tatabányán és Szegeden volt kimutatható. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés többek között a Budapest agglomerációjába tartozó települések, valamint Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya szennyvíztisztítójának ellátási területéről származó mintákból tapasztalható, jegyezték meg. A minták alapján tehát a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható. A vagyonadó bevezetése, a kataadózás kibővítése és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályainak változtatásában egy közös pont van, mindegyik az igazságos teherviselést szolgálja, ezért nyújtják be az országgyűlésnek egyszerre jóváhagyásra, mondta Kármán András pénzügyminiszter egy háttérbeszélgetésen. A vagyonadó a milliárdos magánvagyon terheli, nem a céget, ez egyfajta ösztönzés, mert a produktív beruházások felé tereli a tőkét, ismertette hozzátéve, ez az adó nem évi 200 milliárd forintot hoz a költségvetésnek. Nem számolnak tömeges perekkel a bevezetése miatt, válaszolta a vagyonértékeléssel kapcsolatos esetleges kifogásokra vonatkozó kérdésre. Emellett kifejtette, a megörökölt adórendszer aránytalan és igazságtalan abban az értelemben, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők jövedelmük nagyobb százalékát fizetik be adóként, mint a magas jövedelemmel rendelkezők. Az elmúlt másfél évtized, idézem, kiszorítós, hegemóniára törekvő kultúrpolitikája miatt át kell világítani az állami fenntartású kulturális intézményeket, köztük az MMA-t is, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán hozzátette, a kulturális intézményrendszer átalakítása a korábbi rendszerrel ellentétben a jogszabályok betartásával kell, hogy megtörténjen. A videóban elmondta, hogy megkezdték a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálatát, valamint a nagyobb intézményi rendszerek átalakítását is. Közlése szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, vagyis a kekvákkal együtt olyan intézményekkel és struktúrákkal is elkezdtek foglalkozni, mint például a Magyar Művészeti Akadémia. Az automata külső defibrillátorok egységes országos regiszterének létrehozását sürgetik szakmai szervezetek, bár a laikusok által is könnyen használható készülék már nagyon sok helyen megtalálható, a cégeken, közintézményeken múlik, hogy az általuk beszerzett eszközt bejelentik-e a SafeCity applikációba. Mosonyi Eszter, a Sieve City képviseletében az MTI érdeklődésére elmondta, jelenleg az applikáció a legnagyobb gyűjtőhelye ezeknek az eszközöknek, itt 2223 készülék látható, azonban ennél feltételezhetően jóval több defibrillátor van az ország különböző közintézményeiben, bankfiókokban vagy bevásárlóközpontokban. Az alkalmazást letöltő és abba regisztráló laikus életmentők vállalják, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdik az életmentést. A riasztási rendszer az országos mentőszolgálattal együttműködésben működik. Mosonyi Eszter elmondta, jelenleg senkit nem kötelezhetnek arra, hogy az általa vásárolt és fenntartott készüléket bejelentse az applikációba, és sok cég nem is tud az alkalmazásról, valamint arról, hogy ott regisztrálhatja a készüléket. Ha azonban a defibrillátort regisztrálják, akkor vállalják, hogy baj esetén rendelkezésre bocsátják azt. Mosonyi Eszter kiemelte, örülnének annak, ha megvalósulna egy egységes, az országot ténylegesen lefedő adatbázis a készülékekről.
0: Az időjárásról.
1: A napsütés mellett egyre több helyen lesz felhős az ég, mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 12 fok között alakul. Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű esőzápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: vannak, ezt teljesen jól lehet ebből finanszírozni. Tehát itthon én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi eredményekhez képest jól van támogatva, de tudom azt is, hogy külföldön igazából máshogy működik igazából a finanszírozási, meg a fizetési rendszer. Ugye a legnagyobb különbség az, hogyha bárki szétnéz a nagyvilágban és atlétákat néz kifejezetten a közösségi médiában, akkor láthatják azt, hogy tolonganak igazából értük a szponzorok, amíg itthon ez nem igazán jellemző, tehát már ott tartunk, hogy szponzori pénzektől igazából elesik a versenyző, de én nem sajnálom, mert én tudom azt, hogy ez azzal járna, hogy rendszeresen posztolni kéne az interneten, az pedig nem én vagyok.
1: Mennyire áll tőled ez távol? Akár mondjuk azért megszokhattuk, hogy azok a sportolók, akik oda kerülnek a legjobbak közé, mondjuk meghívást kapnak egy-egy ilyen celeb műsorba.
0: Nehéz erre is válaszolni, mert...
1: De el tudod képzelni magad?
0: Nem tudom elképzelni magam, mert... Hát hogy mondjam, tehát én nem tudnék olyan szinten sót csinálni. Tehát én csak saját magamat tudnám adni, és nem biztos, hogy azt szívesen nézegetnék az emberek, hogy egy ilyen unalmas fiatalember mit csinál ott a tévében, meg ugye egyáltalán én nem szeretem annyira igazából ezt úgy mutogatni, hogy én milyen vagyok, emiatt nem tudnám elképzelni magam. Tudom, hogy mások voltak már.
1: Atléták is.
0: Celeb műsorban. Nincs ellene semmi ellenvetésem, de hogyha bármilyen tévéműsorba el kéne mennem, akkor inkább valami kvízműsort választanék.
1: Melyik a kedvenc területed? Vagy melyikben vagy a leginkább otthon? Ugye a kvízkérdések azért gyakorlatilag mindenre kiterjednek.
0: Fú, hát nehéz mondani egy területet. Szerencsére engem otthon is és edzésen is nagyon sok ember vesz körül, aki rengeteget olvas, rengeteg információt hall. Édesanyámat igazából szabad idejében sose láttam még könyv nélkül, tehát ő is folyamatosan olvas. Az edzőm Németh Zsolt, ő heti szinten jár Szombathelyen kvízestre, és onnan hozza edzésre folyamatosan az érdekesnél érdekesebb kérdéseket, és úgy gondolom, hogy elég sok mindent ahhoz képest, hogy milyen furfangos kérdések vannak, elég sok mindenre tudom én is a választ. Hogyha egy pár területet kéne mondani, akkor szerintem a történelem és a sport az, ami talán nekem az erősségem.
1: Ha visszatérünk akár az Európa-bajnokságra, akár így az eddigi karrieredre, a matek az mennyire van ott az elején?
0: Nekem a matek az sem ennyire. Hát nagyon szégyellem, de középiskolában az is előfordult, hogy fél évkor megbuktam.
1: Ugye azért a sport valahogy a matekkel mindig összekapcsolódik, mondjuk egy csapatsportágban a tabellákat, ha nézi az ember, egy olimpiai kvalifikációs időszakban, vagy egy versenyen, ott is fontosak a számok.
0: Természetesen igen, tehát nem is azért ezekről az alapmatematikai műveletekről beszélek, de amikor mondjuk jött a színusz-koszínusz, én teljesen elvesztettem a fonalat, azzal nem tudtam sem annyira azonosulni, de az már számomra nem is matek, hanem űrtudomány.
1: Az egyébként megvan, hogy mondjuk egy-egy edzésen mennyi vasat mozgatsz meg? Hány tonnát?
0: Hát, ugye edzéstől és időszaktól is függ, de többször megszámoltuk már, tehát hogyha egy ismétlés, azt úgy számoljuk, hogy hány kiló rajta van, akkor van egy edzési 50-60 tonnát is.
1: Az egészen brutális mennyiség is. Mennyi idő alatt? Egy, másfél, két óra alatt?
0: Általában a téli időszaknál maradjunk, hiszen az nekünk a legkeményebb, erősítő időszak, és egy súlyemelé edzést nézzünk, az nekünk nagyjából az elejétől a végéig az egy 2,5-3 óra. Ott nem végig a konditeremben vagyunk, hanem van nyilván ugye bemelegítés, és akkor utána a különböző futó vagy szögdelő gyakorlatok, lépcsőzést is rendszeresen csinálunk, és utána megyünk a konditerembe, ahol viszont a maradék időt eltöltjük, és hát mi nagyon-nagyon intenzíven edzünk igazából Szombathelyen, tehát ezért tűnhet olyan soknak az, hogy másfél óra alatt ennyi kilogrammot megmozgatunk.
1: Összességében viszont az ilyen sport mindig a határterhelésről is szól. Mennyire találtad meg az

0: elmúlt években azt, hogy hogyan ne ess át a ló túloldalára. Tehát gondolom, hogyha aki mondjuk 50-60 tonnát megmozgat egy edzésen, az eleve egy brutális teljesítmény, de ha 65-re, 70-re csúszná át, akkor lehet az már a következő egy-két edzést rontaná el.
1: Ez abszolút így van. És egy kicsit tovább is nyúljak itt a súlyok megmozgatásán. Valóban jól mondtad, hogy a felkészülés az mindig egy kicsit olyan, mint a kötéltánc. És tavaly azt hiszem, hogy nagyon jól megtaláltuk az egyensúlyt, idén meg ki túllőttünk a célon, tehát a
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Nagyon nehezen is keveredtem ki, hiszen ott a túlterhelés hibájába estünk, és ott már folyamatos fáradtság volt rajtam, tényleg több mint másfél hónapig, és az már nem tett jót az eredménynek. Inkább azt éreztem, hogy mint tényleg eredményben, fizikálisan és mentálisan is visszafejlődtem. Az nem volt jó. Ebből tanulva nyilván a jövő évet jobban szeretnék majd megcsinálni. Kicsit hasonlóképpen jól, mint a 2025-öst.
0: Egyébként az edzői stábod mennyire nyitott az ilyen észrevételekre? Vagy ők is nyilván észrevették, hogy túl vagy terhelve, de gondolom, hogyha egy edzőnek megvan a szakmai elképzelése, azt nem mindig olyan könnyű teljesen átalakítani.
1: Ez így van, főleg, hogyha most azt nézzük, hogy volt egy ilyen másfél hónapos időszak, amikor tényleg azt éreztem, hogy nem sok mindennek van értelme, amit edzésen csinálunk, de aztán meg augusztusban ilyen eredmény jött ki belőle az Európa-bajnokság.

0: a határt, és ehhez folyamatos visszaigazolások kellenek, és ahhoz, hogy visszaigazolás befogadása is legyen, ahhoz az edzőnek is készen kell állni. Én azt hiszem, hogy a tavaly évben sokat emlegetett edzésmódbeli változás volt az első olyan, amivel az edzőm nyitott erre a dologra, hogy az én visszajelzéseimet jobban elfogadta. Addig meg mondtam, hogy fú, hát figyelj, Maca, már 4 hete nyomjuk folyamatosan pihenő nélkül, mert azt érzem, hogy nagyon sok, és annyi választ kaptam addig vissza, hogy nem baj, tartsák ki még egy kicsit. És ehhez képest ugye tavaly, meg idén, meg már, amikor vannak ilyen visszajelzések, hiszen én is tudom, hogy el kell érni a határterhelést, de azt nem lehet fenntartani másfél hónapig. És amikor most megadom a visszajelzést, most van rá reakció is, ez a különbség.
1: Egyébként milyen módszereid vannak egy nagyon kemény edzés után? Mivel tudod valahogy helyreállítani az egyensúlyodat?
0: Ugye az edzés az nem, vagy a felkészülés az nem fejeződik be ott azzal, hogy az ember hazaindul edzésről. Tehát edzés után az maga a feladatok befejeztével is igenis kell foglalkozni az embernek a testével, nyújtással, edzésen kívül masszázzal, gyógytornára én is eljárok, gyakorlatilag a térdműtétem óta, ami 2021-ben volt, abszolút mindenem rendben van, de ugyanúgy eljárok minden héten szorgalmasan karbantartásképpen. Akkor otthonra beszereztem olyan eszközöket, például mágneses ágyat, szöges matracot, ami a vérkeringés gyorsítja föl, ellazítja az izmokat.
1: A salakanyagokat is eltávolítja a szervezetből könnyebben.
0: És ezek a plusz dolgok kellenek ahhoz, hogy másnap is jó minőségű edzést tudjon csinálni az ember. Én ezekkel teszem még hatásosabbá a felkészülést.
1: A szaunázás segít, vagy nem szereted annyira?
0: Én nagyon szeretem. Sajnos Szombathelyen, tehát városon belül nincsen nagyon lehetőségünk elmenni. Át kell menni hozzá másik városba, én azt se bánom. Előfordul rendszeresen, hogy elmegyünk, vagy elmegyek. Jobban örülnék, hogyha a helyben lenne. Tehát én a szauna mellett vagyok teljes mértékben. Nagyon például, de ugyanilyen dolog, ami mellett, meg azt érzem, hogy nekem az nem jött be. És nagyon sok ember meg dicséri, de valahogy nekem nem. Az a hideg szauna. Tehát nekem, én azt érzem, hogy mindig a meleg az, ami az én testemet jobban fel tudja frissíteni.
1: A hideg elviszi az energiát, anélkül, hogy eleget frissítene?
0: Nem tudom, tehát nehéz megmondani, van akinek az a frissítőbb, az utána érzi jobbnak, vagy jobb állapotban magát. Én nekem ez pont fordítva, nagyon sokat jártam én is, de aztán mindig arra a következtetésre jutottam, hogy nekem a meleg az, ami inkább segít.
1: Étkezésben mennyire kell figyelned?
0: Tavaly évben elkezdtem dolgozni egy dietetikussal, és nagyon sokat segített, hiszen a felesleges kilókból nagyon sokat le tudtam adni, be tudtuk állítani azt, most a legapróbb dolgokat is, hogy mikor vagyok be a kálciumot, az omega-3-amat, ahogy nekem volt, teljesen jó. Tavaly évben nagyon jól le tudtam szálkásodni, ahhoz képest, amire egy kalapásvetőnek kell. Ezt a munkát vittük tovább az idei évben is, és hát érezhető ebben a 2 évben, hogy mennyivel egészségesebbnek, gyorsabbnak, dinamikusabbnak érzem magam ezt megelőző években.
1: Minden sportoló karrierjében vannak azért megbicsaklások, akár törések is. Neked ugye a 2021-es tokiói olimpia lehetett talán az egyik legnehezebb időszak, mert még a térdsérülés után nem voltál olyan állapotban, hogy topformában versenyezhess. Hogyan élted meg nagyjából azt a 3/4 évet a műtéttől, a téli műtéttől a nyári olimpiáig?
0: Nagyon nehéz időszak volt számomra, hiszen nagyon korán az évben, de addigra már a felkészülést elkezdtük, javában benne voltunk, tehát január 4-én műtöttek meg, és az előtte lévő munka, ha bár nem vészett el teljesen, de nagyon közel a nullához kellett elkezdenem újra a felkészülést, és tudtam, hogy nagyon rövid idő marad az olimpiai.

0: említett, áprilisban vettem először a kezembe újra kalapácsot, és ugye augusztus 2-án meg már az olimpián megrendezték a selejtezőt, tehát kevés idő volt, és utána meg folyamatosan voltak olyan sérülések még a műtét után is, amik nehezítették a felkészülést, például elszakadt a bokaszalagom egy apró esést követően, utána több hétig fájt a hátam, és emiatt mindig felbe kellett hagynom az edzést, és hát az is megfordult akkor a fejemben, hogy hát így nem biztos, hogy van túl sok értelme kimenni az olimpiára, hiszen tudtam, hogy nem fogom tudni hozni azt, amit mondjuk az előző években elterveztem, de ezt mégsem lehet megcsinálni, és így kiutaztam az olimpiára, és ahogy úgy adódott, hogy egyébként egész jó formában is voltam, akkor még nem tudtam 80 métert, én azt hittem, olyan 78-79 körül fogok tudni teljesíteni majd, de még ugye nagyon friss volt igazából a műtét, és az én térdemen mozaik plasztikát csináltak, tehát hogy az újonnan kinőtt csontfelület, meg porcfelület, az még nem volt eléggé megkeményedve, és azért voltak olyan napok, ahogy a semmiből egyszerűen elkezdett úgy fájni, hogy nem tudtam normálisan végigcsinálni a mozgást, meg még egyáltalán a mindennapi élet is fájt, és hát sajnos nagyon jó formában utaztam át az olimpiai faluba, de a selejtező napján is így keltem föl, hogy egyszerűen annyira fájt a lábom, hogy nem tudtam normális technikát csinálni, és így végül ugye a 11. helyen fejeztem be a selejtezőt.
1: Hogyan élted meg? Megérte kimenni, és ez egy kellemetlen, de fontos tapasztalat, vagy jobb lett volna kihagyni?
0: Hát én mindenképp azt mondom, hogy egy nagyon fontos tapasztalat, hiszen ez is kellett ahhoz szerintem, hogy a következő évben megtörténjen az a nagy áttörés, és végre 80 méter felé kerüljek, meg utólag egyébként tényleg semmit nem bánok. Azt bántam volna jobban, hogyha nem megyek ki az olimpiára, ez 1000%.
1: 2023-ban a budapesti világbajnokságnak az egyik arca voltál, és ugye mindenki tőled várta a legnagyobb eredményt. Nagyon sok média megkeresés is volt, gondolom, hogy a stressz is, és utána néhány héttel pedig volt egy komolyabb tüdőgyulladásod. Hogyan élted meg azt az időszakot egyáltalán? A VB-t mennyire tudtad élvezni akkor, amikor minden magyar szem rád fókuszált?
0: Valóban nagyon nagy volt, én úgy gondolom, körülöttem a média felhajtás, amit egy bizonyos ideig nem bántam, de szerettem volna a célegyenesben teljesen csak a felkészülésre fókuszálni, és így nagyon nehéz volt. De végül én azt hiszem, hogy minden összeállt. Ott az egész felkészülés az edzéseket tekintve nagyon rögös volt, hiszen ott is voltak sérülések, és azokban a sérülésekben is az volt igazából az igazán dühítő, hogy egyikről se tehettem. Tehát egyszer az egyik kalapács elszakadt edzésen, és akkor átestem, hogy utána másfél hónapig szenvedtem a vállammal. Elmentünk edzőtáborba, Tenerife-re, és addigra nagyjából meggyógyult a vállam, rendbe jött, és a második edzésen az edzőtáborba elszakadt a kalapács, megint elestem, és akkor pedig a másik vállam fájt még egy hónapig, és természetesen tudtam csinálni edzésmunkát, olyat is, aminek volt értelme, de nagyon sokszor volt az, hogy egyszerűen nem tudtam folytatni bizonyos napokon tovább, mert olyan szintű fájdalom volt, és ez is elég sokáig ugye eltartott, mire ebből kikeveredtem. Aztán végül én úgy éreztem, hogy minden helyre áll, akkor utána már tudtam folytatni a zavartalan edzéseket, de természetesen éreztem a nagy nyomást igazából ezzel a világbajnoksággal kapcsolatban, de abszolút nem bánom azt se utólag, hiszen én azt gondolom így visszamenőleg, hogyha azt a terhet elviseltem, akkor bármit el tudok most már viselni, és ez így is van, hiszen most már ennek köszönhetően sokkal jobban megtanultam elviselni ezeket a dolgokat, meg az esélyesség terhét is. A világbajnokság után nagyon sok emberrel találkoztam, nagyon sok iskolába elmentem látogatóba, nagyon sok kisgyerekes osztállyal találkoztam, és valószínűleg ott szedhettem össze egyik ilyen rendezvényen egy valami kórokozót, és utána nagyon durva tüdőgyulladásom volt, igazából 3 hónapig majdnem szenvedtem vele, ebből 1,5 hónapig folyamatosan lázas voltam, és 3 doboz egy antibiotikumot is folyamatosan végigszedtem, ugye eleinte még nem tudtam, hogy ez a bajom, és akkor még nem is annyira foglalkoztam vele, akkor csak azt hittük, hogy valami mezei bátha vagy hasonló, és amikor már 2 hét után nem akartak elmúlni igazából a tünetek, utána kezdtem el jobban foglalkozni vele, hogy most már mi bajom lehet, meg hogy még mindig lázas vagyok, pedig ezért 2 hétig nem szokott az ember az lenni, és akkor mondták meg a kórházban, hogy akkor nekem tüdőgyulladásom van, és nagyon nehéz volt kikeveredni belőle, utána nagyon-nagyon sokáig tartott a teljes felépülés. Tehát mondhatjuk azt, hogy olyan november 2. felére már egészséges voltam, és elkezdődtek az edzések is. De egyszerűen azt éreztem edzésen, hogy úgy egyengült a tüdő, meg a tüdő szöveteim olyan rossz állapotban voltak, hogy szinte fuldokoltam edzésen. Átvitt értelemben értem ezt most, tehát hogy alig kaptam levegőt egy alapgyakorlatnál, ami normál esetben nem történne meg.
1: Volt olyan, aki átsegített ebben az időszakban? Gyakorlatilag gondolom, ez mentálisan is nagyon megterhelő volt.
0: Igazából nem gondoltam bele túl sokat, úgy voltam vele, hogy majd rendben leszek. Elmentem egy szakorvoshoz a gyógyulás után már, és akkor ő ajánlott nekem egy aszmasprét, hiszen többszöri teszt után arra jutott, hogy nem egy erős, de egy enyhe aszmám emiatt kialakulhatott, hogy heges maradt a tüdőm, és hogy nem lett időben kezelve, meg nagyon sokáig eltartott igazából ez a betegség, és szerencsére ez olyan gyógyszer volt, amihez nem kellett semmilyen fajta különböző orvosi engedély, meg ugye a Nemzetközi Antidoping Szövetség által is teljesen engedélyezett, szóval direkt ilyet szerettem volna, hogy ne legyen semmilyen probléma, és az a szer igazából utána teljesen rendbe rakta ezeket a fennmaradó problémákat.
1: Hogyha már megemlítetted ezt a kérdést, ugye a konkrét orvosi szerekre van egyfajta engedmény, ugye ezt TUE engedélynek mondták az elmúlt években, már csak azért is, mert sok gyógyszernek azért van olyan hatása, amely alapján pozitív lehet egy-egy dopping minta. De a dopping egyébként az atlétika sportban is egy olyan dolog, amelyről kell beszélni. Az elmúlt években nem feltétlenül volt ez mindig előtérben, és a Nemzetközi Szövetség nem is foglalkozott vele mindig nagyon-nagyon sokat. De hogy éled meg ezt a közeget, amikor akár olyat látsz, hogy egy nemzetközi rivális kicsit eltűnik, aztán visszatér és sokkal jobb, vagy akár azt, hogy az atlétika sportra még mindig sokan úgy tekintenek, hogy nem teljesen tiszta a mezőny?
0: Nagyon nem esik jól igazából, amikor az emberek egyből ezt mondják, de nagyon jól tudom, hogy van alapja, meg hogy milyen alapja van, meg hogy miért. Én mindig azt mondom, hogy bárki beköltözhet hozzám, megnézheti, hogy mi mit edzünk, és hogy mitől érjük el ezeket az eredményeket, hogy mit teszek otthon, hogy hogyan alszok, bármit meg lehet nézni, azt is fel tudom mutatni, ugye gyakorlatilag, hogy az utóbbi 1 évben most nekem mikor, hol és hány ellenőrzésem volt, tehát amúgy nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy bárki még próbálkozik, de aztán meg ugye látjuk, hogy hát sorra jönnek igazából a különböző országokból ezek a rossz hírek, ami egyébként elkeserítő, hiszen én már fiatal koromban is azt mondtam, hogy inkább soha ne legyek első, de én nem fogok csalni. És ugyanígy van ez társasjátékban, ugyanígy van ez kártyajátékban is, tehát én nem, az se én vagyok. Hogy én ezt nem tudnám megcsinálni, én majd szeretném, hogyha az unokáim is igazából így gondolkozzának rólam. Szóval én úgy gondolom, hogy igaz, nem is az, hogy nem is úgy gondolom, de sajnos tudom, hogy jelen van még az atlétikában ez a probléma. Hát küzdenek ellene, az látszik igazából, de ennél többet nagyon nehéz róla mondani, hiszen a saját példámmal tudom mondani, hogy engem nagyon sokszor ellenőriznek.
1: Ahogy a top atlétákat általában. Meglátjuk, hogy az elkövetkező években milyen tendenciák lesznek ezen a területen, és azt is, hogy a magyar atlétika sport hogyan fejlődik, mert az elmúlt években azért voltak olyan évek, voltak olyan időszakok, amikor egyértelműen rajtad volt a legjobb nyomás, legnagyobb nyomás, hogy érje el eredményeket, mert mondjuk a többieknek esélyük sem volt a dobogó közelébe se kerülni. Most azért kezd bővülni a magyar atlétika sport, futásban is már egy Európa-bajnokságon kiváló eredményeket tudnak elérni a legjobbak, gondolhatunk akár csak Molnár Attilára, vagy pedig a váltó teljesítményére az elmúlt egy-két évből. Mennyire volt nehéz azokban az években, amikor egyértelműen te voltál a top egy atléta, és mennyire nehéz most, amikor még mindig tőled várják a legjobb eredményeket, de vannak a csapatban olyanok, akik oda tudnak kerülni az élvonalba, döntőkbe?
0: Hát ugyanolyan, mint amikor nem én voltam igazából, mert ugyanúgy szeretném elérni ezeket a jó eredményeket most is, mint amikor még nem várták tőlem. Tehát éhes vagyok a sikerre még ennyi év után is. Én úgy gondolom, hogy tényleg nem változott meg ebben a tekintetben én bennem semmi. A többieknek is nagyon szurkolok, hiszen nagyon jó lenne más magyarok sikerét is ünnepelni.
1: Van egyébként valamiféle összetartás, akár a futókkal?
0: Hát én igazából ezt tényleg nagyon sajnálom, de nem nagyon, tehát nagyon keveset is találkozunk, tehát gyakorlatilag az országos bajnokságon meg a válogatottban találkozunk.
1: Vagy sajtóeseményeken esetleg.
0: Én nagyon sokszor dobtam be már nekik az ötletet, hogy ugye Ciprusra járunk mi a legtöbbet edzőtáborozni, ahol egy teljesen felújított pálya van, nagyon jó minőségű rekordtánnal, pályaszállás, tehát hogy el se kell menniünk sehova, tehát hogy jöjjenek el velünk edzőtáborozni, és mindig azt a választ kapom, hogy hát igen, az nagyon jó lenne, csak aztán végül is soha nem jön el velünk senki, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, de én amúgy hajlanék erre, hogy egy picit nagyobb összetartást legyen, de hát úgy nehéz, hogyha nem vagyunk gyakorlatilag egy helyen.
1: Egyébként az atlétika sport különféle viharait azért itthon is ebben az évben volt egy, mondhatjuk azt, hogy nagyon feszült időszak, volt tisztújítás is az atlétika sportban Magyarországon. Hogyan élted meg versenyzőként? Volt-e valamiféle ráhatásod, illetve volt-e valamiféle lecsapódása ennek rád?
0: Hát erről is olyan szinten, csak azért nehéz beszélnem, mert próbáltam minél távolabb maradni ettől a dologtól, mert nekem nem ez a dolgom, hogy én a MASZ tisztújításával vagy az elnökséggel bármit foglalkozzak. Nekem az előző elnökségben is volt kifejezetten jó tapasztalatom, jó kapcsolataim, baráti kapcsolatok, ugyanúgy, ahogy a mostanival is van. Nyilván ugye mostanival amúgy is elkerülhetetlen, hiszen az én edzőm is elnökségi tag, alelnök. Tehát megpróbáltam ettől én azt hiszem minél távolabb maradni. Én ezt ki is jelentettem, hogy nekem erről ne beszéljen onnan senki, mert én nem fogok senkinek a háta mögött bármit mondani erről a dologról. És ezt úgy érzem, hogy mindenki tiszteletben is tartotta. Tehát erről nehéz bármit mondani.
1: Tajti Márton Anita lett az új elnök vele. Egyébként milyen a viszony? Hát azért mégiscsak együtt is versenyeztetek, még ha a pályafutásotok csúcs szakasza nem is teljesen ért össze, persze.
0: A Anitával én azt hiszem, hogy nagyon jó a kapcsolatunk. Ugye majdnem, hogy egy részéről az országnak valók vagyunk, szóval én mindig úgy voltam az Anitával, hogy ő egy kicsit külön emiatt, hogy különleges számomra. Az előző témára még annyit hagy térek vissza, hogy tényleg mindenki tiszteletben tartotta azt, hogy nem szeretnék róla beszélni, és emiatt tényleg nem tudok túl sokat mondani róla. Annyit megígértettem az edzőmben, amikor ebbe belekezdett gyakorlatilag, hogy ne legyen a mi közös munkánkra semmilyen ráhatással. Ugye lehetett hallani az atlétika berkein belül ilyen szóbeszédet, hogy majd emiatt nem fog nekem menni, de aztán bebizonyosodott, hogy mégiscsak ment.
1: Akkor a hétköznapokban próbáltad távol tartani magadtól ezeket. Egyébként összességében mennyire alakult ez ki az elmúlt bő egy évtizedben, hogy a negatív dolgokat próbálod távol tartani, hogyha akár még a környezetedben is történik valami, akkor se nyomja rá a bélyegét a versenyzésedre, meg az életedre.
0: Nyilván ez nem egy egyszerű feladat, de az edzés valahogy nekem mindig olyan volt, mint egy kis székelykapu, hogy bemegyek, és nekem ott az edzéssel kell foglalkoznom, és a saját problémáimat kívül hagyni. Lehet róluk beszélni, lehet tanácsot kérni, segítséget kérni, de nekem az edzésen én valahogy mindig éreztem, és mindig tudtam, hogy nekem az a feladatom, hogy ott mind mentálisan, és mind fizikálisan is a 100%-ot tudjam kihozni, mert abból lesz majd jó eredmény.
1: Az olimpiai ciklus nagyjából fele még hátra van, 1 és 3/4 év maradt hátra a Los Angeles-i játékokig. Ez most még a pihenőidőszak utolsó néhány napja, gondolom, és aztán jön az alapozás. Hogyan építed fel magad? Milyen versenyek jönnek szóba, milyenek nem a következő 2 ciklusban?
0: Ugye a meghívásos versenyekről majd még később fogunk dönteni, amint kiadja a Nemzetközi Atlétikai Szövetség a versenynaptárat, utána fogjuk látni, hogy mi az, amit be tudunk vállalni, mi az, amit nem. A következő 2 évben nagyon okosnak kell majd lennünk, hiszen a 2027-es világbajnokság az ugye szeptember 2. felében kerül majd megrendezésre Pekingben, és emiatt, hogy az ismét ilyen későn van, valamint a 2028-as évben az Európa-bajnokság minden eddiginél szerintem korábban, június 1. hetében, a július közepén meg az olimpia, a 2 között nagyon kevés idő marad pihenni. És emiatt mondom azt, hogy nagyon okosnak kell majd lennünk, hogy ezt a 2 évet hogy építjük föl, hiszen szerintem azt a sportban járatosabbak tudják, hogy nekem ez az olimpia lesz a nagy dobásom majd. Remélhetőleg.
1: Többen egyébként taktikáznak, illetve sakkoznak azzal, hogy hogyan kell ezt az 1 és 3/4 évet menedzselni. Armand Duplantis is, aki ugye az atlétika sport egyik legnagyobb sztárja jelenleg, a következő időszakot kihagyja, ugye ő majd a szabadtéri versenyeken tér vissza. De mennyi kihagyás fér bele anélkül, hogy az ember visszaesne, vagy legalábbis elveszteni a lendületet, akár csak a te tapasztalataid alapján is, ami 3 éve történt a tüdőgyulladáskor?
0: Én úgy gondolom, hogy én is már vagyok abban a korban, hogy a testem hamar visszaemlékezzen arra, amit most már ennyi rengeteg éve csinálok. És emiatt mindig egy picit több pihenőt megengedhetek már magamnak, valamint a pont ismét a kor miatt meg kell is a több pihenő, hiszen már nem bírok el olyan mennyiségű edzést, mint mondjuk 25 éves koromban. Szóval én azt hiszem, hogy lehet kihagyni, de hogy például az Armand Duplantisnak a példáját hozzam fel, akkor én is. Szerintem ő se úgy fogja kihagyni, hogy el se fog menni edzeni. Egyszerűen talán indoor season-t azt nem fogja egyszerűen végigcsinálni, de edzeni attól fog.
1: Összességében egyébként milyen terveid vannak? Mondtad, hogy Los Angeles lehet a csúcs olimpia, de hogyha a teljes pályafutásodat nézzük, akkor látod-e, hogy hol tartasz? Hány csúcsév, illetve hány év van még összesen hátra? És mekkora nyomot hagynál a magyar atlétika sporton?
0: Az, hogy mekkora nyomot hagynék, ezt szerintem majd utána kell megbeszélni. És nem is velem, hanem a jövőbeni vezetőkkel, vagy...
1: De milyen terveid vannak?
0: Hát olyan terveim vannak, amit korábban is elmondtam már, hogy szeretnék olimpiai világbajnok és Európa-bajnokként majd visszavonulni. Ebből most már az egyik akkor megvan. De hát ugye ezek célok, ehhez kell idő is, szerencse is, munka is. Én azt hiszem, hogy jó úton járunk, tehát a mostani kilátásaink azok mindenképp derűsek. Nem lesz egyszerű feladat pont, hogy ilyen ellenfelekkel, akik mostanában vannak, ők nem fogják megkönnyíteni. Tényleg az, hogy milyen nyomot hagyok végül, azt majd remélhetőleg egy, még sok sikeres év után akár együtt is megbeszélhetjük. De ezek a célok. Az, hogy hány csúcsév van még előttem, hát remélem, hogy ez a kettő még minimum, de aztán szépen lassan már én is olyan korba érek, ahol egyre nehezebbé válnak a dolgok, ezzel teljesen tisztában vagyok. Ugye a szakzsargon szerint a kalapácsvetés csúcsidőszaka az a krisztusi kor, amiben most lépek majd én is be. Utána viszont, amikor ez elmúlik, sajnos elég rohamosan kezd romlani a teljesítmény. Én azt gondolom, hogy ezekkel a modernebb, meg letisztultabb edzésmódszerekkel, amiket most már mi is alkalmazunk, elég jól kitolható egy pályafutás, és én 35 éves koromig mindenképp szeretném csinálni.
1: Az ugye a Brisbane-i olimpia.
0: Az a Brisbane-i olimpia. Utána pedig minden év ajándék lenne. Most a híreket kicsit meglovagolva, ugye azért sportolóként én is nagyon örülnék neki, hogyha a 2036-os olimpiát a Budapest rendezné, akkor nyilván megpróbálnék még arra is felkészülni, azért addigra már 39 éves lennék, ígérni emiatt főleg ilyen időtávlatából nyilván nem lehet semmit, de úgy vagyok vele, hogy 35 éves koromig szeretném csinálni, de amennyit enged a testem, és amikor már az látszik, hogy nagyon szenved, és az egész is nem is lehet igazából már, vagy nem tudok már elérni olyan eredményt, akkor átadnám majd én is a terepet a következő versenyzőknek, következő nemzedéknek.
1: Látod egyébként, hogy lesz olyan, aki mondjuk felnőhet a szintet közelébe? Évtizedes viszonylatban?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok tehetség van nálunk is az egyesületben. Nagyon sok kiaknázatlan tehetség van az egész magyar atlétikában, az egész országban. Az ebben a nehéz igazából, hogy ugye mi csak nagyon lokálisan tudunk válogatni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hol vannak kalapácsvető akadémiák az országban, tehát gyakorlatilag Szombathely és a környékbeli városokra tudunk támaszkodni, Veszprém, és most már szerencsére Debrecenben is, meg hát nyilván ugye vannak még máshol is az országban, de olyan kicsi merítési lehetőség van, hogy nagyon nehéz találni sokra hivatott versenyzőt. Én azt hiszem, hogy így is nagyon-nagyon sok tehetségünk van kalapácsvetésben, de nagyon sokat kell még dolgozniuk ahhoz, hogy a felnőtt korban is majd úgy lehessen velük számolni, mint meghatározó tényezőkkel, de az tényleg látszik, hogy vannak tehetségek ilyen fiatalon.
1: Amikor elkezdted a sportágat, akkor nagyjából fel tudtad mérni, hogy mi minden vár rád, és most megvan még benned az a lendület, amely mondjuk gyerekként?
0: A lendület az mindenképp megvan, sőt, szerintem nagyobb, mint valaha, tényleg egy ilyen siker után. De amikor elkezdtem egy kiskunhalasi, hát gyakorlatilag nem is atlétikai stadionban, volt egy dobókörünk, és dobáltunk rá a mezőre, kalapácsot, diszkoszt, súlyt, akkor még nem tudtam, hogy amiről szól az atlétika, az ez maga, amiben most benne vagyok. Hát ez egy teljesen más világ, mint amit ott igazából megismertem. De nekem az egy nagyon-nagyon kedves emlék, és mindig szeretek visszatérni ezekhez a gyökerekhez.
1: Végül szűk egy év múlva lesz majd a pekingi világbajnokság, ahogy te is említetted, szeptember második felében. Nagyon sok van még addig hátra, sok edzés, sok kisebb verseny, de mivel lennél elégedett? Az olimpia előtt ugye bő 10 hónappal, de a következő szezon végére.
0: Én azt hiszem, hogy teljes önbizalommal kijelenthetem azt, hogy egy dobogós helyezés az, amit minimum megpályázok. Én azt hiszem, hogy ha bár nagyon nagy verseny lesz érte, de én képes vagyok arra, hogy az első szabadtéri világbajnoki címét megszerezzem a magyar atlétikának, az biztos, hogy meg fogok tenni érte mindent, és a körülöttem lévő teljes szakmai stáb ebben segíteni fog. Én nagyon szeretném, hogy ez sikerüljön. Egy kis szerencsével össze is jöhet.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.
1: Önök az elmúlt 50 percben Halász Bence olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes, Európa bajnok kalapácsvetőt hallották itt az arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasútépítési munkákból, amiatt, hogy ismét a kontúrcsoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagyni. A félbehagyott munkák lezárásáról gondoskodniuk kell, de a továbbiakban munkát nem végezhetnek, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi előleggel, tette hozzá a miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezt követően megkezdik a szerződés megszüntetéséhez, majd pedig az újrarendezéshez vezető folyamatot. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a beruházás jelentős időre félbehagyottan meg fog állni. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, de a kormány minden polgári jogi igényét érvényesíti az érintettekkel szemben, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat regisztráltak szerte Európában. Az elemzés szerint rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is, országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az elemzés szerint a 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be. Az április 1-től szeptember 2-ig tartó időszak csaknem 84%-ában az ország területének legalább 30%-án állt fenn legalább közepes aszály, augusztus végére pedig az ország területének felén a mezőgazdasági aszályszint elérte a súlyos kategóriát. A 2026-os aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Németországban 2373 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak idén júliusban, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas, közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal. Az idei első 7 hónapban 15.185 vállalati fizetésképtelenségi kérelmet regisztráltak, 6,9%-kal többet az egy évvel korábbinál. A hitele kötelezői követelések összege ugyanakkor 21,9 milliárd euróra csökkent 31,8 milliárd euróról, miután 2025 első 7 hónapjában több gazdaságilag jelentős vállalat kért fizetésképtelenségi eljárást.
2: Az időjárásról.
3: A napsütés mellett egyre több helyen lesz felhős az ég, mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 12 fok között alakul. Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű esőzápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, az iskolai bántalmazás.
2: Ugye a bullying az mindig rendszer szinten történik. És ugye az, hogy ami történik az iskolában, az a szülő mennyire érzékeli, az attól is függ, hogy milyen a környezet, tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt a tényezőt, de az, hogy jutottunk el idáig, talán az is magyarázza, hogy rengeteg az új helyzet, amiben a gyerekek is bekerülnek. A korábbi időszakokban is volt ilyen, tehát félreértés ne essék, nem volt arról szó, hogy ne lett volna bullying egy iskolában, vagy ne történt volna erőszakos, nem tudom, hozzászólás, beszólás a gyerekek részéről, vagy esetleg zaklatás. Most viszont olyan mértékeket ölthet, ezt nagyon sok szülő, ahogy a önbevallás útján, vagy külső segítséget kérve, ahogy elmondja, hogy tényleg nagyon sokszor elgondolkodtató, hogy vajon hogy jutottunk el idáig.
1: Dezső Attila, sátoraljaújhelyi lelkipásztorral beszélgetünk.
3: Azt hiszem, hogy amikor a zsoltárokról beszélgetünk, akkor a legtöbb reformátusnak a 90. zsoltár jut rögtön eszébe, amit nagyon sokszor református himnusznak is neveznek, Te benned bíztunk elejétől fogva. Vagy a 42. zsoltár az a szarvasos ének, így mondják a gyerekek, amikor tanuljuk a 42. zsoltárt. Vagy a 23. zsoltár, amikor az Istennek a gondviseléséről beszélünk. Vagy a 150. zsoltár, a hatalmas újongó zsoltár. És hát hosszasan lehetne sorolni valóban, hogy milyen dolgok vannak. Azt gondolom, hogy a zsoltárok könyve talán az egyik legjellemformá és az egyik legnagyobb tükre a Bibliának.
1: Fókuszban a test, Fiú és Lány Akadémia a Pulzus szervezésében.
4: A test működését rengeteg fizikai és lelki folyamat határozza meg bennünk, és hajlamosak vagyunk két véglet között tekinteni a testünkre, vagy két véglet között ugrálni, vagy túlságosan adunk a külsőnkre, és túlságosan elvagyunk, és akár ez büszkévé is tesz minket, vagy hogy rossz irányba viszel minket, vagy ennek az ellentéte, hogy túlságosan elhanyagoljuk a testképünket, a testünket, a kinézetünket, és az megint átvisz egy másik rossz végletbe, hogy hanyagok leszünk, hogy ez kihat a környezetünkre is. És akkor szerettünk volna egy olyan közeget megteremteni az akadémia által, amelyben a testünk körül megtanulhatunk úgy gondoskodni, úgy tekinteni rá, hogy külsőleg és belsőleg is tudjuk azt ápolni, tudjunk akár egészségesen viszonyulni hozzá, és tudjunk egy otthonként tekinteni rá.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az iskolai bántalmazás sokkal több gyermeket érint, mint gondolnánk, és nem mindig látványos. A kiközösítés, a gúnyolódás, a megalázás vagy akár az online térben történő zaklatás ugyanúgy komoly következményekkel járhat. Az UNICEF Magyarország 2022-es kutatása szerint a megkérdezett magyar fiatalok 85%-a már megtapasztalta az iskolai bántalmazás valamely formáját, 66%-uk pedig rendszeres bántalmazásról számolt be. De honnan ismerhetjük fel, ha egy gyermeket bántanak? Mit tehet a szülő, a pedagógus, és hogyan segíthetnek maguk a kortársak? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Berhoer olasz emőkével, a Rákóczi Egyetem docensével.
2: Hogy jutottunk el idáig? Ugye az iskolai bullying a témánk, szeptemberben kinyitott az iskola, első évvel becsengettek, eltelt kicsivel több mint egy hónap, és a hírekben ugye nem érzékeljük, mert hála Istennek nincsenek akkora horderejű dolgok, amik mondjuk a sajtóinger küszöbét elérnék, de azért gondolom a szülők otthon iskoláskorú gyerekeket nevelők azért találkozhatnak azzal, hogy néha a gyerek szomorúbban jön haza, néha vidámabban jön haza, néha mintha volna egy olyan folt a gyereken, ami nem szokott ott lenni, vagy ő a táskája megint egy picit talán szakadtabbnak tűnik, mint amilyen szakadt szokott lenni általában. Hogy jutottunk el idáig, hogy ilyen dolgokról kell beszéljünk egy rádió stúdióba?
3: Elég érdekes és széles körű a kérdés, köszönöm szépen. Az, hogy jutottunk el idáig, talán ezzel, hogy kinyílt a világ, kinyílt a kör. Rengeteg új információ érkezik a gyerekekhez is, a felnőttekhez is. Itt rendszerről lehet beszélni egyértelműen. Ugye a bullying az mindig rendszer szinten történik. És ugye az, hogy ami történik az iskolában, azt a szülő mennyire érzékeli, az attól is függ, hogy milyen a környezet, tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt a tényezőt, de az, hogy jutottunk el idáig, talán az is magyarázza, hogy rengeteg az új helyzet, amiben a gyerekek is bekerülnek. A korábbi időszakokban is volt ilyen, tehát félreértés ne essék, nem volt arról szó, hogy ne lett volna bullying egy iskolában, vagy ne történt volna erőszakos, nem tudom, hozzászólás, beszólás a gyerekek részéről, vagy esetleg zaklatás. Most viszont olyan mértékeket ölthet, ezt nagyon sok szülő, ahogy önbevallás útján, vagy külső segítséget kérve, ahogy elmondja, hogy tényleg nagyon sokszor elgondolkodtat, hogy vajon hogy jutottunk el idáig. Civilizációs ártalomként is egyértelműen lehetne ezt említeni.
4: Az UNICEF adatai szerint a 10 évesek 85%-a élt át bántalmazást, 66%-uk pedig rendszeres erőszakot szenvedett, akár ennek a fele 50%-a napi szinten. Hát igazából a gyerekek terrorban tartják egymást, mondhatjuk ezt így is?
3: Érdemes azt is tisztába tenni és rendszerezni, hogy mikortól nevezhetünk valamit bullyingnak. Mi az, hogy zaklatás, erőszakos viselkedés, iskoláskorú a körében korábban is volt ilyen, hogy tukolták egymást, esetleg csúfneveket adtak egymásnak, barátok, vagy hazafelé menet az úton, úgy dőlöngéltek, hogy esetleg megbökték a másikat, lehetne gondolni, hogy ez is bullying volt. Na most a bullying fogalmát akkor érdemes kiemelni, és akkor szoktuk ezt, tehát a szülők felé is közölni, hogy erre érdemes figyelni, amikor két nem egyenrangú fél között történik elő ilyesmi. Benne van az ártás szándéka, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogy most jókedvünk van, és viccelődünk egymással, az nem jelenti azt, hogy akkor most zaklatjuk és bántalmazzuk egymást. A másik pedig, hogy ebben a rendszeresség is ott kell, hogy legyen, tehát, hogy legalább egy hónapja, két hónapja fennáll ez az állapot, és rendszeresen napi szinten megtörténik ez a zaklatás, bántalmazás, ami lehet fizikai, lehet verbális, hát ugye mondunk csúnya szavakat egymásnak, vagy a másik, ugye a közösség, hogy kiközösítenek egy gyereket az iskolai közösségben, és hát ugye ami bejött a civilizációs ártalommal, ugye az ingerek, ahogy nyílnak, ez a közösségi, vagy ami kiszélesedett, ugye a cyberbullying hatáskörével úgymond, tehát hogy interneten úgymond egy állarc mögé bújva, vagy egy képernyő mögé bújva, egy kicsit, mintha bátrabbak lennének a gyerekek, de a felnőttek is érdemes akár egy-egy komment szekciót megnézni a közösségben.
2: Ugye azt gondolom, hogy egy olyan szülőnek, aki rendszeres kapcsolatot tart a gyermekével, és van lehetőségük arra, hogy átbeszéljék a napot, hogy kivel mi történt, ott nagyon hamar felismerhető az, hogy az én gyerekem, vagy az a gyermek mondjuk áldozat egy ilyen bullyingolásba. De mi van azokkal a szülőkkel, akik akiknek mondjuk nincs lehetőségük, alkalmuk arra, hogy ilyen szoros kapcsolatot tartsanak a gyerekeikkel, ők nekik mit kell figyelni?
3: Ugye említettem ezt a rendszerességet, tehát az, hogy a gyermek viselkedése egyik napról megváltozik, azt még nem veszi észre a szülő feltehetőleg, mert dolgozik, vagy egyéb tevékenységi körökben mutatja meg magát, lehet, hogy egyik napról a másikra ezt nem vesz észre. Viszont, hogyha ez folyamatosan fennáll, a gyermek mutathat már egészségügyi tüneteket is. Panaszkodik, hogy fáj a hasa, fáj a feje, nem szeretné iskolába menni, vagy esetleg többször előfordul, hogy bármi, nem tudom, torokgyulladása van, tehát már olyan szinten eljutott a folyamat. De ha észrevesz, hogy folyamatosan, úgy erről volt is szó, hogy elszakad gyakran a ruhája, vagy a táskája megrongálódik, vagy eltűnnek a holmiai, ami nem abból fakad, hogy ő azt elhagyja, hanem egyszerűen nincs meg, eltűnik. És a következő, amit mindenképpen észrevesz a szülő, az, hogy tehát nem csak az iskolai körben nem akar már visszacsatolódni a gyermek, hanem esetleg a baráti köre is megváltozik, nem akar barátok közé sem menni. Tehát ez is előfordulhat, amit már az a szülő is észrevesz, aki igencsak elfoglalt.
4: A másik oldal a bántalmazott esetében a bántalmazó, ami szintén egy gyermek, szintén ugyanúgy szereti, gondoljuk a szülék, és pont olyan értékesnek tartjuk, mint mindegyiket az iskolákon belül. Mi a bántalmazónak az oldala?
3: Nagyon sokszor megkapják ezt a rossz gyerek bélyeget, de és épp ezért ezek a címkék, amiket megkapnak ezek a gyerekek, érdemes mögé nézni, hogy mitől válik ő bántalmazóvá. Valószínűleg ezzel szeretné felhívni magára a figyelmet. Az is előfordulhat, hogy ő nem akar bántalmazott lenni, és inkább abba az oldalba kerül. Az is előfordult, nagyon sok tanulmányból olvashatjuk ezt, hogy például valaki bántalmazott volt egy adott közegben, kikerült abból a közegből, átkerült egy új környezetbe, ahol mindezt megelőzve, hogy ő ismét bántalmazott legyen, ő vált bántalmazóvá. Nagyon fontos az, hogy a környezet, amiben van, ott az agresszió, az jutalmazott-e. Tehát, hogy a szülőtől azt látja, hogy mondjuk ez megoldás lehet egy problémára, hogy agresszívan lépek fel. Lényeges. Vagy az iskolai közösségben ez a norma, hogy így mutatjuk meg a fülényünket, vagy így vagyunk menők, mert nagyon sokszor ugye megyünk ki Gálnatáliával gyerekekhez iskolai környezetbe, és ilyen erőszakellenes programokkal próbáljuk felhívni erre a figyelmet, hogy figyeljünk egymásra, akkor ott előfordul, hogy bizony az a menő, aki egy kicsit fülényeskedik a másikkal szemben. Tehát nagyon sok háttérok lehet, hogy mi mozgatja azt a gyereket, hogy ő is bántalmazóvá váljon.
4: A szülői háttér ebben a kapcsolatban sokszor mondjuk el, hogy a gyerek az otthont viszi be a saját otthonába, amit iskolai közegnek nevezünk. Sok esetben a szülőnek a gondolatait halljuk, amikor a gyerek furcsákat mond.
3: Előfordulhat ez is, igen. Tehát az, hogy mit látott, milyen mintát látott, mit visz tovább. De az is lehet, hogy egy olyan közösségbe, ahol új dolgokat hallott, és ettől érzi magát menőnek, és ettől lehet fülényeskedő mondjuk a másik gyerekkel szemben, akkor az is előfordulhat bizony, hogy akkor ez a viselkedés lesz napi szintű abban a gyermek közösségben, ahol a bullying vált már normává.
2: Mennyire veszélyes dolog ez? Mennyire lehet ezt megfékezni, kordába tartani? Mert azt gondolom, hogy megszüntetni valószínűleg nem lehet, hiszen ez a világ változásával, hogy változik a világunk, gyorsul, egyre több ilyen és ehhez hasonló dolog fog történni a gyermekeinkkel, akár iskolai közösségen belül is. Mennyire lehet ezt kordába tartani?
3: Nagyon fontos ez a rendszer szint, hogy ebben maradjunk, tehát ne akarjuk külön választani, hogy akkor csak a bántalmazóval foglalkozunk, vagy csak azzal a gyerekkel, aki a bántalmazott, hanem a pedagógusokat is nagyon fontos ebbe belevonni, illetve a szülők, tehát egyszerre rendszer szinten érdemes ezt kezelni, és hát ugye nem beszéltünk arról, hogy egy harmadik szintér is belép, amikor mondjuk valaki azt hiszi, hogy ő nem vesz részt a bántalmazásban, csak szemlélő. Tehát ezzel is nagyon sokszor segít mondjuk a bántalmazónak, hogyha nevet, vagy lájkol egy olyan videót, amit betesznek a chat csoportba, vagy tovább küldi, tehát ezeket a dokumentált adatok továbbvitelében ő is részt vesz. Tehát, hogyha ezeket a csoporttagokat, vagy résztvevőket megérinti egy-egy ilyen téma, hogy hogyan lehetne ezt orvosolni, akkor lehetne tovább talán előre lépni. Tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel. Nem azt hibáztatni, hogy miért hagytad, vagy zsigerből a szülő azt mondja, hogy hát védd meg magad, üst vissza, stb. Tehát nem is a felől közelíti meg, hogy talán érdemes lenne megnézni, hogy miből alakult ez ki. Vagy a másik, hogy akkor egyből hibáztatják a bántalmazót, hogy na valószínűleg ő az agresszív, ő a rossz gyerek, akkor őt kell kiközösíteni. Tehát nagyon sokszor rossz oldalról közelítik meg a megoldást, ahelyett, hogy rendszer szinten kezelnék ezt a helyzetet. Tehát iskola, szülő, gyerekek. Itt, hogyha csak egy-egy szinteret ragadunk ki, akkor az nem fog működni.
4: Az elkövetők oldaláról a statisztikákat azt olvashatjuk, hogy 84%-ban az osztálytársak, az online térben 58%, míg 21%-ban a tanárok követik el a bántalmazást.
3: Ez is egy külön téma, ugye a fekete pedagógiához ez is hozzátartozik. Arról lehetne külön egy rádió beszélgetést folytatni, mert sajnos az is előfordul. Itt kiemelt helyzetben vagyunk, krízis helyzetben, krízis mátrixban vagyunk, ami nehezíti a helyzetet. Tehát nagyon sokszor a pedagógus is elkeseredett, nem lát eszközt arra, hogy hogyan nevelje azt a gyerekcsoportot, különösen, hogyha aktívabbak, élénkebbek, akkor előfordulhat az ő részükről is, hogy mintegy ezt megelőzvén kezd elő a bántalmazó lenni, vagy olyan szavakat ismétel, amiket ő is hallott annó az iskolában, vagy hasonlítgatja a gyerekeket egymáshoz, vagy hát nem tudom, mennyire emlékeznek esetleg a kedves rádióhallgatók, hogy volt egy-egy ilyen mondat, hogy te is olyan vagy, mint XY, soha nem lesz belőled ember, stb. Stb. Akár. Tehát ez is előfordulhat. Rengeteg háttér info húzódhat meg egy-egy ilyen tevékenység mögött. Tehát nem lehet általánosítani, hogy valaki ezért lesz bántalmazó, mert ez történt az életében. Rengeteg minden befolyásolhatja ezeket a dolgokat.
2: Mennyire vannak önök felkészülve ennek a helyzetnek a kezelésére? Akár a mentálhigiénés segítő szakemberekre, ha gondolok, vagy a pszichológiára, mennyire tud lépést tartani, illetve a megoldások felé terelni az embereket, illetve ezeket a helyzeteket?
3: Nem elég erről csak beszélni. Programokra lenne szükség minél több olyan alkalomra, ahol a gyerekekkel, illetve felnőttekkel beszélünk erről, hogy hogyan lehetne megközelíteni ezt a témát. Hogyan ismerjék meg egymást a gyerekek, mert sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem is ismerik egymást a gyerekek. Azt sem tudják, hogy milyen értéke van az egyiknek, milyen a másiknak. Azt sem tudják, hogy miben hasonlítanak például. A születésnapi dátumjukat nem ismerik, mint annó mi mondjuk gyerekkorunkban tudtuk, hogy kinek mikor van születésnapja. Most azt tapasztaljuk, hogy ez már úgy nem lényeges. Vagy olyan programokat szervezni, és akkor itt kiemelném ezeket a programokat, és itt nem nagy volumenű eseményekre gondolok, hanem csak egyáltalán, hogy akár az osztályfőnök, vagy összehozni alkalmat a szülő és a gyerekek között, megbeszélni, vagy megnézni egy filmet, átbeszélni a filmet, milyen lehetőségek adottak a hétköznapi életben arra, hogy egy kicsit nyitottabbá váljon ez a beszélgetés téma. Ezekkel lehetne ilyen prevenciózni, lehetne ezt mondani. Tehát nagyon fontos a megelőzés. És amikor már ott vagyunk egy ilyen helyzetben, akkor természetesen a kommunikáció az, hogy hogyan lehet ezt megfelelő mederbe terelni.
1: Az elmúlt percekben dr. Berhóvel, Olasz Emőkével, a Rákóczi Egyetem docensével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A zsoltárokban ott tükröződnek az emberi szív fájdalmai, kétségei, gondjai és reménységei, mondta Calvin. Az ószövetségi zsoltárokban a hit szava szólal meg, legnagyobb öröksége a keresztény ember számára az Istenre való teljes ráhagyatkozás. Dezső Attila sátoraljaújhelyi lelkipásztorral Jászterbe állt a beszélgetett.
2: Nagyon nagy kincs van az emberiség kezében. Van 150 zsoltárunk, amit imádkozhatunk, amiről elmélkedhetünk, és amely minden keresztény felekezetnek, legyen az katolikus, vagy legyen az református, ott van a tudatában, ott van a liturgiában, ott van az ima alkalmakban, tehát csak használni kell. Mégsem ismerjük mindet, és hiába imádkozzuk, mégsem biztos, hogy pontosan tudjuk, hogy mit jelent. Jó úton járok-e, ha azt mondom, hogy a zsoltárban az egész élet benne van, a maga ünnepélyességével, színességével, forgatagával, fájdalmával, örömével, bánatával, vihaskodásával, gyűlölködésével.
3: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Azt hiszem, hogy amikor a zsoltárokról beszélgetünk, akkor a legtöbb reformátusnak a 90. zsoltár jut rögtön eszébe, amit nagyon sokszor református himnusznak is neveznek. Te benned bíztunk elejétől fogva. Vagy a 42. zsoltár az, a szarvasos ének, így mondják a gyerekek, amikor tanuljuk a 42. zsoltárt. Vagy a 23. zsoltár, amikor az Istennek a gondviseléséről beszélünk. Vagy a 150. zsoltár, a hatalmas újongó zsoltár. És hát hosszasan lehetne sorolni valóban, hogy milyen dolgok vannak. Azt gondolom, hogy a zsoltárok könyve talán az egyik legjellemformáló, és az egyik legnagyobb tükre a Bibliának. Mert, ahogyan Beáta is mondta, valóban így van ez, hogy az elejétől kezdve a végéig benne van az élet. Újongunk dolgoknak, úgy félünk a haláltól, mondjuk a 88. zsoltárnál, és hogy igazából azt is megmutatja, hogy milyen indulat van egy emberben. Hogy nem csak mindig én vagyok az, akit bántanak, nem mindig én vagyok az, akit üldöznek, hanem hogy erre az üldözésre hogyan válaszolok. Hát azért, amikor az átok zsoltárokat olvassuk, akkor hát az embernek úgy egy kicsit a torkának ad a szó meg a lélegzet, amikor azt mondja, tört ki a fogaikat, meg tapadjon az ínye a nyelvéhez, ha megfeledkezik erről arról, tehát azért vannak átkok is, amikről mi keresztények, akik már most Krisztus halála, feltámadása után vagyunk, mi már úgy gondolkodunk, hogy mi nem átkozni akarjuk a másikat, tehát aki átkozza a másikat, az valahogy nem értette meg az evangéliumot, hanem ilyenkor mindig azt kérjük, hogy Uram, térítsd meg őt, segítsd vissza magadhoz, békítsd ki önmagaddal, meg persze velem is, meg mindannyiunkkal. És igen, benne van az egész élet a zsoltárok könyvében, nagyon, nagyon jó, frappáns megfogalmazás volt.
2: Az ószövetségi zsoltárokról beszélünk, hiszen ebben az időben, az emberiségnek ebben az idejében íródtak a sugalmazás által, ugye ezek a szent szövegek, de a feltámadás fényében mi mégis másképpen gondolkodunk róla, másképpen kell gondolkodnunk róla.
3: Igen, hát az Ószövetség imádságos könyvének is nevezzük ezt a zsoltárok könyvét, és

0: van, amikor a zsoltárok beszélnek a halálról, akkor általában utána az van mindig, hogy a halál után kidicsér téged, Uram. Hogy akár a 88. zsoltárban is reménység szerint majd erről is egyszer lesz szó, hogy ott pontosan a kapcsolat nélküliség miatt fél az az ember, aki nagy betegségben van, és nem tudja igazából hova tenni a dolgokat, és hát retteg, hogy nem csak az emberektől, de hát, hogy az Istentől is már úgy elszeparálva lesz majd az élete. Ugyanakkor pedig tudjuk azt, hogy azért az Ószövetségben is benne van már a feltámadás és az örök életnek a reménysége. A teológiája megvan, nagyon komoly professzor úr foglalkozott ezzel a Sárospataki Tudományi Egyetemen, Engi professzor úr, akinek nagy szeretettel ajánlom a könyvét így ezzel kapcsolatosan, de nagyon fontos az, hogy mi keresztények, mi már visszatekintünk az Ószövetségre. Mi már sokkal több mindent értünk, jó reménység szerint, és mennyi mindent nem, az Ószövetségből, és mi már az örök élet reménységéből, így mondják a tudósok, hogy subspecie eternitatis, az örökké valóság szemszögéből tekintünk erre a földi életre, és arra pillanatnyi szenvedésre is, ami úgy körülvesz bennünket, azzal a reménységgel és hittel, hogy minden az én mennyei atyám kezéből jön, és jöjjön egészség, betegség, gazdagság, szegénység, termékeny, terméketlen időszak, valahogy minden az én üdvösségemet kell, hogy szolgálja, az én örök életem felé vezet, valahogy Isten ezeken keresztül átölel, és most már úgy nem úgy tekintek rá, hogy jaj, de bántanak engem, és hogy így verd meg őket, meg úgy verd meg őket, meg stb., hanem az örök élet szempontjából van, hogy megköszönjük ezeket a nehézségeket, és azt gondolom, hogy ez már a keresztény élet jelen formálásában egy újabb lépcsőfok, amikor azt tudom mondani, hogy hát nem esik jól most, ahogy bánsz velem, Uram, de tudom, hogy oka van, és tudom, hogy mindezt te hozzád hajt közel, és ezért én most beléd kapaszkodom, és így kérem a te irgalmadat és a te kegyelmedet, és így születnek a mai zsoltárok.
1: A templom ünnepélyességében, meghittségében és méltóságában mondjuk a zsoltárokat, és akkor úgy visz a lendület, mondjuk együtt a közösséggel énekeljük, de amikor hazamegyünk, akkor imádkozzuk el zsoltárokat. És olyan fontos lenne, hogy otthon is ugyanezzel a meghittséggel, vagy ugyanezzel az ünnepélyességgel tudjuk a hétköznapjainkban elmondani. Hiszen mit akarunk? Mindig beszélni akarunk, beszélgetni akarunk, kérdésekre feleletet várunk. Azt gondoljuk, hogy a mai modern ember nyitogatja a titkok kapuját, meg ostromolja az eget, de hát itt van előttünk több ezer évvel ezelőtt, és ugyanezekkel a problémákkal küzdöttek az emberek. Értjük-e azt, hogy otthon a mindennapokban ugyanúgy imádkoznunk el a zsoltárokat, mint amikor az ünnepélyes istentiszteleteken, liturgiákon?
0: Azt gondolom, hogy ez a személyes kegyességünkhöz tartozik, és ugye mindenkinek a maga kegyességi irányzatainak megfelelően a zsoltárok ugyanúgy előkerülnek, akár úgy is, hogy zsoltár parafrázis, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a zsoltár szöveget mondja el, de valahogy egy más megfogalmazásban, talán modernebb formában, kicsit érthetőbben, közérthetőbben, vagy fiatalosabban, vagy akár úgy is, hogy ez válik az én bűnbánati imádságommá. Ugye ott van a zsoltárban, hogy vizsgáld meg, nem járok-e téves úton, ugye, vagy amikor az Isten hatalmát kezdjük dicsérni, hogy ha a tenger túlsó szélére lennék, ott is ott vagy, ha ide mennék, ott is ott vagy, mindenhol elérsz engem. Nagyon nagy kincs, ahogy mondta Beáta az elején, mert egyfajta prototípus imádságok ezek, amelyek segítenek nekünk abban, hogy valahogy szavakba tudjuk önteni mindazokat a dolgokat, amiket belül érzünk, amiket megélünk. Holland testvéreim nagyon komolyan veszik a zsoltár imádságokat, a zsoltár éneklést. Ők például a Reformed Gemeentében, tehát ez egy ilyen református, de nem a legszigorúbb református gyülekezetben, ott csak zsoltárokat énekelnek, a templomban is. Tehát nincs más ének, csak a zsoltárok, és olyan jó, amikor hallom a testvéreket, hogy a Heidelbergi KT-val és a zsoltárokkal, az énekes könyvvel mennek látogatni a családokat a presbiterek, és mikor úgy hallanak valamit, hogy ennek ez a baj, annak az a baj, stb., akkor egyik a Heidelbergi KT-ból vigasztalja, a másik a Zsoltár szövegéből vigasztalja az éppen aktuális embert. És hát nem kell ehhez presbiter, magamat is mondjam így, hogy kezelésbe vehetem a zsoltárokkal, csak hát ez az kell, hogy ismerjem a zsoltárok könyvét, azért 150 zsoltárról beszélünk, ezek a kanonikus zsoltárok, és hát vannak olyanok, amik könnyebben emészthetőek. Egy alkalommal teológián megkérdezte a tanárunk, hogy na, melyik zsoltárt akarjuk énekelni, mert hogy mit énekeljünk, mert ugye mindig énekeltünk az előadások előtt, és akkor egyszer valaki viccesen bemondta, hogy a 119. zsoltárt, na hát mi egész idő alatt énekeltünk, és ez egy olyan tanítás volt a professzor úr részéről, hogy azt mondtuk, hogy na akkor innentől kezdve több komolyságot, és hogy igenis nehéz falat volt egy 119. zsoltárt ott énekelni végig, de ahogy mondom is, hogy segítenek kifejezni. És hogy ha már el tudom mondani, hogy Uram, szárnyaid árnyékában menekülök, amíg elvonul a veszedelem, micsoda nagy dolog ez, tudnám ebben kifejezni azt, hogy Istenem, szükségem van rád, mert bajban vagyok, és hogy te tudsz engem megvédeni. Csordultig van a poharam, nincs szükségem semmire, amíg te jelen vagy, amíg te teríted az én asztalomat. Van-e ennél csodálatosabb? Vagy ahogy mondják a 121. zsoltárban, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? És akkor olyan jó rögtön ráválaszolni, hogy ja, az én segítségem az Úrtól jön, attól az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Önmagunk lelki megrázására is nagyon jó egy ilyen zsoltár, tehát hogy összeszedhetem magamat. Én rendszerint olvasom a zsoltárok könyvét, vannak lelkipásztorok, akik nem saját imádságot írnak, vagy mondanak a szószéken is, hanem azt mondjuk, hogy imádkozzunk a 28. zsoltár szavaival, vagy a 27. zsoltár szavaival, és akkor az egész gyülekezet rá tudja mondani, hogy igenis, hogy ámen, hogy így legyen, mert ezt én is hiszem.
1: Hogyha folyamatosan olvassuk, akár megtanuljuk, akár magunkban mondjuk, akkor az történik az életünkkel, hogy lassan helyreáll, mint egy kirakós minden, és valóban az a fajta boldogság jön el az életünkbe, amiről a zsoltáros olyan szépen és olyan nehéz szavakkal beszél nekünk?
0: Mindenképpen érdemes kívülről megtanulni zsoltárokat. Ez nem csak amiatt jó, hogy az embert úgy karban tartja agyilag is, hanem tényleg, ahogy mondtam is az előbb is, hogy erőforrás. A 81. zsoltárban van egy ilyen mondat, mi reformátusok így énekeljük, hogy a társd fel most szádat, és én megtöltöm bőven. És akkor, hogy ezek olyan bizonyságai az Istennek, mert ezeket maga Isten mondja, amit Jézus valahogy így fogalmaz meg, hogy ne gondolkodjatok majd, hogy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megadja majd, hogy mit kell mondanotok, elvezet a teljes igazságra, stb. Tehát amikor a zsoltárok megtanít bennünket úgy ráhagyatkozni az Istenre, hogy miközben én ezt a zsoltárt akár imádkozom, ezen elmélkedek reggel és este, bárhogy, közben Isten szent lelke, nem tudom máshogy mondani, átjárja az életemet, átjárja a szívemet, és gyógyul a lelkem, gyógyul az életem, gyógyul a testem, gyógyulnak a kapcsolataim Istennel és emberekkel, önmagammal is, ez fontos, és megtelik a szám bizonyságtétellel. És ezzel már én kiléptem az individuumból, hogy én egyedül vagyok, kis belső szobámban, ahol tudjuk azt, hogy miközben én a belső szobámban akár ezeket a zsoltárokat imádkozom, az az atyám, aki titkon figyel, az gondoskodik arról, hogy nyilvánosan megkapja a jutalmat, vagy elvégezze azt, amiért kiküldte ezt az igét. Szóval kiléptem ebből az individuumból, és immáron közösségformáló ágensi erővé válhatok, azzal, amikor elmondom, hogy jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Izrael Istenének a házához, vagy gyertek, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt, és hogy lehet buzdítani egymást, lehet elsegíteni egymást egy olyan nagyon mély helyzetből, amiben éppen van, vagy egy demotiváltságból. Örülök, amikor azt mondják nekem, hogy az Úr házában megyünk, és ugye a 124. zsoltár, vagy önvizsgálatra hívhat, hogy ki mehet fel az Úr hegyére, Izrael Istenének a házához, az igaz szívadat, és akkor mondja ott a zsoltáros, tehát megtelik szánk, megtelik a szívünk, megtelik az elménk. Isten, nem is tudom, valami különös kegyelmen mozog a zsoltárokon keresztül.
1: Akkor én is a zsoltáros szavával köszönök el, áldjad én lelkem az Urat. Áldás békességet.
0: Áldás békesség, Isten áldja mindenkit.
2: Az elmúlt percekben Dezső Attila, sátoraljaújhelyi lelkipásztorral beszélgettünk.

0: mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A testünkhöz való viszonyunk sok mindent elárul arról is, hogyan bánunk saját magunkkal. De vajon hogyan tudunk úgy törődni a testünkkel, hogy közben ne csak a külsőségekre figyeljünk? Erre és számos más fiatalokat érintő kérdésre keresi a választ az október 10-i Fiú és Lány Akadémia, amelynek idei központi témája a test. Az egynapos rendezvényről és a programokról Fosztó Becski Pannával, a Pulzus szervezet projektmenedzserével beszélgettünk, a riporter Palkó Hanna.
2: Kedves Panna, kezdem is az első kérdése. Kinek szól elsősorban ez a Fiú és Lány Akadémia, és honnan jött nektek az ötlet, hogy éppen most szervezetek meg egy ilyen egynapos találkozót az egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek?
3: Ahogyan már említetted, főként az egyetemistáknak és a fiatal felnőtteknek ez olyan 25-35 év között lőjük be mi, de hát most persze, hogy szívesen fogadunk akár idősebb személyt is, de hogy nekik szántuk ezt, nekik próbáljuk ezt az eseményt majd létrehozni, és legfőképpen azért, azzal a céllal jött létre, hogy információ áradat érhessük őket. Itt most főként az egyetemistáknak lehet ez segítség, vagy lehetnek támpontok azok, amilyen műhelyeink, vagy amilyen előadásaink lesznek. De szeretnénk azt, hogy azok a fiatalok, akik itt tanulni fognak, itt fognak tevékenykedni az elkövetkezendő években Kolozsváron, ők kapassanak akár a főzés terén, akár a lakberendezés terén, akár az egészség terén olyan támpontokat, olyan fogódzókat, amivel érdemes elindulni az életben.
2: Láttam is, nagyon hasznos kis témáitok vannak. Erre egy picit később fogunk rátérni, hogy konkrétan milyen témákkal is készültök. Ugye az idei alkalom központi témája az a test. Miért éreztétek fontosnak, hogy erről beszélgessetek a fiatalokkal?
3: Nos, leginkább azért, mert a test működését rengeteg fizikai és lelki folyamat határozza meg bennünk, és hajlamosak vagyunk két véglet között tekinteni a testünkre, vagy két véglet között ugrálni, vagy túlságosan adunk a külsőnkre, és túlságosan el vagyunk, és akár ez büszkévé is tesz minket, vagy hogy rossz irányba viszel minket, vagy ennek az ellentéte, hogy túlságosan elhanyagoljuk a testképünket, a testünket, a kinézetünket, és az megint átvisz egy másik rossz végletbe, hogy hanyagok leszünk, hogy ez kihat a környezetünkre is. És akkor szerettünk volna egy olyan közeget megteremteni az akadémia által, amelyben a testünk körül megtanulhatunk úgy gondoskodni, úgy tekinteni rá, hogy külsőleg és belsőleg is tudjuk azt ápolni, tudjunk akár egészségesen viszonyulni hozzá, és tudjunk egy otthonként tekinteni rá.
2: Mint ahogy te is mondtad, a program leírásában is szerepel, az láthatjuk az eseménynél, hogy sokszor vagy túlzottan a külsőnkre figyelünk, vagy éppen, hogy elhanyagoljuk azt. Szerinted, vagy szerintetek a vezetőség szerint, akit most ugye te képviselsz, mit jelent az egészségesebb viszony a saját testünkhöz? Vagy a legegészségesebb viszony?
3: Igen, hát mi úgy gondoljuk, és az is a célunk ezzel az egész eseménnyel, hogy megtaláljunk egy jó középutat abban, hogy hogyan tekintsünk egészségesen testünkre, és mit értek az alatt, hogy középút? Leginkább azt, hogy a külsőleg kellően jól, amennyire tőlünk telik, táplálkozzunk, mozogjunk, figyeljünk a külsőnkre, akár az öltözékünkre, vagy arra, hogy hogyan jelenünk meg egy munkahelyen, egy egyetemen, és emellett nagyon fontos az is, hogy hogyan van a belsőnk, és hiszem azt, vagy tapasztalom azt, hogy a belsőnket sokban befolyásolja az, ahogyan a külsőnkön történik a ruházkodás, történik az egészséges táplálkozás, történik a mozgás, történik az, hogy milyen környezetben élünk, és akkor itt ugye bejön az is, hogy a lakberendezés. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy csak úgy tudunk egészséges vonalat megtalálni a testünkkel való kapcsolatunkban, hogyha egy próbálunk olyan utat követni, amiben jól érezzük magunkat, amiben otthonosan érezzük magunkat.
2: Valahogy meg kell találni ezt az arany középutat, ugye?
3: Igen.
2: A program nagyon gyakorlati témákat is érint, ahogy te is mondtad az előbb, és mondtam, hogy majd erről még szó lesz, például a főzésről, a cukorról, hogy mennyi cukrot viszünk be, a testmozgásról, és még arról is, hogy hogyan érdemes kialakítani egy egyetemista lakást, ami szerintem sokunkban nagy kérdés. Miért tartottátok fontosnak ezeket a hétköznapibb kérdéseket is beemelni ebbe a témakörbe?
3: Ahogyan korábban említettem, pont azért, mert ezeket a kérdésköröket látjuk nagyon alapnak abban, hogy hogyan alakítsa ki például egy első éves egyetemista az életét. Ugye eljön otthonról, az egyetemista addig nagy vonalakban a szülők gondoskodtak róla, ugye még kiskorú volt, a szülők ellátták a ruházkodást, ellátták az étkeztetést, elláttak mindent körülötte, ugye a legjobb esetben is megvolt egy szobája, vagy egy lakókörnyezete annak az adott jelenlegi egyetemistának, míg amikor eljön egy nagyvárosba, és fel kell találja magát, akkor lehet, hogy ezekben beleütközik rengeteg kérdésbe, hogy akkor most hogy? Volt pont az egyik PR anyagunk, innen beemelek egy gondolatot, hogy én mesélem el abban, hogy én amikor egyetemistaként felköltöztem, akkor rengeteg cuccot hoztam magammal, de azért, mert fogalmam se volt, hogy akkor mekkora térben fogok lakni, és akkor pontosan mi is a fontos nekem egyetemistaként ahhoz, hogy a lakókörnyezetemben a minimális szükséges dolgokat legyenek. Úgyhogy ezért látjuk nagyon fontosnak a főzést, a költséghatékony bevásárlást, a lakberendezést, az egészséges táplálkozást, ciklustudatosságot ugye a lányoknál, úgyhogy igen, ezért ezek a témáink.
2: És mondtad, hogy a célcsoport azok inkább a fiatalabb felnőttek, ugye egyetemisták, mégis külön lány és fiú programok is lesznek. Mit szeretnétek, hogy mit adjanak ezek a külön beszélgetések a résztvevőknek?
3: Elsősorban a külön beszélgetések vagy külön műhelyek azért is jöttek létre, hogy ne csak egymással ismerkedhessenek majd ezek a résztvevők, akik eljönnek az eseményünkre, hanem egy kicsit ők, mint fiúk, meg mint lányok is külön fejlődhessenek. Ugye a lányoknál van a ciklustudatosság, és ezzel kapcsolatos, ugye ez is mennyire kihat a testképünkre, úgyhogy ezzel kapcsolatos fontos tudnivalók, meg az anya-lánya kapcsolat, ez a két műhely közül lehet választani, a fiúknál meg az apa-fia kapcsolat, valamint hogyan szabaduljunk meg a káros függőségeinkből. És azt hiszem, hogy mind a négy műhely úgy van kitalálva, és úgy terveztük mi, hogy ki legyen találva, hogy ezáltal is épülhessen az a fiú és az a lány, aki ezen részt vesz, és úgy mehessen majd vissza, akár ebbe a közösségbe, mert még lesz majd egy közös pontunk is, hogy meséljenek, hogy ó, nekem ez volt a tapasztalom ebben és abban, és akkor már közösségként is mesélnek valamit, ahogy hazamennek, reményeink szerint épültek az adott témákból.
2: Bizonyosan így lesz. A rendezvénynek van egy másik fontos célja is, ahogy már említetted, hogy a Kolozsvárra frissen érkező fiatalok megismerik egymást, és otthonosabban érezzék magukat a városban. Mitől lehet ez különösen fontos egy első éves vagy újonnan Kolozsvárra költöző egyetemistának?
3: Talán leginkább abban, hogy ilyen alap fontos helyszíneket megismerjen. Itt most gondolok az alatt, hogy hol vannak a bankok, gyógyszertárak, hova mehet akár az egyetemista orvoshoz, hogyha éppen erre van szüksége, vagy hogyha a jogaira kíváncsi, akkor erre is, és nem utolsó sorban nagyon szeretnénk őket elhívni és elmondani számukra, hogy milyen közösségek vannak, milyen keresztény közösségek vannak a városban, ahova lehet csatlakozni, ahol a hitéletben is lehet épülni. Úgyhogy ezért szeretnénk minél több, így fogalmaztuk meg, hogy a top 10 tipp kolozsvári élethez, hogy 10 dolgot mondhassunk el úgy, ami testileg, lelkileg építheti őket, és fontos pontok lehetnek az egyetemista életükben.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a fizikai dolgokban is segítetek, és ugyanúgy a lelki dolgokban is. Ez nagyon jó, nagyon hasznos. És egy utolsó lezáró kérdés, hogy ha valaki október 10-én részt vesz a Fiú és Lány Akadémián, mit szeretnétek, hogy mivel menjen haza?
3: Nagyon szeretnénk, hogyha tényleg azt tudná érezni, vagy azt tudná elmondani, hogy ő egyrészt testileg, lelkileg töltődött, és hogy akár még több kérdése lenne, mert hogy elindult a gondolatmenet egy-egy témában, és elmerült. Valamint azt szeretnénk, hogyha meg tudná azt is fogalmazni, ha nem is egyből, de az elkövetkezendő hét vagy hónapban, akár a szobatársainak, akár ha már fiatal felnőttként dolgozó a munkatársainak, a párjának, hogy ő otthonosan érzi magát a testében, és jó érzés abban a testben lenni, amelyikben van.
1: Az elmúlt percekben Palkó Hanna összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedékiadó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért rá, emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését Magyarországon, miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók elmondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan, ezért jelentősen bővítik az útdíj ellenőrzéssel foglalkozók létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. A 2027-es költségvetés mutatni fogja, hogy az új kormány iránya miben más, mint az előző kormányzaté, és azt is mutatja majd, hogy melyek a prioritásai a Tisza kormánynak, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, ezek a prioritások az egészségügy, az oktatás, az idézem magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. Közölte, a kormánynak törvényi kötelezettsége elküldeni a következő évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot a költségvetési tanácsnak 15 nappal azelőtt, hogy benyújtja azt az országgyűlésnek. Mivel idén el kell fogadni a költségvetést, és ez nagyjából egy hónapot vesz igénybe az országgyűlésben, még októberben el kell küldeni a költségvetési tanácsnak a javaslatot, mondta. Hozzáfűzte, ekkor tájékoztatnak majd arról, hogyan alakul a 2027-es költségvetés. Olyankor a gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkársága, amelyben külön területként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára Sopronban. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és a kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Hozzátette, hogy folyamatosan egyeztetnek a szakmai szervezetekkel, hogy mindezt hogyan tudják összehangolni a pedagógiai szakszolgálati rendszer munkájával. A Kárpát-medence szerte népszerű 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját október 8-án csütörtökön a miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották. Az esemény az Ökumenikus Ifjúsági Iroda, a Katolikus Egyház, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház összefogásával jött létre. Körülbelül 100 településen folyik a munka a háromnapos akció során, ahol nem csak az elvégzett feladatok jelentenek sikerélményt, hanem közösségek is szerveződnek. Az október 9-e és 11-e között zajló önkénteskedés szlogenje több vagy, ha adsz. A megnyitón, amelyet online adásban a határon túlról is nyomon követtek, köszöntőt mondtak az érintett egyházak képviselői. Meleg Attila, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, Juhász Ferenc, a miskolci esperesi kerület esperese, a Mindszenti Katolikus Templom plébánosa, és Lukács Máté András, a Miskolc Belvárosi Evangélikus Egyházközség lelkésze. Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját, idén a Felső-Barcikai Református Egyházközséggel közreműködve Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakódóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
0: az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű esőzápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Lásd magad Isten szemével. Második rész. Benne vagytok beteljesedve. Pál levele a Kolossiakhoz, második fejezet, 10. vers. Egy keresztény szerző így ír: mi történne, ha bárhová mennél, olyas valakibe botlanál, akit nem kedvelsz? Elmész egy buliba, és folyamatosan az ő eszmefuttatásait kell hallgatnod. Elmész a gyülekezetbe, és pont melléd ül le. Ott van a vacsoraasztalnál, ott van mindenütt. Elég szörnyen hangzik, ugye? Márpedig pontosan ez a helyzet, ha nem szereted magad, hiszen akárhova mész, mindenütt ott találod. Nem szabadulhatsz magadtól egyetlen pillanatra sem, úgyhogy szomorú élet vár rád, ha viszonyogsz a saját társaságodtól. Annak ellenére, hogy semmi értelme így élni, a legtöbb ember mégsem szereti önmagát. Ha őszinte önvizsgálatot tartanak, be kell látniuk azt a szomorú tényt, hogy megvetik, sőt, talán még gyűlölik is magukat. Döbbenetes, hogy milyen kevesen vannak igazán megbékélve önmagukkal, miközben a többség valóságos háborút vív saját maga ellen. Isten azt akarja, hogy szeresd magad. Nem holmi önző vagy büszke módon, hanem egészséges értelemben, tudva, hogy milyen különleges vagy a szemében. Ha elkezded úgy látni magad, ahogy Isten lát, akkor nem csupán szeretni fogod magad, hanem ahhoz is lesz önbizalmad és hited, hogy a javára válj a világnak. Valaki egyszer így fogalmazott: attól, hogy eddig senki sem fedezte fel, milyen kincs vagy, még nem ragyogsz kevésbé. Attól, hogy senki sem látta meg benned azt az értéket, amit nem lehet felülmúlni, még nem leszel kevesebb. És attól, hogy még nem érkezett meg az, akivel megosztatod az életedet, nem jelenti azt, hogy az a nap nem jön el. Ragyogj tovább, fuss tovább, remélj tovább, imádkozz tovább, és maradj az, akinek Isten megalkotott. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, Önök Közélet, közérdek című magazinunk 2026. október 9-ei adását hallják, Bódisz Attila vagyok. Mai programunkban először arról szólunk, hogy a Magyar Comenius Társaság alapításának 40. évfordulója alkalmából rendeztek emlékünnepséget és tudományos konferenciát Sárospatakon, a Tiszán inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek nagykönyvtárában.
2: Az emlékezés egyik része a közösségi program, ami azt jelenti, hogy akik ma társaság tagjai, meg azok az értelmiségek Sárospatakról és bárhonnan az országból, akik kötődnek ez a társasághoz, ők találkozzanak és beszélgessenek. A másik része kifejezett emlékezés, amelyben segítséget nyújt a korábbi évek felidézéséhez a korábbi tagoknak, jelesül például Hörcsik Riád alapító tagnak a kifejezetten informatív és nagyon szép személyeket és eseményeket felidéző előadása. És van egy harmadik része az ilyen típusú emlékezéseknek, amikor tudományos szempontból is közelítünk magához a tárgyhoz, tudnéli Comenius életművéhez, és ebben Csorba Dávid és Monok István professzor urak előadásai nagyon szép alapokat és szempontokat szolgáltattak.
1: Ezt követően arról hallhatnak, hogy Ziegler Győző építész életével, pályafutásával és Sátoraljá újhelyi vonatkozású munkáival ismerkedhettek meg a résztvevők egy városi séta keretében Sátoraljá újhelyen.
3: Ziegler Győző egy, hát ugye a magyar historizmus korának volt egy ilyen meghatározó építésze Magyarországon. Viszonylag rövid ideig élt, egyébként 1850-től 1905-ig, tehát nem egy hosszú életű ember, viszont annál termékenyebb tervezőről beszélhetünk, hiszen azt gondolom, hogy a hallgatók mindnyájan ismerik mondjuk Budapesten a Széchenyi fürdő épületét, vagy a KSH palotát, az erdészeti hivatalnak a főigazgatóságát. Ezek olyan emblematikus épületek, de Nyugat-Magyarországon is mondjuk a Győri Bencés gimnázium épületét ide sorolhatjuk, és a Zemplén vármegyében is alkotott, ide is meghívták, és Sátoraljá újhely két fontos épületén hagyott nyomot. Egyrészt a plébánia templomnak, a nagy templomnak a bővítési munkái kapcsolódnak az ő nevéhez, és egy az egyben pedig hát a törvényszéki palotát és a Sátoraljá helyi fogháznak az épületét, az elhelyezési részleget és a főépületét is ő tervezte meg, tehát így van köze Sátoraljá újhelyhez is az ő munkásságának. Ez egy ilyen, főleg ilyen neorenneszáns stílusban épített törvényszéki palotáról beszélünk, és egy ilyen sokkal egyszerűbb vonalú épületről a börtön esetében.
1: Végül pedig beszámolunk arról is, hogy értékes szakmai programmal készül a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem hivatás gondozó központja hitoktatók, kateképák, lelkészek és gyermekszolgálatban közreműködő gyülekezeti tagok számára, amelynek témája a gyermekveszteség és gyászfeldolgozásának kísérése intézményi és gyülekezeti közösségekben.
4: A gyermekek veszteség élményével fogunk dolgozni és foglalkozni, mert úgy gondoljuk, hogy ezek lecsapódnak a gyülekezetben is, a lelki pásztorok szolgálatában is, ezek a veszteség élmények, illetve az intézményekben is, akár a református intézményeinkre, hogyha gondolunk, vagy az egyházi intézményekbe, az ott szolgáló lelki pásztoroknál, de ugyanúgy hitoktatóknál és gyülekezeti munkatársaknál is, akik gyerekekkel vagy fiatalokkal dolgoznak. Ha a gyermek gyászáról és veszteségéről beszélünk, akkor talán a legnagyobb vesztesége az, amikor szülőt veszít, valamelyik szülőt veszíti el. Ebben nyilván rengeteg kérdés és rengeteg félelem és rengeteg dű tud összegyűlni a gyermeki lélekben. Amit naivitás azt gondolni, hogy mi bármilyen szakértelemmel, vagy bármilyen odaadással el tudunk fújni. Nem tudunk, nem is ez a feladatunk, de arra szegődhetünk az Istentől kapott erővel, hogy vigasztaljuk őket, vagy mellettük legyünk.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Comenius Társaság alapításának 40. évfordulója alkalmából rendeztek emlékünnepséget és tudományos konferenciát Sárospatakon, a Tiszán inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek nagy könyvtárában. Az eseményen az utolsó még élő alapító tag, dr. Hörcsik Rihárd emlékezett a társaság alapításának előzményeire, körülményeire, az alapítókra. A következő percekben őt hallják.
2: A Comenius Társaság létrehozásában sokan közreműködtek és közreműködtünk. De úgy érzem, hogy elsőként Kardos Béla nevét kell megemlíteni, aki 23-ban kapta a diplomáját a prepában, a tanítóképzőben, és ekkor kötött örök barátságot Szászi Kálmánnal és Sárospatakkal, aki Comeniusszal már korábban is sokat foglalkozott a 60-as, 70-es években, és olyannyira, hogy a 80-as években, 83-ban egy Comenius film forgatókönyvét is megírta. Nos, hát az ő ötlete volt gyakorlatilag, hogy itt egy egyesületet kéne létrehozni. Ő volt, aki ráérzett arra, hogy itt egy óriási hiátus van. Már Németországban, Csehországban, Szlovákiában, mindenütt van, Hollandiában Comenius Társaság, csak Magyarországon nem volt. És ő ráérzett erre, és hát ez volt az egyik indító oka annak, hogy itt foglalkozni kell Comenius örökségének ápolásával. És hol másütt, mint Sárospatakon, hiszen itt töltött 4 évet, legtermékenyebb 4 éve volt, olyan alkotások születtek, ami meghatározta a pedagógiai munkásságát, és éppen ezért 83-tól gyakran jött Sárospatakra. A figyelmét neki is a 81-es 450 éves kollégiumi ünnepség keltette föl. Úgy az egyház, mint az állam is megünnepelte, és ekkor országos közvélemény is Patak mellett volt, hogy igen, milyen jó lenne visszaállítani a kollégiumot, a régi református kollégiumot, mert Pataknak a régi fénye ismét itt lenne közöttünk, a diákváros. Nos, tehát Kardos Béla az egyik olyan személy, aki nevét meg kell említeni. És hát ő volt a kezdeményező, állandóan ő rágta a fülünket, és 2 összekötő kapocs volt a tudományos gyűjteményekben Újszászi Kálmán bácsi, illetve a tanítóképző főiskolán Kördöbec József, aki nyugalmazott igazgató volt, főigazgató, és hát barátja Kardos Bélának, és természetesen fiatalok is ott voltunk, hát én, mint levéltár igazgató, fiatal történész, lelkész, levéltáros, részt vettem ezekben a munkálatokba, jó barátságot kötöttem Kardos Bélával, és hát egy kicsit rám ragadt a Comenius tisztelete, a Comenius örökségének az ápolása, hiszen 84-ben az ő kezdeményezésükre kezdtem el foglalkozni Comeniusszal, és tartottam életem első nemzetközi előadását Berlinbe, a Franz-Josef Friedrichstrasse-n Comenius örökségével kapcsolatban, Comenius és a csemorva exulánsok Sárospatakon. Ez akkor nagyon nagy szám volt, legalábbis az én életemben, nem is voltam 30 éves, és ekkor indult el a történészi pályafutásom. Tehát jól jelzi azt, hogy ekkor már itt Sárospatakon is az itt lévő értelmiségi kör, így mondjam, akár egyházi, akár állami vonatkozásban egyfajta erjedés indult el, ez a perestroika időszaka egyébként, és itt láttam azt, hogy különböző lehetőségeinket érdemes kihasználni, és hát ennek köszönhetően 86-ban megalakult a Comenius Társaság. Ez is érdekes, hogy hogyan. Amikor itt, hál' Istennek, 2 év után megjött a belügyminisztériumnak az engedélye, és akkor kerestünk egy időpontot, hogy ahol mégiscsak, hát mondjuk tisztában voltunk azzal, hogy ugyan kit érdekel egy Comenius Társaság létrehozása, hogy adjunk ennek egy olyan teret. És az apropót a tanítóképző főiskola évzárója jelentett, ahol tömeg volt, 8-900 ember mindig összejött, hiszen a végzős hallgatóknak a hozzátartozói, tehát ez egy népünnepi Patakon. Ehhez sikerült hozzászervezni a Somogyi József szobrásmester Rákóczi szobrának a felavatását a Várkertben. Köpeci Béla miniszter adta át, és ennek a napnak a bekoronázása volt a Komlinius Társaság létrehozása a főiskolán, ahol megint csak pártunk és kormányunk idézőbe téve nagyjai jelentek meg, mert különben el sem jöttek volna szerintem, de ez a három apropó alkalmat adott arra, hogy tényleg legyen hallgatóság, legyen tömeg, és ekkor alakult meg. És hát ennek a célja elsősorban az volt, ennek a társaságnak, hogy Magyarország közvéleményét fölrázzuk, hogy Közép-Európában a Comenius társaságok, különböző szervezetek, szobrok hirdették Comeniusnak a nagyságát. Patakon pontosabban Magyarországon nem volt ilyen társaság. Tehát erre érzett rá egyébként Kardos Béla bácsi, amikor ezt forszírozta. Tehát ezzel a magyar művelődés történet folyamatában mi egy fontos szerepet vállaltunk ezzel, hogy legyen egy magyar országos hatáskörű társaság, aki Comenius örökségét ápolja, összefogja a kutatásokat, és itt kiállításokat szervez, kiadványokat szervez, stb. És hát ha más nem, akkor a Comenius társaság megalakulásának az óriási eredménye az volt, hogy 86-tól indul meg a magyarországi Comenius kutatásnak a reneszánsza. Ez egy óriási eredmény, és köszönhetően annak, hogy kiadványok jelentek meg, konferenciák, sokan én is részt vettem, több konferencián, tehát mind-mind azt mutatja, hogy igenis betöltötte a szerepét a Comenius társaság már azzal is, hogy Comenius örökségét ápoltuk, elvittük a hírét a nagyvilágba, közönösen Közép-Európában, hogy Magyarországnak, a rákóczyaknak milyen szerepe volt, meg Sárospataknak, hogy Comenius élete legszebb 4 évét töltötte itt a országunkban, Sárospatakon, tehát 120-nak is egy a vége. Én úgy hiszem, hogy a Comenius társaság megalakítása történelmi tett volt, és azóta is betölti ezt a óriási szerepét, ami a magyar művelődés történet egészében látszik, hiszen Comenius egy meghatározó személyisége az európai művelődés történetnek, amiben helye van Sárospataknak és Magyarországnak. Hát ezért örülök annak, és hálát adok a mindenhatónak, hogy én, mint egykori alapító, még élő személy itt részt vehettem, és elmondhattam a visszaemlékezésemet. Emlékeztünk a régi professzor kollégákra, akiktől nagyon sokat tanultam, és tisztelet az ő munkájuk iránt, és különösen Kardos Béla személye iránt tisztelet, aki már betegsége miatt 86-ban nem tudott itt lenni, ugyanakkor meg sem említették a nevét, de épp itt az ideje, hogy 40 év után adjuk a tiszteletét, hálával áldozunk az ő emlékének.
1: A Comenius Társaság elnöke, dr. Bolvári Takács Gábor először az évfordulós esemény programjairól beszélt az Európa Rádiónak.
3: Az emlékezés egyik része a közösségi program, ami azt jelenti, hogy akik ma társaság tagjai, meg azok az értelmiségek Sárospatakról és bárhonnan az országból, akik kötődnek ez a társasághoz, ők találkozzanak és beszélgessenek. A másik része kifejezett emlékezés, amelyben segítséget nyújt a korábbi évek felidézésé, ez a korábbi tagoknak, jelesül például Hörcsik Riád alapító tagnak a kifejezetten informatív és nagyon szép személyeket és eseményeket felidéző előadása. És van egy harmadik része az ilyen típusú emlékezéseknek,

0: hagyhatna bizonyos meglátásaira, és egyébként a eredeti bázis intézménye a társaságnak a tanítóképző főiskola, amelynek jogutódom a Tokaj-hegyalja Egyetem, ezt a pedagógus képzésébe igyekszik is beépíteni. Vagyis a mai feladatok és szempontok egyik dimenziója az mindenképpen ezen fiatal pedagógus jelölteknek a bevonása, a velük való megismertetése ennek az életműnek. A másik pedig egy olyasfajta klasszikus tudományos értelmiségi szerep, mint a konferencia szervezés és a kiadványok fölvállalása. A Biblioteka Koméniának kiadványsorozat, mint egyfajta tudományos évkönyv, most már 25 kötetet számlál, és ez azt jelenti, hogy helye van a magyar tudományos életben ennek a társaságnak.
1: Ha helye van, ahhoz ugye kell tagság. Manapság egészen komoly szervezetek nagyon gyakran küszködnek azzal, hogy hát akkora tagságot nem tudnak felmutatni, mint évtizedekkel ezelőtt. Ez egy kortünet, ezt hosszan lehet nem boncolgatni. Önök hogyan próbálják megszólítani a főként kutatók, professzorok generációit, hogy vállalják föl ezt a szervezetet, jöjjenek, és tegyék hozzá maguk értékeit ahhoz a elmúlt évtizedek közösségéhez, amelyet sikerült felmutatni ez idő alatt.
0: Ugye annak idején a társaság, ugye a 10 alapítótak kezdeményezése nyomán végül is 176 fővel alakult meg, ha jól emlékszem, de az a nagyságrend, ez biztos, hogy így van. Most a társaságnak körülbelül 70 tagja van, ami azt jelenti, hogy ezt vehetnénk úgy is, hogy csökken, de hát persze 40 év alatt jelentősen átalakult, és az nagyon igaz, hogy a mai világban egészen más jelent egy egyesületi tagság, mint jelentett mondjuk a 80-as évek második felében végén, amikor az egyfajta civil ellenállásnak a jelképe is volt, és az ellenállás nem feltétlenül politikai értelemben kell gondolnunk, sőt kifejezetten nem, hanem egyszerűen a közösség szervezés, az önálló entitás fölmutatása, ott akkor az egyesületi tagságnak volt egy ilyen üzenete is. Ma már bárki bárminek tagja lehet, sőt, olyan közösségi hálózatok vannak, ahol nem is kell tulajdonképpen formális tagság, mert egyszerűen az ember csatlakozik, aztán utána meg leíratja magát a levelező listáról. Mi ezt két módon próbáljuk erősíteni ezt a bázist, egyrészt olyan módon, hogy fiataloknak fölkínáljuk a tagságot, meghívjuk őket, másrészt pedig örömmel fogadjuk azokat a korban talán idősebb kutatókat, akik valahogy hirtelen ráébrednek, hogy ők ide szeretnének tartozni. Lehet, hogy csak azért, mert eljönnek egy konferenciára, és akkor ott előadnak, és aztán azt mondja, hogy tényleg, hát itt nekem helyem van. Mind a két irány vállalható, de és azt hiszem, hogy ezt sok más szervezet is ugyanezt gondolja, ezeket soha nem szabad erőltetni, mechanikusan nincs értelme a tagság gyarapításnak csak azért, hogy bármilyen ok miatt föl tudjunk mutatni nagyobb létszámot. Akit el tudunk érni, az meg fogja találni azt a formát, ahogy neki kényelmes és komfortos.
1: Milyen eseményeket, milyen programokat szervez egyébben a szervezet, és hogy ugye hallottuk azt, hogy gyakorlatilag kiadványok összeállításával, szerkesztésével is foglalkoznak.
0: Így van. A társaságnak visszatérő rendezvénye az minden év őszén, tághatárok között mozog október-november folyamán, egy tudományos konferencia, ugye idén a 34-et rendeztük már meg, ez lényegében nagyon könnyű kiszámolni, 40 év alatt majdnem minden évben volt egy ilyen. Ezek hosszabb, rövidebb ideig tartó van, hogy kétnapos van, hogy egynapos programok. Általában ilyenkor van az évi rendes közgyűlés. Tavasszal szokott lenni valami fajta művészetpedagógiai program, amely kifejezetten társasági szervezés, és évközben több olyan alkalom, amikor a társaság, ugye ez a helyes kifejezés, szakmai támogatóként csatlakozik valamilyen más szervezet programjához. Ez lehet mondjuk a Teleki József Akadémiai Klub, vagy az Emplini Múzsa folyóirat. Tehát ugye a szinergia kihasználása az hasznos lehet. És ezen kívül vannak olyan iskolai programok, egyetemi alkalmak, ahol a társaság szintén meg tudja jeleníteni magát, de miután civil szervezet, ugye itt nincsenek fizetett alkalmazottak, mindenki társadalmi munkába végzi a tevékenységét, ez nagyjából összefonódik azzal az általános pedagógus értelmiségi léttel, amelyet egyébként is az emberek végeznek.
1: Az emlékülés a Comenius látogató központ létrehozására irányuló szándéknyilatkozat ünnepélyes aláírásával zárult. A Magyar Comenius Társaság elnöke dr. Bolvári Takács Gábor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora dr. Engi Sándor, a Tokaj-hegyalja Egyetem rektora dr. Kéri Szabolcs és a Tiszán Inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek igazgatója dr. Dienes Dénes által aláírt együttműködési megállapodás Comenius szellemi örökségének új formában történő Sárospataki bemutatására irányul. A látogatóközpont céljára a Tokaj-hegyalja Egyetem felajánlotta a tulajdonát képező egykori tanítóképző igazgatói lakás Comenius utca felé nyíló helyiségeit. A felek a látogató központ szakmai céljainak, kiállítási tervének, kommunikációs elemeinek és működési modelljének kialakítására közös

0: közös koncepciót dolgoznak ki. Kedves hallgatóink, a Magyar Comenius Társaság alapításának 40. évfordulója alkalmából rendeztek emlékünnepséget és tudományos konferenciát Sárospatakon, a Tiszáninneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek nagykönyvtárában. Az eseményről hallották összeállításunkat.
1: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
0: Kedves hallgatóink, a Kulturális Örökség napjai és az Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatában idén közösen szervezett programot sátorolja Újhelyen a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Központ, a Petőfi Irodalmi Múzeum, Kazinczy Ferenc Múzeuma, a sátorolja Újhelyi Szent István Király főplébánia és a Magyar Büntetés Végrehajtás Múzeumi Kiállítóhely. Ciglár Győző építész életével, pályafutásával és Sátoralja Újhelyi vonatkozású munkáival ismerkedhettek meg a résztvevők egy városi séta keretében. Pavlics Tamással, a Börtön Múzeum főelőadójával, Jászter Beáta beszélget.
2: Idén a Kulturális Örökség napjai és az Ars Sacra Fesztivál sátoralja Újhelyen összefolyt, hiszen egy olyan építész munkájának a nyomait keresték az érdeklődők sátoralja Újhelyen, aki mind a két témához kapcsolódik, mind az újhelyi épített öröksége, mind pedig ugye az egyházi vonatkozás. Nemrég ért véget a séta, nagyon érdekes helyeken jártunk, és nagyon érdekes egyéniségnek a nyomába eredtünk. Beszéljünk először is Ciglár Győzőről.
3: Ciglár Győző egy, hát ugye a magyar historizmus korának volt egy ilyen meghatározó építésze Magyarországon. Viszonylag rövid ideig élt, egyébként 1850-től 1905-ig, tehát nem egy hosszú életű ember, viszont annál termékenyebb tervezőről beszélhetünk, hiszen azt gondolom, hogy a hallgatók mindnyájan ismerik mondjuk Budapesten a Széchenyi fürdő épületét, vagy a KSH palotát, az erdészeti hivatalnak a főigazgatóságát. Ezek olyan emblematikus épületek, de Nyugat-Magyarországon is mondjuk a Győri Bencés gimnázium épületét ide sorolhatjuk, és a Zemplén vármegyében is alkotott, ide is meghívták, és sátoralja Újhely két fontos épületén hagyott nyomot. Egyrészt a plébánia templomnak, a nagy templomnak a bővítési munkái kapcsolódnak az ő nevéhez, és egy az egyben pedig hát a törvényszéki palotát és a sátorai helyi fogháznak az épületét, az elhelyezési részleget és a főépületét is ő tervezte meg, tehát így van köze sátorai Újhelyhez is az ő munkásságának. Ez egy ilyen, főleg ilyen neoreneszáns stílusban épített törvényszéki palotáról beszélünk, és egy ilyen sokkal egyszerűbb vonalú épületről a Börtön esetében.
2: Igen, ez az épület nagyon szép és emblematikus épülete a városnak. Most is, hogyha körbejárjuk, akkor láthatjuk ezt a gyönyörű kivitelezést, amit ennek az építésznek köszönhetünk. Mit lehet tudni pontosan erről az épületről? Hiszen ez még ma is az eredeti pompájában áll. Nyilván némi átépítés ott a hátsó részében történt, de hogy most pedig már egy börtön működik benne.
3: Igen, tehát ennek a tematikus vezetett sétának a keretében három dolgot szerettünk volna megmutatni. Egyrészt volt Ciglár Győző életművéből egy kiállítás a Kazinczy Ferenc Múzeumban, és ennek a kiállításnak volt a finiszázsa, amikor megmutattuk azt, hogy milyen fajta épületeket tervezett Ciglár Győző. Ezek között egyébként meghatározóak az egyházi épületei is, ezért is választottuk be, hogy Kecskés Attila plébános úr meséljen a plébánia templomnak a bővítéséről, de ugyanilyen meghatározó épület csoportok az igazságügyi paloták, illetve pontosan az igazságügyi minisztériumnak a megbízásából elkészült épületek, és három törvényszéki palota is az ő nevéhez kapcsolódik a történelmi Magyarországon, a Nagyszebeni, a Fiumei és a Sátoralja Újhelyi épület, és hát így volt az, amikor ez a rendszer kialakult az igazságszolgáltatáson belül a monarchia időszakában, hogy minden megyeszékhelyre építettek egy törvényszéki palotát, ahol a helyi igazságszolgáltatás történt, és azért, hogy ne kelljen ilyen messzebbi felvidéki várakba elvinni az elítélteket, mindenhol rögtön mellé épült egy letöltőház is, ahogy például a hallgatók is ismerhetik, mondjuk Miskolcon is így van, hogy a törvényszéki palota és a börtön egymás mellett van, de sátorai Újhelyen is ez ugyanígy történt ebben a rendszerben, ezért Ciglár már 1903-ban mind a két épületnek a megtervezésére megbízást kapott. Három magánszemélytől vásárolták meg a telkeket erre a célra, akkor még ugye szinte a város határában, ezt most is látjuk, hiszen a Mártirok útja ott él le a főutcán, utcára, ahol a város határa volt akkor. Tehát nem akarták ezt beépíteni a város központjába, ezt a börtönt. És hát a mostani Mártirok útjáról, akkor a Erzsébet királyné útjáról volt a főbejárata, a törvényszéki palotának pedig a párhuzamos főutcáról történt a bejárat, a főbejárat. Ez egy nagyon impozáns három emeletes épületről beszélünk, amiben egy nagyon szép, óriási tárgyalóterem volt. A séta során ezt meg is tekinthették egyébként a látogatók. Sajnos a berendezési tárgyait ezt 1950-ben eltüzelték, mondván, hogy itt a határőröknek ott gyakorolni kell a géppisztoly összeszerelését és szétszedését. Ez akkor sokkal nagyobb, fontosabb feladat volt, mint hogy itt ilyen historizáló bútorok között üldögéljenek. Ugyanis hát ez volt a fő problémája ennek az egész rendszernek, amit kitaláltak akkor, hogy itt Sátoraljaújhelyen Miskolccal ellentétben a trianoni szerződéskor olyan nagy részét elcsatolták a megyének, hogy már nem volt szüksége a bíróságnak ekkora épületre, kiköltöztek innen, és idővel a törvényszéki palotát is hozzákapcsolták a börtönhöz, és adott ez a börtönnek a parancsnoki épülete.
2: Egy nagyon szép épületről beszélünk, régen a város határában volt, most pedig a város központjában van, ugye, mert annyira terjeszkedett a város. Milyen érzés minden nap ezek között a történelmi falak között járni? Tudom, hogy milyen szép és milyen monumentális a belső szerkezete is ennek az épületnek.
3: Pont most köszöntött a parancsnok úr egy korábbi parancsnokunkat 78. születésnapja alkalmából, és akkor nagyon sok archív felvételt kellett átnéznem rá emlékezvén, és hát láttam ilyen egészen elképesztő felvételeket is, hogy például, amit mi most étkezdének használunk, korábban ilyen fogadótér volt, tehát ezt ilyen cementlapos, ilyen krícsni szintjére süllyesztették le az 50-es évekbe. Tehát ilyen utasellátó bódi szerű volt bent, tehát ilyen büfé. Szerencsére 2000-ben is volt egy nagyon átfogó felújítása az intézetnek, majd pedig 2010-es években is egy inkább ilyen műemléki szemléletű rekonstrukciója történt meg ennek a törvényszéki palotának. Ezért ezek a terek, ahol az irodák vannak, ezek visszanyerték az eredeti pompájukat, és tényleg ilyen emelkedettebb dolgot sétálgatni ezek között a történelmi falak között. Tény, hogy az épületnek a hátsó traktusát azt az 1950-es években, 53-ban szinte felismerhetetlenségig átépítették, és a mai napig is a fogvatartottaknak a munkáltatása itt történik. Varodai termelőszalagokat rendeztek be ebben a nagyon impozáns szép épületben, és már csak néhány olyan kis objektum emlékeztet arra, a falon az élvédők, vagy a korlátok a lépcsőházban, hogy ez valaha azért egy szebb napokat látott épület volt.
2: És hát ugye az alsó részén működik most a Börtönmúzeum. Amikor ez az épület megépült, akkor Ziegler Győző mit tervezett oda, vagy milyen helyiségeket alakított ki oda, ahol most a múzeum van?
3: Hát Ziegleről eddig csak ilyen emelkedettebb tónusban beszéltünk, ezt egy kicsit azért elmérte, ugyanis az épületnek a szuterén részén egy irattárat tervezett meg, ehhez képest viszont az épületnek a szigetelésére nem figyeltek olyan nagyon oda. Tehát itt szerintem, hogyha itt irattár működött volna, ez nem lett volna egy célszerű dolog, viszont ezeknek a helységeknek az átalakításával, felújításával alakították ki aztán 2007-ben a Börtönmúzeumot. A kettő közötti időszakban is a börtön célját szolgálta, akkor pedig a látogatófogadó helységek voltak ezekben a szuterén helységekben.
2: A séta nem csak a törvényszéki palotában zajlott, hanem a római katolikus templomban is, ahogy a beszélgetés elején említettük. Itt Kecskés Attila plébános úr beszélt arról, plébános atya beszélt arról, hogy hogyan is történt ez az átépítés. És milyen érdekességeket emelt ki a látogatók számára.
3: Plébános úr nagyon készült erre az alkalomra, számomra tényleg ez ilyen nagyon jó tapasztalat volt, hogy ennyire jól együtt tudott működni ez a három intézmény, a Kozinczy Múzeum, a Plébánia és a Börtönmúzeum, mint az a Sátorai Fegyház és Börtön. Náluk egy ilyen kis rögtönzött kiállítás volt, amiben Ziegler Győző eredeti tervlapjait mutatta be, ilyen hosszmetszet, keresztmetszet, látszott az, hogy ez a kereszthajó rész, amit Ziegler tervezett hozzá, hiszen akkor egy kicsit nagyobb volt a városnak a létszáma, 2,5-szer ennyien éltek itt, akkor egy nagyobb templomra volt szükség, ezért kellett bővíteni, és hogyan bontották el az eredeti szentélyt, és aztán azt hogyan bővítették ki a kereszthajóval, ezt tudta megmutatni. Itt zárójelben jegyzem meg, egy külön érdekessége volt ennek a sétának, hogy a tervlapok közül hármat a plébánia őriz, egyet pedig a Kozinczy Múzeum, és ezt a négy tervlapot sikerült most most egyesíteni, úgyhogy ezeket utoljára a Ciglár Győző láthatta így egyben, és most újra a sétán résztvevők. Ezen kívül pedig Plébános úr egy másik, hát ilyen pannósorozatot is összeállított, ez inkább a plébániának a történetéről, ilyen régebbi képeslapok, hogy hogyan nézett ki a templom még amikor így fénykorában volt, és erről mesélt is, nem csak arról, hogy Ciglár Győző milyen módon bővítette a templomot, hanem például a templomfestésről volt szó, hogy az hogyan nézett ki, hogyan készítették el híres templomfestők a 30-as években, és aztán az hogyan pusztult el sajnos a pára következtében a 80-as években. Kiemelte azt a hát érdekességét a templomnak, hogy a kassáról száműzött Madarász István püspök az hol van elhelyezve, hol van a síremléke a templomon belül, tehát ilyen érdekességeket is megtudhattak a látogatók.
2: Szép számmal voltak látogatók, és az idő is nagyon kegyes volt, mert nagyon szép időben zajlott ez a séta. Milyenek voltak a visszajelzések?
3: Számomra, mint börtönmúzeumi munkatársnak az volt a legjobb visszajelzés, hogy volt a látogatók között néhány pedagógus is, és amellett, hogy a személyes tetszésüket kifejezték, elmondták, hogy hát ezek milyen jó helyek, nem is gondolták, hogy ilyen érdekességek is ide kapcsolódnak, és hogy elhozzák majd a tanítványaikat is. Tehát, hogy ennek lesz valami fajta folytatása, ez számomra egy nagyon pozitív visszajelzés volt.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen én is, hogy itt lettem hallgatókkal együtt.
0: Kedves hallgatóink, a Kulturális Örökség napjai és az ARSZ Szakra Fesztivál rendezvény sorozatában idén közösen szervezett programot sátorolja Újhelyen a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Központ, a Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Ferenc Múzeuma, a sátorolja Újhelyi Szent István Király főplébánia és a Magyar Büntetés Végrehajtás Múzeumi Kiállítóhely, Ciglár Győző építész életével, pályafutásával és sátorolja Újhelyi vonatkozású munkáival ismerkedhettek meg a résztvevők egy városi séta keretében, Pavlics Tamással, a Börtön Múzeum főelőadójával, Jászter Beáta beszélgetett.
1: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
0: Kedves hallgatóink, értékes szakmai programmal készül a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem hivatásgondozó központja. Hitoktatók, katekéták, lelkészek és gyermekszolgálatban közreműködő gyülekezeti tagok számára, amelynek témája a gyermekveszteség és gyász feldolgozásának kísérése intézményi és gyülekezeti közösségekben. Az október 21-i eseményről Tóth Orsolyát, a hivatásgondozó központ lelkipásztorát hallják.
4: A gyermekek veszteség élményével fogunk dolgozni és foglalkozni, mert úgy gondoljuk, hogy ezek lecsapódnak a gyülekezetben is, a lelki pásztorok szolgálatában is, ezek a veszteség élmények, illetve az intézményekben is, akár a református intézményeinkre, hogyha gondolunk, vagy az egyházi intézményekbe, az ott szolgáló lelki pásztoroknál, de ugyanúgy hitoktatóknál és gyülekezeti munkatársaknál is, akik gyerekekkel vagy fiatalokkal dolgoznak. Ha a gyermek gyászáról és veszteségéről beszélünk, akkor talán a legnagyobb vesztesége az, amikor szülőt veszít, valamelyik szülőt veszíti el. Ebben nyilván rengeteg kérdés és rengeteg félelem és rengeteg dű tud összegyűlni a gyermeki lélekben. Amit naivitás azt gondolni, hogy mi bármilyen szakértelemmel vagy bármilyen odaadással el tudunk fújni. Nem tudunk, nem is ez a feladatunk, de arra szegődhetünk az Istentől kapott erővel, hogy vigasztaljuk őket, vagy mellettük legyünk. Így választottuk egyébként a szakmai napnak az igei útmutatást is, Ézsaiás könyvéből, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Ebben szeretnénk erősíteni egyrészt a lelkipásztor testvéreket, intézményi és gyülekezeti lelkészeket egyaránt, de ugyanúgy várjuk és hívjuk a hitoktatókat is, katetikai munkatársakat, ez a szakmai nap, ez kreditben elszámolható továbbképzés is az ő számukra a hitoktatás terén, illetve várjuk a gyülekezeti munkatársakat is, mert számukra is nagyon fontos az, hogy meg tudjanak frissülni abban a szolgálatban, amit végeznek a gyerekek vagy a fiatalok között, és jó, hogyha akár akár a lelki pásztorral együtt tudnak ilyen közös alkalmon részt venni, amiben együtt tudnak reményeink szerint növekedni, akár a szakmaiságukban is.
0: Ebben az építkezésben milyen programelemek segítik őket, és kik lesznek azok az előadók, akik valamilyen szakmai iránymutatást tudnak adni a résztvevők számára?
4: Miskolcról érkezik hozzánk Tar Anita majd, aki a gyermekgyásznak a sajátosságairól fog számunkra előadást tartani. Ő egyébként gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, tehát ő így fogja megragadni ezt a témát, és tulajdonképpen arról fog szólni, hogy milyen veszteségélmények érhetik a gyermeket a gyerekkorban. Ugye a legnagyobbról, a szülővesztésről már beszéltem, de rengeteg más gyászélmény adódhat, akárhogyha az iskolai közegre gondolunk, egy tanárnak az elvesztése, vagy akár nagyszülőnek az elvesztése is. Ugye?
0: Osztálytársnak, barátnak.
4: Ugye a hírekből van, amikor azért megdöbbentően értesülünk tömegbalesetekről, amiben akár egy egész iskola közösség tud gyászolni, de ugyanígy lehet, vagy ide sorolhatjuk ehhez a veszteség élményhez akár egy társállatnak az elvesztését, ennek ma már komoly szakirodalma is van, vagy megjelent a szakirodalomban, illetve akár csak az olyan veszteségeket, amik nem feltétlenül gyásznak mondhatóak, de mindenképpen krízis a gyermek életében. Például, hogyha elköltözik az osztálytársa, és azt érzi, hogy egyedül marad, ugye ez nagyon hasonlít ahhoz az érzésvilághoz, amelyik megjelenik egyébként a gyászban is. Szóval Tar Anita abban fog bennünket segíteni, hogy ezeket a veszteségélményeket összeszedegessük, illetve, hogy nagyon izgalmas lesz még nála az, hogy hogyan alakul az életkor szerint ez a halálkép, amivel a gyerekek dolgoznak, vagy amivel ők megélik a veszteségüket. Aztán erre fog teológiailag egy kicsit válaszolni dr. Barnóczky Anitának az előadása, ami kimondottan afelé fog bennünket már irányítani, hogy azzal a vigasztalással vigasztaljunk, amivel Isten is vigasztal bennünket. Ő fog közelíteni bennünket nem csak ahhoz, hogy hogyan csináljam, hanem hogy mit és miért. Tehát, hogy összetalálkozik az ő előadásában majd valóban az élet, a halál és az örök életnek a kérdése is, és hogy ezekre a kérdésekre egyébként meghív bennünket az, amikor gyerekek mellé szegődünk, hogy nekünk is legyenek erre válaszaink. Mert ha nekünk vannak, akkor fogunk nekik is tudni segíteni abban, hogy keressenek ők is a maguk életkorához valót. Ez lesz a délelőttben, és a délutánban pedig gyakorlati megközelítésekben leszünk együtt. Nagyon örülünk, hogy elfogadta a felkérésünket dr. Rácsok Gabriella, aki a filmet hozza majd közénk, a film mint lehetőség a gyászmunkában, és konkrétan arról fog bennünket tanítani, abban fog bennünket segíteni, hogy hogyan tudjuk a filmeket hittanórán és gyülekezeti gyermekfoglalkozásokon használni. Tehát az ő előadása egy nagyon interaktív előadás lesz, és valóban filmrészletet is fog hozni, és segít majd bennünket abban, hogy hogyan hívhatjuk meg a gyerekeket úgy a gyászfeldolgozásra, hogy az ne egy személyes megnyílás legyen, vagy ne egy gyors megkönnyebbülés, hanem valóban helyére tudjanak kerülni dolgok. És a sort én fogom zárni a délutánban olyan gyakorlati ötletekkel, azt gondolom, hogy kézzelfogható, akár történetekkel, akár feladatokkal, amik akár iskolai, akár gyülekezeti közösségben is jól használhatóak majd olyan gyermekek között, akik valamilyen veszteségélményben vannak. És az a reménységem így az egész napra rátekintve, hogy valóban meg fogjuk azt tapasztalni, hogy kapcsolatban élünk, kapcsolatban szerzünk sebeket, ott vannak veszteségeink, de hogy kapcsolatokban gyógyulunk is, és hogy ebben lehetünk egymásnak társai, segítői.
0: Kedves hallgatóink, értékes szakmai programmal készül a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem Hivatás Gondozó Központja Hitoktatók, Katekéták, Lelkészek és Gyermekszolgálatban közreműködő gyülekezeti tagok számára, amelynek témája a gyermek veszteség és gyász feldolgozásának kísérése intézményi és gyülekezeti közösségekben. Az október 21-i eseményről Tóth Orsolyát, a Hivatás Gondozó Központ lelkipásztorát hallották.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Közélet, Közérdek című magazinunk, hamarosan folytatódik a Svédasztal. Közéleti műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időpontban találkozhatnak ismét. Az addigi viszont hallásra Bódisz Attilát hallották.
1: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat,
1: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata, a tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, írta a kormányfő a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országgyűlés július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, amely bevezette a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását. A kúria és az UBH elnökének megválasztására és megbízatásának megszűnésére vonatkozó új szabályok értelmében a jövőben sarkalatos törvényben meghatározott módon a bírák jelölhetnek legfeljebb 3-3 embert a kúria, illetve az UBH elnöki tisztségére, és közülük választja ki a köztársasági elnök posztonként azt az egy személyt, akinek a megválasztását javasolja az országgyűlésnek. A kúria és az országos bírósági hivatal elnöke esetében is 9-ről 6 évre rövidül a megbízatás időtartama. A módosítás meghatározta a megbízatás megszűnésének eseteit, illetve sarkalatos törvényben meghatározott módon lehetővé tette az elnökök visszahívását a bírák kezdeményezésével. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, a minták alapján a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 40. hetében az örökítő anyag egyebek mellett Budapest egyes részein, Debrecenben, Egerben, Szolnokon, Tatabányán és Szegeden volt kimutatható. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés többek között a Budapest agglomerációjába tartozó települések, valamint Békéscsaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya szennyvíztisztítójának ellátási területéről származó mintákból tapasztalható, jegyezték meg. A minták alapján tehát a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható. A vagyonadó bevezetése, a kataadózás kibővítése és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályainak változtatásában egy közös pont van, mindegyik az igazságos teherviselés szolgálja, ezért nyújtják be az országgyűlésnek egyszerre jóváhagyásra, mondta Kármán András pénzügyminiszter egy háttérbeszélgetésen. A vagyonadó a milliárdos magánvagyon terheli, nem a céget, ez egyfajta ösztönzés, mert a produktív beruházások felé tereli a tőkét, ismertette hozzátéve, ez az adó nem évi 200 milliárd forintot hoz a költségvetésnek. Nem számolnak tömeges perekkel a bevezetése miatt, válaszolta a vagyon értékeléssel kapcsolatos esetleges kifogásokra vonatkozó kérdésre. Emellett kifejtette, a megörökölt adórendszer aránytalan és igazságtalan abban az értelemben, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők jövedelmük nagyobb százalékát fizetik be adóként, mint a magas jövedelemmel rendelkezők. Az elmúlt másfél évtized, idézem, kiszorítós, hegemóniára törekvő kultúrpolitikája miatt át kell világítani az állami fenntartású kulturális intézményeket, köztük az MMA-t is, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tarz Zoltán hozzátette, a kulturális intézményrendszer átalakítása a korábbi rendszerrel ellentétben a jogszabályok betartásával kell, hogy megtörténjen. A videóban elmondta, hogy megkezdték a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálatát, valamint a nagyobb intézményi rendszerek átalakítását is. Közlése szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, vagyis a kekvákkal együtt olyan intézményekkel és struktúrákkal is elkezdtek foglalkozni, mint például a Magyar Művészeti Akadémia. Az automata külső defibrillátorok egységes országos regiszterének létrehozását sürgetik szakmai szervezetek, bár a laikusok által is könnyen használható készülék már nagyon sok helyen megtalálható, a cégeken, közintézményeken múlik, hogy az általuk beszerzett eszközt bejelentik-e a SafeCity applikációba. Mosonyi Eszter a SafeCity képviseletében az MTI érdeklődésére elmondta, jelenleg az applikáció a legnagyobb gyűjtőhelye ezeknek az eszközöknek, itt 2223 készülék látható, azonban ennél feltételezhetően jóval több defibrillátor van az ország különböző közintézményeiben, bankfiókokban vagy bevásárlóközpontokban. Az alkalmazást letöltő és abba regisztráló laikus életmentők vállalják, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdik az életmentést. A riasztási rendszer az országos mentőszolgálattal együttműködésben működik. Mosonyi Eszter elmondta, jelenleg senkit nem kötelezhetnek arra, hogy az általa vásárolt és fenntartott készülék bejelentse az applikációba, és sok cég nem is tud az alkalmazásról, valamint arról, hogy ott regisztrálhatja a készüléket. Ha azonban a defibrillátort regisztrálják, akkor vállalják, hogy baj esetén rendelkezésre bocsátják azt. Mosonyi Eszter kiemelte, örülnének annak, ha megvalósulna egy egységes, az országot ténylegesen lefedő adatbázis a készülékekről.
1: Az időjárásról.
5: A napsütés mellett egyre több helyen lesz felhős az ég, mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 12 fok között alakul. Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű esőzápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy a Rákócziak öröksége a Sáros-Pataki református gyűjteményekben címmel nyílt meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek legújabb kiállítása a Sáros-Pataki nagykönyvtárban. A kiállítás megnyitót a Comenius Társaság 40 éves jubileumi közgyűlése előttre időzítették.
2: Mi kicsit zavarban is vagyunk, mert először azt gondoltuk, hogy hogyan csinálunk meg egy ilyen kiállítást a vezérlő fejedelemnek 350 évvel ezelőtti születésére emlékezve, és amikor aztán átnéztük a tárgyi hagyatékot, akkor meglepetve láttuk, hogy nem is tudunk mindent kiállítani ebben a térben. Vagyis, hogy az egy örömteli dolog, hogy tárgyi és dokumentumhagyaték sokaságával rendelkezünk, magából a korból, de olyanokkal is, amelyek közvetlenül a családhoz, vagy éppen a vezérlő fejedelem személyéhez kötődnek. Úgyhogy tulajdonképpen úgy válogattuk össze, hogy a család ismert történetét hordozzák ezek a tárgyak.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Pillancsunk bele a kalendáriumba. Október 9-e van, amikor a Dénesek és az Ábrahámok ünneplik névnapjukat. A Dénes görög eredetű név Dionysios névből származik, jelentése Dionysosnak ajánlott. A görög mitológiában Dionysos a bor és a szőlő istene. Az Ábrahám héber eredetű név, jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Abirám Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. Isten éltesse minden Dénes és Ábrahám nevű hallgatónkat. Nézzük, milyen jeles események kötődnek október 9-éhez. Ezen a napon van a postai világnap. 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, melyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek. Az Egyesület a Nemzetközi Posta Szolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az Egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 országa tagja. 1823-ban ezen a napon, vagyis október 9-én született Weber Antal műépítész, aki több ma is működő egyetemi épületet tervezett. Felesége Lotz Erzsébet Paulina, Lotz Károly testvére. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium építésze volt Weber Antal, az 1878-as párizsi világkiállításon megépült épületéért a francia kormány a becsületrend lovak keresztjével tüntette ki. Az építésztársakkal jó kapcsolatot ápolt, barátja volt Ybl Miklós, Feszl Frigyes és Skalnicki Antal. Többek között ő tervezte a Semmelweis Egyetem központi igazgatási épületét, az Állat- és Ásványtani Intézetet, ami ma az ELTE épülete. 1859-ben ezen a napon született Bodola Lajos mérnök, a méterrendszer hazai bevezetésének egyik hazai úttörője. Aztán nagyot ugorva az időben, 1940-ben, október 9-én született Liverpoolban John Lennon, a Beatles együttes egyik alapító tagja. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Pete Best dobos alapította a Beatles-t, majd 1962. augusztus 16-án csatlakozott Ringo Starr a dobos helyére. Első sikereiket a Liverpooli Cavern és a hamburgi Star Clubban érték el. 1962-ben készítették első lemezüket Love Me Do címmel. Hatalmas sikereket értek el szerte a világon. John Lennon zenei karrierje mellett békeaktivista, író, színész és festőművész is volt. 1980. december 8-án New Yorkban Mark David Chapman meggyilkolta. 2002-ben a BBC közvéleménykutatás alapján összeállította a 100 legnagyobb brit listáját, melyen John Lennon a 8. lett. 1990-ben, október 9-én hunyt el Ottlik Géza, író, műfordító. És egy nem is olyan régi dátum, 2019-ben, október 9-én hunyt el Vekerdi Tamás, pszichológus, író. Kedves hallgatóink, ez volt az október 9-i nap kalendáriuma.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Csend. Azt mondják, a mai modern ember nem tudja, milyen a teljes sötétség, mert mindenhová eljut a fény egy kis része, a városok fénye pedig mindenbe világít. Azt mondják, a teljes nyugalmat sem ismerjük, nincs olyan, hogy minden rendben lenne, vagy minden rendben menne, mindig találunk okot a nyugtalanságra. Azt mondják, a tökéletes csendet sem ismerjük, mert a sötétséghez és a nyugalomhoz hasonlóan mindig van egy kis zaj, ami megtöri a csendet, ami megzavar, ami tovaűzi a csend áhított pillanatait. Azt mondják. Talán ez az, ami megzavar minket. Ami megtöri a sötétség, nyugalom és csend örök harmóniáját, éppen ez az azt mondják teszi tönkre a csendet, amelyben olyan jó lenne önmagunkra találni. Mások szava, gondolata, amelyhez igazodnunk kell, kényszerhegyek tornyosulnak előttünk, mindig felelni, mindenkinek megfelelni, munkahely, család, az élet zűrzavaros rohanása, s csak kérdésként szakad fel belőlünk, van csend a számunkra valahol. Csend, amelyben önmagam lehetek, csend, ahol nem vizslatnak utánam ismerős vagy idegen szemek, ahol lehetek egyszerűen önmagam, nem megfelelve, hanem megnyugodva. Csendben lenni ott lehet, ahol önmagamra találhatok, csend az, amiben keresetlenül is megtalálom magam. Csendre szükségem van, talán sokkal inkább, mint kenyérre. A csend önmagam megtalálását jelenti, s ha nincsen csend, elvesztem, menthetetlenül, kavargok én is a világ zűrzavarában, s nem tudok kiszállni. Ha nincsen csend, végem, hisz csak csendben látom és érzem magam igazán, csendben merítek újra erőt ahhoz, hogy a következő csendig kitartsak. Csendre van szükségem, sokkal inkább, mint a fényre. Sötétben is lehet élni, éhezve is el-el lehetünk, de csend nélkül semmit nem ér az élet. Csend nélkül talán már nem is élet, csak zuhanás, mélyre, egyre távolabb magamtól. Hol van hát a csend, amiben én vagyok, ahol megállhatok, ahol már nem menekülök magamtól? Van-e ilyen csend ezen a világon? Bizonnyal van. Én már találkoztam olyanokkal, akik azt mondták, ők megtalálták. Azt mondták, létezik, és én hiszek nekik.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. október 9-én pénteken délután 16:30 a Régió Krónikát hallják. Bódisz Attila vagyok. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasút fejlesztési tervben 3550 milliárd forint

0: A Magyar Comenius Társaság alapításának 40. évfordulója alkalmából rendeztek emlékünnepséget és tudományos konferenciát Sárospatakon. A Tiszán inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek nagy könyvtárában. A Comenius Társaság elnöke dr. Bolvári Takács Gábor az évfordulós esemény programjairól beszélt az Európa Rádiónak.
1: Az emlékezés egyik része a közösségi program, ami azt jelenti, hogy akik ma társaság tagjai, meg azok az értelmiségek Sárospatakról és bárhonnan az országból, akik kötődnek ez a társasághoz, ők találkozzanak és beszélgessenek. A másik része kifejezett emlékezés, amelyben segítséget nyújt a korábbi évek felidézéséhez a korábbi tagoknak, jelesül például Hörcsik Riád alapítótagnak a kifejezett informatív és nagyon szép személyeket és eseményeket felidéző előadása. És van egy harmadik része az ilyen típusú emlékezéseknek, amikor tudományos szempontból is közelítünk magához a tárgyhoz, tudnélik Comenius életművéhez, és ebben Csorba Dávid és Monok István professzor urak előadásai nagyon szép alapokat és szempontokat szolgáltattak. Comenius életmű az azért kortalan, mert az általa lefektetett didaktikai alapelveket visszaigazolta az élet. Ami azt jelenti, hogy a mai oktatási rendszer szerintem sokkal jobban támaszkodhatna bizonyos meglátásaira, és egyébként az eredeti bázis intézménye a társaságnak a tanítóképző főiskola, amelynek jogutódom a Tokaj-hegyai Egyetem, ezt a pedagógus képzésébe igyekszik is beépíteni. Vagyis a mai feladatok és szempontok egyik dimenziója az mindenképpen ezen fiatal pedagógus jelölteknek a bevonása, a velük való megismertetése ennek az életműnek. A másik pedig egy olyasfajta klasszikus tudományos értelmiségi szerep, mint a konferencia szervezés és a kiadványok fölvállalása. A Biblioteka Coméniának kiadványsorozat, mint egyfajta tudományos évkönyv, most már 25 kötetet számlál, és ez azt jelenti, hogy helye van a magyar tudományos életben ennek a társaságnak.
0: A magyarok 86%-a attól tart, hogy az állami nyugdíj nem lesz elegendő, mégis csupán 32% takarékoskodik célzottan a nyugdíjas évekre. Derül ki az OVB Magyarország megbízásából készült, több mint 1000 fő megkérdezésén alapuló reprezentatív Ipsos kutatásból. A pénzügyi tanácsadó cég közleményében ismerteti. A válaszadók jellemzően havi 400-600 000 forintos nyugdíjat tartanának megfelelőnek, mégis csupán 16%-uk számolta ki, hogy várhatóan mekkora összegre lesz jogosult. Értékes szakmai programmal készül a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem hivatásgondozó központja, hitoktatók, katekéták, lelkészek és gyermekszolgálatban közreműködő gyülekezeti tagok számára, amelynek témája a gyermekveszteség és gyászfeldolgozásának kísérése intézményi és gyülekezeti közösségekben. Az október 21-i eseményről Tóth Orsolyát, a hivatásgondozó központ lelkipásztorát hallják.
2: A gyermekek veszteség élményével fogunk dolgozni és foglalkozni, mert úgy gondoljuk, hogy ezek lecsapódnak a gyülekezetben is, a lelki pásztorok szolgálatában is, ezek a veszteség élmények, illetve az intézményekben is, akár a református intézményeinkre, hogyha gondolunk, vagy az egyházi intézményekben, az ott szolgáló lelki pásztoroknál, de ugyanúgy hitoktatóknál és gyülekezeti munkatársaknál is, akik gyerekekkel vagy fiatalok dolgoznak. Ha a gyermek gyászáról és veszteségéről beszélünk, akkor talán a legnagyobb vesztesége az, amikor szülőt veszít, valamelyik szülőt veszíti el. Ebben nyilván rengeteg kérdés és rengeteg félelem és rengeteg dű tud összegyűlni a gyermeki lélekben. Amit naivitás azt gondolni, hogy mi bármilyen szakértelemmel vagy bármilyen odaadással el tudunk fújni. Nem tudunk, nem is ez a feladatunk, de arra szegődhetünk az Istentől kapott erővel, hogy vigasztaljuk őket, vagy mellettük legyünk. Így választottuk egyébként a szakmai napnak az igei útmutatást is, Ézsaiás könyvéből, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Ebben szeretnénk erősíteni egyrészt a lelkipásztor testvéreket, intézményi és gyülekezeti lelkészeket egyaránt, de ugyanúgy várjuk és hívjuk a hitoktatókat is, katetikai munkatársakat, ez a szakmai nap, ez kreditben elszámolható továbbképzés is az ő számukra a hitoktatás terén, illetve várjuk a gyülekezeti munkatársakat is, mert számukra is nagy

0: nagyon fontos az, hogy meg tudjanak frissülni abban a szolgálatban, amit végeznek a gyerekek vagy a fiatalok között, és jó, hogyha akár a lelkipásztorral együtt tudnak ilyen közös alkalmon részt venni, amiben együtt tudnak reményeink szerint növekedni, akár a szakmaiságukban is.
1: Az Aldi Magyarország Élelmiszer BT visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítót, mivel annak hálózati kábele sérülhet, amelynek következtében áramütés vagy tűzveszélye állhat fenn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken. A hatóság javasolja, hogy a hajszárítót ne használják tovább, a terméket a vásárlók vigyék vissza a legközelebbi Aldi üzletbe, ahol a vételárat a vásárlást igazoló blokk hiányában is visszatérítik. A Hashimoto pajzsmirigy betegség önmagában is kellemetlen tünetekkel jár, de sajnos más komoly autoimmun betegségek is társulhatnak hozzá. Erről hallhatnak Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerésztől.
2: Természetesen, mint minden betegségnek, ennek is lehetnek kísérő betegségei, ami magából a pajzsmirigy csökkent működéséből adódik. Ahogy ugye már a laktóz és a gluténérzékenységről beszéltünk, a következő, ami leggyakrabban jelentkezik, vagy következőképpen, az a cukorbetegség valamilyen formában. Először talán egy kis inzulinrezisztencia formájában jelentkezik, és lehet, hogy nem is fog ennél tovább menni, pláne, hogyha a beteg hajlandó ez irányban lépéseket tenni, gondolok itt a megfelelő táplálkozásra, de ha nehogy Isten ez nem sikerült, és kettes típusú, vagy egyes típusú, mert akár még akár egyes típusú cukorbetegség is társulhat hozzá, hiszen az, hogy valakinek már van egy autoimmun betegsége, nem jelenti azt, hogy nem lehet még egy, sőt, még egy és még egy, mert sajnos lehet. Mert sajnos lehet, mert az immunrendszer itt már valamilyen szinten sérült, hiszen hibásan működik. De akár előfordulhat Crohn betegség, ugye, ami a vékonybélnek a betegsége. Akkor krónikus, fekélyes, vastag, illetve vékonybélgyulladás. Egyéb társult autoimmun betegség, ami a leggyakoribb lehet, az a lupus erythematosus, ami szintén egy nagyon agresszív autoimmun betegség, aminek szintén jellemző a megjelenése. De a száraz hámlóbőr, ami egy állandó probléma, vitilligó, pigment hiányos állapot, vagy épp az, hogy hiperpigmentált foltok jelentek meg, tehát pigmentfoltok jelennek meg a betegen, vagy fehér foltok jelennek meg, amit egyszerűen nem tud hova tenni a beteg. Ugye ezek mind a fényérzékenységre vezethetők vissza leginkább, hiszen egy Hashimoto beteg már nem tud napozni, már nem tud kint tartózkodni a napon, mert az UV-sugárzás olyan károkat tud okozni a bőrében, ami sajnos visszafordíthatatlanok.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Rákócziak öröksége a Sárospataki református gyűjteményekben ezzel a címmel nyílt meg, a Tiszán inneni református egyházkerület tudományos gyűjteményeinek legújabb kiállítása a Sárospataki nagykönyvtárban. A kiállítás megnyitót a Comenius Társaság 40 éves jubileumi közgyűlése előttre időzítették, egyben átadták a fiatalok számára II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázat díjait is. A következő percekben a kiállítás megnyitására felkért dr. Ringer Istvánt, a Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják.
2: Ez egy olyan kamara kiállítás, ami a református gyűjteményekben őrzött relikviák egy részét, relikviák másolatait mutatja be, felfűzve egy genealógiai sorra. Tulajdonképpen a Rákóczi dinasztia 5 fejedelmi tagjának az életútjához, tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumokat és néhány tárgyat is láthatunk itt, ami hát végigvezet minket ennek a páratlan történelmi jelentőségű dinasztiának az útján. Ugye egy nagyon különleges családról van szó, ami talán a legismertebb magyar család, bár ilyen irányú felmérés közvélemény kutatás nem létezett, de ha feltennénk a magyar társadalomnak, hogy ki a legismertebb történelmi személyiség, akkor jó esélye Rákóczi dinasztia valamelyik tagja, vagy Rákóczi, mint gyűjtő fogalom ott lenne a elsők között. És fontosak vagy különösek azért is, mert egy üstökös karriert befutó dinasztiáról van szó, a kvázi dinasztia alapító nem családtörténeti, hanem gazdasági, politikai értelemben Rákóczi Zsigmond volt, aki ugye a 16-17. Század fordulóján tűnt fel a történelem nagy színpadán, és az utolsó olyan tagja a dinasztiának, aki történelem formáló személyiség volt, II. Rákóczi Ferenc. Kettejük között alig több mint 100 esztendő telt el, ez a 100 esztendő viszont mégis elegendő volt arra, hogy valójában a család valamennyi tagja komoly nyomot hagyjon a nem csak a történelemben, hanem a magyar kulturális életben, művelődés életben. Ugye közismert a Rákócziakról egyrészt a szabadságküzdelmekben betöltött szerepe, hiszen Rákóczi Zsigmond bekapcsolódott a bocskai féle szabadságküzdelmekbe, a II. Rákóczi Ferencről ez a kijelentés ugye még közvetlenebb, jól ismert módon. Az viszont nagyon fontos, és talán kevésbé ismert, hogy a kultúra és a művészet pártolásban is mekkora szerepük volt, akár a magyar nyelvű bibliafordításra gondolunk Rákóczi Zsigmond kapcsán, akár első Rákóczi György és felesége Lorántfi Zsuzsanna művészet és kultúra pártolására, a nyomda alapításra, a reformáció nagy patronusa volt ez a fejedelmi házas pár, ők telepítették Sárospatakra az új keresztény kézműves kolóniát, részben akár vallási okokból is, és ők voltak azok, akik a vallásosságot is mélyen élték meg, függetlenül attól, hogy első György az öreg fejedelem, a bibliás őrálló fejedelem, a reformátusság híve volt, II. Rákóczi Ferencnek meg egy nagyon mély katolikus hite volt. Tehát minden szempontból nyomot hagytak, és különös helyszín valóban Sárospatak, hiszen itt és Tokaj hegy alján eszenciálisan érzékelhető a Rákócziak öröksége, akár az épített örökségben, hiszen a Sárospataki vár mai formáját jó részt első György építkezésén nyomár nyerte el, akár pedig a művelődésben és bizonyos szempontból a helyi identitásban is szerintem nagyon erősen nyomot hagytak. És ez utóbbi az a gondolat, ami ráfűz talán minket a mai programra, hogy itt tudnélek nem pusztán egy tárgyakat felvonultató, hagyományos értelemben vett múzeumi kiállítás nyílt meg, hanem egy olyan programnak a eredményhirdetése is volt, ami a fiataloknak, általános és középiskolás diákoknak szólt. Különböző pályamunkákat vártak a szervező képzőművészeti, vagy akár audiovizuális, filmes, vagy akár irodalmi vonatkozásban, ami a mai Rákóczi képnek a megéléséről, a fiatalok számára való megéléséről szólt, és ez az az elem, ami szerintem a legfontosabb, hiszen átalakulóban van a kultúrafogyasztás, a digitális korban lépünk be, vagy benne is vagyunk nyakig, ahol a dübörög a mesterséges intelligencia, a napi internet, közösségi média használat, egyszerűen átalakult elárultak azok a hagyományos kultúrafogyasztási szokások, amik évtizedeken keresztül, vagy akár évszázadokon keresztül dívtak, nagyon kevesen olvasnak már nyomtatott könyvet a fiatalok. Önmagában az, hogy egy könyvtárban nyílik ez a kiállítás, ahol hagyományos könyvek vannak, nem e-bookok, nem digitális tartalmak, szerintem nagyon fontos, és idővel minden olyan hagyományos kultúrafogyasztási szokásnak, térnek szerintem óriási jelentősége lesz, ahogy megyünk előre. És na hát ez a szerintem önmagán túlmutató haszna ennek a dolognak, hogy egy klasszikus tudományos közösség fontosnak tartja, hogy valamilyen módon a jelenhez is szóljon, ne bezárkózzon, hanem a társadalmi változásokra reflektáljon és adott esetben alakítsa azt.
1: A kiállításról dr. Dienes Dénes, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek igazgatója beszélt az Európa Rádiónak.
3: Kicsit zavarban is vagyunk, mert először azt gondoltuk, hogy hogyan csinálunk meg egy ilyen kiállítást a vezérlő fejedelemnek 350 évvel ezelőtti születésére emlékezve, és amikor aztán átnéztük a tárgyi hagyatékot, akkor meglepetve láttuk, hogy nem is tudunk mindent kiállítani ebben a térben. Vagyis, hogy az egy örömteli dolog, hogy tárgyi és dokumentumhagyaték sokaságával rendelkezünk, magából a korból, de olyanokkal is, amelyek közvetlenül a családhoz, vagy éppen a vezérlő fejedelem személyéhez kötődnek. Úgyhogy tulajdonképpen úgy válogattuk össze, hogy a család ismert történetét hordozzák ezek a tárgyak. Elsősorban a tárgyi emlékek azok a nagyszülőkhöz, dédszülőkhöz kötődnek, tehát Lorántffy Zsuzsannához, első Rákóczi Györgyhöz. A személyes tárgyak pedig elsősorban a politikus második Rákóczi Ferenchez, elsősorban a szabadságharc ideje alatt született oklevelek azok, amelyek itt láthatók, illetve a kancelláriáján dolgozó munkatársainak az irathagyatéka. Úgyhogy megpróbáltuk arra a szára fölfűzni a kiállítást, hogy a tárgyi anyag valahogy fedje le a családnak is az emlékezetét, a családra való odafigyelést is ébressze.
1: Miről mesélnek ezek a személyes és hát ugye a politikai közéleti mondani valón túl? Tehát aki eljön ide, milyen képet kap a Rákóczi családról?
3: Először is azt mondhatom, hogy egy végtelenül munkás családról van szó. Természetesen nem a szónak a modern értelmében, hanem akik egész életükben tevékenyek voltak. És ennek a tevékenységnek a centrumában valamiként a köz volt. Emelni a közt az iskolázáson keresztül, a politikán keresztül, ha kell, a hadjáratokon keresztül, ugye első Rákóczi György 30 éves háborúba is bekapcsolódott, vagy éppen ne beszéljünk ugye a második Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcról. Tehát egy nagyon tevékeny a kultúra iránt, és kezdetben a család történetének mondjuk az első szakaszában a református egyház iránt elkötelezett családról van szó, de hát ugyanezt mondhatjuk később, az egyházi kötődés csak megváltozott az irányában, mert római katolikus lett a család, de egy mélyen vallásos, mélyen hívő családról van szó, akiknek a hagyatékában ez az elkötelezettség is figyelemre méltóan megjelenik.
1: Kedves hallgatóink, a Rákóczyak öröksége a Sárospataki református gyűjteményekben ezzel a címmel nyílt meg a Tiszán Inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek legújabb kiállítása a Sárospataki nagykönyvtárban. Az eseményről hallották rövid összefoglalónkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Ézsaiás könyve 10. fejezetének 24. verséből hallgassuk meg. Azért így szól az Úr, a seregeknek ura: ne félj, népem, Sionnak lakosa. Az úton nem csak ígéret van, hanem valóságos akadályok is. Ha tovább olvastuk volna ezt az ige szakaszt, akkor kiderülne, hogy Ézsaiás ír az ellenség közeledéséről. Ez pedig emlékeztet arra, hogy a hit útján is sok minden próbál megállítani. A magunk fegyverei. Amikor az ellenség közeledik, természetes reakció, hogy védekezni akarunk a saját módunkon. De Isten népének nem a saját ereje hozza a szabadulást. Ma is kísértés, hogy magunkban bízzunk, pedig a valódi győzelem Krisztusé. A maradékhoz azok tartoznak, akik leteszik a saját fegyvereiket. A magunk terhei és bűnei. Eltávozik az ő terhe. Addig azonban ott van a bűn, a múlt, a félelem súlya. Ezek nem csak kívülről, hanem belülről is akadályoznak. Krisztus azért jött, hogy ezt a terhet levegye. Azonban ehhez el kell engednünk, nem ragaszkodva ahhoz, ami megkötöz. A keskeny út, az út, amelyen Isten népe jár, nem széles és nem könnyű. Miközben sokan menekülnek, pánikba esnek, Isten népe meghallja: ne félj! A keskeny út az a bizalom, amely akkor is megmarad, amikor minden más meginog. Ez az út Krisztus útja. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasút építési munkákból, amiatt, hogy ismét a kontúrcsoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagyni. A félbehagyott munkák lezárásáról gondoskodniuk kell, de a továbbiakban munkát nem végezhetnek, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi előleggel, tette hozzá a miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezt követően megkezdik a szerződés megszüntetéséhez, majd pedig az újrarendezéshez vezető folyamatot. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a beruházás jelentős időre félbehagyottan meg fog állni. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, de a kormány minden polgári jogi igényét érvényesíti az érintettekkel szemben, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat regisztráltak szerte Európában. Az elemzés szerint rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is, országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az elemzés szerint a 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be. Az április 1-től szeptember 2-ig tartó időszak csaknem 84%-ában az ország területének legalább 30%-án állt fenn legalább közepes aszály, augusztus végére pedig az ország területének felén a mezőgazdasági aszályszint elérte a súlyos kategóriát. A 2026-os aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Németországban 2373 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak idén júliusban, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas, közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal. Az idei első 7 hónapban 15.185 vállalati fizetésképtelenségi kérelmet regisztráltak, 6,9%-kal többet az egy évvel korábbinál. A hitele A kötelezői követelések összege ugyanakkor 21,9 milliárd euróra csökkent, 31,8 milliárd euróról, miután 2025 első 7 hónapjában több gazdaságilag jelentős vállalat kért fizetésképtelenségi eljárást.
0: Az időjárásról.
1: A napsütés mellett egyre több helyen lesz felhős az ég, mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 12 fok között alakul. Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű esőzápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma az egyházi és civil adó 1%-os felajánlásokról, azon belül is főleg a református vonatkozásokról beszélgetünk Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával.
2: Azt feltételezhetjük, hogy mondjuk a katolikus és református egyházban nagyobb számban vannak azok, akik vallási megfontolásból, egyszerű odatartozás szempontjából jelölik meg ezeket a szervezeteket az 1% felajánlás esetén, míg a Krisna tudatú hívőknél, a buddhista közösségeknél, vagy akár az evangélium testvér közösségnél is biztosan vannak ilyen felajánlók, de ezeknek a részesedése az egészből bizonyára kisebb.
1: Mai vendégünk tehát Durácki Bálint szociológus. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csak reformátusok ajánlják föl adójuk 1%-át a Magyarországi Református Egyháznak? Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával beszélgetünk az adó 1%-os felajánlások egyházi és civil számairól, eredményeiről. Utóbbinál például érdekes, hogy a Református Betesda Gyermekkórház Alapítványa meg tudta őrizni 5. helyét a toplistán, úgy, hogy jelentősen megváltozott a civil 1%-ok toplistája az elmúlt években. Mai vendégem tehát Durácki Bálint szociológus, a Károli adjunktusa. Tartsanak velünk! Adó 1%-okról fogunk a következő percekben beszélni, főleg az egyházi számokról, de majd a civilek nyomán is, mert ott is van egy kis református szál. De akkor kezdjük először is az egyházakkal való felajánlásokkal. Szerinted mi olvasható ki a 2025-ös számokból? Első helyen katolikus egyház 924 000 felajánlóval, második helyen református egyház picit kerekítve 400 000 felajánlóval, itt 17%-os növekedést is lehet észrevenni, és a harmadik helyen pedig az evangéliumi testvérközösség végzett, cserélve az evangélikus egyházzal, a tavaly évben még ők voltak a harmadikok, és itt 44%-os emelkedés. Mit gondolsz ezekről a számokról?
2: Amikor ezeket az egyházi 1%-okat nézzük, akkor nagy a kísértés, hogy próbáljuk meg ezeket az adatokat úgy értelmezni, hogy valahogy a vallásfelekezeti hovatartozást érjük rajtuk tetten. Én alapvetően azt szoktam javasolni, hogy ennél egy picit próbáljunk meg differenciáltabban gondolkodni az 1%-okkal kapcsolatban. Itt rögtön az a három, ami említésre került, a katolikus, református egyház, illetve a METnek az adatai, de ide sorolhatnánk akár a buddhista vagy a Krisna tudatú hívők egyházát is. Hogyha ezeket együtt nézzük, akkor világosan látszódik, hogy a társadalom azért nagyon sokszínű, és különböző motivációk látszódnak mögötte. Tehát például a katolikus református esetén még talán joggal gondolhatnánk, hogy itt alapvetően katolikus és református egyháztagokról, hívekről van szó, de rögtön, hogyha megnézzük a további említetteket, akkor kiderül, hogy nem arról van szó, hogy valakik feltétlenül ezeknek az egyházaknak a tagjaik lennének, és ezért ajánlanának föl 1%-ot, hanem valahogy ez vegyesen érzékelődik a társadalomban. Tehát egyrészt megjelenik az, hogy ki milyen társadalmi munkát végez, megjelennek közéleti kérdések is, de egyébként nyilvánvalóan megjelenik a felekezeti hovatartozásnak a kérdése. Ezért van az például, hogy az első két helyen Magyarország két legnagyobb felekezete van. Hogyha azt akarom, vagy hogyha azt vizsgáljuk, hogy a tavalyi évi felajánlások azok milyen mintázatot mutatnak mondjuk a korábbiakhoz képest, akkor egyébként az látszik, hogy a mintázatban olyan nagy különbségek nincsenek, főleg, hogyha a felajánlott összeget, tehát nem a főt nézzük, hanem tehát nem a létszámot, vagy a mögötte lévő népességi részesedést, hanem magát az összeget nézzük, akkor azt látjuk, hogy a katolikus egyház, református egyház bővülése az egyébként hosszú időtávon keresztül ugyanaz, és vannak az előbb említettek, amiknek a sebessége pedig ezt meghaladja. Itt különösen az evangéliumi testvérközösséget érdemes kiemelni, amely mondjuk az elmúlt 3-4 évben gyakorlatilag megduplázta a felajánlásának a számát, míg ugyanerre az időszakra vetítve a katolikus és a református az. Mindössze mondhatnánk, de hát kizárólag csak ehhez képest érdemes azt mondani, hogy mindössze 40%-kal növekedett, ami egyébként körülbelül annak felel meg, amennyivel a fizetések névértéke növekedett az elmúlt időszakban.
1: Megpróbálom összefoglalni, mint mondtál, tehát hogy a katolikus református esetében azt mondod, hogy ott leginkább az ahhoz tartozó, ahhoz az egyházhoz erősebben, lazábban kötődő emberek adják az 1%-ukat, míg a többi egyháznál, a metnél, krisnásoknál valami más motiváció van? Ezt jól fordítom le, amit mondasz?
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy egy szervezet mögötti adományozókat nem érdemes monolitként tekinteni, tehát hogy nagyon különböző motivációk lehetnek mögötte. Azt egyébként az adatok változásából, tehát a görbékből lehet feltételezni, hogy, de ezek mindig csak feltételezések, mert ugye részletes adatsoraink ezzel kapcsolatban nincsenek, de azt lehet feltételezni, hogy melyik motiváció az erősebb. Szerintem két motivációt érdemes általában elkülöníteni, vagy talán ha ezeket a szervezeteket nézzük, akkor hármat. Van egy tisztán egyházi, most az egyszerűség kedvéért nevezzük mondjuk ilyen vallásos motivációnak. A második az az, hogy ezek a szervezetek végeznek valamiféle társadalmi munkát, amit az emberek szívesen támogatnak. Ez nagyon hasonlít egyébként a civil 1%-nak a logikájához. És van egy harmadik, amikor valamilyen közéleti kérdésnek a középpontjába kerül egy szervezet. Ott ugye azok, akik ezt támogatni szeretnék ezt a szervezetet, ott a nagyobb ráirányuló figyelem miatt láthatjuk, hogy egyszerűen sokkal nagyobbá válik a növekedés, de nyilván azt senki nem gondol. Gondolja, hogy ez a létszám, aki az evangéliumi testvérközösségnek adja az 1%-át, ez egyébként ahhoz az egyházhoz tartozna. Ugye ahogy gondolkodni tudunk az adatokról, az például leginkább az, hogy megnézzük a civil szervezeteknek a változását, és ahhoz megpróbáljuk hozzá hasonlítani az egyes egyházi szervezeteknek a változását. Amelyik mintázatok hasonlóak, ott azért feltételezhetjük, továbbra is aláhúzom, hogy ezek kizárólag feltételezések, de feltételezhetjük, hogy a motivációs rendszere az hasonló. Tehát így összefoglalva a kérdésedre, azt feltételezhetjük, hogy mondjuk a katolikus és református egyházban nagyobb számban vannak azok, akik vallási megfontolásból, egyszerű odatartozás szempontjából jelölik meg ezeket a szervezeteket az 1% felajánlás esetén, míg a krisna tudatú hívőknél, a buddhista közösségeknél, vagy akár az evangélium testvérközösségnél is biztosan vannak ilyen felajánlók, de ezeknek a részesedése az egészből bizonyára kisebb.
1: Tehát akkor azt mondjuk kijelenthetjük, hogy a krisna tudatú hívők nincsenek Magyarországon mondjuk 100 000 fő fölött szerinted, így szociológiai ismereteid alapján?
2: Igen, ez kijelenthető, bár nyilván nagyon pontos adatforrásaink nincsenek, de itt azért bátran lehetünk határozottak. Amihez ezt tudjuk hasonlítani, azok a népszámlálási adatsorok. 2011-ben 2000 ember vallotta magát, hindúnak, ide tartoznak a krisna hívők. 2022-ben is hasonló volt a nagyságrend, itt 2-3 000 főről beszélünk. Utána néztem annak még külön, hogy a Krisna völgynek, ami Somogymoson van, mekkora a látogatottsága, az évente 30 000 látogatót fogad, de hát ebben nagyon sok a turisztikai látogató, tehát hogy olyan nagyságrendű számot nagyon nehéz találni, ami egyáltalán felérne ahhoz, amit az 1%-os felajánlók száma.
1: És akkor e mögött szerinted így szociológusként mi van? Tehát az, hogy amennyire, persze ez már hipotetikus, de hogy ezek az emberek nem akarják a keresztény egyházaknak adni az 1%-ukat, lehet, hogy meg voltak keresztelve, de nem kötődnek semmilyen módon hozzájuk, de nem akarják az 1%-ot veszni, hagyni, és akkor szimpátia alapján választják mondjuk a krisnásokat, feltételezve azt mondjuk, ugye amire te is utaltál, hogy mondjuk ők szociálisan segítenek embereknek, sokat szoktak mondjuk főzni, szerintem ez a legszembetűnőbb, amivel itt találkozunk, hogy ételt osztanak.
2: Hát nagy kérdés, hogy miként értelmezzük az 1%-ot, akár az egyházi 1%-ot. Nyilván a beszélgetésünk az abból indul ki, hogy ezt egyházi 1%-ként azonosítja az ember, de a felajánlásnál azért nem biztos, hogy ez a logika érvényesül. Ugye erről beszéltünk korábban. Például, ha feltesszük ezt a nagyon egyszerű kérdést, hogy a Krisna közösség az egy átlag magyar ember fejében, amikor mondjuk az 1%-os felajánlásra kerül a sor, akkor egyházi közösségként jelenik meg, vagy inkább valamiféle karitatív brandként, akkor szerintem nem olyan egyértelmű már erre a válasz. Így egészen biztosak lehetünk benne, hogy amikor a felajánlásról van szó, akkor sokan, a legtöbben a karitatív tevékenységet értékelik. Ezt onnan is tudhatjuk egyébként, hogy látjuk ezzel párhuzamosan a civil 1%-oknak a változását is, és az sokszor nagyon hasonló motivumokat mutat, mint akár a krisnások, akár a buddhista közösségeknek a növekedése. Egyszerűen ugyanolyan ütemben ő, mint a civil szervezeteké. Másrészt, ami szembetűnő, ugye, hogyha a felajánlók számát a felajánlott összeggel leosztjuk, akkor látjuk, hogy egy főre mekkora átlagos felajánlás jut. Sőt, azt is meg tudjuk nézni, hogy adott évben a növekedés mögött körülbelül mekkora átlagos 1% érték lehetett, és az említett felekezetek, egyházak esetén ezek sokkal jobban hasonlítanak a civil 1%-hoz, mint akár a katolikusok, akár a reformátusok, akár az evangélikusok esetén.
1: Ez mit jelent egy kicsit konkrétabban? Akinek több adó, hát, több adót fizet, az nagyobb, akiknek nagyobb a fizetése, azok közül többen adják mondjuk a krisnásoknak, mint a reformátusoknak az 1%-ukat?
2: Így van, tehát ugye nem tudunk konkrétumokat mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez pontosan milyen csoport, de mondjuk illik abba a narratívába, hogy a középosztályba tartozók, akár városiak, hajlamosabbak valószínűleg a civil 1%-ot is odaadni szervezeteknek, és úgy látjuk, hogy a Krisna közösségnek, vagy a buddhista közösségeknek is hasonló társadalmi helyzetben, hasonló fizetéssel rendelkező emberek adják az 1%-ukat. De ezek, még egyszer aláhúzom, feltételezések, de miután az adatközlés azért elég magas szintű az 1% esetében, ezekből lehet kiindulni, és azt gondolom, hogy ezek jól magyarázzák az eredményeket.
1: Szeretnék beszélni, csak belemélyedtünk itt a krisnásokba, elnézést, ha ez túl mély volt, számomra ennél fontosabb lett volna, de én tereltem így a beszélgetést, a református egyház számai, és mindenképpen szeretném, ha segíteném megérteni azt a hallgatóinak, hogy itt mi történik konkrétan a mi egyházunk tekintetében. A sok éven át az volt a trend, hogy minden évben emelkedett a felajánlók száma, és a felajánlott összeg is, és aztán volt egy töréspont a 2024-es adatokban, amikor csökkent a felajánlók száma. Hogy ennek mi az oka, azt te ki tudod-e bogozni? A nem egyházi közbeszédben az volt az interpretáció vagy a magyarázat erre, hogy sokan azért döntöttek így, mert így akartak jelezni, hogy nem akarnak a református egyházzal közösséget vállalni. Ugye ez időtájt volt Balogh Zoltán kegyelmi ügyben való érintettségének napirendre kerülése. Én egyébként a saját szűk ismerősi körömben több ilyen embert ismerek, aki emiatt döntött így, de hát ez nagyon szubjektív, tehát ebből azért nem akarnék szociológiai magyarázatot levonni. És gyorsan hagyd tegyem ide a néhány nappal ezelőtt megjelent Balogh Zoltán által írt parokja.hu megjelent cikkből egy gondolatot. Ő azt mondja, hogy de inkább felolvasom szó szerint, idézett Balogh Zoltán szavaiból. A felajánlók számának 2024-es csökkenését számos médium az egyházak hitelvesztésének bizonyítékaként, a kegyelmi ügy következményeként tálalta. Alapos utánajárás kellett ahhoz, hogy kiderüljön, a NAV megváltoztatta a korábbi szabályozás rendjét, a felajánlók közül törölte az abban évben nullás bevallást benyújtókat, és így fordulhatott elő az, hogy bár a számos új felajánló jelent meg a katolikus és református egyháznál is, a felajánlott összeg is növekedett 11%-kal, mégis kevesebb támogató jelent meg a statisztikában. 2023-ban 350 ezer fő, 2024-ben pedig 331 ezer, tehát egy ilyen nagyságrendek 20 ezeres csökkenés. Ezt már én fejeztem be az egyszerűsített gondolatot. Szóval mi történt 2024-ben szerinted?
2: biztos információim nincsenek azzal kapcsolatban, hogy a NAV hogyan kalkulálja ezeket az 1%-okat, tehát hogy beleveszi-e azokat, akik ugyan felajánlották, de ide nem volt az adott évben személyi jövedelem adójuk, így igazából nem is volt mit a célszervezeteknek átutalni. Hogyha az adott évet nézzük egyébként, akkor Balogh Zoltán püspök úr által leírt adat az egyébként illeszkedik a valósághoz. Itt ugye azt látjuk, hogy nem csak a református, hanem például a katolikus egyház is visszaesett. Az egyik az 3%-kal, a református pedig, tehát a katolikus 3%-kal, a református pedig 5%-kal, és hogyha végignézzük az adott évi adatsort, akkor a növekedések is sokkal alacsonyabbak. Mondok egy példát, a baptista egyház akkor csak 0,6%-kal növekedett, míg a következő évben 9,3-mal. Vagy említhetjük a hídgyülekezetét is, ami adott évben 6%-kal csökkent, rá következő évben meg 27%-kal nőtt, vagy a mazsihiszt, ahol 1,4%-os volt abban az évben a növekedés, rá következő évben pedig 16%-os. De még a METnél is egyébként ilyen nagy különbségek vannak, hogy abban az évben 26%-os volt a növekedés, aztán meg 45%-os. Tehát látszik valamiféle törés az adatokban, ami egyáltalán nem csak a reformátusokat, sőt nem is csak a történelmi egyházakat érinti. De azt azért fontos ezt hozzátenni, hogy a változások mögött rendkívül sok ember van, rendkívül sok motivációval. Tehát azt el tudom képzelni, hogy a fő hatás az ténylegesen ez, de mint ahogy a kérdésben is elhangzott, bizonyára voltak olyan emberek, akik a kegyelmi ügyhöz kapcsolódóan, vagy úgy általában az egyházakkal kapcsolatos csalódásukban visszavonták a nyilatkozatukat. Erre egyébként egy olyan adatból tudunk következtetni, hogy azt látjuk, hogy a katolikusok visszaesése mindössze 3,1% volt, a reformátusoké pedig ennél 2,2%-kal nagyobb, tehát látható vagy feltételezhető, ugye bizonyítékok ez ügyben nincsenek, hogy a reformátusok, mintha valamivel nagyobbat csökkentek volna. De ugyanakkor az is igaz, és ezt is hozzá kell tenni, hogy a felajánlott összeg pedig az elmúlt néhány évben, tehát a kegyelmi ügy évében is folyamatosan növekedett.
1: Mondjuk emögött nem feltétlenül az adózók döntése, hanem az, hogy növekedtek az átlagbérek, nem? Tehát ha ugyanazok az emberek ajánlották föl, mint korábban, akkor is növekedik az összeg, még ha csökken is a szám, hiszen az össz embereknek a fizetése növekedett.
2: Jogos, amit felvetsz, a református egyháznak az adatait szerintem, hogyha valamilyen kontroll adatsort szeretnénk nézni, akkor a katolikus egyházhoz érdemes hasonlítani, hiszen az ugyanolyan népegyházi logika mentén működik, azért nagyjából ugyanazok a hatások érvényesek rá. Itt azt látjuk, hogy a református egyháznak az összeg az 11%-kal növekedett, katolikus egyházi pedig ennél nagyobb mértékben 15%-kal, az evangélikus meg például adott évben 21%-kal, tehát adott évben a reformátusoknak itt is olyan, mintha lett volna valami relatív elmaradása, de egyébként ez a kisebb hatás, tehát még egyszer, hogyha Balogh Zoltán püspök úrnak az egyébként általa ezt többször említett és minden bizonnyal ténylegesen kikutatott eredményére hivatkozunk, akkor ez beleillik a magyarázatba, noha teljes egészében nem magyarázza azokat a hatásokat, amiket az adatsorokon látunk.
1: Kedves hallgatóink, most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatom a beszélgetést Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával. Maradjanak az Európa Rádióval!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az átlagos

0: 4%-ában, az ország területének legalább 30%-án állt fenn legalább közepes aszály, augusztus végére pedig az ország területének felén a mezőgazdasági aszályszint elérte a súlyos kategóriát. A 2026-os aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Az automata külső defibrillátorok egységes országos regiszterének létrehozását sürgetik szakmai szervezetek, bár a laikusok által is könnyen használható készülék már nagyon sok helyen megtalálható, a cégeken, közintézményeken múlik, hogy az általuk beszerzett eszközt bejelentik-e a SafeCity applikációba. Mosonyi Eszter a SafeCity képviseletében az MTI érdeklődésére elmondta, jelenleg az applikáció a legnagyobb gyűjtőhelye ezeknek az eszközöknek, itt 2223 készülék látható, azonban ennél feltételezhetően jóval több defibrillátor van az ország különböző közintézményeiben, bankfiókokban vagy bevásárlóközpontokban. Az alkalmazást letöltő és abba regisztráló laikus életmentők vállalják, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdik az életmentést. A riasztási rendszer az országos mentőszolgálattal együttműködésben működik. Mosonyi Eszter elmondta, jelenleg senkit nem kötelezhetnek arra, hogy az általa vásárolt és fenntartott készülék bejelentse az applikációba, és sok cég nem is tud az alkalmazásról, valamint arról, hogy ott regisztrálhatja a készüléket. Ha azonban a defibrillátort regisztrálják, akkor vállalják, hogy baj esetén rendelkezésre bocsátják azt. Mosonyi Eszter kiemelte, örülnének annak, ha megvalósulna egy egységes, az országot ténylegesen lefedő adatbázis a készülékekről.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést az 1%-os felajánlásokról Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával. És akkor civil 1%-ra forduljunk rá. Itt elsőként én felütésnek mondom a számunkra a legfontosabb adatot, de ha van türelmed, akkor az egész trendre is kíváncsi vagyok, a trendről a véleményedre. Tehát ami miatt szóba hozom, az a Betesda Kórház alapítványa, ami idén is és tavaly is az 5. legnépszerűbb alapítvány volt, tehát az 5. legtöbb felajánló ezt az alapítványt támogatta. Ez, ha jól emlékszem, 300 millió forint nagyságrendileg most a 26-os évben, mármint ugye a 25-ös adatok alapján, és szerintem nagy dolog, hogy megőrizték az 5. helyet, úgy, hogy közben az elmúlt évek trendjét figyelve nagy fluktuáció van ott a dobogón, ugyanis a korábban egészségügyi meg állatvédelmi alapítványok mellé bejöttek a média termékeket támogató alapítványok, hogy az első két helyen ilyenek végeztek, a Partizán és a Tele alapítványa. Mit szólsz a Betesda 5. helyéhez, meg mit szólsz ebben a trendváltozásban ezeknek a sajtóalapítványoknak a megjelenéséhez?
2: Az nagyon izgalmas látni, hogy a Betesda őrzi a helyét a 5. helyen. Sokat gondolkozunk arról, hogy a református egyház hogyan tud a társadalomban megjelenni, és ebből számomra egyértelműen az látszik, hogy a Betesda az tényleg egy sikertörténet. De azt gondolom, aki Budapesten vagy Budapest környékén, de akár az él, vagy akár az országos híreket olvassa, az akár személyes történetekből is sokszor hallhat a Betesdáról, hogyha épp ebben a kisgyerekes időszakban van. De egyébként a hírportálokon is egyre többször megjelenik egy-egy balesettel kapcsolatban, vagy egy-egy tájékoztató információval kapcsolatban a Betesda neve, és az látszik, hogy ennek a társadalmi hatása is erős. Tehát ahogy korábban beszélgettünk arról, hogy akár egyházi 1%-oknál is felmerül az, hogy valamilyen társadalmi tevékenység, esetleg karitatív munka az, ami mozgatja az adatokat, így a civil 1%-nál ez teljesen egyértelmű, de akár vissza is köthetünk oda, hogy amikor látjuk a református egyháznak a növekedését, akkor említettem, hogy biztosan van egy rész, akik nem felekezeti hovatartozás miatt ajánlják a református egyháznak az 1%-ukat, hanem valamiféle társadalmi tevékenység miatt, és azt gondolom, hogy a Betesda az a református egyház társadalmi tevékenységének az egyik zászlós hajója. Természetesen sok más, akár kisebb helyi, például iskola vagy szeretetszolgálati tevékenység mellett. Egyébként az 1%-os listán látszódó egyéb változásokat pedig oda lehet sorolni, hogy a közélet az időről időre felkap különböző szervezeteket. Itt a Magyarországon zajló társadalmi változások, akár a kormányváltást is említve, szerintem jól keretbe helyezik akár ezeknek a médiatermékeknek a gyors növekedését itt az 1%-os listán, de itt beszélhetünk arról is, hogyha egyébként megnézzük a METET, mint 1%, egyházi 1%-ot befogadó szervezetet, akkor ott is ezt a rendkívül növekedést látjuk. Tehát erre mondtam azt korábban, hogy érdemes a civil 1%-os eredményeknek az időrendi összehasonlítását elvégezni az egyházi 1%-okkal, és azok nagyon sokat tudnak magyarázni az egyházi 1%-okkal kapcsolatban.
1: Akkor szerinted arra mi a magyarázat ebben az ilyen trendváltozásban, hogy a Betesda meg tudta őrizni a helyét? Az, amit az előbb mondtál, hogy szem előtt van, és ez szimpatikus az embereknek, ez elég ehhez, amikor ekkora változás van tényleg, hogy a, nem tudom, 5 évvel ezelőtti listát megnézzük, akkor azon nem voltak sajtóalapítványok, de szerintem még 3 évvel ezelőtt sem.
2: Mondhatjuk, hogy ugye mindenkinek egy százaléka van, amit felajánlhat, tehát ugye a civil 1%-okat, azokat évről évre újra fel kell ajánlani, tehát könnyen előfordulhat, hogy itt érdemes úgy gondolni, hogy akik eddig valamilyen szervezetnek adták, akár nagy tömegben sok hasonlóan gondolkodó ember egy adott szervezetet kapott föl, az ennek a társadalmi változásnak, vagy társadalmi igénynek megfelelően most másik szervezetet kapott föl. Könnyen elképzelhető, hogy ez a Bethesda típusú intézményeket viszont nem annyira érinti. Milyen emberek lehetnek a Bethesda 1%-a mögött? Nyilván egyházi, tehát vallási elköteleződésből, vallásfelekezeti hovatartozásból felajánlók, olyanok, akiknek személyes jó élménye volt a Bethesdával kapcsolatban, de akár olyan kis, akiknek pusztán fontos ez a tevékenység és a gyermekek gyógyításának az ügye. Ezek időben stabilabb elköteleződést jelenthetnek. Azt gondolom, hogy valahol ez lehet a titka annak, hogy itt a nagy változások ellenére a Bethesda tudta tartani a helyét, de még egyszer, hát ez alapvetően inkább csak feltételezés, és a meglévő adatok trendjéből próbálhatunk ezekre következtetni.
1: Tudsz nekünk arra válaszolni, mint az egyházaknál mondtad, hogy érdemes egy átlagot vonni a felajánlók száma meg a felajánlott összeg tekintetében, és akkor abból valamiféle társadalmi következtetést az egy átlag fizetésre, ugye annak a adó vonatkozása a tekintetében lehet következtetni. Ha ezt a civil 1%-oknál megtesszük, akkor mit látsz a Bethesda támogatóinál, meg a más civil szervezetek támogatóinál?
2: Hát itt érdemes a Partizán alapítványt meg a Telex alapítványt kiemelni, náluk az egyfőre jutó az, hát nem jó kifejezés, hogy jelentősen magasabb, mert nyilván átlagokról beszélünk, de hogy egész pontos legyek, a Telexnél ez 15.300 forint, a Partizán esetén ez 13.400 forint, hogyha ugyanezt megnézzük a Bethesdánál az 12.500 forint, viszont ez egy fővárosban működő kórház. Tehát az lehet szerintem az általános feltételezés, hogy ezeket a médiaszervezeteket, tehát akár a Partizán alapítványt, akár a Telex alapítványt inkább a városias, középosztálybeli, magasabb jövedelmű közegek támogatják. Ez mutatja azt, hogy itt az átlag felajánlott érték is magasabb, és ehhez képest a Bethesdájé az valamivel alacsonyabb, de egyébként látva a környező szervezeteket, akár az Országos Mentőszolgálat Alapítványt, akár a Heimpál gyermekkórházét, ezeket egy nagyon picivel egyébként meghaladja a Bethesda kórházé. Tehát messze menő következtetéseket ebből ugye azért nehéz levonni, mert ezek ténylegesen feltételezések, de mondjuk az, hogy a Partizán alapítványé és a Telex alapítványé az magasabb, az is azért alátámasztja azt a koncepciót, amit itt az elemzésben végigvezettünk.
1: És akkor én már nem emlékszem a számra, kérlek segíts, ha te igen, az egyházak tekintetében a református egyháznál mennyi volt ez az egyfőre jutó átlag összeg? Ha ezt összevetjük a Bethesdával, akkor ott mi a különbség?
2: A református egyház esetén az átlag összeg az 9300, katolikus egyház esetén alig több, mint 9000-70 forint, és akkor már ide teszem a metet is, hogy ez is hangozzon el viszonyításképp, az pedig 12.240 forint, tehát itt is a két történelmi felekezet és a met között jelentős eltérést láthatunk. A Bethesdáé az magasabb, de mondom azért nem lehet ezeket ennyire élesen szétválasztani, itt mindig arról beszélünk, hogy különböző ember tömegek, nyilvánvalóan valamiképpen hasonlóan gondolkodnak ezekben a kérdésekben, és az a kérdés, hogy ők hogyan jelennek meg. Tehát míg mi például most a Bethesda mögé talán próbáljuk belelátni a református egyházat, azért a valóság az nem teljesen így működik. Könnyen lehet, hogy az adatokat az magyarázza, hogy egyszerűen egy budapesti intézményről van szó, ezért a budapestieket jobban eléri, és ez óhatatlanul feljebb húzza ezt az átlagot.
1: Gondolatkísérlet, és remélem tudsz követni meg a hallgatók is, de akkor azt mondhatjuk-e, hogy az biztos, hogy aki a Bethesdának adta az adó 1%-át, az nem kizárólag olyan ember, aki a református egyháznak is adta, mert akkor kb. Ugyanaz a szám lenne ott, a 9000 környéki, hiszen ugyanaz az 1%, mármint 2x1%-ról beszélünk, hanem arról van szó, hogy vélhetőleg mások is adták a Bethesdának, vagy olyanok is adták a Bethesdának az 1%-át, aki nem a református egyháznak adta.
2: Kevés biztosat tudunk állítani, ugye a legtöbb dolog, amiről beszéltünk, inkább valamiféle feltételezés, amikor a mögöttes okokról van szó. Itt amit ezzel kapcsolatban állíthatunk, amit kérdeztél, hogy a Bethesdához kapcsolódó felajánlás szám az 23.000 fő, a református egyházé, meg ha jól emlékszem, 400.000. Tehát az, hogy ez a két csoport milyen átfedésben van, azt azért nagyon nehéz megítélni. Ha tippelnem kéne, vagy a benyomásomra, vagy kíváncsi, akkor azt gondolom, hogy nem mindenki, aki a Bethesda számára ajánlotta fel az 1%-át, ajánlotta fel a református egyház számára is. De ezt egyébként nem tudjuk, tehát az átlag alapján ezt nem tudjuk ugye megmondani, hiszen a 400 000-es létszámba annyi további ember kerül be, hogy az valójában az átlagot bárhogy mozdíthatja, tehát ilyen szempontból erre bizonyítékunk nincs. De hogyha azokat a feltételezéseket, amikre itt felépítettük ezt az elemzést a beszélgetésbe elfogadjuk, akkor ebből egyenesen következik az, ami a kérdésedben szerepelt.
1: Mit szólsz ahhoz szociológusként, a te szakmai szemüvegedből vizsgálva, hogy az egyházak tekintetében lehet rögzíteni most már néhány éve az 1%-ot, tehát egyszer felajánlom, és akkor ha nem, meg se nyitom az adóbevallásomat, vagy az 1%-os részét, akkor is az egyház kapja az 1%-ot, és a civil szervezeteknél ez meg nem működik, hanem ott vagy felajánlom, vagy nem, és minden évben ki kell egy szervezetet választanom. Tehát e között a kettő közötti különbségről mit gondolsz, meg az egyházak tekintetében ezt egy jó rendszernek látod-e?
2: Hát talán az, hogy én helyesnek gondolom-e, vagy nem, az értelemszerűen másodlagos. Én azt gondolom, hogy itt a törvényhozónak a logikája az volt, hogyha az egyházi 1%-ot ténylegesen egyházi 1%-nak tekintjük, akkor az egy életen át kitartó, vagy hát legalábbis évente biztosan nem változó hovatartozást, affiliációt feltételez. Ez a civil szervezetekről valószínűleg nem mondható el, azt az emberek úgy tapasztalatom szerint is gyakrabban szokták változtatgatni. Szerintem a kérdés az az, hogy a társadalmi megélés ezzel kapcsolatban micsoda. Hogyha a társadalmunk alapvetően nem úgy működik, mint ahogy a törvényhozó ezt feltételezi, tehát nem igaz az, hogy valaki itt az adója 1%-át valamiféle vallási hovatartozás alapján ajánlja föl, akkor ez a rendszer ez kevésbé illeszkedik ahhoz, ahogy a társadalom gondolkozik. Hogyha pedig igaz ez az állítás, hogy ez szerint ajánlja föl a társadalom az 1%-át, akkor meg persze ez egy jó rendszer, hiszen egyszerűen mindenkinek időt spórol, és nem kell évente beállítani. Azt gondolom, hogy vannak ilyen, meg olyan emberek is, mert aki egyházi közösségekben mozog, az azt hiszem alapvetően azt tapasztalja, hogy könnyebbség az, hogy nem kell ezt évente változtatni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mai műsorunkban Duráczky Bálint, szociológust, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusát hallották.

0: tudnál.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, írta a kormányfő a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országgyűlés július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, amely bevezette a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását. A kúria és az UBH elnökének megválasztására és megbízatásának megszűnésére vonatkozó új szabályok értelmében a jövőben sarkalatos törvényben meghatározott módon a bírák jelölhetnek legfeljebb 3-3 embert a kúria, illetve az UBH elnöki tisztségére, és közülük választja ki a köztársasági elnök posztonként azt az egy személyt, akinek a megválasztását javasolja az országgyűlésnek. A kúria és az országos bírósági hivatal elnöke esetében is 9-ről 6 évre rövidül a megbízatás időtartama. A módosítás meghatározta a megbízatás megszűnésének eseteit, illetve sarkalatos törvényben meghatározott módon lehetővé tette az elnökök visszahívását a bírák kezdeményezésével. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, a minták alapján a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 40. hetében az örökítő anyag egyebek mellett Budapest egyes részein, Debrecenben, Egerben, Szolnokon, Tatabányán és Szegeden volt kimutatható. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés többek között a Budapest agglomerációjába tartozó települések, valamint Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya szennyvíztisztítójának ellátási területéről származó mintákból tapasztalható, jegyezték meg. A minták alapján tehát a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható. A vagyonadó bevezetése, a kataadózás kibővítése és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályainak változtatásában egy közös pont van, mindegyik az igazságos teherviselést szolgálja, ezért nyújtják be az országgyűlésnek egyszerre jóváhagyásra, mondta Kármán András pénzügyminiszter egy háttérbeszélgetésen. A vagyonadó a milliárdos magánvagyon terheli, nem a céget, ez egyfajta ösztönzés, mert a produktív beruházások felé tereli a tőkét, ismertette hozzátéve, ez az adó nem évi 200 milliárd forintot hoz a költségvetésnek. Nem számolnak tömeges perekkel a bevezetése miatt, válaszolta a vagyonértékeléssel kapcsolatos esetleges kifogásokra vonatkozó kérdésre. Emellett kifejtette, a megörökölt adórendszer aránytalan és igazságtalan abban az értelemben, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők jövedelmük nagyobb százalékát fizetik be adóként, mint a magas jövedelemmel rendelkezők. Az elmúlt másfél évtized, idézem, kiszorítós hegemóniára törekvő kulturpolitikája miatt át kell világítani az állami fenntartású kulturális intézményeket, köztük az MMA-t is, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán hozzátette, a kulturális intézményrendszer átalakítása a korábbi rendszerrel ellentétben a jogszabályok betartásával kell, hogy megtörténjen. A videóban elmondta, hogy megkezdték a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálatát, valamint a nagyobb intézményi rendszerek átalakítását is. Közlése szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, vagyis a kekvákkal együtt olyan intézményekkel és struktúrákkal is elkezdtek foglalkozni, mint például a Magyar Művészeti Akadémia. Az automata külső defibrillátorok egységes országos regiszterének létrehozását sürgetik szakmai szervezetek, bár a laikusok által is könnyen használható készülék már nagyon sok helyen megtalálható, a cégeken, közintézményeken múlik, hogy az általuk beszerzett eszközt bejelentik-e a SafeCity applikációba. Mosonyi Eszter, a Sieve City képviseletében az MTI érdeklődésére elmondta, jelenleg az applikáció a legnagyobb gyűjtőhelye ezeknek az eszközöknek, itt 2223 készülék látható, azonban ennél feltételezhetően jóval több defibrillátor van az ország különböző közintézményeiben, bankfiókokban vagy bevásárlóközpontokban. Az alkalmazást letöltő és abba regisztráló laikus életmentők vállalják, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdik az életmentést. A riasztási rendszer az országos mentőszolgálattal együttműködésben működik. Mosonyi Eszter elmondta, jelenleg senkit nem kötelezhetnek arra, hogy az általa vásárolt és fenntartott készüléket bejelentse az applikációba, és sok cég nem is tud az alkalmazásról, valamint arról, hogy ott regisztrálhatja a készüléket. Ha azonban a defibrillátort regisztrálják, akkor vállalják, hogy baj esetén rendelkezésre bocsátják azt. Mosonyi Eszter kiemelte, örülnének annak, ha megvalósulna egy egységes, az országot ténylegesen lefedő adatbázis a készülékekről.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű eső, zápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon rádiónk magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, nemrég osztották ki a 16. Vándorlegény országos gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat észak-magyarországi és felvidéki régiós díjait. A Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházában. Ez az egyesület koordinálta a Borsodabói Zemplén, Heves és Nógrád megyéből, illetve a felvidék a jelentkező fiatalok megmérettetését. A mai Európa Szalonban a díjátadón készült helyszíni összeállításunkat hallhatják majd, melyben többek között Gergye Zoltánnal, a Népművészeti Egyesület vezetőjével beszélgetünk.
2: Ez a pályázat, ugye gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat, nagyon fontos ez a szakma, vagy a népi kézművesek világában, hisz itt keressük az utánpótlást, itt keressük a tehetségeket, ezért is születik meg két évente ez a pályázat. Nekünk ez már a harmadik rendezésünk, tehát közel 6 éve vagyunk a közelében ennek a projekteknek. Azt kell tudni róla, hogy nagyon nehéz dolgunk van, amikor fiatalokat keresünk, tehetségeseket, és akik kitartóak, és tényleg nem azt mondom élethivatásnak, de hosszabb távra tervezik bármelyik népi kézműves mesterséget. Tehát nehéz a dolgunk, de mindig sikerül valahogy egy-egy ilyen pályázatot élbeütni, mint ez is bizonyítja miénk is. Nehezen indult, február óta szervezzük ezt a dolgot, írogatjuk a leveleket, hívogatjuk a mestereket, tanárokat, szakköröket, amiket ugye ismerünk itt Borsodba, de ugye ez egy regionális pályázat, Nógrádból is, Hevesből is, sőt Felvidékről is lehetett jelentkezni. Kicsit nehezebb dolgunk van, mert ott az ismerettségünk nem olyan, mint itthon, de azért vannak segítőink ott is, érkeztek onnan is pályamunkák. 3 korcsoportra lett mondva, egy gyerekkategória, ez azt jelenti, hogy 10-től 15 éves korig, és akkor 15-től 21 éves korig, és 21-től 35 éves korig. Hát itt már a felnőttek is mondjuk, hogy becsúsznak a pályázatra, és igazából a szakmai értékes ott lehet igazán elvégezni a felnőtt vagy a második kategóriában, mert ott már, ha nem is tökéletes, de ott már korrekt munkákat látunk. A gyermek kategória, azt látjuk, hogy nagyon kell, ott lehet megismerkedni alapanyaggal, technikával, szerszámokkal, és ha kellően türelmes a gyermek, meg a felkészítő, akkor születnek ott is értékelő dolgok. Van egy köztes kategória, amikor 14-től 21 évig, ott is sok pályázat érkezett, itt is kezdemények vannak, de felbukkan azért nagyon erős szakmai színvonal is, főleg azok a gyerekek, akiknek a családi vonatkozásában fellelhető a népi kézművesség, vagy a nagyapja kézműves, vagy éppen a mama kézműves, tehát a családi tanítás, tehát a örökülhagyás az nagyon fontos.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza tavasszal hirdette meg a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot. A pályázattal a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok alkotókészségének fejlesztése érdekében lehetőséget kívántak teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve a hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére. 10 és 35 év közötti gyermekek, fiatalok jelentkezhettek, akár egyénileg, akár alkotói közösségben. A Borsodabói Zemplén, Heves és Nógrád megyéből, illetve a Felvidékről jelentkező fiatalok megmérettetését a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület koordinálta. A díjátadót a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházukban tartották. Az eseményen készült helyszíni összeállításunkban elsőként Kis Gabriella, gyöngyfűző népi iparművész köszöntőjét hallják.
3: Addig leszünk magyarok, mi magyarul énekelünk, és magyarul táncolunk. Mondta ezt Kalóz Zoltán, akinek idén ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. Azonban nem mehetünk el az idézet mellett szó nélkül, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. A kézművességet nem említi. Pedig a néprajzi anyanyelvünk egy három pilléren álló erőd. Kézművesség nélkül mivel zenélnének az énekeseknek, kikészíteni a hangszereiket? Kézművesség nélkül miben táncolnának a táncművészek? Ruhák, cipők, ékszerek, mind a kézművesség munkáját dicséri, és még itt nem említettük a szobabelsők díszítményeit és egyéb más kézműves tárgyakat. Szembetűnő az az anomália, hogy legtöbbször a kézművesség, mint egy láthatatlan puzzle épül be ebbe az egységbe, ami nélkül nem tud fennmaradni az ének, a tánc sem, azonban még említésre sem méltatják. A családok jó ideje nem adják tovább gyermekeiknek a népi örökségünket, persze nem rossz szándékkal, ennek az az oka, hogy már ők is csak morzsákat kaptak szüleiktől. Az iskolai oktatásból sok éve kikerült a népi az oktatása. Mik a lehetőségeink? Mik a gyermekek lehetőségeink? Az elmúlt években a Népművészeti Egyesületek Szövetsége felismerte, szükség van egy olyan személyes oktatási modellre, ahol a mester közvetlenül át tudja adni tudását a fiatalabb generációknak. Ebből az ötletből született meg a mesterinas képzés, amely gyakorlatilag modellezi a családon belül öröklődő tudásátadást. Maga a program jól működik, érdemes lenne szélesebb körben kiterjeszteni, hiszen a jelenleg pályázó fiatalok területi eloszlását tekintve több megyében is hiány mutatkozik az utánpótlásra. A mesterinas képzéshez hasonló tematikájú, ám már szerényebb támogatást élvező képzéseket valósítanak meg a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a környező Népművészeti Egyesület alkotói, azonban elmondható, hogy a helyi egyesület magasan az élen jár az utánpótlás nevelésében. Sőt, azt is meg kell említeni, hogy van olyan egyesület a környéken, ahonnan sajnálatos módon egyetlen alkotás sem érkezett a pályázatra. Az okokat vizsgálni kell, de ami még fontosabb, tenni kell azért, hogy ez a tendencia megforduljon. Említeni kell még azokat a kézműves családokat, ahol a szülők, nagyszülők évtizedek óta kézműves tevékenységet végeznek, és már gyermekeik is magas színvonalon művelik a mesterséget. Sok-sok lehetőség rejlik gyermekeinek megmutatni az alkotás örömét, szépségét. Azonban egy dolgot ne felejtsünk el, hogy ez a feladat a miénk. Nekünk, mestereknek kell ezt a felelősséget éretten, és fáradhatatlanul hordozni addig, amíg az oktatás, az állam vissza nem veszi ezt a stafétát tőlünk. Addig, amíg el nem tudjuk mondani, hogy lám, kineveltem egy generációt, aki tovább tudja adni majd az ő gyerekeinek ezt a tudást. A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődő kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának, mondta ezt Kodály Zoltán. Én pedig hiszem, hogy a mai díjazott fiatalok, illetve akinek a tárgyai a kiállításon megjelennek, értik a lényegét ennek a mondatnak. Minden egyes alkotásban, amit a kiállításban láthatunk, ott van a múlt. Kiforradt állandósága, és ott van a jövő is, ami a mai fiatalok pezsgő egyénisége. Minden generációnak újra fel kell fedezni a saját múltját, hogy megértse a jelenét, és formálni tudja a jövőjét.
1: Mint Viszucki Ilona, a Miskolci Herman Ottó Múzeum etnográfusa a kiállítást megnyitó beszédében elmondta, a beérkezett pályamunkák között számos magas színvonalú alkotás szerepelt a zsűri előtt, melyekről látható, hogy a készítőik több éve foglalkoznak az adott mesterséggel.
4: Különböző korcsoportok, különböző felszínkészültségűek a munkák, tehát vannak, akik a kezdő lépésekkel készítették el munkáikat, de nagyon reménykeltő, hogy, és reméljük, hogy folytatni fogják, biztatást kapnak a pályázat eredményessége láttán a további munkához, és hát vannak magas színvonalon kivitelezett darabok is, amelyek már arról árulkodnak, hogy ezek a pályázók, az alkotók már régebtől foglalkoznak a tevékenységükkel, és nagyon ügyesen, önállóan is már elboldogulnak mestereik irányításával természetesen, és szép tervekkel elkészített munkákat hoztak a pályázatra. A zsűri véleményét tolmácsolom, amikor azt fogalmazhatom meg, hogy nagyon biztató a pályázat színvonala, elmondható, hogy talán magasabb a tárgyak megfogalmazása, a kivitelezések minősége. Úgy reméljük, hogy a továbbiakban is folytatni fogják a munkájukat, és én szívből gratulálok valamennyi pályázónak, valamennyi alkotónak, aki szabadidejét és az érdeklődési körét fókuszálja a népi hagyományok megismerésére, a népi tárgyalkotó technikák megismerésére, és szívből gratulálok azoknak a mestereknek, pedagógusoknak, tanároknak, szakkörvezetőknek, akik elkísérik ezeket a fiatalokat azon az úton, hogy igazán értékes alkotásokat készítsenek el, és örömüket lejjék ezekben a munkákban. Azt hiszem, a 21. század kihívásai közepette nagyon nehéz, hogy szabad időt találjunk arra, ami a szívünknek kedves. Én úgy remélem, hogy mindazoknak, akik a népi kézműves hagyományokkal foglalkoznak, és tovább viszik ezt az örökséget, igazán hasznukra válik majd életük legkülönbözőbb területén ez a megszerzett tudás, nem pusztán az elkészült tárgyak önmagukban hordozzák azt az értéket, és azt a különleges ismeretanyagot, amit megszereztek, hanem egész személyiségüket kiteljesíti és segíti majd ezeknek a fiataloknak.
1: A pályázaton a gyermekkategória csoport külön díjában részesült a Miskolci Következő Generáció Alapítvány hímző szakköre, illetve az ő alkotásaik. Felkészítő tanáruk az alapítvány elnöke Dorda Ágnes.
5: A szakkör már 2 éve elindult, akkor voltak a lányok 5. osztályosok a Jókai Református Általános Iskolában, mostanra már 7. osztályosok, és ugye már nem mindenki Jóka is, de a kis csapat együtt maradt, sőt, még bővült is azóta. Először húri hímzéssel kezdtük, és aztán folyamatosan ismerkedtünk a többi tájegység hímzésével is.
6: Miért döntöttek úgy, hogy elindítják ezt a szakkört itt a felső tagozatosok számára?
5: Szerettük volna megismertetni velük a hagyományápolást, és azon belül is, hogy a népművészet, és még azon belül a tárgyalkotó népművészet is közel hozható hozzájuk. Tehát, hogy milyen az a hagyomány, amit nagyszüleink, dédszüleink is ápoltak, és hogyan lehet azt a mai gyerekek számára is, hát rossz szóval fogyaszthatóvá tenni, de inkább úgy mondanám, hogy érdekessé tenni. Sőt, kíváncsiak is vagyunk azok arra, hogy ők abban hogy találják meg önmagukat, vagy mire hasznosítanák most, hiszen azt, amit nagymamánk használt, nem biztos, hogy azt a tárgyat ma is használjuk, vagy ugyanúgy használjuk, de magának a tárgyalkotó népművészetnek akkor is megvan a helye benne.
6: Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire lehet rávenni a lányokat itt a szakkörben, hogy a régi hagyományoknak megfelelően hímezzenek, akár a színválasztásnál, akár pedig ugye a tárgyalkotásnál, vagy azért már be kell hozni az újdonságokat ennek a generációnak?
5: Én úgy látom, hogy be kell hozni az újdonságot, azért is, hogy használható legyen. Tehát ne a szekrénynek, a fióknak hímezzünk, hanem olyat, amit ők is szívesen hordanak, vagy használnak, egy-egy kis táskát például. És hát magán a népművészeten belül is, amikor zsűriznek egy tárgyat, ott is van olyan kategória, hogy hagyományos, vagy modern. És itt a szakkörön belül mi a modern kategóriát, vagyis pontosabban én azt képviselem, tehát legyen szabad színválasztásuk. A technika az hagyományos, tehát a keresztszemet, vagy a láncöltést, ezeket hagyományos módon tanulják, viszont a színvilág az már lehet egy kicsit modernebb, vagy az, hogy milyen funkciót kap majd a tárgy.
6: Ugye hallhattuk, hogy 2 évvel ezelőtt indult el tulajdonképpen ez a szakkör. Mennyit fejlődtek az idejárók?
5: Nagyon sokat. Szerencsénk volt, mert heti rendszerességgel tudtunk találkozni, szerintem ez nagyon fontos, tehát a kéz ügyességben az, hogy kezükbe veszik hetente, de van, aki gyakrabban is a tűt, nagyon sokat fejleszt rajtuk, illetve nyári táborokat is tartottunk, már most 2-szer voltak, ami még intenzívebb volt, nagyon sokat, tehát én azt hiszem, hogy azért is én is, és akik ismerik a szakkört, büszkék vagyunk rájuk nagyon, hogy ilyen helyezést értek el, és hogy szívesen meg is mutatják ők maguk is, amit készítenek.
6: Mi a folytatás?
5: Változatlanul el lehet mélyülni nagyon a hímzésben, úgyhogy tanulunk minél többet, minél nagyobb, minél több tájegységet, és minél inkább kihívásokat keresünk számukra.
6: Ugye itt a szakkörben több lány jár, van olyan, aki talán folytatni fogja? Van már erre esetleg valami affinitás, vagy jelzés?
5: Ezt azért nehéz megmondani, mert nincsen ugye így hímzés képzés Magyarországon. Igazán népművészettel kapcsolatban, nagy tárgyalkotó népművészeti középiskolai szintű képzés Nádudvaron van. Hát ehhez aztán nagyon-nagyon elhivatottnak kell lenni, nem csak a gyerekeknek, a szülőknek is, hogy ugye középiskolába oda elengedjék a gyerekeket. Főiskolai vagy egyetemi szinten meg egyáltalán nem is, nincs is, ami technikailag ezt adná, esetleg az iparművészeti, vagy a néprajz. Tehát, hogy én úgy gondolom, nagyon jó, ha megszeretik, rengeteg helyen tudják alkalmazni. Mondjuk az én egyik szívem vágya az lenne, ha valaki iparművészetire menne tovább, de hát még ettől nagyon messze vagyunk.
7: Én Szabó Emma vagyok, a Jókai Iskola 7. A osztályos tanulója vagyok.
1: Ugye te is részt vettél itt a hímző szakkörbe, amelyet a Következő Generáció Alapítvány szervezett tulajdonképpen. Miért jelentkeztél egyáltalán annak idején?
7: Nekem nagyon tetszett az, hogy végre van valami jó az iskolában, amin ki tudom azt vágyaimat élni, amit eddig is nagyon szerettem volna. Aztán utána nagyon-nagyon megtetszett a hímző szakkör, így továbbra is jártam.
1: Mi az, ami nehézséget okozott az elején? Volt egyáltalán olyan itt a szakkörön belül?
7: Nem nagyon.
1: Akkor rögtön otthon érezted magad, ez azt jelenti?
7: Igen.
1: Mi az, amit szeretsz egyébként benne?
7: Hát nagyon jók a lányok, kedvesek, Ági nénit nagyon-nagyon szeretjük, és pontosan jó alkalmakban volt.
1: Milyen tárgyakat készítettél eddig, mi mindent tudtál eddig megcsinálni itt a hímzéssel?
7: Volt egy szemüvegtartó és egy könyvborító.
1: Otthon is csinálod egyébként? Otthon is gyakorlod a hímzést?
7: Igen.
1: Mennyi időt töltesz vele?
7: 2 órát kb.
1: Szeretnéd egyébként később is folytatni?
7: Igen. Szerintem igazából nálam egy alap dolog, hogy folytassam.
1: Más kézműveskedéshez is van kedved? Szoktál mást is, vagy csak a hímzés?
7: Csak a hímzés.
1: Egy kosárfonó anyalánya párossal beszélgetek itt. Kérem, mutatkozzanak be.
8: Sándorné Trastyánszki Anna Bálla vagyok.
9: Sándor Katalilla.
1: És most itt elismerésben részesültél a Vándorlegény pályázaton. Kérlek, meséld el, mi ez?
9: Hát a Vándorlegény pályázat egy olyan pályázat, ahol kiskorúak és nagykorúak ugyanúgy részt vehetnek, és ezért helyezést érnek el.
1: Te milyen helyezést értél el?
9: Én második helyezést értem el.
1: Milyen tárgyal érkeztél?
9: Kosárral. Benyúlófüles kiskosár, egy üveg és egy ilyen gyerekjátékkal érkeztem.
1: Mikor döntöttél úgy, hogy édesanyádnak a mesterségét tulajdonképpen te is kipróbálod? Hogy jött ez?
9: Hát tavaly előtt döntöttem úgy, hogy anyukámnak a nyomdokaiba lépek, mivel láttam azt a tehetséget, amivel ő dolgozik, és én is megpróbáltam, és ment nekem. Nem elsőre, de sikerült, és ezért beregisztráltunk a Vándorlegény programra.
1: És most, hogy itt helyezést értél el, ez milyen érzés? Folytatott tovább? Új lendületet adott?
9: Igen, új lendületet adott, és folytatni is fogom szerintem még egy jó darabig.
1: Az édesanyához fordulok. Milyen érzés az, hogy így tulajdonképpen két lánya is, mert itt nincs ugyan most velünk a másik leányzó, de hogy mind a ketten azért kipróbálták magukat a kosárfonásba, és eredményt is értek el.
8: Hát én nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, főleg, hogy nem adják föl, tehát próbálkoznak folyamatosan szerencsére, és hogyha egy-egy kisebb kudarc érné is őket, akkor is kicsit újult erőben újra neki tudunk esni a dolognak, úgyhogy büszke vagyok rájuk.
1: Milyen őket tanítani? Mennyivel könnyebb őket tanítani, mint mondjuk egy-egy ilyen program során bemutatni a kosárfonást és vadidegeneknek megpróbálni megmutatni a kezdőfogásokat?
8: De abból a szempontból, hogy mellettem tudnak lenni, amikor én fonok, akkor már el tudják lesni a fogásokat. Ez szerintem könnyít az ő dolgukon és az enyémen is. A másik pedig, hogy otthon nyugodtan le tudunk ülni, csak egy kosárra jött elkészíteni, és akkor azt szépen félre tesszük. Utána legközelebb meg folytatjuk, hogy csak az oldalát készítjük el, így szakaszokban tudunk dolgozni, és nekik is egyszerű, plusz nem erőlteti meg a kezüket.
1: Nehéz mesterség ez, kérdezem itt tőled.
9: Hát, egy picit nehéz, de hogyha beleráz utcán, a könnyebb.
1: Mi a szépsége számodra?
9: Az, hogy mondjuk látom az elején, hogy még nem olyan szép, de utána a végén olyan szépen kialakul a kosár, mondjuk, hogy azt nem lehet elmondani szavakkal.
1: Szeretnéd később is tovább folytatni?
9: Igen, szeretném.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk összeállításunkat, maradjanak velünk!

0: sok a szúnyog az idén.
1: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
2: Kedves hallgatóink, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza tavasszal hirdette meg a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves pályázatot. A pályázattal a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok alkotókészségének fejlesztése érdekében lehetőséget kívántak teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve a hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére. 10 és 35 év közötti gyermekek, fiatalok jelentkezhettek, akár egyénileg, akár alkotói közösségben. A Borsodabói Zemplén, Heves és Nógrád megyéből, illetve a Felvidékről jelentkező fiatalok megmérettetését a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület koordinálta. A díjátadót a Diós Gyuri Népi Kézműves Alkotóházukban tartották. Folytatjuk tovább az itt készült helyszíni összeállításunkat. A 2026-os vándorlegény pályázat kettes ifjúsági kategória külön díját Réti Bianca kapta. Szeretettel gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
2: Akinek az édesanyja felkészítője, Rétini Ádám Viktória. Hát önnek is szeretettel gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
2: Mikor jött Bianca először az, hogy az édesanyját követi ebben a szép népi mesterségben?
3: Anyukám már egy pár éve elkezdte a hímzést, ő már elég magas szinten űzi ezt a mesterséget, és felhívta a figyelmemet, hogy indul egy ilyen pályázat, ez a vándorlegény kiállítás, és ekkor mondta, hogy csináljunk valamit közösen, és én egyből beleegyeztem, hogy igen, csináljunk. Aztán egy rövid egyeztetés után kitaláltuk, hogy mi legyen a mű, és a színválasztás az picit nehezebb volt, sok kombinációt megnéztünk, de ez az erős rózsaszín és narancssárga volt az, ami egyből elnyerte a tetszésemet.
2: Milyen tárgyakkal érkeztek ide a vándorlegény pályázatra?
3: Ezt az egy tárgyat készítettük együtt, a hímzést Bianca készítette, és az összevarrásába segítkeztem. Ez egy bevásárlószatyornak nevezhetjük akár.
2: Hogyan készült maga a munka? Sok ideig tartott?
3: Igen, több héten keresztül. Nem tudtam minden nap készíteni a hímzést, de nagyjából 3 hetet vett igénybe. A hímzés elkészült, majd utána pedig a táskát együtt megvartuk anyukámmal.
2: Miért pont ez a motivum került rá? Mondjuk el, hogy mit láthatnak a hallgatók, ha eljönnek ide megnézni.
3: Ez egy sárkány, de még beletartozik a népi hímzés körbe. Valami különlegeset szerettem volna, illetve egy olyan tárgyat, ami utána funkcionális, és szóval tudom használni. És ez nekem nagyon különlegesnek tűnt, ez a sárkány. Reméltem, hogy más ilyet nem csinál.
2: Egy picit még hadd halljunk erről a külön díjat nyert alkotásról. Milyen technikával készült, mit lehet még elmondani róla?
3: Ez egy erdélyi minta, és fonottas keresztszemmel készült. Nem egyszerű keresztszem, hanem ez egy különleges technikája a keresztszemes hímzésnek, de nagyon látványos, és így készült ez a sárkány.
2: Ez akkor egy bonyolultabb változata a hímzésnek?
3: Igen, egy bonyolultabb, de nem kell arra gondolni, hogy nagyon nehéz, nagyon könnyen rá lehet érezni a technikára, és sokkal szebb mintázatot ad ki, mint egy sima keresztem.
2: Ha ránézünk, egyébként el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, szerintem egyszerre modern, de mégis őrzi azért a hagyományokat, és ha jól látom, a hátulja rózsaszín, tehát abszolút a mai kornak megfelelő. Bianca készített már máskor is egyébként akár hasonlót, akár csak más kézműves tevékenységgel valami mást is, vagy a hímzés az első, amibe belekóstol az édesanyja nyomdokai után?
3: Szatyrot, illetve táskát már vartam korábban, pár évvel ezelőtt, de hímzett szatyrot még nem készítettem, ez az első.
2: És az édesanyához fordulok, mit szól ahhoz, hogy a lánya hát tulajdonképpen viszi tovább ezt a

0: szép hagyományt, ezt a szép mesterséget, legalábbis ilyen formában mindenképp.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült erre a pályázatra elkészíteni ezt az alkotást. Nem kellett sokáig könyörögni neki, hogy belemenjen. Rájött ő is, hogy milyen örömteli ez a hímzés, mert úgy vagyunk vele, hogy szabadidőnkben ezt nagyon szívesen űzzük, és jó lenne, hogyha minél több ember kedvet kapna hozzá. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépet sikerült alkotni.
0: A szabadidő az mit jelent, hogy a munka után esetleg akár egy szimpla hétköznap délután is előveszik, vagy akár nyaraláson, pihenéskor is?
2: Esténként igazából nyári estéken most voltak sportesemények, és közben is készültek ezek a hímzések. Én készítettem a kiállításra, anyukám pedig másfajta hímzést készített másik kiállításra, úgyhogy együtt dolgoztunk ezeken a műveken.
0: Mi az, amit egyébként szeret magába a hímzésbe?
2: Az, hogy egyedi. Látom benne a fejlődésemet, illetve azt, hogy van eredménye annak, amit tanulok, meg szeretek különleges dolgokat létrehozni, és nagy öröm számomra, hogy ide is eljutott a kiállításra, aztán pedig tudom használni majd ezeket a tárgyakat.
0: Mik a tervek? A hímzés az szerepel esetleg szakmai vonalon is a tervek között, vagy egy komoly hobbi marad?
2: Egy komoly hobbi szerintem. Aztán majd kiderül. Szeretnék minél több különleges hímzést készíteni. Ez a keresztemes hímzés, ez nagyon megtetszett nekem. Úgyhogy ilyen különleges színkombinációkban képzelem el a további alkotásomat.
0: Lehet továbbadni másoknak még itt a hímzést, akár itt Borsod megyében, akár a környéken?
1: Most nagy öröm számunkra, hogy itt a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületben indult egy hímző szakképzés, amit a Békés Megyei Népművészeti Egyesület indított. És itt 15 fő indult el ezen a képzésen, én vagyok az egyik tag, aki tanulom a hímzést, és hát örülünk, hogy ennyien jelentkeztek, hogy még érdekli az embereket a hímzés, de azért a fiatalokat is kell, hogy érdekelje. Néhány iskolában is vannak szakkörök, itt Miskolcon is, ők is most adtak be ide pályázatot erre a kiállításra. Úgyhogy, hát ha nem is sokan, de azért mindig akad egy pár ember, aki érdeklődik, inkább fiatalasszonyok, lányok, fiúk, nem nagyon.
0: De van még jövője egyébként a hímzésnek? Ezt mindkettejüktől kérdezem.
2: Szerintem van, de az akadálya ennek, hogy nincs azonnal eredménye a hímzésnek, nincs azonnal produktum emögött a művészet mögött, vagy alkotás mögött. Úgyhogy türelem kell hozzá. Akinek van türelme, az kezdjen bele a hímzésbe, és sok szabad ideje, akár a téli estéken is. Nagyon jó program.
1: Igen, azért is nehézség ez, ahogy Bianca is mondta, hogy egy este hiába ül le az ember, nem lesz belőle sok minden, egy pár keresztöltést tud tenni, de mire elkészül, hetek, hónapok, úgyhogy kitartás tényleg kell hozzá. De nagyon megnyugtató a hímzés, és hát mi nagyon szeretjük.
0: Gratulálok még egyszer mindkettőjüknek.
2: Köszönjük szépen!
0: A vándorlegény pályázat kettes ifjúsági kategória egyéni első helyezettje Dobos Bernadett Mária, méghozzá fazekas munkával. Mivel nevezett?
3: Könyvbutellákat készítettem.
0: Mit tudhatunk ezekről? Mi ez tulajdonképpen?
3: Ezek a népi hagyományban ajándéktermékek voltak. Többnyire megrendelésre készítették, és hát mondhatni, ilyen vicces ajándék volt, amikor mentek a templomba az emberek, akkor ugye nem vihetek magukkal pálinkát, és aki szeretett inni, neki mondjuk így ajándékba adtak egy ilyen kis könyvbutellát, és ezzel, hogyha bementek, ott ugye tudtak egy kicsit iszogatni, persze ez csak a vicc része, de alapvetően igen, ez egy ajándéktárgy volt.
0: Honnan jött az ötlet arra, hogy pont ilyet készítsen, és nem mondjuk esetleg egy vázát, vagy valami szép tálat?
3: Én azt tapasztaltam, hogy nem sokan készítenek ilyet. Szerettem volna egy kicsit különlegesebbet készíteni, illetve hát maga a laptechnika az, ami viszonylag ritka tehát hogy megnézzük a népi edényeket, viszonylag ritkán készítenek lepedényből dolgokat, én pedig nagyon szeretem ezt a technikát. Nagyon sok oldalú, nagyon sok mindent lehet egyébként készíteni belőle.
0: Milyen motívumok találhatók itt az alkotásom?
3: Fő motívum az egy tulipán minta, illetve az ezt körülvevő ilyen indek. Van rajta egy szöveg, amely mindig utal arra, hogy mi található, ugye ez egy pálinkás butella, tehát egy ilyen vicces mondatokkal körülírjuk azt, hogy ez ugye pálinka. Illetve körülötte zsinórozással készült díszítés található.
0: Mennyi ideig tart egy-egy ilyet elkészíteni?
3: Hát ez nagyon sok munkaóra, tehát ez így szerintem egy... Nyilván nem tudom folyamatosan készíteni, de egy hónapon keresztül így gesztárítással, mázazással mindennel együtt egy hónapot legalább készült.
0: Mi mindent alkot még?
3: Hát én tanulókorongozó vagyok még, úgyhogy egyre több mindent próbálok készíteni. Nyilván elindultam az alapoktól, a kis apró kis tálacskáktól. A következő, amit tervezek, egy nagy tányérnak, egy dísztának az elkészítése, amelyet már gyakorlok, és már az áttörét, tehát nagyon szeretném áttörni. Ez egy másik jellemző motívum, vagy díszítés a népi edényeken. Úgyhogy egy prototípus már készült, úgyhogy a következő kiállításra valószínűleg már ezzel fogok készülni.
0: Sok szeretettel gratulálok ehhez, és jó munkát a többihez.
3: Köszönöm szépen.
0: Mint Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vándorlegény pályázat kiemelt megmérettetés, hiszen utánpótlásaikat, utódaikat találhatják meg itt a mesterek. Ez azonban nem is olyan könnyű, hiszen a tehetséghez affinitás és elkötelezettség is kell, hogy társuljon.
4: Ez a pályázat, ugye a gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat, nagyon fontos ez a szakma, vagy a népi kézművesek világában, hisz itt keressük az utánpótlást, itt keressük a tehetségeket, ezért is születik meg két évente ez a pályázat. Nekünk ez már a harmadik rendezésünk, tehát közel 6 éve vagyunk a közelében ennek a projekteknek. Azt kell tudni róla, hogy... Nagyon nehéz dolgunk van, amikor fiatalokat keresünk, tehetségeseket, és akik kitartóak, és tényleg nem azt mondom élethivatásnak, de hosszabb távra tervezik bármelyik népi kézműves mesterséget. Tehát nehéz a dolgunk, de mindig sikerül valahogy egy-egy ilyen pályázatot élbeütni, mint ez is bizonyítja miénk is. Nehezen indult, február óta szervezzük ezt a dolgot, írogatjuk a leveleket, hívogatjuk a mestereket, tanárokat, szakköröket, amiket ugye ismerünk itt Borsodba, de ugye ez egy regionális pályázat, Nógrádból is, Hevesből is, sőt Felvidékről is lehetett jelentkezni. Kicsit nehezebb dolgunk van, mert ott az ismerettségünk nem olyan, mint itthon, de azért vannak segítőink ott is, érkeztek onnan is pályamunkák. 3 korcsoportra lett mondva, egy gyerekkategória, ez azt jelenti, hogy 10-től 15 éves korig, és akkor 15-től 21 éves korig, és 21-től 35 éves korig. Hát itt már a felnőttek is mondjuk, hogy becsúsznak a pályázatra, és igazából a szakmai értékes ott lehet igazán elvégezni a felnőtt vagy a második kategóriában, mert ott már, ha nem is tökéletes, de ott már korrekt munkákat látunk. A gyermek kategória, azt látjuk, hogy nagyon kell, ott lehet megismerkedni alapanyaggal, technikával, szerszámokkal, és ha kellően türelmes a gyermek, meg a felkészítő, akkor születnek ott is értékelő dolgok. Van egy köztes kategória, amikor 14-től 21 évig, ott is sok pályázat érkezett, itt is kezdemények vannak, de felbukkan azért nagyon erős szakmai színvonal is, főleg azok a gyerekek, akiknek a családi vonatkozásában fellelhető a népi kézművesség, vagy a nagyapja kézműves, vagy éppen a mama kézműves, tehát a családi tanítás, tehát a örökülhagyás az nagyon fontos. Mint ahogy itt is a diátod akkor mesélte a tojásfestő hölgy, akinek a lánya az első helyezett lett, hogy gyerekkorától az ölébe ült a gyerek, és magába szívta a tudományt, és akkor most már 16-17 évesen már szinte profi szinten műveli ezt a tojásfestést, abba a stílusban, amit ő tud, a gömöri tájegységet. Persze még van 18 másik tájegységünk, majd gondolom sorra kerül az is, hogy megtanulja.
0: Ide most a mostani pályázatra milyen mesterségek ágaiban érkeztek alkotások?
4: Ó, nagyon színes a felhozata, hímzés, fafaragás, a kerámia is megjelent, bőrmunka is van, sok gyöngy, ez biztos nagy, nem is mondom divat, de nagy érdeklődéset a számomra, fiatal és még fiatalabb között is, nagyon érdekes szövés alkotás érkezett, nem ez kiváló, nem ez alkotás, egy nagyon elhivatott tanárnő, aki amúgy népi kézműves, a csoportját elő tanít, illetve oktató, illetve felügyelő tanár, ez egy értelmi fogyatékosokat foglalkoztató, illetve szolgáltató intézmény, tehát hogy évek óta rá tudja venni őket a közös alkotásra, és akkor az évek tapasztalata meg a szakmai, hogy mondják ezt, felkészültség hozza az eredményt. Ezek a gyerekek, akik itt voltak, 2 éve is voltak, akkor kicsit gyengébb produkció volt, és teljesen kiforták magukat, tehát látszik a munkájukon, tökéletes.
0: Mi a tapasztalat? Gondolom azért itt több felkészítő tanárral is volt beszélgetés, vagy nagy az ismeretség tulajdonképpen itt a kézművesek között. Könnyű a fiatalokat bevonni itt a népi mesterségekbe?
4: Hát könnyű lehetne, hogyha lenne rájuk idejük. Ezek a gyerekek reggel 8-tól délután 4:30-ig be vannak táblázva, és mi csak akkor tudjuk odaférkőzni hozzájuk, hogyha valamit elhagynak. Elhagyják a karéneket, vagy a számítás valamit, akkor mi az utolsó sor végén vagyunk, hogy minket választott a gyerek. De aztán ugye, amikor hozzáfér a gyerek egy ilyen, vagy hozzájut egy ilyen lehetőséghez, egy gyöngyfűzéshez, vagy bármilyen mesterséghez, automatikusan válik, tehát már nem érdekli a éneklés, nem érdekli a számítógépes szakkör, meg csuda tudja, mit működtetnek az iskolák. Csak az a baj, hogy mi iskolán kívül vagyunk. Nem vagyunk bent az iskolába, semmilyen szinten, sajnos. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy a magyar népművészet, a néprajz nincs jelen se az általános iskolában, se a középiskolában. És így nehéz dolgunk van, de úgy igyekszünk beférkőzni iskolákba, például a Földes Ferenc gimnáziumban is rendszeresen vannak szakköri foglalkozások, holfazekas, holgyöngy, aztán a Jókai Református Általános Iskolában is van jó kapcsolatunk, itt a szomszédunkban, Nagy Lajos Király Általános Iskolában is jó a kapcsolat, jönnek át a gyerekek, legutóbb a papírkiállításunkon voltak, a mester úr itt volt, tartott nekik foglalkozást, és önfeledten odaadják magukat ennek a 2-3 órának, sőt, alig tudnak visszamenni, mert nagyon élvezik. Tehát ezt a varást kellene nekünk gyakrabban elhinteni, mint egy mesébe a varázsport, de nagyon nehéz dolgunk van.
0: Itt ugye most egy kiállítás is nyílt az alkotók munkáiból. Meddig lehet ezt megtekinteni, és hogyan?
4: Október 25-éig, 2-től szombati napokig, 10-től 16 óráig, de hogyha netán zárva van a kapu, mindenképpen csöngessenek be, itt vagyunk, csak éppen egy ember tart ügyeletet, nem tudjuk kinyitni a kaput folyamatosan. Várjuk szeretettel a látogatókat, díjtalan a látogatás, nem kerül pénzbe, és egy élménnyel gazdagodnak, aki eljön.
0: Kedves hallgatóink, nemrég osztották ki a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat Észak-Magyarországi és Felvidéki Régiós díjait. A Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Diósgyűri Népi Kézműves Alkotóházában. Itt készült helyszíni összeállításunkat hallották.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedékiadó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért rá, emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését Magyarországon, miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók elmondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan, ezért jelentősen bővítik az útdíj ellenőrzéssel foglalkozók létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat regisztráltak szerte Európában. Az elemzés szerint rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is, országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az elemzés szerint a 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be. Az április 1-től szeptember 2-ig tartó időszak csaknem 84%-ában az ország területének legalább 30%-án állt fenn legalább közepes aszály, augusztus végére pedig az ország területének felén a mezőgazdasági aszályszint elérte a súlyos kategóriát. A 2026-os aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Az automata külső defibrillátorok egységes országos regiszterének létrehozását sürgetik szakmai szervezetek, bár a laikusok által is könnyen használható készülék már nagyon sok helyen megtalálható, a cégeken, közintézményeken múlik, hogy az általuk beszerzett eszközt bejelentik-e a SafeCity applikációba. Mosonyi Eszter a SafeCity képviseletében az MTE érdeklődésére elmondta, jelenleg az applikáció a legnagyobb gyűjtőhelye ezeknek az eszközöknek, itt 2223 készülék látható, azonban ennél feltételezhetően jóval több defibrillátor van az ország különböző közintézményeiben, bankfiókokban vagy bevásárlóközpontokban. Az alkalmazást letöltő és abba regisztráló laikus életmentők vállalják, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdik az életmentést. A riasztási rendszer az országos mentőszolgálattal együttműködésben működik. Mosonyi Eszter elmondta, jelenleg senkit nem kötelezhetnek arra, hogy az általa vásárolt és fenntartott készüléket bejelentse az applikációba, és sok cég nem is tud az alkalmazásról, valamint arról, hogy ott regisztrálhatja a készüléket. Ha azonban a defibrillátort regisztrálják, akkor vállalják, hogy baj esetén rendelkezésre bocsátják azt. Mosonyi Eszter kiemelte, örülnének annak, ha megvalósulna egy egységes, az országot ténylegesen lefedő adatbázis a készülékekről. Ezen a hétvégén az 5. debreceni sokadalom hagyományos vásárokat idéző forgataga várja a családokat Debrecenben a Nagyerdei stadionnál. Már a kibűvült a rendezvény területe és kínálata, mesterségbemutatók is lesznek, és a gyerekeknek külön játszó övezetet alakítanak ki. Pataki Péter főszervezőt hallják.
2: Október 10-11, 8-tól 6-ig részeki rendezvény téren, stadionnál várunk mindenkit nagy szeretettel. Amikor az elsőt megcsináltam, az 3000 négyzetméter volt, most úgy közel 6000 négyzetméteren lesz. És három részre bontottuk egyébként a területet. Van az úgynevezett piactér. Az emberek, ahogy megszokták, félkörben megtalálhatóak lesznek majd a termelő kézművesek, illetve a vendéglátósok, ki lesz alakítva egy vendéglátói sarok, ahol le tudnak ülni és el tudják fogyasztani az ételeket. Ezt követően ugye van az úgynevezett mesterségtér, ugyanúgy meg fog a mostani alkalommal is valósulni, és van az élmények terem, ez ott fog elhelyezkedni, ahol a stadionnak van a VIP sajtó része, tehát hogy nagyjából a stadion felén, ott van egy nagyobb terület is, és azt mi be fogjuk szépen lakni, de úgy kell elképzelni, hogyha az ember a piactértől indul erre, akkor minden egyes sarokban lesz valami kis attrakció. A folytonosságot szerettem volna megtartani, ahogy eddig is kint lesz a haverda is, ugye a gyerekek szállítására már nagyon készülnek. Emellett azért egy kicsit szerettük volna interaktívabbá, vagy inkább élvezetesebbé tenni. Egy ilyen kis farm ugráló is lesz kitéve a póni biciklivel együtt, és a nagy sikerrel való tekintettel ismételten Debrecen Egyetemmel közösen egy mezőgazdasági gépet fogunk kirakni.
1: Rekordmagasra, 90%-ra nőtt azoknak a 30 és 59 év közötti magyaroknak az aránya, akik fontosnak tartják az öngondoskodást, azonban a megkérdezettek 73%-a kevesebbet tud félretenni idős éveire, mint szeretne. Derült ki a K&H biztos jövő kutatásának második negyedéves eredményeiből. A válaszadók szerint átlagosan 29 évesen kellene elkezdeni a nyugdíj célú takarékoskodást, miközben a ténylegesen megtakarítók átlagosan 35 évesen kezdték. 4-ből 3-an a gazdasági helyzettel indokolták, hogy kevesebbet tudnak félretenni. 68% válaszolt úgy, hogy más célokra kell a pénz. A kutatásban résztvevő megtakarítással rendelkező középkorúak 26%-a rendelkezik nyugdíj célú megtakarítással, ami a teljes minta 21%-a. A középkorúak 2/3-a számít arra, hogy nyugdíjasként döntően az állami nyugdíjból kell majd megélnie, ezen belül 21% kizárólag az állami ellátásra számít. A megkérdezettek 69%-a szerint az állami nyugdíj önmagában kevés lesz a megélhetéshez, és csak 3% számít arra, hogy abból kényelmesen meg tud majd élni. A fennmaradó 28% pedig arra készül, hogy szerényen, jól beosztva igyekszik majd gazdálkodni belőle.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Darab Ágnes református lelkész vagyok. Isten igéjét az 1 János levélből olvasom, a 3. rész 7. versétől a 12. versig a következőképpen. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket, aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az Úr magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Amen. Az előző napokban arról hallottunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és hogy ez a reménység arra indít bennünket, hogy megtisztítsuk magunkat. A mai ige szakasz tovább vezet bennünket. János egy nagyon fontos kérdést tesz elénk. Honnan lehet felismerni, hogy valaki valóban Istenhez tartozik? A válasz nem csupán az, hogy mit mond az ember, hanem az is, hogyan él. A hit ugyanis nem marad láthatatlan. Ha Krisztus valóban jelen van az életünkben, annak előbb-utóbb meg kell jelennie a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, a beszédünkben, és abban is, ahogyan másokkal bánunk. János így kezdi. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Ez egy komoly figyelmeztetés. Lehet valaki vallásos, beszélhet Istenről, ismerhet bibliai kifejezéseket, és mégis lehet az élete ellentétben azzal, amit vall. János ezért nem akarja, hogy a keresztjének pusztán szavak alapján ítéljenek. Azt mondja, nézd meg az életét. Milyen gyümölcsöt terem? Milyen irányba halad az élete? Mit tesz a bűnnel? Mit tesz Isten igéjével? Hogyan bánik az emberekkel? Ez nem azt jelenti, hogy mások életének bíráivá kell válnunk. Nem az a feladatunk, hogy mindenkit megítéljünk. Elsősorban a saját szívünket kell megvizsgálnunk. János ezt mondja, aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Figyeljük meg! Nem azt mondja, hogy aki tökéletes, az igaz, hanem aki az igazságot cselekszi. Ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolat hatással van a mindennapi életünkre. Ha Isten igazsága belép a szívünkbe, akkor változtatni kezd rajtunk. Másképpen kezdünk beszélni, másképpen kezdünk gondolkodni, másképpen kezdünk bánni az emberekkel, másképpen viszonyulunk a pénzhez, másképpen viszonyulunk a bűnhöz, másképpen viszonyulunk a megbocsátáshoz. Nem leszünk egyik napról a másikra tökéletesek, de lesz bennünk egy új irány. A 10. versben ezt olvassuk. Erről ismerhetők meg Isten gyermekei és az ördög gyermekei. János nem csak azt nézi, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez, azt is nézi, hogyan viszonyulunk egymáshoz. Mert lehet valaki nagyon vallásos, és közben gyűlöli a másik embert. Lehet sokat beszélni Isten szeretetéről, miközben képtelenek vagyunk megbocsátani. Lehet sok igét ismerni, és közben kegyetlenül bánni a családunkkal. János szerint ez ellentmondás. Aki Istentől született, annak életében meg kell jelennie a szeretetnek. Ez nem érzés kérdése csupán. A szeretet cselekedetekben látható. János ezután egy megrázó példát hoz. Ne legyünk olyanok, mint Káin, aki a gonosztól volt és megölte testvérét. Káin és Ábel történetét jól ismerjük. Káin nem tudott örülni testvére áldásának, ezért az irítség lassan haraggá, a harag pedig gyűlöletté formálódott a szívében, míg végül az, ami belül a szívében kezdődött, cselekedetté változott, megölte testvérét. Ez fontos figyelmeztetés számunkra is, mert a bűn sokszor nem a tettekkel kezdődik, a szívben kezdődik. Először csak egy gondolat, aztán egy érzés, aztán egy döntés, végül pedig egy tett. János emlékezteti olvasóit, mert ezt az üzenetet hallottátok kezdettől fogva, hogy szeressük egymást. Ez egyszerű, és mégis milyen nehéz. Szeretni azt, aki minket is szeret, könnyebb. Szeretni azt, aki megbántott, már nehezebb. Szeretni azt, aki másképp gondolkodik, nehéz. Szeretni azt, aki igazságtalan volt velünk, nehezebb. És mégis erre hív Jézus. Nem azért, mert a másik mindig megérdemli, hanem azért, mert mi is kegyelemből élünk. Mi is kaptunk bocsánatot, mi is kaptunk új esélyt, mi is Isten szeretetéből élünk. Ezért nekünk is tovább kell adnunk abból, amit kaptunk. A mai ige arra hív bennünket, hogy ne csak a szánkkal valljuk Krisztust, hanem az életünkkel is. Ne a gyűlölet vezessen, ne az irítség, ne a harag, ne a bosszúvágy, hanem Krisztus szeretete. Krisztus azért jött, hogy lerontsa gonosz munkáit. Engedjük, hogy először bennünk rombolja le a bűn falait, majd rajtunk keresztül az ő szeretete építsen hidakat, békességet és új kapcsolatokat ott, ahol korábban a harag és a gyűlölet választott el egymástól. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban új életet adtál nekünk. Kérünk, Urunk, vizsgáld meg a szívünket. Mutasd meg, hol van bennünk harag, irítség, gyűlölet, büszkeség, vagy megbocsátatlanság. Bocsásd meg, amikor a szavainkkal szeretetről beszélünk, de a szívünkben mégis ítélet és keserűség van. Kérünk, Urunk, tisztíts meg bennünket. Rontsd le bennünk a bűn munkáját, és töltsd meg szívünket Krisztus szeretetével. Segíts, hogy ne csak beszéljünk a hitünkről, hanem az életünkkel is megmutassuk, hogy hozzá tartozunk. Adj erőt megbocsátani annak, aki megbántott. Adj alázatot, bocsánatot kérni, amikor mi vétkeztünk. Adj szeretetet azok iránt is, akiket nehéz szeretni. Kérünk, add, hogy legyen a mai napunkon látható a te szereteted. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.

Kozma László, Több az Isten. Azt mondod, ő a menedék, akihez futsz, ha nagyba érne. Csak ez a hitre nem elég, mert több az Isten teljessége. Egy kéz érint, ha megfogansz, ahogyan hív az ember létbe. Körül öleli sorsodat, mert több az Isten teljessége. Könnyekben csillant örömöt, szivárványt feszít borús ígre, ível a világok fölött, mert több az Isten teljessége. Viharzúg életindulót, ragyog csillagok televénye. Fogannak erdei zugok, mert több az Isten teljessége. Nincsen kicsiny és nincs nagyobb, szívedben gyullad ki a mécse. Utadra napsugarat ont, mert több az Isten teljessége. A nyugtalanság, hogy keresd, s hogy rátalálsz a lelki béke. Őrizd egyetlen kincsedet, mert több az Isten teljessége.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Kasper, Jesper és Jonathan a börtönben. A kardamómi börtön mindössze egyetlen szoba volt, de tágas, világos, kényelmes. Több mint egy éve nem lakott senki ott, és most egyszerre hármat költöztettek be. Bastian rendbiztosnak főtt a feje a sok gondban. Ágyakat kellett szerezni, mégpedig jó ágyakat, meg asztalt és három széket, hogy a rablók le tudjanak ülni, ha akarnak. Másnap meglátogatta őket, és érdeklődött, hogyan telt az éjszaka. Úgy aludtunk, mint a tej, felelte Jesper. Jó ágyunk van, mondta Kasper. A székek is jók, tette hozzá Jonathan. No, ezt örömmel hallom, mondta a rendbiztos, és felderült az ábrázata. És most megyek, veszek nektek mosdótálat is, meg szappant, törölközőt. Ó, az fölösleges, jól meg vagyunk így, ahogy vagyunk, mondta egyszerre mind a három rabló. De a rendbiztosnak más volt a véleménye. Hébe-hóban nem árt egy kis szappanos mosakodás, mondta, és már ment is a boltba. Bastiani asszonynak is több dolga volt, mint addig, mert most nem csak magának meg az urának főzött, de a három rablóról is gondoskodnia kellett. De éppen olyan jó lelkű volt, mint az ura. Szívesen vállalta a munkát, tett, vett, rakosgatott körülöttük, jó ételeket főzött nekik, hogy ne búsuljanak, amiért rács mögé dugták őket. A házat rendben tartom, jó gazdasszony vagyok, mert Bastian az én uram, szégyent rá nem hozok. A férjem, ó, az mint a férj, még azt is megteszi, ha sok edény van, a felét ő eltörölgeti. Pedig van gondja, bőven éjjel se nyughatik, mert Kasper, Jesper, Jonathan sok bajt csináltak itt. Azt hitték, Bastian, a jó, mindent elnéz nekik. Most aztán ülnek rács mögött, jutalmuk elveszik. Egész nap sütök, főzök, a konyhán izzadok, mert Kasper, Jesper, Jonathan nagy étükosztosok. Ebédre 10 rántott szelet nekik csak kóstoló. Én nem tudom honnan, hogyan, de tudják, mi a jó. Egymással nem gorombák, nem is verekszenek, és tetszik a szállás itt nekik, azt mondják, hogy remek. Nagy huncutok, tudom jól, és enyves a kezük, de megjavulnak biztosan, ha jól bánunk velük. Csak bogjasak szegények, meg szúrtosak nagyon. De szappanos vízzel, fésűvel segítünk a bajon. Maguk se tudják, úgy csúfít a kócosság, piszok. Ha megmosdottak, nem hiszik majd el, hogy ők azok. Bastianné bevitte szobájukba a mosdótálat, szappant, törölközőt, hiába hangoztatták, hogy az fölösleges. Csinos terítőt is tett az asztalukra, és arra egy korsót állított pár szál virággal. Csuda, milyen szépen lakunk itt, mondta Jesper. Azám, majdnem úgy, mint a rendes emberek volnánk, tette hozzá Jonathan. Kodni meg fésülködni? Hát, már én is gondoltam valami efélére, mondta Kasper. És ha megpróbálnánk, éppen csak egy picikét, kérdezte Jonathan. Vizet öntött a lavorba, beszappanozta a mosdókesztyűt, és letörölte az orrahegyét, meg egy darabkát az orra körül. Nagyon rossz volt, kérdezte Jesper. Ki lehet bírni? És Jonathan még egy kicsit mosakodott. Jó, de most már elég lesz, szólták Kasper, most már én vagyok soron. Ő is nekiállt, még a füléhez is odaérintette a szappanos kesztyűt, és azt állította, hogy most egyszerre sokkal jobban hal. De Jesper volt a legbátrabb hármuk közül, az egész fejét a vízbe dugta, és olyan

hévvel mosdott, hogy a szappanhab csak úgy fröcskölt szanaszét. A mindenit, hisz ez jó, mondta a végén. A képe úgy megváltozott a tisztaságtól, hogy két pajtása alig ismert rá. Bastian rendbiztos is ámult-bámult, mikor később benézett hozzájuk. Hát az ott kicsoda? Kérdezte Jesperre mutatva. Hogy nem közületek való, azt látom. De még mennyire, hogy közülünk való, hiszen az Jesper, mondta a másik kettő, lehetetlen. Csak megmosakodott. Jó ízűen nevettek mind a négyen. Egészen jó helyünk van itt maguknál, rendbiztos úr, mondta később Kasper. Örülök, hogy tetszik a szállás. És tudja, az is kellemes, hogy itt néha másokkal is beszélgethetünk, folytatta Jesper. Nem csak mindig egymással, mint eddig. Igaz? Bólintott Jonathan. Soha senkihez se szólhattunk, meg hozzánk se szólt, soha senki. És örökösen csak férfi főztjét ehettük, pedig a hölgyek mégis másként készítik el az ételt. Bastiani asszony csodakedves hölgy személy, mondta Kasper. Minden jó volna, szólalt meg aztán Jesper. Csak az nincs jól, hogy amíg nekünk itt mindenünk megvan, szegény orosztán otthon fekszik az ágyon és kuplal. Egy percre se tudom kiverni a fejemből. Igazad van. Ezen segíteni kell, mondta Bastian rendbiztos. Nem tenné meg azt a szívességet, rendbiztos úr, hogy az oroszlánt is letartóztatja? Sajnos lehetetlen. Oroszlánt nem lehet letartóztatni. Pedig jó állat, nem bánt. Mindegy, az oroszlán az oroszlán. Most már csak maradjon ott, ahol van, amíg ti is haza nem kerültök. De úgy intézzük majd, hogy Jesper minden nap hazamehessen és megetesse. Jó, de honnan vegyem az ételt? Nincs mit adjak neki. Majd kigondolunk valamit. Fél óra se telt bele, és Bastian rendbiztos már megint ott volt. Egy zsákot hozott, és a zsákban húst, kenyeret az oroszlánnak. A húst a hentestől kapta, a kenyeret a péktől. És vidd el neki ezt a tábla tejcsokoládét is. Ezt én küldöm, mondta, mikor a zsákot átadta Jespernek. Az egyik rablóhát ideiglenesen kiszabadult a börtönből, megengedték neki, hogy kiránduljon a rablóházba, és enni adjon az oroszlánnak. Majdnem az egészet megette, jelentette a rendbiztosnak. Váljék egészségére! A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasútépítési munkákból, amiatt, hogy ismét a kontúrcsoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagyni. A félbehagyott munkák lezárásáról gondoskodniuk kell, de a továbbiakban munkát nem végezhetnek, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi előleggel, tette hozzá a miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezt követően megkezdik a szerződés megszüntetéséhez, majd pedig az újrarendezéshez vezető folyamatot. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a beruházás jelentős időre félbehagyottan meg fog állni. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, de a kormány minden polgári jogi igényét érvényesíti az érintettekkel szemben, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat regisztráltak szerte Európában. Az elemzés szerint rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is, országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az elemzés szerint a 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be. Az április 1-től szeptember 2-ig tartó időszak csaknem 84%-ában az ország területének legalább 30%-án állt fenn legalább közepes aszály, augusztus végére pedig az ország területének felén a mezőgazdasági aszályszint elérte a súlyos kategóriát. A 2026-os aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Németországban 2373 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak idén júliusban, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas, közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal. Az idei első 7 hónapban 15.185 vállalati fizetésképtelenségi kérelmet regisztráltak, 6,9%-kal többet az egy évvel korábbinál. A hitelezők követelések összege ugyanakkor 21,9 milliárd euróra csökkent, 31,8 milliárd euróról, miután 2025 első 7 hónapjában több gazdaságilag jelentős vállalat kért fizetésképtelenségi eljárást.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű eső, zápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm hallgatóinkat az Európa Rádió látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Csaknem 200 kisdiák vehetett részt a Boldrogó sportnapon, amelynek célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekek és fiatalok számára rávilágítsanak, hogy a testmozgás és egészségtudatos életmód nem az anyagi lehetőségeink függvénye, hanem mindenki számára elérhető és kiemelt fontosságú. Az október elején megrendezett sportnapról Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk az előttünk álló órában. Ha tehetik, tartsanak velünk önök is.
2: I am yours and you are mine.

0: látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, a testmozgás és egészséges táplálkozás került fókuszba a Magyar Református Szeretetszolgálat programjának keretében. Október 2-án a részletekről Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk, akit tisztelettel, szeretettel köszöntök műsorunkban. Áldás békesség!
2: Áldás békesség! Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget!
1: Az október 2-ai találkozásról, ugye itt a Bodrogó programjáról, hogyha szólunk, akkor először hadd kérjem meg, hogy a Bodrogó céljáról és a múltjáról szóljunk itt bevezetésképpen, hiszen nem először valósult már meg ennek a keretében a testmozgásra és az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra való felhívás.
2: Ez valóban így van, és tulajdonképpen, ha a Bodrogó sportnapról beszélünk, akkor egészen a tavalyi évre is érdemes visszatekinteni, hiszen onnan indult a történetünk. Tavaly kezdett együttműködést a Magyar Református Szeretetszolgálat egy olyan hazai céggel, aki a fitness, testépítés és edzőtermek világából jól ismert hazánkban is. És tavaly Ózdon rendeztünk már egy nagyon népszerű és sikeres sportnapot, és ennek volt most az idei második felvonása, a Bodroghalmi októberi sportnapunk. Az egész kezdeményezésnek az a célja, hogy olyan kis településekre, vagy olyan hátrányos helyzetű településekre jussunk el, és mutassuk meg az ott élő kisgyermekek számára, akik jellemzően döntő többségben maguk is különböző szociális nehézségekkel küzdenek. Ez lehet akár anyagi nehézség, családi helyzet, akár gondolok itt mondjuk egyszülős családokra, vagy pedig maga csak a település adottságából, mint például Bodroghalom esetében az olyan kihívások, mint a kevés munkahely, nehéz megélhetési lehetőség. Tehát mindenképp ez volt az elsőleges cél, hogy ilyen helyekre jussunk el. És itt a népszerű, és mondhatom azt, hogy világszerte elismert velünk tartó sportolókkal, olimpikonokkal együtt, megmutassuk a gyerekeknek egyrészt azt, hogy kellő kitartással és szorgalommal még a nehézségekből is lehet igazán magasra feljutni, és akár a sport területén igazi, valódi sikereket elérni. Másrészt pedig azt a nagyon is jellemző gondolatot szerettük volna ledönteni, hogy a sportolás és az egészséges életmód az drága dolog. Nagyon sokan, ha arra gondolunk, hogy egészséges életmód, azt már szinte a luxus kategóriaként kezelik, és csak az jut eszükbe, hogy milyen drága lehet egy edzőtermi bérlet, és az ahhoz szükséges öltözet, akkor táplálék kiegészítőkre lenne szükség, illetve sokan úgy gondolják, hogy az egészséges ételek azok mennyivel többbe kerülnek, és ezt szerettük volna kicsit a fejekben árnyalni, és felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy ez azért nem teljesen így van. Éppen ezért ezeken a tavalyi és az idei sportnapon is kizárólag olyan bemelegítő gyakorlatokat, olyan sportolási módokat mutatnak meg a sportolók, amelyek saját testsúlyosak, tehát abszolút semmilyen edzőtermi környezetet, vagy sőt még eszközt sem igényel, de nagyon fontos és nagyon sokat tehetünk már ezekkel a akár napi 10-15-20 perces mozgásformákkal is az egészségünkért és a jó állóképességért, és másrészt pedig ugye ilyenkor ezeken a sportnapokon mi a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezzük meg az adott általános iskolában az étkezést is, és ugye 10 óraén is az ebéd tekintetében is figyeltünk arra, hogy olyan viszonylag könnyen hozzáférhető, olcsó alapanyagokkal dolgozzunk, amelyek egyáltalán nem drágák, nem annyira költségesek, de mégis sokkal jobbak, mint például egy olajban sült krumpli. Ehelyett inkább bulgur, párolt zöldség, csirkemell, illetve a 10 órai folyamán pedig műzliszeletek, joghurtak kerültek előtérbe. Tehát mindezzel az a célunk, hogy megmutassuk a gyerekeknek azt, hogy az, hogy odafigyeljenek az egészségükre, az bizony gyerekkorban el lehet, és még inkább el kell kezdeni, és ez nem az anyagiaknak a függvénye, hanem az odafigyelésé elsősorban.
1: Itt szóljunk a továbbiakban az esemény részleteiről is. Milyen gondolatokat, kiktől hallhattak a fiatalok, a gyermekek?
2: Először is én azt osztanám meg, hogy kik voltak azok a sportolók, akik velünk tartottak, hiszen ezek a találkozások már önmagukban annyira felvillanyozták a gyerekeket is, és egyébként a pedagógusokat is, hogy nagyon nagy szeretettel és várakozással fogadták a körükben. Egyrészt Jakabó Zsuzsanna úszó olimpikon velünk tartott, Kádár Gellért színész, aki egyébként fitness influencer is a mindennapjaiban, és nagyon odafigyel az egészséges életmódra, illetve a testépítés világából olyan elismert világbajnokokat hívtunk meg erre a napra, mint Salamon Diac, Mereka László és Bohos Kornél. Ők mind-mind a fitness és a testépítés világában, tényleg mondhatom, hogy nem csak hazánkban, hanem még szélesebb körben elismertek, és ők meséltek, nagyon érdekes volt például az iskola rádió adásában egy 8. osztályos nagyfiú kérdezte őket, összegyűjtötte a hét folyamán a többiek kérdéseit, és ő interjúzta meg az 5 sportolót, és leginkább ők az elindulásra, a sportvilágába való bejutásra voltak kíváncsiak, hogy ki milyen környezetből jött, miért pont a sportot választotta, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a sportolóknak már önmagában az életútja is egy nagy motiváció tudott lenni a gyerekek számára, hiszen többen közülük, akár Bohos Kornél vagy Smereka László is elmondta, hogy ők maguk is egy kicsi faluból indultak mindössze, és ki akartak valahogyan törni, szerettek volna valamiben sikert elérni, és ők például ezt a sportban találták meg. Aztán arról beszéltek, hogy ez bizony mit jelentett a hétköznapokban, hogy korán keltek hajnalban, hogy legyen idő a esetükben a testépítésre, és akkor mennyire kitartással és szorgalommal végigmentek ezen az úton, ami aztán egy világbajnoki címhez vezetett. De ugyancsak például Jakabó Zsuzsanna úszó olimpikon, ő elmondta, hogy neki egyszerűen onnan indult az úszáshoz fűződő karrierje és viszonya, hogy kisgyerek korában félt a víztől, ezért a szülei levitték a helyi úszodába, hogy akkor tanuljon meg úszni, hogy múljon el ez a félelem, és valóban 16 éves korában, ha jól emlékszem, 16 évesen már ott volt az első olimpiáján. És mindannyian erről meséltek a gyermekeknek, és erre buzdították őket, hogy a kitartás és a szorgalom az az élet minden területén mennyire fontos. És én úgy gondolom, hogy ezek a történetek, amikor tényleg a gyerekek által is ismert ember szájából hangoznak el, az sokkal nagyobb erővel bír, mint hogyha egyszerűen némi szeretett szolgálat, mondjuk egy osztályfőnöki óra keretében mesélnénk erről, hogy ez bizony így van az életnek a minden területén. Sportolók tudtak nekik egy olyan példát mutatni, ami hatással lehet az életükre, vagy akár kicsit elgondolkoztathatja őket, de az mindenképp el kell mondani, hogy alapvetően egy nagyon-nagyon jó hangulatban telt ez az október 2. sportnap, hiszen amellett, hogy rengeteg információhoz jutottak a gyerekek, egy verseny is részét képezte a napnak. 5 csapatra voltak osztva az iskola diákjai 4-től 8. osztályig, vegyes korosztályban, hogy egyenlőek legyenek azért az esélyek, és mind az 5 csapat egy-egy testépítő, egy-egy sportoló klasszist kapott magához csapatkapitánként, ezt ott a helyszínen sorsoltuk ki, és nagyon-nagyon örömteli volt azt látni, hogy egyrészt, hogy a sportolók is mennyire komolyan vették a csapatkapitány szerepet, és bíztatták a gyerekeket, szurkoltak nekik, tippeket adtak, hogy egy-egy feladatot hogy oldjanak meg a leghatékonyabban, velük együtt örültek, amikor mondjuk sikerült egy-egy adott sorversenyen elsőként végezni a csapatuknak, és nagyon nagy izgalommal várták a nap végén, hogy ki lett a bajnoka a botrugó sportnapnak. Tehát ez pedig egy olyan közösségépítő élmény volt egyrészt ott az iskola diákjainak is, és tényleg azt tapasztalhatták meg, hogy itt vannak közöttük olyan emberek, akiket akár ők a tévéből, sorozatokból láthatnak, vagy éppen az olimpiai közvetítésekben még akár a szüleik is találkozhattak a nevükkel, és most pedig együtt játszanak, együtt sportolnak, és ugyanúgy, ugyanolyan lelkesedéssel részt vesznek minden feladatban. Egyáltalán nincsen aláfölé rendeltségi viszony, hanem egy csapatként tudtak együtt működni és együtt dolgozni, és én bízom benne, hogy a gyerekek emlékezetében is legalább olyan szép emlékként marad meg ez a közös sportnap a szeretett szolgálatunkkal, mint ahogy mi azt ott munkatársként megélhettük a helyszínen. A Magyar Református Szeretett Szolgálat képviseletében pedig Gifló Péter ügyvezető helyettes vett részt a sportnapon. Ő köszöntötte a gyerekeket és az iskola pedagógusait is, és ő pedig arról mesélt számukra, illetve majd azt követően az interjúkban is, hogy ezekre a sportnapokra úgy kell tekinteni, hogy nyilván nem fogja egyetlen egy délelőtt vagy egy nap megváltoztatni egy embernek az életét, vagy egy gyereknek az életét, de talán már azok a magok, amik el lehetnek vetve egy ilyen napon, és az lehet akár egy sportolótól jövő bátorítás, vagy megélni azt az élményt, hogy milyen jó együtt csapatban dolgozni, mozogni, az tud valami változást hozni az ő életükben. Ez egy nagyon fontos feladat. És másrészt pedig arról szólt, és ezt mindannyian hisszük és valljuk a Magyar Református Szeretett Szolgálatnál, hogy amikor a szeretett szolgálatról beszélünk, a legtöbb embernek jellemzően az adományok, a tárgyi adományok, ami leginkább az eszébe jut a társadalomnak, de a mindennapi működésünkben az rendkívül fontos, hogy ne csak adományt, ne csak mondjuk élelmiszert, vagy éppen tanszertámogatást tudjunk adni, hanem olyan élményeket és olyan pillanatokat is gyerekeknek, és egyébként akár családoknak, időseknek, hogyha egy más alkalomról beszélünk, amelyek még mélyebb nyomot tudnak hagyni. Hiszen amikor az ember átvesz persze egy adománycsomagot, az az adott pillanatban egy nagy segítséget nyújt. De sokszor egyébként egy beszélgetés, vagy az együtt megélt élmények és órák azok, amelyek valóban hosszú távon is hatást tudnak kifejteni, és ezért fontosak számunkra ezek a napok és ezek a kezdeményezések, hogy ne csak egy adományt osztó szervezetként gondoljanak az emberek a szeretett szolgálatunkra, hanem például ez a 200 gyerek, aki ott volt Bodroghalmon, megélhették azt, hogy milyen jó, amikor történik valami az ő életükben, és a szeretett szolgálat tudott ott abba kicsi településre vinni egy olyan élményt, amely egyáltalán nem mindennapi, és még hosszú-hosszú idők múlva is örömmel gondolhatnak erre az eseményre vissza.
1: Néhány részletet már hallhattunk itt, hogy a sportolókkal, a diákok csapatokban versenyeztek, milyen kihívásokkal szembesültek, hogyha néhány részletet még itt megtudhatunk, és miben tudták így támogatni egymást a diákok a sportolókkal, milyen volt ez az együttműködés?
2: Valódi versenyszellem uralkodott a sportnapon, hiszen nagyon gyönyörű napsütéses időnk volt. Köszönjük Istenünknek, hogy megáldotta ezzel is ezt a napot, és éppen ezért az egész napot szabadtéren, az iskola mögötti sportpályán, rekordtán pályán tudtuk megrendezni. És valóban verseny volt, hiszen a sorversenyes feladatok során az öt csapat, az öt testépítővel vagy sportolóval az élén egymás mellett sorakozott fel, és ugye a gyorsaság volt, ami elsősorban számított. A sportolókat például azt, hogy pókjárásban kellett végigvinni oda-vissza egy labdát a hasukon tartva, az még őket is rendesen megizzasztotta, és elmondták, hogy ilyet igazán régen csináltak, de a slalomozva kosárlabdát pattogtatni, vagy ugyanezt megcsinálva foci mozdulatokkal, tehát lábbal szalonozni a foci labdával, ilyen jellegű feladatok voltak elsősorban, amiben ugye a gyorsaság volt a legfőbb szempont, hogy a teljes csapat minél gyorsabban teljesítse minden résztvevője ezt a feladatot, de külön megmosolyogtató volt az utolsó feladat, amikor kötélhúzásban volt lehetőségük arra is a diákoknak, miután a két döntős csapat összemérte kötélhúzásban, és hogy ki legyen a feladatnak a nyertese, de volt olyan lehetőségük a diákoknak, hogy az összes diák, aki ott volt egy csapatban, ezért ez közel 20 gyereket jelentett, ők a sportolók ellen kipróbálhatták magukat. Hát meglepetés volt, hogy hogy tulajdonképpen kinek volt meglepetés, kinek nem. Ránézésre furcsán hatott, hogy az öt testépítő bajnok az első feladatnál teljesen egyszerűen el tudta húzni a kötelet, úgyis, hogy 25 gyerek állt a túloldalon, köztük akár nagy 8-osok is. de a végére már ők is elfáradtak, és az utolsó körökben a gyerekek is zöldött, hogy apait, anyait beleadnak, és igazi verseny, igazi küzdelem alakulhatott ki a testépítők, a sportolók és a gyerekek között. Tényleg látszott, hogy mindenki nagyon lelkes és odaszánta az erejét, úgyhogy valóban a versenyek azok ott a nagyon jó volt látni azt is, ahogy a csapatkapitányok bíztatták végig, kiáltva mondták, hogy merre forduljanak a gyerekek, hozzad gyorsan, itt vagyunk, szaladj, jöjjön a következő. Tehát mint egy iskolai testnevelés órán, amikor a tesi tanár bíztatja a diákokat, hogy hogy tudnak hamar elvégezni egy feladatot, nagyon élvezték a sportolók is ezeket a versenyeket. És amint már röviden említettem, a 10 órai szünetben pedig a diákok az osztály termekben fogyasztották el a műzliket és az egyéb egészséges 10 órai falatkáikat, és addig pedig az iskolában van egy külön stúdió, ahová mind az 5 jelenlévő úszívű testépítő részt vett ezen a közös beszélgetésen, amelyet egy helyi diák vezetett. Jó volt hallani, hogy mennyire megnyíltak és őszintén meséltek ők is, akár a nehézségekről is, vagy a küzdelmekről is, mert ők sem úgy keltek fel, hogy egyből világbajnokok lettek volna, hanem teljesen részletesen elmesélték azt a gyerekeknek, hogy bizony milyen kemény út vezetett ahhoz, hogy aztán felállhassanak egy dobogónak a legfelső fokára. Majd ezt követően, miután a versenyek véget értek, közös ebéd, fotózkodás, és a nap végén pedig az eredmény hirdetés közben minden gyermek részesült egyrészt a cégtől is egy nagyobb ajándék csomagban, amely a saját termékeiket tartalmazta, és mindegyik kifejezetten egészséges, és a gyerekek számára ő általuk is fogyasztható termékek, valamint vitaminok. Ez valami egy fontos hozadéka a napnak, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat pedig így a sportnap keretében annak részeként magát az intézményt is tudta támogatni, és rengeteg játékot és sportszert vásároltunk az iskola részére, amelyek mind ott maradhattak, és itt akár a csapatsportokhoz szükséges labdák, a kicsik számára homokozó készletek, és olyan például box felszereléseket tudtunk venni az iskola számára, illetve tollaslabda, teniszfelszereléseket, amelyek pedig ott maradnak, és a jövőben ezt a diákok, tanárok tudják hasznosítani, nem csak testnevelés órán, hanem akár a nagyobb szünetekben is, úgyhogy senki se távozott üres kézzel, és nekünk tényleg ez a plusz ajándék az intézmény részére, ez pedig ezért fontos, hogy kicsit a hétköznapjaikba levehettünk egy terhet a vállukról, hiszen egy állami fenntartású oktatási intézményben ritka az, hogy mondjuk egy nagyobb anyagi keret jut arra, hogy fejleszteni tudjuk az eszközparkunkat, vagy a játékparkunkat. Ez a sportnap ezt lehetővé tette az intézmény számára.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Látogató című magazinműsorunk Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével. A mindennapokban az élet különböző területein is nagyon sokszor halljuk a tudatosság szót. Milyen tapasztalatai vannak a tekintetben, hogy mind a mindennapi testmozgás, vagy a mozgás fontosságának a szerepével, illetve az egészséges táplálkozásnak a jelentőségével is tisztában van ez a korosztály, vagy fontosnak tartja ez a korosztály? Nyilván ezen a napon nagyon érdeklődőek voltak, de hogy ezt hogyan lehet így a mindennapokba becsempészni a kisiskoláskorú gyermekek életébe?
2: Én úgy gondolom, hogy ez a téma és ez a kérdéskör, ez több szempontból is érdemes megközelíteni, hogyha gyerekekről beszélünk. Ha most magunk elé gondolunk egy általános iskolás gyereket, akkor talán azt hihetnénk, hogy a mozgás jelenti a kisebb gondot, hiszen rengeteget játszanak, fogócskáznak, fára másznak, kint vannak az udvaron, úgyhogy energiájuk az van bőven. És még talán kisebb korban mondhatnánk, hogy a mozgás az jobban előtérben van az ő életükben is, viszont a táplálkozásra nagyon érdemes felhívni már ilyenkor is a figyelmet. Sajnos ezt mindannyian látjuk és tapasztaljuk, hogy például a chipsek vagy olcsóbb csokoládék, azok könnyen hozzáférhetőek, és hát valószínűleg egy gyermek hamarabb fog, ha lehetősége nyílik a boltban választani valamit, hamarabb fog az édesség vagy a nasolni való után nyúlni, mint sem mondjuk zöldségért vagy gyümölcsért. De érdemes ezt már akár fiatalon is megmutatni számukra, hogy bizony egy kicsi kis gyümölcstálat összeszedni, és ehhez lehet, hogy nem is kell boltba menni, csak lemenni hátra a kertbe. Vagy éppen nasolni valóként chips helyett lehet választani például különböző magvakat. Ugyanúgy azt a nasolás élményt biztosítják, mégis kevésbé terheljük meg velük a szervezetet. Ezt szerintem nagyon kicsi korban érdemes elkezdeni, még akár mondhatom azt, hogy az általános iskolás korosztály előtt is, hogyha egy gyerek leül például mesét nézni, vagy mesét hallgatni, nem biztos, hogy feltétlenül a pufi vagy a chips lesz az, amit inkább odaadjunk a tálba, hanem legyen az tényleg néhány szem gyümölcs. A laktató élményt ezek is biztosítják, és mégis sokkal egészségesebbek. Tehát a táplálkozásra nagyon kicsi kortól érdemes odafigyelni. Aztán, hogyha viszont már nagyobb gyerekekre gondolunk, hát egyre lejjebb tolódik ez a korosztály, de most azt mondanám, hogy a felső tagozatra, akkor viszont nem tudunk elmenni a kérdés mellett, hogy a telefonhasználat és a különböző képernyőidő onnan kimozdítani a fiatalokat, ez egy nagyon fontos feladatunk. Mert manapság sajnos láthatjuk azt, hogy az gyerekek, amint véget ér az iskola, visszakapják, kezdükbe kapják az okostelefonokat, és eltelnek úgy hosszú-hosszú órák, hogy meg sem mozdulnak, ülnek egy helyben, és csak a telefon nyomkodják, a videókat nézik, küldözgetik egymásnak, és ez azért egy rengeteg szomorúságot rejt ez a kép magában, hiszen rengeteg közösségi élményből is kiesnek ebben az időben a gyerekek, és másrészt pedig valóban a testmozgás rovására is megy ez a rengeteg képernyőidő. És szülőként, felnőttként ez fontos, hogy ezt mutassunk példát a gyerekeknek, és tudjuk azt mondani, hogy tegyük le a telefont, és inkább menjünk ki az udvarra, sétáljunk egyet, pláne amikor szép idő van. De mondjuk téli időszakban, téli tájakon is gyönyörűen lehet sétálgatni. Menjenek ki a gyerekek inkább játszani az udvarra, mert felnőttként, amikor már a munkavilága felőrli az embernek a mindennapjait, akkor valóban egy tudatos odafigyelést igényel az, hogy hagyjunk időt a mozgásra. De gyerekként még, amikor a tanulással végeztünk, hosszú még a nap, és ne a szobában gubbasztva telefon előtt vagy tévé előtt töltsék a gyerekek az időt. Én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak felelőssége, hogy erre figyeljünk oda, akár saját gyermekeink, vagy akár az ő kortársaik életében,

0: csak tudjunk, akkor akár kreatívan találjunk ki olyan szabadidős programot, ami mozgást igényel, és nem kell, persze most itt testépítő bajnokok voltak velünk ezeken a napokon, tehát egy gyereknek nem feltétlenül arra van szüksége, hogy saját testsúlyos vagy súlyzós edzéseken edze magát, csak az, hogy mondjuk étkezés után menjen el egy 20 percet sétálni. Vagy legyen az a heti ritmusnak a része, hogy hetente kétszer-háromszor elmegy akár a családjával, szüleivel, vagy akár a barátaival, elmegy biciklizni, vagy kimennek a helyi futballpályára focizni egyet. Ezek olyan apró dolgok, amelyek nem igényelnek nagy erőbefektetést, sem pedig anyagi áldozatot, ha mondjuk a sétára vagy egy közös focizásra gondolok, de behozza a gyerekek életébe azt a ritmust és a mozgásnak a mindennapi jelenlétét, amire pedig nagy-nagy szükségük van. Arról nem beszélve, hogy a mentális egészség szempontjából is rendkívül fontos mindez, hiszen mindaz a feszültség, vagy mindez az információ áradat, ami mondjuk az iskolapadban beléjük ragad, az nagyon jó, hogyha az nap végén egy gyerek akár egy közös focizás során ki tudja ereszteni magából a gőzt, és nem pedig másfajta módokat fog nagyobb korában keresni, hanem akár a testmozgásban tudja levezetni a felesleges energiáit, és mondjuk egy pont egy csapatsport, egy tömegsport esetén pedig azt a közösségi élményt is meg tudja tanítani a mozgás a gyerekeknek, hogy milyen jó együtt dolgozni, együtt működni, csapatban, összefogással. Annyi érték és annyi tanulnivaló rejtőzik a testmozgásban és a sportban, amit muszáj, hogy megmutassunk a gyerekeknek. És ahogy telnek az évek és a 21. században is haladunk előre, én úgy látom, hogy egyre nagyobb a felnőttek feladata, hogy ezt tényleg mutassuk meg a gyerekek számára, hogy ezek hoznak jelentős javulást és örömet az életükben, és nem pedig az, hogy mondjuk egy nap hány videót tudtak megnézni a közösségi média platformokon.
1: És a táplálkozásban való példamutatás is, vagy akár ugye az új ételek bevezetése is nagyon jó hatással lehet a szervezetünkre. Hogyan fogadták a aznapi kínálatot a gyermekek? Említette például a bulgurt is, és bizonyára olyan ételek is ugye az asztalra kerültek, amik nem biztos, hogy a mindennapi étkezés részeit képezik mindenkinél.
0: Ez így van, és nyilván gyerekekről beszélünk, tehát kezdetben némi bizonytalansággal fogadták például az ebédnél a bulgurt páról zöldséggel és natur csirke mellel, ez volt mondjuk az aznapi ebédmenü. És nyilvánvalóan, amikor első pillantásra ránéztek, pláne a zöldségekre, sokan azt mondták, hogy én ezt nem akarom megenni. De jó volt, hogy ott voltak mellettük a pedagógusok, vagy éppen ott voltak mellettük a sportolók, egyrészt láthatták, hogy ők is örömmel eszik meg, és el is mondták, hogy csak kóstold meg, hidd el, hogy nem lesz rossz. És aztán én azért úgy láttam többségében, hogy bizony üresen kerültek vissza a menza épületében a tányérok, tehát csak megették a gyerekek. A zöldséggel volt egy kezdeti bizalmatlanság, de például a desszertként mindenki egy-egy kis gyümölcs kosarat kapott, a kollégáim készítettek elő többféle gyümölcsöt, csak ennyi volt igazából a feladat, hogy nagyon pusztusosan kis mini falatokra felkockáztak, és egy gyümölcs mixet kapott desszertként minden gyerek, azt már örömmel fogadták, és azt jó ízzel elfogadták, megették, és azért látszódott az is, hogy milyen jó, hogy ezt is megnézhették, és megtapasztalhatták, hogy a főétkezés után a desszert az nem biztos, hogy csokoládé kell, hogy legyen, vagy nem biztos, hogy cukorka kell, hogy legyen, hanem tényleg egy banán szőlővel, almával, körtével, kicsit összemixelve, néhány szem, nem is tudom, azt hiszem áfonya volt még talán benne, és bizony az édes ízélményt mindezek megadták, de hát mégis mennyivel egészségesebb volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a gyerekek számára is a táplálkozás szempontjából okozott meglepetést a nap, és bízom benne, hogy bízunk benne mindannyian, hiszen ez a sportnapjainknak a hosszú távú célja, hogy legalább felvillantjuk számukra, hogy bizony ezeket is lehet enni jó szívvel. És még akkor is, hogyha a boltban valami drágábbnak tűnik, csak le kell menni a kertbe. Nyilván mondjuk bodroghalomról beszélünk, tehát a mezőgazdaság jelen van a községnek az életében. ha egy almafát, körtefát vagy szőlőfürtöket keresünk hátul a kertben, vagy a barátok egymásnál, abból, ha egy kicsit csipegetnek, falatoznak a gyerekek, mennyivel többet tesznek már is az egészségükért, mint hogyha mondjuk egy zacskó csipszen osztoznának. Úgyhogy azért ilyen apró trükkökkel felnőttként is kell, hogy kicsit tereljük a gyerekeknek az ízlését, hogy nem biztos, hogy a készétel vagy az előre panírozott, fagyasztott dolgok, azok jelentik a legjobb megoldást.
1: És ahogy ön is említette, is szoktuk is hallani, hogy a tálalás módja is milyen sokat számít, vagy az, hogy színes, minél színesebb legyen a tányérunkon megjelenő kínálat. Ez is befolyásolhatja ugye azt a tényezőt, hogy mit fogyasztunk.
0: Ez abszolút így van, és ezt akár csak felnőttként is, hogyha belehelyezkedünk a szerepbe, ugyanaz az étel, ha mondjuk szépen gusztusosan van elénk tálalva, vagy csak úgy ki van téve a tányéra, nem biztos, hogy az első pillanatban ugyanazt az élményt nyújtja, legalábbis vizuálisan biztos nem. És így van gyerekeknél, nagyon jól lehet játszani, akár a színekkel is. Pont az egyik velünk tartó olimpikon, Jakabó Zsuzsanna, ő például mesélte arról, hogy ő például gyerekkorában több zöldséget és gyümölcsöt úgy tudott megszeretni, hogy azzal játszottak szüleivel, hogy mondjuk megvolt az adott napnak a színe, és csak olyan színű zöldségek, gyümölcsök kerültek a tányérra. És már egy ilyen kis pici játékkal is mennyivel könnyebb rávenni egy gyereket arra, hogy kóstoljon meg új zöldséget, új gyümölcsöt. Vagy hát valóban, ha egy kicsi gyerekről beszélünk, akkor hogyha rászánja a szülő az időt, nyilván ez nem minden nap lehet ezt megoldani, de hogyha mondjuk hétvégén egy reggel, ráérősebb a reggel, és van arra idő, hogy kivágni valamilyen formát, megformázni az úgy gyümölcsökből vagy zöldségből, az már adhat egy tényleg olyan egy vizuális élményt, meg egy olyan örömteli játékosságot az étkezésnek is, hogy utána nem olyan valószínű, hogy bármilyen újtól mondjuk fintorogni fog a gyerek, mert azt mondja, hogyha mondok egy példát, most az éppen a tányéromon látható kismacinak mondjuk az orra, vagy a karja, akkor csak megkóstolom, hogy milyen ízű. Tehát egy kis turpissággal, egy kis játékossággal lehet azért a gyerekeknek az ízlését terelni. Hiszen én magam szülőként is nagyon gyakran megtapasztalom, hogy amikor egy új étel vagy új zöldség gyümölcs bevezetéséről van szó, akkor mondja nekem is a kisfiam, hogy én azt nem szeretem, amikor még soha meg se kóstolta. Nyilván szülőként kell egy kis találékonyság ehhez, felnőtteknek is bíztatom őket nyugodtan, akár interneten is annyi jó ötletet lehet látni, hogy milyen formákra lehet mondjuk vágni egy reggelin tányéron szereplő dolgokat, és egy kis játékossággal bizony bele lehet csempészni a gyermekek életébe is az egészséges ételeket, minél több zöldséget, gyümölcsöt. És azért, ha ezek megvannak, és ez beívódik a mindennapokba, az étkezési szokásokba, akkor ez akár, ha hosszú távon megmarad, már is nagyon sokat tettünk gyermekünknek, akár a keringési rendszer, a különböző szívérendszeri betegségek megelőzéséért, hogyha ezekre az apró, mindennapokba beépíthető dolgokkal korán elkezdünk foglalkozni.
1: Köszönjük ezeket a gondolatokat is, és úgy gondolom, hogy egy-két ötletet szerintem tovább vihetünk magunkkal, és ha még visszatérünk itt az október 2-ára, akkor bizonyára volt lehetőség itt a gyermekekkel is, a felnőtt résztvevőkkel, a jószívű testépítőkkel is beszélgetni, hogy ők mit visznek tovább arról a napról. Esetleg érkezett már néhány visszajelzés, vagy ilyen szempontból beszélhetünk néhány gondolatról?
0: Jó szívű testépítők nagyon-nagyon jól érezték magukat. Ezt már ott a helyszínen elmondták, hogy számukra az volt a legjobb élménye a napnak, hogy csapatkapitánként ők maguk is részt vehettek az egész napon, és nem csak mondjuk zsűritagként, vagy nem csak a emelegítés vezetőjeként voltak külső szemlélő, hanem hogy együtt lehettek a gyerekekkel, és egy közösséget alkothattak. Ezt már akkor a helyszínen nap végén elmondták búcsúzáskor, hogy nekik ez így nagyon tetszett ebben a formában. El is készültek a közös csapatképek, közös szelfik a gyerekekkel, tehát ezt nagyon élvezték, ezt az aktív részvételt és bevonódást. És hát talán nem tudok elárulni, hogy nap végén úgy váltunk el, hogy már úgy köszöntek el a szeretetszolgálatunk munkatársaitól, hogy kezdjünk gondolkodni azon, hogy jövőre melyik intézményben szeretnénk ezt a sportnapot újra, immár harmadjára megvalósítani. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nekünk, mint szeretetszolgálatnak ez volt részükről egy igazán pozitív visszajelzés. A gyerekekkel azóta nem volt nekünk alkalmunk beszélni, bízom benne, hogy majd amikor az intézmény vezetővel és a pedagógusokkal lesz a találkozásunk, beszélgetésünk, akkor ők be tudnak majd a részletekről számolni, de aznap azt láttuk minden gyerek arcán, hogy nagyon-nagyon boldogok voltak és nagyon örültek, öleléssel fogadták a csapatkapitányaikat és úgy is búcsúztak nap végén, örültek az ajándékoknak, és olyan felszabadultan tudtak játszani és együtt lenni, hogy fel sem tűnt nekik az, hogy órákon keresztül kint voltak a friss levegőn, mozogtak, hanem csak az élmény maradt meg számukra, hogy milyen jó itt lenni és együtt lenni. Úgyhogy bízom benne, hogy például ez az önfelett játék, pláne itt időben, friss levegőn, ez a jövőben is újra-újra vissza fog térni az iskola életében és a gyerekek életében.
1: Mi is azt kívánjuk, hogy ennek a napnak az élményét mindannyian őrizzék meg a szívükben, és azokat a hasznos tudnivalókat, vagy azokat a megtapasztalásokat, amit ezen a napon ők is megéltek, és másnak is, akinek ilyenben van része, mindebből épülve a mindennapokba beépítve tudja a saját egészségét is támogatni, illetve ugye a családba is hazavisszük azokat a gondolatokat, amiket az ilyen találkozásokkor megtapasztalunk. És ugye most egy október másodikai alkalomról beszélgettünk a Bodrogó keretében, de október 1-én egy már hosszú évekre visszatekintő program is megkezdődött a Magyar Református Szeretetszolgálat életében. Ennek részleteiről, vagy erről, hogyha szólna még itt beszélgetésünk végéhez közeledve.
0: Így van, és tulajdonképpen a két téma most jelen esetben össze is kapcsolódik. Október 1-én elindult az idei jelentkezési időszak a Nyilas Misi ösztöndíj programunkra. Ez már, mondhatom, egy több mint egy évtizedes múltra tekint vissza szeretetszolgálatunk életében. Az elmúlt években összesen már több mint 700 diákot tudtunk segíteni a tehetsége kibontakoztatásában. A Nyilas Misi ösztöndíj program arról szól, hogy 7-től 12. évfolyamos diákokat támogatunk, nem csak anyagi ösztöndíjjal, hanem ami nagyon fontos, hogy személyesen nekik dedikált, hozzájuk tartozó mentorokkal is, szakmai mentorokkal, coachinggal, valamint nyári tábort is mindig rendezünk jellemzően a Balaton partján Nyilasmisi ösztöndíjasok számára. És itt ugye több különböző kategóriában, például ének, zeneművészet, képzőművészet, tánc, illetve sport kategóriában is lehet jelentkezni a Nyilas Misi ösztöndíj programra egész október hónap folyamán. És ugye erre egyrészt, mivel a sport volt a naptak a középpontjában, felhívtuk a bodroghalmi diákoknak is a figyelmét, nem csak mi magunk, hanem a rendezvényre ellátogatott az egyik nagyon szeretett és elismert Nyilas Misi ösztöndíjasunk, korábbi Nyilas Misi ösztöndíjasunk, Viktor Illés János, aki korábban támogattuk őt is a Nyilas Misi ösztöndíj programmal, és ő maga elmondta a gyerekeknek saját példáján keresztül, neki az ösztöndíj nem is csak az anyagi támogatás jelentette a legnagyobb segítséget, hanem az, hogy egy olyan mentort, egy olyan edzőt kapott maga mellé, aki rendkívül nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogy ő tudjon fejlődni. Ő sport kategóriában, a jiu-jitsu küzdősportban ér el azóta olyan sikereket, János, hogy már Európa és világbajnokságon is megmérettette magát az elmúlt évben. Tehát valóban egy gyönyörű, szép karrierút rajzolódik ki előtte. Úgyhogy itt is felhívtuk a diákoknak a figyelmét, hogy akár sportban, vagy akár más területen lehet már jelentkezni a Nyilas Misi ösztöndíj programra, és ezt a hallgatóknak is szívesen ajánlom figyelmébe ezt az ösztöndíj lehetőséget, amellyel Kárpát-medence szerte olyan diákokat segítünk, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, de mégis valamilyen területen kiemelkedően tehetségesek. A Nyilas Misi ösztöndíj programra, amint említettem, egész október hónap folyamán lehet jelentkezni. kizárólag online a legyenfolytatás.jobbadni.hu felületen keresztül 7-től 12-es évfolyamig lehet jelentkezni, több kategória is elérhető. Említettem ugye elsősorban a művészeti területeket, említettem az ének, zene, tánc, előadó művészet, illetve sport, de több tudományterületen is lehet jelentkezni, akár magyar nyelv és irodalom, tehát ha valaki nagyon gyönyörűen tud verseket szavalni, ő is nyugodtan beadhatja a pályázatát, illetve matematika, kémia és informatika területről is lehet jelentkezni, ha például valaki területi versenyeken, vagy akár országos versenyeken kiemelkedő eredményeket ér el, akár egy reál tantárgyból, ő is nyugodtan jelentkezhet a Nyilas Micsi ösztöndíj programra. Itt a jelentkezés során egyrészt egy rövid bemutatkozás, motivációs levelet várunk el a diákoktól, ugye itt elsősorban a szociális helyzetre is rákérdezünk, hiszen ez is egy pályázati szempont az elbírálásnál, és másrészt pedig az adott ághoz megfelelően valamilyen pályázati anyagot is be kell nyújtani, nyilván egy képzőművész területen például feltölteni képet az adott gyerek rajzáról, festményéről, vagy alkotásáról, vagy egy oklevélnek a másolatát, fotóját, vagy pedig egy olyan videót, mondjuk énekzene vagy tánc területéről, ami pedig bemutatja az ő tehetségét. Október végéig várjuk tehát ezeket a jelentkezéseket, és november folyamán bírálja el a beérkezett pályázatokat egy szakmai zsűri, amelyben kizárólag ismert és elismert szakemberek vesznek részt, minden egyes tudományterületről van egy-egy zsűritag, aki kiválasztja, hogy a jelentkezők közül ki legyen mindösszesen az az 50 diák, akit a következő tanévben támogatni tudunk 100.000 forintos ösztöndíjjal, a szakmai mentorálással, és őket fogjuk várni jövő nyáron a nyári táborunkba. Hogyha valaki akár saját gyerekét, vagy akár a gyülekezeten belül tudnak valakiről, aki rendkívül tehetséges, köszönjük, hogyha megosztják vele a hírt, hogy jelentkezzen a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Micsi ösztöndíj programjára.
1: Mi pedig köszönjük szépen a tájékoztatást, és köszönöm szépen a beszélgetést Dobis Lücki Zsófiának, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjének.
0: Nagyon köszönöm én is a lehetőséget, áldás békesség!
1: Áldás békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az elmúlt órában. Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedékiadó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért rá, emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését Magyarországon, miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók elmondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan, ezért jelentősen bővítik az útdíj ellenőrzéssel foglalkozók létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. A 2027-es költségvetés mutatni fogja, hogy az új kormány iránya miben más, mint az előző kormányzaté, és azt is mutatja majd, hogy melyek a prioritásai a Tisza kormánynak, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, ezek a prioritások az egészségügy, az oktatás, az idézem magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. Közölte, a kormánynak törvényi kötelezettsége elküldeni a következő évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot a költségvetési tanácsnak 15 nappal azelőtt, hogy benyújtja azt az országgyűlésnek. Mivel idén el kell fogadni a költségvetést, és ez nagyjából egy hónapot vesz igénybe az országgyűlésben, még októberben el kell küldeni a költségvetési tanácsnak a javaslatot, mondta. Hozzáfűzte, ekkor tájékoztatnak majd arról, hogyan alakul a 2027-es költségvetés. Olyankor a gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkársága, amelyben külön területként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára Sopronban. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és a kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Hozzátette, hogy folyamatosan egyeztetnek a szakmai szervezetekkel, hogy mindezt hogyan tudják összehangolni a pedagógiai szakszolgálati rendszer munkájával. A Kárpát-medence szerte népszerű 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját október 8-án csütörtökön a miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották. Az esemény az Ökumenikus Ifjúsági Iroda, a Katolikus Egyház, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház összefogásával jött létre. Körülbelül 100 településen folyik a munka a háromnapos akció során, ahol nem csak az elvégzett feladatok jelentenek sikerélményt, hanem közösségek is szerveződnek. Az október 9-e és 11-e között zajló önkénteskedés szlogenje több vagy, ha adsz. A megnyitón, amelyet online adásban a határon túlról is nyomon követtek, köszöntőt mondtak az érintett egyházak képviselői. Meleg Attila, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, Juhász Ferenc, a miskolci esperesi kerület esperese, a Mindszenti Katolikus Templom plébánosa, és Lukács Máté András, a Miskolc Belvárosi Evangélikus Egyházközség lelkésze. Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját, idén a Felsőbarcikai Református Egyházközséggel közreműködve Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással a munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű eső zápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: szüleimnek, hogy csöndesít mindeneknek. Istenem, én járva kelve, fölvirradva és lefekve, imádlak, mint édesatyám. Jó atyám, viselj gondot rám.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.

0: Szent Exupéry, a kis herceg.
1: Bodolai Géza forgatókönyvéből rádióra alkalmazta
0: Kertész Ágnes
1: és Ács Gyula. Dalszövegek Bodolai Géza.
0: Zene Ács Gyula.
1: Rendezte

0: gyerek volt, de csak kevesen emlékeznek rá.
1: 6 éves koromban egy könyvben, mely az őserdőről szólt, és igaz történetek volt a címe, láttam egy nagyszerű képet. Óriás kígyót ábrázolt, amin egy vadállatot nyelel. A könyvben az állt, az óriás kígyó egészben rágás nélkül nyeli le a zsákmányt. Utána moccani sem bír, és az emésztés 6 hónapját végig alussza. Akkoriban sokat tűnődtem a dzsungelek kalandjain, és megrajzoltam első rajzomat. Remek művemet megmutattam a fölnőtteknek is, megkérdeztem, nem félnek-e tőle. Miért kellene félni egy kalaptól? Kérdezték. Az én rajzom azonban nem egy kalapot ábrázolt. Óriás kígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt. Erre lerajzoltam az óriás kígyót belülről is, hogy a fölnőttek megérthessék, miről van szó. Mert nekik mindig mindent meg kell magyarázni. A fölnőttek azt ajánlották, ne rajzolják többi óriás kígyót, se nyitva, se csukva. Hanem inkább foglalkozzam földrajzzal, történelemmel, számtannal és nyelvtannal. Így mondtam le 6 éves koromban nagyszerű festői pályafutásomról.

Más mesterséget kellett választanom tehát. Megtanultam repülőgépet vezetni. Nagyjából az egész világot berepültem. És való igaz, hogy közben nagy hasznát vettem a földrajznak. Első pillantásra meg tudtam különböztetni Szibériát a Hortobágytól. Ez pedig fölöttébb hasznos dolog, ha éjszaka eltéved az ember. Így aztán életem során nagyon sokszor kerültem kapcsolatba komoly emberekkel. A fölnőttekkel. Közvetlen közelről láthattam őket. És nem mondhatnám, hogy ettől jobb lett róluk a véleményem. Ha olyannal találkoztam, aki kicsit értelmesebbnek látszott, kipróbáltam rajta az első számú rajzomat, mert ezt mindig magamnál tartottam. Meg akartam tudni, valóban megértik-e a dolgokat. De a válasz mindig így hangzott. Ez egy kalap. Erre aztán nem beszéltem neki se óriás kígyóról, se őserdőkről, se csillagokról, hanem hülyeségekről, politikáról, nyakkendőkről. Az illető fölnőtt pedig nagyon örült neki, hogy ilyen okos emberrel került ismerettségbe. Így éltem magányosan, anélkül, hogy igazában bárkivel is szót érthettem volna. Még egyszer kényszerleszállást kellett végrehajtanom a Szaharában. Ott döltem álomra az első este a homokon.

0: Hogy kerülsz te ide?
1: Légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt.
0: De hát én főként földrajzot, történelmet, számtant és nyelvtant tanultam. Nem tudok rajzolni.
1: Nem baj, rajzolj nekem egy bárányt. Nem, nem, nem elefántot akarok óriás kígyóban. Az óriás kígyó nagyon veszedelmes, az elefánt meg behemót nagy. Nálam odahaza minden olyan apró. Nekem bárány kell. Rajzolj nekem egy bárányt.
0: Jó, rajzolok.
1: Nem, ez már nagyon beteg. Csinálj egy másikat. Jó. Jó. Csak hogy ez nem bárány, hanem kos. Ennek szarva van. Ez nagyon öreg. Nekem olyan bárány kell, amelyik sokáig él.
0: Tessék, ez itt a karámja. Benne van a bárány, amit akarsz.
1: Ez az. Éppen így akartam. Mit gondolsz? Sok fű kell ennek a báránynak?
0: Miért?
1: Hát mert nálam odahaza minden olyan kicsi.
0: Biztosan elég lesz neki. Egészen kicsi bárány.
1: Nem is olyan kicsi. Nézd csak, elaludt.
0: Így ismerkedtem meg a kis herceggel. Hosszú időbe tellett, míg megértettem, honnét jött. Lassanként véletlenül elejtett szavakból tudtam meg, amit megtudtam. Így mikor először látta meg a repülőmet, megkérdezte.
1: Hát ez meg mi a szösz?
0: Ez nem szösz, ez repül, repülőgép. A repülőgépem.
1: Hogyan? Hát te az égből pottyantál le?
0: Igen.
1: Hát ez furcsa. Szóval te is az égből jöttél. Melyik bolygóról való vagy? Igaz, ezen nem jöhetsz valami messziről.
0: Honnét jöttél, kis ember? Hol van az az odahaza? Hová akarod magaddal vinni a bárányomat?
1: Az a jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára háznak is megfelel neki.
0: Persze, persze. Ha jó leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted. Meg egy karót.
1: Megkötni? Micsoda ostoba ötlet.
0: De ha nem kötöd meg, elkúszál, elvisz.
1: Elkúszál? Hová?
0: Mit tudom én, az orra után.
1: No és, annyi baj legyen, hat kódorogjon, hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden. Nem valami sokáig kószálhat az orra után.
0: A bolygó, ahonnét jött, alig nagyobb egy háznál. A bolygó, ahonnét a kis herceg jött, a B612-es kis bolygó. Távcsőben ezt a csillagot csak egyetlen egyszer észlelték. 1909-ben egy török csillagász. Fölfedezéséről ekkor egy nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson. Öltözéke miatt azonban nem hitt neki senki. A B612-es kisbolygó hírnevének nagy szerencséjére azonban egy török diktátor utóbb halálbüntetése terhe mellett megparancsolta népének, hogy öltözködjék európai módra. A csillagász 1920-ban megismételte előadását, ezúttal fölöttébe elegáns öltönyben. És ezúttal egyet is értett vele mindenki. Csak a fölnőttek miatt meséltem el ezeket a részleteket a B612-es kisbolygóról. És a számát is csak miattuk árultam el. A fölnőttek ugyanis szeretik a számokat. A gyerekeknek nagyon elnézőnek kell lenniük a fölnőttek iránt.

0: nagyon szeretem a naplementéket. Gyerünk, nézzünk meg egy naplementét.
1: De ahhoz várni kell.
0: Várni? Mit?
1: Hát, hogy lemenjen a nap.
0: Folyton elfelejtem, hogy nem otthon vagyok. Tudod, nálam elég, ha pár lépéssel odébb húzom a székemet. Volt egy nap, amikor 43-szor láttam lemenni a napot. Tudod, ha az ember olyan nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket.
1: Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon.
0: A bárány megeszi a virágokat is?
1: A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad.
0: Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van?
1: Igen, az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van.
0: Hát akkor mire valók a tüskék?
1: Mit tudom én?
0: Mire valók a tüskék?
1: A tüskék nem valók semmire. A tüske puszta gonoszság a virág részéről.
0: Ó, nem hiszem. A virágok gyöngék, gyanútlanok. Úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel. És te mondd, te is azt hiszed?
1: Nem hiszek semmit. Csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom.
0: Komoly dolgokkal? Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Mindent összezavarsz, mindent összekeversz. Tudok egy bolygót, egy vörösképű uraság lakik rajta. A soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egy csillagot meg nem nézett, soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, mint folyton csak számolt. És egész nap azt hajtogatta, amit te mondtál az imént. Én komoly dolgokkal foglalkozom, én komoly ember vagyok. És csak úgy dagadt a kevésségtől. Hát ember ez? Dehogy ember. Gomba.
1: Micsoda?
0: Gomba. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire sem jók. A bárányok és a virágok háborúja talán nem fontos. Nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a kövér, vörös úrnak a számadásai. És ha én tudok egy virágot, egyetlen egy virágot az egész világon, olyat, amilyen sehol másut nem létezik, egyedül csak az én bolygómon, aztán egy bárány egy csapásra megsemmisíti, csak úgy, anélkül, hogy akár csak sejteni is, hogy mit művel, ez talán nem fontos. Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, az épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudna. Ez talán nem fontos.
1: Ne félj, a virágot, amit szeretsz, nem fenyegeti semmiféle veszedelem. Szájkosarat rajzolok a bárányodnak. A virágodnak meg rajzolok majd vértet.

0: Föl se ébredtem. Elnézést kérek, még meg se fésülködtem.
1: Milyen szép vagy.
0: Ugye? És épp egyszerre születtem a nappal. Volnál szíves gondoskodni rólam?
1: Nem vagy valami szerény.
0: Nézd a töviseimet. Most aztán jöhetnek a tigrisek a karmaikkal.
1: Az én bolygómon nincsenek tigrisek. És a tigrisek különben sem esznek füvet.
0: Én nem vagyok fű.
1: Bocsáss meg.
0: Különben sem félek a tigrisektől. A húzattól viszont írtózom. Nincs véletlenül valamilyen szélfogód?
1: Írtózol a húzattól? Különös egy növénytől. Furcsa virág vagy.
0: Esténként tégy majd búra alá. Nagyon hideg van itt nálad. Rosszul vagy berendezkedve. Ahonnan én...
1: Nem lett volna szabad meghallgatnom. A virágok szavát sosem szabad meghallgatni. Nézni kell őket, beszívni az illatukat. Az enyém egész bolygómat elárasztotta az illatával, mégse tudtam örülni neki. Annyira bosszantott az a tigriskarom história, holott inkább meg kellett volna hatódnom rajta. Bizony, nagyon értelmetlen voltam én akkoriban. A tetteiből kellett volna megítélnem, nem a szavaiból. Beburkolt az illatával, elborított a ragyogásával. Sosem lett volna szabad megszöknöm. Szegényes kis csalafintaságai mögött meg kellett volna éreznem gyöngét szeretetét. Minden virág csupa ellenmondás. De én még sokkal fiatalabb voltam, sem hogy szeretni tudtam volna. És az

0: Eljöttél?
1: Rendbe tettem a bolygót. Gondosan kipucoltam a vulkánokat, a kialudtat is, tudod, sosem lehet tudni. Megöntöztem a virágot.
2: Ostoba voltam. Kérlek, ne haragudj rám. Próbálj meg boldog lenni.
1: Isten veled.
2: Hát igen, szeretlek. Te pedig még csak nem is sejtetted. De ebben én vagyok a hibás. Különben nem is fontos. Te éppen olyan ostoba voltál, mint én. Próbálj meg boldog lenni. Hagyd békén a búrát. Nem kell.
1: De a húzat, a szél.
2: Egyáltalán nem vagyok náthás. Virág vagyok. Jót fog tenni az éjszaka hűs levegője.
1: De az állatok?
2: 2-3 helnyút el kell tűrnem, ha meg akarom ismerni a pillangókat. Állítólag olyan szépek. Meg aztán ki más látogatna meg? Mert ami téged illet, te messze leszel. A vadállatoktól pedig csöppet sem félek. Nekem is vannak karmaim. Ne ácsorog itt ilyen ügyefogyottan. Idegesítő. Elhatároztad, hogy elmégy. Hát menj.
0: A kis herceg bolyongásnak indult. Az első bolygón egy király lakott.
3: Hoho, itt egy alattvaló.
1: Vajon honnan ismerhet meg, ha még soha életében nem látott?
3: Aki király, annak minden ember alattvaló. Gyere közelebb, hogy jobban szemügyre vehesselek. Az etikett megtiltja, hogy a király jelenlétében ásítsanak. Megtiltom.
1: Nem bírom megállni ásítás nélkül. Nagy utat tettem meg, és nem aludtam.
3: Akkor megparancsolom, hogy ásíts. Úgy se látom hosszú esztendők óta senkit sem ásítani. Az ilyesmi ritka szórakozás nekem. Tessék, ásíts még egyet, parancsolom.
1: Csak hogy ettől lámpalázas lettem. Nem megy.
3: Hát akkor megparancsolom, hogy hol ásíts, hol meg. Mert tudod, semmi értelme az értelmetlen parancsoknak. Ha egy generálisnak megparancsolnám, hogy változzék tengeri madárá, és a generális nem engedelmeskednék, ebben nem ő lenne a hibás. Én lennék a hibás miatta.
1: Leülhetek?
3: Parancsolom, hogy ülj le.
1: Fölség. Engedelmet kérek, kérdeznék fölségettől valamit.
3: Parancsolom, hogy kérdezz tőlem valamit.
1: Fölséged, min uralkodik?
3: Mindenen.
1: Ezen mind?
3: Ezen mind. A világegyetemen.
1: És a csillagok engedelmeskednek fölségednek?
3: Semmiféle fegyelmezetlenséget nem tűrök.
1: Ha nekem ekkora hatalmam volna, akkor napjában nem 44 naplementét láthatnék, hanem 72-t, sőt 100-at, vagy akár 200-at, és még csak odébb sem kellene húznom a székemet. Úgy szeretnék naplementét látni. Örvendeztesse meg fölséged. Parancsolja meg a napnak, hogy nyugodjék le.
3: Ha egy generálisnak azt parancsolnám, szálljon virágról virágra, mint egy lepke, vagy írjon egy tragédiát, vagy változzék tengeri madárra, és a generális nem hajtaná végre a parancsomat, ki lenne a hibás emiatt? Ő vagy én?
1: Fölséged.
3: Látod? Mindenkitől azt kell követelni, amit az illető megtehet. A tekintély legelső alapja az értelem. Ha a népednek azt parancsolod, vesse magát a tengerbe, föllázat, forradalmat csinál. Ezért van jogom engedelmességet követelni, mert észszerűek a parancsaim.
1: Akkor mi lesz a naplementémmel?
3: Meg fogod kapni a naplementédet. Követelem. De kormányzói bölcsességemben megvárom, hogy a kedvezőek legyenek hozzá a körülmények.
1: És az mikor lesz?
3: Mikor is? Ma este, 7 óra 40 perc körül, és majd meglátod, milyen híven engedelmeskednek én nekem.
1: Nincs itt semmi dolgom többé. Megyek tovább.
3: Ne menj, ne menj! Megteszlek miniszternek.
1: Milyen miniszternek?
3: Hát, igazságügyinek.
1: De ha nincs, akinek igazságot szolgáltassak?
3: Azt sosem lehet tudni, még nem jártam be a királyságomat. Öreg vagyok. Fáraszt a gyaloglás.
1: De hiszen ott sincs senki.
3: Hát akkor ítélkezzél saját magadon. Ez a legnehezebb. Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint másokon. Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, ez annak a jele, hogy valódi bölcs vagy.
1: De ítélkezni mindenütt ítélkezhetek magam fölött. Ahhoz nem kell itt laknom.
3: Azt hiszem, van valahol a bolygómon egy vén patkány. Éjszaka hallom a motozását. Hát ítélkezzél e fölött a vén patkány fölött. Időről időre halálra ítéled. Élete így a te igazságszolgáltatásodtól függ majd. Aztán minden egyes alkalommal megkegyelmezel neki, takarékosságból, mivel csak egy van belőle.
1: Nem szeretem a halálos ítéleteket. Elmegyek.
3: Ne!

0: A Fölségemnek az a kívánsága, hogy pontosan engedelmeskedjek a parancsainak, nekem is adhatná egy észszerű parancsot. Megparancsolhatná például, hogy azonnal keljek útra. A körülmények úgy látom kedvezőek.
1: Kinevezlek nagykövetemnek.
0: Hát bizony, furcsák a fölnőttek.

0: Lám, meglátogat egy csodálom.
1: Jó napot! Fura kalapja van uraságodnak.
0: Arra való, hogy megemeljem, hogy viszonozzam vele az ünneplést, de sajnos soha nem jár erre senki.
1: Úgy?
0: Csapd össze a tenyeredet. Valóban nagyon csodálsz engem?
1: Mit jelent az, hogy csodálni?
0: Csodálni annyit jelent, mint elismerni az illetőről, hogy szélese bolygón ő a legszebb, a legjobban öltözött, a leggazdagabb és a legokosabb.
1: De hiszen te egyedül vagy a bolygódon.
0: Azért mégiscsak tedd meg. Azért mégiscsak csodálj.
1: Csodállak. Csak azt nem értem, mire jó ez neked. Szó, ami szó. A fölnőttek nagyon-nagyon furcsák.

0: Jó napot!
1: 3 meg 2 az 5. 5 meg 7 az 12. 12 meg 3 az 15. Jó napot! 15 meg 7 az 22. 22 meg 6 az 28. Nem érek rá rágyújtani. 26 meg 5 az 31. Tehát összesen 501.622.731.
0: 500 millió micsoda?
1: Mi az? Még mindig itt vagy? 500 millió izé. Már nem is tudom. Annyi dolgom van. Én komoly ember vagyok, nem fecsérlem néhaságokra az időmet. 2 meg 5 az 7.
0: 500 millió micsoda?
1: 54 éve lakom ezen a bolygón, de eddig még csak 3-szor zavartak. Először 22 éve egy cserebogár, Isten tudja honnan pottyant ide. Iszonyatos zaj csapott, úgyhogy 4 hibát is ejtettem a számadásaimban. Másodszor 11 esztendeje közfényrohamot kaptam. Keveset mozgok, nincs időm lófrálni, én komoly ember vagyok. Harmadszor pedig most. Szóval azt mondtam, hogy 500 millió...
0: Micsoda?
1: Olyan kis apróság, amit az égen látni lehet olykor.
0: Légy?
1: Dehogy. Olyan kis csillogó.
0: Méhek?
1: Dehogy. Azok a kis izék, amine semmittevők ábrándozni szoktak. Én azonban komoly ember vagyok. Nekem nincs időm semmiféle ábrándozásra.
0: Aha, csillagok.
1: Az. Csillagok.
0: És mit csinálsz azzal az 500 millió csillaggal?
1: 500 millió 622.731. Komoly ember vagyok, szeretem a pontosságot.
0: Mit csinálsz ezekkel a csillagokkal?
1: Hogy mit csinálok velük?
0: Igen.
1: Semmit. Birtoklom őket.
0: Birtoklod a csillagokat?
1: Igen.
0: Találkoztam egy királlyal, aki...
1: A királyok nem birtokolnak. A királyok uralkodnak valamin. Ez más.
0: És hogyan lehet birtokolni a csillagokat?
1: Kinek a tulajdonai?
0: Nem tudom. Senkiéi.
1: Akkor az enyém, mert nekem jutott eszembe először a birtoklásuk.
0: És ennyi elég is?
1: Természetesen. Ha gyémántot lesz, amelyik senkié, akkor a tiéd. Ha szigetre bukkansz, amelyik senkié, akkor a tiéd. Ha kitalálsz valamit, ami még senki másnak nem jutott eszébe, akkor szabadalmaztathatod, a tiéd. Én pedig a csillagokat birtoklom, mert előttem soha senki nem gondolt rá, hogy birtokolja őket.
0: Hát ez igaz. És mit csinálsz velük?
1: Kezelem őket. Megszámolom, aztán újra számolom. Nehéz dolog.
0: Igen, de ha nekem van egy sejem sálam, a nyakam köré tekerhetem és magammal vihetem. Vagy ha van egy virágom, leszedhetem és szintén magammal vihetem. De te nem szedheted le a csillagjaidat.
1: Azt nem, de bankba rakhatom őket.
0: Az meg mit jelent?
1: Azt jelenti, hogy fölírom a csillagaim számát, aztán ezt a papírt bezárom egy fiúkba.
0: Ennyi az egész.
1: Kell több?
2: Az üzletasszony jókorán vastagtollat ragad, az üzletasszony asztalán és tészta nincs kalap. 13 paragrafus a könyvelő megyek, 27 ne zavarja, pus, nekem nem kell gyere.

0: Az első részt hallották.
1: Szereposztás.
0: Kisherceg.
1: Nagy Ildikó. Pilóta.
0: Nahaj Péter. Virág.
1: Kocsis Klaudia. Király.
0: Lajhó Máté. Ács Gyula. Hiú.
1: Almási Enikő. Iszákos.
0: Balaton Eszter. Üzletasszony.
1: Siktár Vivien. Kis Brigitta. Lámpagyújtogató.
0: Hegedűs Gerda Ildikó. Tudós.
1: Kocsis Dorottya. Kígyó.
0: Dunai Virág. Váltóőr.
1: Kocsis Dorottya. Szabó Boglárka. Róka.
0: Göncöl Eszter Lilla.
1: A következő rész holnap hallhatják a Déli Krónika után itt az Európa Rádió.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, írta a kormányfő a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országgyűlés július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, amely bevezette a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását. A kúria és az UBH elnökének megválasztására és megbízatásának megszűnésére vonatkozó új szabályok értelmében a jövőben sarkalatos törvényben meghatározott módon a bírák jelölhetnek legfeljebb 3-3 embert a kúria, illetve az UBH elnöki tisztségére, és közülük választja ki a köztársasági elnök posztonként azt az egy személyt, akinek a megválasztását javasolja az országgyűlésnek. A kúria és az országos bírósági hivatal elnöke esetében is 9-ről 6 évre rövidül a megbízatás időtartama. A módosítás meghatározta a megbízatás megszűnésének eseteit, illetve sarkalatos törvényben meghatározott módon lehetővé tette az elnökök visszahívását a bírák kezdeményezésével. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, a minták alapján a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 40. hetében az örökítő anyag egyebek mellett Budapest egyes részein, Debrecenben, Egerben, Szolnokon, Tatabányán és Szegeden volt kimutatható. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés többek között a Budapest agglomerációjába tartozó települések, valamint Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya szennyvíztisztítójának ellátási területéről származó mintákból tapasztalható, jegyezték meg. A minták alapján tehát a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható. A vagyonadó bevezetése, a kataadózás kibővítése és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályainak változtatásában egy közös pont van, mindegyik az igazságos teherviselés szolgálja, ezért nyújtják be az országgyűlésnek egyszerre jóváhagyásra, mondta Kármán András pénzügyminiszter egy háttérbeszélgetésen. A vagyonadó a milliárdos magánvagyon terheli, nem a céget, ez egyfajta ösztönzés, mert a produktív beruházások felé tereli a tőkét, ismertette hozzátéve, ez az adó nem évi 200 milliárd forintot hoz a költségvetésnek. Nem számolnak tömeges perekkel a bevezetése miatt, válaszolta a vagyonértékeléssel kapcsolatos esetleges kifogásokra vonatkozó kérdésre. Emellett kifejtette, a megörökölt adórendszer aránytalan és igazságtalan abban az értelemben, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők jövedelmük nagyobb százalékát fizetik be adóként, mint a magas jövedelemmel rendelkezők. Az elmúlt másfél évtized, idézem, kiszorítós hegemóniára törekvő kultúrpolitikája miatt át kell világítani az állami fenntartású kulturális intézményeket, köztük az MMA-t is, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tarz Zoltán hozzátette, a kulturális intézményrendszer átalakítása a korábbi rendszerrel ellentétben a jogszabályok betartásával kell, hogy megtörténjen. A videóban elmondta, hogy megkezdték a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálatát, valamint a nagyobb intézményi rendszerek átalakítását is. Közlése szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, vagyis a kekvákkal együtt olyan intézményekkel és struktúrákkal is elkezdtek foglalkozni, mint például a Magyar Művészeti Akadémia. Az automata külső defibrillátorok egységes országos regiszterének létrehozását sürgetik szakmai szervezetek, bár a laikusok által is könnyen használható készülék már nagyon sok helyen megtalálható, a cégeken, közintézményeken múlik, hogy az általuk beszerzett eszközt bejelentik-e a SafeCity applikációba. Mosonyi Eszter a SafeCity képviseletében az MTI érdeklődésére elmondta, jelenleg az applikáció a legnagyobb gyűjtőhelye ezeknek az eszközöknek, itt 2223 készülék látható, azonban ennél feltételezhetően jóval több defibrillátor van az ország különböző közintézményeiben, bankfiókokban vagy bevásárlóközpontokban. Az alkalmazást letöltő és abba regisztráló laikus életmentők vállalják, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdik az életmentést. A riasztási rendszer az országos mentőszolgálattal együttműködésben működik. Mosonyi Eszter elmondta, jelenleg senkit nem kötelezhetnek arra, hogy az általa vásárolt és fenntartott készüléket bejelentse az applikációba, és sok cég nem is tud az alkalmazásról, valamint arról, hogy ott regisztrálhatja a készüléket. Ha azonban a defibrillátort regisztrálják, akkor vállalják, hogy baj esetén rendelkezésre bocsátják azt. Mosonyi Eszter kiemelte, örülnének annak, ha megvalósulna egy egységes, az országot ténylegesen lefedő adatbázis a készülékekről.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű eső zápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Kansas, egy amerikai progresszív rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Kansas egy amerikai progresszív rock együttes, amely 1973-ban alakult meg a Kansas állambeli Topekában. A két talán leghíresebb száma a Carry On My Wayward és a Dust In The Wind. Összesen eddig 28 albumuk jelent meg.

1973-ban Topekába Dave Hope, Phil Ehart, Kerry Livgren megalakította a Kansast, elkezdték utánozni a régebbi idők nagy rock együtteseit, és elkészítették első koncertalbumukat, a Two for the Show-t. Az 1980-as évek nagyon termékeny éveknek bizonyultak, kiadták az Audio Visions nevű albumot, amiből a Hold On című szám bekerült az amerikai Top 40-be.

1981. októberében Walsh elhagyta az együttest és csatlakozott a Streethez. Hamarosan megtalálták méltó utódját John Elefant személyébe. Az első album, amit Walsh nélkül adta ki, a Vinyl Confession 1982-ben. Ezen az albumon szerepelt egy másik méltán híres Kansas szám, a Play the Game Tonight.

A következő nagy esemény a csapat életében az volt, hogy a Yes 2000-es turnéján ők voltak az előzenekar. Jelenleg az együttes tagjai Phil Ehart, David Rexdale, Richard Williams, Steve Walsh és Bill Greer.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Kansas amerikai progresszív rock együttessel ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Kardiológ!

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasút építési munkákból, amiatt, hogy ismét a kontúrcsoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagynia. A félbehagyott munkák lezárásáról gondoskodniuk kell, de a továbbiakban munkát nem végezhetnek, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi előleggel, tette hozzá a miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezt követően megkezdik a szerződés megszüntetéséhez, majd pedig az újrarendezéshez vezető folyamatot. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a beruházás jelentős időre félbehagyottan meg fog állni. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, de a kormány minden polgári jogi igényét érvényesíti az érintettekkel szemben, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat regisztráltak szerte Európában. Az elemzés szerint rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is, országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az elemzés szerint a 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be. Az április 1-től szeptember 2-ig tartó időszak csaknem 84%-ában az ország területének legalább 30%-án állt fenn legalább közepes aszály, augusztus végére pedig az ország területének felén a mezőgazdasági aszályszint elérte a súlyos kategóriát. A 2026-os aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Németországban 2373 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak idén júliusban, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas, közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal. Az idei első 7 hónapban 15.185 vállalati fizetésképtelenségi kérelmet regisztráltak, 6,9%-kal többet az egy évvel korábbinál. A hitelezők követelések összege ugyanakkor 21,9 milliárd euróra csökkent, 31,8 milliárd euróról, miután 2025 első 7 hónapjában több gazdaságilag jelentős vállalat kért fizetésképtelenségi eljárást.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű eső zápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, az iskolai bántalmazás.
2: Ugye a bullying az mindig rendszer szinten történik. És ugye az, hogy ami történik az iskolában, azt a szülő mennyire érzékeli, az attól is függ, hogy milyen a környezet, tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt a tényezőt, de az, hogy hogy jutottunk el idáig, talán az is magyarázza, hogy rengeteg az új helyzet, amiben a gyerekek is bekerülnek. A korábbi időszakokban is volt ilyen, tehát félreértés ne essék, nem volt arról szó, hogy ne lett volna bullying egy iskolában, vagy ne történt volna erőszakos, nem tudom, hozzászólás, beszólás a gyerekek részéről, vagy esetleg zaklatás. Most viszont olyan mértékeket ölthet, ezt nagyon sok szülő, ahogy a önbevallás útján, vagy külső segítséget kérve, ahogy elmondja, hogy tényleg nagyon sokszor elgondolkodtat, hogy vajon hogy jutottunk el idáig.
1: Dezső Attila, sátoraljaújhelyi lelkipásztorral beszélgetünk.
3: Azt hiszem, hogy amikor a zsoltárokról beszélgetünk, akkor a legtöbb reformátusnak a 90. zsoltár jut rögtön eszébe, amit nagyon sokszor református himnusznak is neveznek, te benned bíztunk elejétől fogva. Vagy a 42. zsoltár az a szarvasos ének, így mondják a gyerekek, amikor tanuljuk a 42. zsoltárt, vagy a 23. zsoltár, amikor az Istennek a gondviseléséről beszélünk, vagy a 150. zsoltár, a hatalmas újongó zsoltár, és hát hosszasan lehetne sorolni valóban, hogy milyen dolgok vannak. Azt gondolom, hogy a zsoltárok könyve talán az egyik legjellemformál és az egyik legnagyobb tükre a Bibliának.
1: Fókuszban a test, Fiú és Lány Akadémia a Pózus szervezésében.
4: A test működés és rengeteg fizikai és lelki folyamat határozza meg bennünk, és hajlamosak vagyunk két véglet között tekinteni a testünkre, vagy két véglet között ugrálni, vagy túlságosan adunk a külsőnkre, és túlságosan el vagyunk, és akár ez büszkévé is tesz minket, vagy hogy rossz irányba viszel minket, vagy ennek az ellentéte, hogy túlságosan elhanyagoljuk a testképünket, a testünket, a kinézetünket, és az megint átvisz egy másik rossz végletbe, hogy hanyagok leszünk, hogy ez kihat a környezetünkre is. És akkor szerettünk volna egy olyan közeget megteremteni az akadémia által, amelyben a testünk körül megtanulhatunk úgy gondoskodni, úgy tekinteni rá, hogy külsőleg és belsőleg is tudjuk azt ápolni, tudjunk akár egészségesen viszonyulni hozzá, és tudjunk egy otthonként tekinteni rá.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az iskolai bántalmazás sokkal több gyermeket érint, mint gondolnánk, és nem mindig látványos. A kiközösítés, a gúnyolódás, a megalázás vagy akár az online térben történő zaklatás ugyanúgy komoly következményekkel járhat. Az UNICEF Magyarország 2022-es kutatása szerint a megkérdezett magyar fiatalok 85%-a már megtapasztalta az iskolai bántalmazás valamely formáját, 66%-uk pedig rendszeres bántalmazásról számolt be. De honnan ismerhetjük fel, ha egy gyermeket bántanak? Mit tehet a szülő, a pedagógus, és hogyan segíthetnek maguk a kortársak? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Berhoer olasz emőkével, a Rákóczi Egyetem docensével.
2: Hogy jutottunk el idáig? Ugye az iskolai bullying a témánk, szeptemberben kinyitott az iskola, elsőjével becsengettek, eltelt kicsivel több mint egy hónap, és a hírekben ugye nem érzékeljük, mert hála Istennek nincsenek akkora horderejű dolgok, amik mondjuk a sajtóinger küszöbét elérnék, de azért gondolom a szülők otthon iskoláskorú gyerekeket nevelők azért találkozhatnak azzal, hogy néha a gyerek szomorúbban jön haza, néha vidámabban jön haza, néha mintha volna egy olyan folt a gyereken, ami nem szokott ott lenni, vagy ő a táskája megint egy picit talán szakadtabbnak tűnik, mint amilyen szakadt szokott lenni általában. Hogy jutottunk el idáig, hogy ilyen dolgokról kell beszéljünk egy rádió stúdióba?
3: Elég érdekes és széles körül a kérdés, köszönöm szépen. Az, hogy jutottunk el idáig, talán ezzel, hogy kinyílt a világ, kinyílt a kör, rengeteg új információ érkezik a gyerekekhez is, a felnőttekhez is. Egy rendszerről lehet beszélni egyértelműen. Ugye a bullying az mindig rendszer szinten történik. És ugye az, hogy ami történik az iskolában, azt a szülő mennyire érzékeli, az attól is függ, hogy milyen a környezet, tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt a tényezőt, de az, hogy jutottunk el idáig, talán az is magyarázza, hogy rengeteg az új helyzet, amiben a gyerekek is bekerülnek. A korábbi időszakokban is volt ilyen, tehát félreértés ne essék, nem volt arról szó, hogy ne lett volna bullying egy iskolában, vagy ne történt volna erőszakos, nem tudom, hozzászólás, beszólás a gyerekek részéről, vagy esetleg zaklatás. Most viszont olyan mértékeket ölthet, ezt nagyon sok szülő, ahogy önbevallás útján, vagy külső segítséget kérve, ahogy elmondja, hogy tényleg nagyon sokszor elgondolkodtat, hogy vajon hogy jutottunk el idáig. Civilizációs ártalomként is egyértelműen lehetne ezt említeni.
4: Az UNICEF adatai szerint a 10 évesek 85%-a élt át bántalmazást, 66%-uk pedig rendszeres erőszakot szenved el, akár ennek a fele 50%-a napi szinten. Hát igazából a gyerekek terrorban tartják egymást, mondhatjuk ezt így is?
3: Érdemes azt is tisztába tenni és rendszerezni, hogy mikortól nevezhetünk valamit bullyingnak. Mi az, hogy zaklatás, erőszakos viselkedés, iskoláskorú a körében korábban is volt ilyen, hogy cukolták egymást, esetleg csúfneveket adtak egymásnak, barátok, vagy hazafelé menet az úton, úgy dőlöngéltek, hogy esetleg megbökték a másikat, lehetne gondolni, hogy ez is bullying volt. Na most a bullying fogalmát akkor érdemes kiemelni, és akkor szoktuk ezt, tehát a szülők felé is közölni, hogy erre érdemes figyelni, amikor két nem egyenrangú fél között történik elő ilyesmi. Benne van az ártás szándéka, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogy most jókedvünk van, és viccelődünk egymással, az nem jelenti azt, hogy akkor most zaklatjuk és bántalmazzuk egymást. A másik pedig, hogy ebben a rendszeresség is ott kell, hogy legyen, tehát, hogy legalább egy hónapja, két hónapja fennáll ez az állapot, és rendszeresen napi szinten megtörténik ez a zaklatás, bántalmazás, ami lehet fizikai, lehet verbális, hát ugye mondunk csúnya szavakat egymásnak, vagy a másik, ugye a közösség, hogy kiközösítenek egy gyereket az iskolai közösségben, és hát ugye ami bejött a civilizációs ártalommal, ugye az ingerek, ahogy nyílnak, ez a közösségi, vagy ami kiszélesedett, ugye a cyber bullying hatáskörével úgymond, tehát hogy interneten úgymond egy állarc mögé bújva, vagy egy képernyő mögé bújva, egy kicsit, minthogyha bátrabbak lennének a gyerekek, de a felnőttek is érdemes akár egy-egy komment szekciót megnézni a közösségi médiában.
2: Ugye azt gondolom, hogy egy olyan szülőnek, aki rendszeres kapcsolatot tart a gyermekével, és van lehetőségük arra, hogy átbeszéljék a napot, hogy kivel mi történt, ott nagyon hamar felismerhető az, hogy az én gyerekem, vagy az a gyermek mondjuk áldozat egy ilyen bullyingolásba. De mi van azokkal a szülőkkel, akik gyerekeknek mondjuk nincs lehetőségük, alkalmuk arra, hogy ilyen szoros kapcsolatot tartsanak a gyerekeikkel, ők nekik mit kell figyelni?
3: Ugye említettem ezt a rendszerességet, tehát az, hogy a gyermek viselkedése egyik napról megváltozik, azt még nem veszi észre a szülő feltehetőleg, mert dolgozik, vagy egyéb tevékenységi körökben mutatja meg magát, lehet, hogy egyik napról a másikra ezt nem veszi észre. Viszont, hogyha ez folyamatosan fennáll, a gyermek mutathat már egészségügyi tüneteket is. Panaszkodik, hogy fáj a hasa, fáj a feje, nem szeretné iskolába menni, vagy esetleg többször előfordul, hogy bármi, nem tudom, torokgyulladása van, tehát már olyan szinten eljutott a folyamat. De ha észrevesz, hogy folyamatosan, ugye erről volt is szó, hogy elszakad gyakran a ruhája, vagy a táskája megrongálódik, vagy eltűnnek a holmiai, ami nem abból fakad, hogy ő azt elhagyja, hanem egyszerűen nincs meg, eltűnik. És a következő, amit mindenképpen észrevesz a szülő, az, hogy tehát nem csak az iskolai körben nem akar már visszacsatolódni a gyermek, hanem esetleg a baráti köre is megváltozik, nem akar barátok közé sem menni. Tehát ez is előfordulhat, amit már az a szülő is észrevesz, aki igencsak elfoglalt.
4: A másik oldal a bántalmazott esetében a bántalmazó, ami szintén egy gyermek, szintén ugyanúgy szereti, gondoljuk a szülék, és pont olyan értékesnek tartjuk, mint mindegyiket az iskolákon belül. Mi a bántalmazónak az oldala?
3: Nagyon sokszor megkapják ezt a rossz gyerek bélyeget, de és épp ezért ezek a címkék, amiket megkapnak ezek a gyerekek, érdemes mögé nézni, hogy mitől válik ő bántalmazóvá. Valószínűleg ezzel szeretné felhívni magára a figyelmet. Az is előfordulhat, hogy ő nem akar bántalmazott lenni, és inkább abba az oldalba kerül. Az is előfordult, nagyon sok tanulmányból olvashatjuk ezt, hogy például valaki bántalmazott volt egy adott közegben, kikerült abból a közegből, átkerült egy új környezetbe, ahol mindezt megelőzve, hogy ő ismét bántalmazott legyen, ő vált bántalmazóvá. Nagyon fontos az, hogy a környezet, amiben van ott, az agresszió, az jutalmazott-e. Tehát, hogy a szülőtől azt látja, hogy mondjuk ez megoldás lehet egy problémára, hogy agresszívan lépek fel. Lényeges. Vagy az iskolai közösségben ez a norma, hogy így mutatjuk meg a fülényünket, vagy így vagyunk menők, mert nagyon sokszor ugye megyünk ki Gálnatáliával gyerekekhez iskolai környezetbe, és ilyen erőszakellenes programokkal próbáljuk felhívni erre a figyelmet, hogy figyeljünk egymásra, akkor ott előfordul, hogy bizony az a menő, aki egy kicsit fülényeskedik a másikkal szemben. Tehát nagyon sok háttérok lehet, hogy mi mozgatja azt a gyereket, hogy ő is bántalmazóvá váljon.
4: A szülői háttér ebben a kapcsolatban sokszor mondjuk el, hogy a gyerek az otthont viszi be a saját otthonában, amit iskolai közegnek nevezünk. Sok esetben a szülőnek a gondolatait halljuk, amikor a gyerek furcsákat mond.
3: Előfordulhat ez is, igen. Tehát az, hogy mit látott, milyen mintát látott, mit visz tovább. De az is lehet, hogy egy olyan közösségbe, ahol új dolgokat hallott, és ettől érzi magát menőnek, és ettől lehet fülényeskedő mondjuk a másik gyerekkel szemben, akkor az is előfordulhat bizony, hogy akkor ez a viselkedés lesz napi szintű abban a gyermek közösségben, ahol a bullying vált már normává.
2: Mennyire veszélyes dolog ez? Mennyire lehet ezt megfékezni, kordába tartani? Mert azt gondolom, hogy megszüntetni valószínűleg nem lehet, hiszen ez a világ változásával, hogy változik a világunk, gyorsul, egyre több ilyen és ehhez hasonló dolog fog történni a gyermekeinkkel, akár iskolai közösségen belül is. Mennyire lehet ezt kordába tartani?
3: Nagyon fontos ez a rendszer szint, hogy ebben maradjunk, tehát ne akarjuk külön választani, hogy akkor csak a bántalmazóval foglalkozunk, vagy csak azzal a gyerekkel, aki a bántalmazott, hanem a pedagógusokat is nagyon fontos ebbe belevonni, illetve a szülők, tehát egyszerre rendszer szinten érdemes ezt kezelni, és hát ugye nem beszéltünk arról, hogy egy harmadik szintér is belép, amikor mondjuk valaki azt hiszi, hogy ő nem vesz részt a bántalmazásban, csak szemlélő. Tehát ezzel is nagyon sokszor segít mondjuk a bántalmazónak, hogyha nevet, vagy lájkol egy olyan videót, amit betesznek a chat csoportba, vagy tovább küldi, tehát ezeket a dokumentált adatok továbbítelében ő is részt vesz. Tehát, hogyha ezeket a csoporttagokat, vagy résztvevőket megérinti egy-egy ilyen téma, hogy hogyan lehetne ezt orvosolni, akkor lehetne tovább talán előre lépni. Tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel. Nem azt hibáztatni, hogy miért hagytad, vagy zsigerből a szülő azt mondja, hogy hát védd meg magad, üst vissza, stb. Tehát nem is a felől közelíti meg, hogy talán érdemes lenne megnézni, hogy miből alakult ez ki. Vagy a másik, hogy akkor egyből hibáztatják a bántalmazót, hogy na valószínűleg ő az agresszív, ő arról rossz gyerek, akkor őt kell kiközösíteni. Tehát nagyon sokszor rossz oldalról közelítik meg a megoldást, ahelyett, hogy rendszer szinten kezelnék ezt a helyzetet. Tehát iskola, szülő, gyerekek. Tehát itt, hogyha csak egy-egy szinteret ragadunk ki, akkor az nem fog működni.
4: Az elkövetők oldaláról a statisztikákat azt olvashatjuk, hogy 84%-ban az osztálytársak, az online térben 58%, míg 21%-ban a tanárok követik el a bántalmazást.
3: Ez is egy külön téma, ugye a fekete pedagógiához ez is hozzátartozik. Arról lehetne külön egy rádió beszélgetés folytatni, mert sajnos az is előfordul. Itt kiemelt helyzetben vagyunk, krízis helyzetben, krízis mátrixban vagyunk, ami nehezíti a helyzetet. Tehát nagyon sokszor a pedagógus is elkeseredett, nem lát eszközt arra, hogy hogyan nevelje azt a gyerekcsoportot, különösen, hogyha aktívabbak, élénkebbek, akkor előfordulhat az ő részükről is, hogy mintegy ezt megelőzvén kezd elő a bántalmazó lenni, vagy olyan szavakat ismétel, amiket ő is hallott annó az iskolában, vagy hasonlítgatja a gyerekeket egymáshoz, vagy hát nem tudom, mennyire emlékeznek esetleg a kedves rádióhallgatók, hogy volt egy-egy ilyen mondat, hogy te is olyan vagy, mint XY, soha nem lesz belőled ember, stb. Stb. Akár. Tehát ez is előfordulhat. Rengeteg háttér info húzódhat meg egy-egy ilyen tevékenység mögött. Tehát nem lehet általánosítani, hogy valaki ezért lesz bántalmazó, mert ez történt az életében. Rengeteg minden befolyásolhatja ezeket a dolgokat.
2: Mennyire vannak önök felkészülve ennek a helyzetnek a kezelésére? Akár a mentálhigiénés segítő szakemberekre, ha gondolok, vagy a pszichológiára, mennyire tud lépést tartani, illetve a megoldások felé terelni az embereket, illetve ezeket a helyzeteket?
3: Nem elég erről csak beszélni. Programokra lenne szükség minél több olyan alkalomra, ahol a gyerekekkel, illetve felnőttekkel beszélünk erről, hogy hogyan lehetne megközelíteni ezt a témát. Hogyan ismerjék meg egymást a gyerekek, mert sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem is ismerik egymást a gyerekek. Azt sem tudják, hogy milyen értéke van az egyiknek, milyen a másiknak. Azt sem tudják, hogy miben hasonlítanak például. A születésnapi dátumjukat nem ismerik, mint annó mi mondjuk gyerekkorunkban tudtuk, hogy kinek mikor van születésnapja. Most azt tapasztaljuk, hogy ez már úgy nem lényeges. Vagy olyan programokat szervezni, és akkor itt kiemelném ezeket a programokat, és itt nem nagy volumenű eseményekre gondolok, hanem csak egyáltalán, hogy akár az osztályfőnök, vagy összehozni alkalmat a szülő és a gyerekek között, megbeszélni, vagy megnézni egy filmet, átbeszélni a filmet, milyen lehetőségek adottak a hétköznapi életben arra, hogy egy kicsit nyitottabbá váljon ez a beszélgetés téma. Ezekkel lehetne ilyen prevenciózni, lehetne ezt mondani. Tehát nagyon fontos a megelőzés. És amikor már ott vagyunk egy ilyen helyzetben, akkor természetesen a kommunikáció az, hogy hogyan lehet ezt megfelelő mederbe terelni.
1: Az elmúlt percekben dr. Berhóvel, olasz emőkével, a Rákóczi Egyetem docensével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A zsoltárokban ott tükröződnek az emberi szív fájdalmai, kétségei, gondjai és reménységei, mondta Calvin. Az ószövetségi zsoltárokban a hit szava szólal meg, legnagyobb öröksége a keresztény ember számára az Istenre való teljes ráhagyatkozás. Dezső Attila sátoralja újhelyi lelkipásztorral, Jászter Bálta beszélgetett.
2: Nagyon nagy kincs van az emberiség kezében. Van 150 zsoltárunk, amit imádkozhatunk, amiről elmélkedhetünk, és amely minden keresztény felekezetnek, legyen az katolikus, vagy legyen az református, ott van a tudatában, ott van a liturgiában, ott van az ima alkalmakban, tehát csak használni kell. Mégsem ismerjük mindet, és hiába imádkozzuk, mégsem biztos, hogy pontosan tudjuk, hogy mit jelent. Jó úton járok-e, ha azt mondom, hogy a zsoltárban az egész élet benne van, a maga ünnepélyességével, színességével, forgatagával, fájdalmával, örömével, bánatával, vihaskodásával, gyűlölködésével.
3: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Azt hiszem, hogy amikor a zsoltárokról beszélgetünk, akkor a legtöbb reformátusnak a 90. zsoltár jut rögtön eszébe, amit nagyon sokszor református himnusznak is neveznek. Te benned bíztunk elejétől fogva. Vagy a 42. zsoltár az a szarvasos ének, így mondják a gyerekek, amikor tanuljuk a 42. zsoltárt. Vagy a 23. zsoltár, amikor az Istennek a gondviseléséről beszélünk. Vagy a 150. zsoltár, a hatalmas ujjongó zsoltár. És hát hosszasan lehetne sorolni valóban, hogy milyen dolgok vannak. Azt gondolom, hogy a zsoltárok könyve talán az egyik legjellemformáló és az egyik legnagyobb tükre a Bibliának. Mert ahogyan Beáta is mondta, valóban így van ez, hogy az elejétől kezdve a végéig benne van az élet. Újongunk dolgoknak, úgy félünk a haláltól, mondjuk a 88. zsoltárnál, és hogy igazából azt is megmutatja, hogy milyen indulat van egy emberben. Hogy nem csak mindig én vagyok az, akit bántanak, nem mindig én vagyok az, akit üldöznek, hanem hogy erre az üldözésre hogyan válaszolok. Hát azért, amikor az átok zsoltárokat olvassuk, akkor hát az embernek úgy egy kicsit a torkán akad a szó meg a lélegzet, amikor azt mondja, tört ki a fogaikat, meg tapadjon az ínye a nyelvéhez, ha megfeledkezik erről arról, tehát azért vannak átkok is, amikről mi keresztények, akik már most Krisztus halála, feltámadása után vagyunk, mi már úgy gondolkodunk, hogy mi nem átkozni akarjuk a másikat, tehát aki átkozza a másikat, az valahogy nem értette meg az evangéliumot, hanem ilyenkor mindig azt kérjük, hogy Uram, térítsd meg őt, segítsd vissza magadhoz, békítsd ki önmagaddal, meg persze velem is, meg mindannyiunkkal. És igen, benne van az egész élet a zsoltárok könyvében, nagyon, nagyon jó, frappáns megfogalmazás volt.
2: Az ószövetségi zsoltárokról beszélünk, hiszen ebben az időben, az emberiségnek ebben az idejében íródtak a sugalmazás által, ugye ezek a szent szövegek, de a feltámadás fényében mi mégis másképpen gondolkodunk róla, másképpen kell gondolkodnunk róla.
3: Igen, hát az Ószövetség imádságos könyvének is nevezzük ezt a zsoltárok könyvét, és általában, amikor a zsoltárok beszélnek a halálról, akkor általában utána az van mindig, hogy a halál után kidicsér téged, Uram. Hogy akár a 88. zsoltárban is reménység szerint majd erről is egyszer lesz szó, hogy ott pontosan a kapcsolat nélküliség miatt fél az az ember, aki nagy betegségben van, és nem tudja igazából hova tenni a dolgokat, és hát retteg, hogy nem csak az emberektől, de hát, hogy az Istentől is már úgy elszeparálva lesz majd az élete. Ugyanakkor pedig tudjuk azt, hogy azért az Ószövetségben is benne van már a feltámadás és az örök életnek a reménysége. A teológiája megvan, nagyon komoly professzor úr foglalkozott ezzel a Sárospataki Tudományegyetemen, Engi professzor úr, akinek nagy szeretettel ajánlom a könyvét így ezzel kapcsolatosan, de nagyon fontos az, hogy mi keresztények, mi már visszatekintünk az Ószövetségre. Mi már sokkal több mindent értünk, jó reménység szerint, és mennyi mindent nem, az Ószövetségből, és mi már az örök élet reménységéből, így mondják a tudósok, hogy szubsz

0: hogy így verd meg őket, meg úgy verd meg őket, meg stb., hanem az örök élet szempontjából van, hogy megköszönjük ezeket a nehézségeket, és azt gondolom, hogy ez már a keresztény élet jelen formálásában egy újabb lépcsőfok, amikor azt tudom mondani, hogy hát nem esik jól most, ahogy bánsz velem, Uram, de tudom, hogy oka van, és tudom, hogy mindezt te hozzád hajt közel, és ezért én most beléd kapaszkodom, és így kérem a te irgalmadat és a te kegyelmedet, és így születnek a mai zsoltárok.
1: A templom ünnepélyességében, meghittségében és méltóságában mondjuk a zsoltárokat, és akkor úgy visz a lendület, mondjuk együtt a közösséggel énekeljük, de amikor hazamegyünk, akkor imádkozzuk el zsoltárokat. És olyan fontos lenne, hogy otthon is ugyanezzel a meghittséggel, vagy ugyanezzel az ünnepélyességgel tudjuk a hétköznapjainkban elmondani. Hiszen mit akarunk? Mindig beszélni akarunk, beszélgetni akarunk, kérdésekre feleletet várunk. Azt gondoljuk, hogy a mai modern ember nyitogatja a titkok kapuját, meg ostromolja az eget, de hát itt van előttünk több ezer évvel ezelőtt is ugyanezekkel a problémákkal küzdöttek az emberek. Értjük-e azt, hogy otthon a mindennapokban ugyanúgy imádkoznunk kell a zsoltárokat, mint amikor az ünnepélyes istentiszteleteken, liturgiákon.
0: Azt gondolom, hogy ez a személyes kegyességünk köztartozik, és ugye mindenkinek a maga kegyességi irányzatainak megfelelően a zsoltárok ugyanúgy előkerülnek. Akár úgy is, hogy zsoltár parafrázis, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a zsoltár szöveget mondja el, de valahogy egy más megfogalmazásban, talán modernebb formában, kicsit érthetőbben, közérthetőbben, vagy fiatalosabban, vagy akár úgy is, hogy ez válik az én bűnbánati imádságommá. Ugye ott van a zsoltárban, hogy vizsgáld meg, nem járok-e téves úton, ugye, vagy amikor az Isten hatalmát kezdjük dicsérni, hogy ha a tenger túlsó szélére lennék, ott is ott vagy, ha ide mennék, ott is ott vagy, mindenhol elérsz engem. Nagyon nagy kincs, ahogy mondta Beáta az elején, mert egyfajta prototípus imádságok ezek, amelyek segítenek nekünk abban, hogy valahogy szavakba tudjuk önteni mindazokat a dolgokat, amiket belül érzünk, amiket megélünk. Holland testvéreim nagyon komolyan veszik a zsoltár imádságokat, a zsoltár éneklést. Ők például a Herformde Gemeintében, tehát ez egy ilyen református, de nem a legszigorúbb református gyülekezetben, ott csak zsoltárokat énekelnek a templomban is. Tehát nincs más ének, csak a zsoltárok, és olyan jó, amikor hallom a testvéreket, hogy a Heidelbergi KT-val és a zsoltárokkal, az énekes könyvvel mennek látogatni a családokat a presbiterek, és mikor úgy hallanak valamit, hogy ennek ez a baj, annak az a baj, stb., akkor egyik a Heidelbergi KT-ból vigasztalja, a másik a zsoltár szövegéből vigasztalja az éppen aktuális embert. És hát nem kell ehhez presbiter, magamat is mondjam így, hogy kezelésbe vehetem a zsoltárokkal, csak hát ez az kell, hogy ismerjem a zsoltárok könyvét, azért 150 zsoltárról beszélünk, ezek a kanonikus zsoltárok, és hát vannak olyanok, amik könnyebben emészthetőek. Egy alkalommal teológián megkérdezte a tanárunk, hogy na, melyik zsoltárt akarjuk énekelni, mert hogy mit énekeljünk, mert ugye mindig énekeltünk az előadások előtt, és akkor egyszer valaki viccesen bemondta, hogy a 119. zsoltárt. Na hát mi egész idő alatt énekeltünk, és ez egy olyan tanítás volt a professzor úr részéről, hogy azt mondtuk, hogy na akkor innentől kezdve több komolyságot, és hogy igenis nehéz falat volt egy 119. zsoltárt ott énekelni végig. De ahogy mondom is, hogy segítenek kifejezni. És hogy ha már el tudom mondani, hogy Uram, szárnyaid árnyékában menekülök, amíg elvonul a veszedelem, micsoda nagy dolog ez, tudnám ebben kifejezni azt, hogy Istenem, szükségem van rád, mert bajban vagyok, és hogy te tudsz engem megvédeni. Csordultig van a poharam, nincs szükségem semmire, amíg te jelen vagy, amíg te teríted az én asztalomat. Van-e ennél csodálatosabb? Vagy ahogy mondják a 121. zsoltárban, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? És akkor olyan jó rögtön ráválaszolni, hogy ja, az én segítségem az Úrtól jön, attól az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Önmagunk lelki megrázására is nagyon jó egy ilyen zsoltár, tehát hogy összeszedhetem magamat. Én rendszerint olvasom a zsoltárok könyvét. Vannak lelkipásztorok, akik nem saját imádságot írnak,

0: mondanak a szószéken is, hanem azt mondjuk, hogy imádkozzunk a 28. Zsoltár szavaival, vagy a 27. Zsoltár szavaival, és akkor az egész gyülekezet rá tudja mondani, hogy igenis, hogy ámen, hogy így legyen, mert ezt én is hiszem.
1: Hogyha folyamatosan olvassuk, akár megtanuljuk, akár magunkban mondjuk, akkor az történik az életünkkel, hogy lassan helyreáll, mint egy kirakós minden, és valóban az a fajta boldogság jön el az életünkbe, amiről a zsoltáros olyan szépen és olyan nehéz szavakkal beszél nekünk?
0: Mindenképpen érdemes kívülről megtanulni zsoltárokat. Ez nem csak amiatt jó, hogy az embert úgy karban tartja agyilag is, hanem tényleg, ahogy mondtam is az előbb is, hogy erőforrás. A 81. zsoltárban van egy ilyen mondat, mi reformátusok így énekeljük, hogy tásd fel most szádat, és én megtöltöm bőven. És akkor, hogy ezek olyan bizonyságai az Istennek, mert ezeket maga Isten mondja, amit Jézus valahogy így fogalmaz meg, hogy ne gondolkodjatok majd, hogy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megadja majd, hogy mit kell mondanotok, elvezet a teljes igazságra, stb. Tehát amikor a zsoltárok megtanít bennünket úgy ráhagyatkozni az Istenre, hogy miközben én ezt a zsoltárt akár imádkozom, ezen elmélkedek reggel és este, bárhogy, közben Isten szent lelke, nem tudom máshogy mondani, átjárja az életemet, átjárja a szívemet, és gyógyul a lelkem, gyógyul az életem, gyógyul a testem, gyógyulnak a kapcsolataim Istennel és emberekkel, önmagammal is, ez fontos, és megtelik a szám bizonyságtétellel. És ezzel már én kiléptem az individuumból, hogy én egyedül vagyok, kis belső szobámban, ahol tudjuk azt, hogy miközben én a belső szobámban akár ezeket a zsoltárokat imádkozom, az az atyám, aki titkon figyel, az gondoskodik arról, hogy nyilvánosan megkapjam a jutalmat, vagy elvégezze azt, amiért kiküldte ezt az igét. Szóval kiléptem ebből az individuumból, és immáron közösségformáló ágensi erővé válhatok, azzal, amikor elmondom, hogy jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Izrael Istenének a házához, vagy gyertek, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt, és hogy lehet buzdítani egymást, lehet elsegíteni egymást egy olyan nagyon mély helyzetből, amiben éppen van, vagy egy demotiváltságból. Örülök, amikor azt mondják nekem, hogy az Úr házában megyünk, és ugye a 124. Zsoltár, vagy önvizsgálatra hívhat, hogy ki mehet fel az Úr hegyére, Izrael Istenének a házához, az igaz szívatat, és akkor mondja ott a zsoltáros, tehát megtelik szánk, megtelik a szívünk, megtelik az elménk, Isten, nem is tudom, valami különös kegyelmen mozog a zsoltárokon keresztül.
1: Akkor én is a zsoltáros szavával köszönök el, áldjad én lelkem az Urat, áldás békességet.
0: Áldás békesség, Isten áldjon mindenkit.
2: Az elmúlt percekben Dezső Attila, Sátoraljaújhelyi lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A testünkhöz való viszonyunk sok mindent elárul arról is, hogyan bánunk saját magunkkal. De vajon hogyan tudunk úgy törődni a testünkkel, hogy közben ne csak a külsőségekre figyeljünk? Erre és számos más fiatalokat érintő kérdésre keresi a választ az október 10-i Fiú és Lány Akadémia, amelynek idei központi témája a test. Az egynapos rendezvényről és a programokról Fosztó Becski Pannával, a Pulzus szervezet projektmenedzserével beszélgettünk, a riporter Palkó Hanna.
2: Kedves Panna, kezdem is az első kérdéssel. Kinek szól elsősorban ez a Fiú és Lány Akadémia, és honnan jött nektek az ötlet, hogy éppen most szervezetek meg egy ilyen egynapos találkozót az egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek?
3: Ahogyan már említetted, főként az egyetemistáknak és a fiatal felnőtteknek ez olyan 25-35 év között lőjük be mi, de hát most persze, hogy szívesen fogadunk akár idősebb személyt is, de hogy nekik szántuk ezt, nekik próbáljuk ezt az eseményt majd létrehozni, és legfőképpen azért, azzal a céllal jött létre, hogy információ áradat érhessük. Hát itt most főként az egyetemistáknak lehet ez segítség, vagy lehetnek támpontok azok, amilyen műhelyeink, vagy amilyen előadásaink lesznek. De szeretnénk azt, hogy azok a fiatalok, akik itt tanulni fognak, itt fognak tevékenykedni az elkövetkezendő években Kolozsváron, ők kapassanak akár a főzés terén, akár a lakberendezés terén, akár az egészség terén olyan támpontokat, olyan fogódzókat, amivel érdemes elindulni az életben.
2: Láttam is, nagyon hasznos kis témáitok vannak. Erre egy picit később fogunk rátérni, hogy konkrétan milyen témákkal is készültök. Ugye az idei alkalom központi témája az a test. Miért éreztétek fontosnak, hogy erről beszélgessetek a fiatalokkal?
3: Nos, leginkább azért, mert a testműködés és rengeteg fizikai és lelki folyamat határozza meg bennünk, és hajlamosak vagyunk két véglet között tekinteni a testünkre, vagy két véglet között ugrálni, vagy túlságosan adunk a külsőnkre, és túlságosan elvagyunk, és akár ez büszkévé is tesz minket, vagy hogy rossz irányba viszel minket, vagy ennek az ellentéte, hogy túlságosan elhanyagoljuk a testképünket, a testünket, a kinézetünket, és az megint átvisz egy másik rossz végletbe, hogy hanyagok leszünk, hogy ez kihat a környezetünkre is. És akkor szerettünk volna egy olyan közeget megteremteni az akadémia által, amelyben a testünk körül megtanulhatunk úgy gondoskodni, úgy tekinteni rá, hogy külsőleg és belsőleg is tudjuk azt ápolni, tudjunk akár egészségesen viszonyulni hozzá, és tudjunk egy otthonként tekinteni rá.
2: Mint ahogy te is mondtad, a program leírásában is szerepel, az láthatjuk az eseménynél, hogy sokszor vagy túlzottan a külsőnkre figyelünk, vagy éppen, hogy elhanyagoljuk azt. Szerinted, vagy szerintetek a vezetőség szerint, akit most ugye te képviselsz, mit jelent az egészségesebb viszony a saját testünkhöz? Vagy a legegészségesebb viszony?
3: Igen, hát mi úgy gondoljuk, és az is a célunk ezzel az egész eseménnyel, hogy megtaláljunk egy jó középutat abban, hogy hogyan tekintsünk egészségesen testünkre, és mit értek az alatt, hogy középút? Leginkább azt, hogy a külsőleg kellően jól, amennyire tőlünk telik, táplálkozzunk, mozogjunk, figyeljünk a külsőnkre, akár az öltözékünkre, vagy arra, hogy hogyan jelenünk meg egy munkahelyen, egy egyetemen, és emellett nagyon fontos az is, hogy hogyan van a belsőnk, és hiszem azt, vagy tapasztalom azt, hogy a belsőnket sokban befolyásolja az, ahogyan a külsőnkön történik a ruházkodás, történik az egészséges táplálkozás, történik a mozgás, történik az, hogy milyen környezetben élünk, és akkor itt ugye bejön az is, hogy a lakberendezés. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy csak úgy tudunk egészséges vonalat megtalálni a testünkkel való kapcsolatunkban, hogyha egy próbálunk olyan utat követni, amiben jól érezzük magunkat, amiben otthonosan érezzük magunkat.
2: Valahogy meg kell találni ezt az arany középutat, ugye?
3: Igen.
2: A program nagyon gyakorlati témákat is érint, ahogy te is mondtad az előbb, és mondtam, hogy majd erről még szó lesz, például a főzésről, a cukorról, hogy mennyi cukrot viszünk be, a testmozgásról, és még arról is, hogy hogyan érdemes kialakítani egy egyetemista lakást, ami szerintem sokunkban nagy kérdés. Miért tartottátok fontosnak ezeket a hétköznapi kérdéseket is beemelni ebbe a témakörbe?
3: Ahogyan korábban említettem, pont azért, mert ezeket a kérdésköröket látjuk nagyon alapnak abban, hogy hogyan alakítsa ki például egy első éves egyetemista az életét. Ugye eljön otthonról, az egyetemista addig nagy vonalakban a szülők gondoskodtak róla, ugye még kiskorú volt, a szülők ellátták a ruházkodást, ellátták az étkeztetést, elláttak mindent körülötte, ugye a legjobb esetben is megvolt egy szobája, vagy egy lakókörnyezete annak az adott jelenlegi egyetemistának, míg amikor eljön egy nagyvárosba, és fel kell találja magát, akkor lehet, hogy ezekben beleütközik rengeteg kérdésbe, hogy akkor most hogy? Volt pont az egyik PR anyagunk, innen beemelek egy gondolatot, hogy én mesélem el abban, hogy én amikor egyetemistaként felköltöztem, akkor rengeteg cuccot hoztam magammal, de azért, mert fogalmam se volt, hogy akkor mekkora térben fogok lakni, és akkor pontosan mi is a fontos nekem egyetemistaként ahhoz, hogy a lakókörnyezetemben a minimális szükséges dolgok ott legyenek. Úgyhogy ezért látjuk nagyon fontosnak a főzést, a költséghatékony bevásárlást, a lakberendezést, az egészséges táplálkozást, ciklustudatosságot ugye a lányoknál, úgyhogy igen, ezért ezek a témáink.
2: És mondtad, hogy a célcsoport azok inkább a fiatalabb felnőttek, ugye egyetemisták, mégis külön lány és fiú programok is lesznek. Mit szeretnétek, hogy mit adjanak ezek a külön beszélgetések a résztvevőknek?
3: Elsősorban a külön beszélgetések vagy külön műhelyek azért is jöttek létre, hogy ne csak egymással ismerkedhessenek majd ezek a résztvevők, akik eljönnek az eseményünkre, hanem egy kicsit ők, mint fiúk, meg mint lányok is külön fejlődhessenek. Ugye a lányoknál van a ciklustudatosság, és ezzel kapcsolatos, ugye ez is mennyire kihat a testképünkre, úgyhogy ezzel kapcsolatos fontos tudnivalók, meg az anya-lánya kapcsolat. Ez a két műhely közül lehet választani, a fiúknál meg az apa-fia kapcsolat, valamint hogyan szabaduljunk meg a káros függőségeinkből. És azt hiszem, hogy mind a négy műhely úgy van kitalálva, és úgy terveztük mi, hogy ki legyen találva, hogy ezáltal is épülhessen az a fiú és az a lány, aki ezen részt vesz, és úgy mehessen majd vissza, akár ebbe a közösségbe, mert még lesz majd egy közös pontunk is, hogy meséljenek, hogy ó, nekem ez volt a tapasztalom ebben és abban, és akkor már közösségként is mesélnek valamit, ahogy hazamennek, reményeink szerint épültek az adott témákból.
2: Bizonyosan így lesz. A rendezvénynek van egy másik fontos célja is, ahogy már említetted, hogy a Kolozsvárra frissen érkező fiatalok megismerjék egymást, és otthonosabban érezzék magukat a városban. Mitől lehet ez különösen fontos egy első éves vagy újonnan Kolozsvárra költöző egyetemistának?
3: Talán leginkább abban, hogy ilyen alap fontos helyszíneket megismerjen. Itt most gondolok az alatt, hogy hol vannak a bankok, gyógyszertárak, hova mehet akár az egyetemista orvoshoz, hogyha éppen erre van szüksége, vagy hogyha a jogaira kíváncsi, akkor erre is, és nem utolsó sorban nagyon szeretnénk őket elhívni és elmondani számukra, hogy milyen közösségek vannak, milyen keresztény közösségek vannak a városban, ahova lehet csatlakozni, ahol a hitéletben is lehet épülni. Úgyhogy ezért szeretnénk minél több, így fogalmaztuk meg, hogy a top 10 tipp kolozsvári élethez, hogy 10 dolgot mondhassunk el úgy, ami testileg, lelkileg építheti őket, és fontos pontok lehetnek az egyetemista életükben.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a fizikai dolgokban is segítetek, és ugyanúgy a lelki dolgokban Igen. is. Ez nagyon jó, nagyon hasznos. És egy utolsó lezáró kérdés, hogy ha valaki október 10-én részt vesz a Fiú és Lány Akadémián, mit szeretnétek, hogy mivel menjen haza?
3: Nagyon szeretnénk, hogyha tényleg azt tudná érezni, vagy azt tudná elmondani, hogy ő egyrészt testileg, lelkileg töltődött, és hogy akár még több kérdése lenne, mert hogy elindult a gondolatmenet egy-egy témában, és elmerült. Valamint azt szeretnénk, hogyha meg tudná azt is fogalmazni, ha nem is egyből, de az elkövetkezendő hét vagy hónapban, akár a szobatársainak, akár ha már fiatal felnőttként dolgozó a munkatársainak, a párjának, hogy ő otthonosan érzi magát a testében, és jó érzés abban a testben lenni, amelyikben van.
1: Az elmúlt percekben Palkó Hanna összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért rá, emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését Magyarországon, miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók elmondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan, ezért jelentősen bővítik az útdíj ellenőrzéssel foglalkozók létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. A 2027-es költségvetés mutatni fogja, hogy az új kormány iránya miben más, mint az előző kormányzati, és azt is mutatja majd, hogy melyek a prioritásai a Tisza kormánynak, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, ezek a prioritások az egészségügy, az oktatás, az idézem magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. Közölte, a kormánynak törvényi kötelezettsége elküldeni a következő évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot a költségvetési tanácsnak 15 nappal azelőtt, hogy benyújtja azt az országgyűlésnek. Mivel idén el kell fogadni a költségvetést, és ez nagyjából egy hónapot vesz igénybe az országgyűlésben, még októberben el kell küldeni a költségvetési tanácsnak a javaslatot, mondta. Hozzáfűzte, ekkor tájékoztatnak majd arról, hogyan alakul a 2027-es költségvetés. Olyankor a gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkársága, amelyben külön területként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára Sopronban. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és a kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Hozzátette, hogy folyamatosan egyeztetnek a szakmai szervezetekkel, hogy mindezt hogyan tudják összehangolni a pedagógiai szakszolgálati rendszer munkájával. A Kárpát-medence szerte népszerű 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját október 8-án csütörtökön a miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották. Az esemény az Ökumenikus Ifjúsági Iroda, a Katolikus Egyház, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház összefogásával jött létre. Körülbelül 100 településen folyik a munka a háromnapos akció során, ahol nem csak az elvégzett feladatok jelentenek sikerélményt, hanem közösségek is szerveződnek. Az október 9-e és 11-e között zajló önkénteskedés szlogenje több vagy, ha adsz. A megnyitón, amelyet online adásban a határon túlról is nyomon követtek, köszöntőt mondtak az érintett egyházak képviselői. Meleg Attila, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, Juhász Ferenc, a miskolci esperesi kerület esperese, a Mindszenti Katolikus Templom plébánosa, és Lukács Máté András, a Miskolc Belvárosi Evangélikus Egyházközség lelkésze. Október 16-a és 18-a közötti már 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját. Idén a Felső-Barcikai Református Egyházközséggel közreműködve Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű esőzápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 20-a alkalmából az arra érdemeseket díjazni szokták, az egyenruhásokat, rendőröket, katonákat, katasztrófavédőket előléptetik, vagy valamilyen címet adományoznak nekik. Szerencsi Árpád rendőrezredes, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság, rendészeti rendőrfőkapitány helyettese 2023. augusztusában kapta meg az ezredesi rangot, és jelenleg is rendőrségi főtanácsosi címmel viseli beosztását. Őt ugyanis augusztus 20-án ezzel, mármint a főtanácsosi címmel ismerték el. Vele beszélgetek a következő percekben. Szerencsi Árpád, augusztus 20-a, ugye az volt az a nap, amikor főtanácsosi rangot kapott? Minek mondják ezt?
2: Címnek mondják ezt egész pontosan, tehát ez akár egy őrmester is rendfokozat alapján megkaphatja. Azt gondolom, ez egy hosszú-hosszú évek munkájának az elismerése, ez egy címadományozás, amit egyébként, hogyha az ember nem válik rá méltatlan, élete végig viselhet. Vannak persze azért ennek szabályai, egész pontosan a rendőrségi főtanácsosi cím adományozásnak a feltétele, hogy 25 év szolgálati viszonnyal rendelkezzen valaki.
1: Ezt el is lehet venni?
2: Hát, hogyha valaki érdemtelenné válik rá, akkor igen.
1: Ja, tehát azért tenni is kell ugyanúgy, mint azért, hogy megkapja.
2: Hát a tenni nem is, mert hogyha nyugállományba vonult, akkor de mindenképpen úgy élje az életét, hogy ne legyen méltatlan ahhoz, hogy valamikor rendőr volt.
1: Mit jelent ez a cím önnek?
2: Hát igazából majdnem azt lehet mondani, hogy lassan-lassan egy pályafutás lezárását jelenti, vagy említettem azért, ez egy 25 év tényleges szolgálati viszonynak meg kell lenni. Nekem megvan most már így a 31 év, tehát azért nem figyeltek annyira a 25-re, de sajnos az jelenti, hogy nem igazán a hosszú-hosszú jövőbe kell gondolkodni, hanem lassan-lassan most már az utódlásba.
1: Eltelt ez a 31 néhány év. Mit kellett ahhoz tenni, hogy ezt megkapja? Ugye azt tudjuk, hogy a ranglétrán azért lépkedett felfelé, de honnan indult ez a pálya?
2: Hát én eredetileg pedagógus voltam, aminek egyébként, mint ahogy te is. Tehát azért azt elmondhatom, hogy ismerjük egymás régóta. Aminek egyébként óriási hasznát vettem itt a rendőrségnél, ennek a pedagógus szakmának. Szoktam mondani, volt rendőri vezetőként, hogy az állomány az olyan, mint a gyerekek. De az nem csak nálunk, az mindenhol. Ugye mindenki azt lesi, hogy miért lehetett másiknak, miért nem lehet nekem, stb. Igazából ez a, mi kellett ehhez? Hát szerintem szorgalom és alázat. Én az alázatot hangsúlyoznám leginkább. Az alázat a szakma irányába is, és a kollégák irányába is. Tehát nekem egy óriási dolog volt, amikor 11 év kapitányság vezetői múlttal a hátam mögött Mezőköves városát, Mezőköves járást ugye elköszöntem, és a 120 fős állományból 109 fő állomány nekem felsorakozott, és hát valamit nem néztem a fényképeket, hát ilyen zálogos tehén, ilyen bőgő arccal állok ott, mert nem számítottam rá. És ez egy óriási elismerés, amikor maga az állomány az, aki felsorakozik, és nem csak, hogy felsorakozott, hanem egy ilyen állófogadásszerű dolgot is létrehoztak meglepetésként egy hétfői napon, egyébként még a dátumról is emlékszem, 2022. február 28-a, tehát így megmaradt ez a nap, hogy olyan svéd asztal volt, hogy a csapat megbeszélt, hogy kihoz salátát, kihoz szendvicset, tehát még nem is csak megrendelték, hanem tényleg a munkájukat, a lelküket beladták, és én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb elismerés. Ez nagyobb elismerés egyéb iránt, mint bármi más. Akár ez a cím is, vagy egy bármelyik rendfokozat. És ez a cím, ez nem én vagyok, hanem az a sok-sok kollega, aki dolgozott velem, akikkel együtt dolgozhattam. Tehát igazából ennek a csapatnak, ennek a gárdának az egyik, azt mondom, szép elismerése. Tehát én ezt nem én kaptam, hanem ezt mi kaptuk.
1: Igen, ezt szokták mondani sokan, amikor megkapnak valamilyen díjat. Most Szerencsi Árpád leleplezte azt, hogy mi ismerjük egymást, úgyhogy átmegyünk és tegező viszonyba folytatjuk a beszélgetést. Na, Árpi, hát mindenki ezt szokta mondani, hogy ez nem neki szól, de hát azért mégiscsak neki szól, mert vezetőként neked kellett irányítani.
2: Fiatal vezetőnek felszoktam tenni ezt a bölcs kérdést, mert ha fénykép lenne, akkor látom, hogy azért már őszbe borult a hajam, bár több van, mint neked azért, hál' Istennek. Tehát viccet félretéve, meg szoktam kérdezni azt vezetőktől, hogy ki, mi a fontosabb, a vezető vagy a beosztott? Hát elég sok választ szoktam kapni, de valójában aztán, amikor rávilágítok, akkor rájönnek arra, hogy nincs meg az egyik a másik nélkül. Nincs meg vezető beosztott nélkül, nincs meg beosztott vezető nélkül. Úgyhogy lehet, hogy ez közhelynek számít, mert ezt szokták mondani, most az Oscar-díjat is idehozhatnám, hogy köszönöm mindenkinek. Nem, ez benne van az én munkám, és benne van ennek a sok embernek a munkája is. Tényleg így mondtam az elejétől, hogy engem az állományom tud nagyjátenni. Én meg az állományomat. És hogyha ez egészségesen működik, a kellő kis együttműködéssel, a nevetéssel, az együttsírással, óhatatlan, hogy nélkülük ez nincs meg. Tehát ez óhatatlan. Csak velük.
1: Mondtad az alázatot. Mit akar az a szó, hogy alázat? Mindenki mondja, hogyha a szakmájára beszél, hogy alázat.
2: Ezt édesapámat idézem, nyugodjan, ő azt mondta, hogy hát vannak olyan emberek, akik az élet úgy adta, hogy nem a legokosabbak, mert vannak is, nem vagyunk egyformák, és nem is biztos, hogy az életbe sokra vitte, de az öreg nekem mindig azt mondta, hogy fiam, lehet, hogy egész életében egy okos dolgot fog mondani, és lehet, hogy pont ott, pont neked akkor, amit te fel tudsz használni, vagy tudsz használni. Na én azt gondolom, hogy ez a tisztelet, hogy mindenki felé úgy kell fordulni, hogy van, ami az én értek sokkal jobban, mint ő, és sok minden van, ami az meg ő ért. És ezt próbáltam az egész vezetői filozófiámba is alkalmazni, hogy amikor például ide kerültem, én elmondtam az osztályvezetőimnek, hogy én nem vagyok okosabb, mint ők, de tételezzük fel, hogy külön-külön okosabb, hangsúlyozom, tételezzük fel, hogy külön-külön okosabb vagyok, mint ők, de hogy ők egybe okosabbak, mint én, az 100%. Illetve mindenkinek megvan az a szakmai útja és tapasztalata, amit én nem tudok überelni. Tehát az én közlekedési osztályvezető, akivel kicsit dicsekedjek, az év rendőre lett ebben az évben, 35 éves közlekedési múlttal, hát sokkal nagyobb tudása lesz közlekedés területén, mint nekem, aki én vagyok a felelős ugyan a megyében ezért a szakterületért, de nem is ez a feladatom, hanem hogy egy jó kollektívát kovácsoljak, és ezekre a beosztásokra megtaláljam azokat az embereket, akik a legtöbbet és a legjobbat tudják a megyének hozni. És ezért mondom ezt, hogy ez elcsépelt szöveg, de ez csak csapatmunkaként működik. És persze vannak olyan helyzetek, amikor úgymond egyes számú vezetőként, ezen a szakterületen, hiszen a főkapitány az egyes számú vezető a megyébe természetszerűleg, amikor nincs erre mód és lehetőség, hanem azonnalos döntéseket kell hozni, de akkor is a lehetőségekhez képest minél több embert ebbe a döntési folyamatba be kell vonni, és a végén a felelősség az enyém, nekem kell tenni oda pontot a végére, annak a következményeit vállalva is.
1: Varga János alezredesre gondoltál, ugye akkor, amikor az évrendőréről beszéltél, ő a közlekedés rendészeti osztályvezetőit Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, de már lehet, hogy csak megye, mire lemegy adásba, ugye ez a beszélgetés. Hát de azért nem Mezőkövesden kezdted, hanem itt Miskolcon a szakmát.
2: Hát itt kezdtem valóban, 95-ben, és úgy szépen végigmentem. És hát ugye most a rendészeti vezetőként ténykedek, de valahol azért a lelkem én még bűnügyes is maradtam, hiszen élet- és ifjúságvédelmen kezdtem Miskolcon, mint vizsgáló tiszt helyettes, egész pontosan zászlós, aztán pedig tiszt.
1: Hát ez a pedagógusi végzettség, az pont passzol.
2: Hát oda passzolt is természetszerűleg, bár hozzáteszem, hogy az élet- és ifjúságvédelmen az életellenes bűncselekményeknél azért nem a gyerekek meg a fiatalkorúak jelentek meg, de érintőlegesen ott volt ebben ez a történet. Aztán jött egy nagy váltás 6 évvel ki, és 2001-ben a vasgyári rendőrös, amikor a kicsit a rendészet, az akkori parancsnokom Pusztai Tamás, a lezredes úr, akitől a rendészetet tanultam, ő kvázi tőlem a bűnügyet, tehát nagyon jó, ismételten csak azt mondom, nagyon jó, ki tudtuk egészíteni egymást. Aztán jött egy komoly első számú idézőjelben egyes számú vezető Miskolcon, az az avasi rendőrös, ahol azért volt egy 6 év, az meg egy nagyon komplex, az akkori időkben olyan 71 ezer, 80 ezer lakos jelentett, ugye Helyi Csaba, Görömbölyi, Miskolc-Lapolca, az egyetem is maga az avasi lakótelep, ahol akkoriban 40-41 ezer ember él, tehát az maga egy nem is kisváros. És utána hát a nagy kihívás Veleszkei tábornok részéről, amikor felkért arra, hogy Mezőkövesd városába kapitányságvezetőnek menjek ki, ami 11 évig azért. És akkor így összeadjuk ezeket, akkor így bőven megvan a 25 év, meg most már így a 30.
1: Akkor meg is volt ez sértődve, hogy eddig nem kaptad meg a főtanácsosi címet?
2: Nagyon sokszor felterjesztettek, de hát ezt, hogy egyszer szegény jó főnökömet, nyugodjon Pásztor Albert kapitány úr, nekem mindig kapitányom fog maradni, néhai ezredes úr, ő mondta azt, hogy nem pofára adják ezt, tehát ilyen humorosan megjegyezve. Nekem a legjobban érzés az volt, amikor valami ünnepre már nagyon úgy volt, hogy meg fogom kapni, és akkor nem kaptam meg, és az állományom háborodott fel már rajta. Tényleg magukénak érezték, és ez megint csak egy nagyon erős, pozitív visszajelzés. De ennyi év után igazából én azt gondolom, hogy rendőri vezetőként a felső vezetés irányából a legnagyobb elismerés az, hogyha nyugton hagynak és nyugalmad van. És nekem egy idő után azért ez volt a legfontosabb. Ezt meg egyféleképpen tudjuk elérni, hogy tényleg hozza az állomány azokat a dolgokat, azokat az eredményeket, óhatatlanul persze hibákkal, azok voltak, vannak, lesznek, hiszen ahol dolgoznak, ott emberek vagyunk, lesznek hibák, de tényleg arra van meg a törekvés, hogy legyen meg az állomány nyugalma. És az nagyon egyszerű, mert hogyha az én nyugalmam megvan, akkor én ezt tudom biztosítani a továbbiakban. És ezt az állománnyal, hogyha megértetjük, mert az én ember munkaanyagom az ember, és ezt kell vezetőknek megérteniük, sajnos nem mindenkinek sikerül, azt azért hozzá kell tenni.
3: Mi történt volna akkor, hogyha nem kapod meg a főtanácsosi címet? Tehát volt már olyan a történelemben, nem, hogy felső vezető nem kapott ilyen rangot, vagy nem volt ilyen?
2: Hát biztos, hogy volt ilyen, hát engem is a minden igaz elbeszélésekből azért tudom, hogy Vereckei tábornok felterjesztett mindig rá, aztán utána Vereckei tábornok, utána Mecser tábornok, amikor megbízott főkapitány volt, majd Kis Attila tábornok úr, majd Cinege tábornok úr, tehát semmi nem történik, mennek a szürke hétköznapok, tehát igazából mivel olyan sokszor már idézőben nem kaptam meg, nekem már inkább az volt a meglepetés, hogy megkaptam. De egyébként aztán jött 21-e, 22-e, jött az iskola kezdés, Miskolcon azért vannak bajok itt az útépítéssel, közlekedéssel, komoly, sajnos komoly tragédia, balesetek is azért vannak, úgyhogy a szürke hétköznapok azért ezt gyorsan elfeledtetik ezt a dolgot. Az alkotmánynak és a törvényeknek kell megfelelnünk, ami persze befolyással lehet rá, hogy milyen törvények születnek, hiszen nem elég ezt hangsúlyozni, hogy a rendőrség az jogalkalmazó és nem jogalkotó.
3: Visszatekintve a 31 néhány évre, hol tanultál a legtöbbet? Vagy mindenhon, minden állomáshelyeden kaptál valami pluszt?
2: Nem vagyok pap, de jó pap is voltig tanul. Tehát mai nap is kapok valami plusz, mai nap is tanulok valami újat. Tehát mindig történnek, főleg ebbe a beosztásba olyan eseményekkel találkozok, amit nem is gondoltam volna, hogy ilyennel nekem foglalkozni kell. Például mondhatom azt, hogy ebbe az évben úgy azzal kezdtük, hogy nekem 1000 köbméter fát két nap alatt a rászorulókhoz ki kellett juttatnom. Hát erre sose számítottam, hogy ilyen logisztikai feladataim lesznek.
3: Hát ez olyan szakmába vágó téma egyébként.
2: Abszolút, abszolút. Tehát minden, ami ugye a belügyhöz tartozunk, és minden, ami a határon belül van, az belügy. Tehát ide lehet sorolni, ide ilyen sorban minden. Nem, ez volt egy feladat. A rendőrségnek ez a dolga, hogy kap egy feladatot, hogy mondják, jó katonaként végre kell hajtanunk.
3: Egy kicsit napi aktualitást is hozunk már ebbe a beszélgetésbe. Most 2026-ban mi az, ami a legnagyobb feladat, akár Miskolc, mint megyeszékely, de ugye a megye ezért felelte is, meg a többiek is felsővezetők. Mi most itt a legnagyobb feladat, amit a rendőrségnek meg kell oldani?
2: Hát a legnehezebb feladat talán most nekünk, ami furcsa lesz, amit mondok, az utánpótlás, tehát nekünk a rendőrségnek azt gondolom, hogy most jelen pillanatban ez a legnagyobb problémája. Olyan generációk kerültek most korban ahhoz a ponthoz, hogy pályát kell választani, akinek már ez a kötött szolgálat, ez a parancsuralmi rendszer, nem csak kötött szolgálati forma, kötött szolgálati helyek is, stb. Tájidegen, teljesen más. Ugye a korosztályok között megvannak, mindig is megvoltak a viták, a különbözőségek. Nem jobbak vagy rosszabbak, mint mi, hanem mások. Na most nekünk egyre nehezebb ezt a nyelvezetet megtalálni, egyre nehezebb bevonzani a fiatalokat erre a szakmára, de ez nem csak nálunk probléma, ez egyébként probléma a BV-nek, probléma a tűzoltóságnak, tehát ez nem egy egyedi történet. Én azt gondolom, hogy a jövőre nézve ez a legnehezebb. És ez nagyon sokrétű, ez nem csak a bér rendezésről, ami most ugye a mindennapokban, hogy úgy mondjam, felkapott, és én egyébként rendőrvezetőként azt mondom, hogy joggal felkapott téma, hát annak a szakmának lesz presztízse, amit megfizetnek, tehát ez biztos, illetve hát, hogy jövőre nézve, hogy olyan szolgálati formákat kitalálni, amelynek a Z generációnak kvázi elfogadható és számukra használható. Tehát ez egy nagy kihívás a bűnözésnek az ástruktúrálódása, hogy eltűnnek lényegében azok a mondjuk az, hogy klasszikus, megszokott bűncselekményi kategóriák, viszont előtérbe kerülnek a kibertérben elkövetett bűncselekmények. Egyre jobban tolódik a bűnmegelőzés felé a rendőrségnek azért a feladata. Itt óriási munkák vannak abból, hogy felvilágosítással, képzéssel, tanulással ez megvalósuljon. Rendészet területéről a közlekedés az, amit kiemelnék. Ezt nap mint nap közlekedünk és látjuk, hogy azért itt óriási tennivalók lennének. Nekünk lenne is ötletünk egyébként jogszabályváltozásokra egyéb iránt, külföldön bevált dolgokra gondolok.
3: Mégpedig?
2: A személy szerint itt a vezetésnél az autó elkobzását én el tudnám képzelni. Nagyon sok országban működik, és ez jelentősen lecsökkentette az ittas vezetők által okozott balesetek számát, tehát ezért értemes lenne elgondolkozni. Illetve hát az nagyon fontos, hogy valahogy el kéne mozdulni már abba az irányba, hogy ez nem csak a rendőrség feladata, hanem az össztársadalmi probléma. Egyre több autó közlekedik ugye a közutakon. A közutak minőség is, hogy tegyük hozzá, hagy kivetni valót maga, és Varga urat, a már említett Varga vezetés emlékhetném, hogy hát az utakat sokkal jobban fel kéne öltöztetni. Az embereket, hogyha irányítjuk, vagy tereljük, akkor sokkal jobban működik, de ez meg megint csak, ugye Monte Cuccolit idézem, hanem is háború, bár nevezhetnénk a közlekedés biztonságát bizonyos tekintetben annak, ez pénz, hát itt azért bőven van mit tenni.
3: Fel van erre egyébként készülve a magyar rendőrség? Most ugye Borsodról tudunk csak beszélni, vagy tudsz csak beszélni ezekre a változásokra, akár a kibertér, akár minden más vonatkozásában?
2: A rendőrség azt próbál előre menekülni, meg előre szaladni, de az élet azért az nem így működik, és néha bizony csak után követünk, még mi magunk is tanuljunk, de hát ez egy olyan harc, küzdelem, mondjuk a bűnözés területén megmaradva, hogy mindig újat kell tanulni, hiszen a másik oldal, mondjuk az, hogy az ellenfeleink, de itt mondhatom ebben az esetben az ellenségeink, a bűnözők, azért keresik a részt a pajzson, és mindig újabb és újabb megoldásokkal jönnek, rukkolnak elő, ami úgy néha ledöbbenti az embert, és bizony itt után követünk, akármilyen okosak is vagyunk. Illetve hát itt is azt kell mondanom, hogy generációs dolgok vannak, hogy ide komoly szakembereket kell bevonzani azért a kibertérben, megmondom őszintén, hogy de biztos vagy, hogy tese, tehát olyan nyelven beszélnek, hogy azt sem tudom, hogy miről beszélnek. Körülbelül ugyanígy lehettem én az én koromban nagyszülém, hogy ő se értették, hogy miről beszélek.
3: De azért akkor próbáljátok követni. Tehát most ugye említetted azt, hogy bűnmegelőzésen nagy feladat hárul majd Simko Imre, ugye az osztályvezető a megyébe. Ők sokszor próbálnak, sőt, kint vannak mindenféle rendezvényen. Ez elég ahhoz, hogy ezt egy kicsit hátrébb lendítse a rendőrség, ezt a bűnözést?
2: Ha már egy embert megmentünk, már akkor sokat tettünk, tehát mindenkit nem fogunk tudni, hiszen hogyha ez mindenkit megtudnák, akkor már rég nem lenne bűnözés, de azt meg a Bibliából tudjuk, hogy már Jézus korában is volt ilyen történet, egyidős az emberiséggel sajnos. Ez a küzdelem, ez antigonisztikus lesz, és örökké fog véleményem szerint tartani. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a rendőrség nem tudja megoldani ezeket a problémákat 100%-osan. Itt már a szociális kérdésektől kezdve nagyon sok minden azért ebben beletartozik. Azt kell értékelni igazából, hogy a lehetőségeihez és a anyagi személyi feltételékhez képest megpróbál-e mindent megtenni annak érdekében, hogy ezeken változtassunk. És azt azért elmondhatom, hogy a kollégák ezen vannak nap mint nap.
3: Mikor felszereltél annó 1995-be, akkor, és azóta eltelt ugye jó pár év, megváltozott a rendőrség munkája 100%-osan? Vagy azért maradtak azok a feladatok is, ami akkor a 90-es években megvoltak, vagy teljesen új minden?
2: Nem, hát klasszikus dolgok megmaradtak. Tehát a családon belüli erőszak, a családon belüli balhé, a garázosság, a kocsmai verekedések azért egyre kisebb, hiszen kocsma is már alig van. Ott közterületi rongálások, azért közterületen a lopások száma, azért ezek megmaradtak, ezek a klasszikus dolgok, de még egyszer mondom, a súlypontok helyeződnek át. Egy nagyon egyszerű példát hagyd mondjak erre. A 90-es évek végén volt olyan nyomozói csoport Miskolcon, hogy gépjárműből lopás. Ott emlékszem rá, volt olyan reggel, hogy Miskolcon 30-40 kocsit feltörtek. Na most ez 4 havonta van egy. Tehát teljesen más lett. Ugye csak gondoljunk bele, hogy hát akkor mindenkinek a GVC, meg Blaupunkt rádiós magnókat boldogan vettük meg, és építettük, és raktuk be meg hangszóra, és hát erre volt kereslet. Volt piac, úgyhogy ezeket neveket is mondhatnék, de nem mondok, klasszikusan porcelánnal törték fel, és ezeket vitték el, meg volt ennek a kereskedői hálózata is, meg volt a felvevő piaca is. Ez eltűnt. Uh-huh. Tehát most már kinek van ilyen magnó beépített eszközök vannak az autóban, megszűnt ez a... Tehát ilyen szempontból persze változik. A kábítószer bűnözés is, ugye akkor klasszikus kábítószerek uh-huh. voltak. A mai világban a legnagyobb probléma természetesen az új pszichoaktív anyagoknak a jelenléte.
3: A klasszikusnál ilyen technokol, meg ilyenekre gondolsz?
2: Hát azok nem. Hát
3: higító?
2: Nem. Hát vannak olyan bódítószerek, azért ez két részre oszlik, vannak bódítószerek, amely kereskedelmi forgalomba hozhatók, meg vannak azok, amelyek tiltottak bódítószerek. Hát a higító, ragasztó, technokorapi, ez forgalomba hozható, ez kereskedelemben vásárolható. Hát ha valaki van olyan oktalan, hogy higítót szipákol, akkor annak előbb-utóbb meg lesz a negatív következménye.
3: De volt a 90-es években nem is kevés.
2: Na persze, hát volt nekem olyan helyszínem is, hát a fiatalság bolondság, hogy mondják, sajnos középiskolában is voltam kint, ahol haláleset volt abból, hogy öngyújtó gázt szívtak a fiatalok, és hát volt, ahol ez tragédiába is torkolott.
3: Nárpi, hogyha újra kezdenéd, és mondjuk Sárospataki főiskola után azt mondják, hogy na, mindent újra lehet írni, ugyanezt az utat járnád be? Vagy azt mondod, hogy nem?
2: Hát kéne mellette tudni az alternatívát is. Mert ha tudnám azt, hogy az életem egy más vonalon ment volna, akkor nem lenne ilyen sikeres, akkor mindenképp ezt mondanám.
3: Hát úgy könnyű,
2: mondom, így könnyű. Tehát
3: elégedett vagy akkor ezzel?
2: Elégedett vagyok. Kérdezik, hogy hogy érzem magam abban az új beosztásban. Hát más se új, mert ez már 5. éve van. Hogy én mindegyikben jól éreztem magam, mert az a dolgom, hogy úgy csináljam, hogy jól érezzem be. Hogyha már nem jól érzem benne magam, az az embereimre is ki fog vetülni, és akkor ők se fogják. És akkor az egész megette a fele. Ez a pohár félig tele, vagy félig üres történet. Én az egész életemet úgy próbáltam élni, meg úgy próbálom élni, hogy a fohár félig tele van. És akkor azt érzem. Ezt kéne megtanulni egyébként nagyon-nagyon sok embernek, hogy annak örüljünk. De ez egy magyar betegség. Tehát nem annak örülünk, amink van, hanem azon kesergünk, amin nincs. Én ebben a beosztásban annak örülök, ami van, és ebből próbálom a legtöbbet kihozni.
3: Pár éved még van nyugdíjig. Ilyenkor mi a cél? Az, hogy itt maradni, még jobban csinálni a dolgokat, és hát ezredes vagy tábornoki rangot elérni. Ilyenkor ilyenek lebegnek a pályafutásuk vége felé járó rendőröknek az agyába, szerinted? Mondjuk konkrétan sajátodra.
2: Hát 31 év után már inkább a nyugalom. Uh-huh. Tehát én megmondom őszintén, hogy ebben a szakmában én mindig nagyon-nagyon kiállok a rendőr kollégák miatt. Én azt mondom, hogy ismerve a pedagógus pályát is, volt, azért tanítottam is, én gyakorlott a pedagógusként is dolgoztam általános iskolában, hogy ez az egyik legnehezebb szakma. És ezt bátran felvállalom. Minden egyes kollégának ugyanaz a stressz problémái megvannak, mint bárki másnak. Süket a főnöke, gonosz a főnöke, az asszony rikácsol otthon, a gyerek nem tanul, stb. Ez ugyanúgy mindannyian megvan. Viszont nincs még egy olyan szakma, mint a rendőr, hogy egyébként az egész munkája stressz. Tehát, hogyha egy rendőr megállít egy autót, akkor én tudom magamban is, hogy akkor az egy stressz, ki száll ki, hogy száll ki, egyeségbe tudok jutni. Ha megyek elfogni valakit, támad, nem támad, szöki. A legnehezebbek, amikor bűncselekmény helyszínén egy stressz helyzetbe lépek bele, benne vagyok óhatatlanul. A legnehezebbek közlekedési balesetek, tragédiák. Tehát azért elmondhatom, és ezért szoktam nagyon tüzesen kiállni a kollégák mellett, és az, hogy igenis elhasználódnak, és igenis megérdemlik a korkedvezményes nyugdíjat, mert amikor engem a bükkábrányi tragédiánál, ami másfél hónapja volt, az öreg rendőr sírva hív fel a helyszínről, mert olyan traumája volt, hogy elmondhatom, hogy ott a kollégina, ahol a tragédiában meghalt 6 éves kisgyerekek újraélesztésébe volt benne, mert ők értek oda leghamarabb, és mai napi pszichológus támogatásra van szüksége, akkor igenis azt mondom, hogy ez egy igen kemény. És akkor még nem is mondtam a legkeményebbet, akkor családi balhéba kell kimenni a rendőrnek, és akkor már elnézést, a gyerekek sírnak a sarokba, anyuka ordít, apuka ordít, a szomszéd ordít, és akkor a rendőr ebbe belelép, és tőle várja mindenki az igazságát. Ez elhasználja ezeket az embereket. Tehát én azt mondom, hogy

0: bocsánat, csipáson keltem, felültem a kocsiba, és mentem ki fel a helyszínre. És ez bármikor bekövetkezhet. Ebben a pillanatban is lehet, hogy történik valami, hogy már csörög a telefon, és menni kell. Tehát a cél az én részemről már, hogyha így a vége felé jár, akkor lassan kvázi a telefontól egy kicsit megszabaduljak. Tehát én nekem az egy óriási élmény lesz. És nyugdíjban vonult kollégáktól tudom, hogy nagyon sok gyógyszert például elhagytak, vérnyomás csökkentőt, minden, mert abban a beosztásban 24 órában be van kapcsolva a telefon.
1: Hát köszönjük szépen a beszélgetést, és jó egészséget kívánunk.
0: Köszönjük szépen, és viszont kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, augusztus 20-a alkalmából az arra érdemeseket díjazni szokták, az egyenruhásokat, rendőröket, katonákat, katasztrófavédőket előléptetik, vagy valamilyen címet adományoznak nekik. Szerencsi Árpád rendőrezredes, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese 2023. augusztusában kapta meg az ezredesi rangot, és jelenleg is rendőrségi főtanácsosi címmel viseli beosztását. Őt ugyanis augusztus 20-án ezzel, mármint a főtanácsosi címmel ismerték el. Vele beszélgettem az elmúlt percekben.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, a hang, amit ismersz, a történetek, amiket nem címmel rendezett előadás tavasszal a Miskolci MCC. Az előadás vendége Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész volt. A művész személyes élményeket, kulisszatitkokat, színházi és filmes történeteket is megosztott a közönséggel, melyeket eddig talán még soha nem hallhattak tőle. Az előadás előtt Kautsky Armanddal Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
3: Hogyan, miként kapta ezt a felkérést, hogyan érzít magát a Miskolci MCC-ben, bár még az előadás előtt vagyunk?
4: Most már többedik MCC központban járok, kapom a meghívásokat, és mindig nagy örömmel jövök, mert azt tapasztalom, hogy egy rendkívül nyitott, vegyes közönséget kapok, már vegyes életkorilag is, és minden szempontból, de az biztos, hogy egy rendkívül befogadó, nyitott közönség, és én mindig nagyon jól érzem magam, és biztos vagyok benne, hogy ez most itt Miskolcon is így lesz.
3: Mivel készült a mai alkalomra, vagy úgymond mi lesz a mai tematika, mit lehet róla tudni?
4: Én örömmel várom a kérdéseket, hiszen az MCC-nek az egyik tagja fogja nekem föltenni a kérdéseket, és én megmondom őszintén, hogy mivel rólam lesz szó, meg a világról, meg az életről, meg az életemről, én nagyon nem készültem, illetve 60 éve készülök erre, és pont az érdekel egyébként, ahogy ebben a pillanatban is most, hogy az, aki velem szemben ül, az éppen mire kíváncsi, abból a nagyon sok mindenből, amit megéltem, tapasztaltam, gondolkoztam, tanultam, abból mire kíváncsi, és amire kíváncsi, arra fogok válaszolni.
3: Hogyan alakult ki ez, mennyire volt egyértelmű, hogy önből színész lesz, hiszen mondhatjuk azt, hogy színész családból származik, színész család gyermekéből, mennyire egyértelmű, hogy színész válik?
4: Is. Természetesen is a válasz, hiszen itt Miskolcon is éltem a szüleimmel. A színházban jó pár évig voltak tagok a szüleim, és itt kezdtem az általános iskolát, és abban az időben, tehát ilyen pici koromban, óvoda és általános iskola elején nem volt egyértelmű, hogy én színész leszek. Tehát nem az a produkciós gyerek voltam, hogy gyerekszínész, meg ide megyek, oda megyek, énekeljek, meg táncoljak. Én látom ezeket a nagyon túlmozgásos fiatal gyerekeket, hát én nem ilyen voltam, én olyan anyuka szoknyája, alábújós, olvasós, csendben lévő gyerek voltam, aztán valamikor az általános iskola vége felé nyíltam én rá a világra, és akkor ez a rányílás hozott egy olyan énekversenyt, ahol elindultam, és akkor azt megnyertem, és tulajdonképpen az a pillanat volt, tehát így 7.-8. osztályos koromban, amikor én megéreztem ennek a mámorát, hogy milyen az, amikor az embert nézik, hallgatják, és hát a felelősségét is persze, de onnan azóta én ezt nem tudom elengedni, azóta ez egy szenvedély, és így is élek ezzel a szenvedéllyel.
3: Milyen érzés volt ott az első pillanatban a színpadra lépni, úgymond a másik oldalt megtapasztalni?
4: Hát, mivel meghatározta az életemet, csak azt tudom mondani, hogy egy csodálatos élmény volt, túl az izgalmon, mert persze szinte most is emlékszem arra az izgalomra, ami egyébként ma is van természetesen, csak hát ma már tudom kezelni, ma már ezt beépítem az izgalmat, produktívvá teszem, termékenyé teszem az izgalmat, akkor hát hisztérikus izgalom, és mégis valamitől túl tudtam magam tenni az izgalmon, és elkezdtem élvezni, és na pont ezt az élvezetet szerettem meg, és ezt nem akarom adni, és egyszerűen provokálom és hajszolom az életemben, hogy ez legyen tulajdonképpen napi szinten.
3: Sok mérföldkő volt az élet, az egyik legnagyobb, ha mondhatjuk így, 20 évig játszott a Madács Színházban. Ez a karakterét, színészi játékát, egyáltalán az egész színházban való létét hogyan határozta meg?
4: Mivel vannak stílusok, és a Madács Színház is egy stílszínház, ha lehet azt mondani, hogy a polgári színjátszásnak volt mindig a fellegvára, most meg a musicalek fellegvára napjainkban, de amikor én ott voltam, és amikor én oda szerződtem, akkor tényleg a polgári színjátszásnak volt az egyik legrangosabb és legjobb minőségű képviselője, csodálatos társulattal, Tolnai Kláritól, Sota Irénen keresztül, tényleg a legnagyobb Huszti Péter, Almás Éva, tehát a legnagyobb színészek közé kerültem be ebbe a polgári színházba, és hát ez bizony meghatározta a szakmai életemet is, ebben a stílusban művelődtem ki, vagy ezt gyakoroltam. Az alternatív mindig távol áll tőlem, és most most is így vagyok, ezzel nem találom az alternatívot, sem magamban, sem úgy egyáltalán. Van ennek negatív része is, mert a modern színház az már nem a polgári színház, tehát a divatos színház, ahova a fiatalok járnak, az nem a polgári színház. Tehát nekem felnőttként, vagy idősebb korban kellett megtapasztalni, például a Pilvakerrel, amikor egy olyan közegbe kerültem, ahol majdhogy nem azt mondom, hogy alternatív módon nyúltunk a vershez, noha én klasszikus módon mondtam a verset, de mégis egy olyan közegbe kerültem, ahol sportcsarnok szinten találkozhattam fiatalokkal.
3: Mi a szépsége, miben határozná meg a színészi hitvallásnak, hivatásnak a szépségét?
4: Az egyik legszebb szolgálat. Én azt gondolom, hogy az orvos után, aki a testtel foglalkozik, az emberi lélekkel és szellemmel foglalkozni, talán hasonló módon, mint egy doktor, csak ugye a mi nevünk elé nincs odaírva, hogy doktor Kautsky, de én azt gondolom, hogy ez legalább olyan felelősségteljes, és legalább olyan szenvedélyes és szép dolog foglalkozni az emberek fantáziájával, életével, az álmaikkal, a vágyaikkal, a gondolkodásmódjukkal. Én ezt rendkívül szeretem.
3: És hát azért művész úrnak a hangja is nagyon híres, a színészkedés mellett szinkron színészettel is foglalkozik. Hogyan csatlakozott bele ebbe a munkába?
4: Itt tulajdonképpen a pályám elején már színművészet is koromban elkezdtem szinkronizálni, ugye tanultuk, volt ilyen óránk, és ott felfigyeltek rám, vagy úgy, hogy ügyesebb voltam, vagy talán kellemes volt a hangom, és hát bizony úgy kezdődött a pályám, hogy a Tom Cruise-nak a Cocktail című filmjét szinkronizáltuk le Hegyi Barbarával, és még fene nem tudta a nevemet, vagy nem tudták, hogy én ki vagyok, éppen frissen a Madách Színházhoz szerződve, de mindenki ment a moziba, és ott az volt, hogy Tom Cruise, Kautsky, Armand. Hát azért ezzel azért úgy elindult a pályám. Sokan még sokáig nem tudták, hogy ki van mögötte, de a nevemet meg a hangomat már így tudták. Nagyon sokat köszönhetek neki, tehát lehet mondani a James Bondot, lehet mondani a tényleg ezeket a csodálatos Oscar-díjas filmeket, az Angol betegtől kezdve a Dirty Dancingig, vagy a Jó a rossz és a Csúfix, a tényleg csodálatos nagy sorozatok, Született feleségek, nem, nagyon sokat köszönhetek neki.
3: Említette, hogy nagyon sokáig ugye nem tudják az emberek, a nézők, hogy ki is van mögött a személy. Szerintem ugye ez milyen érzés akár az utcán, bárhol úgy összetalálkozni, ha mondjuk felismerik művész úrnak a hangját, és hirtelen tudja valaki hozzákötni bármelyik színészhez is.
4: Soha nem azzal foglalkozom, hogy felismernek-e akár a hangomat, akár a ábrázatomat, hanem mindig azt szoktam figyelni, és az a legfontosabb számomra, hogy szeressenek. Ha úgy ismernek fel, hogy jaj, itt van ez a hülye, akit láttunk a tévében, az engem nem érdekel. Ha utána mosolyognak, és azt mondják, hogy jaj, ezt úgy szeretjük, vagy olyan kellemes a hangja, vagy mondjon valamit, mert ilyen elő szokott fordulni, hogy jaj, csak azért álltam itt maga mögött a benzinkuton, hogy halljam, hogy valamit mond, és akkor köszönöm szépen, nagyon. Vagy úgy szerintem maga miatt nézzük a tévéműsort, mert olyan kellemes, és szeretjük. Nekem ez a fontos, hogy szeressenek.
3: Hogyan működik egy kicsit a műhely titkokba, ha beavatna művész úr, maga a szinkron műhely munkája, illetve akár az, hogy a hangot kiválasztják, miként képzeljük el, vagy a felolvasás. Tudom, erről órákat tudnánk beszélgetni.
4: Hát azt hiszem, egy ilyen rövid beszélgetés erre nem alkalmas, de nagyon, ha gyorsan lehet azt mondani, hogy ez is nagyon sok fejlődésen ment át az elmúlt években. Az biztos, hogy a magyar szinkron még mindig az egyik legjobb a világon, már csak azért is, mert komolyan vesszük. Tehát nem csak egy egyszerű alámondásról van szó, hanem minden karakternek külön hangja van, de erre nagyon figyelünk. Hát régen próbáltunk, castingokra jártunk, és ma már tényleg futószalagon készülnek a szinkronok. Ha csak összehasonlításból azt mondom, hogy 3-4 nap alatt készült el egy filmnek a szinkronja, ez ma szűk egy nap, vagy egy délután. Tehát, hogy ez annyira gyorsan és annyira egymás után megy, kell is, mert annyi csatorna van és annyi megrendelés van, hogy nem nagyon tudjuk húzni az időt. És ez feltételezi, hogy nem megnézzük és lepróbáljuk, és még egyszer megnézem és átgondolom, hanem fölrakjuk a fülhallgatót, és tulajdonképpen mi úgy szoktuk mondani, hogy blattolva, tehát azonnal mondjuk a szöveget, és úgy, ahogy kell. Hát ehhez kell a rutin.
3: Szinkron színészetnek mi a szépség, illetve hogy a színészi kreativitás ki lehet benne valamennyire élni, vagy vannak benne azért kötött szabályok?
4: Hát ez egyáltalán nem kreatív műfaj, ez egy utánzó műfaj, de én azt gondolom, hogy ebben is meg kell találni a szépséget, és pont az a szépség benne, hogy az önmagam, hogy mondjam, az önmagam megoldásán felül tanulok újat. Tehát nem úgy csinálom, ahogy én csinálnám, hanem úgy csinálom, ahogy ő csinálta a felvételen. És hogyha belegondolunk akár a párkapcsolatban, vagy a baráti kapcsolatokban, hogy milyen fontos, hogy az ember néha alá tudja menni a másiknak, kicsit alá tudja rendelni magát a másiknak. Nem baj, ha a másik vezet. És a szinkron az egy ilyen vezetős műfaj, és én hagyom magam vezetni.
3: Cserélni szoktak-e, hiszen azért ugye a szinkron színészetben ilyen is előfordul, hogy kollega megbetegszik, lesérül, és esetleg más kerül, más karakter hangjához kerül. Egy csere mivel jár, hogyan néz ki?
4: Nem szívesen cserélünk, és a közönség, főleg azért, mert a közönség nem szereti. A közönség, én magam is, amikor közönség vagyok, és nézem a filmet, azt szeretem, ha a megszokott karakteren, a megszokott hangot hallom, de hát természetesen az élet közbe szól, akár egy halálesettel, akár betegséggel, akár egy rá nem éréssel, mert számtalanszor volt olyan, hogy Pierce Brosnan, és mondtam, hogy semmiképpen nem tudom elvállalni, mert vidéken vagyok, próbálok, de nem tudok fölmenni Pestre és szinkronizálni, és akkor valaki más csinálta azt a filmet, és a közönség meg csak annyit tapasztal, hogy jaj, ez most nem a Kautsky Armand lett, hanem valaki más, de ilyen van.
3: Volt olyan karakter, szerep, film, ami a szívéhez nőtt, mint szinkronszínész, illetve még ezt így bele is fűzöm, hogy volt-e olyan, aminek esetleg a szövege, bármilyen stílusa, tematikája nem tetszett, és hát azt mondta a művész úr, hogy hát én ezt nem vállalom el.
4: Van egy South Park nevű sorozat, amit nem a kedvenceim, és oda is kaptam meghívást, és egyszer benne is voltam, de csak azért, mert a Tom Cruise mondott ott valamit, és azért voltam benne, de nem igazán. De nagyon nemet nem szoktam mondani. Hát ilyen, most mondjam azt, hogy erotikus filmekre sem szerettem soha csinálni, és nem is csináltam, de ami pozitív, ami meg imádnivaló, hát az Angol beteget ki kell emeljem, azokat a nagyszerű filmeket, azért a James Bondokat, tényleg nagyon sok jót csináltam, és nagyon sok remek színésznek lehettem a hangja, és ez az öröm, és ez a büszkeség.
3: A szinkron színészet milyen plusz tud adni az ember életébe?
4: Hát például azokat a szerepeket, vagy olyan helyzeteket, amiket színházban nem volt lehetőségem megélni, azt például szinkronban megélhettem. Például, hát csak egy példát mondjak, a Szent Ivánnyi Jálmot szinkronizáltam, például Shakespeare adaptációt, amit színházban nem játszhattam el, ha nem is tudom kinek, valami nagyon nagy sztárnak voltam a hangja, és ott az egyik szerelmest játszhattuk Stoll Andrással ketten, úgyhogy például ilyeteket meg tudtam élni.
2: Kedves hallgatóink, a hang, amit ismersz, a történetek, amiket nem címmel rendezett előadás tavasszal a Miskolci MCC. Az előadás vendége Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész volt. A művész személyes élményeket, kulisszatitkokat, színházi és filmes történeteket is megosztott a közönséggel, melyeket eddig talán még soha nem hallhattak tőle. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, írta a kormányfő a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országgyűlés július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, amely bevezette a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását. A kúria és az UBH elnökének megválasztására és megbízatásának megszűnésére vonatkozik. Új szabályok értelmében a jövőben sarkalatos törvényben meghatározott módon a bírák jelölhetnek legfeljebb 3-3 embert a kúria, illetve az UBH elnöki tisztségére, és közülük választja ki a köztársasági elnök posztonként azt az egy személyt, akinek a megválasztását javasolja az országgyűlésnek. A kúria és az országos bírósági hivatal elnöke esetében is 9-ről 6 évre rövidül a megbízatás időtartama. A módosítás meghatározta a megbízatás megszűnésének eseteit, illetve sarkalatos törvényben meghatározott módon lehetővé tette az elnökök visszahívását a bírák kezdeményezésével. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, a minták alapján a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 40. hetében az örökítő anyag egyebek mellett Budapest egyes részein, Debrecenben, Egerben, Szolnokon, Tatabányán és Szegeden volt kimutatható. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés többek között a Budapest agglomerációjába tartozó települések, valamint Békéscsaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya szennyvíztisztítójának ellátási területéről származó mintákból tapasztalható, jegyezték meg. A minták alapján tehát a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható. A vagyonadó bevezetése, a kataadózás kibővítése és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályainak változtatásában egy közös pont van, mindegyik az igazságos teherviselést szolgálja, ezért nyújtják be az országgyűlésnek egyszerre jóváhagyásra, mondta Kármán András pénzügyminiszter egy háttérbeszélgetésen. A vagyonadó a milliárdos magánvagyon terheli, nem a céget, ez egyfajta ösztönzés, mert a produktív beruházások felé tereli a tőkét, ismertette hozzátéve, ez az adó nem évi 200 milliárd forintot hoz a költségvetésnek. Nem számolnak tömeges perekkel a bevezetése miatt, válaszolta a vagyonértékeléssel kapcsolatos esetleges kifogásokra vonatkozó kérdésre. Emellett kifejtette, a megörökölt adórendszer aránytalan és igazságtalan abban az értelemben, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők jövedelmük nagyobb százalékát fizetik be adóként, mint a magas jövedelemmel rendelkezők. Az elmúlt másfél évtized, idézem, kiszorítós, hegemóniára törekvő kultúrpolitikája miatt át kell világítani az állami fenntartású kulturális intézményeket, köztük az MMA-t is, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán hozzátette, a kulturális intézményrendszer átalakítása a korábbi rendszerrel ellentétben a jogszabályok betartásával kell, hogy megtörténjen. A videóban elmondta, hogy megkezdték a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálatát, valamint a nagyobb intézményi rendszerek átalakítását is. Közlése szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, vagyis a kekvákkal együtt olyan intézményekkel és struktúrákkal is elkezdtek foglalkozni, mint például a Magyar Művészeti Akadémia. Az automata külső defibrillátorok egységes országos regiszterének létrehozását sürgetik szakmai szervezetek, bár a laikusok által is könnyen használható készülék már nagyon sok helyen megtalálható, a cégeken, közintézményeken múlik, hogy az általuk beszerzett eszközt bejelentik-e a SafeCity applikációba. Mosonyi Eszter a SafeCity képviseletében az MTE érdeklődésére elmondta, jelenleg az applikáció a legnagyobb gyűjtőhelye ezeknek az eszközöknek, itt 2223 készülék látható, azonban ennél feltételezhetően jóval több defibrillátor van az ország különböző közintézményeiben, bankfiókokban vagy bevásárlóközpontokban. Az alkalmazást letöltő és abba regisztráló laikus életmentők vállalják, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdik az életmentést. A riasztási rendszer az országos mentőszolgálattal együttműködésben működik. Mosonyi Eszter elmondta, jelenleg senkit nem kötelezhetnek arra, hogy az általa vásárolt és fenntartott készüléket bejelentse az applikációba, és sok cég nem is tud az alkalmazásról, valamint arról, hogy ott regisztrálhatja a készüléket. Ha azonban a defibrillátort regisztrálják, akkor vállalják, hogy baj esetén rendelkezésre bocsátják azt. Mosonyi Eszter kiemelte, örülnének annak, ha megvalósulna egy egységes, az országot ténylegesen lefedő adatbázis a készülékekről.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű eső zápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Kansas, egy amerikai progresszív rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Kansas egy amerikai progresszív rock együttes, amely 1973-ban alakult meg a Kansas állambeli Topekában. A két talán leghíresebb száma a Carry On My Wayward és a Dust In The Wind. Összesen eddig 28 albumuk jelent meg.

1973-ban Topekába Dave Hope, Phil Ehart, Kerry Livgren megalakította a Kansas-t. Elkezdték utánozni a régebbi idők nagy rock együtteseit, és elkészítették első koncertalbumukat, a Two for the Show-t. Az 1980-as évek nagyon termékeny éveknek bizonyultak, kiadták az Audio Visions nevű albumot, amiből a Hold On című szám bekerült az amerikai Top 40-be.

1981. októberében Walsh elhagyta az együttest és csatlakozott a Streethez. Hamarosan megtalálták méltó utódját John Elefant személyébe. Az első album, amit Walsh nélkül adta ki, a Vinyl Confession 1982-ben. Ezen az albumon szerepelt egy másik méltán híres Kansas szám, a Play the Game Tonight.

1984-ben megjelent a The Best of Kansas nevű album, ami után 1985-ben az együttes úgy döntött, feloszlik. De később viszont újraindult. Az újra szervezett együttesbe Welsh-en kívül Bill Greer, Steve Morse, Richard Williams és David Ragsdale volt tag.

A következő nagy esemény a csapat életében az volt, hogy a Yes 2000-es turnéján ők voltak az előzenekar. Jelenleg az együttes tagjai Phil Ehart, David Rexdale, Richard Williams, Steve Walsh és Bill Greer.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Kansas amerikai progresszív rock együttessel ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Kardiológushoz mentem a szívem.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasútépítési munkákból, amiatt, hogy ismét a kontúrcsoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagyni. A félbehagyott munkák lezárásáról gondoskodniuk kell, de a továbbiakban munkát nem végezhetnek, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi előleggel, tette hozzá a miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezt követően megkezdik a szerződés megszüntetéséhez, majd pedig az újrarendezéshez vezető folyamatot. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a beruházás jelentős időre félbehagyottan meg fog állni. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, de a kormány minden polgári jogi igényét érvényesíti az érintettekkel szemben, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya.